0: 93.3 Tilos Rádió, sziasztok, a Kontúrnak az adását hallgatjátok, adástelefonunk 215-37-73, és ma egy nagyon izgalmas, tematikus napunk van, ugye élhető világról fogunk beszélgetni, és azért izgalmas a mi adásunk, mert hogy Fodor Márka vendégünk, aki az Európai Bankfigyelő Hálózatnak az igazgatója, és hát sok mindenről, legalábbis ilyen témáról azt hiszem, hogy mi még nem nagyon beszélgettünk, környezettudatos életmódról már igen, de hát ez egy egészen más területen most, amit két óráig fogunk boncolgatni, és azért vendégünk Márk, mert hogy nagyon sok esetről tud beszélni, amikor befektetési bankok helyi közösségek számára előnytelen helyzetet teremtenek különböző ilyen energiabefektetési projektekkel, és annyit kell megtudni Márkról, hogy az Európai Bankfigyelő Hálózat csapata, az igazából járja a világot, és különböző kisfilmeket is készítenek helyi problémákról, megkeresik a döntéshozókat, a helyieket, a szakembereket, dokumentálják a sokszor szörnyű pusztítást, és hogy alternatív válaszokat is adnak arra, hogy hogyan lehetne igazából összeegyeztetni a különböző befektetéseket az energiában.
1: A ladásba. Élő van.
2: Az ennek a legősebbnek nem lehet könnyű.
3: Mindjárt.
1: Mert?
2: Hát nem lehet neki.
1: Nem lehet, soha, senkinek nem könnyű. Mondjuk el, hogy a bátor kis mókus, aki azt mondta, majd elmondja adásban, nem sokára visszajön ő, a Gerló, de nem ő a vendég, hanem Sugár.

0: János, szervusz.
1: Van remény.
0: Jó, átadtam a szót. Na, mondd a sztorit. Mondtad, hogy elmondod majd a
1: ja, csak annyit, ha már itt el, megkérdezte Ibrahim, hogy miért nem Bálintnak hívjuk, ezt a mimma van.
0: Most egy vicc.
1: És mondom, azért nem, mert Valentin jön. De ezt most akkor...
0: Valentin a vonalban.
2: Fazekas Katalin vagyok, és Szolnokról beszélek. Interneten keresztül hallgattalak titeket. Több megszakítással, mert reggel kezdéskor, aztán este, és most hajnalban fölébredtem, és kíváncsi voltam, hogy értek-e
0: még. De miért nem alszol?
2: De fölébredtem. Öreg vagyok már, és korán és ébredek. Uh-huh. Mondjuk 60, de ez már öreg.
3: Mikor fekszel?
2: Mikor feküdtem? Hát olyan 10 körül.
1: Ja, hát úgy nem kulsz korán
0: kell. De azért mondjuk ki, mert mindig panaszkodnak az öregek, és én is öreg vagyok, hogy van jó az öregségben, sokkal kevesebbet kell már aludni. Én fiatal koromban rengeteget aludtam, és álmos voltam.
1: Én is volt, hogy amikor nem szoktam, akkor aludtam, olyan is volt.
2: Hallom, a humorotok az még megvan.
1: Mi a remény a műsorban?
2: Nagyon szeretlek titeket, szoktam hallgatni egyéb, de legtöbbször az a baj, hogy archívumból, így aztán mondom, kihasználom az alkalmat, hajnalban úgyse sokat zavarok másokat telefonba. Szolnokon nem hiszem, hogy túl sokan hallgatnak titeket.
0: Szerintem...
1: Hát Ausztráliában is hallgatnak, szóval...
0: De Ausztráliában többen, mint Szolnokon.
2: Hogyne. Ausztrália
1: nagyobb, mint Szolnok azért. Nem nagyobb. Szóval akkor, mint Ausztrália.
2: Nem, közel sem, sőt, egyre csökken, úgyhogy lassan alig fogunk látszani a térképen.
3: És mi újság Szolnokon?
2: Nagy az elvándorlás.
1: Az agyva jól van?
2: Kicsoda?
1: Az agyva.
2: Az agyva biztos jól van, már elég régen láttam, bár nem messze van tőlem. De mióta nem szennyezik annyira, nagyon szépen kitisztult, úgyhogy a múltkoriba sétáltam, és még kagyló is volt.
1: Na nem is zagyva az agyva.
3: Kagyló is volt benne, hallott fejét? Mi van az öngyújtóra írva?
1: Na akkor felolvasom neked, hogy mi van az öngyújtóra írva, nemzeti
0: műtőből
1: vásároltam. Következő. A dohányosok korábban halnak, később kagylónak öltöznek a jelmezbálon.
2: Aha. Akkor lehet, hogy ők voltak ott az agyvával. Hát nem tudom.
0: Na,
2: nem
0: összehoztátok Szolnokot és a lehet. Kisipart és a képzőművészetet.
1: Vagy legalábbis annak vannak öltözve.
2: Aha. Szóval nagyon örülök, hogy bevállaltátok ezt a műsort. Majd remélem archívumból végig lehet hallgatni, mert
0: az az őrült, aki végig hallgat 24
4: végig lehet, és köszönjük.
3: Köszönjük.
2: Szakaszokba, mert azért végig... Nem, hát tényleg nem mondom, tudom, de majd valahogy kikeresem. és kitartást kívánok nektek nem továbbra is.
4: Köszönjük, már nincs sok hátra.
2: Igen?
4: Hát 8-ig vagyunk. Hát egy és 3-4 óra.
2: És nem is fordítottatok úgy közben egy kicsit?
0: Én nem.
4: Nem, kitartottunk
1: végig.
2: Mondjuk
1: Tibor
0: hangodon
2: hallatszik, hogy te nem vagy.
0: Most
1: már nem
0: beszélnek.
2: Nem, olyan náthás, olyan igazi náthás hang.
0: Clint Eastwood.
3: Nozsális, tényleg, ez nekem is föltűnt.
2: Ugye?
1: Igen. Mondtam, hogy a Héraklejtos szerint, hogyha a világon minden füsté válna, akkor az orr lenne a megismerő.
0: Ez a görög műveltsége, ugye? Ez odavágott korán hajnalba. Ja.
2: Nagyon. Én még ennyire nem vagyok friss,
0: hogy... a Gerló miatt.
1: Hát miért az, hogy a nazálisról eszembe jut valami funkció?
0: Valami szellemes és bölcs, igazad van.
4: Nem, végül is így egész hajnalba kapkodtak, és szopogatos gyógyszereket.
2: Aha. És mindannyian ott vagytok. Na hát, nagyon örülök. Nagyon. Nagyon jó volt hallgatni titeket, többször is.
0: Köszönöm.
2: Többször is. Leginkább egyébként nem tudom, kivel beszélgettetek a tüntetések szervezéséről, őt nem ismertem, még nem hallottam róla. Tegnap délelőtt olyan 11 körül volt.
0: Szilágyi Sándor, igen.
2: Hát az nagyon tanulságos volt az a riport.
0: Hát jaja.
3: Nem csak tüntetés szakértő, hanem fotográfia
0: szakértő. Ja, igen, még ahhoz is ért.
2: De hát amit a mostani tüntetések, hát azon nem tudok egész nap napirendre térni. Mert én itt Szolnokon itt csak a hírekből tudom, hogy mi történik Pesten, mert fölutazni nem igazán tudok.
3: Hadd kérdezek valamit az Eleven emlékműről, hallottál? Szabadságszínpadról? Hallottál? Szabadság. Csak kíváncsi vagyok.
2: Hogy nem.
3: De hát ez egy olyan tüntetés, amit bárhol meg lehet csinálni, beszélgetnek az emberek, leülnek, összehordják a székeket, a szabadságtéren már napi szinten, és beszélgetnek. És,
2: na, oda egyszer fölmegyek egyébként a szabadságtérre, mert oda egyrészt megnézni ezt a szörnyet, amiről annyit hallgattam, meg ezekre a beszélgetésekre nagyon kíváncsi lennék. De hát az a helyzet ám, hogy a vidék, főleg a Dunán a keleti része, iszonyúan kimarad mindenből. És ma már olyan drága a közlekedés is, hogy nem úgy van, hogy na kapom magam és felszaladok Pestre valami rendezvényre. Szóval iszonyúan.
1: Ha csak nem hoznak busszal. Lámpása elpislákol.
2: Micsoda?
0: Most ez hogy jön ide?
3: Nem, ha föl szeretné jönni az Eleven emlékműre,
2: igen?
3: Beszélgetésre, akkor amíg nem lesz egészen jó idő, akkor le kell ellenőrizni, mert hetente kétszer van beszélgetés, a többi másik két napon pedig a szabadságszínpad, aminek a Várdos Deák Ágnes az egyik szervezője.
2: Hát ezt gondolom valahol fenn van interneten.
3: Persze, ha ilyesmit, hogy Facebook meg ilyeneket tudsz használni, akkor megtalálod, de nagyon nagy élmény, ezt állíthatom, és ha teheted, és mások is hallgassák meg, mert ez az igazi tüntetés. Többen nem az az érdekes, hogy egy nagy tüntetésen 5000-en vagy 15000-en vannak ott, hanem hogy 300 napja, minden nap ott van.
2: Igen.
3: 35-40 ember, és beszélgetnek, és megszervezik, és odaviszik a fűtést, barkácsolnak egy házat. Hogyha lehet kapni a Balkon című folyóiratot, a februáriban lesz egy cikk arról, hogy mi ez az egész, ha még nem árusítják, akkor két hónap múlva az interneten a Balkonban el lehet olvasni.
1: Kérdezzük maga a sugárt, hogy nem véletlenül ő írta.
2: Balkon? Tehát ha beírom a...
3: Balkon.
1: Te írtad, János?
2: Balkon, akkor kiírja nekem.
3: Balkon, és ez két hónap múlva, mert nagyon, nagyon korrektek, fölteszik az anyagaikat az internetre. Uh-huh. Ez egy nagy alakú művészeti folyóirat, szerintem a legjobb művészeti folyóirat. A Feri kérdésére válaszolva, az egyiket én írtam, az a címe...
1: A Byron?
3: Nem, a másik az egy beszélgetés a Byronnal. Az én cikkemnek az a cím, hogy Kotányi Attila és Viktor Papanek találkozik a szabadságtéren, és beszélgetnek. Na, Viktor Papanek az, aki a design, a tártervezés kultúráját új megvilágításba helyezte. Az egyszerű, olcsó design, az egyik nagy terméke az volt, hogy $5 hogyan lehet rádiót csinálni afrikaiak számára, és az a kis bódé, amiben most beszélgetnek a szabadságtéren, az abszolút a Viktor Papanek szellemében épült.
2: Na jó, fel fogok menni a tavasszal, ha már egy kicsit szebb idő lesz, meg világosabbak lesznek a délutánok és az esték. Ja, de már ma reggel arra ébredtem, hogy a macskák vérnyognak, úgyhogy itt a tavasz, nincs mese.
1: Más rímelő sor is van arra, hogy itt a tavasz, de azt most nem mondom.
2: A macskák azok jelzik, mert úgy tudok fordítani.
5: Mindenki ravasz.
2: Na, hagylak titeket dolgozni.
1: Oké, köszönjük.
2: Szórakozni, akkor most hogy mondjam.
3: Létezni.
2: Köszönjük szépen.
3: Dolgozz ingyen, vagy végez olyan munkát, amit ingyen is elvégezni.
1: Épp úgy az előző, hogy melyik műszakba akarunk lenni, ezért mind a hármat legyen.
2: Ügyes.
3: Számunkra nincs szabad vakáció. Mindig dolgozunk.
1: Minden vakáció, rab vakáció.
5: És akkor is dolgozunk, mikor nem dolgozunk.
3: akkor dolgozunk a leginkább.
1: Igen.
4: Szerintem már kiszálltam, ugye?
0: Igen.
4: Tehát, hogy
3: hát miért? Hallani?
4: Persze.
3: Csak válaszolni
4: lehet.
0: Én teljesen tájékozatlan vagyok. Mi van a bírósági pereddel? Az vége van annak?
1: Vége.
3: Ez nagyon érdekes. És
0: fölmentettek, mint rongálót?
3: Nagyon érdekes volt a történet, mert...
1: Olvassuk be a hallgatót, mert nem biztos,
3: ja,
5: hogy
3: tudja, hogy mi az. Oké. Szóval ezt frappáns rádiós műsorvezetők úgy szokták bevezetni, hogy akkor egy hosszú történetet fogjunk rövidre.
1: Igen.
3: Lehetetlen. A lényeg az, hogy egyszer egy ilyen közéleti felháborodásban egy nagyon szellemes stencilt kifestettem két helyre Budapesten, az egyik a VAM Design a Király utca 27-ben, a másik a Kogárt nevezetű ház, ami korábban az FMK volt, Fiatal Művészek Klubja, legendás hely, és most meg megint valahogy az van, hogy eladja, vagy mert nincs is ott, vagy mert leszarja. És a Kovács Gábor a tetőn csinált magának egy luxus lakást, az alapsorban egy luxus éttermet. Zárójelben egyébként egyszer egy fogadásom voltam az étteremben, és hihetetlen gyenge volt. Tehát nem attól luxus egy étterem.
0: Arról a Kogártról beszélünk, ami ebbe az ebbe 7 milliárdot.
3: 600 milliót.
5: Arról
0: 600 millió. Jaj, 600 millió, 7 millió, a focira volt. Igen.
5: András út 122.
3: Azaz, igen. És az történt, hogy a Kogártnak valószínű jobb tanácsadé voltak. Ott hihetetlen, képzeljétek el, másnap vagy harmadnap olyan szürke festéke volt lefestve, amit nagyon nehéz eltalálni, mondjuk a járdának a szürkeségét. Tehát ez nem úgy megy, hogy bemész, és ezért totál. Tehát én csak azért tudtam megtalálni, mert föltűnt, hogy hol frissebb a szürke. És a VAM Design tulajdonosa pedig azonnal feljelentést tett a rendőrségen. És nagyon jó kapcsolatai lehetnek a rendőrséggel, mert a rendőrség még aznap kiszállt egy rendőrautóval és 6 rendőrrel a Fiatal Művészek stúdiójába, mivel valahogy azt sejtették, hogy ott lesz. És ott lesz az elkövető, és onnan be is idéztek egy művészt. Ja igen, még az is, hogy a műcsarnokban is kim volt. Mert meghívtak egy kiállításra, és úgy voltam, hogyha a műcsarnokban ezt kiteszem, akkor illik két másik helyre is, ami kevésbé védett kitenni. És amikor hozzám eljutottak, megmondtam ennek a... Igen, az volt a szöveg, hogy angolul wash your dirty money with my art, hogy a piszkos pénzedet a művészetemmel mossad. Ebbe egy apró kis szóvic van, mert ugye a pénzmosás angolul nem úgy fejezik ki, mint ahogy itt kifejeztem.
1: És ez azt implikálja, hogy a your money is dirty.
3: Igen, dirty money. És úgy folytatódott a dolog, hogy nem titkoltam, hogy ezt én csináltam. Ahogy ő megtudta, hogy ezt én csináltam, az eredetileg is horribilis 500 000 forintos kárértéket fölnyomta másfél millió forintra. Másfél millió forint, úgyhogy egy fél négyzetméteres egyszínű pencél van kinn a falon, aminek a letisztítása áfástól, ezt pontosan tudom, kb. 10 000 forint, hogy ezt leszedjék onnan. És ami nagyon érdekes, és ezzel a bíróság nem foglalkozott, hogy ezt a másfél milliós árajánlatot ezt egy olyan cég adta, amelyik a szomszédházban van bejegyezve, tehát Király utca, mit tudom én, 29 vagy akármennyi, és egy olyan cég utána nézte, aki komoly ilyen közbeszerzéseken indult és nyert, tehát praktikusan rutinosak amely, hogy hogyan nyomjanak föl bármit bármire. Tehát ez 80 centi magasan volt, ők beköltségbe tették, az egész házat mozgó állványzattal kell beborítani, az egész homlokzatot újra kell. Na, a lényeg az, hogy akkor volt egy tárgyalás, én elfogadtam el ezeket az árbecsléseket, levitték 30 000 forintra, másfél millióra 30 000, és ez se tűnt fel, hogy senkinek, tehát nem mondták, hogy itt valami súlyos szélhámosság van. És a tárgyaláson...
4: Néhány nulla véletlenül
3: kellett. Igen, elképesztő egyébként. A tárgyaláson kaptam 6 hónap börtönt fölfüggesztve, nem tudom én, 2 évre, és akkor ezzel nem fellebeztem. És az történt, hogy akkor egy új ügyvéd vállalt el, egy nagyon profi ügyvédi iroda, akik pro bono, tehát az ügyért elváltak a védelmemet, és elkezdtünk a felebezésen dolgozni. Őrületes volt, mert tényleg egy ilyen nagy ügyvédi irodában a megbeszélés az úgy nézett ki, hogy 2 rendkívül csinos ügyvéd bojtár lány, vagy nem tudom, ügyvéd hölgy jött spirálfüzette, és akkor el kellett mondani, ez is tencél, meg nem tudom, művészet, meg ezzel mindent fölírtak. És vártunk arra, hogy kitűzzék a másodfokú tárgyalás napját, és az történt, hogy kb. Egy év múlva kaptam egy hivatalos levelet a bíróságtól, hogy az ítéletet megváltoztatták. Kész. Semmi, nem volt fellebezés, semmi. Az ítéletet, hát most megváltoztatjuk. És akkor megváltoztattak az egészet próbaidőre.
0: Kár, hogy
3: az indoklásban semmi nem szerepelt. Tehát nem volt olyan, hogy rájöttünk, hogy ez mégse, nem tudom, még nem is 30 ezer.
0: Küldtek egy másik levelet?
3: Gyakorlatilag azt mondták, hogy hát ez az ítélet kuka, akkor csinálunk egy másik ítéletet. Hát voltak elő újságcikkek, nem tudom, minden heti lap, a HVG is foglalkozó, heti válasz, és mondjuk ott nagyon ekésztek, hogy
1: otthon. A hetivel kezdődő heti lapok is.
3: Igen, a heti is heti lapok.
0: Mivel ekésztek téged?
3: Hogy hát ez a szokásos, hogy mit tudom már én, de nem is a tisztetlenség, hanem hogy ez nem művészet, meg hogy ez garázdaság, meg hogy otthon is ismerd ezt, hogy akkor otthon is felrakod a lábadat az asztalra. Vagy.
0: Otthon is festesz.
3: Nálatok címzár van az ajtón.
1: Otthon is van internet.
3: Szóval így történt ez a történet, akkor egy picit egy évig, ezt most már itt nyíltan elmondhatom, egy évig paráztam, mert hogyha bármi történik, tehát most mit mondjak,
0: tilosban parkolsz,
3: vagy nem tudom én, a bicikliden nem még a hátsó lámpa, vagy akármit kitalálok,
1: akkor mész a dutyiba.
3: Akkor megyek, és ez nekem azt is jelentette volna, hogy mint egyetemi tanár nem kapok, nem tudom, erkölcsi bizonyítványt, tehát nem alkalmazhatnak. Szerintem senki nem jutott az eszébe. Még elmerészkedtem a Ludwig lépcsőre, ott
0: mindjeszkedtem. De nem semmihez, remélem.
3: Nem nyúltam semmihez. Hát tényleg akkor volt, ebben az időszakban volt, hogy elkezdődtek ezek a tüntetések, és
1: akkor
3: a Ludwig...
1: Akkor volt a Fekete György kód, akkor kezdődött.
3: Igen, igen, és akkor a Ludwig foglalás volt egy hétig. Uh-huh. Ez meg volt?
0: Igen.
3: És aztán ez véget ért, és el lett felejtve, kellett valamilyen büntetést fizetni, vagy perköltséget, de végülis azt úgy, hogy belekalkuláltam, én nem akartam én ezt így megúszni, igazából azt gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha erről tényleg nyíltan lehetne beszélni, akármik aspektusáról, tehát arról is, hogy ez most mi az a művészet, amiben ez is belefér, vagy miért fér bele a művészetbe pont a 21. század, vagy mit tudom én, vagy pont itt és pont most ez, meg bármi egyéb. Úgyhogy ez a... És rengeteg vicces részlet van, amiről most nem térek ki.
0: Jó. Jó, van, örülünk, hogy azért végül is...
3: Megúsztam a börit.
0: A börit megúsztad.
3: Pedig volt egy a gimnáziumban az orosz tanárom, Dr. Kincs Lajos.
1: Ezt úgy kell, szóval tudják a hallgatók, hogy ez a piaristáknál volt ez az orosz.
3: Ami a Mikszent téren szemben a Tilossal, az első orosz órán azt mondta, fiúk, az orosz nyelvet is a Jóisten teremtette, tehát tanulunk oroszul. És egy nagyon értelmes faszi volt, azok közé a tanárok közé tartozott, aki szándékosan kialakított egy nagyon merev rendszert, tehát pontosan lehetett tudni, hogy mikor fog feltűzni.
1: De és akkor
3: a hülye diák azt hitt, hogy most túljár az eszén. Holott önnek ez volt a célja. És egyszer nagyon elérzékeny volt, és azt mondta, és ezt akartam most nektek elmesélni, hogy valami miatt nagyon jó hangulatban volt, és azt mondta, fiúk, ha valaha egyszer börtönbe kerültök, okvetlenül vigyetek magatokkal egy görög nyelvtant, mert nincs annál nagyobb öröm, mint az Odüsszeiát eredetben olvasni.
6: És úgy tűnt, hogy ennek valami alapja van.
1: Nagyon kicsit ezzel én próbálkoztam.
4: Tényleg
1: nagy öröm, és hogyha különben az ember börtönben van, akkor pláne.
0: Akkor mit olvasson, igen. Férfiúról szólnék a múzsa.
6: De börtönben két dolgot lehet csinálni, vagy fordítani, vagy animációt
1: vagy
6: készíteni. Van ilyen animációs kurzus raboknak. Egyszer láttam egy
1: vagy lehetsz köcsöveseknek.
6: Persze, hát értem, mert van idejük. Nem, az animáció az hihetetlen időigényes, tudod megrajzolni a fázisokat.
4: Persze, de mondjuk másban nem különbözik, mint egy máshol, más iskolában megtanult, csak...
6: Nem, persze, hát ezzel, hogy eltöltsék azt a sok időt. És láttam egy olyan animációs...
0: Kiszínezem azt a három diátadást, még.
6: Hogy két
0: lámpaoltás előtt.
4: Azt a 130 levelet
6: kísérte a diátadóra a díjazott animátor.
0: Azt olvastam, azt nem is értettem, hogy a Velencei Biennáléra nem az idióták választják még ki a pályaműveket, hanem még a Petrányiék. Tényleg? Ez hogy fogható föl? Hiba a rendszeren belül?
6: Nem. Hát szerintem az van, mint szerintem sok más téren is, hogy rájöttek, hogy a túlnyerés, a minden az egy csomó helyen nem működik, főleg ahol nincs direkt nagy mennyiségű pénz. Mert ott szerintem ott nincsenek
0: sokkal.
6: És hát érted, iszony nagy égés, tehát a Velencei Biennáléről az a legfontosabb, hogy ott hogy ott egyrészt van egy nemzetközi kiállítás, egy nagy nemzetközi kiállítás, amit egy...
1: Na ki bolykottálja melyiket, ezt meséld
6: el? Én nem...
1: Magyarország részéről.
6: Mit?
1: Nem volt valami Velencei Biennálé elleni bolykott?
6: Ja, igen, hát elindítottak egy olyan kezdeményezést, hogy azért, mivel megváltoztatták a nemzeti biztos státuszát, aki most azt hiszem Balatoni Mónika, ha jól tudom, egy idegenforgalomban jártas szakember, ideig mindig művészettörténész, illetve olyan aktív kurátor volt, akinek van napi gyakorlata, tapasztalata arról, hogy hogyan kell kiállítást csinálni, plusz meg, hogy mi a túró ez a Velencei Biennálé, mert ugye általában azt hiszik, hogy ez egy nagy kiállítás, nagyon nagy presztízsű, de ugyanakkor ez egy nagyon spéci konstrukció, mert vannak nemzeti pavilonok, amiket még anno, tudom én, a múlt előtti század végén építettek a nemzetek. Nyilván vannak olyan nemzetek, akiknek nincs, mert akkor éppen nem voltak benne a pixisben, és oda a különböző nemzetek delegálnak művészeket. Na most ez csak úgy érdekes, hogyha azok, akik delegálják a művészeket, ismerik a Biennálét, ismerik annak a történetét, és ismerik azt a közeget, aki a többi pavilonban felelős. Tudod? Mert hát ez olyan, hogy hát a Jóska Pista azt hiszi, hogy menő az, amit
1: Jóska
6: a...
1: Jóska Pista?
6: Igen, csinál, és kiderül, hogy egy tök nagy égés az egész. És ugyanakkor meg szokott lenni egy nagy, közös, csoportos kiállítás, amit egy ismert kiállítás szervező rak össze. Az abban nincs beleszólás a nemzeti biztosoknak. Úgyhogy itt az volt a helyzet, hogy ez keltett egy megdöbbenést, hogy tényleg rengeteg olyan szakember lenne, aki tudja, hogy mi ez, mert ez kommunikáció is, tehát ez nem csak az, hogy oda mész, és akkor két fikusz között az államtitkár mond egy-két szót, és akkor úgymond finom magyar borokat adnak, és akkor meg lehet írni a hazai újságoknak, hogy hatalmas sikerül veszte a nem tudom micsodát.
0: A finom magyar borokat, a CBN-nál
6: hanem egy olyan kommunikációs helyzet, amiben ugyanolyan komolyan részt kell venni. És ezt kevesen tudják. Tehát ami igazából jól működött, idáig azt szerintem kettő volt. Az egyik, amit a Timár Kati csinált a Fogarasi Andrással, ami meg is nyerte az ilyen nemzeti pavilonok számára kiírt aranyoroszlánt első ízben Magyarország. Ez pár évvel ezelőtt volt, és az előtt pár évvel pedig a Petrányi Zsolt vitte ki a Kisvarsót a Nefertiti testével. Ami, ami szerintem más szempontból, vagy sok más szempontból is egy jelentős dolog volt, mert az volt az első olyan biennálé, aminek az előkészülete megmozgatta az egész magyar aktív szcénát. Ha emlékeztek, akkor a úttörő áruház, nem az úttörő, a divatcsarnok. Akkor az még üres volt, és akkor a divatcsarnokból azt kibérelték, vagy megkapták, egy ilyen gigantikus nagy műterem volt, és ott még a biennálé előtt csomó más kiállítás volt, oda lehetett menni, jó volt.
0: Fekete Gyuri hatás az érezhető? Nem tudom, hogy az ő szellemisége az létezik, vagy...
6: A szellemisége nem, mert nincs szellemisége, remélem hallgatja. Fekete György arról híres, hogy 1991-ben, amikor azért még tényleg eléggé fiatal művész voltam, nem tudtam, hogy ez visszakerül hozzám, és visszamondják nekem. Egy névsorban látta a nevemet, és azt mondta, hogy én nem vagyok magyar művész. És az illető megkérdezte, hogy és miért nem?
0: Igen.
6: Mert ugye hát elvileg magyar volnék. Magyarnak.
1: Niger zsidán.
6: Köpött ki a föld. És azt mondta, hogy nem csinálok magyar művészetet. És ezt tovább nem ragozta. Na mindegy, szóval neki nincs szellemisége, mert ez egy ilyen...
1: Pénze van.
6: Még, hát most igen, most
0: nem
6: van
0: pénze. Most, tehát igen, de...
4: Nem zárvettem, hogy a kettő.
6: De az érződik, tudod, hogy elindult egy ilyen kis mozgolódás. Tehát, hogy tudod, most az MMA belengedte azt, hogy jelentkezhetsz tagnak.
0: Igen.
6: Megjelentek hirdetések. Nem kapod a havi apanást, mert ugye nem tudom, hogy a kedves rádióhallgatók, és ti itt tudjátok, hogy majd valamelyikőtök nekem is szívült ez a Petőfi vers, ez a láncos kutya meg a szabad farkas, vagy hogy hívják, hogy bizonyos művészek...
0: Farkasok ének és kutyák dalak.
6: Igen. Bizonyos művészek kapnak egy havi alapjuttatást, csak azért, mert akadémiai tagok havi kb. 160 ezer forint nettót. Nézzetek meg, menjetek fel a honlapra, nézzetek meg, és versenyezzetek, hogy ki ismer több nevet közülük.
0: Ez azért önmagában elegendő, hogy behúzza a neveket, nem?
6: Hát nézd, ez azért ciki, mert senki nem tiltakozott az ellen, hogy milyen dolog, hogy fér össze egy modernista művészet fölfogással az, hogy az állam fizet nekem pénzt, vagy mindenkinek fizessen, mindenkinek az égvilágon.
1: Szerintem mindenkinek fizessen
6: pénzt. Mert nem megoldható lenne, vagy pedig
1: ez puskát kell gyártani, mire,
6: és akkor milyen művész az, akinek az egzisztenciája attól függ, hogy megkapja az állami adó itt tudom, bevételből a havi alapfizetését. Szóval érződik, ja igen, és akkor van egy ilyen jelentkezési lehetőség, erre nem lehet jelentkezni, mert erre vigyáznak, de lehet jelentkezni ilyen buzgó mócsingnak, aki pénzt nem kap, de szavazhat, meg nem tudom én, ezt-azt csinálhat, meg ott okoskodhat, ilyen köztestületi tagként. És én azt látom, hogy azok a rutinok, beidegződések, amikre emlékezhettek így a szocmóból, azok így kezdenek így előjönni. Tehát, mint amikor valami kis gaz napot kap, és akkor megszívja magát, és azért tök rendben van, ismerem, emlékszem, ugyanígy volt régen, és akkor... Úgyhogy kezdenek egy picit a művészek.
0: De hogy ez radikálisabbak a magyar time, hogy
6: tessék, hogy?
0: Ez el fog jutni a magyar time, magyar ecsetig?
6: Hát nézd, most szerintem kevesen hallgatnak, ezért én azt mondom bátran, hogy azért látjátok ezt a cicaharcot a Dr. Máriás és a Nagy Kriszta között, meg nem tudom én, ki mindenki próbál már festeni ezért ilyen politikus sport, persze ilyen cikis, de érted, de azért mégiscsak el
1: Orbán
6: lehet adni.
1: Viktor szappamból.
6: Orbán Viktor mentette meg a Nagy Krisztát, mert eladott nem tudom én 100 ilyen nyomtatott Orbán Viktor portrét.
1: Az nem a Nagy Kriszta.
0: De
6: a Dr. Máriás is csinált picit másot, szerintem besértődött, hogy a Nagy Kriszta elhapolt előtte, ha ezért. Szóval én ezt nyíltan a nyilvánosság előtt nem vállalnám, de most így szűk körben azt mondom, hogy ez gécs, és ez is azt a totális dezorientációt jelenti, aminek a politika elefántja a művészet polcán, bautyában.
1: Uh-huh. Ezt nem bírjuk már tovább. Nem bírjuk tovább.
0: Mit nem bírsz?
1: Hát így egy zeneszám nélkül ezt a sokkoló
0: dolgot. Kell óvni a fölébredést, kiakad.
1: Ezt a sokkoló dolgot.
0: De éppen egy érdekes részhez érkeztünk, amelyben a magyar táj magyar ecsettel eljut a gics, a politikai gics egy...
1: Angolom.
0: Jól értettem?
1: A repsénél még megvolt, de úgy látszik már aligán vagyunk.
6: Ja, meg hát egy picit ez az óvatos művészet, tudod, ez nincs benne semmi, de az legalább érthető. Ez a Szabolcska Mihály világ, és ezt minden stílusban, minden módon lehet gyakorolni.
0: Ez azzal is összefügg, hogy a mi a magyar... Figyelj, nekem még az tetszett ez a kiállítás, mert ezt a kérdést egészen érdekesen próbálta végig görgetni.
1: Nem mindenkinek tetszett, Baki.
0: Jó, mondom, hogy azért kezdtem
1: nem
0: úgy,
1: volt
0: hogy
1: elég
0: nekem...
1: magyar, nem volt elég magyar, hiába volt az a cím.
6: Nézd, egy ilyen felvetés, hogy mi a magyar, ez rohadt érdekes.
0: Hogyha a válaszok voltak érdekesek.
6: Igen, csak én szerintem nagyon, nagyon óvatosan vagy tájékozatlanul, vagy óvatosan és tájékozatlanul válogatott azokból a művekből, amik ide besoroltok lettek volna, mert mint egy ilyen, mintha előre, tudod, mintha úgy lett volna ez összeállítva, hogy minden esetben, mintha előre hallotta volna azokat a, nem tudom, ilyen kritikákat, hogy lehet megvédeni ezt, hogy lehet megvédeni azt. És bizonyos dolgokat, mintha nem is léteznek volna. Tehát azért, ami a magyarba, például a Galántainak a Magyarország a tiéd lehet, vagy a Várnagy Tibornak, vagy nem tudom én, még sok mindenki másnak voltak olyan munkái, lettek volna olyan munkái, Szent Jóminak, hogy már beszélünk, ami ebbe érdekes lehetett volna, fontos lehetett volna, és akkor az egész egy igazi diskurzus. Így pedig egy mű dolog lett, ami olyan, mintha, de mégse, ez az okos lány, aki hoz is, meg nem is, meg ez.
1: Ja, a Mátyás királyt legyőző okos
6: lányról
0: beszélsz.
6: Igen.
0: Gerló, köszönjük. Most a Öncs, most mondta, hogy
1: na, Öncs. Most ne bírjuk tovább. Rossi, most ne bírjuk tovább.
4: Most?
1: Nem azért mondom, hogy sötéten lássátok a jövőt, de már a 24. órában vagyunk.
4: Ez a leggyönyörűbb óra szerintem, de milyen sötétségről beszélünk.
0: A jó indulat és a mutyiról jut eszembe, hogy gondolom Sugár János inspiratív szellemi legalultáplált környezetben a művész hajlamos az alkotásra. Nem? Tehát bizonyos értelemben az, hogy
1: mindig hajlamos volt. Voltak emberek, akik hajlamosak voltak alkotni bármikor.
0: Nem, mit tudom én, egy slam poetisnek, vagy egy újságírónak, vagy stb. Nincsen nehéz helyzete, mert nem kell lehajolni a témát, mert szájba veri. Ez képzőművészetben nem tudom, hogy van, mert más azért az egy zártabb világ.
6: Hát nem zártabb világ.
1: Is, mert
6: hát
1: nem más.
0: Mert zártabb és nyitottabb világ. Tehát, fél év, nyolc fele.
6: Az újságíró és a szlem költő az nyilván hivatásszerűen konfrontálódik a valósággal, hogy mert hát azzal kell neki dolgozni. Tehát nem az arról szólna az újság, nagyon érdekes lenne. Volt egy-két ilyen kísérlet, akkor az nem töltené be azt a funkciót, amit az emberek többsége, döntő többsége elvár az újságtól, ugyanis témel a slam poetry-re. A képzőművészek azok másik, mert abban van, ami szerintem nagyon, hát egyrészt benne van az, hogy minden művészetben, hogy nem olyasmit csinálsz, hogy nem praktikus. Tehát amit nem kérnek számon rajtad. És minden fejlődés a civilizációban mindig abból ered, hogyha valaki olyasmit sem, nem praktikus, olyanra szán időt, amire más nem szán időt, gondold el, amit tudom, Kurt Schwitters a szemétből kikurkászott ilyen cetliket, és összeragasztott, tehát mindenki hülyének nézette valószínű, és mégis egy zseniális alkotó. Úgyhogy ez mindig is így volt, és ez az érdekes a művészetben, hogy a társadalom föntart, eltart, megbecsül bizonyos helyeken olyan tagjait, akik vállaltan egy más, mondjuk időrezsimben, vagy időstruktúrában dolgoznak.
0: De ez okoz olyan károkat, mint hogy érted, hogyha a tudományban nem a tudást, az innovációt, vagy a kutatást fejleszted, akkor lehet azt mondani, hogy szép, lassan, de nyilvánvalóan lemaradunk 20-30-40 évvel. Hogy ugyanígy le lehet maradni a művészetben is?
6: Persze, csak a művészet az szóval semmilyen téren se úgy működik, hogy van a művész, azt csinál valamit, és onnantól kézben van fejezve. A képzőművészetben pedig ez még egyértelműbb, hogy kell, hogy legyen egy reflektivitás, reflexió. És amíg cenzúra volt, akkor volt egy ilyen represszív figyelem. Hmm. Tudod, elképesztő, hogyha belegondolsz, hogy nem tudom én, a Magyar Kommunista Párt Központi Bizottsága foglalkozott a Déri Tibor felelet regényével, hogy a hős az most tényleg az új szocialista ember, vagy kommunista, vagy nem, gondold el, ahelyett, hogy nem tudom, a gazdasággal, vagy ilyesmivel. És van egy nem represszív figyelem, ami az olvasó, a közönség, aki sorok között akar olvasni, meg akar érteni valamit, válaszokat keres. És van egy szakmai figyelem, ami pont azt segít elő, hogy amikor valami még új és érthetetlen, mert ugye azért csinálnak a művészek dolgokat, hogy ez ne legyen elsőre érthető, mert akkor átélheti mindenki azt, hogy elindult, találkozott valami, és nem ért, és aztán picit gondolkodik, és megérti. És ez a nagyszerű, és ez a legfontosabb, hogy mindenkinek legyen élménye arról, hogy jé, van valami, amit fogam sincs, nem értem, másmilyen, nem az én világom, és akkor egy picit nem pofonvágja, vagy belerúg abba a dologba, hanem elkezd keresni kapaszkodókat, elkezd gondolkodni, asszociálni, és az asszociáció zátonyain keresztül eljut az értésig. Úgyhogy, és amit kérdeztél, abszolút érződik, nem a művészek teljesítménye az, ami igazából mérvadó szerintem, hogy milyen egy ország kultúrája vagy művészeti élete, hanem hogy mennyire reflektív az a közeg. És azért Magyarország arról híres, hogy hatalmas, nagyon érdekes, nagyon fontos dolgok totál reflektálatlanul jelennek meg.
0: Tehát megjelenik egy fontos kiállítás, és nem veszi észre senki, így gondolja?
6: Igen. De ez stimmel. Nekem például az egyik kedvenc példám, ami pont nem képzőművészet, hogy de Amerikában nem esett le az irodalomtörténészek fejéről a képzőművészeti korona, amikor mondjuk a Bob Dylant, vagy Kanadában a Leonard Cohen-t költőként is számon tartják. Uh-huh. Magyarországon hihetetlen vacak költők, akik csak költészettel foglalkoznak, és tényleg
1: és énekelni nem
6: fa,
1: is tudnak.
6: Fa kezűek, nem is kell énekelniük, remélem nem énekelnek, kapnak József Attila díjat, miközben nem tudom én, a Vig Mihály, a Vető, vagy a Mennyhárt Jenő, mint költő, vagy akár még a Kispál
0: András. Hát ők ne csináljuk, ők nem neo-avangardok voltak, én emlékszem, még kisfiú vagyok, amikor Vető János, szerintem ebben az országban soha nem bocsátják meg az avangardot.
6: Lehet, hogy az van, de én szerintem az van, hogy inkább, hogy van egy ilyen szakmai merevség, és azt gondolják, hogy inkább a Jóska Pista kapjon már valami díjat, mert hát ő, nem tudom én, bölcsészet végzett, és már írt 20-20
0: verset. Rendes tűzzománcos. Igen, erre mondom. Hogy...
6: Mert hihetetlen gazdagá válnak. Nekem akkor, az egy nagyon régi élmény, még a Pecsában, Pecsa működött, és ott volt egy Kispál koncert, és pont a Feri pont a Tilos Rádióban hallgatta, a folyó bemegy a híd alá.
1: Nem, sokat keres az én szívem.
6: Sokat keres az én szívem című számot, és akkor azt mondta, hogy ez a Kispál mennyire zseniális. És akkor vagy veled, vagy másokkal elmentem egy Pecsás Kispál koncertre.
1: Hajszív, vagy mi a számokat.
6: És elképesztő volt, hogy a tinédzserek ezeket a szövegeket fejből tudták, úgy, mint az Arany Jánost, vagy a Petőfét korábban, vagy még jobban. És ezek versek. Uh-huh. És most nem kell azon vitatkozni, hogy most az Arany Jánost tudják, vagy ezt, mert hogyha valaki tudja a Kispált, az Arany Jánost is fogja.
1: Kapott Kossuh-díjat, Arany János nem.
6: Kapott Kossuh-díjat, a Lovasi?
4: Hadd reflektáljuk erre, annyival volt egy ilyen zenekai kezdeményezés, csak ezt hadd meséljem el. Például a Velszi Bárdokat ők megzenésítették, és ők például egy rokkosabb zenekar volt, és egy picit rokkosabb beütőbe. Ez már királyom! És teljesen az elejétől átolt szettek, meg van zenésítve. És én, amikor ugye ezt még annó tanultam, ez már akkor létezett, tehát ez elég régi dolog, és én így tanultam meg. De sok rigmusokban, ütemesen, zenére, na, sokkal
6: egyszerűen. Táncoltál az
1: királyrépzett fakolóban, ezt én.
4: Persze, ott headbendzeltem meg, amit akartam. Nem tudok énekelni, és rohadtul nem fogok elkezdeni neked énekelni.
6: Azért, hogy egy ilyen szűkkeblűség jellemző a magyar kultúrára, szűkkeblűség, ami nem interpretál, nem reflektál, nem jár utána, nem gondolkodik, hanem ezekben a merev és egy ilyen lekövető szellemiségben érzi jól magát, és ez az, ami miatt a művészet, a kortárs művészet, az élő művészet, amikor találkozhatsz a másik, mert csak az a érdekes a kortársban, hogy ott van a, nem tudom, Bak Imre, és hogyha veszed a bátorságot, akkor nem tudom, bekopogtatsz hozzá, vagy mit tudom, megnézed a kiállítását, megrázod a kezét.
0: Én a,
1: kortárs
0: művészek közül iszonyatosan élveztem, amikor együtt ittam Kauris Makival.
6: Igen. Tehát ez, mert létezik egy ilyen dolog, hogy mindent megtudhatunk a másikra, vagy a könyvét, meg látjuk az arcát, stb.
1: Együtt ivás közben.
6: Hát a szimpó, igen. De mégis az, hogy egy térben, egy időben ott vagy valakivel, akkor hát pont a Szondi Lipót szenőbe beindul egy csomó olyan mechanizmus.
0: Te most mit csinálsz ebbe a kellemes világhelyzetben, ebbe a világállapotban, de most mint művész, egyébként nem mint pedagógus.
1: Meg, vagy háború van most a világ.
6: Háború.
0: Háború, ez egyértelmű. Egyes nők tagadják, de ez érthető a bennük lévő félelem miatt.
6: Hát mindig változik a háború, hát érted, az első világháborúban is az volt a tragikus, hogy nem olyan volt, mint a korábbi háborúk, mert nem tudom, mérges gáz és golyószórót kitálták, másik rákabövös. Hát nézd, egyrészt, mivel elég régóta csinálom a dolgokat, van ennek egy ilyen olyan tehetetlenség, ami az idővel növekszik, tehát érdeklődnek a munkáim iránt.
1: A rendszerék úgy működik, tehát nem kell neki már egy szarmaszálat sem arrébb tenni.
6: De ez hülyeség, Ferikém.
1: Karikírozok és poentírozok. De
6: akkor se stimmel. Tehát hogy van úgy, hogy megkeresnek gyűjtők, vásárolnak, stb. És pontosan azért, mert amit én csinálok, az nagyon nehezen kvázi piacosítható, kommercializálható, ezért ez egy érdekes helyzet. Tehát, hogy kvázi ez kvázi egy teljesítményben én nem tartom annak. Hát aztán mindig vannak dolgok, amik foglalkoztatnak. Konkrétan, ami most érdekes, hogy április 24-én nyílik egy olyan program, amit úgy jönnek, hogy Off Biennale. Ebben az az érdekes, hogy azok a művészeti szakemberek, akik a kulturális fordulat révén elvesztették az állásukat, ingyen és bérmentve elkezdtek szervezni egy hatalmas kiállítást. Ugye Magyarországon még a Gulyás Gábor is bejelentette, hogy lesz Budapest Biennale, valaki fizetésért ezzel dolgozott, ha rákerestek, még van is egy website, amit nem tudom, nem frissítettek, nem tudom,
0: fél éve. Érzem, hogy rossz a vége, de folytatom.
6: És nem lett ebből semmi, és ez a társaság meg elhatározta, hogy csinál egy Off Biennale-t, amibe olyan projekteket hívtak meg, aminek van valami egyéb támogatottsága, tehát pénzt direktbe nem ad, hanem kommunikációt és egyfajta közösséget, és ez...
0: Ez már ellenkulturális kiállítás.
6: Ez nyugodtan lehet annak nevezni, és ebben csinálok két dolgot. Az egyik a cigány-magyar elnézést táblát a műszérek kitesszük a Somogyi Béla utcába, tehát így merülegesen az utcára így be fog nyúlni. A másik...
1: De az úgy hosszú távon ott marad.
6: Az ott, igen, azt nagyon szeretik, és azt akarják, és a... Keleti Károly utcában kiteszünk egy emléktáblát, nagyon speciális emléktábla, mert egy teljesen abszurd dolognak szól. Annak szól, hogy 1944-ben, amikor egyszer az élet mindenki számára életveszélyes volt Budapesten, főleg azoknak, akik valamiképpen az ellenállásba dolgoztak, mint például a Wallenberg, aki ugye melleveleket írt, és egy festőművész, aki szintén picit a Wallenbergnek segített papírokat így nem tudom, ilyen megdolgozni, hamisítani, stb. Képzeld el, a festőművésznek modellt ült. Tehát akkor, amikor kvázi ropognak a fegyverek, és bármelyik pillanatban elvihet a gestapo, egy épületben dolgoztak, ott volt az a Wallenbergnek irodája, és ismerték egymást, és megfestette ez a festő a Wallenberg egyetlen létező portréját. Ez azóta a Svéd Királyi Akadémiában van, egy nagyon gazdag család, a Wallenberg család, nem is nagyon, a leggazdagabb svéd talán család, és ennek teszünk ki egy emléktáblát, amikor a festő megfesti a portrét. Tehát egy olyan pillanat, ami teljesen abszurd, mert józan ésszel, tehát ha praktikusan gondolkodik valaki, akkor behúzott nyakkal, nem tudom én, a fal mellett elosonnak, és ilyen luxusra, hogy most a portré festő az azt jelenti, hogy azt mondja neked a festő, hogy hát akkor most lézes maradj úgy egy darabig, és ne mozog.
4: És ez mondjuk
6: nem, azért gyorsan szoktam menni, de próbálja ki mindenki, hogy csak úgy kell, akkor ez egy ilyen meditáció. Tehát olyan, mintha annak tennénk egy emléktáblát, hogy a Wallenberg garantáltan ott fél órát meditált. És ez egy stencil lemez lesz, svéd acélból kivágva, lézerrel, és ez lesz egy kis távolsággal a falra szerelve. Tehát három figura, a festő, a modell és a portré.
0: Szóval, amikor egy ilyet kitalálsz, akkor hogy viszed át az engedélyeztető hatóságokon? Mert azért az nem lehet egyszerű beszélgetni.
6: Nézd, ennek a története az, hogy akik erre fölkértek, azoknak azt mondtam, hogy én nem csinálok emléktáblát. Tehát én értem, nagyon szépnek tartom ezt a dolgot, de én ebben nem dolgozom ebben a műfajban, és ők ragaszkodtak hozzá. És akkor azt mondtam, hogy jó, kitálok valamit, nyugodtan visszautasíthatják, segítek abszolút, hogyha kell olyan művészt, aki megcsinálja.
1: De a méltóságot nem
6: lehetik el. És azt mondták, hogy nekik ez tetszik.
0: Letámadtad őket egy
6: az egyben? Nem támadtam le, hanem persze ők támadtak le engem, ők azt mondták, hogy nekik ez tetszik, és az összes engedély megvan, tehát ez föl lesz szerelve. Na most lesz egy harmadik projekt is, amit én nem mertem volna javasolni, de a szervezőknek nagyon tetszik. Erről nyilván fogtok még hallani. Ez az a projekt, amit én úgy neveztem, hogy Tűz a múzeumban. Azt szerettem volna, hogy ha Kiscelli múzeum templom terébe, amíg a kiállítás tart, addig ég egy tábortűz, és a kiállítás látogatók tehetnek fát a tűzre, megvan szervezve, hogy 24 órán át őrzik. És ezt, amikor kitaláltam, prezentáltam a múzeumigazgatónak, aki azt mondta, hogy nem mondott túl sokat, azt mondta, hogy ő felőle oké, hogyha megszerzem a tűzoltóság engedélyét. És kiszállt a tűzoltóság, és azt mondták, hogy ha ez 24 óráig őrzik, akkor tulajdonképpen nincs ennek akadálya, mert akkor nagy a légtér, hogy ez nem fogja az oxigént elvenni, és amikor elkezdtük szervezni, akkor ez már 2011 volt, az a figura, aki egy beosztott tűzvédelmi szakért, vagy nem felelős, praktikusan egy lótifuti, tehát akinek az a tűzoltó, akit engedélyezte, az fényévekkel magasabb rangú. Tehát nem is egy tűzoltó, hanem csak valaki, akinek ez a többek között ez a feladat a múzeumban, az olyan szinten beoffolta, hogy nem lehetett megcsinálni. És azok, akikkel én ezt előkészítettem és segítettek nekem, azok a fiatal kurátorok, ők ezt szeretnék bevinni az Off-Biennáléra. Úgyhogy abban a központi helyszínen, ami még nem biztos, hogy hol lesz, lesz ez a 24 órás tűz, és lehet jönni őrizni, be kell jelentkezni, illetve bárki oda mehet, és bármit elégethet, lesz oda készítve tűzifa, matrac, szék, karosszék, lehet üldögélni, nézni a ős tévét. Úgyhogy ez lesz áprilisban.
0: Egy kis
4: programajánlót
0: mondhatok.
4: És nagyon fontos híreink vannak.
0: Micsoda?
1: Na akkor mondjuk be őket.
0: Micsoda?
4: Hogy az utolsó fél órában vagyunk.
0: Ez tényleg, ez préselted ki magadban, mint nagyon fontos.
6: Célegyenes.
0: Figyelj, közszolgálat. Közszolgálatban
4: helyett. Itt a Valentin nap, de igazából...
6: Nyakunkon a Valentin
1: nap. Nyakunkon
4: a Valentin nap. Kőkeményen a homlokunk közepén.
1: Az Állás utcában Rákoszent Mihály és Cinkota sarkán van egy valentini szalon. És a Gárdonyi Géza téren pedig ott a...
0: Hadd kérdezzek még egy kicsit, bocsánat.
1: Pedig egy Valentin nemű fodrászat.
0: A Valentin...
1: Ott nagy forgalom lehet a mai nap.
0: A képzőművészek mennyire kiszolgáltatottak, mert ha a magyar film meseket nézem, szinte nincs más lehetőségük, mint Andrew Vajna jó minőségű parokáját szopogatni. A képzőművészetben van ennél nagyobb a mozgástér?
6: Nézd, csak annyi, amennyiben olcsóbb. Uh-huh. Tehát a művész ember az, valljuk be, őszintén ingyen is dolgozik.
0: Hát igen, hála jó Istennek.
6: Jó, már aki, vannak, akik nem hajlandók, de azért a művészek ez
0: nem... Nem hagyja abban a művészetet
6: az
0: ember.
6: A képzőművészet az legalábbis a filmhez képest olcsóbb. Tehát ez a hatalmas nagy különbség, és ezért tekinthető úgy, hogy a filmművészet az eleve egy cenzúrázott műfaj, mert a befektető, aki a pénzt adja a film elkészítéséhez, azt szeretné még a saját életében visszakapni.
0: Igen.
6: Tehát például az egyik kedvencem, te biztos ismered a Godardnak a Megvetés című filmje.
0: Igen.
6: Fritz Langgal, Brigitte Bardotval, Michel Piccolival együtt. Hát ez egy akkora bukás volt, holott a legzseniálisabb film, és többet nem is kapott olyan jellegű költségvetést, mert az volt egy ilyen úgymond ilyen klasszikus mozifilm költségvetés először az ő élete pályafutásában. Úgyhogy nincs egy ilyen értelmű helyezkedés, egy picit ez a finom helyezkedés van, tudod, ami csak érzed, hogy úgy rájönnek emberek, hogy akkor most bizonyos témákat kerülni kell, meg ezt a hamis spiritualitást, ami
0: ezekre vagyok kíváncsi, van most valami spiritualitás?
6: Hát persze, több ilyen kiállításra neztek vallásos
0: művészet. Az igaz spiritualitás és a hamis spiritualitás.
6: Hát nem, a Pilinszkire gondolja, aki azt mondta, hogy olyan nincs, hogy vallásos költő, mert költő van, aki adott esetben vallásos. Tehát, hogy, és a spiritualitás gyakorlatilag minden művészetben megjelen, hiszen mire mutat föl, arra nagy ismeretlenül mutat föl, amit vagy Istennek nevezünk, vagy Stephen Hawkingnak, vagy Big Bangnek, vagy akármilyen, amit nem tudunk, arra mutat a művészet rá. Tehát minden művészeti alkotás spirituális, tehát hogyha itt az asztal közepén álló virágvázát most hirtelen művészetnek nyilvánítanánk, akkor az azt jelenti, hogy valami olyasmit teszünk hozzá, amit hogyha valaki erre ránéz, akkor tulajdonképpen van egy ilyen mű, váza virággal, az a címe, Erdély Miklós mű, ami tényleg egy váza virággal, és ki van téve. Be is tiltották a kiállítást, mert nem értették. Mert attól félt, hogy ismerne a cenzor paranoiás.
0: Nem érti.
6: Amit nem ért, az lehet bármi. Tehát, ez biztos, tehát hogy mindig a legrosszabbra gondol, tehát amit nem ért, az biztos én ellenem.
0: Na, de ez a kék váza.
4: Ez a legjobbat reméljük, de a legrosszabbra számítunk.
6: Úgyhogy én ezt...
0: Jársz külföldre, meg így szívod a...
6: Persze,
0: igen?
6: Járok.
0: Jó, hát már van, aki bár nem jár, mert de. Már nincs egy filléres, és már nem megy külföldre.
6: Hát ez nem úgy járok, hogy most... Mert azért nagyon sok mindentről lehet tudni, anélkül is, hogy jár az ember, de járok, tehát...
0: Tehát eljársz Berlinbe?
6: Igen.
0: Jó, most jó, ilyen, ez még jó.
6: Hogy mondjam, az utóbbi időben nem voltam annyiszor külföldön, amennyire szerettem volna, viszont egy csomó más esetben voltam. Legutóbb a Pétervárom voltam egy ilyen radikális művészeti, nem tudom, ilyen találkozón. Szentpéterváron hajóval mentünk át Helsinkiből, ott kellett aludni a hajón, nagyon érdekes volt. Ablaktalan vasszobában. Ami egy hajó.
0: De jó helyen, Péterváron.
6: Nyomasszó volt a Péterváron, mert most már másképp látja az ember. Tehát azt látod, hogy eleve nyomasztó, mert csak az egésznek az építészete és az egész vizualitása a hatalomról szól, amit még ugye a Nagy Péter és egyebek alkottak meg, tehát ilyen kilométer hosszan azonos homlokzatok, és tudod, hogy azok nem paloták voltak, hanem ilyen adminisztratív, tehát ilyen hivatalok, tehát azok mögött mind volt ember, és közben meg az a végtelen szegénység.
0: De nem ott laknak a legpénzesebb képzőművészet rajongók?
6: Nem tudom. De, nem, én ezen kell, nem találkoztam.

0: 10 méterrel megáll az autó, hogy átmehessél.
1: Jó, de
0: tehát nem is úgy, hogy csikorgó ezekkel 2 milliméterre a térdettől.
1: Jó, de hát az, ezt értem.
0: Hát nézd kell, persze, hát ez a veszélyesen élni az utolsó, ez az utolsó csepje a szabadságnak. Tehát azért csinálják ezt, mert azért mennek át a szocialista országból származó emberek a piros lámpában, mert valahol ki akarják élni a szabadságukat. És hogyha nem lehet másodt,
1: Lukács akkor... György ezen gondolkodott, és igazán nem jött rá a végeredményre, hogy hogy lehet az, hogy valaki kockára teszi egész, túléli a kelet-európai történelmet, majd a pirosban igen, szépen meghal is.
2: Ez a sorsfintora, nem lehetne ezt
1: rá. Hát, nem tudom.
0: Ez a piros lámpában valahogy az van, hogyha közösségi motiváció valós valakiben, akkor azt mondja, hogy hát itt egy megállapodás van, ez egy, itt megállapodunk abban, hogy az megy, akinek zöld van, és egyszer nekem megy, egyszer meg neked megy, és akkor megy. Ha pedig valaki frusztrált, és úgy érzi, hogy a szabadságában korlátozik, ja, akkor azt mondja, hogy bassza meg, hiába van pirosinak, és átmegyek, igen, mert nekem ez jóm van, és akkor iszom, meg és akkor cigizek, és akkor nem tudom, csinálok bármit, mert de ez például a tetoválásokon nagyon látszik, hogy az utolsó határ, last frontier, ami még a tied, és amit nem vetnek el, az a tested, és hogyha telivarod, és akkor az te vagy, és megmutattad a világnak, hogy te tökös csávú vagy, és szalsz a konvencióval.
1: Igen, én is gondoltam, hogy olyan alkonyatkor pirka adatig tetoválást rakatok a nyakamra, hogy
2: teli hátason gondolkodtál, remélem.
1: Mit csinál?
2: Teljes hátadat, valami szép.
1: Ahogy gondolkodtam. Nem, pont fekszem a strandon Horvátországban, és azt nézem, az összes nőntet kóval. És olyan volt, mint egy ilyen súlyos proli tömeg, akit megbélyegeztek. Tehát tulajdonképpen...
2: Jaj, már nem.
1: Mi van? Az arisztokratáktól lopták el a prolika tetkót. A tetkó története, jól mondom, az angol királyi család volt az első ilyen tetováló családok, és aztán ez elterjedt az egyszerű nép között tényleg. Nem, semmilyen... Ha meglátok egy tetkós testet, valószínűleg nem is nézem már meg, mert nem vagyok kíváncsi annak a nőnek a személyiségére, aki tetkót...
0: Ezt nem szabad
1: ilyen egyszerűen mondani, de azért ez nem a Yakuza féle tetkók csodálatos világa, hát ezek ilyen
2: van
1: szexuális olyan... felhívójelként működő tetkó.
2: Nem feltétlen, tehát ezt akarom kérdezni, hogy neked melyikkel van problémát, tehát hogy az, ami mondjuk most csúnyát fogok mondani, de idézem a rendes nevét, ahogy az emberek ismerik, a ribant rendszámmal van bajod.
0: Én ezt tudod, mi annak a története? Hogy ezt a pornószínésznők vezették be, hogy hátulról is meg lehessen őket ismerni, azonosítani.
1: Igen,
2: tehát, hogy azon vagy kiakadva, vagy az már unszimpatikus neked, vagy,
1: rendkívül
2: vagy mondjuk egy
1: kicsi forma kínálatból rendkívül nagy tömegek választanak egészen igénytelen megoldásokat.
0: Hadd vessék be egy szempontot ezzel, mert ezen én is gondolkodtam, mert nagyon sok ilyen sztori volt. Tehát tudjátok, hogy volt egy operaénekes, akit Bayreuth-ba azért szállítottak le a színpadról, és nem énekelhetett, mert holott remek hangja van, mert egyszer fiatal korában valami horogkeresztet tetováltatott még a mellkasán, és a próbán észrevették. Hogy azt gondoltam, meg a Lars von Trier az öklével, hogy önben a tetoválásban az a probléma, hogy van benne egy alaptévedés, a legtöbben egy olyan alaptévedés, ami valahogy a véglegességről szól, és az emlékeztetésről. Tehát azért tesz föl mondjuk valaki valamit, hogy anyám, vagy a szerelmét, vagy nem tudom,
1: Éva.
0: Micsoda, Éva. Vagy is volt ez, hogy volt ez azt hiszem, hogy Cseh Tamás szám, vagy melyik, amiben volt egy ilyen tetoválás bűn az éve, nem mindegy, jó.
1: Igen.
0: Hogy ne felejtsék el, hogy megmaradjon, hogy kötelezzék magukat, hogy mindig is ott van, nem tudom, nem az a bizonyítom a hűség

0: lehet, hogy, hogy a testemre teszem a, az illető nevét, vagy ami, ami fontos. És hogyha belegondolunk, ez egy tévedés, mert nem attól, tehát nem, ez egy mechanikus, tehát mint amikor az Odysseus a árbochoz kötözteti magát, nehogy behódoljon a szirének énekének. Ez azt jelenti, hogy lemond a szabadságáról, és valami mechanikus módon.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy nincs ebben egy ilyen birtoklási vágy, hogy tedd magadra, hogy Mari, vagy legyek ott a mellkasodon, tehát, hogy nem lehet benne egy ilyen másik oldali nyomás, és mondjuk, hogy, hogy, tehát, hogy érted, mint
0: de az, persze, hát ez az...
2: János, te azzal foglalkozik-e valaki ezzel a kérdéssel, hogy mondjuk Adi oda tetováltatta volna a
0: Léda.
2: Hogy
1: Léda, és utána áthúzta-e volna?
2: Ezek után ugye a csinszkával randizni az érdekes.
0: Egy nagyon szép, vagy több nagyon szép munkáról tudok, képzőművész munkáról. Az egyik, egy román művész, a hajnali órán, most ne várjatok tőlem túl sok részletet, de...
2: Már nincs olyan, már reggel.
0: Azért mondjam, jó, tényleg 3-4-8 lesz, 4 perc múlva, hogy valami ilyesmit tetováltatott magára, hogy nem tudom, szeretlek Románia, és aztán, és ez dokumentálta, és aztán azzal a fájdalmas technikával, amivel ezt le lehet vetetni, levetette. És egy másik művész pedig, nem, egy idős ember, egy idős bácsi.
3: És bele a szeretlek Románia szövege a sebekkel lett leszedetve, és beírom. Azért ez szép.
0: Ez nagyon szép. Ez
3: kicsit Hajas Tibor. Ez nagyon
1: meg hasonló. Ez egy perc,
0: eltökélt dolog volt, és mondom, egy ismert művész, mindjárt mondom a nevét, addig mondok egy másikat. Ez valami olyasmi volt, erre is, itt is lehet, hogy a részletekben tévedek, hogy egy idős holokausztul élő bácsi, mivel elhalványodott a tetoválás a karján, visszatetováltatta egy tetováló szalomba a számot. Erről az jut eszembe, hogy egyszerre NDK, amikor még volt NDK, művész, tehát diák társakat nekem kellett kalauzolni, és Balatonon Tihanyba elmentünk egy borpincébe, finom bort inni, akkor mi ugye nem volt ilyen borvilág, mint most, és kis mennyiségű bort nem tudtak eladni, tehát kis mennyiségeket nem tudtak eladni, és nagyon finom borok voltak, így kvázi kimérve, és hozta a házigazda feleség a kancsókat, és nyár volt, és rövidű jó ruha volt rajta, és a karján ott volt egy tetoválás, és akkor az egyik kelet-német művész megszólal németül, hogy ez biztos egy fontos telefonszám lehet a karján. Amiből csak az derül ki, hogy hát, szerintem ennyire bunkók biztos nem voltak, tehát hogy ennyire nem tudtak. Honecker világban arról, hogy tulajdonképpen mi is az ő múltjuk.
3: Igen, a litcseiek, igen.
1: Nekem ezekről a tetkós dolgokról visszakatolva, nekem vagy nagyon negatív élményeim vannak, nem saját magamon ismerősök, amit hallomásból, tehát hogy ez a legátgondolatlanabb, a legrészegebben megcsináltató, tehát hogy a legelvetemült, tehát tényleg hogy jut eszedbe egy pónilót, de tényleg 30 éves férfi létedre, a mellkasodra, tehát hogy így ennyire abszurdtól, például a gyönyörű szép jelentéstől kezdve, tehát ez is mondjuk lehet egy művészeti önkifejezés, ahogy te is mondtad, de ez mondjuk a póniló is egy ilyen... Vagy ez tényleg már csak annak tudható be, hogy valaki nagyon sokat volt. Mert ő nem tudott rá
0: választani. A tetoválás egy hatalmas műfaj, tehát ennek a, most álltak az öt szín ezen a jégbe fagyott, mumifikálódott ősemberen tetoválás nyomokat.
3: Van egy szenzációs orosz film, az a címe A tetoválás. És arról szól, hogy börtönfilm, hogy...
0: Ez klasszikus, az orosz börtöntetoválások azok...
3: Azoknak képzőművészeti történet.
0: Nem.
1: Album.
2: Orosz.
0: Na, abban az albumban olvastam egy...
3: Na, de várjátok a sztori. És arról szól, hogy van egy fickó, teljesen bele van épülve a orosz bűnöző világba, tehát jól érzi magát mindenki, haver, haver.
2: Köcsög vagy nem köcsög?
3: Most ez...
2: Mindegy,
3: ja, ja, igen.
2: Lehet, hogy nyelvet.
3: Nem köcsög. És megtér. Valamilyen, mindegy, igen, van ilyen orosz léleknél elicszer.
0: Na néha, de persze.
3: Hát persze.
1: Annyi volt.
3: És akkor elhatározza, hogy és föltetoválja ma egész testén Jézus Krisztust. Ahogy föl van feszületve. És onnantól megváltozik az élete, és hát gondolhatjátok, hogy a végén végigjárja a Jézusi kanosszát, vagy a kanosszát, Jézusi kanosszát, miket tudok? Az Jézusi kanossza,
2: na,
3: végre találtam valamit! 3:48-kor, magyarok! Jézusi kanosszát járjatok! Hogy hát semmi, rászáll a közösség, és megölik, és igen. Tehát a jó film. Na, csak annyit akartam mondani, hogy úgyse néztek orosz filmeket. Te nézel még orosz filmeket?
0: Dehogy nem.
3: Jó.
0: A Bolygók együttállása.
3: Nincs még Bolygók.
0: Zseniális. Paradzsanov film. Bolygók együttállása. Hadgyakorlatról szól, behívnak tartalékosokat, és valahogy elvesznek.
3: Tehát, de ez most Pani Parad...
0: Nem.
2: Szovjet
0: film. Nagyon jó.
3: Bolygók együttállása.
0: Hát talán... Nem tudom, hogy ezt szabad-e mondani.
2: Szabad.
0: Ismerek egy portást.
2: Nem, azt szabad.
0: Ismerek egy portást, akinek a megszállottsága az, hogy hát egész nap ül a portán, nézi a biztonsági kamerát, és szabad idejében a barátaival orosz film megszállott, vagy szovjet film megszállott, és teszi föl ezeket mindenféle ilyen obskurus szájtokon, meg kitalálják, hogy hogyan legyen a feliratozás, meg honnan veszik le. Nem csak oroszokat, tőlem BBL, vagy tőlem az én filmemet kérte. Na mindegy. Azt akartam mondani, hogy ebben a könyvben, ebben a általad is idézett tetoválás könyvben szerepel egy történet, hogy a bűnözők, amikor vonaton utaznak, és ugye a tetoválásból indult ki, mert vannak ilyen rangsor tetoválások, hogy ki mit tetoválhat magára, akkor néha azt mondják, hogy kártyázunk? Jó, kártyázunk. És miben kártyázunk? Válasz? Az utolsóba.
2: Azaz?
0: Hogy aki veszít, az az utolsónak felszállt utast lelövi.
2: Jézusom.
1: Úristen!
0: Vagy megkéseli, megöli. Uh-huh. És ez komoly.
3: Szimpatikus ilyen játék.
0: Ehhez a KGB-nek...
2: Ez az orosz rulettnek egy ilyen turbosított.
0: És a KGB orosz rulett, hogy behívnak téged, és azt mondják, hogy kedves bakácsnyelvtárs, itt van a vallomásod, hogy te nem tudom én, 1000 év óta CIA, FBI, vagy mit tudom én, angol titkosszolgálatnak dolgozol, írd alá. Azt nem írom alá, hát én nem dolgozom nekik.
3: Igen, ha aláírod,
0: és akkor hogy megáll kétenes masszer, és úgy érzed, hogy most rohadtul meg fognak verni, és azt mondják, jó, nem írja le? Tényleg nem írja le? Jó. Akkor, mit tudom én, Kuznyecov elvtárs, hozza be az első járókelőt. És lelövik. Mit tudom, a nénit a cekkerrel. És akkor az elkezd remegni az illető, azt mondja, hogy hát de nem vagyok orosz. Oké, Kuznyecov, a következőt. Ez komoly, hihetetlen, hogy mire képes az emberi elme.
3: Nem sokára jön Putyin, szeretettel várjuk Magyarországon, és örülünk, hogy...
0: Keresetek meg, a Sorokinnak van egy nagyon, ezt el is küldtem talán neked.
2: A interjú vele, ugye?
0: Az orosz lélekről. Igen. Hó, vér és tömjén.
3: Sorokin, hó, ezt vér és tömjén.
0: Az orosz lélek 3 alapelemből áll.
2: Uh-huh. Hóból, vérből
0: és tömjénből. Az a tömjén.
3: Az a tömjén
0: kategóriában.
3: Igen.
1: És ugye kedden visszacsatornak,
0: amit
1: már
0: egyszer
1: említettem, hogy a kedves egy hallgató meg is erősített, hogy ő sem nagyon tudja, hogy lényegében kik csinálták ezt, hogy vették fel, de kedden lesz egy ilyen kis külön kiadás, ugye a Drága Putyinunk megérkezése alkalmából egy ilyen külön kiadás a South Parkból, meg a Family
2: Guy-ból. Ja igen, Putyinos South Park,
1: és Putyinos Family Guy lesz majd kérdésben.
0: Franco South Park?
1: És valami, tehát így volt bemutatni, trélert is megcsináltak, és én ott láttam húni a magyar zászlót, magyarul beszélnek, ott van benne Ádár, őt mondjuk pont nem láttam, én Putyinra emlékszem, és
4: így... Ádár János egyezkedik Putyinnal a játék határok nélkül.
0: Játék határok nélkül,
1: hogy ezt kicsináltam?
2: Most csináltam az irányit, amiről
1: az real, vagy...
2: Iszonyú sok epizód volt?
3: Most nagyon sok információ egyszerre
2: hullott le,
0: vagy kérdés. Lehet egy programajánlót?
3: Lehet. Igen, igen, igen.
2: Programajánló
0: következik. Programajánló, ugye ma már 14-e van és szombat. És már szó volt arról, hogy micsoda nagyszerű dolog az Eleven emlékmű és a Szabadság színpad a Szabadság téren. És a Szabadság színpad Sarankó Mária, kezdeményezésére csinál egy vásárt a Fiatal Képzőszeg stúdiójában, Rottenbüller utca 35, ez szabadon lehet bármit odavinni, szabadon lehet bármit ott megvásárolni. Rottenbüller Damjani sarok, igen, és amennyiben lesz ebből származik valami bevétel, az a Szabadság színpadhoz jut, és egyébként meg nagyon jó hangulatú dolog lesz, tehát erre szerintem garancia az, hogy a fiatal képzőszek vállalták ott a helyszínt. Úgyhogy látogasson el mindenki, délelőtt 11-től szerintem esti órákban, aki pontosabb információra vágyik, az biztos megtalálja.
3: Hogy jó lesz a hangulat, azt hadd mondjam meg, hogy én bölcsészként például az Epreskertbe jártam, mert azért vidámabb hangulatú társaságot a képzőművészeknél azért nehéz, nem? A festők a legerősebbek?
0: Nézzük, hogyha többször is időzőjelbe, ilyen közhiedelem járja, hogy a festők boroznak, a szobrászok pálinkáznak.
3: Igen, de ez nem igaz.
0: A szobrászok sokszor bográcsban sütnek, főznek, csinálnak ilyeneket.
3: Főznek még az Epresbe?
0: Szoktak, vagy most néha úgy tűnik, hogy ezt megtiltották, néha úgy tűnik, hogy ezt nem tartják be, de a főzés, mint ilyen közösségképző, vendégszerető aktus, ez azért jelen van. De ami nincs, ami korábban volt, és ez fantasztikus volt, pont abban az időben, amikor te is jártál. Szerintem lehet tavasztól, ugye a másik fél év az a tavasz, meg kora nyár, tehát jó az idő. És a modelleknek kötelezően egy órán belül 10 perc szünetet kellett mindig adni, hogy kimessenek. Tehát ugye ott festőosztályok, szobrászosztályok vannak, általában annak nagyon... hogy mondjam, sokan jelentkeztek modellnek, a figuránság mellett ez a híres budapesti huligánok jó része modell, Szilágyi Lenke is volt modell a képzőművészeti főiskán, és sokakkal össze is barátkoztunk. És a lényeg az, hogy a lányok egyszerűen lepedő, mert az egyetem lepedőt adott neki, tehát a modell, amikor fölvette a munkát, kapott egy tiszta lepedőt, és azzal takarodzott, és arra állt, hogy ne a piszkos, nem tudom, mire álljon. Csak azt látod, hogy ilyen 3-4 mesztelen lány egyetlen egy lepedőbe burkolózva, nem tudom én, kimegy, ott mászkál, beszélget, egymással beszélgetnek, cigiznek.
3: Szerintem megvannak az ilyen típusú feltételei.
0: Mert ez nem alkalomhoz kötődött, hanem ez folyamatosan ott egy része volt.
3: Igen, jó volt. Én nem beszélgetem, jó volt. Szedjétek össze magatokat, fiúk, elbúcsúzunk, jó? Nem kell pöcsölni, pár percet.
2: Elbúcsúzunk, értitek, hogy akkor most a 24. óra, és akkor a Damok lesz, és akkor volt, Damok volt.
1: És akkor a rádió világnapját így le is zárjuk.
3: A hallgatóval, így kell befejezni, így a hallgatóval.
2: Fejezzük be a...
5: Hogy bírtad, Vakács?
3: Károlyok!
1: Téged hiányoltunk, mondd!
3: Hiányoltatok!
1: Egy órával ezelőtt rólad beszéltünk a dohányzóban, hogy na te vajon
3: mellett?
5: Hát én hallgattam a kalapjátorsóját, a pénztekot.
1: Végig velünk voltak
5: erre? Akkor már bricikliztem, aztán hallgattam azt a előtte lévő, az nagyon jó volt. Nagyon jó volt, és látod, hogy meg kell hívni, nem is tudom, valami.
3: Látod, milyen jó, hogy együtt a család. Károly.
5: De egyet hiányoltam, ne haragudjatok. Be kellett volna mondani, mondjuk, nem két nem óránként, meg a három óránként, hogy milyen műsor fog következni.
3: Bebizony.
5: Nem mondtam, nem jól mondtátok be. Ki fog következni, értem meg abban? Milyen vendég?
3: Igen.
5: Pontosan időpontra.
3: Jaj. A titkárnőm majd fölhív adás után, és elmondja, hogy miért nem csinálta meg ezt a részt, jó?
5: Engem fölhívni, hát nincs meg a számodok.
3: De benn van vár a taxim, abban van a titkárnőm, és őt majd onnan fölhívunk téged, hogy ez most miért nem jött.
5: Engem meg a számom, de már nagyon-nagyon furcsán tett ez a levegőt. Na, hagyok másnak is lehetőséget, hogy
3: elbújtsuk. De most már nem vagyok másnak lehetőséget. Szervusztok!
2: Lehetőséget kapunk
1: azért,
2: akkor arra.
1: Igen.
2: De elköszönünk 24 óra után a hallgatóktól.
1: Azért egy pár mondatban én elmondanám, hogy kiket...
3: Foglald össze.
1: Igen, én szeretném összefoglalni, hogy azért kiket tudtunk behívni erre a 24 órára, és kik voltak azok, akik velünk együtt hadban állva letalpalták ezt a 24 órát, szépen mondott, pedig amúgy seggeltük már, bocsánat. Tehát, hogy ugye az első vendégünk, akivel kezdtünk, a Szilágyi János volt, azért vele is nagyon érdekes dolgokat beszélgetünk, hogy haza is
3: haladott. Ne értékel, csak mondd a neveket.
1: Jó, akkor nálunk voltak a Brui kis csapat, a sörfőzőink, a Hackerspace, igen. Budapest, aztán jött Szilágyi Sándor.
3: De olyan gyorsan, igen, azért merengjünk el abból, igen.
1: Na most merengjünk, vagy soroljak? Tehát, hogy azért...
3: Az, hogy ne értékel.
1: Öt perc
0: alatt. A Szilágyi János az nem a híres régi rádiós.
1: De.
0: Hogy van?
3: Jó.
0: Most jutott az eszembe, mert nagyon...
2: Mit ült az Aranka?
0: Olvastam a régen, szóval amikor ezek voltak az interjúit, Pilinszki meg egyebek.
1: A női hallgató, aki az előbb betelefonált Szolnokról, előbb egy órával ezelőtt, ő például őt említette, hogy neki ő volt a kedvence.
0: Ez egy fantasztikus figura, és kvázi jól tartja magát.
3: Nem, teljesen tiszta, teljesen oké, és arról beszélgettük, hogy tulajdonképpen... Semmi szükség rá.
0: De ilyen... Mit csinál egyébként? Hát
3: jó,
0: azért idős.
3: Hát idős, de most komolyan mondom, hogy én nem érzem annak. Tehát amikor így beszélgetek valakivel, mindig azért...
2: De azért arról beszélgetünk, hogy milyen idősnek lenni, igen. És elfelejteni a dolgokat.
3: De simán legyalázta, visszagyalázta most pozitív értelemben a betelefonálókat. Tehát még, mert érted, van az időséggel egy ilyen lelassulás. Tehát én már a Vitraival nem akarok nagyon vitatkozni, mert egyszerűen tiszteletlennek tartanám az életkora miatt, hogy gyorsabban.
0: Miért nem. Tök jól néz ki, most láttam a Vitrairól egy fényképet.
3: Csak azt mondom, hogy gyors, és éles elmélyű.
1: Annyit akkor semmi mondjuk el, hogy ő 9-től jött be, tehát ugye vissza akarja valaki hallgatni, péntek reggel akkor kezdett nálunk, és akkor így
0: olvasom
1: a többieket, ugye a Brui csoport volt 10-től a sörfőzők, aztán jöttek 11-re a Hackerspace Budapest, Szilágyi Sándor, Saci volt ugye déltől egyig, Palóc Eszter kicsit megkésve, de az egy órás órából ő is befutott, ő volt ugye az énekes.
3: Ő ma koncertezett.
1: Igen, ő volt a koncertezett. Ugye utána volt egy kis zenei atmunk, ugye Feledi Botond érkezett meg utána 3 órára, így van, Karafiát Orsi követte őt 4 órakor, Péntek Orsi és az Andalúz lányai című könyvről beszélgettünk 5 órakor.
3: Igen.
1: Ugye itt bejöttek a utána velünk horgászosztunk, tehát hogy itt a horgászok.
3: Legyező horgászokat nem tudtuk leverni.
1: Igen. Így van.
3: Utána soha nem gondoltam volna a legyező horgászról, hogy ilyen békés, jó természetű, egyszerű embereknek gondolod a legyező horgászokat, mert őket nem tudtuk
1: kitolni. Viszont, mivel mi is behívtunk.
2: Például nem egy egyszerű, de
1: meg
2: olyan emberek, hogy leírtál?
3: De
1: hogy mivel ezt nem tudják
3: megdöbben.
1: A hallgatók, annyit hadd mondjuk el, hogy a 24 órás, 24 vendéget betartva volt bent saját vendégünk, amit jövő héten le fogunk adni, igen. Tehát hogy ezt nem fogjuk kihagyni, hogy meglegyen az, hogy ki is volt abban az órában a másik vendég. És 8-tól volt a Kincses Marcell a Coming Out könyvnek, ugye a meleg volt lelkész. Ugye utána jött szinte rögtön egy fél órás késéssel, vagy csúszással ilyen fél 10-9 körül, ugye a Bodrogi Bea volt velünk, a média jogász, civil, ezért fontos, mert ugye igen, mindig kihangsúlyozta. Jó, onnantól szerb horvát volt nálunk, ugye ő több órát is vendégeskedett nálunk.
3: Az vidám írta. Pillanatokat szerzett.
1: Az volt a legvidább, amikor utána ugye a Bárdos Deák Ágékkal mindenki bent volt egyszerre, és tehát ők két órát voltak bent egyszerre, ugye? Tehát, hogy ez egy két órás
2: a szerb horvát is lehet.
1: Szerb horvát hárman. Bizony. Utána pedig ugye a filmeseink jöttek háromra, ők voltak még, akiket visszatudtok
3: hallgatni. Ők fiatal hallgatni. YouTube-osok voltak, és...
1: Filmes, tehát egy forgatókönyv, tehát egy forgatnak, klipet csinálnak, reklámot csinálnak, tehát elég érdekes így a...
3: Képzeld, ezek teljesen ilyen házakban lakó magánemberek, akik... Tök más, nem, mert a MAFS meg a BBS meg egy csomó minden miatt kialakult valahogy valakiből, hogy lesz filmes vagy valami. Otthon elhatározzák és saját erőből megvalósítják.
0: Volt egy ilyen diákunk, aki egy tök jó sztelikemet és gémet meg ilyeneket hegesztett össze és klipeket csinál az ismerős zenekaroknak, és
3: abszolút... Föl sem merül benne, hogy állami támogatást kapja.
1: Ebből van, hogy belülük ketten az SFN, tehát a Színház Filmművészeti Egyetemen végeztek, ráadásul, tehát hogy ez nem egy olyan távol.
3: Nem arról az, hogy később aztán mindent megtanul,
1: ja.
3: Mert szüksége van ahhoz, hogy tudja az anyagot, hanem hogy hát figyelj, az, aki az anti-realityt adja, hogy hívják a...
1: Akit, Imagine Show,
3: az ő saját...
1: Magánélete.
3: Fejlesztése, televíziós igen. Fejlesztése volt az agyába. Érted, hogy ez ugyanolyan, hogy kérdezte a néni, hogy szólokon mit lehet csinálni, és átéreztem, mert a kopikon is onnan jött. És tudod, ha ott él szólokon, akkor azért azt tudod, hogy mi az. Az olyan, mint hogy Várpalotán születtem. Szüles Várpalotán, és akkor megérzed azt, hogy...
1: És akkor kemény leszel.
3: Nem, akkor van egy húzása a szabadságnak, és megszületek. Tehát mindig azt hiszem, nem adtak egy büdös fillért se a Magyar Független Film Szövetségnek, és akkor azt hiszed, hogy vége a Magyar Független Filmnek. De nem, semmi, semmi köze a művészetnek bizonyos értelemben a finanszírozáshoz. Ez nagyon érdekes.
1: Szombat háromkor
3: el. Mi azt mondja, hogy na, menjünk tovább. Tényleg itt van a Hoti Hada 48 órás adásának az utolsó kétharmada.
1: Ki, tehát Regős Robival nevettünk nagyon igen, sokat, tőle. Meg az ő abszurd történeteiről reggel. Hajnali ötkor, mert a Sugár János csatlakozott hozzánk 6 órakor. 8 óra van, letelt a 24 óra, mi megyünk, alszunk, és szerintem egy 7 nem beszél semmi. Szeretkezzetek,
3: olvasatok könyvet.
1: Az biztos.
3: Na, egy darabig nem látjuk egymást, van jó hír a halálban. Na, puszi.
1: Addig imádkozzatok, meg szeretjük.
6: Kertakaró.
7: Jó.
1: Jó.
6: Jó.
7: Jó. Sanyi, Atesz és Varek.
6: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
8: Kettős vállalkozás.
6: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
9: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
6: Régi könyvek életre kelnek.
10: Nem értem.
6: Hallgass, hallgass, hallgass.
11: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
12: Tilos Rádió?
6: Jó.
12: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
6: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Tehát a Kelta Karót halljátok. És vendégünk Parti Nagy Lajos, aki a Fagyott Kutya Lába című nemrég megjelent novellás kötetéből olvas fel. Hallgassa.

Ne ezt tanulmány fej. A sauna Big Mac az alapdolog, mit hittél, mint az anyatej vagy a jackpot. Gatyászom ruket nézed, mi? Amcsi zászlóból van varva, faszán térd alá lódnanál, hova lógjon, yes. Boxerom a haverom, elég jó, nem? Rímel, fuck you. Én költöttem, mire számítottál, fölhívtam, bemondtam. Yeah, baromira full vagy, Big Mac, mondták, de nem nyertem. Danubiusba. Karton Red Bullt nem. Kedvenc gatyászom, mit gondolsz? Csillagok, sávok, minden, ami kell, de nem sokat hordom. Aktív pihenésem, az egyedül megmondom zárójelben. Vagy idéző. Nem voltam magyaros típus iskolában. Inkább torna meg csivésség, na hogy faszomat karatek, hogyha mit hittél. Al Pacino éjjel-nappal. Legfőleg csak usziban hordom, sajnos. Illetve a moment fűgyírok. Főnöknél mondja, wow, bírom ezt a gatyaszot, Big Mac. Tegeződünk oda-vissza, tisztára családias. Yes, Andi, mondom én is a tiedét. Vagyis ezt csak gondolom, de úgyis oké. Süt a napsütés, lekísérem a masszört a sátánok miatt. Múltkor sajnálatos eset volt, főnök megmondta, aki hozzánk jön, nem mászkál a többet szabadon, kiherélésem terhe mellett, vagy ha udvarolnák az Andinak. Tudod ki? Ha elment a masszőr, fűnyírok. Tisztára turbó, mit hittél? Feeling vagyok, mondom, ki vagyok gyúrva, Big Mac, mint az angyalok, olyan lazac. Pedig mostanában csak jó lesésig gyúrok. Faszomnak majom éjjel-nappal. Szóval főnöknél, hogy how do you do, gatyász? Mellesleg Campari. Csupa gatyám, amcsi, mondom, alapdolog, ami itt nem amcsi, annak uncsi. Én költöttem, beküldtem, nyertem popcorn bérletet. Jó rostos, very nice egészségügyi. Full cure lesz. USA-ból táplálkozástudományi, mire számítottál? Amcsiban minden taszár, nem ám vidéki, mint itt. Izadni a leghifibb. Kísírja magát a háj és az ember Red Bull estét. Másrészt, hogy minden napok addig viselkedj, köcsög, amíg életben vagy. Ott aztán semmi gatyászom, mint szabadidőn, Big Mac, hanem külalak. Főnök kurvául kényes, például koszos körömér is levisz hídba, mint a Clark Ádám, és lesprézi az agyam. Azért az agyat sprézemre bivaj geci azt ordítja, mert már alig van a flakonba. Sokat nevettünk, de igazságos. Mondjuk nem csak alulápolt körön volt, hanem tihanyba el lett veszítve golyóálló mellény. Klub Tihany strandon ellopták, csehszlovák, de akkor is. Fakjukán mondja, még egy fekete pont és Palermo. Aztán nem tudom, hogy miattad ették meg a kutyák a pedikűröst. De hamar megbocsátod egy kis kokit a pisztolyjal, na ne bőgél, Beverly Hills. Most meg öltöz fel, ide is ide megyünk, busi lesz. Szépen öltöztek mind a négyünket, keresztgyerek nem járól áll, öltöny nem papsajt, munkaruha meg munkamellény, kardenin, kardencipő, kardenzok, mobil. Mobil otthonhagyás a főben jár, mit hittél? Igaza van. El van érhető, és részemről is, ha bármi. Oda csörgés, mint a kígyó. Adódott helyzet, pitty-pitty-pitty, csókolom főnök, aztán már is képben van az ember. Te vagy az? Yes. Melyik te? Hát Ciha. Na, Big Mac, végre, hogy mondod a nevet, hát hangról tudja, melyik vagy, köcsög. Azt akarod, hogy megint kiherjó? Isten ments, főnök, ne csináld, hogy kiherél el, megöl a csajom, mit hittél? Ma jó, fölpróbálom a csajot, köcsög. Ó, az kicsi rád, főnök. Na jó, azért megbocsátok, ide tudsz ekkor és ekkor? Hogy ne tudnák, Big Mac, hol vagy? Vienbe. Vagy bárhol, ahol van, ilyenkor azt mondja be, hogy hol van. Oké, röpcsizek, főnök. Be let's go valamelyik terepjáróba, és néno-néno. Reszkessetek egerek. Vagy esetleg, hogy hova vigyen moment a limuzint, repülőtér, bármi, Ferihegy vagy Margit sziget és parlament elé. És hány hára? A forró drót a sikerhez. Olyan hosszú limuzin, Big Mac, mint a 105-ös busz. Szandálfa berendezés, kézmosó, minibár, printer, fuck you, hey. Ha van mobilod, és azt mondja, pitty-pitty-pitty, rögtön nem vagy mesztelen alapdolog. Hello, Bill, itt a mobil. Beküldtem. Mit gondoltál, második lettem, egy hónapos ingyen használat. Éjjel-nappal Hawaii. Kár, hogy nincs belőle vízhatlan uszodához. Akkor úszva is kapcsolat, Big Mac. Sok majom vízhatlan mobil persze nem talál ki. Ezen, ha bedődök, le tudnám rúgni a Nokiukat. Persze úgyse egész nap vízbe dagonya, az fuck you. Hanem járáskerés, keverés, high life, éjjel, meló, bárban ülés, icéval, ice nélkül, ilyesmi. Többet erről úgyse. Tisztán bizalmi. Tekila, mint a szemét, pisztácia. Négyüknek egy opera bérlet elég. Nagy büfé, szekurity. Reggel meg, ha van fél óra, szabad irány a néno-néno szaunázni. Főnöki privát, oda be nem. Kényes rá, hogy lábgomba.
Kilit belépsz, lábad levágom. Plánc Fürez Dolores. Legjobb izzadni a világon, Big Mac meg a tánc. Csajokat nem is mondva. Evés még, hassza, hogy es. Evés alap dolog, sokat ráfigyelni arra, mert kell. Épülni a buildingnek. Vitamin a tatamin, én költöttem, beküldtem. Halózás nem mindegy. Színhús, nem farhát, meg proli parizer. Mangalica is nyomelem, ez a jelszavam. De nem csak a strucbélszín vagy a homár, hanem mire számítottál, egy egyszerű szívpöri is étkezdébe. Nénik között fakjú, prolik között lepince, érted, és halózás. Tulaj, ha haver, mindjárt két adag. Termeling is befele. És akkor másnap lazac. Egyel arra ébredek, lazac vagyok, na anyám, belegagyeszomba is, fuss Forrest, fuss. Levárosba, átvárosba, szellőzik a fejbőr. Ezt még nem küldtem be magyar e-mail. Yes. Eating és during. Alap dolog. Valahogy délután leülök Frankon, és nézem full lemésztés tükörbe. Ennyi mi. Ja, mit hittél, mert szép. Az izmok csalogánya. Ez itt az utolsó mohikán, máskülönben nem nagyon tetuzok. Meg a seggemen egy Tom és Jerry, de az régi. Isi bőli. Nyolcadikban bőli. De is mérget, mit hittél, nem tudtam ülni, álltam, mint a fasz. Kárt balogattam két napig, megmaradtam, felnőttem, nem panaszkodok. Nagyjából van aprítani. Heti kétszer lövészet, kétszer küzdősportok, egyszer angol. Full time. Néha nem szép munka, van ronda része, ujját visszahajtani, de hát behajtás nem első áldozó. Ha jajgat, bimmak, akkor legszeretnék beteget jelenteni. Hello, főnök, csókollak, beteg vagyok, csukjás izom a hilleszel. Jelszik-e, maradj otthon, ciha, nem erőszak? De ezt csak képzelem, hogy ezt mondja. Főnökkel nem lehet így akarni, meg ma kell. Legrosszabb, ha etikumtól kell behajtani. Kurva sok az etikum. Csinálják a gyereket, Big Mac, mint a pogácsát. Nekem mindegy, minden út Romába vezet. Beküldtem. Még nem nyert. Ülök limuzinba, várok, gondolkodok, kitalálok. Mondjuk öltözködni meg aranyláncot eléggé kamelok, olyan nekem, mint a gyík, levágják a farkát, kinő, ez kéne nekem is, hogy kinő, nem kéne mellén, csak a Camon meg az Al Pacino, hogy gyík volnánk. Most ezt mire mondom? Angyafaszra, nem? Csak egészség legyen és popcorn. Szervezet részére fűtőanyag ellátás, az mindig jól jön. Ha egészség oké, nem adom soké. Én találtam ki, beküldtem. Mire számítottál? Pár esetben beküldök, meg fölhívok mobilon. Viszem például mosatni a limuzint és fölhívok. Hello everybody. Hi, mondják. Megismerem a hangodat, mondják. Te vagy, aki sokat beküldesz. Yes, mondom. Popcorn bérlek. Akkor hadd találjam ki, te vagy a lazac, mondja a rádiós köcsög. No, én a ciha vagyok. Story, story, persze, hogy a ciha bocsika. Hogy ejtett, kérdezi rádió. CIA jétsei. Nem, mondom, vagyis igen. Közik a hívást, mondja, és bye-bye. Az ilyeneket szeretem, hallani hangom Danubiusból, süt a nap, két proletárka csak mossa a limuzint, hallják, hogy hallom a hangomat, ez elég Franco Nero, meg a Sauna Big Mac, az alap dolog, mit hittél, mint az anyatej, vagy a jackpot, gatyasszunk luket nézed mi, amcsi zászlóból van varva, faszán térdaláló, na ná, hová lógjon, yes, boxerom a haverom, elég jó, nem, rímel, fuck you, én költöttem, mire számítottál, fölhívtam, bemondtam, jé, yeah, baromira full vagy, Big Mac mondták, de nem nyertem. Danubiusba, karton, Red Bullt nem. Kedvenc gatyasszom, mit gondolsz? Csillagok, sávok, minden, ami kell, de nem sokat hordom. Aktív pihenésem az egyedül, megmondom zárójelben, vagy idéző.

Hiéna Esztrád. Eszik a hiéna kemény papírt? Talán nem, mondom. Talán ha zörgetjük neki a cellofánt, nem. Megmondanád, mivel zörgessük? Morogja a társam, a puszta szemünkkel. Akkor kiabáljunk, javasolnám, de rögtön rájövök, hogy ez még nagyobb ostobaság, mint az zörgetés. Amint zajt hall, rögtön idejön, és ha azt látja, élünk, nem ússzuk meg. De ha csak dögöt eszik, akkor ha élünk, megúszhatjuk, nem? Ki van zárva, mondom. Az az egyetlen esélyünk, hogy nem eszik cigarettás dobozt. Mindent eszik, miért pont azt ne? Csak, mondom, ne olyan hangosan. Hülye egy érzés, súgja a társam és kancsalít fölfelé. Szinte hallom, ahogy nyikorog a szeme, mégse látja a feliratot. Mindent látunk, csak a kibaszott feliratot nem fölöttünk. Ki fog törni a szemem? Mondja merev szájjal és csúnyán káromkodik. Nekem már a könnyem is folyik, mégse vagyok képes többet kivenni, talán egy ó betűt. Atr, atro. Persze ettől nem leszünk okosabbak. Atrop. Neonszínű betűk, mondom, alig hanem fluoreszkálnak. Valami világítós festék, mint a 60-as évek mozi reklámjain. Biztosan, hogy nem kamel? Eléggé biztos, mondom. Különben is ezt te csak a pupok miatt gondolod. A pupok már az érkezésünk késő délután óta ólálkodnak a parkoló körül. Hol itt, hol ott üti fel a fejét egy, fölbukkan is elmerül, fodros, aránytalanul bonyolult szája még sokáig remeg a homokon. Ezek nem tevék, vakondok, esetleg földi kutyák, mondja. Persze, mondom, csak éppen akkorák, mint egy teve. Akkorák, de mégse tevék, mondja a társam is, megborzongva nedves törölközőtől. Megjáratta volna, hót mered meg a zuhany alatt, most leverné róla a víz a lágyrész csontig. Voltak éppen szerencse, hogy épp megérkezett a fürdőből, mikor ez a dolog történt. Így legalább együtt vagyunk. Még a tusfürdő is ott a kezében, és ahogy kinéz, ott is marad. Old Spice az örökké valóságnak. Jó tál? Kérdezem. Elkezdtem, de nem volt több 2 eurósom. Nyeli, mint a Niagara. Szörnyű érzés, hogy csak a szánk mozog meg a szemünk, semmi más. Ha fölfelé nem is, körben a helyzetünkhöz képest messze ellátunk. Helyzetünk hülye. A Szahara és a Zahari dombság találkozásánál benzinszürke tájban hosszú, prémes emelkedőn terül el a 761-es számú Serralstraßen. Sok ilyen van a Strádán, nagyjából egyformák, ennek talán jobb a híre, azt mondják, kicsikével jobb filmeket adnak, és kevésbé lopnak a lányok. Tisztább a fű. Van persze minden, ami kell, bedobó szauna, sí és gyóntató automata is van, motel, melegkonyhás bistró, drinkbár, melyben esténként élő zene szól. Mint amikor egy fűrészgépre csengőt köt meg, de akkor is valódi esztrád zene. Az autós moziban már állítólag a púpost vetítették. Tízszer láttam mindegyikünk, nem nagy veszteség lemaradni róla. Persze megnéztük volna 11-szer is, ha magunk fajta tud úgy nézni, hogy közben alszik, vagy fordítva. Gyakorlott lomba utazók vagyunk, ha leszáll az est, fehér zoknit húzunk, kockás papucsot, akkumulátorról melegítjük a körömpörköltet, és hetekig el vagyunk mozdulatlanul. De ez most más. Egy sorsára hagyott ideges állatkert kellős közepében éjszakázni nem tiramisu. Morog, vonít, hisztérikusan sóhajtozik flóra és fauna. Még a flórával csak elvolnánk. A szauna ereszéről olykor leszakad egy 5 kilós papagáj, csattanó piros jégcsap. Talán az a legnyugtalanítóbb, hogy a Strádát halkan és módszeresen bemossa a homok. Azt az utat is, amerre jöttünk, azt is, amerre mennénk. Messze ellátni. Hisz akkor a hold van, mint egy kézifestésű szivaros dobozon. Foltos és tekintélyes, nem kérdés, hogy itt ő dirigál. Nem őrködik, csak föllesétál a horizonton, ő tudja a legjobban, nincs hova menni reggelig, unalmában cicceg és füttyöget, hergeli a zsiráfokat. Viaszosan rémülten lobog a nyakuk vagy a törzsük,
minden bizonnyal gumiból vannak, mint a töltőállomás tetején az oroszlán. Némelyik, ha nem bírja tovább a gúnyos füttyögetést, eldurran, sivítva veri magát a földhöz. Épp nyitottam a fülke ajtaját, mikor villant valami, alig nagyobbat egy villámlásnál, tulajdonképpen ennyit lehetett érzékelni. Azóta a vezetőfülke mellett állok, fogom a félig nyitott ajtót, cigarettával kínálom a társam, szélesen mosolygok, hajamban kifogástalan a hullám. Megbolondult a főnök, mondja a társam, és fölfelé intett a szemével. Most már az álló autók sebességét is méri. Ezen nevettünk, pontosabban nevetünk azóta is mereven tele szájjal. Nyúl a keze az odakinál doboz után, még nem vette észre rajta az ominózus rajzunkat. Az is lehet, hogy fénykép. Pontosan érzem, ahogy eltelik egy örökké valóság. Jégkrémet viszünk Zalaegerszegről Kamerunba, papírjaink rendben, semmi rosszat nem csináltunk, el nem tudom képzelni, ki szórakozik velünk, és főleg mit akar. A főnök azt akarja bizonyítani, hogy az ember kisebb, mint a sivatag, hogy kicsi bénák vagytok, csavarkulcs ide vagy oda. Évek óta erre járunk. Mit bizonyít ez? Zár a bisztró, tekeredik le az ajtóban a dupla acélrács. Az arab udvarosok lehúzott fejjel kirontanak, elcipelik a bozótik a szemetet, kiborítják, vagy hanyat homok visszarohannak, épp becsúsznak a vassodrony alatt. Valaki megtapsolja őket bentről. A nedves, rengő halmok tompán csillognak a holcsütésben. Milyen bisztró az, ahol ennyi friss bélhulladék képződik? Ez jut eszembe, egy darabig ezen tűnődöm. Az albínó öregasszony búvárruhában mossa a szaunát. A bérelt buszban elcsöndesednek a kurvák, csak a készenléti ablaknál ég a stoplámpa, olyasféle ablak, mint a patikában, bekopogsz, eltolják, csak ez lejjebb van és persejes. A rágyújtás tartós küszöbén hiányzik legjobban a cigaretta. Mindkettőnknek azon jár az esze, hogy az éles és letagadhatatlanul erősbüdő kacagás jöhet-e még az autós moziból. De egy idő után már nem jöhet, és a verejtékünk megzizzen, mint a hártyajég, mint a celofán. Nem tudni mi az, de halljuk, hogy egyre közelebb jön. Ez ide jön. Mit akar ez potni velünk? Kérdezi a társam, eléggé vékony hangon. Felelek neki, de hogy mit, azt egyáltalán nem hallom. Ebből gondolom, hogy vagy fölébredek másodperceken belül, vagy tényleg nagy a baj. Hosszú, rosszagú felhő csúszik a hold elé. Lihegi, mondom a társamnak. Nem liheg, azt mondja. Hát akkor. Nem tudja, mondja. Pedig tudja. És én is tudom. Aztán visszafolytjuk a lélegzetünket. Fél perc telik el, majd anélkül, hogy meglepődnénk, egy közepes erő a lapunkról az oldalunkra fordít. És néz, és liheg. Ránk cseppen a nyála. Legalább a rohadék fejünket, ha el tudnánk kapkodni. Hülye érzés egy cigarettás dobozra nyomtatva lenni, mondja a társam. Na ne mondd, mondom, és még mindig suttogok. Rövid időre megint kivilágosodik, elvakít az éles holdfény és a dű, hogy továbbra sem tudom a márka nevet leolvasni a fejünk fölött, pedig ez valami a jobb szög. Alig, hanem mégis atrop. Lehet, hogy egy betűvel se több. Aztán megint sötét lesz, nyál és vonítás.

testékszerek. Ha felrobban egy gimnáziumi kólagyár, illetve melléküzem, azt úgy kell elképzelni, mint egy sóhajt. Mint ha valami irdatlan világvégi böfögés teleraknak kővel, vasreszelékkel, beélesített mikrofonnal. Mobilok, táskák, testrészek, pink notebookok szállnak szerte szét, hullik belőlük a pezsgő barna vér. Mint kiderül, az esemény ugye rendkívüli, a körülmények ismeretében mégsem váratlan. Legfeljebb a robbanás középfokú intézményhez képest hatalmas méretén lehet csodálkozni. Ilyenkor egyesek, szülők, politikusok, diákjogi aktivisták rendre felvetik az Ipartanügy Minisztérium, IPTAÜM felelősségét, és hogy rendeletben kellene szabályozni olyan termelő üzemben, ahol szubverziós dúsító van, illetőleg szénsavreaktor, csak saját felelősségre működhet oktatási intézmény. Ezt más szülők és más politikusok képmutatásnak nevezik, mondván a szabályok be nem tartásából nem az következik, hogy más szabályokat kéne hozni. Föltéve, hogy a szabályok jók, már pedig jók. Meg kell mondjam, olyan felelős tényező is van, aki nem a száját jártatja, hanem cselekszik, és mint tudjuk, aki gyorsan ad, kétszer ad. Egy hét se telik el, és a cég szíves hozzájárulásával osztályunk emlékére fellőnek egy gyászműholdat. A Szikitúrad Astra projekt nem elsősorban reklámhordozó, sokkal a fontosabb, hogy minden tanulóról ott legyen a kis jellemző videoklip, név, kereszt és vezeték, fogyasztási szokások, kabala állat, kedvenc szín, telefonszám, erre bármeddig küldhető emeldíjas SMS. Egy interaktív, előrehozott tabló, kedves barátaim, mondja a PR főnök meghatott komoly hangon, hisz maga sem tudja kivonni magát a szülők és hozzátartozók keltette hangulat alól. A vizsgálat nemzetgazdasági érdekből nem fejeződik be, ennél a sebek begyógyítása fontosabb, és az, hogy visszatérjen a termeléshez szükséges béke és bizalom. Ha nincs mihez képest, idővel a találgatások szépen kioltják egymást, és az igazság a feledéssel karöltve elfoglalja megérdemelt helyét a múltban. Ha valaki ragaszkodna az esetleges történtekhez, annyit mondhatok, beosztott tanulótársaim hirtelen megrendelés, netán valami privát üzlet következtében valószínűleg megint niagaráztak, azaz kiiktatták a szekorítómatákat, a kézi vezérlésről pedig tudjuk, hogy életveszélyes. Egy érettebb gondolkodás ezen úrrá tud lenni, de az ifjú lelkeket gyakran elkapja a kóla mámor, gyerünk, mondják, még előre, és bizony ilyenkor ütközésig nyomjuk a karokat, pirosban az érzékelők, villog a monitor, recseg és sír a rendszer, aztán egyszer csak nincs vissza.

Nem hallott semmiről. Jobb is, ha nem tud. Az egész várost és az agglomerációt ez a gimnázium látja el kólával. El lehet dönteni, mi a fontosabb. Ha az ember, már pedig ezen nincs mit vitatkozni, akkor kell az üdítő. A tanárnő, ha ideje engedi, fitness tanít és jó eszélyt. Alapjában rendes asszony, mosolyog, mint a szájkosár, alacsony, gumírozott cipőkben közlekedik a folyosókon, besurran a fizikai szertárba, ahol a palackozót rendeztük be, hunyorít, sóhajt, fejet csóvál, óva int. Nem az iskolának, az életnek tanultok. Éjjel persze sírógörcsök, szívritmus zavarok látogatják, ha végül elalszik, villamos székkel vagy a nyugdíjazásával álmodik. Ő tudja a legjobban, hogy egyszerűen nem lehet eleget termelni. Az üdülőtelepek ki vannak emelve, hasonlóképpen a wellness kommandók, harmad, de nem utolsó sorban pedig ott van a lakosság. Az üres pillapalackokat kötelező 24 órán belül beszolgáltatni, ellenkező esetben igazgatói intő jár, három intő pedig egy automatikus rendőrségi feljelentés. Nyár van, a napi kötelező 2 literen túl is kólát iszik mindenki. Trendi a dobhas. Olyan a hasuk, mint az afrikai gyerekeknek. Épp a társastánc verseny kellős közepén robbanunk fel, a parkett kis ördögeinek megállni sincs idejük, az abolátlan sziszegést azonnal követi a csattanás és a nagy, puha bum. Úgy hajlik meg a padló és a plafon, mint a nedves tortalap. Aztán csak a bugyborgás és az égből jövő sikoltozás hullámai, szabályos lökésekben, mint a szívdobogás vagy a sziréna. Kimegyek kólázni, és visszamenet épp megállok az ajtóban, még odakint a folyosón. Így úszom meg, némi sokkal, légnyomással, fülvérzéssel. Állok ott, és nézem, ahogy elröpül 2 emelet, kezemben összelapul a papírpohár, aztán repülök én is. Váratlanul egy szellőzőaknában találom magam, közepesen lejt, vígan csúszdázhatnék lefelé, de 1,5 méterenként fönnakadok, így az egész menekülésem csak kínlódás. A megrogyott épület csúnyán káromkodik magottan, nagyokat böfög. Ha utána másznas fel akarnak falni, nem lepődnék meg. Az akna 100 méterrel lejjebb a haszonjármű parkoló mellett éri el a felszínt. Kirúgom a rácsot, sokáig állok a lapulevelek közt, nagyon sírok. Szürkés-pirosban látom a tájat, a hegyoldalt, a fákon fityegő színes kis testékszerekkel. Egyedül a menetrend szerinti autóbusz zöld. A szállítóautók egyötörte úton imbolyog felém, hámozza le magát lassan, mint az almahéj. A sofőr rögtön megáll az intésemre, tele a busz napsütötte apácákkal, együttemre mindig nyugat felé forgatják a fejüket, a lebukó vörös napkorong irányába. Nem tűnik fel nekik, hogy kinőtt zakón, fehér ingem, sötétkék nadrágom, csupa vér a fülemtől. Meleg empátiával veszik tudomásul, hogy csak tátogok, mutogatok fölfelé. Igen, kicsi öcsénk, szép gondolat. Ő valóban örökké való, közli az egységes, komoly bólintások. Lent a városban a rendőrök sem mennek velem semmire. Lázasan, csatakosan ébredek másnap. Nem emlékszem, hogy mit álmodtam, de mikor ránézek egy pillepalackra a multikantinban, erős hányingerem támad. És úgy jut aztán lassan eszembe az egész balul sikerült táncverseny. Nagyon sötéten nézhetem a rekeszeket, mert a szeplős vörös ajú eladólány megszólít. Vedd csak meg az adagodat előre. Adagomat? Ja. A fejadagot is, meg a private-odat is. Nagyon előfordulhat, hogy sokáig nem hoznak üdítőt. 2 hétig is. Hát fölrobbant a gimnáziumban a kólagyár. Zoom. Ráadásul épp táncversenykor csezd meg. Lassú táncolt az egész 3. B. Senki nem élte túl. Egyszer csak mind elrepültetek szépen, matróz blúzban.

A szerencse csapása. Megfog a lottózó előtt, hogy én csak legyek szíves, ne menjek be. A külsejét itt nem írom le, nem a napos oldal lovagja. Szent igaz, amivel se jellemezni, se megbántani nem akarnám. És azt, hogy őrült, azt sem mondom könnyelműen, ki nem az. Tulajdonképpen miért ne fogna meg egy embertársam az utcán, hogy ide vagy oda, ne menjek be. Olyan jó bemenni. A lottózóban végképp eszembe se jut, ez közlöm is vele. Dehogy is nem, mondja. Látja ő, ha ő itt nem volt volna, én már rég bementem volna. Pedig az ott benn teljesen összezavarja az embert. Összerázza az élete során így úgy leülepedett kis trutyiját. És ettől óvna ő messze menően. Konkrétan a lapátkörmű nőtől óvna, név szerint a disznófejű mammonnétól, ha így jobban értem. Az eheti főnyereményről beszél, naná, mert akire ezt reám érte a sorsanak, annyi, az kezdte gyűjteni a temetésére. Annak merő epeömlés lesz a boldogsága és szakadatlan pokol. Mennyi volna az a pokol számszerűleg? Kérdezem könnyelműen, erre megfogja a gombomacs, belehajol az arcomba, a számba, hogy ne tetessen magam hülyének, hát minden szaros gyermek tudja, hogy 1.673.457.392 itt van számmal neki a tenyerében, esetleg vizuális típus volnék. Ezt ő hetente fölírja golyóstollal a tenyerébe, és lesikálja mindahányszor. Lassan már átlátni a bőrén, igaz, bőrt látni ott is, nem valami intim dolgot, vagy mit tudom én. Úgyhogy ő köszöni szépen, és ezt meg is mondta odabent a nevezett disznófejű nőnek, hogy nem, hiába tetszik ingatni a hajzatunkat, aranyoskám. Szép pénzű, azt kilóra is nagyon vizuálisan el tudja képzelni, bőröngye van több is. Nem számzáros, de több, oda van készítve. Ennek ellenére köszöni nem. Végig gondolta, higgyem el. És persze engem most furdal a kíváncsiság, hogy miért nem. Hogyne, mondom, ami azt illeti bizonyos fokig furdal, csak sajnos nagyon sietek. Na, vág a szavamba, azt ő előre megmondhatta volna borítékolice, hogy sietek méghozzá ide a lottózóba, mert hova máshova? Máshova nem érdemes sietni. No menos tamen, ugye? Kitalálta a sunyi kis gondolatomat? Ki? Mondom és megadom magam. És ugye? Rémesen furdal ő iránta a kíváncsiság. Ajaj, mondom ironikusan, rémesen furdal, alig bírok magammal. Na jó, mondja. Ő lassan hozzászokik, hogy az emberek abnormálisan kíváncsiak, a pofátlanságig azok, de most már mindegy, megígérte, elmondja, mégse álljunk itt némán. Még inzultálom őtet, ha nem meséli el. Nem, mintha magamtól nem tudnám kitalálni barkokbálisan, vagy direkte is az ő indítékait. Például okáért azért nem, mármint lottózik, mert neki megállna a szíve abban a szentséges pillanatban, rúgna egy nagyot és meg. Így kezdődne a szerencséje, arra mérget vehetek. De ha mondjuk nem, ha mondjuk megúszna az első sokkot egy sima arckoponya beverős ájulással, akkor is mi van? Gondoljátok meg, proletárok, ahogy a költő mondja. Mi van, ha x idő múlva föleszmél a konyhaköven és látja, hogy nagy valószínűséggel ez nem a mennyország, ahhoz túlontúl ismerős a pálmafa alakú beázása spájzajtó fölött, tovább a zúg a feje, merő egy kék folt a homloka és szorongatja a cédulát a markában. Gyűrött. Épp hogy nem dőlt rá estében a tejavíz. Továbbá azért sem a mennyország, mert tisztán hallja magát fektében, ahogy ríj. Aztán meg nevet. Remeg a lába. Effektíve a sállával kell összekötözze, úgy tud elmászni a kis szanak szájért. De utána is. Mi van? A hideg verejték. Jó. Egy-két órát eltölt azzal, hogy leellenőrzi, összenézi a káprázó szemével, hát ha nem is ezek azok a számok. De hál' Istennek azok, az összes szemüveggel azok, és se kaparás, se javítás, szép egyenes x-ek, mint a temető félre billent fejjel. Akkor föláll a konyhaasztaltól, többször elpróbálta, ne féljek, az ajtóhoz lopakodik, ráfordítja a kulcsot egyszer-kétszer. Sajnos nem fordul tovább, egy ilyen szar civil zár. Persze a 100 fordulás volna egy zárban, az is kevés volna. Leül, csipkedi magát egy darabig, de nincs hová fölébredni, pedig talán jobb lenne. Végül bámul csak maga elé, forrón, dobogva, mint a galambok.
Legyek neki őszinte, hát mit csináljon? Kész passz. Ezek után az utcára kiléphető, mint egy halandó? Nem léphet, az fix. Se a szelvénnyel, se nélküle. Akkor meg? De mondjuk eldugja. Beteszi egy bérlettokba és eldugja. Többet már ő a tapintásával ehhez a drága okmányhoz, vagy hogy nevezze, értékpapírhoz nem is mer hozzája nyúlni. Még majd nehogy az új zsír legyen a kizáró ok. De hova tegye? Páncélszekrénye nincs, ki hogy legyen neki, egy magyar porszemjankó, na náhogy nincs, még egy szaros lemezszekrény se semmi. Vagy egy séf. Az se. És ez újabb seb a szívbe, hogy csak jár föl alá az éjszaka dettó, mert aludni nem alszik, azt én verjem ki a fejemből. Ilyen eseménnyel élő ember nem alszik. Viszi a bérlettokot egyik helyről a másikra, mélyhűtő, WC-tartály, keble fölött, linoleum alatt, redőnytokban, semmi se jó. Ha eldugja, nem látja. Ha meglátja, akkor más is látja. Ezen a dilemmán atomkorára sem lépett még túl az emberiség, s ha a legkevésbé is szem előtt van, az direkt fölhívás egy besurranónak keringőre. Mindeközben a szegény agya jár, mint a migrén. Boltba képzelhettem, hogy le nem megy, csöngetésre, kopogásra nem reagál, azaz, és ez a legördögibb a dologban, előbb-utóbb mégis kénytelen ajtót nyitni, ha másért nem számításból, lássák, hogy él. El sem hiszem, milyenek az emberek. Mindig van okvetetlenkedő, aki, ha nem lát mozgást napokig, már is odajön, édes szagot érez, szaglászik, bekúcslukaszgat. Sőt, mert mi van, ha mondjuk rendőrt hív egy ilyen szakhuszár, és hatóságilag rátörik az ajtaját, ő meg állott a baltával, mert valami védekezés kell, ha már páncélszekrény ugye nincsen, állott kiéhezve, kiidegelve, hát az minimum lipót mező, ha nem szól semmit azért, ha meg elárulja magát azért, és az inkognitónak is annyi. Mindenhogyan annyi kis szarország ez. Úgyhogy értem már a dilemmát. Mert a cél az lenne, hogy minden, de végig minden a legnagyobb titokban történjen. Pont az lenne a legfontosabb, ami lehetetlen. Természetesen fölfogadhatna valakit a temetés pénzből, annyi mindig félre van neki téve, hogy a lottózóig és haza fölfogadjon egy-két security embert. Csak éppen kiket? Tudhatja azt ő, mit rejt az egyen tarkó? És ha nem is rejt semmit, mit mond nekik? Jó napot kívánok, tessék szorosan elkísérni a lottózóba, megyek a kettesemért. Na ugye, hogy ez szociálisan milyen igazságtalan? Milliók egy miatt? Arról nem is beszélve, hogy ő ilyen, ha ő ilyen őrzővédő személyekkel a sarkában beállott a sorba, az egymagában is tiszta lebukás. De rendben, azt mondja, hogy a kis unokaöccsei is végigállja a sort. Hanem mit mond az ablaknál a disznófejű asszonynak, aki ha őt meglátja, már készíti is a 470 forintot? Ha megszólal, ha nem, már le van bukva. Okéka, egy pillanatra odatartja a lukhoz a bérlettokot, kézbe persze nem adja, csak mutatja, cicceget és bököget rá némán az állával. És itt az újabb bökkenő. Nem mondjam én, hogy az az asszony a rádöbbenéstől nem álljul el melegében nagy műbőr létre létére, mert dehogy nem, elájul. Szalad a műköröm ezer felé. És ha még a fejét is beveri, mit tudja ő? Volt inkognitó, nincs inkognitó. De ha van, se jó. Mert akkor mire az a tenger összeg, ha inkognitó? Apránként azt nem lehet elkölteni, a kiskörme kamatját se, a morzsáját se feltűnés nélkül. Egy kis szobai úszómedence kiépítése meg teszi azt ekkora lakásban, hát az még az őrzésvédésnél is nagyobb feltűnés. A feszített víz például, amit ő, megmondja őszintén, fizikailag se bír elképzelni, maximum télen, amikor meg úgyis Bahamákra volna röpülve. Egyébként pont a Bahamák az szépen vinni a pénzt, vagy egy húzamos kaszinó. Több rút téli szaláni. Nem sorolja, mert erre ő ott a konyhában gondolni se tudna, jóra nem tudna, csak a rettegésre. Az ilyen ember egy űzött vad a köbön. Minél rafinációsabb, annál űzöttebb. Na, elsősorban ilyeneket gondolna ő a bekövetkezett szerencse tragédiája után a bezárt lakásában. Hogy nincs vesztesebb teremtés, mint a nyertes. Végül arra jutna, hogy az a legfeltűnőbb, ha ennyire nem kelt feltűnést. És ettől kapna az igazi pánikot, hogy
Úgy se tudja megúszni ajtórától és balta elmeosztály. A szelvény meg fene tudja hol. Félő addigra el is felejtené, hogy vajon még mindig a vécétartály fedélhez van szigetelő szalagozva, vagy már a mély hűtőben van lefagyasztva, netán azóta a kenyérpirítóban, mert az is fölmerült, ha csak nem a redőnytok lett a nyerő, és így tovább. Találgatna ott a baltával, ráadásul nem is hinnének neki. Ezt nem kifantáziálja, hallott ő olyant, hogy addig dúdosták a családtagok, amíg végleg elveszett a rohadt kurva fecnie, hiába keresték, úgyhogy összeverekedtek az oltári rendetlenség fölött, de rendőri intézkedésig bezárólag, így elveszett nekik az inkognitó, ellenben a tragédia érvényes maradt. Meg olyan is volt, hogy nem elveszett a szelvény, hanem érvénytelen volt, illetve ennek folyamányaképpen veszett el, és csak évek múlva vallotta be egyikük, hogy lenyelte. Igen, jól értem, könnyek között, de megette a lottójukat a fürdőszobában az egészet, mert sajnos megtalálta a pénztárcájában az ellenőrző szelvényt is, meg a beküldendő részt is. Magyarán elfelejtette bedobni, ez még a régi világban volt, amikor be kellett dobni, ez az illető meg elfeledte, viszont az igazsághoz nem volt szíve, megzavarni a kitörő családi örömöt nem volt, erre föltalálta ki jobb hián az elveszést. Sírt szegény, gyűjtötte a nyálát a tükör előtt. Persze, mire mindez töredelmesen kiderült, már válás is volt, öngyilkosság is, megháborodás is, nem osztott, nem szorzott át az igazság. Most pedig én menjek, ahova akarok. Ő nyomatékosan köszöni szépen, de nem kér az ilyen szerencséből, és nem a levegőbe beszél. Előbbieket minden szombaton végig gondolja a sorsolás után, és nincs oka, hogy változtasson az álláspontján, és ne jöjjek azzal, mondja, ne jöjjek, hogy eléggé nagy valószínűséggel el se találná a számokat. Ha megengedi, ez is része az igazságnak.

fagyott kutya lába. Vérzőfejű, rendezetlen betegem jön, s miután sürgősséggel ellátom, traumás izgalma, vazomóció, kéztremor, glóbus a torokban, nemhogy csillapul, hanem a konvulzióig menően fokozódik. Vizsgálóágyomon minduntalan fölül, s a széken, mit utóbb engedélyezett neki, nem bír megmaradni. Keszeg előnytelen termetét föl lehányja. Arca a labium leporinum jellegzetes kifejezését mutatja, pupillák középtágok egyenlőek, nyelv kissé balra deviál, reszket. Alkoholszaga nem észlelhető. Néhány ízben obszcénül káromkodik, könnyei folynak, spútum ürítését csak kifejezett parancsomra adja abba. Ezzel együtt még szánnám is, ha nem lenne rossz szagú, s vérig sértett. Néhány zavaros perc elteltével összeszedi magát, és felállva szabályos kihallgatást kér tőlem, mint férfi társától Isten előtt. A hűvös, sőt kelletlen bólításomra illedelmesen közli, hogy ő tartalékos egyenruhaszabó, nemi élete pedig felfokozott és társtalan. Ennek persze is mindennek ő az oka. Ezt kitűnően megtanult a saját káron, hogy az ember nagyon is oka magának, de talán akkor segít elrontott váltöméseken állni évszám, míg elmúlik a sólymos ifjúság. Azon kívül mendig járja goromba kútvájúban mosakszani, hogy mint a tél behullott ablaka úszkál a reggeli jég, és beretválkozni abban meddig? De hagyján, hagyján, ha a fasz, mint a fagyott kutya lába. Értve tán a beállott csöndből hirtelen tónust vált e tanulatlan ember, és folyékonyan előadja, hogy a jobb megértés véget szót kell bizonyos mellékkörülményeiről is ejtenie. Szókincse váratlanul nagy is többrétű, az alantasnak és a fentebb stílnek oly elegye, mely bő és mocskos fantáziára, továbbá erős szenzációkkal teli lelki életre utal. Egy keskeny, ablaktalan kamrában van a szállása, mely ugyanakkor padlásföljárós, maga a szakadatlan léghúzat. Ebből adódik a kínzó, szinte mindennapos tapasztalata, hogy mire a gyönge tüdejével belehelné, már mennie is kell a szolgálatba. És ha nincs tüdő elég, akkor az egész testével kénytelen melegíteni, elméjének és genitáliának legmesszebb menő stimulációja által, hiszen hogy lehetne a létezés korlátlan hidegét kibírni másként, mint gyorsan és fájdalmasan befűtve azzal, ami kéznél van, a keserű bazdühhel, meg a képzelettel. Ezzel együtt jelenti ki, hogy a fölgyűrt ingek, lecsókolt kombinék, illetve nadrágok, vagy a fékjenint suttogások s készók se nagyon hevítik ezt az ő egérkoporsóját a fagypont fölé. Ahogy a bőséges ejakuláció sem, mely mint az őrült ki letépte láncát, frecsel, amerre lát. Vak csillag a geci, tanár segéd úr, mondja a beteg, és tán még a zubbonyom gombját is megfogná, ha rendre nem utasítanám. Megjegyzem, a teljes anamnézis alatt árulkodó, hogy amennyire truccolni, annyira bruderolni is akarna vélem, s úgy megbotránkoztatásomra, mint megnyerésemre, ravasz kerülő utakat eszel ki a szegény ördög, mi alatt a szememet keresi minduntalan a maga bogányszerű pillantásával. Bocsánatomat kéri, majd előadja, hogy a frecselés annyi, mint felrepülni a leszakadt egekbe, és legalábbis ő alóla, mintha valami bronzparipát rúgnának ki olyankor, vagy még inkább az utolsó széket. Igen, a ma leges legutolsót, amiért nagyon sajnos, de mégse kár. Sajnos továbbá, hogy a geci hamar kihűl. Nesze neked, vak csillag! De még az öntő ólomnál is hamarabb kihűl, amelyikkel a Leona és a Ferike firtatírozza a jövendőjét, mikor a kis ringlójuk már nagyon lábújhegyen áll, ha értem őt, amire gondol. Orvos vagyok, válaszolom szárazon, hogy ne érteném, mire gondol. Azt kérem, alázattal kevés, suttogja a beteg. Orvosnak lenni kevés, érteni, az meg még jobban kevés. Ha nem a Kairoszkízis torzítaná el, egyenesen Pimasznak mondanám az ábrázatát az égő paraszt gyertyáival, mikre szemhéját kockázatos lehet levonnia. Érteni, az klinikus ésszel meg nem lehet, kérem,
hogy mi végre van, ha föláll az emberi fasz, ez a semmi és szalmacsóva. Ha a toroktól a bokáig föl van állva belül, tanár segéd úr. Sajnos férfiak vagyunk, büdösek, egyformák és szomorúak. Sajnos, de nem kár, teszi hozzá a beteg kis mélázás és fejének ingatása után, mert mit lehet tenni, ha nincs? Szentséges Istenem, ha még hiányában sincsen nagyobb dolog a pinánál. Vagy van? Mondja meg, van-e? És adjak neki valami nyugtatószert, mert elrepül különben akár az angyal, vagy az ágyugolyó. Hipnobromidot kap, továbbá azt rendelem, hogy beszéljen, hogy tud, zavartatás nélkül fakadjon csak ki, jót tesz a komplexének a fáj, és dolgozik. Mindazonáltal erősen ingerülté tesz a tény, hogy akut bőrpíromat, mint a beteg kérdései fölkeltenek, előle eltagadni nem tudom, hogy bizonyos respektusomat sem. Holott mi egyébtől nyeri ez az ő beszámolója érdekességét, mint a hangos mi voltjától. Attól a pár liter rongyos és bakaszagú levegőtől, mely rezonálja a test némas, közönséges alvilágát. Attól, hogy kifordítja a forró kesztyűt, nem pedig illeget és legyezget vele konszenzus szerint. Nevezze akárki akárhogy, folytatja ez a keserű róka ember, és először teszi le vörös kezét az asztalra. Mégiscsak a pina a közös nevező, nem? És azért nem, hanem mert nem, vagy mert natúr csúnya, azért nem. De hát, hogy egy szép példát hozzon, a mindennapi kenyerünk az nem csúnya, holott abban is benne van a pina hátulról, ha gyorsan egymás után kitetszik mondani a tanár segéd úrnak, nem igaz? Ő megengedi, hogy a mindenféle költők tollán a szerelemke szebb, a rózsabimbó szebb, vagy a cunnika, de az csak úgy mondva van, az udvarlás meg az illendőség véget, mert a legtöbbje ez alatt a kimondott pinát érti és gondolja, ha egyáltalán szót gondol, nem pedig direkt azt a forró, sós és harmatos női szakadékot, mely bölcsönk és sírunk, és ami a pina. Hát a minden Fritz Franznak íhatják. Miért pont ennek nem? Miért ez a csúnya pont? Ami pedig a leggyönyörűbb. És azt ne higgye senki, mondja a betegem, senki, hogy amiről nem lehet beszélni, hogy nem arról folyik a legtöbb szó a bőr meg a szégyen húzatja alatt. A test szellőzetlen sajgó palotájában úgy pereg a nemiség, akár egy nyirokezüst vízér, akár kinematográfban a szallagpántlika, amit talán még a hallás sem szakít el, meg fér lekaristolja róla a sok egyenruhaszabót, meg tanársegédet, már bocsánat. Egy szóval a csipisz földi embert, mint a létszart kérem alázatosan, és mehet is tovább minden az idők végezetéig. Ha maga a pina szép, meg ha a fasz is szép állítólag fölállva szegény, és ha az is igenis szép, hogy együtt basz, mint az egyszerű költő mondja az árnyékszékeken, akkor az ártatlan betűje neki, a megnevezése, mitől alantas is disznó? Hát lehet csúnya az, csak tegyem én a szívembe a kezemet, lehet ordenári, amiből könyörgéssel és kiáltozással kifrecselt az emberiség jó része? De rendben, legyen csúnya. Mert hát köztünk szólva tényleg olyan, mint a gambászi hernyó, hogy nagy a mellény, kicsi a sejmelés, és nyűszít csak és fáj, és piszkot csinál. Jó, legyen csúnya már, bocsánat, az édesapikánk fasza. De hát az már csak nem csúnya, és az csak nem fúj, amelyből előnyomakodtunk, kérdi ő alázatosan. Az a fájdalmas és mártíriumi édesanyai testrész, az csak nem csúnya. És abban még a vallás sem ellenkezik, mert lehet, hogy a megbaszás maga szeplőtelen volt, tanár segéd úr, de hát akkor is mégiscsak a Szűz Mária ominózusán bújt elő a mi megváltónk, boldogságos pináján, de nem ezt akarja mondani, hanem hogy mi történt. Az egyenruha szabó rossz körülményeihez tartozik, hogy a századosék is szűkösen vannak, kik ő családi szolgálatra befogadták, göbelányaikkal, négyesben lakván a téli konyhát, gangot, a két mutyi szobát téglapadlóval, így még ez zúgnak is örvennie kellett, hol a grádics alatt a daráló, a kerékpárs, mi egyemek mellett, el nem férhetett se ált, se dikó. És
viszont a forrázó teknőben az év túlnyomó részére nézve ágyat vethetett magának. Szinte bölcsőben, mondja ez az én betegem, egy verejték és szőrszagú bölcsőben, amelynek a nyárfája már örökre zsíros és sima, az íze örökre sós meg szappanos, miképp elholt színésznék medencéje. És akár elefántcsontnak is széthasgathatnák, ha nem volna akkora érték, s a szegényes háznak leguniverzálisabb bútora, mely mi mindenre van használva, nem is gondolnám. Elkezdve a disznóölésen, az van, hogy egymagában a nyers hús is, ami megfordult benne az idők során, ami csattantott és vérzett és levezett és zogogott a sótól, hogy csupán csak az is megnyomja a 10 magyar tonnát. Ha csak évi 2 darabjával számolja a főhadnagyúr, az is 60 darab kihízlalt, elboncolt állat. Betegem így mondja, elboncolt. És közli, onnét tudja szám szerint, hogy megnézvén a berógott évszámot a teknő oldalán, azt el nem feledhette, születése évszáma az a faragás. Gondolja meg, a rongy 30 év, mégis micsoda körforgás. Kezdve a hajnaloknál, mikor a kiszenvedett nagy pőszetesteket a teknőben megforgatták, és cuppogott a forró, véres szőr, tanár segédúr kérem, és sár ide vagy oda meg szar, arra a tiszta gőzre mégis rá lehetett feküdni, miként a Mohamed koporsójára. Nos, kezdve ezen, és folytatva tovább a férfi reggeliken, hogy még kering szinte az a sűrt buta vér, még dobog az abárolt szív, mikor körömközűs villahegyről már el lesz fogyasztva, persze addigra a teknőnek ki kell súrolva lenni, mint az ostyatartó, hiszen már is burogatják beli a ringó pájslit, mind a hökkent bárzsingot, nem kell felsorolni előttem, tudom mi egy test. Örökös menet rendez, hogy ő gyermekségétől fogva ismer, hisz egyszer másszor foghatta is az állat farkát a leszúráskor, kit cocikának hitt, de hamar elrugdosták onnan tüzelni, belet mosni, egy szóval fölnőni, árván. Ő tehát jól tudja, mondja a beteg, hogy mire mi jön, hogy ezt a belsőséget délutánra a kockára vagdalt zsírszalonna követi, mint ha egyenest a korai kávészín alkonyatnak volna a szűz vattája, melyből töpörtyű lesz, mire feljön az első csillag. És éjszakára Circulus Viciosus, ott van az állat megint, feldolgozva és rendbe rakva a nagy teknőben, honnét a hajnallal elindult. Kész passz, jelentem alásan, az alkotó pihen. Ragyog a súlyban sonka és szalonna és oldalas és csordultig van a kamrai éj mindam a bestialitással, itt az emberiség a léte föntartásáért békében megcselekszik, és mi más a lét, mint hogy faj, tanár segédúr. Mint kétségbe esett mohóság a baszásra, az élvezetre. Szőrön és pinahájon forog a mennybort, s uramisten, micsoda szféráki hang az, nagyságos disznók és angyalok jafatolása. Egyébként ő vele egy fürdési délutánon közölte a százados a jelszavát, amit leszűrt az életéből ez a buta ember. Megmondotta, hogy ide figyelj, tanuld meg, nem a pina forog a világ körül, hanem a világ forog a pina körül. Továbbá a költőt kövesd, Vendel. Légy talpig férfi, ha addig nem is ér. Cigarettázott és nyájasan bólogatott a százados, azután mégis elzavart a betegemet a helyére azzal, hogyha csak egyszer is leskelődni mer, széllyel fogja lőni a pompos száját. De spicces ember mély igazságát ő magán tapasztalja azóta, miképpen a száját illető életveszélyes fenyegetést is, és belenyugvással mondja nekem, hogy megérdemli a sorsát, mely az elmúlt éjszaka ő rajta beteljesedett. Oda is ér most már hamar a mesélésben, de ősz hozzá tartozik, hogy a tegnapi estétől neki megint nem bölcső, hanem sírhalom az ágya, hiszen télidő van, enni kell, disznótőni kell. Az idén például egy vilmuska dermed abban a hideg pártsóban.
Kérdő tekintetemre jelenti, hogy a százados lányok minden szezonban becenevet adnak a levágandó jószágnak, színésznőként elsősorban. Így jött az idén a Meggyasszai Vilma sorra, kiről betegen megjegyzi, hogy különösen jól sikerült, nem annyira zsírosra, mint hatalmasra. Tele volt vele a téli konyhában a szapuló, s lám még az ő nagy teknője is, utolsó cseppi. Épp hogy ki nem bugyogott. Bizony, az ő életében advent második, harmadik hete mindig így telik, majd a betegen, legfeljebb nem mindig van ilyen betyár hideg. Ilyenkor nem alszik, hanem billeg a daráló káváján, és az álmatlanságtól már mindenféléket képzel, illetve lát, jót és rosszat, míg a fáradtság le nem üti a csupasz földre, még jó, hogy ki nem történt, valamiért nem lett volna csoda, már abban a kamrában nincs szabad föld, egy esésnyi sincsen. Ha oda temetnék, így lehet sose halna meg. Betömködi rongyokkal az ajtót, aztán ül. Meggyűjt egy gyertyavéget abban, és nézi a lángot, olyan közelről, mint a csókolócnak. Néha a nyelvére is venné, Isten bizony, dömöckölné, hogy hát annak a másiknak is legyen egy kicsi jója. Persze hiába, mert csak is magának jó az ember, ez a földön az elrendezés. Nem tart soká, hamar szemen köpi magát a gyertya, és a sötétben a beteg megpróbál, azt mondja, valami szépre gondolni, egy szerelmes, ingyenes baszásra, vagy a karácsonyra, de csak a szíve facsarodik el akár a cseléd Máriknak. Vagy a mesében a gyufaárus leánynak, akit ő szépen magához ölel, betakar a köpennye és tanítgat összebújni. Jelentem, mondja a beteg, mindig megkérdem tőle, hogy van-e szeretőd, meg hogy nem-e félsz tőlem. Azután azt, hogy szőröse már az egérkéd és ilyesmi kérdéseket, de nem felel. Senki sem felel ebben az életben, tanár segéd úr, csak ez az én sós, vacogó szám. Legfőjebb egy íd rándul meg a teknő mélyén, emlékezvén valami sejem harisnyára a lánykorából. Elmondása szerint tegnap este, amikor megállott a kamrájában, szokatlan ideges konvulziót produkált, olyasmi fölött ráadásul, mint mindig is elvégezni tartozott a szállás és az egyszeri vastag kávé fejében. Fel nem foghatja, de a reszketésig fölhergelte magát, hogy mi dolog ez? Hogy a más fürdése, toka szalonnája után miért ő neki kell a kádat kimosnia, vagyis hát teknőt? Miért? És ez járt benne, mint a darás, hogy miért? Holott a dologra még csak sor se került aktuálisan, hisz a zsír és hús mind ott feküdt a teknőben a szem előtt, s hol volt még a nap, hogy azt kitakaríthassa? Mégis elég volt a puszta rágondolás, hogy a torkába löki a keserűséget. Azt, hogy mi dolog egy gyomorbajos, de ifjú szabónak, ki tűhöz szokott az ujjaival, nem szőrös jéghöz? Mi dolog annak merő télben, a kopogó hidegben disznóülőteknőt súrolni, s átöblíteni a lúgos vízzel kis tucatszor, míg oly fehér nem lesz a körme, mint a klinikai csecsemők? Igenis, hogy Szabó! Kiált föl váratlanul betegen, passzomány Szabó! A bakkancspapírt ragasztat is véle a betyárkurva élet. Egy morosgoványival, tanársegéd úr. Már meg ne haragudjon a világ. És bizony megragadnám még a karomat is, ha érné, s el nem rántanám. Egy pillantás múlva rendre utasítás nélkül is alázatos bocsánatomat kéri, engedélyemre egyenletesen föl alá járkál, kibelélegzik, majd egy ital vizet kér, s a látható kéztremor dacára szabályszerűen megissza. Közli, hogy itt egy újabb kitérőt kell tennie, de talán a legutolsót, úgy reméli. Nékem doktornak tudnom kell, hogy a vidéken ez a bizonyos forrázóteknő bevett szintere a nagy fürdéseknek is, mik a századoséknál dívó házirend szerint a második szombatokon foganatosítatnak. Már télidőben ezt nem veszik szigorúan, már csak a disznó miatt sem, ami nem várhat, ha eljön az ideje. Az emberek többet bírnak. Advent előtt letisztálkodnak, és az kitart karácsonyig. Lényeg az hozzá, e napokon az ebéd és a mosogatás után betegem tartozik, vagyis hogy tartozott
teknőt az ecérre felfűtött konyhával fölállítani, kistabilizálni 4, illetve 6 felől, minek utána az odakünti katlanban kellő hőfokon lobogó vízből telehordani, igényes személy szerint. Azután kötelessége pihenj állásban várakozni az udvaron, és a végzett a szóban forgó személy vagy nő, és erről jól látható jelt ad, betegem köteles kiüríteni a szennyvizet, és bekészíteni a tisztát. Ez a menetrend véle be volt tanítva betű szerint, néha a százados elkérdezte, és pálca járt, ha elakadt valami részletnél. A fürdés ennek ellenére ugyanolyan tennivaló volt, mint a többi. Jelenti a beteg, talán csak kellemesebb, hisz főleg jó szagú. Maga a százados, ez a száraz bőrágyú hamar meg volt a tisztálkodással, nem így a női részlet, aki eléggé várta a második szombatokat, értető. Két eladó leány, és egy aktív júnóvalagú asszony, Istenem, ami gőzt és visongást azok csaptak, az maga volt az Orfeum. A Leona és a Ferike, meg az Irma nagysága, akinek gödrös, huncut arcán elég nehéz volt kiigazodni a betegemnek. Ez is volt talán a baj, mondja, de mindegy, most már az is az Irma. Megjegyzi, hatán érdekel a későbbiekre nézve, hogy szép kis bajsza volt, és kövér kis pinája, kopott erős bozonttal. A beteg rettenetesen félt a századostól, ki igen vigyázott a családja fürdése alatt, végig kint szivarazott a gangon, s ment föl alá, de azért volt néha alkalom a meglesésre, és nem csak az Irma nagyságáira, hanem a lányokéra is. Látta nékik a kis szerelmük kelyhét göbekoruktól, és persze később is, mikor egyik nagyobb cura lett már, mint a másik. Előfordult, hogy a puszta vihogásuktól erekciót kapott betegem, elmondása szerint egyszer-egyszer még a szemenye is elment. De hogy látta, az hagyján. Mert legfőképpen elgondolta mind a hármójukat. A képzeletében szabályosan egybegyúrta, ami vér szerint amúgy is egybe tartozott. A súlyos locsogásukat, a cuppanást, a farukat megemelték, vagy épp a szétfürdött hegyesbarna csecseiket a keserű tejjel, mely mint a dióé. Szombat késő este pedig, lehet mondani, hogy kellemes fáradtsággal a tagjaiban tartozott utánuk átolt szedtik kimosni a teknőt, melyben sok évvel korábban még ravataloztak is egyszer, igaz gyereket. Itt elmondja, hogy ugyan adódott alávaló munka más is, de azért rendszeresen ezt a fürdés körüli dolgot végezte, mintha csak meg akarták volna ajándékozni, legalább a hideg szappanszaggal a szegény nyúlszájúját. Ezeken az estéken különösen sokáig ült a kamrában a daráló káváján, és várta, hogy kiszáradjon az a betyár teknő. Nem látom-e, hogy ebbe is benne van a nő, mint mindenben. Várni kellett, mert ha azon nedvesen belé ágyaz, az maga a reuma, hiszen nincs is annyi váltom, és már nem is lesz az ő puhaárjában, amennyi a tél. És itt van már is, ahová ki akart volna nekem lyukadni, hogy ugyanígy időzött a tegnap este, kifagyva a lépcső alatt, és remegő gyomorral nézte a teknőt. Egy darabig gyertyával, 9 óra után pedig anélkül. Bevackolt a köpenyébe, és átsorgott, hogy a tüzérló, nekidőlt a padlás lépcsőnek, ennyi volt a kényelme, igen sós volt a nyelve, a tenyere, és bízisten, édességnek nyalogatta a könnyeit. Hallgatta az orra meg a tüdeje sipogását, és a szívét, ahogy rúgkapál. Csodával határos, hogy nagyon is meleg volt ez a szív, tessék elhinni, mondja betegem, ő réges-rég ki is hűlt volna már enélkül, és ez talán jobb is lett volna. Hallgatta odakünn a szívas kutyákat, a pustoló darát, és abból tudta a takarodót, hogy mint a vekkert csörögne, elébb a százados kardja, majd vizelete csörrent az árva ólt cement lábazatán. Kisvártatva háromszor nyílt és csukódott az árnyékszék ajtaja, elhihettem, hogy álmában is megismeri a csurgásokat, először a két gyengét, utána azt az egy erősebb, harsogót. A százados erre az egészségügyi momentumra mindig nagy súlyt fektetett, hogy a lefekvés előtt okvetlenül tessék hátramenni a családnak,
éppen elég bilizni az éneké, vagy ha rajt van a nőkön a baj. Mikor mind bementek a szobákba, és gondosan bezárt, a százados Szilentírent kiáltott, hogy csönd legyen most már, de kellett-e parancsolni azt, ami égig ért? Kérdezi betegem, és válaszol is rá, hogy nem kellett. Akkor a csönd volt, amilyen csak lenni tud karácsony előtt, és akkora, hogy egy perc telt el benne egy óra alatt, vagy fordítva. Hanem a sötéttel, mondja a beteg, mégis történt valami. Az ajtó és a padlás följáró a dunsztig be volt tömködve rongyokkal, ott fényben nem szökött. Nem beszélve, hogy mi is jött volna onnét, ahol elhagyott, hideg füstölő az éjszaka. Betegem arra jutott, hogy az álmatlansága miatt tapasztal bizonyos derengést, és ezen illuminációban úgy látta a forrázó teknőt, mintha tényleg a kősó termelni a világosságot, az erős pávabányai kősó, és az moccantaná meg akár valamely bizarr feltámadás a sonkák, szalonnák hideg organizmusát. Elég lesz hozzá. Egyszer csak a füle mellett kukorica és likőrszagú levegőt hallott megremegni. Maga az Morosgoványi? Kérdezte ez a sóha, és nem volt benne gúny, pláne tartózkodás, hanem meleg volt, szelíd és kurvás. Belé lehetett fordítani az arcot, és tartani benne szépen. Jött a lehelet, és eltűnt. Betegem vacogó fogakkal jelenti ki, hogy ott és akkor igazándiból nem is lepődött meg, hanem szép nyugodtan megválaszolta a kérdést, hogy igen, századosnénak alázatosan jelenti, ő az, de nem-e fog megfázni a nagyságos asszony az ágyából ki kell. Erre föl megcirogatták a szeplős kezét, és futó kacagást hallott a közelből, a galéria alul, vagy a padlásról, és azt a mondatot hallotta, hogy a fázás csupán ki az egyenruhaszabó múlik, az ő ügyességén, ha érti. Értettem, nagyságos asszony, felelte betegem. Honnan tudja ő, hogy aki a fülébe súg, az ő a nagysága, nem pedig a leányai. Azt én látom, kérem, suttogta a beteg is, közli velem, hogy tényleg látta, ha csak nem bolondult meg az őt ért gerincsorvadása következtében. Mint ezt a bögrét itt a rendelő asztalon, vagy a revolver tokomat. Olyan világosan látta a századosnét a teknőben, matlaszép ongyolába, papucs nélkül, egy kihajtott piros regénnyel a szívén. Gyönyörű volt, egy falra való fotográfia. Épp rámája nem volt. Húsos és távoli, akár az elrepült édesanyák. Hát mi lesz most, te betyár uram Isten? Akargasson, Morosgoványi, szólalt meg az asszony, recsent és cuppantott, mintha egy mesterhegedű nyújtózkodna, legalábbis betegem így emlékezik, hogy olyan volt ez a hang, és ő boldogan vakargatott az egy szabad kezével, mert a másikkal gombolta is kifele a katonaköppent, a sliccet, cibálta a gatyakorcot, és egyszer csak ott feküdt a kacagó, szuszogó teknőben, illetőleg rajta azon, és látta is, hogy ott fekszik, mert látott közben mindent, a saját rossz ülepét, és a félvászon regényt, melyel a századosné meglegyintette őt. Ha ezt elmondani nem is igazán tudja. Megőrülök magáért, suttogta az asszony. Magának olyan a csókja, mint hogy egy merőkanál kúrná a számat. A szép, leveses számat. Ugye, hogy szép? Igenis, hogy szép. Felelte gyöngét tónusban az egyenruhaszabó, a nő pedig csak egyre jobban nevetett. A pongyoláján és a síkos hálóingjén át szépen ki lehetett tapogatni a bundabugyi kidudorodását, amit a beteg elkezdett húzkodni lefele. Jelentem, tanársegéd úr, mondja a beteg, lassan, de megállíthatatlanul nőtt a faszom. Ekkor a nagyságos asszony átölelte az ő retkes, elvakart nyakát, és azt mondta, hogy mit csinál kis csacsi a toalettommal, hát lássa, hogy tél van, és egy asszony magától értetődik, hogy nem fázhat föl a berendezésével. Hát nem tudja, hogy annak sok meleg kell, rengeteg meleg.
Tudja vagy nem tudja Moros Goványi? Kérdezte a századosné, és megforgatta csupasz nyelvét a beteg szájában, miközben annak szabad kezét a nagy rengő mellére vonta. Pinamelekkel! Súgta a betegem, rengeteg pinameleg, és hogy az orcáját ezen közben oda dörgölte ahhoz a sós, pihés tokához, folyni kezdtek a könnyei. Ne tessék haragudni! Tegezzél! Hallotta a választ. Tegezzél le a szíve, míg te csődör csecsemő! Igenis, válaszolt az egyenruhaszabó, igenis a te csődör csecsemőd! És kigombolta a hálóinget a csípőjéig, betegem hasonlatával élve olyan volt akár egy porcelánfók. Azután emlékezete szerint szájába fogta a századosné melbimbóit, és azon hintázott, mammogott ott a súlyos teknőben, mintha ennyi volna az élet előre, hátra, balra, jobbra. Ez a cuppogás. Várjál, hát a belem kihányom, te, mondta az asszony, vagy valami ilyesmit, mire a beteg a halál félelmén erőt véve kacagni kezdett, és azt súgta a vastag, homályos fülkagylóba, hogy Irma, meg foglak baszni. Szabad-e ilyet mondani, te? Játszotta le elvékonyított hangon magát, egészen beleérve a beteg, és meg is válaszolta a maga mélyebb hangfekvésén, hogy persze, hogy szabad a kutya istenit. Basszad meg a pinám, kurrogta újfent ez az alaknő, és szabályosan rázta a teknő, dugjad belé tövig a pöcsöd. Az egyenruhaszabó előadja, őnek olyan érzése volt, hogy folyton lecsúszott erről a századosnéről, amit föl nem foghatott, mert ha lecsúszott is, rajta volt, ha mellé dugta is, benne volt, és ezen nagyon nevettek, hogy íme a hús mágnese mindennél erősen. Édes betyár Istenem, tanár segéd úr, mondja a beteg, és hogy ő akkor már mindenhol benne volt könnyékig, és olyan szépen vinnyogott, és nyogott neki az egész teremtés, hogy arra nincs szó, ne is legyen. Azt se tudja, ugyanis kivette le a bokákról a bugyogót, ha csak nem magától málott a semmivé, mint a vattacukor. Az a lényeg, emlékezete szerint egyszer csak semmi más nem volt a százados némeztelen testén, csak valami gőzrongyocska. Ezt meg föl lehetett tűrni puszta szájjal, és így is történt, ő, a szegény betegem, egyszer csak ott találta magát, hogy a mohás pinakoszorút szuszmákolja, amikor pedig a csúszós, párás valagokat a két kezével megemelte, és orcája a szerte döndülő combok közé végleg beesett, akkor minden elhomályosult néki, ami nem oda tartozott a baszáshoz, ehhez a remegő késhez, a női vajban, a programhoz, mint belénk írtak a századok. Ha emelkedetten is kifejezheti magát, mondja betegem, őneki akkor úgy sűrűdött meg, úgy gyűrődött össze az idő, mint valami mennyei sejembugyi, dajna cafrang és kéj gyönyörűség, és ő, amíg él, sem tudhatja azt kisimogatni az értelmével, ha még élő egyáltalán. Elég az hozzá, erős szappanszak csapta meg, olyan, mint soha, a legszebb szombatokon sem, és úgy érezte, hogy a hajánál fogva rántja magára ez a feltüzelt és dagadó teremtés, ki már csak gurgulázott és szuszogott, és a nyílásain keresztül beszélt hozzá, azzal a közvetlenséggel, mint a kolbászhús, vagy mint az angyalok. Mond nekem, mangalicám, emsém, kövér disznócskám, cocikám, mond nekem, Ferike, meg Leona, meg Vilma, mondj Irmuskát, te! Te, sikítsunk, röfögjünk, mert hosszú a sír, és pászincsad, ami belefér. De hát hová lenne a pászintása mindenhová, tanár segéd úr? Kérdezi a beteg, és már csak zihál, csak a hitvány teste beszédével árulja el, hogy mi történt az éjjel ebben a kamrában, hol már alatta is, fölötte is, mindenhol csak cunnusz volt, és vagina, és rózsaszínű bél, meg suppogás, hogy aki csak élt és halt, és mesztelenkedett ebben a nyomorult teknőben valaha is, az mind a betegem alatt vergődött, ő pedig egyszer csak zokogva, Jézus Máriázva ejakulálni kezdett, igen, pontosan úgy, mint a fölrepülne a leszakadt egekbe, hol körözött kicsit, majd puszilgatva és gügyögetve elaludt ebben az élményében, mit velem, mint férfitársával megpróbált még
utoljára megosztani. Arra lett figyelmes, hogy mentem megfagy, és hogy pucér altesttel hasmán fekszik a széndúrt húsokon, s péniszét rettenetesen csípi a só. Valamint arra, hogy mindezen rajt kapván a kerékpárjáért benyitó százados épp agyonlövi. Csattan a fejhús. De facto erre ébredt.

Tilos Rádió. Kertakarót hallottátok, és Parti Nagy Lajos olvasott fel nekünk a Fagyott kutya lába című nemrég megjelent novellás kötetéből a Magvető kiadónál. És mindenfelé lehet kapni a könyvesboltokban. Meg reméljük, hogy nem sokára megint készítünk ezekből egy audiovizuális előadást, és akkor majd szólunk. Hallgassatok tovább a Tilost!

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaróan.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmet.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek,

0: idősebb. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
1: Tilos Rádió.
2: Jó.
3: Ez nagyon jó.
1: FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Hallottátok, hogy megmondott ott a régieknek, ne ölj. Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Hát én ismertem egy embert, akinek a hallása teljesen elment. Nem hallotta meg, mikor mondták ne ölj. Tán csak azért, mert épp az MP3 lejátszó szólt a fülében. Nem hallotta meg, mikor mondták ne ölj. Fogott egy lapátot, kiment a kertjébe, ölt. Vissza a kis házba. Felhangosítani zenedobozát és elkezdett táncolni. És a zene vicces volt. De lehet, hogy mégse. Tán csak a tánc vált viccessé a zene ütemére. Viccesek lettek a vállak, a lábak, a haja feje tetején, meg a két szeme. Megviccesedett. A tánc teljesen magával ragadta, és érezte, megnyílik valami alatta. Egy ismeretlen új világba sodródik, ahol csak a tánc, csak a tánc, csak a mozgás. És a tánc annyira magával ragadta, hogy úgy döntött, örökre ebben az országban maradna. Olyan erős volt a sodrása, hogy úgy döntött, most már egyetlen percig sem lesz meg tánc nélkül. Tánc nélkül, tánc nélkül nem. Elsőre lehet furcsának tűnő, de minden emberben táncol két tüdő. Minden emberben két táncos lakik. Jobb és bal, jobb és bal. A tüdők táncolnak, két tüdő táncos. A tüdőknek táncolni azért tanácsos, mert így kap az ember oxigént. Ha akad egy lapátunk, hogy mellkasba vágjunk valakit a tüdő tájékán, vége lesz a táncnak, a tüdők leállnak, megszűnik az oxigén áramlás. Ez a táncoló ember tök rendben volt, csak a hallásával akadt picike gond. Akkor is csak táncolt, amikor már minden más volt, amikor a barátai, balhés halakok, mint ő maga, autóval részegen érkeztek hozzá haza. Meg se hallotta, hogy rányítják az ajtót, és azt sem hallotta a tánctól, hogy az egyikük üvöltve rászól. Szanyog cenzúra, ez durva! Mi a fasz csináltál, cenzúra? Te cenzúra, cenzúra, cenzúra! Megölted a feleséged. Fel se fogtad? Nem is érted? Tudod, hol van? Feldaraboltad. Szanyog, hallasz, te balfasz? Mi az Isten műveltél? Megörült és szétestél? Cenzúra, ez hard. Valami megszállt? Vagy elgurult a gyógyszered, Szanyog? Minden jó veled? Mi van? De Szanyogka különben minden jó volt, csak nem hallotta a fülhallgatótól, hogy a barátja ordít mögötte. Ekkor a barát négyszer arcon ütötte, kétszer hasba, egyszer mellkasba, mindannyiszor erőből. A táncosok a mellkasában nem kezdték előről. Hirtelen megálltak. Szanyogka földre zuhant, szemei bezártak. Csak ajka maradt nyitva még, ahogy próbáltak kapkodni az oxigént. Elsőre lehet furcsának tűnő, de minden emberben táncol két tüdő. Minden emberben két táncos lakik. Jobb és bal, jobb és bal. A tüdők táncolnak, két tüdő táncos. A tüdőknek táncolni azért tanácsos, mert így kap az ember oxigént. Ha akad egy lapátunk, hogy mellkasba vágjunk valakit a tüdő tájékán, vége lesz a táncnak, a tüdők leállnak, megszűnik az oxigén áramlás. Ez a szanyog csak kiterült a padlóra, oxigén után kapkodva. De egy kis idő után érezte, a táncosok újra megérkeztek. Újra áramlik az oxigén. A barátai, ugyanolyan balhés alakok, mint ő, nem tudták, mi a teendő. Ekkor Szanyog megkérdezte, hogy mégis mi a faszt akarnak. És akkor az, aki megütötte a barátja, ismét föltette a kérdést a lapáttal feldarabolt feleségére vonatkozólag. És akkor Szanyog a szavakat felfogta. Felfogta, mit is kérdeznek tőle, és felfogta, hogyan is értik azt, és a következőképpen válaszolt. Mi az oka, hogy a feleségét feldarabolta a veteményesben a kerti lapáttal? Beleszeretett egy másik nőbe. Az ő feleségének a haja fekete, de akibe beleszeretett, annak vörös a haja, talán ez hiba, talán ez rossz igény, de a tömzsi ujjú nőben már nem volt több oxigén, és nem is lehetett, de abban, akit szeretek, a vörös hajú, szép szemű, csinos, de férfias keresztnevű szásában van. És amikor ráébredt, hogy a felesége nem oxigén, de szása az, akkor ráébredt, hogy oxigén nélkül élni nem szabad, nem lehet, fogott egy lapátot, és a kertbe ment, és a felesége mellkasában táncolók lábait levágta. Elsőre lehet furcsának tűnő, de minden emberben táncol két tüdő. Minden emberben két táncos lakik, jobb és bal, jobb és bal. A tüdők táncolnak, két tüdő táncos. A tüdőknek táncolni azért tanácsos, mert így kap az ember oxigént. Ha akad egy lapátunk, hogy mellkasba vágjunk valakit a tüdő tájékán, vége lesz a táncnak, a tüdők leállnak, megszűnik az oxigén áramlás. Igaz, hogy minden nőben lakik két táncos, és igaz, hogy minden nő fogyaszt oxigént, de belélegezni nem minden nő tanácsos, mert nem igaz, hogy minden nő oxigén. Ne ölj! Az ember emberiségnek ez mondatott meg. De ha nem biztosítatott elegendő oxigén, akkor mindig jön majd egy vidéki szanyok, egy porfészekből, ami elhagyatott, és megtesz a táncosokért minden megtehetőt, hogy lélegezni tudjon, hogy vehessen levegőt. Fog majd egy lapátot, és megöli vele a nem oxigén feleségét, hogy a tüdők végre fellélegezzenek. Mert amikor megmondatott, hogy ne ölj, a fülében épp fülhallgató vala, és a táncosok a mellkasában elsodorták egy idegen ország egy új világ partjaira, ahol csak ez a két dolog van. Tánc és oxigén. Aki pedig azt mondja neki ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Hallottátok, hogy megmondatott ne paráználkodj. Az, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, szívében már paráznaságot követel vele. Képzeljétek, milyen hatalmas szív kell egy férfinak, hogy beleférjen az összes nő, akit kíván. Ez már nem is szív, hanem egy hatalmas francia ágy, ondófoltos lepedővel. Szóval, az ismerősöm, szanyok a vidéki porfészekből, megkívánta az ő szívében Szását a nagyvárosból, amikor meglátta őt egy írószobrának mellvédjén, ahogy barátaival éppen füvezett. Szóval, megmondatott, ne tekints, kívánkozva azaz, ne kívánj, a te szív, ebben,
1: aki pedig gárjad a lengel,
0: annak szívére lakat van zárva. Az nem őt kívánja megtölteni, hanem saját magát vágyik kiűr esíteni. Amikor a haverom szanyok, tudjátok, az, akinek az oxigéntáncosok voltak a mellkasában, meglátta a vöröshajú Szását, akkor olyan erősen megkívánta őt a szívében, hogy olyan lett az ő szíve, mint az a bizonyos fehér ágy, azzal a különbséggel, hogy ennek lepedőjén folt nem esett még. És amikor megpillantotta a mellvéden mezitláb mászkáló Szását, akkor oxigénmérgezést kapott az ő szívében, aki azokkal szokott megtörténni, akik már nagyon ki vannak éhezve. Az oxigénnel. Szóval, megmondatott, ne tekints, kívánkozva azaz, ne kívánj, a te szív, ebben.
1: Aki pedig gerjedelemmel néz egy nőre, annak
0: szívére lakat van zárva. Az nem őt kívánja megtölteni, hanem saját magát vágyik kiűr esíteni. Oxigénre azok lesznek kiéhezve, akik sok-sok éve olyan levegőt lélegeznek, amiben kevés az oxigén. Akik olyan nőket lélegeztek, akiket babaszapan illat helyett izzadságszak bélyegez meg. Mert ha nem is fürödhetsz drága parfümökbe, azért futhatná babaszappanra, picike csalán samponra, ha nincs pénzed drága ruhára, varja virágból kendőt. Ha csak újságokból követed a divatot, nem tudod a divat pusztán eszköz, hogy kimutathasd, ami oda bent van a világodat, a belsőt. De ha nem tudod ezt, hát nincs ez a parfüm, nincs ez a szappan, nincs ez a kendő, nincs ami levegőt frissítsen, és a szeretett férfiban csak felmerül az oxigénéség majd feltétlenül. Szása pedig maga volt az oxigén. Lemvászon ruhában, picike üvegcserepekkel a táskáján, és a szeme izzó zöld. De ami igazán fontos, az az, hogy Szásának a haja vöröses. És drága a napszemüvege is. Amikor meglátsz egy ilyen lányt, érteni kezded, mi is az az oxigén. Na, ha ez a lány melléd áll, szétárad a babaszappanszak, belekeveredik a csalán sampon. Szóval, megmondatott, ne tekints, kívánkozva azaz, ne kívánj, a te szív, ebben. Ezért tehát, ha a jobb szemed vízbűnre, vájt ki és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel a tagjaid közül, mint sem az egész tested vettetik a gehennára, ha pedig a jobb kezed visz bűnre, vágd le és dobd el magadtól, pontosan ugyanezen okból, és ezokból. Pontosan ezokból kifolyólag, amikor Szanyuk a vidéki porfészekből megértette, hogy kíván, kozva, nemcsú, pán gerjedelemmel tud a feleségére tekinteni, megragadta a lapátot és megütötte őt. Először a mellét, hogy a tüdeje abba hagyja a táncot. Másodjára a lapát szélével fölhasította a szemét, harmadjára pedig levágta a kezét, mert jobb, ha egy vészel a tagjait közül, mint sem az egész. Egyébként már nem túlságosan szép teste vettetik a gehenna tüzére.
2: Hallottátok, hogy megmondatott? Ne esküdjetek.
3: Se az égre, mert az az Isten királyi széke. Se a földre, mert az az ő lábainak zsámoja. Se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. Szóval, én nem tudom, hogy ki ma a király Jeruzsálemben, sőt, úgy tűnik, hogy nincs is ott olyan ember, aki minden kézben tartana. Csak azt tudom, hogy biztos nem fogok arra a városra esküdni, ahol az utcákon és tereken perzselő nap az embereken, és ők úgy robbannak szét, mint a görögdinnyék. Viszont egy ismerősöm, a vöröshajú és szép szemű, de férfias keresztnevű Sasha, a maga rövidke élete során már kétszer esküdött az égre és egyszer a földre. Először akkor esküdött, amikor egy fiú a nyílt utcán megcsókolta őt. Nem az arcán, nem a száján, nem a homloka, nem a füle volt, nem a nyaka, nem a hasa, de nem is a válla. Nem a mell, nem a hát, de nem is a lába. Nem a csípőjén, nem a fenekén, hanem megcsókolta a nyílt utcán. Nappal. Fényes nappal. Akkor megesküdött az égre, hogy a fű sem hatott még úgy a testére, olyan varázslatosan, mint ez a vérlázító csók. Másodszor akkor esküdött az égre, mikor az ő szemre való barna hajú férje otthonukba érve végre megkérdezte.
0: Igaz, hogy megcsarsz valami vidékit a hóval?
3: Mire ő azt mondta, esküszöm az égre, hogy nem.
0: Oké. Okay.
3: A földre pedig már akkor esküdött, mikor kihányta a vodkás pelmenyit, amit életében először annak a férfinak a barátai adtak neki, akivel megcsalta a férjét, és akkor megesküdött a lehányt földre, hogy soha nem fogja többé szívében megkívánni ezt a halálos orosz ételt, amelyben egyetlen oxigén részecske sincsen csak. Hány inger? Hány inger? Hány inger és nagyhatalmi pátosz. Szóval, inkább szívjatok füvet, szedjetek almát, igyatok céklalevet, mint hogy a tévé előtt fetrengve. Részegen esküdözzetek az égre, a földre és Jeruzsálemre. Mert már megint egy tévéreklámmal próbáltok szugerálni, hogy vásárold meg a terméket, ami feljogosíthat az életre. Ahhoz, hogy jogunk legyen élni, lélegezni kell, és elég pénzünk is kell, hogy legyen a lélegzéshez szükséges levegőt megvásárolni, de soha nem szabad rászokni, mert akkor se pénz, se orvosság, de még a halál sem tudja elverni az egyszer már megízlelt szépség és szabadság utáni ésséget. Szóval, az ismerősöm Sasha a nagyvárosból csak kétszer esküdött az égre és egyszer a földre, de a szerelemre többször is esküdött. Mert nagy szíve volt, nagyon nagy szíve, olyan, mint egy kétszemélyes ágy. Színes, európai levegővel, mindenféle gyümölcslevekkel leöntve. És minden éjszakán eltöltötte a szerelem. Kivéve persze a férjével elköltött éjszakákat. Hozzá csak véletlenül ment. És minden alkalommal, amikor egyedül maradt egy férfival, aki a szerelemről beszélt neki, a fejében megszülettek ugyanazok a szavak, csak hogy Sasha a nagyvárosból soha nem mondta őket ki, csak jelezte a mosolyával, a fejével, meg a szemével, mert ez a szása mindig olyan volt, mint a régi szerelmes filmekben a színésznek, mert csak az ilyen férfi, meg csak az ilyen nő közt áramlik szabadon a levegő. Mert csak az ilyen férfi, meg csak az ilyen nő közt áramlik szabadon a levegő. Ha esküszünk a szerelemre és nem szeretünk, akkor az lószar és nem oxigénfilm. Ha szeretünk és nem esküszünk, akkor az olyan, mint a kelet-német P-cenzúra.
0: Pornó.
3: Oh, ha pedig csak egy embert szeretsz, de különböző férfiakkal találkozgatsz, akkor az meg olyan, mint egy régi szovjet film, végtelen mezőket váltó nyírfa rengeteggel. Szóval, ahhoz, hogy jogunk legyen élni, lélegeznünk kell, és elég pénzünk is kell, hogy legyen. A lélegzéshez szükséges levegőt megvásárolni. De soha nem szabad rászokni, mert akkor se pénz, se orvosság, de még a halál sem tudja elverni az egyszer már megízlelt szépség és szabadság utáni éhséget. Szóval, inkább szívjatok füvet, szedjetek almát, igyatok céklalevet, mint hogy a tévé előtt fetrengve részegen esküdözzetek az égre, a földre és Jeruzsálemre, hogy a szívetek csak egy emberé. Mert ha a szívetek egy valakié, de a testetek valaki másé, akkor hogyan fogtok esküdni? Nem lesz se Isten királyi széke, se az ő lábainak zsámolya, sőt, Jeruzsálem sem, ahol az emberek megőrülnek a butaságtól. Csak egyedül a szerelmetekre esküdhettek. Ellenben a ti beszédetekben az igen, legyen igen, a nem pedig nem. Mert ami túlmegy ezen, az a gonosztól van.

0: Так от півроку.
1: Ti lesz egy jó? A kelt a karót halljátok, abban pedig most ismeretlen hangokat, nem sokára kiderül, hogy kik azok, és vannak hallható hangok és halhatatlan hangok. A műsorstában az Ateszon és rajtam kívül a zenét Salman Ádám biztosítja most, és meg pedig azért, mert a darab, amit hallotok, egy másik halhatatlan hang Szilágyi Bálint rendezésében kerül bemutatásra a Kortárs Dráma Fesztiválon. Ez a rész egy kis programajánló. És akiket hallotok, Márkus Sándor.
2: Sziasztok!
1: És Eke Angéla.
3: Hello!
2: És a bálnák.
1: Igen, a megjelenés sorrendjében. És mi ez az egész? Valaki kezdje elmondani. Hát Ádám azért van itt, mert mi csináljuk hozzá a zenét. És Bálint, mondj egy pár szót.
4: Sziasztok! Iván Viripájev orosz írónak, kortárs orosz írónak az Oxigén című darabja kerül bemutatásra jövő hét pénteken az Ankert szórakozóhelyen. Ez egy rap darab, vagy valamilyen zenés darab, 10 trackből áll, és az az alapötlete, hogy a hegyi beszédnek a bizonyos idézeteit vagy részeit átírja, vagy átülteti a mai világunkra, és kettő fiú meg egy lány, önjelölt messiások, vagy de közben a mai fiatalok, hát ezt teszik a saját gondolataikat hozzáadják, vagy saját értelmezésüket nagyon szórakoztatóan és tanulságosan.
1: Bocsánat, még egy nem látható, vagy nem hallható hang, Horváth Kristóf, azaz színész Bobot nem emelgettük, de az ő átiratában halljátok most is a darabot.
4: Így van.
1: És most a bálnáknál járunk, a darabban is elő fognak kerülni.
2: Igen.
1: Hát hogy kerültünk oda?
2: Úgy kerültünk oda, hogy én csinálom a látványtervét az előadásnak, és az volt a koncepcióm, hogy mivel a darab címe az, hogy Oxigén, és két szereplő Oxigént keres, de nem feltétlenül az O2-t, hanem az Oxigénhez társítottak egy másik jelentést, ami kicsit ilyen életigenlés. És a díszlet 80%-a felfújható tárgyakból épül föl, és egyébként nekem, ami először beugrott erről az egész darabról, mikor megpróbáltam összerakni a látványt, az a bálnák voltak, akik nem tudom, nekem megtestesítették az Oxigénnel való létezést.
1: Felfújható.
2: Igen, és egyébként a darabban lesz két felfújható bálna.
1: Tehát nem egy hagyományos, ugye alapból koncertszínháznak nevezitek, lehet Parti Kémia Színház, vagy nem
2: Parti
1: tudom.
2: Kémia Színház, igen.
1: És hát ugye nem egy szokványos, tehát nem el fogjátok játszani, amit mind hallunk, nem lesz, nem folyik majd a vér, hanem titeket ugye még a Nylon Groupból lehet ismerni. És hát lesznek itt bábok, meg...
2: Hát lesz most, itt lesz minden. Mi alapvetően színészként dolgozunk, ugye diploma után megcsináltuk a Nylon Groupot, ami egy ilyen kortárs bábszínházi formáció, és hát ebben a munkában igazából az érdekes, hogy most ez sokkal stilizáltabb, mint például egy ilyen közszínházi előadás, és megpróbáljuk használni ezeket a tárgyakat valahogy kicsit így bábosabban, amiatt azt kell érteni, hogy tulajdonképpen ilyen képeket komponálni és elmesélni egy történetet. Nem olyan bábozást kell ez alatt érteni, mint amit általában az emberek gondolnak, hanem inkább csak így játék a tárgyakkal, amik egy ilyen összképhez hozzárakódnak. Ez nem tudom, mennyire volt értete.
3: Meg abból a szempontból mindenféleképpen tanulságos dolog, hogy a nylon és a szöveg az nagyon jól megfér egymás mellett, mert eddig nonverbális előadásaink voltak, amik inkább ilyen vizuális színháznak lehetne még jobban nevezni, és azáltal, hogy a Bálint ebbe így berántott minket, ezáltal szerintem nekünk is most már egyre világosabb az, hogy még több terület felé el tud menni, és csatlakozni tud. Az egész egy ilyen összművészeti agyverésben.
0: És nekünk is azért tetszik, mert én is azt szeretem itt az irodalmi lépegetőt, meg a keltakarót, mert ugye a szöveg, meg a zene, mind a kettő, tehát egy-egy ilyen dimenzió, és akkor most vállalkozzátok a mozgást. Tehát mi is úgy érezzük, hogy egy újabb dimenzió kerül bele, ugye, jelenléten.
2: Igen.
0: Igen, és lemarad a jövő héten, pénteken vagy szombaton, majd még lesz egy-két előadás.
3: Igen, és külön érdekes, hogy szombaton este 10-kor fogunk játszani. Nem ez az annyira érdekes, hanem az, hogy angol felirattal látható az előadás, tehát hogyha vannak külföldi haverok itt, akkor azok el lehet hozni.
0: És arra gondoltunk, hogy mutatunk nektek még egy pár részt. Aztán majd még visszajöttünk.
2: És beszélhet a Kinga a zenéről például.
0: Hogy az általában itt csöndben van.
3: Ádám főz, zenét főz.
2: Igen, főz, igen.
0: Akkor belecsapunk.
3: Négyesbe?
2: Négyesbe.
3: Mehet Ádám?
2: Elbúcsúztunk a Bálnáktól.
3: És a Bálnát azt benn hagyjuk? Nekem amúgy tetszik. Hallottátok, hogy megmondatott? Ne állj ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd feléje a másik orcádat is. Aki pedig törvénykezni akar veled, és elperelni a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőt is. A szóban forgó lánynak törvénykezni se kellett. Levetette ruháját, ha a férfi, aki neki tetszett. A moszkvai runkó lát kifizette, s felajánlotta az ágy.

0: de amikor egyik a sok férfi közül megütötte jobb orcáját, a lehető legkategorikusabban elutasította a bal fele odafordítását. Sőt, kinyitotta a konyhafiókot kések után kutakodva, s a megfelelő eszközzel újra a hálóba szaladt oda, ahol őt megütötték, s megpróbálta a kést beleszúrni a gyűlölt férfias arcba. A férfi viszont elkapta kezét, benne a késsel, majd fogta magát és újra csak úgy megütötte a szóban forgó ideges lányt, hogy orrából a vér megerett, mint tavaszi pataknak a friss vize. Áradt! Tavaszi patak csak télvíz idején, tavaszi patak csak vérvörösen.
1: Pont télen volt. Télen történt, hogy a szebb puhóvi vonatot éppen elérték. És hallgatták, hogy a vagonokon átmászkáló sok lükeárus kínálgatja a portékáját. Elutaztak szebb puhóvik.
2: Szása, meg Szása, Szása, szülővárosába,
1: hol az emberek gyakran fényes nappal részegedesnek kelnek az utcán kapuhajakban, fecskendőkkel döfködik át tetsző vénái. Szása,
2: meg Szása, Szása, szülővárosába.
1: Elutaztak a kisvárosba táncot lejteni abban a picike szobában, ahol ez a férfi is táncolt, azután, hogy a kerti lapáttal feldarabolta a feleségét a kis veteményes kertben. Elutaztak hóembert építeni abból a hóból, amelyik alá ez a férfi a holt feleségét végül elásta.
2: Szása, meg Szása, Szása, szülővárosába.
1: Ugyanis a férfi barátai nem mondták el a rendőrségen, mit tett régi barátjuk, senki se tudta. Még az a Szása nevű lány sem sejtette, aki miatt mind ezt megtette. Az ex-fele, az ex-feleség, az a fekete hajú, 2 méter

0: A bal orcádon is.
1: És azért, hogy 18 év letöltendőt kapj. Vagyonelkobzással.
0: És amikor Sasha, a lány, a Szerpohovi perronra kilépett egy pillantás alatt,
2: mindent megértett.
0: Megértette, hogy miféle helyre keveredett. Igen, ez most egy próba, de nem baj, ez egy próba.
1: De mi, itt nem ilyen zene van, vagy mi?
0: Nem, itt nem ez a zene van, hanem
1: de akkor
0: egy
1: mi?
0: Másik.
3: Ugyanis a track 3.30-ról megy tovább.
0: Sasha, a lány, a Szerpohovi perronra kilépett. Egy pillantás alatt mindent megértett. Megértette, hogy miféle helyre keveredett, de azért megépítette a hóembereket, az MP3-mal éneklésben majdnem belerekedt, mert ez az egész annyit még ért neki, hogy színlelje azt, hogy élvezi.
1: És amikor Sasha a fiú Szerpuhovból megérkezett a fővárosba, Moszkvába, és látta, hogy csak a sok sznob várja, nem kellett sok idő ahhoz, hogy átlássa, ezek fuldokolnak az affektálásba, s hogy se lapát, se gödör nincs elegendő a férfiaknak, s nőknek az ózonjuk alatti oxigéntelenségben vergődőknek.
0: Be sem tűz majd, igazán igényesnek. Miért nem kedve néznek rá, hogy fekete cipőben fagyolott szoktus részeg lány? S volt előtt bandázó fiúk. Valamelyike is csak néha, de tényleg néha. Néz ki úgy, mintha lenne élet célja.
1: Ja. És amikor a lány a forradalmi filmdíszlet kinézetű városon átsétált Amsterdamból hozott lámbászon ruhájában, még a kutyák is elszégyelték magukat vidéki szőrük miatt. Mert mutassatok csak egy-egy kutyát, ti moszkvai és szerbóvi szemetes kukák, és már is egyértelmű, tiszta, hogy a moszkvai bolhák családfája az életművész Giljarovszki kutyájának véri cívókra vezethetők vissza. Míg a szerpuhovi bolhák egyeneságú leszármazottjai azoknak, akik Szerjóka nagyapa korcs szukájára hatottak, akinek a bőrét lenyúzta, és a bolhákkal együtt megette Szerjóka papó, mert hitte, hogy a tuberkulózisa így módon gyógyítható.
0: Ha pedig azt a kérdést tesszük fel, azt próbáljuk meg kideríteni, kinek jó Oroszországban élni, akkor először eszünkbe kell, hogy jusson, hogy éppen Moszkva alatt állította meg a fasiszta ellenséget.
1: A szibériai hadosztály 1941-ben.
0: Ha pedig azt a kérdést tesszük fel, azt próbáljuk meg kideríteni, ők vagy mások, akkor először döntsünk a legfőbb város Jeruzsálem kérdésében, és utána menjünk bele a részletekbe szépen.
1: Most balett. Kinga, emelj fel egy szívesen.

0: 你出来的蛋怎么？那边买是不？还是买这块蛋炒的？
1: Mert te egy zsidó fog egy tankot, és át kell vele folyón ott, ahol
2: Anno.
1: Keresztelő Szent János.
2: Keresztel.
1: Akkor egy nem túl babonás ember is.
2: Remekhet.
1: És az épp úgy igaz, mint
2: az, hogy
1: az eső előtt a fecskék alacsonyan repülnek.
2: Ez pedig pont olyan igaz, mint
1: az, hogy
2: a vidéki ember lelkének főismérve a kisebb rendőségi komplexus.
1: Basszus.
2: Mert a moszkvai bolhák nem hagyják őket békén a származásukkal, és egy láthatatlan kéz betűri a pulóverüket a nadrágjukba.
1: Mert te egy zsidó fog egy tankot, és át kell vele folyón ott, ahol Keresztelő Szent János. Akkor egy nem túl babonás ember is, és ez épp úgy igaz, mint eső előtt a fecskék
3: alacsonyan repülnek.
0: Elmehet ez a te szásed a picsába, ez az én meglátásom, elmehet.
2: Inkább a te szásed menjen a picsába. Én meg azt mondom erre te neked.
1: És amikor el akarják perelni az ingedet, viselkedj úgy, hogy 18 évre töltendőt kap vagyonelkobzással. És amelyik üvegen az első szó az, hogy Moszkva, bizony mondom nektek, az lesz a helyi runkónak.
2: Azért, hogy megüssenek a balorcádon is.
1: És azért, hogy 18 évre töltendőt kapj
2: vagyonelkobzással. Most élő próbát hallhat mindenki.

0: eszemen szépen, hogy hát ugye megsüljön, hát hogy neki ne olyan nyelvén. Na akkor még vetette, általában kezdett a másik, elégett. Hát most mi lesz el van? No nem baj, először elégett. Vagy a fekete, vagy a fekete. Na jó, meggyújt a másik, vetette. Hát am meg egy kicsit erősebben sült. Szóval nem annyira fekete, inkább világosabb lett, de felhívtunk meg, hát nem szárosnak, hanem inkább a sárga szárosnak. Na azt mondja, nem baj. Ám meg azt mondja, lesznek a sárga bűrjek. Hát ugye ebből lesznek a kínaiak, ebből a sárga. Na jó van, gyújt a harmadikat. Hát na most, hogy ez hogyan sikerül? No, ennek még nem felhívtunk. Elvettek a maguk. A fehér bűvákat. Ezért a fekete négerek már tisztusolunk azokat, igen, megsütöttünk. Na, amikor tisztusolunk, teremtette Ádámot meg a Évát, hát ugye gyúrta azokat is, oldalbordalt mindent, elkészített, hát készen lett az Ádám, hát félre volt félre szárni. Na most akkor gyúrta az Évát. Hát mikor az Éva gyújtja, oldalbordáinkat készíti. Oda megy egy kutya, egyet elhív belőle. Hát most minek minek? Hát semmi. Az asszonynak ölik, hogyha egy általánosabb lesz. Azért fölényesebbek a férfiak, mert azok egy bordából tegváltok vannak.
1: Ezelőtt az ember kopac volt, úgy akarta, hogy hát látta egy másnak, hogy nagyon szép haja van, hát, hogy neki is legyen hajas. Azt mondja Jézus neki, hát nyúlj bele a sárba, kembe a fejedét. Na hát be is kenni a fejét, és lett szép haja. Aztán a gondot, hát beikelni a hónyolját, és hát ott is lett egy kicsi haj, megint elől is nekem is oda is. Bajszat is ügyesen csinált, hát az a szép is szép. Elérne itt is a feleségem, és így lássa, hogy hát milyen szép haja van, hát ő is, ha ügyesen beikelni, akkor egy szép haja lett. Na hát gondolja, hónyolás egy kicsit teszem, de az ember a mellyre is, de ő már nem teszem a mellyre. Hát, hát tudja, akkor mesztelenül jártak, s a légyre szállott elől, s ő hamar a légyhez hozzá csapjon kezit, s azóta lett ott is.
2: Ádám s Éva a paradicsomkárban voltak. Mindig veszekedtek, hogy melyik veti meg az árja. Egyszer azt mondja Ádám, néma játékot fogadtak a tűz mellett, hogy melyik veti, amelyik megszólal hamarabb, az fogja örökülőn keresztül vetni az ágyat. Tűz mellett ültek, csórén jártak a paradicsomkárba. Tűz mellett, ahogy a melegségtől az Ádámé áboskodik ennek. Hát egy kicsi macskai, és a macska hezzaválott az első lábával, és azt mondta Éva, kács nyemet az az enyém. Azt mondta Ádám, a tiéd, akkor tudd meg, hogy az ágyvetés is a tiéd. Míg egy ember és egy asszon lesz a földön, örökkéig a fehér népe lesz az ágyvetés. Így veti a fehér népet azután, fehér nép veti azután az ágyat.
0: Elment Éva locsolgatni a lugosokat, nézegetni a falkot. Én nagy kíjó még ott leselkedik. Ember volt a kió bőrbe, bújva.
3: Nos,
0: paradicsomban, azó van szó. Akkor a kió oda, amíg azt a Évót, hogy menjen oda. Ezt a szép almát neked adom, ha ide gyűjt. Enyém ez az egész, akkor még nem volt gyerek. Volt gyerek. No, aztán annyira jó vagyott a kióval, hogy azt annyi gyereke szaporodott neki, közben azt ezt meg is megtudta Ádám, Ádámtól, ami szakadt, az mind szép volt, amit még az ördög csinált, a kió, az mind csúnya volt. Azt akkor hittem volna elé az Úristen, hogy hívj elé a gyerekei, az igaz gyerekei. Az igazakot elé hívta, de a lopottakot nem, azt nem merte, azokat elgyúgta. Ott most is azért verte meg a népek az Úristen, mert az autók megfogta a népet az Éva autka. Hogyha a lopottakot elgyúgják, az igazakot teszik elé. Akkor azok okosabbak voltak, akkor azok iskolába is járhattak, azok a kitagadott gyerekek, meg ebből voltak azok a csángók, ezek úton járó, ezekből lettek a szegény emberek. Posadek tanulta lopni, az uraktól.
4: Hogy én megszokasodott a bűn a földön, akkor égbe kiáltott Istenhez a bűn. És akkor azt mondta Isten, hogy bánom, hogy az ember teremtettem. Mert kicsi kora óta a szíve gonosz. És akkor volt egy igaz ember, Noé, akit szeretett Istennel, Isten félővé. És akkor azt mondta neki, abban közölte, hogy elvesztem a földet, mert megbántam, hogy teremtettem embert a földön. Mert gonoszak az emberek. Akkor óriások voltak, nagy emberek. És akkor azt mondta, hogy csinálj glórefából bárkát. És abból úgy csinálj bárkát, hogy a minden részben, minden állatban hív és kettő legyen. És akkor te és a te családod bementek a bárkába. De 120 évig készült a bárka. Addig Isten várt az emberi megtérésre. És akkor ugye az alatt, a 120 év alatt nem tértek meg az emberek. Mert azt mondták, hogy mit csinálsz, Noé? Azt mondja, glórefából csinálok bárkát, mert özönvíz jön a földre, Isten elpusztítja a földet, térjetek meg. És akkor az emberek nem hitték, hanem azt mondták, hogy no, nem hordott még ilyen bolondot a föld, mint te vagy. Azt mondja, 3 évig esne az eső, akkor is azt mondja, keves volna, mert a kútak is kiapadtak volna szárazságon. Már akkor a Jóisten megmutatta a büntetését a földön, hogy szárazság. De csak készült a bárka, csak nem tértek meg az emberek. És ez a Noé, ez Isten félő. Ez félte az Isten. És ennek a menyei és ennek a fiai bementek a bárkába. Na, amikor elközelgetett a 120 év, akkor mindenből bement az állat, és akkor bement a Noénak a felesége, bement a gyermeke és a felesége. És akkor Isten bezárt az ajtót. Úgyhogy megeredtek el egek csatornái, és esett az eső. És akkor ez a bárka csak ment szépen a vízen. De abba a bárkában nem mehetett be senki, mert annak az ajtaját Isten zárta be, és azt még Noé se nyithatta ki. Csak akkor, amikor már a vizek fölszállottak. Most akkor megállt a 40 napra a bárka, már a Ararát tetején. És akkor kibocsájtotta Noé a galambot, hogy a földön van-e még víz. És akkor volt víz, még a galamb visszatért. Akkor az ablakon bevette a galambot. És akkor megint kibocsájtotta Noé a galambot, akkor már száraz, már gajat vitt neki, zöldellő gaj. És akkor még akkor mindig élni. Visszajött a galamb. Na, mikor már harmadszorra kibocsájtotta, akkor már nem ment vissza a galamb. Akkor már tudta Noé, hogy na most már Isten kinyitja az ajtót, és akkor megszűnt az. Az eső. És akkor az első dolga volt, mikor a Noé kigyűjt a bárkából, Istennek épített egy oltárt. És akkor azon az oltáron hálával áldozott az Istennek. És Isten megsegítette Noét, és akkor azok töltötték be annak a családja a földet újra. Minden állatnak a Noé nevezte el. Például azt mondják a légyre is, hogy mikor már bement a légy, már a Noé a bárkába, a legyek is bementek, hát azokat ki akarta zavarni, mert azokat nem szerette, hogy annyi légybe ment. És akkor azt mondta, hogy no te légy, és itt maradt légy.
5: Hiszem vagy a bárkával, készen, hány lélek? Megmondtam, csak 8 lélek lehet benne. Ami gonosz és irigy, azokat elvesztem, mint a többi népeket. Sepert ki a bárkát mindenféle gonoszságtól. Akkor vette észre Noé, hogy még egy zsoltár író, egy szent van benne. akit én, mint barátomnak akartam fogadni, hogy a bárkának egy csücskéjébe elhelyezni. Megmondtam neked, hogy nem lehet, itten csak jószlélek, tehát ezt ki kell innen takarítani. Vette, és Dávid kiszaladt a bárka tetejére, az már az Ararát hegyén volt akkor és oly magasra, hogy a holdat érintette, és beugrott a holdba a hegedűjével együtt. Mert Dávid zsoltáríró volt, és nagyon szerette a zenét, ezért Dávid azt mondta, hogy hamarébb leszek az égbe, mint uram te. Tehát a népmese ezt tartja máma is, hogy Dávid a holdba van, és mikor megtelik a hold, akkor szépen, mint művész alak, ottan hegedűget.
6: Mikor ezt a Bolélium tornyot építették, ugye én ma annyira felmentek volt, hogy ma közeledtek az Istenhez, az égbe. Annyira felmentek, hogy ma az Isten nem tudta, mit csináljon velük, meg kellett valahogy állítsa. Úgyhogy akkor csinált ennyi
7: nyelvet.
8: Hogy egyik így beszélt a másik.

0: ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé. Mert ha ma kezet adtok a disznónak, ha megrázzátok a kocalábat, elhiszitek holnapra, hogy minden embernek kizárólag a saját hazáját kell megvédenie. Hazugság. Hisz a haza nem más, mint egy gyöngycsort viselő zsíros disznó, mit a szüleid pénzén vettek, kik megdöglöttek erőfeszítéseik által, amikor a cseh kristály tálaló szekrényt próbálták átrángatni a más világra.
1: Ezzel még egyet is értek. A haza a teve, aminek, mint tudjuk, mégis könnyebb a tűfokán átkelni, mint az ember szüleinek átrángatni a tálaló szekrényt a más világra.
0: Csak ugyan jobb a teve, bár meg kell védjem a disznót. Bármilyen undorító is nem tehet erről, disznónak született. Ám a tevék teljes felelősséggel viselik a teveség tudatát.
1: Teljes nonsens az, amit mondtál.
0: Ugyanez a nonsens, amit arról az emberről mondtál, aki az allergének dúsmezején megfulladt. Aki soha nem is ismertél, de beszéltél róla.
1: Hajszál pontosan olyan ez, mint az a lány a mesétben, aki pszichotróp tablettáit bevevé, romantikus halált halt a világ legkisebb nem létező ördögi óriás kerek.
0: A lányjal kapcsolatos kérdésben egyet is értek, de abban nem, hogy az ördögi óriás kerék nem létezik. Ott van a parkban, a parkban van. Abban a parkban, ahol a kultúrát pihenéstől bevidámodhat az ember. Az a park ott van a város ott van az ország ott van a földön. A föld meg a zsíros disznó, a fején a gyöngycsor csillog. Az a gyöngycsor pedig maga az ördögi óriás kerék. Te meg csak pöröksz és forogsz. És pöröksz és forogsz a disznó körül, igaz gyöngykabinokban.
1: A gyöngy pedig az oxigén. Pöröksz és forogsz. És pöröksz és forogsz. Pöröksz és forogsz és lélegzel!
0: Forogsz a gyöngy óriás keréken és kiabálsz, ahogy csak tudsz. Egy céllal kiabálsz, hogy a lehető legkerekebbre kitáltsad a szájad.
1: Hazudozol és kitalálsz mindenfélét. Átvered önmagadat, csak hogy a lomhatüdőknek fájjon!
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek.
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Enélkül a kapcsolat nélkül értelmét veszti minden.
0: Angéla?
1: Sándor?
0: A gondolat veszti értelmét, ha hangosan kimondod azt, amit igazából mondani akarsz.
1: A gondolat veszti értelmét, ha leírod betűkkel azt, amit igazán le akartál írni.
0: A gondolat értelmetlen, ha akárhogyan is, de értékeled az eseményeket.
1: Értelmet keresni a gondolatban pedig egyszerűen műveletlen és kulturálatlan dolog.
0: Valamennyi kultúra értelmetlen.
1: Mint ahogy valamennyi művészet is.
0: És aki ezt nem érti, az közönséges ember.
1: Vagy üzletember.
0: Vagy a kettő együtt. Valamennyi kultúra értelmetlen.
1: Mint ahogy valamennyi művészet is.
0: És aki ezt nem érti, az közönséges ember.
1: Vagy üzletember.
0: Vagy a kettő, együtt. A teve meg a disznó abban más, hogy a teve pupjaiban szentelt víz van. A disznó beleibe meg csak sima moslék.
1: Akkor miért van az, hogy az állatkertben, amikor a teve beleköpött a pofádba, arcod az undortól eltorzult? De amikor a barátaiddal soslikot sütöttetek Climes városában, akkor a disznóhús ízétől felragyogott a te orcád.
0: Azért, mert amikor nyárson sült disznót ettem, akkor a sivatag híres hajójára gondoltam. És amikor a sivatag hajója beleköpött a pofámba, az első gondolatom az volt, hogy a disznószót kimondjam.
1: Akkor mi a különbség a teve és a disznó nyakán lévő gyöngysor között?
0: Van olyan ember, akit szeretsz?
1: Van, de mi között hozzá?
0: És régóta szereted?
1: Igen.
0: És engem is úgy szeretsz, ahogy azt az embert?
1: Nem. És tudom, hogy most azt fogod kérdezni. Le tudtam volna feküdni veled. A válaszom nem.
0: Júj.
1: Nem tudtam volna, de nem azért, mert nem lettem volna rá képes, hanem mert fel sem merült bennem. Te a saját életedet éled, én pedig az enyémet. Ezeken a határokon belül a mi útjaink nem keresztezhetik egymást.
0: Nem akartalak a szexről kérdezni. Ez a része az életednek egyszerűen nem érdekel. Csak azt akartam mondani, hogy nem szeretsz engem. Mégis kész vagy kitárni nekem a szíved. Azzal, akit szeretsz, alig ha fogsz ilyen témákról beszélni. Én is ugyanezt csinálom. Disznóhúst eszem, mert azt szeretem, de isteníteni a tevét fogom, mert ő a nagy lelkűség szimbóluma.
2: cirkusz.
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek.
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van.
0: És csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek.
3: Haza!
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Megyek!
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek. Az!
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Barba!
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek.
1: Ott! A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Vár!
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek. Rám!
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van.
3: A kisbalta.
0: Hazamegyek.
1: Az udvarba.
0: És ott.
1: Vár rám.
0: A kisbalta.
1: Hazamegyek. Az udvarba.
0: És ott. Vár rám a kisbalta. Hazamegyek. Az udvarba.
1: És ott. Vár rám a kisbalta.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. Az első számmal Etta Jamesre emlékeztünk, aki a napokban hunyt el, és most pedig folytatjuk Bohumil Hrabal sörgyári kapricsóját. Figyelem! Kiskorúak, kérjük, hogy csak nagykorú felügyelete mellett hallgassa. Jó szórakozást!

0: dörgés és csörömpölés hallatszott. Franci robogott ki az Orionján az verzsinyeki kiserdőből. A ricsa és zörej szakadatlanul erősödött, mint a Francin az Orion összes alkatrészeit maga előtt söpörni. Kiszaladtam az iroda elé, kinyitottam a kaput, Francin behajtott a sörgyár udvarára, az oldalkocsiban ott zötyögött az a kis lábmeghajtású eszterga, amelyet Francin nagyobb utakra mindig vitt magával. Most a motorbicikli befordult egészen az ajtónk elé. Francin levette a szemüvegét és a bőrsisakját, és kezével jelezte, hogy úgy szaladjak haza, már tudtam, hogy ajándékot hozott. Beszaladtam a konyhába, Francin valamit bevonszolt hátulról az iroda folyosóján keresztül a szobába, ott mahinált egy kicsit valamivel, aztán bejött a konyhába, kezét dörzsölte és nevetett. Megsimogatta Pepin bácsi vállát, én meg rávetettem magam Francinra, és szokásunkhoz híven végigkutattam összes kabát és nadrág zsebeit. És Francin nevetett, és olyan ennivaló volt, hogy megdermedtem, mi lehet e mögött. Aztán azt mondtam, nem gyűrű, és nem nyaklánc, és nem óra, és nem bros, hanem valami nagyobb, ugye? Franci pedig levetkőzött, és a kezét mosta, és bólogatott, és mikor a kezét törölte, a szobaajtóra mutatva megkérdeztem, ott van? Francin bólogatott, hogy ott van. Szánszándékkal lassan vetkőzött, és úgy tett, mintha le kellene pucolni a cipőjét, míg meg nem fenyegettem, hogy berontok a szobába, mert már nem bírom ki. Francin fölemelte az ujját, megkért, hogy hunyjam be a szemem, és bevitt a szobába. Egy pillanatra ott hagyott, aztán megszólalt a zene, és egy tenor gyönyörű dalba fogott. A szívem értett kiált, Hawaii-m, fehér virág. Kinyitottam a szemem, megfordultam, ott állt Francin égőlámpával, és egy dobozos gramofonra világított. Majd az asztalra állította a lámpát, és felkért táncolni. Derékon fogott, másik kezébe szorította a kezemet, és Francin fülelt, és most egy hosszú lépéssel tó! Ki egyszer téged hágy itt, az mindig visszavágyik. És Francin, csodálkoztam, mert mindig rosszul táncolt, tangó lépésbe ment át lágyan. Olyan jól, hogy hozzásimultam. A lábát egész bátran a lábaim közé csúsztatta. Úgy egymásba csusszantunk, hogy hátra húzottam, hogy jobban szemügyre vessem Francint. Aztán a vállára hajtottam a fejemet, ám de fordulás következett a táncban, és Francin kijött a ritmusból. Várt egy pillanatot, és amikor hátra lépéssel akarta megint folytatni a tangót, jól lépett ugyan hátra, de nem ritmusban. Erre elbizonytalanodott, de mikor az egész táncot szétszincálván kileste az első három lépést, megint bekapcsolódott, és gyönyörűen úszott a szőnyegen. A biztonság kedvéért nem is forgott, kilépni sem akart, csak hosszú lépésekkel, mint a ragadós, forró aszfalton járna, táncolt a szoba egyik végétől a másikig. Ott ügyetlenül megfordult, és megint ritmusban masírozott. De mégsem tudta megállni, hogy újra meg ne próbálkozzon a fordulással, ellépett mellőlem, és a lépéseit figyelte a szőnyegen. Láttam, hogy a lépések jók, de hiányzik a lényeg, a ritmus. Még úgynevezett bedőlést is igyekezett csinálni. Átfutott a fejemen, hogy biztos járt valami tánctanfolyamra Prágában, valami magántánciskolába, mert még a bedőlést is perfektül megcsinálta. Hátrahajlított, csak nem a szőnyeghez ért a hajam, de mikor megint befűzött, azt is jól csinálta, csak éppen a lépések fonalát fűzte folyton a zene tűfoka mellé. A gyönyörű tenor elhallgatott, és a zene halkan kimúlt. Francin arcáról eltűnt a mosoly. Jóformán úgy rogyott le a székre. Lélegzetvételnyi ereje sem maradt attól, hogy nem ment neki a tangó, attól a felismeréstől. Mert a legutóbbi farsangon a fiatal kleckával táncoltam, egy gyárbeli serfőzőmesterrel, aki gyönyörűen csellózott, és 4 reál gimnáziuma volt. És úgy, de úgy tudott táncolni, és annyira együtt voltunk, hogy a táncolók abba hagyták a táncolást, és körénk sereg lettek. És mi ketten úgy táncoltunk, mint két artista, mint két összekapcsolt tengely, tökéletesen egyé válva, miközben Franci magában ült az oszlop mögött, és a padlót bámulta.
1: A Vlaszta kisasszonnyal is így táncoljuk,
0: mondta Pepin bácsi.
1: De egy kicsit másképp, gyorsabban, Vlaszta Martelt tőtt nekem, azt mondja, na József úr, mit játszak magának, mire én játszom egy rojtot? Milyen rojtot? Kérdezi a Vlaszta. Mondok, a Bunda nevű zeneszerzőtől, az úgynevezett Goblenkától. Szabad, sógorasszony! Francin, tedd egy kicsit sokkal gyorsabbra, és figyeld, hogy kéne rendesen táncolni!
0: Pepin bácsi kézen fogott, és úgy rákapcsolta Jess, ahogy Francin arrább lökte a sebességváltót, mint ahogy a gyorsított felvételen szaladnak a nők. Pepin bácsi hajladozni kezdett előtte, erre én is hajladoztam. Aztán hozzám érintette a homlokát, én is ő hozzá, hirtelen megfordult a bácsi a zeneritmusában, kézen fogva megfordultunk, és háttaláltunk egymásnak. A bácsi felemelte a lábikóját, és tekergette, tologatta a cipőjét lábikrástól, aztán kitárta a kezét, tapsolt egyet, és olyan gyorsan forgatta a kezét, mintha fonalat gombolítana. Aztán csípőre tette a kezét, és jobbra-balra kaszált a lábával. Nekem is utánoznom kellett, csak ellenkezőleg nehogy kirúgja alólam a bokámat. Aztán megfordult, derékon fogott, és feldobott a plafonra. A hajam a vakolatot érte. Aztán a bácsi fel-alá cipelt a zeneritmusára. Orra a köldökömbe mélyett, aztán elengedett, megfordított, háttal egymáshoz simultunk, a bácsi a karjára fűzött, mint egy puttonyt. Belekaroltam, és hintáztattuk egymást, mintha elgémberedett derekunkat egyenesítgetnénk. Aztán a bácsi eleresztett, ritmusban körülügetett, rohamozni kezdett, mint a piros alsó a bottal. Utána csináltam, és a tánc pontos volt és kiszámíthatatlan, de mindig a ritmusban maradt. Mintha mozgás sokkal pontosabban töltené be a zenét, mint bármely más tánc. Aztán a bácsi felugrott, szétvetette a lábát, visszaesett a szőnyegre, és párgát csinált. Én féltem, hogy szétmegy a lágyékom, hát csak hajolgattam jobbra-balra. Közben a bácsi váltakozva szagolgatta bal és jobb cipőorrát, aztán egyszerre csak, mintha a plafon szippantotta volna fel, felugrott, felhúzta a lábát, és olyan gyorsan rántott föl a vállához, és a vállán át a lábamnál fogva a földre, hogy a cipő sarkammal végigkarcoltam a plafont. Franci nézett és mosolygott. Aztán kiment a konyhába, és visszajött egyik kezében egy bögre langyos teljes kávéval, a másikban egy karé száraz kenyérrel, azt harabdálta, minket nézve. De a gyorsított tangó elcsendesedett, a tenor befejezte a dalát. Ki egyszer téged hágy, itt a szíve visszavágyik, Hawaii-m, fehér virág, álmom te vagy. És amikor Pepin bácsi a helyemre vezetett, kezet csókolt, fogta a karomat, és mélyeket hajlongott minden irányban. Valami nagy nézőtér előtt hajlongott, és csókokat dobott a szoba sarkaiba. Ahogy elmentem az asztal mellett, ráléptem a deszkacsonkra, amit levágtunk róla, és kificamodott a bokám. Bátyám, mondta Francin, egy parlagon heverő harmónia vagy. Felsikoltva elestem, és többé nem álltam föl. Múcsek azon az éjszakán kimúlt. A házmesternek már este le kellett láncolnia a fészerben, és Múcsek nem volt képes meglátni a krémroló és a farokfájdalom között az összefüggést, és már nem akarta legújabb divat szerint szép fiú lenni, így hát iszonyú vonításba kezdett, és hab ütközött ki a pofáján. A téboly habja a krémroló habjával keveredve. És éjfélkor Francin megtöltötte a browningját, kiment az udvarra. Hamarosan lövéseket hallottam, az egyiket a másik után. Az ablakhoz sántikáltam, és láttam az elemlámpa fényében Múcsekot, ahogy feszíti a láncot, a hátsó lábán áll. És mancsával könyörök, hogy kiegyezik már a megrövidített farokkal, hogy mindennel megbékél, csak ne lőjön rá a gazdi. És Francin kilőtte az egész készletet. De Múcsek még mindig nem esett el. Ellenkezőleg megindítóbb volt, mint bármikor máskor. Csak állt a hátsó lábain, és kapartam elsővel, és én ezt az egészet halálos bűnnek tartottam. Én követtem el a Múcsekon. Oda sántikáltam a heverőhöz, és elsírtam magam. Befogtam a fülem, hogy ne halljam a lövést, mint egy szemrehányást. A lövés elhalt, Múcseknek alig, ha nem vége volt. De biztos az utolsó pillanatig csóválta nem létező farkát, mert biztosan azt hitte, hogy valaki más lő ott. Mert állat lévén bizonyára nem értette meg, és nem volt képes felfogni, hogy okozhattam neki én azt a fájdalmat, meg a gazdája a Francin. Aki visszatérve a Browning a ruhástól az ágyra zuhant, és úgy láttam, hogy ő is sír. Most olyan felesége voltam a Francinnak, amilyent óhajtott. Otthon ülő rendes asszony, olyan asszony, akiről tudta, hol van, hol lesz másnap, hol szeretne lenni mindörökre. Nem túl beteg, de egy kissé talán olyan asszony, aki elsántikálna a kályháig, a székig, az asztalig, de főleg olyan asszony, aki a terhére volna. Mert Francin abban látta a családi együttélés netovábbját, hogy hálás vagyok neki, amiért reggel elkészíti a reggelimet, délben elmegy motoron az étterembe az ebédért, de főleg, hogy megmutassa, mennyire szeret, micsoda örömmel képes gondoskodni rólam, és ahogy ő gondoskodik én rólam, valahogy úgy kéne gondoskodnom nekem is ő róla. Az volt a Francin álma, hogy minden évben torokgyulladást kapjak, meg influenzát, hogy néha még tüdőgyulladásom is legyen. Olyankor mindig magán kívül volt boldogságában. Emberről soha senki nem gondoskodott úgy, mint ahogy Francin gondoskodott. Az volt az ő vallása, földi mennyországa, ha hidegvizes lepedőkbe csavarhatott. Ha lepedővel szaladgált körülöttem, és úgy rám tekerte gabaitotta, mintha élve bebalzsamozna. De aztán a karjába vett, és óvatosan betett az ágyba, hogy a kislányok fektetik le a babájukat. És óránként odahagyta az irodát, hogy megmérje a lázamat, 2 óránként kicserélte a borogatást, és a lelkeméjén bizonyára azért imádkozott, hogy nem mintha ő azt kívánná, de ha úgy van megírva a sors könyvében, többé ne keljek föl, hogy az ő kisbabája legyek, akinek úgy van ő rá, ahogyan ő neki van én rám szüksége. És amikor lábadoztam és járni kezdtem, mikor újra tiszta szívből kezdtem nevetni, és újra diadalmaskodó félben volt bennem a nem rendes asszony, Franci megint magába zárkózó lett, és megint arról álmodozott, hogy béna vagyok, és ő hordszéken hordoz, esténként felolvassa nekem a nemzeti politikát, vagy valami regényt, hogy ki legyen egyenlítve a komplexussal, ami van neki az én brutális egészségem miatt, amely szereti a véletlent és a váratlan eseményt és a csodálatos találkozást, amíg viszont Francina rendet szerette, az ismétlés neki a helyes utat mutatta, mindaz, amit előre lehetett látni és elrendezni, mindez együtt, ez volt Francin élete. Az a világ, amelyben hitt, és ami nélkül nem tudott élni. És most ott voltam neki az ágyban, tündöklő, fehér gipsz betett bokával, hosszabb időre mozgásképtelenül, vagy csak mankóval, és később bottal képesen, most, amikor Josephine Baker Charleston táncol. De talán épp idejében jött ez a boka ügy. Mert Francin, amíg rohangáztam, egyetlen jelmondatot sem volt képes összehozni. Annyi negyedéves papírt írt tele 3-as számú redisztollal, és a sörrendelés növelésére biztató összes reklámok kályhában végezte. Ám most, amikor fehér lábam párnán pihent, Francin a konyhában járt, kelt, langyos kávét ivott és száraz kenyeret majszolt hozzá, aztán egyszer csak megállt bögrével a kezében, mintha elmerengett volna. Mi több látomása volt. Attól bandzsított, bögrét kenyeret félretett, leült és írt a 3-as redisztollal a kaligrafikus feliratokat a sörözőkbe. És amikor megvolt vele, a falra rajszegezte a negyedív papírt, hogy lássam, hogy rájöjjek, hogyha egészségesen is úgy viselkednék, mintha beteg volnék, egy-kettőre kineveznék a sörgyári igazgatójának, a korlátolt felelősségű részvénytársaságének, akkor a munka és életlendületet ad neki az én bénult mozgásom. Francin egy hét alatt további 0,5 hektoliter langyos kávéból merített inspirációt, és körülaggatta az egész falat redisztollal írt és grafikailag megtervezett jelmondatokkal. Több sör, kevesebb vesződtség és mogorvaság. Megrendült az egészséged? Kóstold meg a söröcskénket! Ki nem kapatos? Bánatos! Hogyha sört kóstolt szája, kipirul az orcája. Hogyha sört nem ihatom, a lelkemet kiadom. Kurutos a torok, has, söröcskével borogas. Sörivás, félegészség. Egészség, stramság, erő, sörből kerül elő. Ki jó kedvet akar nyerni, sört kell annak gyakran nyelni. Kebelükbe bevésség, sörben erő, egészség. Ki hazáját kedveli, sörét issza, vedeli. Finom söröcskénkkel telve megoldódik kikinyelve. Ki a kocsma elé érve enni-inni nem térbe, egészsége ellensége. Hazurra, útra, mindenüvé frissítő sört. Sört minden időre, kellően felfrissült tőle. Úgy örvendezett az inspirációján, hogy egy egész bögre kávét töltött magának. Bekapcsolta a gramofont. A tengeren messze túl, csodálatos föld virul, Hawaii, és úszó lépésekkel tangózni próbált, és annyira telve volt optimizmussal, annyira örvendezett a közeli jövőben elraktározott valamiféle eseményen, hogy este bezárkozott a szobájába, folyton a Hawaii-nte fehér virágot hallgatta, pillanatonként kijött nevetve a modern tánc kézikönyvével, és ha kiörvendezte magát, megint visszament a szobába. Úgy fény lett a kulcsuk a fél homályban, mint az én gipszbe tett lábam, és tudtam, hogy biztos felfestette magának krétával a lépéseket, olyan cipőnyomokat. Nem csak az alaplépéseket, hanem hátralépéseket, fordulásokat is. Egy egész krétával körülrajzolt cipőtápnyom útvonalat, és türelmesen járkált bennük a Hawaii melódia ritmusára. Annyira boldog volt tőle, hogy mennek a lépések, hogy nappal is, ha kinéztem az ablakon az udvarra, és láttam, hogy siet elintézni valamit a főzőházba, hirtelen lassabbra fogta a lépteit, és tangó lépésbe ment át, fordult, hátralépett, kissé felemelt kézzel táncolta tovább azt a modern táncot. Láttam, hogy figyeli a lábát, láttam, hogy tanácstalan, és ha lehetne, fölrajzolná magának krétával az útra a lépéseket. De ez sem vette el a kedvét, ellenkezőleg. Este annál nagyobb erőbedobással igyekezett megtalálni a krétával telerajzolt szőnyegen azt a részt, amelyen át behatolhat a gramofon ritmusába, amely már századszor játszotta a Hawaii-t. Francin minden este kiszerelte az Orion motorbicikliéből az elemet, behozta és bekapcsolta a nagy frekvenciájú áramokat. A piros bársonybélésű koffer tompán csillogott az üvegszerkezetettől, és Francin szikrákat ugráltatott a bokámba. A fulgurációs villámok áthatoltak a gipszen, aztán darabonként lehúzta rólam a ruháimat, észre se vettem, hogy majdnem mesztelen vagyok. Jót tettek a fulgurációs villámok. A masszírozó henger apró szikrákkal erősítette mindkét lábamat és hátidegeimet, és Francin suttogott. A legjobb módszer, Marie, a szépséged növelésére fulgurációs áramokkal konzerválni a szépségedet. Örömmel vártam minden este az istennyila és rövid zárlat illatú lila masszázsokat. A gyümölcsös kerten át megint hallatszott a szép férfi hang. Jirout úr a hangjával lőtte ki magát atlasz ruhában az ágyúból. Láttam a falon át, hogy repül át a sörgyár fölött, oldalsó középtartásban van a karja, kisé fanyarul mosolyog. A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, édes arany kis cicám. Most Jirout úr a föld irányába görbült, széttárta a karját, és rózsát és csókot szórt a lefelé nézőknek. Francin fém elektródát nyomott a kezembe, egy fekete gombbal bekapcsolta a készüléket, és hipnotizőr módjára lebegtette kezét a testem fölött. Amerre mozdult a Francin keze, ott szikrák pattogtak sisterekbe a tenyeréből. Lila búza szemeső esett. Ezernyi nefelejts és ibolya hatolt a testembe a készülékből Francin tenyerén keresztül. Ózon és a házba csapó villámszaga lebegett fölöttem. Csak a begipszelt bokám ragyogott kékes vízfénnyel. Híre hamva sem maradt, eltűnt a Nimburki mély víz alatt. És Jirout úr becsapódott a trambulinra, és rugózott, és hajlongott a kék atlasz ruhájában. Éreztem, hogy az én testem is átható villanyáram szagot áraszt. Egyre szaporában és szaporában liegtem. Egész testemből dicsfény áradt. Néztem a tükörben, hogy fekszem ott kinyújtva, lila pattogás és szikrázás minden fehér nemem. Soha nem volt az az érzésem, hogy mesztelen vagyok. Szalagpalástal voltam mindig bevonva. Francin kaucsuk galéria és fehér manzsettája ugyanúgy fény lett, mint az én gipszlába. Ugyanúgy liegett, mint én, aki a hátamon feküdtem, könyökben meghajlított karral a szemem előtt. Gyakran kínos volt nekem ez a nagy frekvenciájú szertartás. Soha nem beszéltünk róla Francinnal. Némán készültünk fel rá, mintha mindketten tiltott gyümölcs után ágaskodnánk. És amikor Francin visszafordította a fekete gombot, mindegyikünk más felé nézett. Olyan szép volt az egész. Ha valaki hirtelen lámpával rontott volna a szobába, Francin minden bizonnyal elájult volna. Ezért inkább bezárta az ajtókat, lengette a redőnyt, és behúzta a függönyt, és a biztonság kedvéért kiment, és végig fürkészte az ablakokat, nem látni ebbe. Nem látszik-e, hogy gombolja ki remegő kézzel a blúzomat? Húzza le óvatosan a szoknyámat a gipszbokán át. Hogy térdel mellettem, és hogy repül kozmetikai masszázs útján a kozmoszba. Ma eljött Gruntorát, doktor úr. Megkért, hogy főzek neki egy jó erős teát, mert megfázott az éjjel a szülőnőinél. Kivett egy ollót a táskájából, és a gipszkötésemet vagdalva tüsszentett néhányat, majd a vagdalás kellős közepén kezében az ollóval elnyomta az álom. Annyira mélyen aludt. Nem tudtam megállni, kihúztam a zakúja zsebéből az aranyóráját, megnéztem hány óra, és csendesként visszadugtam az órát olyan, de olyan óvatosan, és mozdulataim oly izgatott pontosságával. És abban a lopási kísérletben megint egészen én magam voltam. A fali órán látni lehetett, hány óra van, de én saját magamat akartam kipróbálni. Nem kerítette hatalmába a kis hitűség. Képes vagyok-e végrehajtani, ami éppen az eszembe jut, és képes voltam. Nem álltam még olyan rosszul. Pollák úr divacik üzletébe is csak azért jártam gombot venni, mert délutánonként nem volt senki az üzletben. És mikor a Pollák úr a pult alá hajolt a dobozért, átnyúltam a pult fölött, és elvettem egy játékórát, és amikor Pollák úr felegyenesedett, ártatlanul bámultam, és kiolvastam a szeméből, hogy nem tud a lopásomról. És amikor újabb gombokat kértem, és a Pollák úr lehajolt, gyorsan visszaakasztottam az órát, és mikor Pollák úr fölegyenesedett, mosolyogtam.

és ahogy a lábamra akartam állni, összerogytam, és azt mondtam. Ez nem is hasonlít az én lábomra. Mire Gruntorát doktor úr azt felelte. A maga lába az. Egy hét múlva megint csinálhat akármit, mindjárt fogják tudni, hogy maga volt az. Hapci! Tüsszentett őszintén. Doktor úr, mondtam, valahogy nehezen is lélegzek. Vegye le a blúzocskáját, kérem, mondta a doktor, és nekilátott a teának. Aztán a hátamra tette a fülét, szokás szerint hideg volt, mintha üveghamutartót tett volna oda. Minél melegebb volt az idő, annál hidegebb volt a füle. Végig kopogtatta a hátamat, kérte, hogy sóhajtsak mélyeket, majd a hátamat kopogtatta a mutató ujja. Fülével könnyedén a hátamhoz ért, mint ahogy a fiúk hallgatóznak a telefonoszlopon. Átvetettem a hajfolyamamat a másik oldalra, és a doktor úr megint elaludt a hajammal beszórva, mintha szomorú fűz alatti kis padon aludna el. Egyszer direkt a Gruntorát doktor úr villája mellett kerekeztem el, csak hogy lássam, tényleg ott van-e az az egész házat beárnyékoló fűzfa. Jó régen lehetett, hogy a feleségéhez járt Brandisból lovon az az óbester. Az akkor még fiatal és bizonyára Daliás Gruntorát doktor úr éjszaka váratlanul hazament. A földszinten leakasztotta a puskáját, berúgta a felesége hálószobájának ajtaját, még látta az óbester urat, amint rohan az első emeleten a nyitott ablak felé. A doktor úrnak még volt ideje célozni, és miközben az óbester úr egy dobbantással ellökte magát az ablakkerettől, és fejjel előre beúszott a mély éjszakába, aztán le az elvirágzott orgonabokrok és virágzó jázminok közé, Gruntorád úrnak még volt érkezése sörétet szórni az óbester úr ébeúszó csizmájába, a másik töltényt pedig már csak az ablakkeretet betöltő kék éjszaka csillagaiba. Gyakran felébresztett ez a kép, és nem hagyott aludni. Soha nem voltam képes ezt a gyönyörű esetet a Gruntorát doktor úrral képzelni el és kötni össze. Folyton valaki mással kötöttem össze. Ezzel szemben engem kötött össze az egészen részletdús kép az óbester úrral, akinek az átlőtt csizmájával sikerült még lóra pattannia, volt még ideje kihúzni a csizma szárából egy fűzfa vesszőt, volt ideje lehajolni a lováról egészen a földig és beleszúrni azt a vesszőt, amelyből mostanra olyan óriási fűzfa lett, hogy szeles viharos éjjel úgy kopog az egész ház ablaktáblái, mint egy élő emlék. És Gruntorát doktor úr tovább kopogtatta a hátamat a mutató ujjával. Talán már nem is tudott róla, mivel hogy elaludt. Kopogott, mint a betemetett bányászok. És amikor megfordult, húzott egyet a teából. És miközben felöltöztem, csendben írta a receptet. És megint megtorpant az aranytöltő tolla. Gruntorát doktor úr elaludt néhány másodpercre, aztán felébredt, hogy felfrissülve odaírja a pontot a rendelvény végére, mely a mellemről való orvosságra szól. Mondom, doktor úr, eldicsekedett a férjem, hogy mit vett? Mutassa, vezényelt a doktor, és ivott a teából. Kinyitottam az asztalkán fekvő koffert. Mi ez a bóvli? Hol vette az az ember? Kérdezte a doktor úr. Mondom, Prágában, de maga náthás. Itt ez a gyönyörű készülék, ez olyasmi, mint a Zugahegyen fenyves erdő. Azt mondta a doktor úr. És maga ért ehhez? Mondom, á, semmi az, doktor úr, ide nézzen. Bedugtam a konnektort, elfordítottam a fekete gombot, és beállítottam az idegnyugtató kefés csövecskét. A kefe szálaiból lila fűrészpor sziporkázott. A doktor úr végigvezette a csuklóján, és keresetlenül elmosolyodva így szólt. Igen, poetikus, senkinek sem esett tőle semmi baja, és magától szívesen veszem. Fogtam egy elektródát, a porlasztós ózoninhalátort, és mondtam. Doktor úr, az lesz a legjobb, ha lefekszik a heverőre. A doktor úr a kanapéra ült, elhúztam a vajszínű függönyt, és az omló félhomály és a speciális idegelektródából sziporkázó elektromos kisülések lila bokra bevilágította a heverőre ereszkedő doktor úr fején a pilist. Most a hátán feküdt, kezében tartva a szakadatlanul szikrázó és prüszkölő rudacskát, miközben előkészítettem a porlasztós inhalátort. Rácsepegtettem az ózon inhalátor vattájára az eukaliptuszola és mentaolaj keveréket, becsavartam a csőbe azt a kétágú üvegmicsodát, amit az orrba kell dugni, aztán elvettem a doktor úrtól az idegkefét, és a porlasztós ózoninhalátort kapcsoltam be a katódba. Elfordítottam a tárcsát, és az üres cső megtelt neongázzal.

0: gáz áthatolt az eukaliptusz olajjal átitatott vattán, a kanapé elé térdepeltem, és a doktor úr orrlukai felé közelítettem a szerkezetet. Azt mondtam, ez biztosan meggyógyítja, doktor úr. A férjem mindig, még mielőtt benátásodna, akkor inhalál. Ez tényleg olyan, mint a Zuga hegyen fenyves erdő. Érzi ezt az ózon és gyanta illatot? Meg ezt a kék neon kisülést, ezt a tüzet, már ez maga egy gyógyulás. Magának a kéknek a színe, ez minden élet zajlást csillapít, nyugtatja az idegeket, lassítja a keringést. Duruzsoltam egyik kezemmel az inhaláló olajjal teli gyönyörű szerkezettel, jobb kezemmel meg lassan nyomogattam a gumilabdát, amely levegőt hajt át az inhalátor ózon és olajkamráján. Gruntorát doktor úr pedig üdvözült mosolyjal mondott utánam mindent, és hallottam, hogy kattan az iroda felől a csapóajtó. Aztán fordult a kulcs a zárban, bejött Francin, szederésen és sápadtan, és halkan felkiáltott. Mit csináltok itt? Megijedtem, megnyomtam a gumilabdát, és a doktor úr nem mondta végig utánam Zúga hegyen fenyves erdő, hanem felült és felordított. Összerándult az arca, hirtelen megfiatalodott, felugrott, és olyan nevetségesen ficánkodta vala pici lábával, kitapogatta a kilincset, kiszaladt, Franci meg utána. Összekulcsolt kézzel. Bocsásson meg, elnök úr! De a doktor úr csak ficánkolt a lábával, és szaladt a malát a gyárba. Berohant, és le a lépcsőn a csiráztató szérűre. Ott átgázolt néhány árborakáson, az aszalók döbbenten álltak a lapátjaikkal, de az elnök úr maga mögött hagyta a nedves malátába térdelő Francint, és megállás nélkül jajgatva felrohant a lépcsőn a padlásra. Végigrohant a száraz malátarakások mellett, de az orrát maró fájdalom egész a legfelső emeletig kergette. Ott beszaladt a disznó hizlalásra száradó árpába a 60 fokos hőségbe. Aztán visszaszaladt egy emelettel lejjebb, és átszaladt az átjárón a főzőházba. Néhányszor megkerülte a medencét, leszaladt a kis lépcsőn az erjesztőkamrába, Francin egyre utána. Az erjesztőkamrából Gruntorát doktor úr felszaladt egészen a hűtőbárkákig, ahol a fickó sörhült. Kinyitotta a zsalugártereket, és kiszaladt a jéghombár tetejére, ahol kövi rózsa nyílt. Franci beletérdelt a szép sárga virágokba, de Gruntorát doktor úr újra feljajdult, és visszaszaladt a lépcsőn a főzőházba, és kirohant a kapun át az udvarra, az udvarról az ólakhoz. A munkások köszöntek. Jó napot kívánok, elnök úr! Jó napot kívánok, gondnok úr! De a doktor úrnak csak ficánkolt tovább a lábacskája a gyümölcsös kerten át. Végül megint beszaladt a nyitott ajtón a konyhánkba, onnan a szobába, lerogyott a kanapéra és kiabált. Hol vette ezt a bóvlit? Mutassa! Alaposan szemügyre vette a porlasztós ózoninhalátort, megszagolta, aztán azt mondta. Miből öntötte rá azt az olajat maga égetni való nőszemély? Azt a Zúga hegyen fenyves erdőt. Föltette a csiptetőjét, odaadtam a fiolát, és a doktor úr elolvasta a vinyektát. Felordított. Maga égetni való nőszemély. Hát maga elfelejtette felhígítani 1:10 arányban. Kiégette a nyálkahártyámat. Hapci! Tüsszentett Gruntorát, doktor úr, és meglátván Francint, amint letérdel, széttárja a karját, és könyörgőre fogja a dolgot, meg tudna bocsátani nekem? Azt mondja az elnök úr. Álljon fel, derékember, szívesebben lennék a sörgyár gondnoka, mint elnöke. Szólt, órájára nézett, kezet nyújtott, aztán megcsókolta a kezem fejét, és mondta, kezit csókolom. És kiment, megjelent az udvaron a napfényben. Karból, lizol és eukaliptus szagot hagyott maga után. Feudális könnyedséggel felugrott a bakra, mintha mindaz, ami történt, új erőt öntött volna tagjaiba. És most láttam. Most elhittem, hogy csak is úgy történhetett az, ahogy hallottam, az az eset, amelynek egyetlen nyoma az egész házat beborító szomorú fűz. A doktor úr felült a bakra, a kocsis a kezébe adta a gyeplőt, a doktor úr meggyújtott egy cigarettát a borostyán szipkájában, úgy húzta a homlokára világos puha kalapját, ahogy nem tudja rajta kívül egyetlen férfi sem. Valahogy megfiatalította őt az a gyeplő a kezében. Olyan volt, mintha éppen most érkezne Bécsből azon a kocsin. Felegyenesedett, és kihajtott a sörgyárból a lenyírt farkú és sörényű csődörrel. Miközben a doktor úr kocsisa hátul terpeszkedett a Landauer plüskanapéján egy olyan ember bűntudatos mosolyával, aki soha nem fogja megérteni, miért ül az ura akkora kedvelés kéjjel a bakon. Francin pedig föl-alá járkált a szobában, és tépte az agyát. Az órára néztem. Ilyenkor fejezi be kiskör útját Bogyács Ervinka. Már biztos túl van az előnyös zöldségvásárláson, és megállt ezen való örömében előbb a Szvobodáék terén, ott lenyelt 2 deci vermutot, meg 5 dek a téli szalámit. Aztán beugrott a Grand Hotelba, ott nyilván lenyelt egy kis adag gulást 3 korsó pilzeni sörrel, majd hogy lassanként lezárja a kiskör útját, beugrott a kis Mikoláska drogériába, és ott maradva egy kis baráti beszélgetésre megivott 3 pohárka konyakot. Ám az is lehetséges, hogy azon való örömében, hogy megspórolt 2 koronát az előnyös zöldségvásárláson, megkezdett körútja az úgynevezett Nagy Körútban folytatódott, azaz megállt még a Herceg utcában egy fekete kávéra originál jamaikai rummal, hogy aztán beugorjon a Louis Vantoch cég speciális csapszékébe, és állva egy kupica megylikört tegyen a hasába, mint örömteli pontot az oly igen előnyös karfiol és levez zöldségvásárlás után. Miután Francin háborgó lélekkel az irodába távozott, kibicegtem az előszobába, elővettem a biciklit, és elindultam a városba. Könnyedén pedáloztam fehér és fájós lábammal, és mintha minden egyes beletaposás a bokámat erősítette volna. A falnak támasztottam a biciklit, és amikor benéztem a műhelyébe, Bogya a forgószékben szundikált. Bementem, és leültem egy szabad székbe. Bogyá bizonyára a Nagy Körútja után volt, mert megy max szaga volt. Bizonyára Griot cégnél fejezte be akcióit. Bogyá! Szólok. Mi az? A nagyságos asszony? Állt fel, és úgy megijedt, hogy felkapta az ollót, és csipogni kezdett vele. Mondom, Bogyá, szeretném levágatni a hajamat. Hogyan kérem? Dadogta. Mondom, Bogyá, le akarom vágatni a hajamat olyanra, mint Josephine Bakeré. Bogya a kezébe vette, és megemelgette a hajamat, és kimeresztette a szemét. Ezt a darab osztrák-magyar monarchiát? Ezt az én Csillag Anna született Karlovicében, Morvaországban? Soha! Ezzel Bogya despektussal elhajította az ollót, leült, karba tette a kezét, kinézett az ablakon, és truccolt. Mondom, Bogya úr, a gruntorát doktor úr rövidre vágatta a csődre sörényét és farkát. Nekem meg ezt a modern frizurát ajánlott a korpa ellen. Bogya kitartott az álláspontja mellett. Ezt a hajat levágni az olyan, mintha az áldozáson kiköpném a szentelt ostját. Mondom, Bogya, aláírok magának egy tanúsítványt. Hát, csak is akkor. Mondta Bogya, írószerszámot hozott, és ráírtam egy 1/4 papírra, mint az operáció előtt, hogy önként és felelősségem teljes tudatában levágatom hajamat Bogya Cservinka úrral. És Bogya, miután a levegőben lengetve megszárította a tanúsítványt, és gondosan eltette a brieftasniába, kibontotta a karinget, összeúzta az állam alatt, előre hajlította a fejemet, fogta az ollót, egy pillanatig habozott. Ez volt az a pillanat, amikor az artista a cirkusz kupolájában valami veszélyes mutatványt végez, és pereg a dob, pereg, és Bogya 2 nyisszantással levágta a hajam folyamait. Úgy megkönnyebbültem, hogy a mellemre billent a fejem, és megéreztem a tarkómon a légáramot. Bogya a forgószékre helyezte a hajamat, majd fogta a hajnyírógépet, és körülnyírta a hajam mintáit és a pajeszomat. Aztán csipogott az ollója. Bogya hátra lépett, és úgy nézte a fejemet, mint egy szobráz alkotás közben, és ollója rögtön koncentráltan dolgozott tovább. Ha fel akartam emelni a fejemet, és titokban a tükörbe nézni, benyomta az államat a kulcsontom közé, és dolgozott tovább. Láttam, hogy ütközik ki rajta a veríték, fény lett az arca, és jamaikai rum, megylikör és konyakszag áradt belőle, nem túl kellemes sörszak felhővel együtt. Aztán beszappanozott egy pamacsot, és szemmel tartotta. Ahányszor csak meg akartam nézni magam a tükörbe, lenyomta a fejemet. De láttam, hogy öröm ömlik el az arcán. Egy olyan lelkesült mosoly attól, hogy megy neki valami. Aztán beszappanozta a tarkómat, és kiborotválta a nyakamat. Aztán bevizezte a hajamat, és levagdalta a borotvával. És hirtelen keserű lett a számíze, és gyorsabban kezdett verni a szívem. Most, amikor már késő volt. Már nem lehetett visszaragasztani a hajamat. Magam előtt láttam Francint, amint üleste az irodában, és 3-as redisztollal iniciálékat ír a sörgyári könyvekbe, és Minden iniciálé köré indákat kanyarít meg az én lantalakba csavarodó vöröses szőke hajamat. Magam előtt láttam Francint. Láttam, hogy vágja le a kezét a hajamról Bogya Cservinka. Hogy vágja le a lilán fénylő neon fésűt, mert Francin soha többé nem fog a sötét szobában fésülni engem. Sem a hajamban gyönyörködni, amiben még a monarchia alatt szeretett bele, s ami miatt elvett. Lehúnytam a szememet, és államat a mellemre szorítottam, egy darabig nyeldestem. Bogya kétszer megérintett, de nem volt erőm a tükörre emelni a szememet. Bogya finoman megfogta az államat, és felemelte a fejemet, aztán hátralépett, és olyan tapintatos volt, hogy elfordult. A tükörbeli forgószéken állig fehér lepedőben egy csinos fiatal ember ült, de olyan pimasz arckifejezéssel, hogy én magam emeltem pofonra a kezemet. Bogya leoldozta a karinget. Felegyenesedtem, a márványasztalkára támaszkodtam, és néztem magamat. És elszörnyedtem, mert a lelkemet vágta le rólam a Bogya. Ez a Josephine Baker frizura, ez én voltam. Ez az én portrém volt. Ezen a portrém mindenkinek ki kellett, hogy bökje a szemét, mint a kocsirúd. Ez az én új frizurám. Bogya már régen kirázta a karingből a legázolt és lekaszált hajszálakat, és könyörületesen megadta a lehetőséget, hogy beletörődjek saját magamba, hogy hozzászokjak saját magamhoz. Leültem, és még mindig nem vettem le magamról a szememet. Bogya mögém tett egy kerek tükröt. Az előttem levő tükörben láttam a kerek tükröt, benne a tarkómat. Egy kisfiú nyakat, amelyel visszafiatalodtam lánykoromba, de mégis nő maradtam. Olyan, aki még képes kísérteni saját magát szív alakúra nyírott tarkójával. És egyáltalán ez az egész új frizura egy pajzs benyomását keltette. Egy olyan hajsapkájét, amilyen a Mefisztofeleszé volt, mikor a Martin társulata Faustot adta a színházunkban. Azt a benyomást, hogy a frizurámat ugyanúgy le lehet venni, mint ahogy az imént Grunturát doktor úr vette le a bokámról a gipszkötést. Úgy tapadt a fejemre a frizura, mint a gipszkötés a bokára. Felugrottam, csak hogy mivel hozzá voltam szokva, hogy a hajam hátrahúzza a fejemet, majdnem orra buktam, és betörtem a homlokommal Bogya tükrét. Fizettem, és mondtam Bogyának, hogy jó nálam egy rekesz sörre. Bogya nevetett, és a kezét dörzsölte. Az ő tagjaiba is erőt öntött ez a borbélytett. Bogya, mondtam, ezt saját maga találta ki. Bogya egész frizura szériákat lapozott fel a borbély hírekben, Lia de Putti frufrujától Josephine Baker bubikopfjáig. Kimentem, orkán zugott a fejem mellett, noszélcsend volt. Felpattantam a biciklire, Bogya kiszaladt utánam, és egy papírzsákban utánam hozta levágott hajamat. Kezembe adta, jó 2 kilót nyomott ez a haj, mintha 2 kiló angolnát vettem volna. Mondom, Bogya, rakja hátra a csomagtartóra, jó? Bogya felemelte a csomagtartó rugóját, ráhelyezte a hajfolyamokat, és mikor visszaengedte a rugót a hajamra, a fejemhez kaptam. Aztán mentem a fő utcán, néztem a járókelőket. Láttam de Georgi kéményseprő urat, de nem ismert meg. Kimentem a pályaudvarra, néztem a vonatindulásokat, de nem vett észre senki. Egészen más valakinek gondoltak az emberek. Pedig a bicikli meg a testem ugyanaz volt, mint a nyírbálás előtt. Beletapostam a pedálba, és mentem visszafelé a fő utcán. Svoboda úr péksége előtt ott állt Grunturát doktor úr hintója. Csak délután tudott sort keríteni a doktor úr a fazék teljes kávéjára, meg a kiskosár zsömlére, ami minden reggel várt rá, mire visszajön a falusi szülőnőitől és epegörcseitől. Szóval most kijött a doktor úr. A kocsis leugrott a bakról, ahol a kezében a csődör gyeplőjével szundikált. Grunturát doktor úr rám nézett, meghajoltam és elmosolyodtam. De a doktor úr csak egy pillanatig habozott, aztán határozottan megrázta a fejét. Felült a bakra és elhajtott, miközben a kocsis a plüshúzat ülésen terpeszkedett. Átvágtam a téren a pesti oszlop mellett. Mindenki úgy nézett rám, mintha először járnék a városban. A korzón a Katz cég rövidáru és divatcikk kereskedése előtt egy buldog aludt és fekete ruhás hölgy koszorú állt földigérő szoknyában. A város szépítő egylet elnöknője kalauzolt ott alig, hanem valami zeneszerzőt, aki nagy fekete kalapot viselt, mint egy szociáldemokrata. Egyszer én is így járkáltam ezzel a városszépítő egylettel a kövezett porát felszedő szoknyában. A Szent Egyet templomban álltunk a bezárt oldalajtónál, és néztük a kövezetet, ahol már nem volt semmi, csak egy emlék, hogy 100 éve még látni lehetett annak a vérfürdőnek odaszáradt nyomát, melynek során a svédek és a szászok kiirtották az összes előlük oda menekülő polgárokat. Aztán álltunk az egyetlen valóban szép és műemlék értékű várkapunál, de nem a kaput néztük, hanem a kőhíd ívei alá összpontosítottuk a figyelmünket, ahol 1913-ban Klujczki cirkuszi állatidomár az elefántjait fürdette, melyek jelenleg is az Elba vizében tapicskolnak és spriccelik a hátukra a vizet az ormányukkal, mint egy slaggal, pontosan úgy, ahogy a Városi Múzeumban látni a fényképen, mert a Városszépítő Egylet elnöknője, Szépiné asszony, hála mindent megelevenítő fantáziájának, már csak azt látja városkánkból, ami nem látható benne. A Városszépítő Egylet tagjai most áthaladtak a nagybecsű látogatóval a Hávdáékhoz címzett vendéglő előtti árkád alatt, és megrendülve nézték a betonlapokból kirakott kövezetet, ahol egykor Nagy Frigyes megpihent. És mint városkánk legértékesebb emlékéhez, Szépiné asszony karon fogva a tér közepére vezette a zeneszerzőt, ahol két nyugdíjas ült a padon, állát mindkettő botjára támasztva. És az elnöknő asszony pontosan ecsetelte és leírta azt a reneszánsz kutat, amely ott állt 1840-ig, amikor is lebontották. Ám nagyon tévedne, aki, mint az a két ott ülő nyugdíjas, azt hinné, hogy a Szépítőegylet őket nézi. Hogy is ne? Az elnök asszony mutogatott, és bár a nyugdíjasok orra előtt húzta ujjával a körvonalat, látta, amit ecsetelt. A gyönyörű díszeket, a homokkő girlandokat, és a féldomborműben azt a két angyalkát, aki a kúton volt. Tehát városunk díszei ma is. Ah, Szépiné asszony, aki szeret mindent, ami már nincs. Beleszerettem, mikor megismertem az életregényét. 30 éve beleszeretett a Nemzeti Színház tenoristájába, Sic úrba. Az előadás után lehorgonyzott a hátsó kijáratnál, és amikor a tenorista kijött és eldobta a cigarettacsikket, ő gombos csüret üzve ezüst dobozba zárta, mint egy drága erekét. És minthogy varrónő volt, egy egész álló napig varnia kellett, hogy teljen orchideára. Egy egész álló hétig varnia kellett, hogy megvehesse a jegyét a páholyba, ahonnan mindig Sic úr lába elé dobta azt az egy egész álló napon át összevart orchideát. És mikor 20-szor dobta le így azt a szép virágot, megvárta a tenoristát, megszólította és megmondta neki, hogy szereti. Sic úr azt válaszolta, hogy nem szereti, mégpedig kizárólag azért, mert nem tetszik neki az a hosszú orra. A Szépiné asszony meg egy egész éven át vart, és a pénzen levágatta a brümben azt a hosszú orrát, és a saját karjából hozzávarratott az orrporcához egy izmot. Abból idővel gyönyörű görög orrocskát csináltak neki az orvosok. És így történt, hogy a Szépiné asszony megint ott állt a Nemzeti Színház hátsó bejáratánál, és minthogy szép volt, beszédbe legyethetett a híres Sic tenorista úrral. Ám de a tenorista éjszakai sétára hívta, és bevallotta neki, hogy csaknem 1 éve keres már egy remegő, hosszú orrú, gyönyörű lányt, beleszeretett az orrába, és nem élhet nélküle. Szépiné asszony pedig bevallotta neki, hogy ő az a hosszú orrú lány, de levágatta azt az orrot a híres tenorista kedvéért, és kicserélte azzal az orral, amelyen a tenorista szeme éppen pihen. Sic úr pedig égre kemelte a karját, és felkiáltott. Hová tette azt a gyönyörű orrot? Hogy tehetett ilyet? És elrohant. Szépiné asszony rám nézett a reneszánsz gút mellől, égre kemelte a karját, és felkiáltott. Hová tette azt a gyönyörű hajat? Hogy tehetett ilyet? És ujjal mutogatott városkánk nagybecsű vendégének. És én már tudtam, hogy a hajam a városka műemlékei közé tartozik. Beletapostam a pedálba. A Városszépítő Egylet 3 nőtagja kölcsönvett 3 biciklit a Herceg Hotel előtt, és utánam száguldottak. Féltékenységükben úgy taposták a pedált, hogy játszva megelőztek, és ujjal mutogattak rám. Levágatta a haját! És néhány biciklista, aki megismert, felháborodva utána merett, ők is megelőztek és elibém köbdöstek. Én meg mentem a biciklisták guruló sorfala között, dühött pillantásaival korbácsolt mindenki, de én nekem ez erőt adott. Karba tettem a kezem, és a kormányt elengedve mentem. A sörgyárba kíséret nélkül hajtottam be. A biciklisták már biciklijükkel a lábuk között álltak az iroda előtt, ahol fel volt írva, ahol jó sört mérnek, ott szép csak az élet. Most kiszaladt Franci, nyomában a három városszépítő egyleti tag, és mindkét kezükkel rám mutogattak.
1: Hol a hajad?
0: Kérdezte Francin, remegő kezében szorongatva a hármas redisztollat.
1: Ott, mondtam.
0: A falnak támasztottam a biciklit, felemeltem a csomagtartót, és átnyújtottam a két súlyos coffot. Francin a füle mögé dugta a tollat, meglatolgatta a halott hajamat, és letette a padra. Aztán lekapcsolta a pumpát a biciklim keretéről. Fel van pumpálva eléggé a belső, mondtam, szakértő mozdulattal tapogatva meg mindkét pneumatikát. De Francin kicsavarta a pumpából a gumicsövet.
1: A pumpával sincs semmi baj, mondtam értetlenül.
0: Francin hozzám ugrott hirtelen, a térdére fektetett, felhajtotta a szoknyámat és csépelte a fenekemet. Én pedig megdermedtem, van-e rajtam tiszta fehér nemű, megmosakodtam-e, és ki vagyok eléggé takarva.
1: Francin csak csépelt, és a biciklisták elégedetten bólogattak, és a városszépítő egylet három nőtagja úgy nézett rám, mint a megrendelése kapnák ezt az elégtételt.
0: Francin a lábamra állított, lehúztam a szoknyámat, és szép volt Francin. Orcimpái ugyanúgy remegtek, mint amikor a megbokrosodott lovakat törte be.
1: Szóval, kislány, mondta, új életet kezdünk.
0: Lehajolt, felvette a földről a hármas redisztollat, visszacsavarta a gumicsövet a pumpába, és visszanyomta a pumpát a biciklibázon levő villába. Fogtam a pumpát, felmutattam a biciklistáknak, és így szóltam.
1: Ezt a bicikli pumpát a Runkas cégnél vettem, a Boleszlavi utcában.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Cha-Cha-Cha is our third dance, and this is a most exciting and rewarding dance. And if you listen very carefully to the music, it almost talks to you. Cha-Cha-Cha, three words, three steps. So we will commence by clapping with our hands the rhythm that we will need eventually for the feet. Three words, three steps, three claps. Ready? And cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Now those three cha-cha-chas are joined together with two strong foot movements. So we eventually arrive at cha-cha-cha, one, two, cha-cha-cha, one, two. Now let us clap that and cha-cha-cha, one, two, cha-cha-cha, one, two. Cha-cha-cha, one, two. Having felt that rhythm in the hands, we must now see if the feet will also feel the rhythm. Commence with the weight on the left foot and dance three steps to the right, marking the feeling of cha-cha-cha. Ready? And cha-cha-cha. Now mark in place, or almost in place, two steps. The man will step slightly forward with his left and then mark time into the right. Ready? And one, two. Now we are ready to dance the cha-cha-cha to the left because we are standing on the right foot and we have the left foot free. So three steps to the left. Ready? And cha-cha-cha. Our marking time step will this time commence with the right foot. So a very small step onto the right foot. One, and then mark time in place two. And one, two. And at this stage, pick up the feet and put them down. Don't mind how much noise you make, but make
1: positive foot changes.
0: Mind how much noise you make, but make positive foot changes and foot positions.
2: Ahogy magához járogatok, kisasszony. Ugyanúgy a legszívesebben a gyönyörű kisasszonyok után járogattam a templomhoz. Nem, mint az egyháznak óhajtottam volna hódolni, hanem mert a parókia mellett volt egy kis bolt. És abban az üzletecskében egy Altman nevű egyén használt varrógépeket, két rugós amerikai gramofonokat és Minimax márkájú tűzoltókészülékeket árult, de ugyanez az Altman mellékfoglalkozásként szép lányok toborzásával is foglalkozott a mulatók és bárok számára, és azok a kisasszonyok gyakorta ott is aludtak annál az Altmannál egy hátsó szobácskában, vagy a nyár beköszöntével a hölgyecskék sátrat vertek a kertben, és az esperes úr szívesen sétálgatott a kerítés mentén. A szépséges kisasszonyok kivittek egy gramofont, és énekeltek, és cigarettáztak, és fürdőruhában napoztak. Mondhatom, gyönyörű volt az. Olyan, mint maga a paradicsom. Ezért járt az esperes úr olyan szívesen a kerítéshez ellenőrző körútra. A káplányaival ugyanis pehje volt. Az egyik káplán Kanadába szökött, az esperes úr unoka húgával. A másik átlépett a csehszlovák egyházba és megnősült, a harmadik pedig megszegte a tilalmat, átmászott a kerítésen a szép kisasszonyokhoz, akik ott sütkéreztek. És az egyik szépségbe sikerült úgy beleszeretnie, hogy boldogtalan szerelmében végül főbelőtte magát. Ha, a revolver vagy a Browning, kérem, az egy olyan jószág, amelyikre mindenki ráfizet. Mi is sráckorunkban kölcsönvettünk egyet, és lövöldöztünk vele a kerítésbe, mint Konár Tolns. Aztán a bátyám szétszerelte, de úgy, hogy nem tudtuk újra összerakni. Kétségbeesésünkben már főbe akartuk lőni magunkat, de hát nem tudtuk azt a Browningot összerakni, és ez lett a szerencsénk. Így aztán járogathattam a szép kisasszonyok után a templomhoz, amikor csak akartam. Mindig szépen kiöltözve mentem, csíkos nadrágban, akár egy bankhivatalnak, és leültem egy Minimax tartályra, mint egy diplomata, annak pocska sütött, és a kisasszonyok ott heverésztek a pokrócokon fürdőruhással, mint valami napimádó egyesület tagjai. Hatan voltak, és a hátukon feküdtek, karjukkal a feltupírozott fejecskéjük alatt, és direkt a felhőkbe néztek, hogy testecskéjüket a férfi szemek szabad prédájára adják, és én, mivel olyan érzékeny lelkületű voltam, akár Mozart, és mint az európai reneszánsz tisztelője, csak pislogtam, mint egy krokodil, félszemmel a parókia kertjébe az esperes úrra, félszemmel pedig azokra az egymáson átvetett lábakra, és a kisasszonyok szüntelenül himbálták a bokácskájukat, nekem meg hangyák futkostak a hátamon, mert kérem, hány emberre fordul az elő, hogy ennyi gyönyörű nővel lehessen együtt, legfeljebb a császárnak meg a szultánnak jut ki ez. Na, és aztán ugyanígy meséltem azoknak a szépségeknek arról, hogy milyen kellemes álmom volt, ugyanis egy péket láttam álmomban, amit kenyereket vett a kemencébe. Ez pedig főnyereményt jelez a sorsjátékban, csak hogy nekem nincsen sorsjegyem. Viszont a pékség mint olyan önmagában éjszakai vigadalmat mutat. No de milyen van az embernek az éjszakai vigadalomból? Havlicek, a nagy hazafés Krisztus sohasem nevetett, sőt, inkább ellenkezőleg, csak zokogtak, mert ha valaki egy nagy gondolat képviselője, akkor az nem hülyéskedhet. Annak a Havlicseknek különben gyémánt agya volt, kérem, olyan, hogy a professzorok is csak ámuldoztak rajta, kínálták is neki az érseki széket. De nem, ő inkább csak az igazságosságért harcolt. Egy kis kávé, még egy kis leveske, és csak dolgozni szüntelenül a nemzetért, hogy csökkenjen az analfabetizmus. Csak a lezüllött emberek álmodnak olyasfajtákat például, hogy trágyában fetrengeni, boldog időt köszönteni, vagy éjjeli edényt látni kényelmes jövendő. Mert kérem, kedves kisasszonyok, a vicc éppen abban van, hogy az ember csak önmagára támaszkodja. És ne a szüleire, mint a Manóuch, aki beérte azzal, hogy az apja fegyőr, és ezen az alapon naphosszat sohasem csinált egyébet, csak korhelykedett és rossz tapasztalatokat szerzett. Az ilyesmiből aztán csak veszekedések származnak, mint a monarchia idejében is az a vita. A szociáldemokraták és a szabad gondolkodók meg a klerikálisok között. Az egyik azt hirdette, hogy az ember a majomtól származik. A másik szerint viszont az Isten agyagból gyúrta Ádámot, és Ádám bordájából csinálta Évát. Holott, ami azt illeti, csinálhatta volna a nőt is agyagból, olcsóbb lett volna. De hiszen mindez csupa zűrzavar, akkoriban a föld még néptelen volt, akár egy csillag. Az emberek viszont csak fecsegnek össze-vissza, mint a fiatal szarkák, és mindig olyasmikkel törődnek, amihez semmi közük. Hiszen éppenséggel én is gondolhattam volna egy miniszterelnök bűbájos lányára. De ha egyszer nem megy, hát akkor minek? Az ilyesminek mindig rossz vége van. Jézus Mária! A trónörökös szifilisszel volt megrontva, és az a vecsera Mária ledurrantotta, őt viszont lelőtte a kocsis. No de hát az csak elismeri kisasszonykáim, hogy különben élve lett volna eltemetve, ha a szerelmesének kinyiffant volna a verkstatja. Én például, amikor a világ a ma legszebb hadseregében szolgáltam, azt mondtam a stábarcnak, doktor úr, nekem fáj a mellem. Mire ő azt mondja, nekem is fáj, fiam, és ha 100 000 ilyen katonánk volna, mint tehát, legyőznénk az egész világot. És? Egyes besorolást adott, és? Én voltam a győztes. És úgy vonultam el, mint egy bajnok. De ő utánam kiabált, hogy hé, maga ráér. Kísérje hát ki a nejecskémet az állomásra. És a felesége egy valóságos szépség volt. Tisztára a Marzenka Ciglerová szisztémára. Akkora, mint Mária Terézia. És úgy kiöltözve, mint egy királynő. És rögtön azzal kezdte. Még nőtlen. És aztán adott egy 6-ost az útért, de én nem fogadtam el. Mert kérem, ez az a bizonyos lovagiasság. Havlicek és Krisztus sem fogadta volna el azt a 6-ost. Tudják, akkoriban még sokat adtunk a reprezentációra. Én például szívesen viseltem Zwickert. A nyakkendőbe pedig egy kitüntetést tűztem, amit a barátom nagyapja kapott, aki magasugró volt a Brünói Achilles Egyesület színeiben. A lényeg az volt, hogy pénze legyen az embernek. Pénzért mindent megkaphatott akkoriban, még szép kisasszonyokat is. Ha pupos volt valaki, vagy ha ránehezedett már a vénység, pénzért akkor is gyönyörű lányokat vehetett magának. A világ így forog szüntelenül a világűrben. És én, noha hol császárokra, hol elnökökre esküdtem föl, mindig győztes voltam. Mert mindig megvolt ez a két varázsoló kezem. Olyan ez a két kéz, akár a sebészeké és orvosoké. Egy cipész keze mindig finom. és professzionistának is neveztek engem. Maga Bata küldött egyszer egy dekrétumot, kérve, hogy dolgozzak nála, és állítsam talpra a cégét. Brzsizová bárónő pedig, aki tejért járt hozzánk, alaposan megnézett magának, aztán lesütötte a szemét. És azt kérdezte, maga is demesi származás, ugye? Már pedig ő egy igazi előkelő dáma volt. Az a csöp kis arca, akár a kis cicáknak a csokoládén. A lánya férjhez ment egy Justa nevű férfi szépséghez. Ahhoz a bíróhoz, aki a csavargóknak meg a korhelyeknek olyan nagy büntetéseket vart a nyakába. Az opletalék Tónia le is kent neki egy frászt, amiért 13 hónapra ítélte, csak azért, mert egy akadémiai vitámban elmetszette a zsia torkát. Bizony Krisztus, minden nemzetek doktora, a szegények támasza már akkor tudta, hogy az ember az egyik pillanatban hajlamos minden latosságra, a következőben pedig a könnyekre. Éppen ettől volt olyan erős, és ezért vette a hátára azt a nagy gerendát mindenki helyett, és összeverten is merő vérben cipelte aztán 2 kilométeren át a Golgotára. A papok a mai napig is meg vannak zavarodva ettől. A gyerekeknek a legszívesebben a Szent Háromságról tartanak előadást, hogy az apa a saját maga fia, és a fiú a saját maga apja. És hogy egy galamb segítségével leveleznek. Szóval olyan összevisszaság, hogy az embernek csak úgy zúg tőle a feje, mintha a papoknak nem volna az elég, amit a gyónásokban hallanak. Az a sok malőr a törvénytelen gyermekekkel, a mostoha apákkal. Persze az emberek az ilyesmiről nem szívesen hallanak. Csak hogy Krisztus a fele barátaink iránti szeretetet hirdette annak a tudományát, és nem azt a kanapén hentergő szerelmeskedést, ahogy a dolgot némely dilinyós hibbantagyú bolond összekeveri. Nekem viszont van mivel dicsekednem. Nekem, aki mindig havricseket tartottam szem előtt. És a cipészmesterségben az emberi láb mérnöke voltam. Öltögetni fehér vargafonállal a cipőcskéket szépen. A szögeknek nem szabad szúrniuk a sarkat. Nekem, aki Elbet márkájú ragasztót használtam meg az elefántpatából készült gumidrabantot. Nekem van dicsekedni valom. Csak hogy a világ közvéleményét idióták és korhelyek irányítják. De csinálják meg azt, amit a megboldogult Masaryk még 70 éves korában is kézzállás a lovon. Vagy azt, amit azok a szerzetesek Tibetben, akik villanyerőművet építettek maguknak, és a kolostorban az élő Buddhára világítanak, a csöbb gyerekre. Vagy ott van az az Einstein professzor, aki kitalálta az atommal hajtott tenger alatt járót. Vagy a Ruszkik, akik sugárhajtású repülőgépekkel kísérletezik a világ körüli utazást. És olyan gyorsan repülnek, hogy alig, hogy felszállnak, már fékezniük is kell. Olyannyira kérném, hogy egy széltóló azt mondta, nincs messze az az idő, amikor egy ilyen világ körüli útnál a lökhajtásos pilóta látni fogja a saját gépe farát. Vagy hogy az emberek beszállnak egy ilyen repülőgépbe, és rögtön ki is szállnak, mert olyan gyors lesz az utazás. És így végeredményben okosabb lesz otthon ülni. A legfontosabb azonban még mindig csak az, hogy az ember ne valami olfélében lakjon, és virágcsokrokat hordjon a szép hölgyeknek. A papunk nem tudott pisilni. És Karafiát doktor azt mondta neki, hát nem mondtam elégszer, hogy csak kenyéren meg tejféleségeken éljen? Semmi hús meg borocska? Egy asszony viszont a szülés után virslit evett. És a doktor összeszitta, telezabálta magát, almával vagy mivel. Aztán a férjet kapta le, mert hogy egy gyermekágyas nőnek rá se szabad néznie a virslire, és kristét adott a férjnek. Nekem viszont, amikor a galant férgem miatt jártam Karafiát doktorhoz, tüstént diétát rendelt, és előírta, hogy üljek tejbe. Más orvos kirúgott volna, de Karafiát doktor azt mondja nekem, rögtön láttam magán, hogy izgatott, és ezért alkalmatlan a házasság szentségére. És mit nem tesz az ördög, éppen vásár volt, és a téren egy mámi májas hurkát eszegetett, a doktor kutyája meg kirontott, és a mámi ajkával együtt leharapta a májas hurkát, úgyhogy a doktornak meg kellett vennie a májas hurkát, és fel kellett varnia a mámi ajkát, mert a mámi bőgve rohant be hozzá. Na, de akkor a férfiak még gálánsak voltak a nők iránt. Egy professzor egyszer azt mondta nekem, hogy nem tudtuk megbecsülni a monarhiát. Nem tudtuk megbecsülni a kuplerájokat. A legények mi felénk Csuda nervózusak voltak a túláradó erőtől. Grulések a feleségét kocsilánccal verte, azzal, amivel a fát vontatták az erdőről. Kírügyvéd viszont, aki a bérházunk eladását közvetítette, és aki a bíróság mellett építetett magának villát szökőkúttal, pálmákkal, meg egy márványoszlopval, tetejében a mesztelen Évával, akinek a lába alatt volt az egész világ, körülötte pedig egy egész rózsakert, na hát ez a kírügyvéd főbelőtte magát, mert az asszonykája előnyben részesített vele szemben egy szegény diákot, mint valami operetben. Minden gazdag asszonyka csupa romantika. Nekem például olyan ajánlatokat tettek, hogy keléseket kaptam tőlük. Persze maguknak még csinálok cipőcskéket. A szemembe nyomom a nagyítót. Félcipő KB formára. Bezetszes, fehérbélés és fehérbranzolni 4-es nitt, és derbi parizer vonal, az egyik pár fehér kaprival és lakkozott abzaccal, 2 centis rakott sarok, nikkelezett ringlik, celluloid kapcsok, sárgarész stiftek és sárgarész csavarok, hogy a talp tartós legyen, aztán csinálok még tartalékba is mindegyiküknek egy-egy pár cipőcskét, őszre is, meg télre is, belülre tetszés szerint piros vagy sárga báránybélést adunk, aztán még egy pár cipőt a hegyekbe, és egy pár egészen egyszerűt a rétekre, piros kaprival és fehér betéttel, vagy egy sevrót, ilyen magas szárral és zöld lakkal. Lemegyek Bécsbe a Salamander székhez, a cipész társadalomnak abban a hatalmas központjában, amely 5 emeletet foglal el. Megyek Meissen lakkért, amely gittes és olyan finom, mint egy gyönyörű nő arca. A Salamander cég a cipész társadalom központja, védjegyében egy szalamandrával. A Mercedes cégnek viszont egy majmocska volt a védjegye. A cipőcskék üvegálványokon, varázslatos erejű kezek készítették őket. Minden emelet más színnel van megvilágítva. Zelikovszky gróf egyszer télvíz idején úgy robogott ki ményén az Exercírplacra, mint egy lökhajtásos, a bajusz a csupadér, a ló sörénye csupadér. A gróf hírhet volt durvaságáról, és egy mámi éppen megkérdezte tőlem, hogy hol szolgál a fia, és mondja, hogy buktát hozott neki, és abban a pillanatban ott termett a ményén Zelikovszky gróf, és rám üvöltött, ne pofázz nekem némberekkel a te kurva anyádat, és végighúzott rajtam a lovagló ostorral, és átugratott ményével a mámin abban a 20 fokos fagyban. Egyszer meg őrségen álltam, 21 éves voltam, tele energiával, egy hétig világíthatták volna vele Prágát. Még ma is 1000 ördög van bennem, ha felmerül előttem a házastársi boldogságnak az a biztosítéka, az a jól megtermett asszonyi test. Akkoriban szokolhajat onduláltak nekem. Szokolruhát kölcsönöztek. A rét tele volt a szokoltorna egylet tagjaival. A fákon zászlók lengtek. És nekem olyan jól állt az a ruha, akár az elnöknek. Egy sor fehér ló elől, mögötte egy sor fekete. 2 szép lány letépte miattam egymásról a blúzt, csak hogy én Batista úr könyvéhez igazodtam, mely szerint az az ember, akinek semmi se szent, az könnyen esik bűnbe. Meg hogy némely nőknek a szerelem a gyengéjük, másoknak a pénz, megint másoknak viszont mindkettő. Egyesek élfajhászók, vagy valami veszőparipájuk van, mások csak művészekre utaznak. Na, de a házasságnak olyannak kell lennie, ami ennek azt Husz János mester kívánja. Leányom, ne nyújtsd egy ifjúnak se a lábadat, míg meg nem tudod, kiféle, miféle. Na, ha a legjobb az adott szó zálogára vigyázni. Az indusoknak a templomában azért van a bika, és hajlonganak előtte. Az a Szibilla, aki megjósolta Krisztus halálát, habozott átmenni a Jordán pallóján, és meghajolt azelőtt a cédrusfa palló előtt, és amikor a barátnői megkérdezték, miért nem megy tovább, azt felelte, ebből a pallóból egyszer kereszt lesz. És így aztán inkább mezítláb gázolt át a vizem. Szoknyácskáját a markába szorítva, mert abban a pallóban már benne volt a kereszt. És Szibilla tudta, hogy eljön Krisztus, és arra fogja tanítani az embereket, hogy testvérei egymásnak. Ilyen egy okos kis nő volt. Erőben ugyanaz a szisztéma, mint Szent Vencel, aki annyira szeretett bort termelni, és aki fehér lovon járt, fehér ingben, és pénzt osztogatott a szegényeknek, mint valami szociális intézmény. A kínaiak viszont az erő és a szeretet istenében hisznek. Ezért van az ő istenüknek az orrában aranyozott karika, és ezért van olyan szája, mint a cápának. Olyan egy aranyozott pöfeteg az, hogy rémítő. A négerek viszont sokkal költőibbek. Azok abban hisznek, amit megesznek. Üvöltöznek és ugrálnak. És a királyuk mesztelenül ül a trónusán. És a kezében egy villát tart. A királynőjükön pedig csak egy olyan kis rongyocska van. Éppen csak, hogy a legyek ne telepedhessenek a rivaldájukra. És ha valakijük meghal, akkor az egyik felét szépen eltemetik, a másikat pedig megpapizzák. Úgyhogy holóbb világutazó úr inkább megszökött előlük a biciklijén. De a tűzföld lakói, meg a butukatok, és az arbelek, meg a matabelek rohantak utána, és bár jó tüdejük volt, mégsem érték utol, csak kiabáltak a világutazó úr után, férfi a kígyón! És a kerékpárosok Varsó felé hajtottak, és Krula győzött. 22 éves, éppen ennyi voltam én is, amikor Prostejovban az udvari szállító Weinlich cége előtt álltam. A bejárat fölött egy sas volt, a pasa zsidó. Aranycvéker, elegancia, csupa illat, és egy könyv volt nála, és kubai szivart szívott, mint az egyetemen volna az ember. A két helyettese, Vogel és Ferzberger, azok is úgy kiillatosítva, mint a főiskolások. És én úgy álltam előttük, mintha a bíróság előtt állnék, kezemben egy pár cipő mintának. És a Weinlich azt kérdi, ezt a cipőt maga csinálta egyedül? És hány tucatot szállít nekem egy hét alatt? És én azt mondtam, 2 tucatot. Mire gyorsan gratuláltak. Már is adták a Bergsteig-sevrót, meg a boxot, és azt mondták, siessen, nehogy lekésse a vonatot. És én úgy vonultam el, mint Montgomery, a szerény Tobruki győztes. Micsoda megtiszteltetés egy udvari szállítónak dolgozni. Ugyanolyan volt az akkor, mint ma együtt dolgozni a munkaérdemrend tulajdonosával. Az udvari szállítónak is medalionja volt, tetején egy kitárt szárnyú sassal. Kafka és Dvorzsák ruhát meg cipőt szállított a császárnak meg a hercegeknek, hentesáruban vimetális popelka volt a specialista, a kirakatuk tele sonkával, kis fenyők, aszparáguszok között. Az egyik barátom igazi kapacitás volt frakszabásban. Egyszer a bátyját meghívtam magunkhoz, hogy erőre kapjon a szabad természetben, de úgy berúgott a Slivovicától, hogy túróban kellett borogatnunk, nehogy meghalljon. No, hát az öccse Kafka udvari szállítónál dolgozott, aranymedalionok, meg egy zöld nadrág volt a címerében. Von Wucherer generális is nála varratott egyszer egy halvány kék köppenyt úrnapjára, de az arany gallér valahogy nem feküdt jól. Hát eljött a felesége, a generálisné. Egy akkora tehén, mint Mária Terézia. No, de az öreg Kafka. Ingerlékeny, mint egy zeneszerző. Egyből elkapta, és már át is viharzott vele a Forhauson. És közben azt kiabálta, hogy ha az a gallér más 1000 embernek jól feküdt, akkor jól kellett feküdnie az ön Freiherrének is. Hát látják, ezért járok ki gyakorta a temetőbe. És a fiatalok a helyet, hogy dolgoznának, hát a síremlékek alatt alusznak. Én viszont még 70 éves koromban is itt bajkoskodom magával, mint a császáros Rat Katalinnal. És még arra is vállalkozom, hogy fekete lakcipőt csinálok magának, amilyet Karafiát doktor nővérének készítettem, aki egy igazi szépség volt. De üvegszeme volt. Nagyon kellemetlen dolog az, mert az ember sohasem tudhatja, mire képes az illető azzal a szemével. Egy Prostyejovi sapka készítő mesélte, hogy egy ilyen nővel volt egyszer a moziban. És a nő tüsszentett, és a tüsszentéstől kiugrott a szeme, és aztán a szünetben kellett a székek alatt keresgélniük. És amikor végre megtalálták, hát a nő fogta, szépen megpucolta, felemelte a szemhéját, és zsumsz, bele. 2 pislogott, és kész. Az én anyám viszont egy szent volt. Egymaga nevelt fel bennünket, a répatermelés élmunkás nője volt ő a maga korában. A patakról hordott vízzel öntözte a répát, ha szárasság volt. Na, de termett is olyan répája, mint egy-egy csöbör. Na persze, ki versenyezhetett volna a hanákokkal. Az a sátánfajzat. Kifelé hátrált a földekről répakapálásnál, nem hagytak maguk után még egy lábnyomot sem. Ilyen nagymestere volt a jó betakarításnak, a mitni is. aki káplár volt az ulánusoknál. Az álla akkora, mint Illés prófétának, hatalmas szakállát nyáron a slicébe dugta, télen pedig sárként viselte, egy igazi Gürzmeister, aki egy húzamban bírta az erdei munkát, aztán csak imádkozott egyet, és már a mezőn hajkurázta dologra a mámikat, és rohangált a tehenekkel, és jó példával meg ostorral buzdította a mámikat. Az ilyenekben még ma is örömetelne az elnök úrnak, ha mondjuk vagy 200 000 volna belőlük. A gazdasága mellett még kocsmája is volt. A felesége azonban ahelyett, hogy a vendégeknek töltögetett volna, saját magának töltögetett. Így aztán a férfi, minthogy katolikusnak nevelték, addig verte, míg agyon nem verte. Pontosan az Ószövetség szerint. Persze, a tehenei meg a lovai csak úgy ragyogtak a tisztaságtól. Egy koffer pénze meg egy rakás takarékkönyve volt. Egy Sumplica nevű néne, hogy ne kelljen cepekednie a kikapált krumplival, hát a lábával szépen visszatemette a krumplit, csak hogy az öreg Mitni kifigyelte, és úgy megsuhintotta az ostorral, hogy a néne elájult. No, és ez a Mitni esténként még ócskacipőket is javított, ismeretterjesztő könyveket olvasott, és mielőtt vetett volna, kék gálicba áztatta a gabonát. Szerette a disznóölést, és a levesébe valahonnan messze Afrikából szerzett fűszereket rakott. A jávai fahéj, hölgyeim, jobb, mint a ceyloni. A fahéj fölötti üdítő ízt ad a forralt bornak, de jó a lekváros derejébe is. A monarchia idejében azonban az emberek olyan rettenetesen elmaradottak voltak, hogy egy bugris például kapált a mezőn, és a kapával lesuhintotta a nagy ujját, mert azt hitte, hogy egy csimasz. Látta a tanító, a táblához ütögette és verdeste a nebulók fejét, mert nem tudták a geometriai idomokat. Szbozsír tisztelendő viszont a torkuknál ragadta meg őket, és úgy rázta, mint a nyulakat, amiért nem tudták felfogni, hogy a kegyelem az Isten lényege és természet fölötti ajándék. Már csak azért is kellett a papunknak egy végtében imádkoznia, nehogy úrrá legyen rajta teljesen a gonosz, mert azt kérem, olyan volt, hogy hirtelenében otthagyta a kelyhet, felpofozta a minisztránsokat, és csak azután folytatta a misét. Na de hát ez volt, kérem, az osztrák fegyelem és disziplína, amelyik annyira szerette a parádékat és a színeket. Az érsek ibolya színű birétumot viselt és ibolya színű kabátot, Lukasz generálisnak aranygallérja volt, meg 3 csillag a vörös sejem alapon. Egy katona már akkor kimondta, szarni a háborúra. Csak hogy már lógott is, kinyúltan a fán. Az emberfiát eladták 30 aranyért, de a szultán a szép lányokat 100 000-ért vásárolta, sőt, még többét is. Egy olyan nagy kapacitást, mint Szent Péter fejjel lefelé feszítette keresztre, de a pápa, az ő utódom, a Lateránban, meg a Vatikánban sétál, abban az 1000 szobában, és turista jelzéseket kell kirakni, hogy el ne tévedjen. A kardinálisaival nem annyira a fele barátaink iránti tevékeny szeretetről tárgyal, mint inkább a valutákról, meg a katolikus alapokról. Látják? Ezek azok az ablakocskák a világra, hölgyeim. Ezek azok a gólok, pontok, másodpercek. Meg aztán az, ahogy a megboldogult Strauss ápolta az alapelvet, hogy a szép melódiák uralkodjanak a földön, és hogy finomodjanak az érzelmek, az európai reneszánsz, amelyre Temisztoklész és Miltiádész és Szókrátész, meg Goethe és Mozart törekedett. Ma már nem lehet azt mondani megcsúfolt szépségünknek, hogy kisasszony, bezárhatja a boltot, agyő, mert a kifinomulás éppen abban van, hogy ehelyett megíratik egy zeneszerzemény, vagy egy versecske búcsúképpen, és elküldetik egy csokor rózsa kíséretében. Az ilyesmitől, hölgyeim, a romantikus természetű embernek még az álmai is kifinomultabbak lesznek. Álmunkban hasmenésben szenvedni sikert jelent a társaságban. Feleség a ravatalon titkos vágyak teljesülése. Egyszer egy kályhás tanonc elbőgte magát, mert gyakoroltatták egy kisasszonnyal a biliárdasztalon. Más esetben viszont írtó rendesen segítettek a bárkisasszonyok. Ugyanis volt egy zavarodott fejű fiú, és amikor az a dolog rájött, elkezdett kiabálni. Anyu, anyukám, mi ez, mi történt velem? És az anyja tüstént elő egy 100 koronást, és már rohant is egy szép kisasszonyért a bárba, de aztán az ő gyagyás fiacskája mindúttalan leesett arról a szép lányról. Úgyhogy a mamának kellett közben segítenie, azt akarta, hogy egy kis nyugta legyen addig, amíg a szegény fiacskája újra nem kezdte a kiabálást, hogy anyu, anyu, mi ez, mi történt velem. Én viszont mindig megőriztem a formákat, akár csak Konár Tonsz. Ezzel a varázserejű kezemmel csináltam a cipőcskéket, azokat a gyönyörű cipőcskéket. Hercegnőknek, színésznőknek, meg jobb kisasszonyoknak, rakott cipősarok részstiftekkel felverve, tiszta és Istennek tetsző munka. ezüstös sevró, meg sárga sevró, kanári színű, és hogy a talp fehér legyen, hát gumidrabantot vásároltam. A monarchia idejében a cipészmesterség így aztán inkább vegyészet volt. Ma ezek futószalagon megy minden. De én, bár Schuster voltam, mégis cvikkelt viseltem, és ezüstveretes bottal jártam. Ami azért volt, mert akkoriban mindenki úgy akart kinézni, mint egy zeneszerző vagy költő. Ma viszont éppen fordítva, minden író úgy fényképezteti le magát, mintha csavargó volna. Na, hölgyeim, kisasszonykáim! Egyszer láttam egy amerikai írót. Hát mondhatom, az valami szörnyűség volt, ugyanaz a szisztéma, mint a durvaságáról hírhet Zelikowski gróf. De még az a festő is, aki azt a galambot festette. No, mondhatom maguknak fényképen olyan, mint egy Mariazelli koldus. Manapság ezek a művészek úgy fésülik magukat előre, mint a monarchia idejében a kikötményes eltartottak, vagy a szegényházak és a gyógyíthatatlan betegek menhelyeinek gondozottjai. A monarchia idejében, akinek csak két elemije volt, már ondoláltatta a haját, úgy kifésülve, mint egy hölgynek, hogy a lányok mind azt higgyék, verseket ír, és akinek a monarchia idején három polgárja volt, hát az már nem sokat járt a napra. Manapság viszont még az elnökök is napoznak. Bezzeg a monarchia idejében még a munkások is úgy fényképeztették magukat, könnyedén felkönyökölve egy asztalkára és a messzeségbe révedő szemmel, mint Edison. Ma pedig hagyják lekapni magukat favágás közben. Akkoriban rengeteg badiánt is használtak, azt a kínai fűszert, amelyik olyan kitűnő volt a likőrökbe, a süteményekbe. Ajaj, sok volt azokban a régi időkben a koldus, de a parádé is. A magyar lisztnek olyan színe volt, mint a homoknak, és a zsákokon három piros szív jelezte őket. Az amerikai dupla nullásnak a zsákjain viszont a címerben három kalász volt keresztben, és egy kanadai állt mögöttük kaszával. Eugén főherceg, a Deutschmeisterek parancsnoka és az apostoli rend tulajdonosa, a Habsburg család legnagyobb marhája, két

késő éjszakáig imádkozott, kérve, hogy hallgassa meg az Úristen és borítsa a férjére a faszállítmányt. Ezért is mondogatta nekem Bondi költő, hogy az igazi költészetnek sebzőnek kell lennie. Olyannak, mintha valaki egy zsilettet felejtene a zsebkendőjében, hogy amikor aztán kifújja az orrát, elvágja vele. És éppen ezért egy valamire való könyv nem arra való, hogy az olvasó elaludjon mellette, hanem inkább arra, hogy kiugorjon tőle az ágyból, és úgy, ahogy van, alsó gatyában rohanjon szétverni az író úr pofáját.

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Keltakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

világban vízi virágok esti szellőre lejtik a táncot. Hajlik a nád és hajlik a káka, keringőt jár a lótusz virága. Tücskök és békák vígan zenélnek, gyűlnek a bálba kócsagok, gémek. Vadmalac, vadkan, megszelídülve, röffenni sem mer parton a csűrhe. Fönn a hold egyre szebben világol, lenn a képmása, maga is táncol. Városi kánikula. Éjjel-nappal forró katlan, a hőség kibírhatatlan. Minden ház, mint egy-egy kályha, s mintha lépnél eleven parázsra. Se egy szellő, se egy felhő, se nyugatról, se keletről. A nap, mintha megállt volna, az éjnek is nap a holdja. S az utak, mint sárkány nyelvek, valósággal sisteregnek, ugranának, ha nem volna híd alattuk, a folyóba. Eljött a szüret. Eljött a szüret, itt van. Jó pohár mustot ittam. Lepényt is ettem, édes, igazi túrós dénes. Kongatják, kong a donga. Indulok ki a dombra. Hátamon öblös puttony, s még a napból is must foly. Kék kikerics a határ. Kék kikerics a határ, s a mogyoró barka, akkorára nőtt akár a mókuska farka. Fényes, magas lett az ég, sugarakkal pántos, színes szappan buborék, s fakólevél szálas. Hűs csillagok fényeit őrzi már a harmad. Itt van az ősz, érkezik, s minden betakarva. Tisztás szélén mogyoró. Tisztás szélén mogyoró, mogyoró bokor. Kalapomban kikerics, kikerics csokor. Lemenőben van a nap, lemenőben már, le is ment már valahol, túl a hegyen jár. Elvitte a nyarat is magával a nap. Őszi szellő szekerén jön az alkonyat. Megborzong a mogyoró, mogyoró bokor. Kalapomban fókad a kikerics csokor. Szarvas bődül a tetőn, megremeg a völgy, ilyettében makkot ejt mellettem a tölgy. Fogom hát a botomat, és leballagok, szembe vélem jön a hold és a csillagok. Fehér havon kormos folt. Fát vág a szél a tél hátán, perzselődik már az ártán. Száll a havon korom pernye, körmünkön a malac körme, teknőben a húsa hája, aki látja, megcsodálja. Fehér havon kormos folt, gyönyörű egy malac volt. Síró farkas. Hosszú tél, ne diderektes, ne vacogtas. Üvöltene, de csak nyüszi, sír a farkas. Ki megfagyott, ki megfutott, hol a horda? Ül a farkas magányosan le a hóra. Azt se bánná már, ha vadász vetne véget. Jaj, mivé vált a nyári szép farkas élet? Csontá fagyott a szabadság, ehetetlen. Társa sincs, hogy belemarna, tehetetlen. Szigorú még a tél. Szigorú még a tél, de szigorát enyhíti már a hóvirág. Maradna még a hó, de nem lehet. Vékonyodik a jég, és megreped. Beszédes lesz a kispatak, és kiki kandikál. Bukfencet vet a jégen, és mondikál. Tojásra ül a kottó, zümmög a keltető, vetkőzni kezd a dombtető, zöldülni kezd a fű, zsendülni kezd a fű, a jó nap egyre melegebb tekinteti. Mosolya egyre bíztató, és egyre tüzesebb, kergeti hegyen völgyön át a vacogó telet.

Szabon este van, kiki nyugalomba, feketén bólingatott epertalongja. Zúg az éj bogár, neki megy a falnak, nagyot koppan a fal, azután elhalad. Mintha lába kelne valamennyi rögnek, lomha földi békák szanaszét görögnek. Csapong a denevér az ereszt sodorván, rikoltoz a bagoly csonka régi tornán. Udvaron fehérít szőre egy tehénnek, a gazdasszony éppen az imént fejének. Csendesen kérődzik, igen jámborfajta, pedig éhes borja nagyokat dök rajta. Ballag egy cica is, bogarászni restel, óvakodva lépked hosszan elnyújt estel. Megáll, körülnéz, most kapja, hirtelen egy iramodással a pitvarba terem. Nyitva áll az ajtó, a tüzelőfénye oly hívogatólag süt ki a sövényre. Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya, küszöbre a lábát, erre áll át nyitva. Benn a háziasszony elszűri a tejet, kérő kisfiának enged inni egyet. Aztán elvegyül a gyermek társaságba, mint csillagok közé nyájas holdvilág. Egy eladó jány a tűzre venyigét rak, ő a legnagyobb, szebb, a hajnali csillag. Vasaló tüzesint, új ruhája készen, csak vasalás hírja, s reggel ünneplészen. Körül az apróság vidám mese mellett, zörgős héjú borsót, vagy babot szemelt. Héjából időnként tűzre tesznek sokat, az világítja meg gömbölyű arcukat. A legkisebb fiú kenyeret kér, s majszol, üszköt csóvál néha, tűzkígyókat rajzol. Olvas a nagyobbik, nem ügyelve másra. E fiúból pap lesz, akárki meglássa. Legalább így szokta mondani az apjok. Noha a fiú nem imádságon kapkod, jobban kedveli a verseket, nótákat, e félét csinálni maga is próbálgat. Pendül a kapa most, letevé a gazda, csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja. Kutat az apró nép, örülne, ha benne madár látta, kenyér darabocskát lelne. Rettenve sikolt föl, amelyik belényúl. Jaj, valami ördög, vagy ha nem, hát kisnyúl. Lesz öröm, alunni se tudnak az éjjel. Kínálják erősen káposzta levéllel. A gazda pedig mond egy szíves jó estét. Leül, hogy nyugassza eltörődött testét. Homlokát letörli porlepett ingével, mélyre van aztán az életekével. De amint körülnéz a víg csemetéken, sötét arcredői elsimulnak szépen. Gondűző pipáját a tűzbe meríti, nyájas szavú nője mosolyra beríti. Nem késik azonban a jó háziasszony, illő, hogy urának ennivalót hozza. Kiteszi középre a nagy asztalszéket, arra tálalja fel az egyszerű étkezést. Maga evett ő már, a gyerek sem éhes, de a férj unszója, gyere közelebb éves. Jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek, egy-egy szárnyat, zombot nyújt a kicsinyeknek. De vajon kizörget? Nézd ki, fiam Sára, valami szegény kér helyet éjszakára. Miért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen? Mennyit szenved úgyis sok bezárt kincsen? Visszajön a Jánka, az utast behíván, béna harci lépve, sok jó estét kíván. Isten áldja meg a kentek ételét is, így végegy a szót, meg az emberét is. Köszöni a gazda, része legyen benne, tölts a tálba anyjuk, ha elég nem lenne. Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb, rá is állaszt könnyen, bár szabódik elébb. Éhüket a nagytál kívánatos ízzel, szomjukat a korsó csillagítja ízzel. Szavuk sem igen van az alatt végeznek, természete már az magyar embereknek. De mikor aztán a vacsorának vége, nem nehéz helyen áll a koldus beszélve. Megered lassanként, s valamint a patak, mennél messzebbre folyni, annál inkább dohány. Beszél a szabadság véres napjairól, s keble áttüzesül, és arca felpirul. Beszél azokról is, szemei könnyen úsznak, kikkel más hazába bírosak, boldosak. Elbeszéli vágyát Kona szentföldére, hosszú terhes útját, amíg hazajönnek. Néma kegyelettel függenek a szaván,
az egész ház nép, kivált a leány. Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják, pirulva kérdezik minden testvérbátyát. 3 éve múlik, hogy utána térded, még egy esztendőt vár, nem megy addig térdet. Este van, és este van a kétsen világét, kezdik nyorgatni hambas szempillát. A gyermek is álmos, egymára alszik éppen, félre billent helyen. Vélem szól a rendőr, s rá nagyokat gondol. Közbe-közbe, csupán a macska dolomból. Majd a földre hintik az izegő szalmát, s átveszi a

0: Kell elefánt óriás kígyóban. Az óriás kígyó veszélyes, az elefánt nagy. Báránykára van szükségem. Rajzolj nekem egy báránykát.
1: Hát rajzoltam. Figyelmesen megnézte, aztán így szólt.
0: Nem, ez már nagyon beteg. Rajzolj másikat.
1: Rajzoltam. Barátom kedvesen megbocsájtóan mosolygott.
0: Nézd, hisz magad is látod, ez kos. Szarva van.
1: Újra neki láttam tehát rajzolni, de ez sem tetszett jobban.
0: Nagyon öreg. Nekem olyan báránykot kell, amelyik még soká él.
1: Akkor aztán elveszítettem a türelmemet, hiszen sürgősen hozzá kellett látnom a motorszereléshez. Gyorsan összecsaptam még egy rajzot, csak ennyit mondtam hozzá. Ez itt egy láda. A bárányka benne van.
0: Hiszen pontosan ilyet akartam. Mit gondolsz? Sok fű kell ennek a báránykának?
1: Miért?
0: Mert én nálam odahaza minden icipici.
1: Biztosan lesz fű elég. Icipici báránykát adtam neked.
0: Nem is olyan kicsi. Nézd! Elaludt.
1: Így ismerkedtem meg a kis herceget.

0: Sok időbe telt, míg megértettem, honnan jött. A kisherceg sok kérdést tett fel nekem, de az enyémet, mintha soha se hallotta volna meg. Csak elejtett szavaiból sikerült lassanként kihámoznom mindent. Így, amikor először pillantotta meg a repülőgépemet, megkérdezte.
1: Ez micsoda itt? Ez a dolog?
2: Ez nem dolog, ez repülőgép. Az én repülőgépem.
1: Milyen furcsa! Akkor te is az égből jössz. Melyik bolygóról?
0: Hirtelen, mintha fény villant volna jelenlétének titokzatosságára, megkérdeztem.
2: Szóval, te egy másik bolygóról jössz?
0: Csendesen bólogatott, és a repülőgépemet nézegette.

0: kell keresnem a kesztyűtartóból a térképet, meg a szemüvegem. Megvan! Hol is járunk most, jó táltosok?
1: Itt egy útjelző tábla, azt mondja, Perek erdő vége, lakott terület innen 7 mérföld.
0: Kerek erdő vége. Igen, megvan! Na, akkor az úti terv szerint először megyünk fel is út, aztán, ha ott kiosztottuk az ajándékokat, akkor fordulunk, le is út. Ám bátor, mindegy, fel is út, meg le is út, rengeteg gyerek lakik, akik mindenken várnak ma éjszaka. Hiába mégis szép dolog télapónak lenni. Ha, mehetünk is. Mire vársz, áltosom?
1: Valami zűr van.
0: A szánkóval.
1: Nem, a patkómmal. Belegyökeredzett a földbe. Nem tudok mozdulni. Se té, se tova. Ilyet még nem pipáltam, mióta táltos Pista a nevem.
0: Talán odafagyott.
1: Még hogy az én patkóm odafagyott. Ne tréfálj már, édes gazdám. Egy táltos patkója olyan forró sziklákat hány, hogyha direkt bekapcsolnék, a megolvadt hó még árvizet is okozhatna lábam nyomán.
0: Hát akkor mi van vele?
1: Fogalmam sincs. Minden esetre bosszantó. Miféle bolond szél támadt egyszerre?
0: Csak nem elvitte a süvegem!
1: Segítség! Segítség, repülök! Édes gazdám, kapaszkodj! Kapaszkodj!

a szőrdisznyócska és a fekete kakas. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, míg az óperenciás tengeren estúl. András falván volt egy nagy erdő, s abba az erdőbe egyszer egy király elment vadászni. Vadászott, vadászgatott, s addig vadászott, hogy úgy elveszett az erdőbe, hogy akármerre ment, nem talált ki belőle. Már három napja bolyongott, étlen szomjan. Felsohajtott egyszer csak, Istenem, Istenem, bár valaki kivezetne ebből az erdőből, nem bánnám én akárki. Három leányom van, és az egyiket feleségül adnám neki. Ott termett valaki a lába alatt. Itt vagyok, felséges királyom, jöjjön utána. Néz a király erre, néz arra, nem látok senkit. Ügyeljen, nehogy rám lépjen. Nézze a király jobban, hát egy szőrdisznyócska volt. Ment a szőrdisznyócska előre, s a király utána. Mikor kértek az erdőből, megköszönte a király. És mondja a szőrdisznyócska, aztán a felséges királyom, el ne felejtse, amit ígért. Nem felejtem, nem, mondja a király. Telt, múlt az idő, s egyszer csak egy bótos, egy árus ment keresztül, András falvi nagy erdőn. S ahogy menjen, ő és a portéka hátán volt, amit el akart adni. Addig ment erre, addig ment arra, az ösvent elvesztette, és az erdőből nem tudott kimenni. Telt, múlt az idő, 3-4 nap eltelt, de csak bolyongott. Jaj, jaj, Istenem, bár valaki kivezett. Nem bánnám én akárki, de három leányom van, s az egyiket neki adnám feleségül. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, uram, gyere után. Nézz erre arra a bótos, ha meglátta a szőrdisznyócska. Szőrdisznyócska ment előre, s a bótos utána, kivezett egy hamar. Aztán a bótos uram el ne felejtse, amit ígért. Nem felejtem, nem, mondta a bótos. Telt, múlt az idő, eltört egy hét, kettő, s hát egy székely ember elment, ágott, vesző gyűjtögetni, hogy hazavigye tüzelni. Addig szedegette, gyűjtögette az ágot, amíg elveszett az erdőbe. Ment erre, ment arra, s nem talált ki belőle. Már egy hete ott volt, étlen szonnyan, jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, akármilyen rusnya féreg, még egy akkora és nem mind a hüvelykujjam, csak kivezetne. Fiam, már fogadnám. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, édesapám, jöjjön utána. Nézze a szegény székely ember, s hát lássa a szőrdisznyócska. Szőrdisznyócska ment előre, a szegény székely ember utána. Mikor kértek az erdőből, na aztán, édesapám, el ne felejtsen, mit ígért. Nem felejtem, édesfiam, nem. Hazament a szegény székely ember, de ő biza elfelejtette a dolgot. Telt, múlt az idő, egyszer úgy este felé valaki kopogott az ablakán. Édesapám, ereszten, dé, megjöttem. Hát nekünk nincsen fiunk, mondja az asszony. Ki lehet ez? Jaj, édes feleségem! El is felejtettem én neked mondani, hogy a múltkor, amikor egy hétig én nem jöttem haza, hogy jártam. Elvesztem az erdőbe, és egy szőrdisznyócska kivezetett, és én az fiamát fogadtam. Az asszony közben kinyitotta az ajtót, a szőrdisznyócska csak végurult rajta. Jaj, hát ezt a rusnya férget, ezt a szőrdisznyót kellett a fiadnak fogadni. Mérgelődött az asszony, veszekedett. De a szőrdisznyócska csak odakonyorodott egy székre, és mondja a szegény asszonynak, most vacsorát adjon nekem, édesanyja. Éppen vacsorázni akartak, az asszony hamar töltött a szurának, magának, porcelán tányérba, szőrdisznyócskának egy bádik tányérba az asztalonak. Édesanyja, töltsen csak nekem egy porcelán tányérba. Hát a szegény asszony töltött, odaültette az asztal mellé, mikor megvacsorázta,
akkor tüttő ligba, kutrucába tett egy darabocska rongyot, hogy majd az ördisznyócska odafekszik le. Édesanyám, vessen csak nekem derekajos ágyot, nem hálok én ott abba a tüttő ligba. Hát nagy duzzogva a szegény asszony vetett ágyot neki, letakít a ördisznyócska. Mikor reggel lett, mondja az apján, édesapám, van-e két krajcár? Hát, édesfiam, lehet, hogy van a tulipántos láda fiába, de megnézem, megkotorázta a szegény ember. Itt van, ne, megkaptam. Édesapám, menjen el kend a piacra, s ott egy öreg asszon árul egy nagy fekete kapast. Azt kell nekem vegye meg. De még van egy két krajcára? Hát megnézem, lehet, hogy még akad. Szegény ember újra megkotorázta. Itt van-e, megint kaptam. Menjen csak el a piacra, s ha megvette azt a kakast, akkor vegyen rá a nyerget, kantát, s két sarkantyút, azt kell hozza haza neki. El is ment a szegény ember, megvette azt a nagy kakast. Megvette a nyerget, kantát, sarkantyút, és hazavitte. És hát halljátok-e, kedves gyermekek, mikor a szördisznyúcska felöltözött, a két lábára felkötte a sarkantyút a két sarkára, megkantározta a kakaskát, s felpattant rája. Hát még olyant én se láttam, aki meglátta, mindenki kacagta. Visszaszólt a szüleinek, Isten velik, édesapám, édesanyám, elluvagolt a királyhoz. Mikor odaért, jó napot, felséges királyom, adjon Isten, megjöttem a leányáért. Hát akkor jutott eszébe a királynak, hogy mit ígyib. Na édes leányaim, gyertek csak, melyik akar a szördisznyúcskához férhez menni? Nem is mondtam nektek, hogy hogy járta. Ott a király hamarjába elmesélte, hogy ő hogy járt, odaígírta a három közül az egyik leányát. De a két leány úgy bőgött, hogy rettenetes, hogy ők nem akarnak férhez menni a szördisznyúcskához. De a legkisebbik király kisasszony azt mondja, elmegyek én, mert ha édesapámot ki nem vezette volna, akkor még most is ott volna. Így hát azt mondja a szördisznyócska a király kisasszonynak, maradjál csak itt, majd érted jövök. Elment a bótoshoz. Bótos uram, emlékszik-e mit ígért? Emlékszem, emlékszem, hogy ne emlékeznék, bár ne is emlékeznék, Reo. Hol vattok leányaim? Gyertek csak ide! Oda ment a három leány. Na melyiketek akar férhez menni a szördisznyócskához? Hát abbiza egyik se akar. Úgy bőgtek mind a hármon. Na de a legkisebbiket addig-saddig, hogy Rea beszélték, felöltöztették szépen teveszőrokajából, egyénbe, lájdiba. A szördisznyócska írt a porba egy hintót, s beültették. A bótos még három szekert aranyat is adott. A hintó mellett lovagolta, szördisznyocska a fekete kakason, egyszer csak nézd be a hintóablokán. Úgy sír a bótos leán, hogy a szüve szakad még. Miért sírsz? Azért, hogy nem akarok a te feleséged lenni. Na, ha nem akarsz, akkor mehetsz vissza. Kinyitotta az ajtót, a bótos leán visszafutott, és a három szekár aranyat hazaküdte a szördisznyocska a szüleinek, ő megint visszafordult a király kisasszonyért. Na gyere, édes király kisasszonykám, szüvem szép szerelme, ülj be a hintóba. Biesült az egy-kettőre, elindulta. Egyszer nézd be a szördisznyocska a hintóba, s hát olyan vigan van a király kisasszonka, hogy annak semmi baja nincs, az nem busul. Miért nem busulsz? Hát én miért busuljok? Férhez menjek, jobb volna, ha teljes ide ülnél melléjem, szördisznyocska. Hát nem félsz tőlem? Hát én miért félnék tőled? Ekkor tudjátok-e, kedves gyermekek, a kakas egyet kecskebukázos lett belőle egy olyan szép fehér paripa, a szördisznyócska és egy kecskebukát vetett, és egy olyan gyönyörű szép királyfi lett belőle, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Egyszer néz ki a király kisasszonka, s ha volt kakas, volt szördisznyós, nincsen. Hát te királyfi, hogy kerültél ide? Hát én vagyok az a szördisznyócska, s a lovam a fekete kakas, mert el voltam átkozva, varázsolva, és te megszabadítottál. Hamar megállították a hintót, és a porba írtak egy szép nagy palotát, és
oda hitta a király, ki a szegény ember, szegény asszony, aki szülei voltak, a király kisasszonynak a királyapját, királynét, testvéreit, akkora lakodalmat csaptak, hogy még ma es foly a lakodalom, ha vége nem lett. Ez tiszta, igaz volt, úgy láttam, mint most.

0: király ajándéka. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember. De ez az ember olyan szegény volt, hogy még az egerek is elköltöztek tőle, mert nem találtak semmi ennivalót. A szegénység mellett annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Egyszer már odajutottak, hogy egy darab málin kívül semmi sem volt a háznál. A felesége kettőbe vágta málét, s a felét tarisznyába tette. A szegény ember a tarisznyát a nyakába vetette, s elindult szántani. Szomorú volt, mert arra gondolt, hogy holnap éhen halnak. De alig szántott egy barázdát, még szomorúbb lett. Ugyanis a tarisznyát a föld végén hagyta, s amikor visszafelé jött, látja, hogy egy varjú repül a máléjával. Hogy a kutyák ennék meg a csontodat? Csak annyi van, s azt is ellopod. Na várj csak! Mérgelődött a szegény ember. Adok én neked málét! Azzal felragadott egy baltát, s szaladt a varjú után. A varjú pedig csak repült, repült, s meg sem állott varjú országig. Berepült egy kapun varjú országba, de a szegény ember kinrekedt. Elkezdte döngetni a fejszével a kaput.
1: Mit akarsz itt, te szegény ember?
0: Kérdezte tőle a varjak királya.
1: Én bizony csak a málémat, amit a kicsi varjú elvett. Adja vissza, mert éhes vagyok,
0: mondta mérgesen a szegény ember. El is ment a varjú király, hogy megkeresse, de a málé már nem volt sehol.
1: Adok neked egy olyan kicsi gépet, amelyik enned ad, amikor csak akarod. Nekem a málém kell. Próbáld meg, na!
0: Addig biztatták, amíg meg nem próbálta. Csak annyit kellett mondania, hogy kicsi gépem, teríts asztalt, s olyan asztalt terített, hogy le a kalappal. Bizony rögtön hozzá is fogott, s alaposan belakmározott. Megköszönte szépen a varjú király ajándékát, s nagy örömmel indult hazafelé. Gondolta magában, hogy többé sohasem fognak éhezni a gyermekei. Amint megy mendegél hazafelé, találkozik az ördöggel.
2: Hol jártál, te szegény ember?
1: Itt s itt.
0: Szegény ember elmesélte, hogy járt a varjúval, s mit kapott a varjú királytól.
2: Olyan éhes vagyok, nem vendégelsz meg?
1: Dehogy nem, szívesen.
0: Azzal parancsolt a gépjének, az pedig rögtön asztalt terített, s megvendégelte az ördögöt istenesen.
2: Tudod mit, te szegény ember?
0: Mondta az ördög.
2: Nekem is van valami, egy bot s egy kalap. Ha azt mondod, üssed botom, szorjad a golyót kalapom, senki se tud veled szembeszállni.
0: Azzal elő is vette a holmikat.
2: Na, cseréljük el, szegény ember,
0: mondta az ördög.
1: Nekem bizony nem kell, sok gyermekem van, élelemre van nekem szükségem, nem ilyesmire,
0: mondta a szegény ember. De az ördög addig beszélt neki, addig unszolta, amíg egyszer csak belement a cserébe. Az ördög elvette az ételgépet, s odaadta a kalapot meg a botot. Nézte a szegény ember a kalapot s a botot, forgatta erre-arra, s közben megéhezett. Akkor jutott eszébe, hogy nincs mit ennie. Bezzeg megbánta már a cserét méghozzá erősen.
1: Ki az ördögöt verjek meg ezzel?
0: Gondolta magában.
1: Az ördögöt, aki adta!
0: S azzal szaladt is az ördög után.
1: Állj meg, hé, cseréljük vissza!
2: Már késő, én már vissza nem adom,
0: kiáltotta az ördög, s azzal usty futásnak kerett. Hely, mérges lett erre a szegény ember? Na, így még nem szedtek rá, de megállj csak, mondta magában, s azzal elkiáltotta magát.
1: Üssed, botom!
0: Úgy ment a bot, mint a nyíl,
1: úgy potyolta az ördögöt, mintha a vackort törnék be pálinkának.
0: Amikor a kalapot is elővette, rimánkodni kezdett az ördög.
1: Jaj, mindent neked adok, csak irgalmaz!
0: Erre a szegény ember visszahívta a botot, és az ördög úgy elszaladt, hogy nem is látták többé a környéken. A szegény ember pedig nagy örömmel ment hazafelé. Örült, hogy visszaszerezte az ételgépet, s még ráadásul megmaradt a bot is, a kalap is. Már messziről hallotta, hogy milyen nagy sírás van a háznál. A feleséges a gyermekei erősen éheztek. Bezzeg, volt nagy öröm, amikor megérkezett. Ettek, ittak, amennyi csak beléjük fért. Ettől kezdve jól éltek. Egyszer azt mondja a felesége. Ide hallgass, te ember! Amikor nem volt ennivalónk, sokan segítettek rajtunk, adtak lisztet, pityókát, fuszújkát, s mi egymást. Megérdemlik, hogy megvendégeljük őket. Okos vagy, asszony, bizony én sem bánom, mondta a szegény ember, s azzal hírül adták, hogy vasárnap mindenkit szívesen látnak vendégségre. Volt is olyan délebéd, hogy még a király sem evett olyat. Ettek, ittak, énekeltek, vígan voltak, aztán hazamentek. Volt a szegény embernek egy nagyon gazdag és irigy bátyja. Ez fogta magát, elment az öcséhez, és kérte a gépet. Add nekem, s adok érte 2 ökröt. De hogy adom, nem adom én semmi pénzért. Nézd, te úgyis szegény vagy, mondta a gazdag. De ha nekem adod, odaadom a királynak, s az majd grófot csinál belőlem, akkor majd neked is jó dolgod lesz. Semmi közöm sem hozzád, sem a királyhoz. Talán csak nem hagyom a gyermekeimet élelem nélkül. Hát, ha nem adod jó szántadból, elveszem erővel. Aztán mehetsz panaszra, hová akarsz, mondta a gazdag ember, s fogta is az ételgépet. Erre bizony a szegény ember is mérges lett. Üssed, botom! Kiáltotta. A bot nem volt rest. Úgy megfotyolta a gazdag embert, mint az asszonyok a ruhát, amikor súlyokkal mosnak. Futott az, ahogy csak bírta a lába. De el is ment, s beárulta a királynak, hogy milyen gépje van a szegény embernek. A király persze rögtön megkívánta, és elküldte a tanácsadóját, hogy a szegény ember azonnal vigye el neki az ételgépet. De hogy viszem, mondta a szegény ember. Ha kell az ételgép, jöjjön utána a mer. Amikor ezt a király meghallotta, rettentő mérges lett. Kiadta a parancsot, hogy gyűjtsék össze a hadseregét. A szegény embernek hozták a hírt, hogy jön a katonaság, s meneküljön. De a szegény ember nem futott el, hanem kiment a király elejébe, a falu végére, nehogy a katonák bántani merjék a falut.
1: Adod az ételgépet, vagy nem adod?
0: Kiáltotta a király. Nem adom, válaszolta a szegény ember.
1: Megverekszünk, s ha erősebb vagy, elveszed. Jó szántamból nem adom.
0: Erre a király ráparancsolta a szegény emberre az egész hadsereget. Csak a 6 kürtös maradt mellette, aki a rohamot fújta. De a szegény ember se tátotta el a száját, hanem elrikkantotta magát.
1: Üssed, potyoljad, botom! Szórjad a golyót, kalapom!
0: De lett is ott olyan futás, hogy öröm volt nézni. Ki merre látott, arra szaladt. Soha se tudta többé a király összetrombitáltatni őket. De nem is sokat trombitáltatott, hanem futott ő is, amerre vitte a lába. Talán még most is fut, ha valahol meg nem áll. A szegény ember pedig jót kacagott, hazament, és a családjával még most is boldogan élnek, hogyha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el vége.

Mese az aranykakasról. Hol, hol nem a világ végén, hetet hét ország vidékén élt egy híres cár, Dadon. Vakmerő és zord nagyon. Szomszédait nappal éjjel háborgatta száz veszéllyel. Na de élte alkonyán, elfáradva sok csatán, békét akart volna végleg. Ám de már a szomszéd népek nem hagyták békén a cárt, döntve rá sok szörnyű kárt. Országát, hogy baj ne érje, hogy határait kímélje, roppant fegyveres hadat verbuvált ő napra nap. Vezéreknek nyugta, álma nem volt ott, de mind hiába délről várnak sereget, s lám keletről közeleg. Bősz vendégek szerte dúlnak, tengerről is épp nyomulnak. Mennyit sír, dühöng a cár, szemét le se hunnya már. Rettegéshez haj, nem élet! Szembeszállni ennyi vésznek csak a bölcs tud, senki más. A herélt, a csillagász. Tisztelgő futár megy érte, és a bölcs a cár elébe tarisznyáját nyitva jő, aranykakas húz elő, így szól. Íme itt te jószág, állíts néki hosszú póznát, s az én aranykakasom hűőd lesz fogadó. Amíg béke lesz körötted, ő is békén ül fölötted. Ám mihegy csak ott terem, bármi vész a végeken, ellenséges támadásra, váratlan jövő csapásra, a kakas fenn látva lát, érre csapja taraját. Harsog berzenkedve zordult, s ahova kell, arra fordul. A hálás cár más se kér, aranyhegyeket ígér, hogy jót hoztál rám e rosszban, mondja elragadtatottan. Első kívánságod én úgy betöltöm, mint enyém. Magas ülőfára szállva kakas figyel a határa, és bárhonnan jő a vész, mint hű strázsa tetrekész. Álmából riadva bojdul, s rögtön arra fele fordul. Kukorikú, rikonyál, cárom, te csak aludjál. A szomszédok megjuhásztak, bősz sereggel egy se támad, mert akármely oldalon győzni tud rajtuk Dadon. Egy-két év békésen elvett, a kakas fönn meg se repett, ám a cár egyszerre csak szörnyű lármától riad. Népünk atya menedéke, kiabál a hadvezére, ébredj cáruk, nagy a baj! Na uram, miért ez zaj? Szól a cár ásítva éppen. Mi? Ki az? Mi baj? Nem értem. Újra harsog a kakas, szól a vezér, s mint a kas, rémülettel zúg a város. Lép a cár az ablakához, a kakas csapongva fenn, néz keletre szüntelen. Nincs idő, hogy kárba vesszem. Lóra emberek, de septen, küldi a cár csapatát, élén idősebb fiát. Ül a kakas, semmi lárma, újra csendes Dadon álma. Nyolc nehéz nap múlik el, a seregről semmi jel. Megcsatáztak, nem csatáztak, senki sem hoz hírt a cárnak. Újra riad a madár, új sereget gyűjt a cár, kisebb fiát küldi véle, hogy a bátyját megsegélye. A kakas már nem neszel, nincs sehonnét semmilyen. Újra nyolc nap jő ijesztve,
rettegést hoz mindenekre. A kakas megint riad, harmadízben gyűjt hadat, s bár reményét veszti egyre, dadon indul el keletre. Éjjel-nappal megy a had, harci kedve már lohad. Fáradtan hiába lábol, se csatamező, se tábor, sehol közös sírhalom. Mi a csoda? Szól dadon. Nyolcadszor jő már a nap,

Kószál a réten, széttiport mező füvében, vértől ázott pázsiton. Jaj nekem, üvölt Dadon, gyermekeim hová lettek? Ó, mindketten törbe estek, mindkét solymom oda van, menten elvesztem magam. Mindenünnen jajszó tör föl, tompa sóhaj kél a völgyből, megremeg a hegy. De lám, sátra nyíló ajtaján feltündöklik egy leányka, tündérek díszére válnak, mint a hajnal csudaszép. Szár elébe csendbe lép, mint a napleső madárka, némul néz a cára. Önmagát is feledi, már a gyász se fáj neki. És a szűzleány Dadonra rámosolygott meghajolva, kézen fogta kis keze, sátorába ment vele. Asztalát eléje tárva, minden jóval megkínálta. Lefektette azután brokát sejem nyoszolyán, és egy álló hétig egyre, szó nélkül a lányt követve, megbűvölten és vakon, így lakmározott Dadon. Végre aztán nyolcadnappal útra kért a cára haddal, országáig meg sem állt, vitte zsákmányként a lány. Jöttük híre messze szólalt, kürtölvén valót, valótlant. Székhelyén a kapunál néprivalgó sor áll. Hintajuk mögött szaladnak rá, s a szűzre pillogatnak, mindenkit köszönt a cár. Ám egyszer csak rátalál népe közt a bölcs öregre, ősz, akár a hattyú pejhe, turbánja meg, mint a hó. Adjon Isten, vénapó! Szól a cár, na, lépj elémbe, óhajtásod, mondd ki végre. Fölséges cár, szól a bölcs, ideje, hogy szót betöltsd. Emlékezz csak, úgy ajánltad, tettemért, mint jó barátnak, vágyam teljesítenéd, éppen úgy, akár tiéd. Legyen hát enyém e mátka, ím e tündér szép leányka. Döbbenettel néz Dadon. Micsoda? Szól Zordonon. Ördög bújt beléd, te vénség, meghibbantál volna végkép. Mit nem forgat vén fejed? Tán így értem, meg lehet, ám mindennek van határa. Minek néked ez a lányka? Elég! Én a cár vagyok. Kérj akármi más, adok. Kincset kérj, bojárok rangját, istálomból cári kancát, kérd az országom felé. Nem kell nékem más egyéb, csak e tündérlányra vágyom. Én csak ezt a lányt kívánom, szól bölcs, de köp Dadon. Pajta fagy, víz nem adom. Mit se kapsz, te átkos lélek, hadd gyötörjön így e vétek. Takarodj, míg baj nem ért. Félre innéd ezt a vént. Az agg próbált még felelni, de nem mindig jó perelni. Jogarával sújt a cár, éppen homlokon talál. Holtan dől a bölcs a földre, rengve döng a város körbe. A leány meg? Nincs félelme, bánata. Megrendül Dadon, de szája gyengén rámosolyg a lányra, hintaján sietve hajt. Halk harang vert tompazaj. S hirtelen mindenki látja, a kakas fentről leszállva a hintó fölé röpül, és a cár fejére ül. Rándul, és bubjára szegve csőrét. Száll a vég. Nyög a cár, ja, oda van.

hintajáról lezuhan. S mint akit még sose láttak, híre sincsen már a lány. Mese volt.

0: kleine Lorjok. Bock aus dir!
1: Hát én Ficu Berdongo vagyok, okleveles mestervarázsló. Ez meg itt a barátom, Éliás Tóbiás.
2: Első badar.
0: Tessék!
3: Azt mondja, hogy ő első badar.
2: Mi vagyunk első badar.
3: Azt mondják, hogy ők első badarok.
2: Jó. Azt mondjuk. Mi. És most ítélkezni fogunk felettetek, kik harsány settenkedéssel zavarjátok édes álmatlanságunkat.
4: Jaj, felség! Ne! Én is ebben a házban lakom!
2: Szegényként. A társad is.
1: Ja, nem kérem. Én a Nimbus Endre Bertalan utcai lakótelepesek körzeti varázslója vagyok, és éppen kiszálláson ebben a házban.
2: Egy körzeti varázsló?
1: Igen.
2: Körzeti. Na persze, egy körzeti varázsló is több a semminél. A varázsló ma már a semminél.
1: Tetszik ismerni.
4: Felség!
1: Jaj, felség! Hát,
2: ti tudnátok!
1: Hát miért tetszik sírni,
2: ti
1: felség?
2: Tudnátok!
1: Hát, ha tudjuk!
4: Ne pigyelj, ilyen felség! Mi nyomja a lelkét?
1: Szörnyű hallgatni, felség! Ez szörnyű hallgatni!
2: Egyszer volt, hol nem volt. Szóval valamikor nem itt laktunk ám mi, és főként nem egyedül. Kacsalábon forgó palotánk udvarában. Daliás lovagok fényeskedtek, és szépséges udvari hölgyek. Volt udvari bölcsünk és udvari bolondunk, szakácsunk, lovászunk, volt kicsik, encsik és bencsik, kukták, kaktuszunk, minden, ami dukál. De mindenek előtt velünk volt csodálatos leányunk, a szépséges Lanoli király kisasszony, öreg napjaink megédesítője. Így éldegéltünk volna boldogan, míg bele nem halunk, csak hogy ám te.
1: De.
2: Szanáltak minket!
4: Mi az, hogy szanálni?
3: Lebontani vagy valami ilyesmi?
2: Jöttek a bontógépek!
1: Jaj, de szörnyű!
2: Vegyigyárat építettek a kacsaláb helyére! Kézsavas pallonokat tároltak a vadas kertben!
1: Szörnyű felség, iszonyú!
4: És az udvar népe?
2: Az éppen ez az. Egész udvartartásunkat ide költöztették. A Nimbus Endre Bertalan utcai lakótelepre. És képtelenek vagyunk megtalálni egymást. Folyosók, ajtók, liftek, szeméttárlók, lépcsők. És mi első badar öreg napjainkra egyedül maradtunk. Másfél szó közkomfortos király lett. Mi, akik udvaroncok, nyüzsgő hadához szoktunk, és világszép leányi közelségéhez. Mint ha valami gonosz varázslat ülne a lelkünkön, és senki nem tud segíteni rajtunk. Kivéve tán? Ha valaki vállalkozna rá, hogy fölkutatja a világszép Lanolit.
4: Kicsoda?
2: Egy lovag, egy hős, egy királyfi, egy szegény ember legkisebb fiú, egy hetedik fiú, de harmadik is lehet.
4: Itt ilyet nem találsz, felséges királyom, nekem elhiheted.
2: Akkor elég, ha az illetőnek égszínkék pizsamája és szalmasárga haja van. A fő, hogy meglejjél Lanolit.
4: Csak nem rám gondolsz, uram király. Hűha. Felséges királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, megkeresem a világszép Lanolint, ha addig élek is.
2: Merész ifjú, kövess el mindent, s tied leányom keze és fele királyságom.
4: Köszönöm, felség, de ekkora királyságom, nekem is van az ötödiken.
2: Úgy, derék!
4: Gyerünk, hűvarázslóm!
1: Micsoda, nem gondolod, hogy ez egy kicsit sok?
4: Micsoda?
1: Ez a hűvarázslóm!
4: Jaj, dongó, félreértettél. Én csak azt akartam mondani, hű de jó, van egy varázslóm.
1: Na.
4: Ígérem, felség, rövidesen hall rólam.
1: Micsoda?
4: Bocsánat, rólunk.
2: Járjatok szerencsével!
4: És most?
1: Az előbb hű varázslóm, most meg és most.
4: Jaj, drága dungó, nem úgy gondoltam.
5: Igen.
4: Kérlek szépen, szerinted merre induljunk?
5: Szerintem, hát merre. Talán erre.
4: Ne, inkább arra.
1: Jaj, bát, hogyha annyira tudod...
4: Nehogy akkor... tudom, honnan tudnám, csak meg ne haragudj. Vezes.
3: Nézd, milyen fula. Ügyürézgetnek, csöpröget.
4: Milyen fula? Fula? Nem kell pisszegni! Ismerem ezt a nénit! Süket, mint az ágyú!
3: Ha akarja süket, ha akarja olyan éves a füle, mint a lángolt kolbász szél. Mi forgó szél hoz a tere benneteket, Éliás Tóbiás és Fitzhuber Dongó?
5: Honnan ismersz bennünket, öreg anyám?
3: Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál.
4: Ki ez a néni?
3: Ha, még hogy kicsoda. Én vagyok minden idők legrettegettebb, leghírhettebb boszorkánya. Én vagyok a híres nevezetes Irma néni.
5: Ez nem lehet igaz, jaj, az Irma néni, a híres nevezetes. Jaj,
4: és sokszor láttam a nénit a lépcsőházban söprögetni.
3: Úgy bizony. Nyugdíjba mentem, viceházmester vagyok, törölgetek, söprögetek, csak hogy be ne rozsdásodjon a söprőm. De a bűbájoskodással felhagytam, jól esik egy kis pihenés. Utolsó szolgálati helyem első badar udvarában volt. Vénségemre vele együtt szanáltak. Itt kaptam lakást. És most jó vagyok.
5: Jaj, nekem jónak tetszik lenni.
3: Így nyugdíjban már valahogy nem telik annyi kedvem a gonoszkodásba. Csak amolyan házi bájolkodással foglalkozom, ókor. Ha például esetleg mezei poszátává akartok.
4: Mezei micsoda?
5: Köszönjük a szívességét, Nem, majd legközelebb.
3: Hát, ha nem, hát nem. Egyébként nem, de nem első badar legkisebbik lányát keresitek.
4: Honnan tetszik tudni?
3: Ha hiszitek, ha nem. Kitaláltam.
5: És nem tudna esetleg Irma néni?
3: Nem tudnék. Fogalmam sincs róla, hol van.
5: Hát, az Irma néninek fogalma sincs.
3: Nincs, és punktum. Legfőjebb, ha egy icurka-picurka tanácsot adhatok.
1: Egy icurka-picurkát?
3: Menjetek föl a tetőre.
4: A tetőre? És akkor ott mit csinálok?
5: Hát, kezdjük el, aztán majd meglátjuk. Zumbele! Csak úgy egyszerűen zumbele! Dobol a kabolt, tűnik a tündér, törpl a törpe, forog a szél, elvigyél! Sikerült!
3: Ez a beszéd, fiai! Föl! A tetőre! Föl! Föl!
5: Köszönjük, Irma néni! Köszönjük, Irma néni! Köszönjük szépen, nagy!
1: Na végre.
6: Ez itt vagytok.
1: Ki szól?
6: Erre. Onnan ide, innen oda. Nem láttok a szemetektől? Vagy a légköri viszonyok zavartak meg? Itt állunk az orrotok.
1: Na de holt!
3: Pontosabban itt állunk.
7: vagytok? Hogy kik vagyunk?
6: Anton vagyok, a minden tudó. S ímebecses nejem a sokat tudó antenna. Én fogom az egyes csatornát, ő a kettest. Már vártunk benne.
1: Igen, csak a meglepetés az élet.

0: Ez a főnök.
1: Beöltözött óriásnak. Így szerzi a hippitronoknak az ennivalót.
2: Itt van minden a falat. Kolbász.
0: Bebe, a CB rádiót letette a földre.
1: Aha, meg kéne szerezni.
0: Várjál, majd ha visszamegy a sonkáért. Most, gyorsan!
2: Na, készen is van, mindent bepakoltam. Viszem ezt is a varázslónak, no?
1: A kötelet itt hagyták a falusiak.
0: Aha, kötözzük körbe Flóriást.
3: A kereke alá még két nagy követ.
2: Na, még egy kis üvöltést, aztán indulás.
4: Hé! Hey. Hát engem beszálltak!
5: Segítség! Segítség! Segítség!
4: Tiszteletem, kedves Flóriás óriás!
3: Hát, hogy ityeg a fityeg?
4: Hogy ityeg a... mi a csoda fityeg? Büdös kölkei! Ha nem engedtek ki, mindjárt rendelek egy kis erőtérvihart, kvantum-pantultam!
3: Csak tessék, tessék!
2: Várjatok csak! Várjatok!
4: Mi van? Hol lett az adóbevő TV rádióm?
3: Nem erre tetszett gondolni véletlenül.
5: Jaj nekem! Ha! Ellopták!
0: És most azonnal megmondod, hogy hol van az embergyerek, hol van Kata?
4: Jól van, na, hol kuthatunk?
2: Én visszaadom ezt a Katát, ti meg az adóvevőt. Oké?
0: Hát, ez nem tudom, hogy...
1: Egy szóra visszaadjuk.
0: Jó.
2: Tehát, van egy kis rejtek ajtó a Flóriás hátába. Oda csomagoltam?
1: Na, lássuk csak.
0: Pedig milyen szépen becsomagoltam.
6: Ede! Döme!
3: Kata! Jól vagy?
4: Adóbevőt!
1: Tessék!
2: Kvantum-kvantum jelen kezd, kvantum-kvantum.
4: Mi van? Jaj, Istenem, hát ez nem működik.
3: Lehet, hogy azért, mert nincs benne elem.
4: Micsoda? Kiszedtétek belőle az elemet?
0: Az egyesség csak az volt, hogy adjuk vissza a rádiót, nem?
2: Igen, bám. Mi lesz velem? Gyerekek, engedjetek ki, na, igazát. Megjavulok be egy szóra, jó leszek, verseket olvasok, meg egy krumplit kaphálok. Na.
6: Már később?
0: Indulni kéne már, gyerekek.
6: Persze, még vissza van a digitális kanál is.
0: Gyerünk!
6: Gyerünk!

0: akár meg is simogathatom a vacaggépedet.
1: Micsoda! Rá nem hat! Akkor te valamit tudsz, amit én nem. De nem, az nem lehet, az nem lehet. Nálam senki se tudhat többet, senki!
0: Azt nem tudom, te mit tudsz. De én tudom, hogy a csoki édes, a labda gömbölyű, télen tél van, nyáron nyár.
1: Mi? Mi? Mit tudsz még?
0: Hát, hogy bőr az egér, és nincs kalap a fején.
1: Hiszen ez csak az ember tudhatja.
0: Na látod, az ember.
1: Isten, ember vagy.
0: Na, ember.
1: Akkor jó. Akkor mégsem romlott el a gépem, és mégis csak én vagyok a legokosabb elektron. De mások. Ugye megtanítasz néhány emberi dologra?
0: Az első, amit meg kell tanulnod, egy dal.
1: Istenem, egy dal.
0: Ha ezt elénekeled, olyan okos leszel, mint az ember.
1: Minden.

A három bakkecske. A Duna mellett sétálgatott egy reggel Mátyás király, három udvari ember kísérte. Gyönyörű, szép tavasz idő volt, nézegették az urak a puha szántóföldeket. A király dicsérte az eleven virágocskákat, akik kihajtottak már az út mellett, meg a selyemfelhőket odafenn az égen, meg a pacsirtának a boldog énekét. De az urak nem igen törődtek a pacsirtával, se a felhővel, se a virággal, csak hízelektek a királynak, egyik jobban, mint a másik, mert mind a három akart valamit. Az első 7 falut akart, a második 14-et, a harmadik 21-et. Amint a legszebben sétálgatnak, megpillant Mátyás király egy öreg parasztot, az ott a maga kicsi földjén szántogatott 2 ökörrel csendesen. Megismerte a király az öreget, mert az még Hunyadi János katonája volt, meg még egy jó darab időt akkor is szolgált, mikor Mátyás fiatal király volt. Megismerte mindjárt Mátyás király, mert sokszor a szeme elé került volt ez a derék katona, emlékezett rá, hogy jó csavaros esze volt ennek, jókat nevettek a táborban a bolondos beszédein. Megszólította Mátyás az öreget, mikor közelebb értek egymáshoz. Jó reggelt! Adjon az Isten, öregem! Az öregember már akkor lekapta a süvegét, haptákba állott, úgy köszönt vissza. Adjon Isten felségednek is! Te vagy az öregem, ugyina! Ki volnék más? Akkor azt kérdi Mátyás király. Mondd meg nékem, öreg! Messzi van-e még a messzi? Bizony, felséges király! Mán csak az ökrömszar váig. Hát aztán, hány a 32 máma? Máma csak 12. De azért, öregem, most is megfejnél 3 bakkecskét? Meg én most is, felséges királyom. Mikor aztán elbúcsúztak az öregtől, a kísérőihez fordult Mátyás király, nagyon unta már, hogy az urak mindig javakat, jószágokat kérencsélnek. Halljátok, jeles urak, ha azt akarjátok, hogy teljesítsem a kéréseiteket, találjátok ki, mi az értelme az én kérdéseimnek, meg az öregemberem feleleteinek. Míg ezt ki nem találjátok, semmit én tőlem nem vár. A három nagyra látó úrnak persze nem volt előbbre való gondja, visszamentek suttyomban másnap reggel arra a helyre, ahol az öregember szántogatott. Megtalálták az öreget, körülfogták, mondaná meg, mit jelentett az, mikor a király azt kérdezte, messzi-e még a messzi? Megmondom az uraknak, ha adnak 100 forintot. Adtak néki 100 forintot, az öreg megmondta. Míg fiatal voltam, nagy uraim, a messzi messzi volt, mert messzire elláttam. De most már csak az ökröm szarváig látok el, addig van a messzi. Hát a második, amelyik azt mondja, hogy már csak 12 a 32, ezt is megmondom 100 forintért. Az urak vakaróztak egy kicsit, de odaadták a második 100 forintot is az öregnek. Akkor megmondta. A fogam volt 32, de már nincs belőle csak 12. Megszégyelték az urak, hogy ezt ki nem találták. 100 forintot kellett adni érte. Most meg itt van még a harmadik kérdés, azt már nincs olyan ész, aki kitalálja. Hát azt is felkérdezték. Hogy fejlé meg a 3 bakkecskét? Azt is megmondom jó szívvel, annak is csak 100 forint az ára. Nem lehetett alkudni se az öreggel, olyan makacs volt, mit tenni, összekaparázták 3-an a 3. 100 forintot. Az öreg ezt a pénzt is belerakta a szeredásba, azzal rájuk kacsintott az urakra. Így fejném meg instállom a 3 bakkecskét is, ahogy most az urakat megfejtem. Sejtette azt az öreg, hogy Mátyás király erre érti a bakkecske fejést, azért tudott az uraknak megfelelni. Azok aztán okosabbnak tartották el nem dicsekedni Mátyás királynak a 3 kérdés megfejtését.

0: ezen az alapon este én el. Nekem a rumba egy atombomba, tilos a szerelem, én pedig kell. Jaj, ez a rumba tök talán ördögök csinálták.
1: A rádió a Nemzetközi Távközlési Unió által be nem jegyzett hullámsávon sugároz. A tilos rádió adását egyetlen állam, egyetlen parlamentje vagy kongresszusa sem támogatja.
2: Étant moi-même un des fondateurs de ce grand mouvement de lutte émancipatrice de RDA.
3: Az első magyar kalózadó, a tilos rádió 1991. augusztus 21-én kezdte meg adását. Mivel tevékenységük a fennálló frekvencia moratórium miatt illegálisnak minősült, a hatóságok nagy erőkkel indultak a független adó felkutatására. A tilos rádió szerkesztői és technikusai a 80-as években már bevált szamizdat módszerek alkalmazására kényszerültek. Kénytelenek voltak konspirálni, ezért kizárólag a fekete doboz munkatársai kaptak lehetőséget a rádió működésének dokumentálására.
4: Mi az oka annak, hogy Kalóz Rádiót indítottatok?
1: Azért indítottunk Kalóz Rádiót, mert Magyarországon jelen pillanatban frekvencia moratórium van, ami annyit jelent, hogy nem adnak ki rádiósugárzási engedélyeket. Mi egyrészt a frekvencia moratórium elleni tiltakozásul indítottuk el az adónkat, másrészt azért indítottuk el, mert szükségesnek tartottuk ehhez a radikális eszközhöz nyúlni, annak érdekében, hogy az általunk ismert médiatörvény tervezet és a frekvenciagazdálkodási törvény tervezet bizonyos értelemben átalakulhasson még. Megadjuk ezt a lehetőséget végül is a törvényalkotóknak, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a mi állampolgári véleményünk szerint a törvénytervezet az alapvetően hibás. A törvénytervezet egyrészt megkülönböztet közszolgálati műsorszórást, illetőleg kereskedelmi kategóriát. Mi úgy gondoljuk, hogy a közszolgálati, amely egy túl bürokratizált tervezetnek tűnik, az egyértelműen a mindenkori politikai hatalom kezében lévő médiumforma lesz, a kereskedelmi pedig hát egy reklámfüggésű rádiózás, televíziózás. Úgy gondoljuk, hogy szükség lenne beépíteni ezen két sáv mellé egy harmadikot, ahol megjelenhetnének azok a nem politikai csoportok, illetőleg azok, akik nem kívánnak kereskedelmi tevékenységet folytatni, azok a szubkulturális alternatív társulatok, társaságok, akik egyrészt azért sem férhetnek bele a kereskedelmi rádiózásba például, mert esetleg nem túlságosan jó reklámhordozók, de részei ennek a társadalomnak, értem ez alatt a hajléktalanokat, a drogosokat, a homoszexuálisokat, a leszbikusokat, a feministákat. Nem igazán jó reklámhordozók ők egyértelműen. Úgy gondoljuk, hogy elérkezett már talán annak az ideje, hogy kezeljék már végre felnőtt módon ezt a társadalmat, és tegyék lehetővé az önszerveződő csoportok számára is, amelyeknek nem feltétlenül a pénz vagy a politika a mindenük, hogy megnyilvánulhassanak és élhessenek ezzel a minden ember számára elemi emberi joggal.
3: A Frekvenciagazdálkodási Intézet jelzése nyomán a rendőrség nyomozást indított. Többször került sor motozásra, illetve autók átkutatására, de a nyomozati cselekmények mind a mai napig sikertelenül végződtek. A hatóságok a Mikszáth téren átkutatott mikrobuszban sem találtak rádiótechnikai eszközöket.
2: Un des fondateurs de ce grand mouvement de lutte émancipatrice de RDA et assumant depuis plusieurs
4: années. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi történik itt, miért vonultak ide ki?
5: Dolgozunk, semmi különösebb probléma.
6: De figyelj, ide megmondtam már magának, hogy addig mi nem kér engedélyt, nehogy azt higgye már, maga folyt a passzár
4: szeret. De a parancsnok úr nem szól.
6: Tetszik érteni?
4: Nem visszük
6: el. Majd ha megengedjük, akkor nem érdekel minket ez. Csak nem engemet.
4: De nem magát forgattuk.
7: Ez a jogszabály. Isten vagy a szabályokat. A hölgy a riporter lész és parancsnokat
5: nem tudta élni. Adjad, majd ne válaszolok meg. Tessék mondani, milyen gondja a problémája.
4: Én csak azt szerettem volna megtudni, hogy miért vonultak ide ennyien. Ugyanis szokatlan, hogy ennyi rendőr áll itt.
5: Budapesten ez ma nem lehet szokatlan, szolgálati feladatot látunk el. Ellenőrzéseket tartunk, közterületen dolgozunk, ezt ma már mindenki tudja.
4: Ezt szeretném megkérdezni, hogy hogyan fogadta az első magyar kalózadó a Tilos Rádió szírelépését?
8: Itt mindenki arról beszél, hogy vajon a frekvencia moratórium törvényese vagy nem. Sértik-e ők a moratóriumot vagy nem. Véleményem szerint itt nem ez a kérdés. A moratórium senki másnak nem szól, csak nekünk. Mi frekvencia gazdálkodók vagyunk, és a gazdálkodás módjára vonatkozik, hogy most jelenleg nem szabad nekünk kiadni új frekvencia kijelölést. Az ő részükről egyszerűen engedély nélküli sugárzásról van szó, nem kértek, nem kaptak rádióengedélyt, és ezzel potenciálisan veszélyhelyzetet teremtenek más rádiósok számára. Ez az egyik. Másik erkölcsi oldal. Ők most kis teljesítménnyel olyan adást tudnak produkálni, amit egy bizonyos, nem nagy, de egy bizonyos körzetbe lehet venni. Ha nem lenne moratórium, és lenne ma már szabad rádiózás, akkor ebből a teljesítménnyel még a szomszédházba se lehetne hallani az adást. Tehát ők tulajdonképpen a hangoztatott szabadságukkal mások tilalmát használják ki, tehát azt, hogy mások betartják a tilalmat. Ellenkező esetben ők ebben semmit sem tudnának elérni.
9: Mintegy 40 km per órás sebességgel pöfögve azt vettük észre, hogy a mellettünk lévő parkolóban ott áll két mérőkocsi, és nem tudom, egy rendőrautó talán. Talán akkor is láttunk már akkor motorost is, de csak kettőt. Mi elhaladtunk mellettük, és egyszer csak utánunk eredt villám tempóban egy motoros rendőr, elénk állt. Megállított, megálltunk.
2: Il y a deux grands personnages au bon qui n'ont jamais écrit.
4: Mi volt az oka annak, hogy elengedtek benneteket?
1: Hát nyilvánvaló az lehetett az oka, hogy abból, amit ők kerestek, semmit nem találtak meg.
2: Et vous m'avez dit ils ont fait écrire par leurs disciples. Mais vous êtes aujourd'hui ici rassemblés, jeunes vieux, disciples de mon action. Je rentre aujourd'hui avec le silence. Je vais vous apporter ma modeste contribution.
10: A frekvenciagazdálkodási intézet és a rendőrség akciói sorra sikertelenül végződtek. A sajtó és a közvélemény viszont egyre nagyobb rokonszenvvel fogadta a Tilos Rádió immár rendszeressé váló jelentkezéseit.
11: Volt, hogy amikor a légi közlekedés zavarásáról, illetve ezekről az ilyen elhangzott híresztelésekről beszéltünk, akkor betelefonált egy pilóta, ami nagyon jól esett, és mondta, hogy őt abszolút nem zavarta. Ő meg tudja ezt cáfolni, hogy a hivatalos frekvenciájuk nekik nem ez. Aztán betelefonáltak villamosmérnökök, akik felajánlották azt, hogy segítenek az adóban. Egyetemisták, akik csak annyit mondtak, hogy csináljuk és támogatnak. Szóval egészen ilyen jó hangulatunk lett attól, hogy tényleg csupa támogató telefon jött. És voltak, akik pénzt ajánlottak föl.
12: Hát azt hiszem, hogy egy jogállamban ilyesmi megengedhetetlen, úgyhogy ki kell várni, ameddig a frekvencia moratórium feloldódik, és akkor nyilvánvalóan a jogszabályoknak és a törvénynek megfelelően kell eljárni.
4: Ön elítéli ezt a fajta tevékenységet?
12: Én nem tartom helyesnek.
13: Kérem, rövidesen úgyis megszületik a frekvencia törvény, és akkor már nem lesz ez kérdés, de ez szellemes, izgalmas. Szeretem azt, amikor valaki vállalkozik, ez pedig egy merész vállalkozás volt, szívesen megismerkednék a szerkesztőikkel. Netán maga az?
14: Sebben azt gondolom, hogy most már van egy törvénytelenül működő, jogszerűtlenül létező rádióadó, majd meglátjuk, mi lesz, körülbelül így reagáltam.
4: Ez meglehetősen diplomatikus válasz volt. Én úgy tudom, hogy ti annak idején, vagyis a Fidesz annak idején akart indítani egy kalózrádiót.
14: Igen, erről volt szó, de aztán ez a terv valahogy időközben hanvába volt.
15: Tudom, hogy azt kell most nekem elmondani, hogy ennek nem szabad örülni, mert hogy ez egy jogszerűtlen lépés volt, amit a Tilos Rádió csinált, és valóban így is van, de szerintem ők tudják. jóval fontosabb számomra az az üzenete, hogy Magyarországon áldatlan állapotok vannak a frekvencia moratórium területén, nem oldották föl. Vannak fiatalok, akik lám képesek arra, hogy egy más módon gondolkodó, más jelleggel működő rádiót csináljanak, és ostoba szabályok miatt ezt nem tudják megcsinálni. Nekem a dolog erről szól.
16: Én nem tudok egyetérteni semmiféle olyan kezdeményezéssel vagy akcióval, ami nem teljes egészében törvényes.
17: Egyrészt öröm töltötte el a szívemet azért, hogy szélesedett a skála, megjelent egy újabb színfolt az elektromos médiák területén. Másrészt, mint honatya természetesen, kissé szomorkodtam is, hogy miért kell ennek kalózrádióként megjelennie, miért nem legalizálódott.
18: Kiderült, hogy nem is törvényellenes, amit csinálnak. Úgy gondolom, hogy az a helytelen, hogy évek óta erre a nemzeti kincsre ráültek, és nem engedik ezt használni. Nagyon helyes, hogy vannak, akik ezt feszegetik. Egyébként valamikor rádióamatőr voltam, és én is voltam Anlis engedély nélküli adó, úgyhogy szívem egész melegével üdvözlöm őket.
19: Ez itt a Tilos Rádió, és benne a rádió történeti nap, és azért beszélek ilyen hangosan, hogy halljam saját magam, mert nagyon hangos a zene. Itt van velünk a stúdióban Mező, Kovácsi Tibi, Kiskádár és Weyer, akivel megpróbáljuk felgöngyölíteni a Tilos Rádió kialakulását, és hogy mit jelentett a Tilos Rádió 95-ben, amikor újraindult, és milyen csapat hozta létre. Mert arról beszéltünk már, hogy kalózként egy kis szűk gárda, mondjuk nem is tudom, hogy művészeti, vagy nem is elhivatott aktivitása volt ez a rádió, vagy egy nagyon komoly életcél arra, hogy a médiaszabadságát megteremtsék. De amikor újraindult 95-ben, mi volt ez? Vagy miért? Kik csinálták, és hogy hogyan lett ebből egy ilyen...
20: A nagy változás, az első nagy változás az volt, hogy a felvételről egyébként rendesen elkészített műsoroknak ugye az esetek jelentős többségében max. Egy órája ment le, mert addigra már megtaláltak minket, bemértek, tehát abba kellett hagyni az adást és menekülni. És utána jött ez, főleg a Csőrsz utcai zseniális megoldás, amikor tudtuk, hogy minket semmiképp nem foghatnak meg, mert nem ott vagyunk. De hát volt, mertünk élőben adni.
19: Ja, de nem az volt ugyanakkor már, hogy mivel a moratórium az közeledett, és megegyezés volt arról, hogy lesz.
20: Az csak a vége volt. Hát ide volt egy olyan időszak, de nem a teljes élőadás időszakra volt ez igaz. A végére már valami, nem tudom, az utolsó évre, talán fél évre.
19: Hát az azért egy jelentős időszak.
20: Persze, tehát hogy úgy mondjam, igen, informálisan tudtuk, hogy most nem lesz ránk vadászva, és ugye aztán azt is tudtuk, hogy halálunk. Na, a lényeg az, hogy eljutottunk oda, hogy újraindul a rádió, újra összelettek trombitálva egyrészt a régi emberek, és a közben ugye, akiket a Mező is említett, eddigre már elég sok DJ-nk volt, bocsánat, mert várunk egy-két bejelentkezést, azért nincs kikapcsolva. Majd kénytelen leszek ezt visszahívni, mert ez nem bejelentkezés volt. Tehát akkor tudtuk, hogy már máshogy kell csinálni, tehát valamennyire...
19: Miután... A DJ-zene meg a DJ-zés alap volt, mert 95-ben én amikor elkezdődött a rádió, már hallgattam, és akkoriban már komoly parti élet, és egy nagyon komoly új típusú közösség indult, ami ezen a keresgélős, ugye a golyópadlózverős zenét szerető, igen. De közben hát intellektuálisan keresgél, tovább is keresgél.
20: Hát ugye gyakorlatilag két műfaj elkezdett békésen megélni egymás mellett, a beszélgetős, élőbe telefonálós rádiózás, illetve a tuci zene.
19: Ez így hogy nőtte ki magát? Tehát, hogy mi volt az eleje, mert...
20: Összeültünk egy lakásba, és hogy ki mit akar, most mindenki mondja meg, hogy milyen típusú műsort akar csinálni. Én akkor nem is voltam reggel, tehát nem tudom, én egyébként egy ilyen nagyon furcsa irodalmi utazós
19: műsort csináltam. Most mi volt akkor a műsorrend?
20: Akkor vezetődött be
19: akkor
20: ez a bizonyos...
19: Este tisztő reggel.
20: És akkor vezetődött be ez a bizonyos reggeli sáv, tehát hogy 7-től 10-ig beszélés lesz az éterben, és akkor kialakultak ezek a stabil reggeli párok. Amik aztán viszonylag sokáig úgy maradtak, illetve ugye, mint tudjuk, még mindig megvannak belőle maradékok. És volt egy esti sáv. Az esti sávban is úgy volt, hogy 11-ig, 20-éjfélig voltak a beszélgetős műsorok. Igen, letettük, ami zörgést okozott. Tehát 10-től éjfélig ment a beszéd, éjféltől reggel 7-ig ment a zene. és 7-től 10-ig ment a ugyanez a műfajú reggeli műsor, a már legendássá vált Color Lokál, Pillangó Esőletes, stb.
0: Akkor még Color Lokál nem volt, akkor Zsírleszívásnak hívták, amit mi csináltunk.
20: Zsírleszívás, igen, és ugye nekünk akkor még nem, de aztán megint visszatért a Zsírminyon és Vérbüfé valamelyik reggelre.
21: Milyen műsorok voltak, hogy elmondjátok? Tehát így egyből úgy indult, hogy legyen 7 nap, és minden voltak, hétköznap igen, legyenek reggel
20: ezek a műsorok voltak, az abszolút az interaktivitásra épülő, nagyon hamar, nagyon fölfutó műsorok, a Supermanék kedje,
0: ők szerintem nem voltak az első nap.
20: Nem a leges legelejétől ők, igen, de tulajdonképpen a struktúra az volt. Igen. És este voltak ilyen úgynevezett csendes, kicsit szerkesztettebb műsorok, azok is beszélgetősek, jóval kevesebb betelefonálással. Nekem egy fél amerikai, fél magyar barátommal volt egy beszélgetős műsor, mindig hívtunk vendégeket, és azt a sportot játszottuk, hogy minden adás elején írtunk egy dalt, amit az adás végén előadtunk egyszer, először és utoljára. Ez egy legendás időszakot, egyébként egy lemeznyi anyag összegyűjt belőle,
21: szóval amit elrontottunk, 95 melyik tájéken indult el, és ez hogy futott fel? Ez a dolog, mert ugye azt mondod, hogy az egész Tilos Rádió újraindulásának az alapja az a szöveges műsorok, tehát a reggeli...
20: Nem az volt az alapja,
21: bocsánat,
20: nem.
21: A zene az alapja, igen. Tehát a DJ-k az alapja, és ez a reggeli csapat, aki meghatározta. És akkor már volt valamilyen, mondjuk úgy, struktúrája ennek a szervezetnek.
20: És ennyi lett a struktúra egyébként.
21: De úgy, hogy a műsorkészítők, tehát ilyen, hogy mikorra kell bejárni, gyűlések szervezése...
20: Ezek már mind megvoltak, ugye akkor még sokkal könnyebb volt a gyűlés szervezni, mert voltunk jó, akkor
0: tehát
20: már jó volt
0: többen. Akkor volt egy ilyen műsorkészítő.
20: És ugye mi fölmértük azt, hogy ugye ekkor már sokan dolgoztunk például a Narancsnál, tehát pontosan tudtuk, hogy kell egy szerkesztőségét.
0: Az jó, az korábban indult
20: a Narancs, mint mi, de...
21: Mert mondjuk, azt mondtuk, hogy mindenki összefüggő.
20: Én a Tilosból keveredtem a Narancsba, a Balázs a Narancsból keveredett a Tilosba, a Tibi a Narancsba, a Tilosba, Csejdivel együtt, Sibóval együtt, Bakács Tiborral együtt, Csillag Jánossal együtt, Parakovácssal, Winklerestül csináltuk a Narancsot, és ezeknek egy jó részét csinálta a Tilost is. Tehát valahogy ez ilyen érdekes módon létrejött ez a dolog. Tehát mindesetre már eddigre már megtudtuk, mert a legtöbbünknek már volt például állása, ami nekem még 91-ben egyáltalán volt. Megtanultuk egy kicsit struktúráltabban létezni. És ezért jöhetett az létre, hogy tudtunk beszélgetni a műsorainkra, a színvonaláról, erről, arról, amarról. És egyébként akkor ilyen nagyon, akkor sokkal több vita volt arról, hogy melyik műsor jó, melyik rossz.
21: Hallgattátok egymást?
20: Abszolút hallgattuk egymást.
0: Nagyon az hozzájárult szerintem ahhoz, hogy viszonylag gyorsan lehet valamilyen szedet.
20: Ugye viszonylag egyszerű volt hallgatni, mert este 10-kor bekapcsoltad, éjfélig hallgatta a szöveget, és reggel 7-től 10-ig hallgatta a szöveget. Tehát igen, tehát gyakorlatilag sokkal...
0: Meg sokkal több volt, tehát ilyen lógás jelleggel is időztek emberek ott a stúdió előterében, tehát viszonylag gyakran...
21: És műsorok hogy alakultak ki? Tehát mondod, hogy volt egy pár DJ, meg ezek a szöveges műsorok kialakultak.
20: Egész egyszerűen magánemberi szimpátia alapon létrejöttek párok, és azok vagy működtek, vagy nem.
21: De így egy csomó időt kellett kitöltenetek, tehát hogy így ugye valakinek a rovására mentek a műsorok, és azért egyre több ember lett, én kb...
0: Azért szerintem arra gondolja, hogy amikor leállt, akkor már praktikusan 24 órás volt, és 12 órásra indult újra. Tehát nem volt.
21: Na várj, akkor én ott lemaradtam, hogy 3 adást adtok egy héten.
0: Hát de az volt a legeleje.
20: Az a legeslegeleje, és utána ugye
0: 93-ban
20: ebben
0: már 24 órán.
20: Igen, a még illegális műfajban mi már 24 órát adtunk, tehát eddigre föl voltunk dúsulva, legalább voltunk 40-en, szerintem, ugye nagyságrendileg.
0: Körülbelül 35-40.
20: 35-40-en. Akkor még mondjuk sokkal gyakoribb volt az, hogy így keresztbe bejárogattunk egymás műsoraiba, meg besegíteni, meg... Arra jártál, beugrottál a stúdióba, és belebeszéltél az adásba, mert nem volt stúdióajtó, meg semmi ilyesmi, mindenféle, tehát ilyen szempontból kicsit analisztikusabb volt, de elkétségtelenül már tudtuk, hogy kell 24 órát adni. Hogy az hogy oldható meg, hogy egy ügyeletes nem biztos, hogy elég, mert akkor ha ugrik a CD és nagyon elaludt, és nem tudod fölhívni, akkor ugrani fog a CD reggelig, ilyen abszurdságok történtek, és akkor neked bizony föl kellett kelni, bemenni, tenni azt, tehát ilyenek voltak, úgyhogy ezeken már eddigre túl voltunk, mire újraindultuk, tehát már nagyjából tudtuk, hogy mire számíthatunk. Azt nem tudtuk egyébként, hogy ez az interaktív dolog, ez ilyen olyan nagyon átveszi a hatalmat, hogy gyakorlatilag, amit szlogeneskedni szoktunk, az tökéletes igazság, hogy a hallgató szerkeszt. Hát ugye általában ilyenkor szoktunk beleszaladni a rossz kommentekbe is, amikor egyszerűen hagyjuk, hogy mondják, és beleszaladunk néhány csőbe. Tehát azt nem tudtuk, hogy az ilyen hatalom lesz. Tehát ezért, amikor elkezdtük kitalálni, hogy mik lesznek a reggeli műsorok, mindenkinek volt valamiféle koncepciója. Mert ezért vegyük fel a telefont, nézzük meg ki az. Hát, ha
0: csak. Nem szerettem, hogy belebeszélnek, nem tudom, nem vegyük fel.
3: Nem, döntsük el most így.
20: Vedd föl, Laci, mert lehet, hogy a Csejdi, meg kértük, hogy jelentkezzen be.
3: És mi van, ha nem jó, az mégsem.
6: Megoldatlan feladatként.
20: Nem tudja a Laci, hogy kell, pillanat, csöngessék.
0: Ja, hogy azt mutogatod, hogy nem tudod, hogy kell. Azt hittem azt, hogy nem.
20: Halló.
22: Szevasztok, interaktív Szabó János vagyok.
20: Szervusz, kedves János.
22: Az a kérdés, hogy miért nincs az egész történet leírva a Tilos Rádió, hisz kultúrtörténeti, hát médiatörténeti, mindenféle.
20: Fú, annyit gondolkoztam,
0: ez a szép már én is. Meg még néhány emberi.
3: Mai nap azért igyekszünk felfejteni, derültek ki ma érdekes dolgok.
22: Az nagyszerű. Egyébként tudtommal készült a 90-es évek második felében egy interjú kötet, ahol az őstilososok elmondták, hogy ők hogy emlékeznek, és tehát ez egy nagyon fontos forrás, de nem tudom ki.
0: De erről csak te tudsz, és még soha nem
20: sikerült megtalálni.
22: Bazd meg, a Csejdi csinálta velem az interjút, és a Palotaival a legalább 10-15 emberrel, és valamilyen, a Csejdi sem emlékszik, azért telefonáltam, hogy hát ha valaki, de valaki tudja, hogy hol lett ez kiadva, és kiadta ki. Én láttam a könyvet is, tehát nem... Valószínűleg vagyok teljesen hülye, tehát ilyen létezik, nyomozzunk
3: jó, utána. Jó, szerintem egy héten belül ez abszolút meg fog oldódni, tehát ha ez a könyv létezik, akkor meg lesz.
22: Létezik, nem? És valami Tilos, tehát erről szólt, hogy egy ilyen oral history forrás.
20: Tibi megszerzi.
22: Nagyszerű, és nagyon apróságokat még beszúrnék, akkor kerültek sokan a narancsba, amikor két hetiből hetivé vált, igen. És effektíve volt a zavarba egy ülés.
0: Ez egybeesett pont a... Leállásom, az is 93 igen. Volt. Igen. Nem, az 92 vége volt.
22: Ahol ugye felmerült, hogy oda kellenének friss erők. Tehát először inkább a Tilos felől volt átjárás a narancsba, de természetesen
20: igen, időrendben így volt.
22: Igaz, mert a Bakács az meg a narancs alapító volt, aztán lett tilosos.
20: Így van.
22: És harmadrészt a káosznak annyit még, hogy a Tuc-Tuc és a Partizene abszolút alapja volt mindig is a Tilos Rádiónak, de egyáltalán ne azt képzelje el se a kársa hallgató, hogy az a Tuc-Tuc zene volt, ami most, hanem egy végtelen bonyolult, kreatív, csak rádió számára kitalált. Ebbe is tényleg a Palotai járt az élen, de lehet, hogy muzsikás együttes, egy örmény férfikar és különféle elektronikus zajok keveredtek. Tehát nem kifejezetten ilyen funkcionális tánczenék nyomultak, hanem egyfajta kreatív nyelv, zenei nyelv ez a, volt, amit a Tilos
3: ez kitalált. Ez a Palotai féle.
22: Palotai féle, de aztán az sokan az csinálták az őkétől.
20: Ez nagyon fontos komment volt, így van.
22: Tehát, hogy aztán később alakult az, hogy inkább ez a parti kultúra, tehát ez előtte volt, mielőtt a
3: parti. Ez egy kísérletezés volt.
22: Persze, inkább egy ilyen kísérleti, ilyen hangjátékszerű szusz, a hangszobroknak hívták, aztán így a, nem tudom. Jó, sok sikert, dumáljatok még, csau.
20: Okay. És ugye ekkor alakultak ki azok a műsorok, amikor azt mondtuk, hogy lesz roma műsor, volt a természet hangja műsor.
0: Azt a kis kalmantyút nyomd le. Kösz.
3: Ez telefonszámunk 2-15-37-73, ne felejtsük el, tehát hogy most 2006.
0: Igen, de azt azért gyorsan mondjuk el, hogy a 95-ös újraindulás az azért nem egy ilyen egyszerűen kialakult struktúrában ment. Ezt én akkor kerültem oda, és a Nemzeti Felkelés műsor az ott létemnek egy sokkal későbbi szakaszában keletkezett egyáltalán.
3: Uh-huh. Hát, először is volt, csak akkor más volt a neve. Kerényivel, Csillával, igen, meg a Gancerrel voltatok talán?
0: Igen, a Gancer, igen, és akkor először a...
3: De csütörtök reggeltől ti voltatok el rögtön 95-ig,
20: igen, én is így emlékszem.
0: És aztán lett egy... A Gancernek volt még egy társa, ők hatra már bejöttek. Mindegyszer olyan... Nem, Pali bácsi folyamatosan igen. Tartózkodott. Igen. Na, mindegy, szóval azért nagyon sok idő telt el, amíg egyáltalán ez a betelefonálosság, ez technikailag jól működött, illetve mindenkinek kedve.
3: De persze, amíg ez a mobil lett, eleve az volt a baj, hogy iszonyú drága volt betelefonálni, amíg a mobiltelefon volt, ugye ez
20: igen,
3: a volt.
20: Igen, igen, igen. Adjatok át, hogy tudnánk
3: megoldani. Egyfolytában megszakadt.
0: Emlékeztek, bocsánat.
3: Rendesen a betelefonálás csak akkor indult el, amikor bekötötték a vezetékes telefont.
0: Tehát emlékeztek olyan műsorokra, amik igazán nagy benyomást tettek, és még nem feltétlenül ez a reggeli sávban. Tehát,
20: hogy?
0: Ami a reggeli...
20: Szürke Andris műsora, éjszakai.
0: Igen, hát a 95-es indulás tejéken milyen műsorok kerültek elő mégis?
3: Szürke még akkor talán nem volt szerintem.
0: De egy hamarosan.
3: Szürke az 96 körül jött.
0: Igen, volt,
3: de aki még nem.
0: Burek. Burek Rögtön volt 95-től.
5: Sör és Novév.
0: Sör és fél Novév, az is
5: akkor volt a hányatatott sorsú drogműsor, amit mindenki ezért. Akkor volt a roma műsor.
0: Ja, szintén a halászkerényi.
7: Igen, és akkor volt a, pont a Cabánéknak egy ilyen...
0: Cabánéknak a Ravanszdi beszélgetések című. Műsorban azt szerintem szintén egy kicsivel később indult, mint ahogy az indulásod
7: mint ahogy a nemzeti felkelés például.
0: Igen.
5: Hát a közgázvizuális brigád az így

0: emberek mentek, és akkor így lőtték be a stúdiót, hogy jelentik, hogy ők itt műsort akarnak csinálni. Uh-huh. Ez nagyon nem sokkal volt az indulás után, egy fél évvel talán szerintem, 95-ös indulás után. Tehát így is jöttek például, amit kezdtek, hogy a Vályi meg a Nagy Máté Balázs.
1: És akkor így az első év volt, 95-96 között a felfutás, ha lehet ilyen furán.
2: Abszolút.
1: Tehát 96 között volt egy olyan, amikor így kiteljesedett a rádió, és 96-ban
2: mondjuk. Mikor volt az, amikor utána megint le kellett állnunk, és átmentünk a...
0: 2000-ben.
2: Az 2000-ben volt.
0: Tehát ez a fajta fénykor, ez 95
1: és 2000 között volt. És amúgy ez már a Podmaniszki utcai stúdióban volt?
2: Én úgy emlékszem, hogy igen.
0: Persze, mi? 95
1: az
2: egy tök üres szobában ülünk és beszélünk,
1: hát erre emlékszem.
0: Ez a 98 FM-es időszak, ez végig a Podmaniszkiben volt. És pont úgy volt, hogy amikor indult, akkor hol volt a Podmaniszki stúdió, és amikor vége lett, akkor költöztünk.
1: Az elejére emlékeztek az első adás, hogy indult, és mondjuk egy hétfőnappal kezdtetek?
3: Ez szeptember 1-én indult, és pontosan ugyanúgy kezdődött, hogy két évvel korábban a Palotai befejezte. Tehát ugyanazzal a hangmontázsal.
1: Amit így le fogunk játszani,
3: jó is lenne elindítani, mert hogy be van tárazva.
2: És igen, hát kétek vagyunk most ilyen furcsa formában itt hagyni ezt a történetet, szerintem majd egyszer van a
0: második. Én arra emlékszem, hogy az első napokban és aztán a második napon volt az újraindulás után, leveszem ugye, hogy az a második napon volt az újraindulás, vagy a 95-es újraindulás után, hogy a Nádorival ketten beszélgettünk a Tiborral, így a Szabad van, Európáról, igen. Óriási meglepetésre. Csak úgy, mint ma, ez akkor egy, és ugye akkor is valami ilyesmi volt, hát akkor hogy indult a rádió, és akkor a...
1: Igen, hát amiről én akkor szereztem,
0: Szabad Európa, tudom, most, igen, igen, és akkor így, szerintem akkor jártál először a stúdióba, te is nagyjából. Úgyhogy, és ez vagy az első, vagy a második napon volt, tehát
1: igen,
0: nagyon,
1: egész,
0: nagyon hamar.
1: Egyik első napon.
2: Én szombat délelőtt voltam, annál nagyobb magány.
0: Tényleg volt.
2: Jó ideig, szombat délelőtt.
3: Foci műsor.
2: Szombat délelőtt volt, nem, az foci műsor, azt később jött, de azt a ugye Töröcsik Bence és Nyilasi Csaba vagy fordítva csinálták. Nem, én egy ilyen irodalmi utazgatós műsort csináltam, még a, emlékszel, a Get Mihály-ja.
3: Get Mihály-jal, igen.
2: És aztán kerültem át estére, a ilyen beszélgetősebb műsorban, és aztán kerültem át reggelre. Hétfőre, és akkor stabilan voltam hétfőn sokáig. Itt a vége, fuss
1: előre, hallgatok egy bejátszást. Szóval lejött az árszó, és abszolút megérdemli a folytatást. A Podmaniszki utcáig jutottunk el, és kb. Hogy a Tilos Rádió elindul. Ez itt a Rádió Történeti Nap, az FM 90,3-on. Velünk vannak gyerekek és felnőttek. Köszönjük Mezőnek, Kovácsi Tibinek, Kis Kádár Tamásnak és Fejér Balázsnak és a kedves kislányának, hogy itt voltak.
2: Meg a Cavánnak, aki fantasztikus dolgokkal egészítette
1: ki a közös emlékezetünket.
4: Mert mi lesz ezután?
5: Kertakaró.
6: Jó.
5: Kertakaró.
7: Sanyi, Atesz és Varek.
5: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
8: Kettős vállalkozás.
5: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
9: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
5: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
5: Hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
7: Tilos Rádió?
5: Jó.
7: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
5: Na kell takaró. Kell takaró.

0: A nőre gondolt. Itt nagy baj van. A cipő rejtélye sok mindent megoldana. Ebben a cipőben hozták a levelet, az bizonyos. A barna folt alakja elég jellegzetes. Kié lehet a cipő? Csak a benszülötté, mert Hekker és az újságárus cipőben voltak. Tehát a maláj levelező lapárus hozhatta a levelet. Bizonyára küldte valaki. És a boncolásnál talán műszereket cipelt, vagy ilyesmit. Oda is kell szolga, nem csak orvos. Erre nem gondolt akkor. Elindult a 70-es szobák kanyarodója felé. Gyorsan visszahúzódott. A benszülött jött óvatosan. A rendes kabátjában volt, de vörös kockás, rikitú, kék pizsama nadrágban és mezitláb. Úgy siklott Mód altajához, mint valami kígyó. Lehajolt. Gyorsan becsúsztatott egy levelet, és elsietett. A levél félig kiállt az ajtó alól, aztán becsúszott. A lányát vette. Most oda megy. Ebben a pillanatban kialudt az emeleten a villany. Valahol az ügyeletes rendőrtiszt hangja hallatszott. Halló, mi az, rövid zárlat? Érezte, hogy a hirtelen sötétség összefügg a benszülött küldönccel. Gyorsan a lány szobájához lépett, és halkan kapogott. Kissé kinyílt az ajtó. Be akart lépni, de Mód kinyújtott kezébe ütközött. Valamit eléje tartott, és azt suttogta. Az Istenért, vigye már, vigye, és legyen átkozott maga sátán! Ösztönszerűen átvette a tárgyat. Füzetszerű valami volt. Most lépések közeledtek. Távol ajtók csapódtak, zaj hallatszott. Valaki nekiütődött, és egy erős kéz szorította meg a karját. Ki vagy? A boly, mit akar? Az árny Mód ajtajához közeledett. Félix maga sem tudta, hogy miért, mellbe taszította, hogy hátra tántorodott. Aztán elsietett, mert hangok közeledtek. Csizmás léptek. Beugrott a személyzeti fülkébe, és villanygyújtott. Kis kék füzet volt nála, amelyen ez állt. A banánoxid előállítása és alkalmazása. Írta Richard Decker, egyetemi tanár. Közben ismét kigyúlt a fény. A rendőrtiszt végig sietett, és mindenhová bekopogott. Nem történt semmi. Lassan csend lett, az emberek lefeküdtek. Martin jött be a fiatalemberhez. Na, mi volt itt? Kialudt a villany. Az rendben van, de különben nem történt hiba? Semmi. Egy vendég rendelést adott fel, az étterem valószínűleg kiszolgálta már. Aztán ledőlhet ruhástól aludni, állítsa be a csengőtáblán a berregyőt. Én is lefekszem. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Martin elment. Félix kinyitotta a füzetet. A banánoxid vegyi képlete. Ez volt a fejezet cím. Ennek a kis füzetnek nagy szerepe van az ügyben. Vicces véletlen. A benszülött bizonyára azt az üzenetet közvetítette, hogy valaki majd bekopog a füzetért. Közben ő kopogott. A lány kiadta a füzetet, és futtában megátkozta. Az igazi, aki a füzetért jött, beléütközött az ajtóban. Sejtette, hogy valami hiba van, de már jött a rendőr, a szobapincér, és menekülnie kellett. Kialudt a villany. Mit jelent ez? Valaki belépett csendben a fülkébe. Ő innen oldalról nem vette észre, és az illető eloltotta a villanyt. Ennek dacára nyugodtan zsebre vágta a füzetet. Sejtette, hogy miről van szó. Ki az? Kérdezte. Suttogó hang felelt. Adja ide azt a füzetet, amelyik a kezében van.
1: Megjegyzem, nem vagyok ideges ember. Kihez van szerencsém?
2: Peter Borkman vagyok.
0: Megdöbbent. Borkman? Hiszen Mód is.
2: Nos?
0: Kérdezte fenyegető hidegséggel a suttogás.
2: Mi lesz?
0: Olyan sürgős. Talán beszélhetünk pár szót.
2: Mi túlhajt?
0: Ön valamilyen rokonságban van, mondod?
2: Az apja vagyok.
0: Kutya egy história. De tisztában van azzal, mondta ravaszul a fiatalember, hogy a lánya milyen helyzetbe jut, ha átadja a főnöke bizalmas természetű jegyzetét. Semmi baja sem lesz. Majd elmenekül máshova. Ipari kémkedésért nem adják ki. Ez ne aggasszon. Kicsoda maga?
2: Házi szolga.
0: De túl buzgóan szívemen viselem a vendégek ügyét. Valami megcsillant a sötétben.
2: Töltött revolver van nála, mondta Borgman. Ha nem adja át, nyomban a füzetet. Lelövöm, és úgy veszem el magától.
0: Hogy a lányapja ilyen züllött fráta és tönkre akarja tenni módot.
2: Ezt meg kéne akadályozni.
0: Hát, tessék, mondta. A másik nem láthatta a sötétben, hogy hová menjen a füzetért. Egy lépést tett, kinyújtott revolverrel. Ebben a pillanatban a fiatalember belerúgott a kisasztalba, amely kettőjük között állt, és oldalt vetette magát. Borgman hátratántorodott, de már is elrántották a lábát, hogy végig zuhant hosszában. Nem sütötte el a fegyvert, hiszen nem is volt célpont. Felugrott. Egy ökölcsapás arcon találta, baktában vágott vissza, de csak az üres levegőt érte. Az ajtó becsukódott, és ráfordult a kulcs. Borgman ott ült a sötétben, bezárva. A szoba ablaka vendéglő üveg tetejére. A titokzatos ember lepedőt és terítőket hurkolt össze, azután lemászott a fél emeletnyi magasságból. A fiatalember kilépett a folyosóra.
2: Most merre?
0: Kissé elvakult a hirtelen világosságtól. Elhatározta, hogy múlthoz megy. Alig tett egy lépést, amikor hirtelen, mintha a földből nőtt volna ki, oldalról előugrott valaki, és egy tör csapott le. A döfést már nem védhette. Kissé oldalt bukott, a tör a nyakcsigolyája helyett a vállát érte. Lecsúszott a mellkasán, és alaposan végighasította a bőrét, de lemejtett mély sebet. Félix elkapta a csuklót a törrel, és csodálkozva állt.
2: Szernius herceg.
0: Ön? A tör a földre hullott. A herceg ilyetten nézte.
2: Igen. Elhatároztam, hogy megölöm.
0: Lihegett.
2: Nem fogja módot szerencsétlenné tenni. Én megölöm, ha elviszi azt a füzetet.
0: A fiatalember zsebéből kikandikált a füzet. Hátra nézett az ajtó felé, amerről jött.
1: Mindenek előtt menjünk innen.
0: Beszélnem kell magával, herceg, de ne idegeskedjék, mint az imént. Megfogta a herceget a karjánál, és vitte. Szergiusz herceg megállt. Ilyetten nézte a másikat.
1: Hová akar menni?
2: Módhoz.
1: Nem!
0: Bizony elég tiszteletlen volt, amit művelt, a tekintetbe vesszük, hogy egy idősebb főúrról volt szó. Megfogta a herceg nyakát, és vitte. A lány szobájánál kopogott, de választ sem várva belökte a herceget, ő is belépett, és ráfordította az ajtóra a kulcsot. Mód felöltözve ült az asztalnál, és írt.
2: Ilyetten ugrott fel.
0: Adjon gyorsan valami kötszert, mondta Félix. Megszúrtak. A herceg egy székbe roskadt, és arcát a két tenyerébe fektette. Kimerült a lihegen. Mód csodálatos önfegyelmezettséggel, kérdezés nélkül a szekrényhez lépett és kötszert vett elő. Vigyázni kell, mondta a fiatalember, hogy a padlóra ne cseppenjen vér. Ebben a hotelben az ilyesmi bonyodalmakra vezet. Levette a kabátját és kinyitotta az égen. Mód eddig még egyetlen szót sem szólt. Csodálatosan fegyelmezett volt. Valami pasztillát vízben feloldott, fertőtlenítette a hosszú vágást, és bekötötte. Azután gondosan eltüntettek minden nyomot.
2: Hogy csinál a világ?
0: Mondta a fiatalember. Egy ügyeletes rendőrtiszt sétálként annak feltűnhet. A lány elöltötte a villanyt, és megszólalt. Hol találkozott a herceggel?
1: Most a folyosó. Kértem, hogy jöjjön ide.
0: Nem akart.
1: Erre erőszakot alkalmaztam.
0: Az egészségtelen monszonépszak tenészszagú nedves párái súlyosan nehezettek a sötét szobára. Az örökös eső locsogva, csobogva zuhogott, és egy moszkító döngött körülöttük. A dús, trópusi növények folytó, bágyasztó szaga a szobába is behúzódott.
2: Kicsoda maga?
0: Kérdezte a lány.
2: Mit mondja?
0: Volt már hittérítő, orvos és londéner. Mi legyen még? Rágyújt egy Burns feliratú cigarettára.
2: Vigyázzon, Mód, szólt közbe a herceg. Ő vett el a jegyzeteket.
1: Mi?
0: A lány felugrott.
1: Maga? Maga Borgman embere? Hát, Kérem, disztingváljunk. A füzet nálam van, de nem vagyok Borkman embere. Láttam, hogy az ajtaja alá levelet csúsztat egy igen rongyos nadrág tulajdonosa. Erre idejöttem, és kopogtam, hogy beszéljek önnel. Ehelyett átadott egy füzetet, megátkozott és nyugodni tért. Közben egy úr érkezett a sötétben, akit eltaszítottam. Ugyanez az illető később le akart lőni, mert nem adtam át a füzetet. Hol van most az az ember? Rázártam a 90-es ajtaját. A lány az ajtóhoz ment, hallgatózott.
0: Maradjanak csendben,
1: suttogta, és gyorsan kisúrtam.
0: Hű, csodálatos egy lány,
1: mondta a fiatalember.
0: Mit csoda karakter?
1: Istenem, suttogta a herceg. És miattam? Mert mindez miattam van. Ha nem tartja tolakodásnak, kegyelmes úr, milyen kapcsolatban vannak Borkman kisasszonnyal? Csend volt. Csak az eső zúgott egyformán, folytonosan. Két cigaretta parázslott egymással szemben. Azután a herceg nagyon halk felelete hallatszott. A lánya. Mód visszajött.
0: Lemászott az ablakon. Megsebesítette?
1: Nem. Revolver volt nála. Örültem, hogy ébbőrrel kijutottam a folyosóra.
0: Adja ide a füzetet.
1: Eszembe sincs. Maga bizonyosan odaadná annak a ronda pasasnak.
0: Oda kell adni. Fenéket.
1: Bocsánat, de dühös vagyok. Ez a füzet Decker tanár tulajdona. Lehet, hogy már fel is jelentette magát.
0: Nem. Nem, és nem is fog.
1: Talán már halott is. Felelte a lány sóhajtva. Na ne tessék ilyent mondani.
0: Decker tanára a búbópestises tanár, aki miatt vesztek zárva.
1: Az ifjú füttyente.
0: Drága, jó ember, folytatta a lány.
1: Bizonyára utána jött. Nem akart feljelenteni. Őtőle tudta ránk a doktor, hogy nálam van a jegyzet. Az az orvos, akit megöltem, kérdezte érdeklődve a fiatalember.
0: Ostobaság. Azóta már tudom, hogy nem maga ölte meg. Miért hazudta ezt?
1: Láttam, hogy nagyon szeretné, ismerte be töredelmesen. Mert azt hiszi, hogy a herceg ölte meg, hiszen ezért hozta el a bűnjelet is magával, a tört.
0: Igen. De hát ez nem fontos. Ránke zsarolni akart, és valaki megölte.
1: Bizonyára Borkman.
0: És ha nem kapja meg sürgősen a füzetet, akkor sok ember kerül végzetes helyzetbe. Nem számíthat senki irgalomra nála.
1: Ha azt akarja, hogy odaadjam annak a gazembernek a füzetet, akkor őszintén kell beszélnie.
0: Maga a rendőrség embere, vagy magándetektív?
1: Én magándetektív vagyok, felelte habozás nélkül. Tehát megbízhat bennem. Csak azt kell tudomásul venni, amit akarok.
0: Lehet, hogy most is csak hazudik.
1: Tőlem mindenki telik, felelte szomorúan a fiatalember. De bizonyos, hogy több évet szívesen adnék az életemből, ha magán segíteni tudnék.
0: Hosszasan hallgattak. Az izgalom a forró, nyírkos idő fullasztóan telepedett rájuk. Elmondok magának mindent, kezdte mondani. Muszáj. A kezében vagyunk. És rajtunk kívül még néhány ember sorsa múlik azon, hogy maga ezt a füzetet...
1: Mag? Virradt.
0: Pontosan, mintha óraműre működne az ég, hajnali 4-kor elmúlt az eső. Délután 3-tól hajnalig zuhogott.
3: Közben a nappali forróságban láthatóan gőzölgött az elpárolgó víztömeg, és egy roppant mosókonyha légkörébe burkolta a szigetet. Reumás, maláriás, tífuszos kigőzölgéssel.
1: Majd én elmondom, szólt közbe Sergius. Ezt ugye belátja Mód, nem teheti helyettem más.
3: Az eső nesze helyett egy felriadt papagáj rikoltása zavarta meg a csendet, és a derengésben lassan kirajzolódott az ablak előtt néhány mozdulatlan pálmakorona árnya.
1: Orosz katona családból származom. Az apám, Milenko Sergius tábornok,
3: Kolcsak admirális oldalán esett el. A forradalom elől én is megkíséreltem a menekülést, de sehogyan sem tudtam a határon átjutni. Moszkvában bujkáltam. Sok viszontagság után végre egy okmányárusnál, aki más névre szóló személyazonossági írásokat árult, megvásároltam a szükséges írásokat. Peter Borkman nevére szóló iratok voltak ezek. Ekkor hallottam először ezt a nevet. A feleségem, kisfiammal és néhány rokonommal a forradalom első napjaiban vagyonommal együtt kijutott Párizsba. A Borkman féle okmánya birtokában most már én is remélhettem, hogy eljutok hozzájuk. Nem így történt. Mert találkoztam Anna Mirszkájával, és beleszerettem. Fiatal egyetemi hallgatónő volt, forradalmár. Bújdosása közben, mint Borkman ismerkedtem meg vele, és természetesen elhallgattam előtte az igazi nevemet. Az első házasságom nem volt boldog. Becsültük egymást a feleségemmel, és mind a ketten nagyon szerettük a kisfiunkat. Ez volt minden érzelmi kapcsolatunk. De ez sem menti végeredményben, amit tettem. Bigámia, csúfbűn, utálatos vétek. De a szenvedély és a rossz házasság két nagy felbújtó. Elvettem Annát. Távol a forradalom lármás politikájától, Szibériában, Acsinszkban telepettünk le. Két gyermekem született. Maud és Peter. 8 évig éltem boldogan, nehéz munkából. Hasznát vettem egy régi úri passziómnak. Vadásztam. Rémgyűjtőknek dolgoztam. Anna már tudta a titkomat. Megértett és megbocsátott. Régen nem volt már forradalmár, hanem feleség és anya. Nem vágyottam a hercegi életem után. Egyszerűen boldog voltam. Egy napon felkeresett a körzeti rendőrprefektus. Ez az ember a legjobb barátom volt, de akkor hűvösen beszélt velem. Közölte, hogy egy Peter Borkman nevű embert köröznek, aki a forradalom alatt ölt és rabolt. Kegyetlen gyilkos volt. Szörnyű bűnlajstrom került elém. Egy szörnyeteg volt ez a Borkman. A prefektus közölte velem, hogy másnapig egérutat ad. Siessek. Elképzeli a helyzetet. Csak egy védekezésem volt, ha elfognak, hogy Szergiusz herceg vagyok, volt kozák kapitány. A gyűlölt Szergiusz tábornok fia. Biztos halál. Mint Borkmant viszont nyomban felkötnek, és joggal. Menekülni kellett. Kínába kerültem. Az asszony beteg lett, már nem bírt átjönni a határon. Szahabarovszkban maradt a gyerekekkel. Én tovább mentem. Megbeszéltük, hogy Shanghajban várok rájuk. De Shanghajban már a megérkezésem napján kórházba vittek tífusszal. Élet-halál között voltam hetekig. Egy orosz emigráns orvos felismert. Nyomban sürgőnzött Párizsba. Mire lábadoztam, már ott ült mellettem az első feleségem, a fiam, a bátyám. Megtaláltak. Elszökni? Lehetetlen. Két családot dönthettem most már romlásba, ha kiderül, hogy Szergiusz herceg bigámiát követett el. Nem tehettem mást. Megírtam mindent Anna Mirszkájának, és Párizsba utaztam a családommal. Visszakerültem végleg a régi környezetembe. Anna okos asszony volt. Megértette a helyzetet. A gyerekeink miatt is bele kellett nyugodni a mindenbe. Kissé kifulladt. Abba hagyta néhány másodpercre. Az ébredő napfényben megszámlálhatatlan esőcsepp ragyogott sziporkázva, és hosszú, fényes kardlevelek, ázott nagy, színes hibiszkusz kelyhek himbálóztak a sirokkó hajnali légáramlásában. A fiatalember egy újabb Burns cigarettára gyújtott, és nagyot sóhajtott. Minden tagjában érezte a döglesztő évszakot. Anna találkozott Shanghaiban egy régi kedves kollégájával, a jóságos Derek Decker tanárral. Akkor még csak jó nevű szerológus volt. Valamikor, mint gyakorlatos orvosok együtt tanultak a moszkvai kórházban. Decker segítségével a második feleségem Buitenzorgba utazott. A régi kolléga átsegítette a kis családot ezen a nehéz időszakon, amíg én Párizsból végre segítségükre siethettem. Közben a fiam, Mood fivére, beállt a holland gyarmati hadseregbe, jelenleg kapitány. A másik fiam, Szergiusz Iván herceg, szintén katona, francia állampolgár lett, századosi rangban van. Anna tavaly halt meg, rendkívüli. Jóságos, okos és erős nő volt. Mód örökölte a természetét. A felmelegedő napban már megindult a föld párolgása. A délnyugati szél lassú hömpölygéssel ontotta a sziget belseje felől a mocsarak kénhidrogénes szagát. A fő hasogató sirokkóban, mint állati csápok, olykor megmozdultak a pálmák levelei, és hatalmas, bíborszínű páfrányok sógtak az ablak előtt. Közben szinte elszegényedtem, mert megjelent a rém, Borgman. Párizsban kaptam készhez az első levelét. Habi 10 000 frankot kért. Röviden csak annyit írt, hogy ilyen és ilyen csekk számlára fizessen be a pénzt, különben mindenki megtudja, hogy Szergiusz herceg, mint Peter Borgman, rablógyilkos és bigamista. Érti ezt? Fizetni kellett és hallgatni. A bűnre következett az iszonyú bűnhődés. Borgmant én sohasem láttam. Afrikai, dél-amerikai vagy ausztráliai számlákra fizettem be a pénzt. A 10 év, amely alatt Borgman zsarolt, mindenemből kiforgatott. Végül bekövetkezett ez a csapás. A Burns cigaretták kesernyés szaga áthatóan érződött a szobában. Most majd én folytatom, mondta Mood. Decker tanár maga mellé vett asszisztensnek. Néhány széruma közben a világ legelső tudósai közé emelte. Továbbra is gondoskodott rólunk. Én mellette dolgoztam. Meghatóan jó volt hozzám. Az idén készült el a legnagyobb jelentőségű szérumával, a banánoxiddal. Ismeri talán a banánkor problémáját. A fiúnak minden szilánknyi koponyacsontja külön sajgott. Hogyne, felelte bágyattan. Az éretlenül levágott banán nyomán a cserje beteg lesz és elpusztul. Viszont csak éretlen állapotban szállítható, mert megpuhul, és mi baja? Kérdezte a lány. Ez az évszak. Nehezen bírom. Sóhajtott. Folytassa, kérem. Milliókat ér a szer, amely megóvja a cserjét a pusztulástól, miután leszették az éretlen gyümölcsöt. Eddig senki sem tudott összeállítani ilyen anyagot. Deckernek sikerült. 500 000 holland forintot kapott érte az államtól. Ekkor jött Borgman levele. Felszólított, hogy szerezze meg a füzetet, a banánoxid leírásával is hozzam ide. Lopjon meg a legderekabb embert, a jótevőnket. Ezt a végkielégítésnek veszi. Ha nem, akkor mit mondjak? Az apámat ismeri. A fivérem katonatiszt, és én is. Szóval sok ember pusztulását jelenteni. Pontos utasítást írt, hogy akkor szerezzen meg Decker fiókjából az írást, amikor a professzor Werftebrädenbe utazik, ahol egy kongresszuson vesz részt. Itt Kislagondán, a Grand Hotelben szálljak meg, egy olyan szobában, amelyik mellett nem lakik senki. és majd megtudom, mikor adjam át a jegyzetet. Engedelmeskednem kellett. Amikor szomszédot kaptam, szegény Linner jóvoltából, átköltöztem ide. Amikor maga bemászott az ablakon, hajnalban, a doktorral volt találkám. Ő is megzsarolt, mert a jóhiszemű Decker halálos ágyán elmondott neki mindent. Utánam jött szegény, hogy maga intézze el. Aranyos jó ember, nem jelentett fel is. És haldoklik. A pálott forróság elviselhetetlen volt. A kert, mintha füstölne. Pára réteg húzódott felette. És az ablak párkáról, mint valami miniatűr krokodilus, egy lüktető torkú tokegyik bámészkodott a szobába. Csicsak! Mondta hangosan a hüllő, és várt. Csicsak! Kiáltott újra, és eltűnt az ablakból. Mó cigarettára gyújtott. Hallgattak. Azt hiszem, igazuk van. Odaadom a füzetet, mondta Félix rekedten. Letette a cigarettáját, és már nyúlt a zsebe felé. Kopogtak. Ki az? A rendőrség! A bolyruhás idegen mesztelenül és gyorsan eltűnt a szekrénybe. A kapitány lépett be Elder főfelügyelővel. Bocsánat, mondta a rendőrtiszt. A hotelből eltűnt egy hölgy, bizonyos Villiéné. Megfoghatatlan eset. Találkoztak önök az elmúlt 24 óra folyamán az illetővel? Én nem találkoztam vele, felelte Mód. Sergius herceg elgondolkozott. Én láttam. A szobámmal szemközt kopogtatott egy ajtón. Azt is hallottam, hogy valaki igent kiált. A hölgy belépett. A kilincsen egy férfi kezet láttam, sötét kabátújjal, ez bizonyos. Nem tudja, kegyelmes uram, hogy hányas szoba volt? Dehogy nem. A 102-es. Köszönöm. A kapitány a telefonhoz lépett. Megengedi, Borkman kisasszony? A lány cigarettára gyújtott. Parancsoljon. A portára kapcsolt. Itt Woodier kapitány. Ki lakik kérem a 102-esben? Hogyan? Ez biztos? Köszönöm. Elhülten tette le a kagylót. Nos? Kérdezte Elder. Ki lakik a 102-esben? Senki. Két hete lakatlan. Cifra. Elder csak ennyit mondott. Mód torkát szorongatta az izgalom. A férfi itt van a szekrényben, és nem magándetektív. Csak úgy vállalta, mint a gyilkosságot. De hát ki? A sok szörnyűség dacára már az első találkozástól kezdve foglalkoztatta ez az ember. Bűnöző? Ne. Érezte. Kívánta. Nem az. Ne legyen az. Ön beteg lesz, Borkman kisasszony, mondta Elder. Én? Miért? Egyik cigarettája még itt füstöl a tálcán, és már másikat szív. Felvette a vastag aranyvégű cigarettát, amit Félix hagyott a tálcán. A herceg olyan távol ült, hogy ő nem szívhatta. Nem ízlett. Valaki megkínált vele. Látom. Mr. Burns. Nem is tudtam, hogy ismerik egymást. Mód nem felelt. Zsákutcában volt. Nem ismerte Brunst. Ha megengedik, mondta a kapitány, kissé körülnézünk a szobában. Mód nyelt, és a szíve rendetlenül zakatolt, de nyugodtan mondta. És mit keresnek?
4: Egy szőnyeget.
3: Én őrizetben vagyok?
4: Ne, szó sincs róla. Ezt az intézkedést feloldottuk.
3: Akkor kérni fogom az ügyész írásbeli utasítását. Úgy tudom, anélkül tilos a házkutatás.
4: A kapitány meghökkent.
3: Parancsoljon, mondta szolgálatkész udvariassággal Elder, és a zsebéből egy írást vett elő. Természetesen a legcsekélyebb szabálytalanságot sem köteles eltűrni. Szabályszerű bírói végzés volt, amely szerint Elder főfelügyelő minden indoklás nélkül a Grand Hotel valamennyi szobáját átkutathatja. A kapitány csodálkozott a legjobban, de azért már is hozzálátott a kutatáshoz, és benézett a tükör mögé, ahol a két fal találkozása háromszögű területet határolt.
1: Itt nincs semmi. Csak az ágy alatt vagy a szekrényben lehet, mondta a főfelügyelő, és elindult a szekrényhez.
3: Most megtalálják a fiatal ember. Mód sikítani szeretett volna. A herceg a száját rágta sápadtan. A kapitány benézett az ágy alá.
1: Semmi.
3: Elder kinyitotta a szekrény ajtót. Egy másodpercig farkas szemet nézett Félix-el.
1: Itt sincs semmi,
3: mondta, és becsukta a szekrény ajtót. Azután köszönte, és távozta. A fiatalember izgatottan lépett ki a szekrényből, fején egy könnyű, kockás, átmeneti kabáttal. Mód és a herceg a meglepetéstől még mindig mozdulatlanul ültek.
1: Most rohanok, hadarta egy szuszra a fiatalember. Elder visszajön.
3: A kabátot egy székre dobta.
1: Várjon,
3: kiáltotta Mód. Mi kiadtuk magának a legsúlyosabb titkainkat. Nem lehet olyan bűnös, hogy továbbra is tartson tőlünk.
1: Nem is erről van szó. Ha bűnös lennék, bevallanám. Sajnos csak hülye vagyok, és ezt szégyellem. Nevem Félix, mindössze ennyi igaz abból, amit elmondtam.
3: De a rendőrség ilyesmiért nem keresi. Elder azt mondta, hogy jáva réme vagyok. Legyintett. Ravasz dolog volt. Azt akarta, hogy ön megijedjen tőlem, és kiadjon neki, amennyiben itt rejteget. Mert ki mer egy rablógyilkost elrejteni? Ön azonban kivétel.
5: Elder csúnyán csalódott trükkében. Maga, abban a hitben, hogy jáva réme vagyok, tovább rejtegetett.
1: Ezért fogadja hódolatom. De, szólt közbe a herceg, miért nem fogta el magát a főfelügyelő?
3: Mert belekevert volna a szálló bűnügyeibe, és Elder tudja, hogy derék fickó vagyok. Azon felül nem is tartóztat le, csak fel.
1: De miért üldözi?
3: Mert nem akarok nősülni, de, tette hozzá gyorsan, ez az elhatározásom nem végleges.
1: Idővel az ember rájön, hogy nem az intézményben van a hiba, hanem zörrenés.
3: Az ajtó hasadéka alatt levelet dugtak be. Félix, mint egy vadmacska ugrott oda, és felrántotta az ajtót. Egy tompa durranás, egy kiáltás, a fiú visszatántorodott, és két kezét a szemére szorította.
1: Mi az? Kérdezte rémülten a lány. Azt hiszem, megvakultam, vagy ilyesmi.
3: Mutassa, mutassa az Istenért.
1: A két szeme vörös volt, és szörnyen égett. De lassanként ismét látott. Átkozott gazember. Riasztó pisztolya van.
3: Lassan kitisztult a látása, de még szédült. Nem tudta azonban, hogy ez a gázpisztolytól van-e. Rosszul volt már néhány órája, mintha maláriája kezdődne, ami könnyen lehetséges. A lány vizes kendővel törögette a szemét.
1: Micsoda briganti,
3: dühöngött Félix. A herceg elolvasta a levelet, átnyújtott a módon. Holnap éjfélkor a füzet feküdjön az ajtó küszöbén. Ha nem így lesz, akkor holnap után reggelre megtudja a világ az igazat. Ebben már benne lesz az is, hogy Maud Borkman kirabolt a főnökét, és Félix Crickley, a kormányzó fia, megölte Ranke doktort, és több rendbeli bűncselekményt követett el a Grand Hotelben. Ez az utolsó figyelmeztetés. Borkman. Maga? Kérdezte Maud csodálkozva, és egyben sok mindent megértett.
1: Igen, igen. Crickley kormányzó fia vagyok, sajnos. Az apám hazacsalt Párizsból, mert sokat költöttem az egyetemre. Az ilyesmi drága mulatság Párizsban. Csak egy valamire való lakály, 800 frank havonta. A többit tudja. Nősülési ígéret, ruhaelzárás, szökés vitorlá, pizsamában és kikötés az önszekrényében. Odaállhattam pizsamában, Crickley kormányzó fia, szobát nyitatni. Most már teljesen elveszett ember vagyok, mert itt 100 bűntény történt, és egy alibim sincs. Mit csináljak?
3: Olyan síralmasan mondta ezt, hogy a lány elnevette magát.
1: És miért kereste Elder, ha nem fogta el?
3: hogy feltartóztasson, amíg a papa jön. Mert akkor aztán nincs vita. Az öreg, igen elszánt fiú. Kemény lépések közeledtek, és megálltak az ajtónál. A fiatal ember már is a párkányon volt, és mint valami szöcske ugrott le a puha, ázott földre, aztán futott. Maud a fenyegető helyzet, a katonás lépések dacára. Önkéntelenül a fiatal ember után nézett, és nagyon boldog volt, hogy mégsem bűnös. Kopogtak. Márkejt tanácsos lépett be két egészségügyi katonával. Komor volt, és igen hűvös hangon mondta.
6: Egy haldokló utolsó kívánságát teljesítő.
3: Decker, kiáltotta rémülten a lány.
6: Igen, közel a véghez. A pulzusa jelenleg alig tapintható. Naponta megállok egy percre a betegszoba küszöbén, és egy rajongó segédorvos, aki önként van ott mellette, jelent mindent. Ma azt mondta, hogy szerinte Decker mondani szeretne valamit, de gyenge. Megpróbálkozott kámforról.
3: Nagyon szenved. Érdekli, kisasszony, hogy ön miatt milyen helyzetbe került? A testét fekélyek borítják, a hón alatt tojásnyi dudorok, az arca alig látszik. Bőre még a palmira olaj alatt is szörnyen éghet. Elég, kérem, léhegte Maud. Sergius kiegyenesedett.
6: Itt egy bűnös van, kérem. Én.
3: Akkor önre is vonatkozik, amit mondok. Ez a nagylelkű tudós eljött ide, hogy megmentse Borkman kisasszonyt a fegyháztól, és visszaszerezze az állam jogos tulajdonát. Most, haldokolva is csak arra kért a segédorvos útján, hogy ne tegyek jelentést a vallomásáról. Próbáljam előbb szép szerével visszaszerezni a vegyszer leírását.
6: Megtettem. Itt vagyok.
3: Adja át a füzetet. Én leviszem Deckernek, és futni hagyom önt. Ha nem, akkor Decker nevében feljelentést teszek. Ilyetten néztek össze a hercegnél. Kérem, a füzetet valaki elvitte. Szóval nem adja ide? Higgye el, kérem, hogy nincs már nálam, de ha egy napig vár...
6: Helyes. Várok egy napig. Azt hiszem, Decker is itt tenne. De azután nincs pardon.
3: Biccentem,
6: és ment.
3: Mit fogunk tenni? Kérdezte Sergius. A lány nagyon határozottan felelt. Visszaadjuk Deckernek, ami az övé, és vállaljuk a sorsunkat.
5: A kapitány és Elder ott álltak a 102-es szobában. A mennyezet átázott, egy jó darabon beomlott, és jelenleg deszkával takarták el a nyílást.
7: Hogy ilyesmit így hagyjanak egy finom hotelben.
3: Ne felejts el, mondta Elder, hogy már egy vendég sem tartózkodna a szállóban, ha nem lenne vesztegzel. Igazán ráértek a javítási munkákkal szezon után foglalkozni.
7: Hát ez mi?
5: A földön egy félig szívott aranyvégű cigaretta feküdt.
7: Brands.
3: Érdekes. Azt hiszem, meglátogathatnánk Mr. Burns-t, nem gondolja, kapitány úr?
6: Semmi kifogásom.
3: De miért hívták ide Williénét?
6: És ki volt az a férfi, akinek Sergius herceg csak a kezét látta?
3: Williéné ügyéről megvan a speciális feltevésem. Az egyetlen lehető megoldás.
6: Talán közölhetné a megoldást.
3: Nagyjából. Illetve szimbolikusan.
6: Tehát?
3: Azért, mert valaki rendőrkapitány tudhat hegedülni is.
6: Ezt a célzást visszautasítom. Csak magamnak szoktam hegedülni otthon, és fogalmam sincs, hogy honnan tudja.
3: Bocsánat. Csak a példakedvéért mondtam. De vehetünk másikat. Ha egy ember várja a feleségét a pályaudvaron, és ugyanakkor egy jó barátja is érkezik, ezért még nem bizonyos, hogy közös fülkében utaztak.
6: De nagyon valószínű.
3: Többet azért nem mondok, mert a vizsgálat eredményét közölni, vagy gyanúsítani, az kettő.
0: Szóval van gyanúsítottja a dr. Rankergyilkosát illetőleg?
3: Igen.
0: Valami feltevés?
3: Nem. Tudom, hogy ki a gyilkos. Biztosan tudom már az első naptól kezdve.
0: De miért nem mondja?
3: Nincs bizonyítékom.
0: Menjünk Branshoz.
3: Brans kénsárga arccal ült egy karosszékben, a szemei alatt kékes, mély karikák. A halál. Ez jutott eszébe Elbernek, amikor belépett. Szeretném megkérdezni öntől, Mr. Burns, hogy mikor járt ön a 102-es szobában? Kérdezte a főtelepjét.
0: Burns sóhajtott. Az melyik?
3: Fenn az emeleten. Hibás a mennyezete.
0: Nem jártam ott soha.
3: De ez a cigaretta vég az önéi közül való. Megnézte.
0: Az enyém.
3: Szokott ön cigarettát kínálni?
0: Szoktam. Ki nem szokott?
3: Úgy látom, rossz kedvű, Mr. Burns.
0: Jól látja. Beteg vagyok.
3: Megkérdezhetném, mi baja?
0: Mi köze hozzá?
4: Talán ez is az ügyre tartozik?
3: Hallja, szólt rá a kapitány. Talán más hangon beszélne. Csak hagyja, kapitányom. Mr. Burns joggal ingerlékeny. Ennyi. Hol verkliz neki?
0: Hát ez is átközött dolog.
3: Bühöngött a beteg.
0: Valahol egész nap kornyikának a közelme.
3: Elder a fürdőszoba felé ment, ahonnan a hangok hallatszottak.
4: Nem ott zenélnek,
3: mondta gyorsan Brass.
0: A kis udvarban. Szemközt.
3: Elder lenyomta a kilincset.
4: Na,
3: mondta valakiben. Ki az ott? Kérdezte a kapitány.
4: Hacker,
3: felelte az illető bentről.
4: Mit akarnak, fürdök?
3: Vendége van? Kérdezte Elder Brunst.
0: Igen. Talán ehhez is van valami közük. Hm? Egy hacker nevű kikötőmunkás, aki itt rekedt a Westexánál. Régi barátom. Bejár ide fürödni, és képeslapokat olvas.
3: Jó. Ne legyen már olyan mérges, Brunst. Beszélni szeretnék az ön hacker barátjával. Brunst a fürdőszoba ajtóhoz ment, és belerúgott.
4: Hé! Jöjjön ki, de mozogjon! Jó, mit ordít maga? Nem kell befejezni, a rendőrség van itt.
3: A kapitány végighúzta ujjait a homlokán. Ernyesztő nyomás préselte itt az ember idegeit. Négyre járt. Nyomba az zuhogni fog. És így eső előtt az ember úgy érezte, hogy minden idegszála borzolódik, mint a macska szőr. Nyílt a fürdőszoba, és egy káprázatosan sokszínű pizsamában kijött Hacker.
8: Mit kívánnak?
3: Kérdezte előkelően, és a zsebéből egy Brunst cigarettát vett elő.
4: Mit keresett maga fenn a 102-esben?
3: Rivalt rá Elder.
4: Ez a hang, fogd be a szál, mert úgy rávágok, hogy kiesik a fogad. Tedd el azt a cigarettát, ha előtte válsz!
3: Bámulatosan jó hatással voltak Elder szavai. Hacker magatartása nyomban megváltozott. A cigarettát egy szokott jasszos mozdulattal eloltotta.
4: Kérem, főfelügyelő úr, hát én teljesen megváltoztam. Csend! Ne beszéljen úgy a vendégemmel,
3: lépett közbe Burns.
0: Ó, igaza van.
4: Gyere, leviszlek a mosókonyhába. Na, megállj, bitang, majd adok én neked.
9: Kérem, főfelügyelő úr, ne vigyen, én megmondok úgy is minden. Mr. Burns beleegyezik, hogy itt kérdezze. Ugye, Mr. Burns?
0: Természetes, szólt közbe Burns.
3: Jó. De akkor adjon bennünket magunkra, Mr. Burns, mert lehet, hogy nagyon megverem ezt az urat, és ilyenkor Mr. Hackerrel szeretünk kettesben lenni.
9: No, de hát...
3: Választhat, Mr. Burns. És valahányszor az amerikai felé fordult, a hangja és az arca legudvarjasabb lett, majd az ellentétbe csapott át, Hacker felé fordulva.
0: Megállj, kutya!
8: Összetörlek, ismersz már?
3: Brenz átment a másik szobába. Elder körülnézett, és mindenfelé keresgélt valamit. Végre egy hosszú bőrönt szíjat talált, azt többszörösen összehajtotta, és Hacker elé lépett.
8: Elder,
3: mondta a kapitány, tudja, hogy nem szabad a vallatásnál. Nézze, kapitány úr, Hacker az én osztályomra tartozik, mert a kikötői kirendeltség a bűnügyi csoport tagjaiból áll. Itt egészen más emberekkel van dolgunk, mint az egészségügynél. Ezt a Hacker csak úgy lehet szóra bírni. Kéne, főfelügyelő úr, én bevallom, ott voltam a vendéglő előtt, de a kerékpárhoz nem nyúltam.
8: Szóval tagadod, mondta Elder, mintha valóban ez érdekelte volna. Nem teszed tetszét?
3: Hát az már csak az után volt. A Slips mondta, hogy úgyis belekever, ha nem szedem szét. Hát szétszedtem, de nem én adtam el, kivéve a lámpát és az áttételt, hát azt is mi a fillérekért.
8: Dalgas Hacker, én meguntalak téged.
3: Szeretném, ha átmennél angol gyarmatra. Hadd tanuljanak valamit ott is a rendőrök.
8: Belegem volt.
3: Ha megígéred, hogy örökre elmész Jáva közeléből, elengedlek. És nem ver meg. Az más lapra tartozik. De erről is beszélhetünk, ha megmondod, hogy mit kerestél a 102-es szobában. Ott komolyan nem is... A szíj megmozdult. Ott komolyan nem is volt olyan rossz. Amikor ide tettek, ebbe a fülkébe, ahol az öreg verklizik, sokszor át... Másztam ide, ha nem volt senki itt, és cigarettát loptam. De készpénz soha. Esténként kiszöktem a kamrából, és fennaludtam a 102-esben, mert...
8: Honnan volt kulcsod?
3: Van egy generálnyitóm.
8: Honnan?
3: Magam csináltam átsodronyból.
8: Mondta, hogy nem üt.
3: Nem mondtam. Na, gyerünk tovább. És ez volt.
8: Ne hazudj.
3: Hogy történt az, amikor egy nő és egy férfi találkoztak? Én nem.
8: Mi?
3: Én nem tagadom le. Egy este csak ugyan jött valaki. Épp, hogy a szekrénybe bújhattam.
8: Nem láttam senkit. Csak a járkálást hallottam. Azután kopogtam. Jött egy nő is.
3: Mit beszéltek?
8: Kevesen.
3: A férfi azt mondta, de nagyon dühösen.
8: Mit akar tőlem? A nő vadul, sziszegve felelt. Elpusztulok, Arthur meg tudja végezni veletek, és most nincs szökés.
3: Azt mondta a férfi.
8: Akarsz pénzt? A nő.
3: Nem, elkéstő mindenet, aljas. Azt hitted, hogy elhagyhat csak úgy mi? Feláldozta magam. Utálom Williét.
8: Azután? Azután nem hallottam semmit. Te, ne hazudj, mert nem hallottam semmit.
3: Elder ismerte az embereit. Tudta, hogy Hacker titkol valamit, de azt is tudta, hogy ezt a valamit sohasem fogja elmondani, mert önmagát keverné bajba.
8: Mivel zsarolod ezt a Brunst? Én nem, te vigyázz, én nem tagadok le semmit. Átjöttem titokban valami ennivalóért. Egy mesztelen pasas leütött. Fú, amikor magamhoz tértem, Brunst még hortyogott és körülnéztem. Az egyik fiókban leveleket találtam egy úri nőtől. Te!
3: Torkon ragadta és rázta.
8: Te gazember! Hazudtál!
3: De Hacker hallgatott. Elder ismét tudta, hogy hiába minden. Most nem szól, mert árulkodás lenne. És az ilyen inkább agyonvereti magát.
8: Hát ide figyelj, te bitong! Reggel és este jelentkezel nálam az irodában, és amelyik napon ezt elmulasztod, letartóztatlak. Megértettél?
10: Ne, megértettem, főfelügyelő úr.
8: Mehetünk, kapitány úr.
3: Miután tiszta lett a levegő, előjött ismét Brunz.
8: Mondja maga, pióca, hogy szabadulhatnék magától?
3: Kérdezte dühösen, és sóhajtva egy cigarettára gyújtott.
8: Hát sehogy, felelte Hacker. Ezen túl jól akarok élni. Maga fegyvercsempész.
11: Az ilyen ember sokat keres. Eltarthat egy jó indulatú zsarolót.
8: Mi van enni?
3: A hentes külsejű bágyadt ember szomorúan sóhajtott.
8: Hozasson a pincérrel, amit akar.
3: gazember. Hacker nem vette szívére a sértést. Mondja, Mr. Burns, kérdezte. Mi baja van magának, hogy állandóan sóhajtozik?
12: Ez semmi köze. Érte?
3: Semmi.
12: Egyen és aludjon, és hagyjon békén. Úgysem fog soká érősködni rajtam. Néhány hétig élek legfeljebb.
3: Hát, az is van. Nem lehet nyugdíjas állásom, ezt tudom. De miért ne élne tovább?
12: Mert elpatkolom.
3: Ekkel is rágyújtott. Ha nem lenne az arca ilyen bágyat és sárga, azt hinné az ember, hogy vasgyúró.
12: Voltam. Valamikor. Nem is olyan régen. Kalózokkal és rablókkal kereskedtem. Ahhoz kell valami. Most már fogja be a száját és hagyjon békében. Nem is tudom, miért tűröm a zsarolását, amikor megátkoztak, és most már úgyis vége.
3: De ha nem, akkor 10 évi fegyházat jelent az a levél, amit az íróasztalából loptál. Egy ideig csend volt.
9: Csak ugyan szörnyű itt ez az évszak.
3: Tűnjögte Hacker.
9: Öregszem. Azelőtt fütyültem a sirokkor.
3: És keserves arckifejezéssel jel.
12: Most már hagyjam békén, és szabályon, ha akar.
3: Mondta rekette sírós hangon a vastagyon. De Hacker ismét végig simította a verejtékező homlokát.
9: Nem. Már nincs étvágyam.
12: Mit érez?
3: Érdeklődött Brands.
9: Mintha a fejem tetejét szorítanák.
12: Én is azt érzem. És hideg a lábam, nedves a kezem. A szemem előtt néha sok apró pont ugrál pillanatok.
3: Ekkel elsápad.
12: Lehet, hogy az átok ragályos. Nem hiszem. Én is. Úgy érzem, mint ha megátkoztak volna. Az könnyen lehet, felelte Rose. Ha az én átkom fog.

Félix jól tudta, hogy a kertben nem maradhat sokáig. Lágy, süppedő, esőtől felázott talajon ment, a falhoz simulva. Végül egy kisebb ablakhoz ért. Ez nem szoba. Körülnézett, azután felhúzódott, és már is bent volt. Tévedett. Mégis szoba volt, de egyszerű. Kárpit helyett festett fal, bádogmosdó, régi módi faágy, kopott keretű tükör. Valamelyik szobaasszony lakhat itt. Né, ott egy korall füzér a tükrön. Ezt a szobát említett a szörnyű hangú nő, amikor Martin helyett neki kiabált. Kissé ledőlt a kopott bőrdíványra, amelyet úgy látszik a lomtár helyett hoztak ide. Különösen fáradt volt. Csak nem malária. Émelgett, és a keze, lába zsibbadt. Többször volt ez az érzése napközben, de csak rövid ideig tartott. Most is elmúlt, alig hogy ledőlt. Hopp, az asztalon egy kulcs. Egy fő kulcs. Erről ordítozott a nő, hogy hozza le Martin. Ez minden ajtót nyit, hurrá! Azonnal beköltözik egy lakatlan szobába, sőt, fürdik is. Csak borotválkozhatna már, mert ijesztően kinőtt a szakálla. Miután van főkulcs, Istenem, egy borotva nem nagy érték. Tizet küld majd az illetőnek. Szóval a főkulcssal szerez borotvát is. Hoppe! Összeborzott. Hogy mit tesz a kényszerűség? Zsebretette a kulcsot, és elindult a borotva vadászatra. A folyosó egy homályos sarkába húzódott. Távolabb éppen nyitott ajtó. Szürke ruhás férfi lépett ki, megfordítva a kulcsot a zárban, zsebretette, és elindult a lépcső. Ez lemegy a hallba vagy az étterembe. Gyerünk! Kinyitotta az ajtót. A fő kulcs simán fordult.

0: Termilift aknájába a szolga. Mi lesz?
1: Hallja, ne kiabáljon!
0: Wolfgang igazgató úr tűnik fel a folyosón. Bocsánat, de a márki türelmetlen.
2: Akkor se kiabáljon. A szőnyeggel mi van?
0: Egy kis zavar volt. Kitettem a folyosóra, hogy majd a raktárba vigyem, és eltűnt.
2: Mit mesél?
0: Martin azt mondta, hogy ő tévedésből Brönsz úr szobájába vitte, de nem láttam ott.
2: Hát ezért repül. Rendőrségre kerül. Hová lett Brönsz szobájából? Kiabálta magából kikelten a szállodás.
0: Lehet, hogy otthon van még fiókban. Az angol utálja a szőnyeget, és talán belökte valahová.
2: Miért nem nézték meg?
0: Mert csak a jelenlétében lehet a szobáját takarítani, és nem mer senki a fiókokhoz nyúlni. Goromba ember.
2: Hát ezt még elintézzük. Ezt a gazságot. Ha holnap nincs meg a szőnyeg, akkor nagyon megjárja. Érti?
0: Igen. Igen.
2: Zúgott a kis lift, jött a márki vacsorája. A szolga levette, és visszaküldte a liftet.
3: A 102-esben ott van még az elázott ágynemű, azt holnap hordják le. A beomlott faldarabokat is takarítsák el.
2: Az igazgató dühöngve távozott. A szolga vitte az ételt. Félix előjött a csigalépcső rejtekéből. Van már szoba. A 102-es bizonyosan üres, ha egyszer beomlott a fal. Ebben a pillanatban rövid zúgás, megállt a lift a második fogással. Egy szép, félsült csirke feküdt a tálon. Ezt nyomma zsebre vágta, és sietett a 102-esbe. A beomlott fal miatt lakatlan szobában az ázott vakolat penész szaga érződött. Gyorsan bement a fürdőszobába, és megeresztette a csapot. Zuhogott a meleg víz. Még ez a egyszerű érzés, hogy fürödni fog. Ez sem oldotta fel keserű szájízét és rossz közérzetét. Valami van vele. A csirke sem ízlett, pedig régen nem evett. A felét kidobta az ablakon. Mindent kirakott a zsebéből egy székre. A főkulcsot, a szappant és a Sydney Creek kijelzésű gyöngyház borotvát. Azután megfürdött, és a kádban ülve bedörzsölte arcát a szappannal. Majd a tükör elé állt, és borotválkozni kezdett. Éppen, hogy elkészült a fél arcával, amikor nyikordult a kulcs a zárban. Jönnek. Lassan, nyugodtan az ablakhoz hátrált, kezében a szappan és a krém. A székről felkapta a főkulcsot. A ruha messze van, egy fogason az ajtó mellett.
3: Így. Ide tegyétek a szőnyeget, ebben a szobában úgy sincs,
2: mondta Wolfgang. És nem kell beszélni róla.
0: Majd jövőre kitisztítjuk. Mitől van ez a csúfolt a szőnyegen?
3: Egy üveg pálinka ömlött rá.
0: Szégyelhetik magukat. Csak meg kellett volna kérdezni Brunst. Nyomban mondta, hogy a szőnyeget ő lökte be a komódba.
2: Félix megkönnyebbült. Ezek nem jönnek.
0: Különben jobb lesz ezt a szőnyeget a fürdőszobába tenni, a kád mellé.
2: Puff! Csak annyi ideje volt, hogy villámgyorsan kilépjen a kis ablakon és behúzza, amennyire tudja. Ott állt a világító udvarban, két emelet magasságban. Ég és föld között lebegve egy vaslétrán, teljesen mezítelenül.
0: Hallatlan pimasság! Süvöltött Wolfgang hangja. Valamelyik gazember ide jár ruhát váltani és fürödni. Vigye ezt a vacakot az irodába, és amelyik gazember nem tud elszámolni a váltó ruhájával, az meglakol ezért. Banda! Gyerünk, gyerünk!
2: Elvitték a ruháját.
0: Ott állt a borotvával és a főkulccsal, félig szőrös arccal, ruha nélkül.
3: A kulcsot, a borotvát és a szappant egy törülközőbe tette, és mint valami batyut a karjára kötötte.
2: Azután kilépett a vaslépcsőre. Izgalmas ruhavadászat vette kezdetét.
3: A vaksötétben sűrűn zuhogott az eső, csuromvizes lett nyomban.
2: Mindössze három sötét ablakot pillantott meg. Az első, jobbra tőle, ugyancsak fürdőszoba volt. Belépett.
4: Nem jó.
2: A lakásban nyíló ajtó hasadékán világosság szűrődött ki, és beszélgetést hallott.
4: Az özvegy.
2: Nyomban megismerte Signora Relli mély színezetű hangját.
5: Nem volt sok örömem az életben. De néha boldog voltam, és ezért nem fáj,
6: Arra gondolom.

0: Gondolok, hogy öregszem. Az a kérdés, hogy jó volt-e? Mondta egy érdes férfi hang. Most hiszem, igen. Hogy most nyomja valami a lelkiismeretemet, annak is a jóság az oka. Egy kollégájától akartam tanácsot kérni, de furcsa módon nem láttam viszont két rövid találkozás után. Nem is tudtam, hogy lakik itt még hittérítő rajtam kívül. Márpedig ugyanebből a rendből, ugyanezek a gombok. Ilyen bársony gallérű szürke folttal. Olyan különös. A szürke foltot egy moly rágta a bársonyba. Érdekel. Majd utána nézek ennek a furcsa kollégának. Szóval, mi az, ami szinyórát bántja? Igen szomorú ügy, és inkább tanácsot kérek, mint felmentést. Mert a rendőrséget is megtévesztettem. Azt mondtam, hogy Arthur Cochlint nem ismerem. Pedig sokat voltunk együtt Szingapurban. És miért tagadta le? Mert tudtam, hogy a felesége miatt kérdezik. Aki álnév alatt itt van a Grand Hotelben, és a férje azt hiszi, hogy az én vendégem. Nagyon fáj ez, de hát romantikus vagyok. Az asszony beleszeretett egy fiatal emberbe, és szökni akarnak. Még Szingapurban kért, hogy fedezzem a férje előtt, és írjak majd innen egy meghívó levelet neki, hogy töltsünk együtt néhány napot. Akkor simán elutazhat. Megírtam. Nem tette helyesen. Olasz vagyok. Szerelemről volt szó. Regényről, boldogtalan asszonyról. Azóta megbántam, mert itt volt egy másik asszony, aki szerette a fiút, de sokáig és nagy áldozatokat hozott érte. A nő is művésznő volt. Együtt táncolt a fiúval, és férjhez ment egy öreg, csúf főszerkesztőhöz csak azért, hogy sok-sok pénze legyen Dodinak. Villiénéről van szó, aki eltűnt. Előzőleg nálam volt, sírt és elájult. A fiú Szingapurban otthagyta őt ezért a nőért, és ő neki most már semmije sincs, csak a vén, utálatos férje is. És azt mondta, hogy írni fog a másik asszony férjének. Mert ő Dodit nem hagyja. Pokolba való fekélyes életek. Szí, most már én is tudom, szí. De Szingapurban még romantikát láttam benne. És a Villiéné elszökött valahogy innen. A rendőrségen nem mondtam el, amit tudok, mert az a bűnös asszony álnéven él itt. Hódnénak jelentette be magát. Szökni akar a fiúval, pedig van neki egy szép kis gyereke. Ezt akartam elmondani és kérni, hogy segítsen rajtam. Mit csináljak? Félix, elfeledkezve a helyzetéről, csendben állt a sötét fürdőszobában, ahová minden szó kihallatszott. A misszionárius tanácsa már nem érdekelte a fiatalembert, aki egy szál batyúval a csuklóján hallgatózott. Kilépett a vaslétrára, hogy folytassa elszánt ruha vadászatát. Egy másik sötét fürdőszoba ablaka. Belépett. Csendesen lopóckodott. Hallgatózott. Benyitott a szobába. És ijedten állt meg a hideg köveken. Egy újabb szoba nyílt a kis szalomból, de csak függöny volt rajta. Éppen elindított valaki egy gramofon. Miss Saltis regrets she's unable to lunch today. Hagyja abba az önök muzsikálást, mondta egy szőke, molett, estély ruhás nő. Hillier, a tejkrémgyáros és a felesége laktak itt, az amerikai felső tízezerből. Ne írja elő nekem mi, hogy mit tegyek, és dúdolt. Miss Saltis regrets she's unable to lunch today.
1: közben a fraknyakkendőjét oldozta. Szégyelheti magát? Mit gondolhat rólam a személyzet? A szabalány a flörttől, egy amerikai milliárdos? Hiléje fütyült, levette a kabátját, és egy szék támlájára helyezte.
2: Viszont is meg rá, nem látni.
1: A nő egy 10 000-eket érő gyémánt hajdíszt kapott le a fejéről, és a gramofonhoz vágta.
2: Feleljen nekem!
1: Rikácsolta közönséges durva módon.
2: Nem vagyok a kutyája, tudja?
1: Hillé közömbös arccal cigarettára gyújtott.
3: Már kiabáljon, kérem, felelte unottan. Nincs az automata büfében.
2: Gyalázatos alak! Ha nem tetszett, hogy felírónő voltam, miért nem egy feleség, hogy elő kell a hölgyet? De ki megy hozzá egy kikiáltóhoz? Ki egy kikiáltóhoz? Aki vásáros bodék előtt lisztes képe ordít, ma is csak az, ami volt, piaci árus, a milliók dacára.
1: Hillé dúdolva felhúzta az óráját. A gramofon dalolt. Miss Otis Ray, she is unable to launch today. A nő egy vázát csapott a földhöz, és pufók hervadásnak induló kifestett baba arca eltorzult a dütől.
2: Oh, szélhámos, kikiáltó, robotmúltú!
1: Rikácsolta.
3: Kérem, ne csapjon botrányt, mondta Hillé csendesen. Mert?
2: Megver? Képes rá, fúj, szobalányok lovagja!
3: Nézd mi, most már hagyja abba. A szobalány sem kevesebb, mint a sofőr. A saját sofőröm. Vagy azt hiszi, hülye vagyok?
2: Nyalázatos, rágalmazó, fegyhasztöltelék!
1: És ő is vetkőzni kezdett, de úgy, hogy a csodálatos párizsi sejemholmit egy szakítással derékig tépte rongyá. Félix menekült. Ismét zuhogott rá az eső. És nagyon távolról, utána szüremlett tompán, a zápor neszén át, hogy Miss Otis Ridley, she is unable to launch today. Ismét egy fürdőszobában volt. Onnan egy sötét hálóba lépett óvatosan, és valaki jött a másik szobából. Csak annyi ideje volt, hogy a fal is a szekrény közé húzódjon. Nyílt az ajtó. A beözönlő fényben egy szobalány látszott, csinos bóbitában. Három nő ült kin. A fiatal, szép Olga Petrovna bárónő, ismert teniszbajnok, Ursula Hugerzeim von der Frühwartlova özvegye, legalább 70 éves, és Helga Jörinc, a svéd metafizikus nő, több tudományos munka szerzője, az indiai lélekmozgalom megalapítója. Szikár, hosszú, ráncos, cvikkeres, ősznő, magasnyakú, fekete blúzban. Helga Jörinc, az indiai lélekmozgalom megalapítója, azt mondta a szobalánynak. 40 fokos vizet engedjen a kádba. És Félix fogoly volt, mert a szobalány bement a fürdőszobába. Zuhogott a víz. A két vendég búcsúzott.
2: Hát szólok majd az inasnak, hogy hozzon le egy plümót,
1: mondta Ursula Hugersheim, von der Frühwartlova özvegye.
2: Ebben a nedves évszakban a lábon keresztül támadja meg az embert a reuma.
1: Igazán kedves, hálálkodott Helga Jörinc, teozófus nő.
2: Köszönöm. Ő fogadja el, méltóságos asszonyom, hálám jeléül a Női Erkölcs Nagysága és a Halhatatlanság című munkámat. Ó, köszönöm. Jön maga is, Petrovna bárónő. Egy percre maradok. Jörinc kisasszony megígérte, hogy kiválaszthatok néhány könyvet. Szörnyű így ebben a csúf évszakban tenisz és vitorla nélkül. Néhány jó könyv menthet meg.
1: Petrovna gyönyörű nő volt. Szőke, finom arcú és kisportolt alakú. Szürke, egyszerű angolos szövetkosztümjében Ibsen-darabok hősnőire emlékeztetett. Ütemes, lassú járással a könyvespolchoz ment, és hátratett kézzel, retükőjét lóbázva az ujjain, nézegette a köteteket. Ursula Hugersheim, von der Frühwartlova özvegye, és Jörinc kisasszony elment. A száraz, hosszú, sovány, idős, teozófus nő, az indiai lélekmozgalom megalapítója kikísérte. Félix mozdulatlanul állt, és amit a másik szobában látott, attól még dermedtebb lett ez a mozdulatlanság. Petrovna bárónő gyorsan körülnézett, azután kihúzta az egyik szekrényfiókot, és két kisebb holmit a retikülbe tett. Majd néhány ruhadarab alatt bankjegyet talált, ezekből is eltett egy csomót. Aztán belőtte a fiókot, és gyorsan elővette a pudriét, hogy az arcát igazgassa. Ez néha jól levezeti az izgalmat a nőknél. Házi tolla. Görénc kisasszony visszajött. Hát választott, kedves?
2: Igen, ezt meg ezt, felelte, és találomra levett két könyvet a polcról.
4: Jó éjszakát!
1: Ó, igazán szép műve, mondta az ősz teozófus nő, és megnézte az egyik kötetet, aki választottak közül.
2: Ha?
1: Ez már szép. Hol tanult meg a bárónő óarabul olvasni?
4: Már régen foglalkozom. Jó éjszakát!
1: Viszontlátásra. A bárónő távozott.
3: Kész a fürdő!
1: Jelentette a szobalány, és elköszönt. Jöris kisasszony a fürdőszobába ment. A szalon üres lett. Félix vadul körülnézett. Mit kaphatna magára, amivel a folyosó felé kitörést próbálhat? Az ágyterítő! A fürdőszobából vízcsobbanás hallatszik. Az ősz metafizikus nő rövidesen visszatér.
0: Bújjaj!
1: Lerántotta a terítőt, de már is az ágyra ugrott, hogy a takaró alá bújjon. Valaki jön! Elkésett. Rémes. Az inas jött a plümóval, és elhülten torpant meg a szomszédszoba fényénél eléje táruló látványtól. Félix az ágyon térdelt. A császár szakállú inas a plümót eldobta, elsietett, és ilyeneket mormolt a folyosó.
0: Szörny, ez hírt. Nem élt. Na...
1: Közben csuklott, és olykor idegsokkosan megrándult a félvállal. Még hetek múlva is összerázkódott az emlékhatása alatt. Görénc kisasszony sohasem értette meg, hogy Ursula Hugersheim, von der Fröbold lovag özvegye, miért vonult vissza a barátkozástól annyira, hogy a köszönő viszonyt is feladta, és mereven elnézett a metafizikus nő ősz feje felett, ha találkozta. Tizenegy óra lehetett, Mód még olvasott, amikor kopogtak. Tessék! Egy ijesztő hölgy lépett be a szobába. Különös, kávészínű blúzban volt, sötét, taft alsószoknyában, lakcipőben, és a fél arcát, mértani pontossággal elhatárolva, teljesen belepte a szőr.
0: Át kell öltöznöm! Ruhát hoztam!
1: Egy csomag volt nála, amiből egy kard állt ki. Mód először kezével a száját szorította, hogy ne nevessen hangosan.
0: Jellemző,
1: mondta Félix keserűen. Ön e drámai helyzetben
0: kikacag.
1: Honnan jön?
0: Lehet azt tudni.
1: Eltűnt a fürdőszobában, és nyomban visszatért Dickmann sorhajó kapitány egyenruhájában. A nadrág bokán, a kabát csuklón felülért, és az első mozdulatnál lepattant egy várrózsája. Most borotválkoznom kell, mondta Zordon, mert a Sidney Creek felírású gyöngyháznyelű pengét, a szappant és a főkulcsot gondosan megőrizte.
4: Hát borzasztó, így félszakállal.
1: Tisztában voltam vele, amikor idejöttem, hogy jobb lenne meghalni. Szeretnék tetszeni magának, és erre viszont lát, mint a mesebeli, félig nyúzott bakkecskét. És egyszerűen magához húzta a lányt. Mód, enyhíti a szomorúságát, ha azt mondom, hogy mindent tudok magáról, és mégis szeretem. A lány szomorúan, de ellenkezés nélkül állt előtte, és lehajtotta a fejét. Jól esik, amit mond. És talán, ha máskor... Úgyis mindegy. Ide hallgasson. Amerikában eltűnhet a herceggel együtt, és ha eltűnnének, én is jönnék. Később. Nekem mindenképpen befellegzett. Akár Decker feljelentése, akár Borkman leleplezése miatt. Legfeljebb néhány ember megmenekülhet az én becsületem árán. Adja ide, kérem, a füzetet.
2: A
0: füzet? Mód ilyetten nézett a férfi rémült arcába.
2: Mi van a füzettel?
0: A 102-esben ott maradt. A szolgaruhámban. A zsebében volt. És levitték.
2: Nem tud érte menni,
0: suttogta a lány.
2: Elvitték a ruhát az irodába.
0: A kabátban volt a füzet.
1: A lány vállat mond, és lehullajtotta csüggetten a két kezét.
0: Akkor hát... vége. Ma éjjel, 12 órakor eljön a füzetér Borkman, és ha nem lesz itt a küszöbön, holnapra megvalósítja a bosszúját. És mindenki, az apám, a fivér.
1: Félix elkeseredetten erőszakolta ötletét. Egyet tehetünk csak. A füzet helyett levelet helyezünk el. Megírja Borkmannak, hogy egy kabátban van a jegyzet, amit elvittek a 102-es szobából. Én pedig lemegyek most az irodába.
2: Nem! Nem szabad tovább kockáztatni, értem a saját becsületét. Így gyilkoltak, és nincs alibije.
0: Nézze, Maud. Én eddig nagyon léhán fogtam fel az életet. Most napok alatt minden más lett. Ezt nagyrészt maga idézte elő. Nem fontos a saját becsületem, ha a magáé veszélyben van. Kitartunk egymás mellett, bármi történjen.
2: Ó, hát maga komolyan
0: magához szorította a lányt. Most már nincs egyedül ebben a harcban, Maud. Szeretném, ha ezt olyan komolyan venné, ahogy érzem. Írjon néhány sort annak az embernek, és tegye a küszöbre.
2: Én megyek.
1: És gyorsan kisurrant az ajtó. Este volt. Éjfél jön. Borkman. Mód megírta egy levélben őszintén a helyzetet, és a küszöbre tette. Aztán lecsavarta a villanyt a szobájában, cigarettára gyújtott, és várt. Az elmúlt eső nyomán nagy, lomha cseppek hullása cuppant időnként, és békák kvartyogtak a pálottan forró indiai éjszakában. Pára burkolt a vastagon a szigetet. Azután messziről egy hajószirén a sírt hosszan búgva, bizonyára mélységes ködül az óceánon. Fél óra is eltelt. A cseppek halálos egyhangúsággal jelezték az idő múlását. Nyugtalan szorongás nyomasztotta magát. Az évféli találkától nem félt. Félix miatt érzett lelkismeret furdalást. A vidám, lelkes szemű jó barátja esetleg bajba keveredik most miatta. Valamelyik emeleti folyosón léptek csaszognak. Egy ajtó csapódik. Vízcsap zuhog. Csend. A kertben valami lehullott egy fáról tompa puffanással. Pinceízű virágillatot lehel a föld, és beárad lassan a szobába, ahogy felszabadul a légnyomás szorításából. 4-5 moszkító is döng körülötte, és egy közeli szobában 12-t gondol. Borkman órája. Lecsen a moszkitóháló, egy denevér vágódott neki. Mód megfordul. Csodálatosan nyugodt. Az ablak előtti sötétből előbökkan egy mozdulatlan pálma korona. Révetegen tűző, füstfehér, bizonytalan holdfényben. Ismétli idegörlő azonossággal egy vakmerő kis manguszt, és prüszkölve felhördül, ahogy összecsapott a kobrával. Csend. Valamelyik már elvégezte. A manguszt vagy a kígyó? Esetleg mind a kettő. Indiai éjszaka. Az éjfél utáni ellenkező szél a poshadó mangrove ingovány enyhe záptojás légáramlását vegyíti a nedvesen lihegő kert szagával. Cseppek hullásában dermedő mélységes csend. A holdfény elvonult, és az éjszaka, mint vastag, megfoghatatlan fekete fal áll a szobában. Mód előveszi az öngyújtót, cigarettát tesz a szájába. Nem rágyújtani. A szobában szólalt meg a hang. De nem az ajtó irányából. Aki megszólalt, az bizonyára itt tartózkodott, mielőtt Maud bejött. Itt lapul órák óta. A lány engedelmesen letette az öngyújtót és a cigarettát. Maga az Borgman?
0: Igen.
1: Hallotta tehát, amit az imént beszéltem azzal az úrral. A füzet az irodában van, egy bojruhában. A küszöbre egy levelet tettem magának, mert nem tudtam, hogy a szobámban elbújik. Adjon haladékot arra, hogy megszerezzem ismét a jegyzetet.
0: Gondolkozni kell. Holnap ismét üzenet lesz az ajtónál. Maradjon csendben.
1: Maud nem látta a beszélőt. A szoba legtávolibb sarka felől jött a hang. A lány nem is fordult arra. Egyszer az ajtó hasadékán kihunyt a folyosó lámpa fénye. A látogató négy hatalmas ugrással ott termett, lenyomta a kilincset, és már is kín volt. Két másodpercig úgy látszott, visszatér a vigasztalan csend, de egyszerre, mintha az ördögök szabadultak volna el. Megvagy! Dörgi egy hang, de nyomban rá csörömpölés, puffanás, futó léptek, zuhanás és egy elhaló, vészes kiáltás. Fogják el! A gyilkos! Fogják el! Bum, bum, bum! Három lövés. Maud zsibbadtan ült. Ismét világos lett. Ajtócsapkodás, zaj, a folyosón hangok. Megsérült Elder. Elég jól fejbe ütött valaki. Sajnos a lámpa kihullott a kezemből, mielőtt meggyulladt volna. Kössi át a fejemet. Vaktában lőttem a sötétben. Nem tudom, eltaláltam-e, mondta a kapitány. Azután tökéletes hangzavar nyelte mindent. Felébredt lakók siettek elő. Az Isten szerelmére! Süvöltött Wolfgang hangja. Mi történt? Azonnal távozzék mindenki a szobájába, rendelkezett a kapitány. A rendőrség minden körülmények között fenntartja a rendet. Erre természetesen hisztériás rettegés lett úrrá mindenkin. Magányos hölgyek elhatározták, hogy együtt hálnak, és égve hagyják a villanyt reggelig. Raverdal már kitetőtől talpig felöltözve vicegett elő, bottyára támaszkodva, és egy régi módi párbajpisztoly remegett a jobb kezébe. Szenvius herceg csak a fordulóig jött. Amikor látta, hogy Maud ajtaja előtt csoportosulnak az emberek, elájult. Schilling, Tonga-sziget kormányzója, átkarolta hirtelen. Orvost, orvost! Valaki rosszul lett! Kiáltotta. Néhány nő sikoltozni kezdett, a francia attasé 5 éves fia telitorokból bömbölt, és Wolfgang igazgató halálsápadtan állt, homlokára lógó hajáról verejtékcseppek hullottak. Nagy nehezen helyreállt a rend. Markeit injekciót adott a hercegnek, azután Eldert vette kezelés alá, aki egy teljesen átvérzett rongyot szorított a fejéhez. Maud, mondta halkan a herceg. Semmi baja, felelte Elder. Már beszéltünk vele. Ön kegyelmes uram, menjen a szobájába, mert itt most a rendőrségnek zavartalanul kell végeznie a munkáját. Miután a herceget elvezették, megindultak Maud szobája felé. Markeit is velük tartott. Nem lehetett tudni, mi van ott, mert Elder csak Sergius megnyugtatására mondta, hogy beszélt Mooddal. A folyosó telefonjánál Elder megállt. Egy pillanatra letárcsázott egy számot. Nos? Kérdezte. Azután hallgatott. Nagyszerű. Köszönöm, Sedlinc. Kitűnő volt. Letette a kagylót.
0: Mit jelentett, Sedlinc?
1: Érdeklődött a kapitány. Megkértem legutóbb, hogy ha ismét kialudna a villany, bármi történjék, rohanjon azonnal a kapcsolótáblához, és készítsen a fogantyúról új lenyomatot. Bravo! Mondta önkéntelenül Markeit.
0: Kitűnő ötlet.
1: Hagyta helyben kis és savanyúan a kapitány. Valószínűleg a cinkos húzza le a fogantyút, hogy sötét legyen. Szerintem a tettes.
0: Miért gondolja?
1: Mert tudom, hogy ki a tettes. Szeret háttérben maradni. Ismerem az elméletét, tehát nem firtatom az illető nevét. De honnan tudta, hogy ma éjfélkor a lánynál látogatást tesz egy gazember? Engedje meg, hogy ezt se közöljem. Igen, nyomós okai vannak. Ön nagyon gyorsan és erélyesen cselekedett, kapitányom.
0: Sajnos valószínű, hogy a sötétben célt tévesztette.
1: De honnan jött elő az, aki fejbe ütötte magát? Egy közeli szobából. Hallottam az ajtót nyikorogni, és nyomban eltalált egy vas vagy gumibottal. A lány ajtaja előtt voltak. Elder kopogtatott. Igen? Kiáltotta egy nyugodt hang. Mód derűs arccal nézett rájuk. Most nem színészkedett. Megszűnt minden félelme, szorongása. Ment a sorsa elé. Azt hiszem, Borkman kisasszony, mondta Elder. Leghelyesebb, ha megszakítás nélkül elmeséli mindazt, ami ma éjszaka itt történt. Amennyiben a folyamatban lévő nyomozást érinti. Tette hozzá gyorsan. Kérem. Elmondta, hogy éjfélre találkozót kért valaki levélben, továbbá a különös látogató rajtaütésszerű megjelenését, és pontosan idézte a beszélgetést. Elder gondolkozott. Legutóbbi kihallgatásán azt mondta, hogy nem tud semmiféle jegyzetről. Nem mondtam igazat. Elloptam Decker tanár leírását a banánoxidról. Egy gonosztevő zsarolt valamivel, amiről nem vallok. Oda akartam adni neki a jegyzetet, de sajnos nincs meg már. Erről sem mondok többet. Akkor önt őrizetbe kell mennünk, Borkman kisasszony, mondta sóhajtó Elder. Ez természetes, felelte nyugodtan Mód. Most térjünk vissza a látogatójára. Bizonyosabban, hogy jól idézte az illető szavait? Nagyon jó emlékező tehetségem van. Így kezdte, hogy ne gyújtson rá? Nem egészen. Azt mondta kategorikusan, nem rágyújtani. És végül azt mondta, gondolkozni fogok, jeladást talál az ajtónál. Nem egészen. Gondolkozni kell, jeladás lesz az ajtónál.
0: Köszönöm.
1: Ezzel az egyik cinkost könnyen elfogjuk. Jó éjszakát, Borkman kisasszony. Bízzék bennem. Ha lehet, én kirántom a csávából, anélkül, hogy baja legyen belőle. Kérem, tartózkodjék ezentúl a szobájában. Egy posztot állítunk az ajtaja elé. A folyosón idegesen kérdezte Eldert a kapitány. Miért mondta azt, hogy az egyik cinkos megvan? Mert nem nehéz a hotelben tartózkodó bennszülöttek között megtalálni azt, aki ma este a lány szobájában jár. Honnan veszi ez az újabb meglepetést? Kérdezte Margaret. Jellegzetes bennszülött szokás, hogy a különféle ige alakok helyett legtöbbször az úgynevezett infinitívuszt használják, mert az ő primitív nyelvjárásaikban alig van ige ragozás. Mi azt mondjuk, ne gyújtson rá, gondolkozni fogok. A bennszülött így mondja, nem rágyújtani,

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Tilos Rádió FM 90.3 kezdődik a harmadik utas műsor, minden második héten szerda délelőtt. Hallotok minket, itt van Káosz, Szabi és Sztyep a stúdióban.
2: Vendégünk pedig Burger István, aki legutóbb talán egy évvel ezelőtt újságíróként, szerkesztőként, kiadóként volt a vendégünk. Aztán pedig az történt, hogy egyszer leültünk reggelizni. A reggelizés ugyanis egy nagyon jó dolog, mindenkinek ajánlom reggel. És valahogy szóba kerültek a kövek, de nem is emlékszem, hogy mi volt pontosan. Az a lényeg, hogy konkrétan emlékszem, hogy így a szemedben néztem, és valamilyen drágakő, féldrágakő, bárminek az említésénél egyszer csak fellobbant a tekinteted, kinyitottad a szállat, és elkezdtél áradni, és aztán rájöttem, hogy oh, István, várj egy kicsit, István, várjál, gyere be inkább adásba, mert a legjobb az, amikor valaki ilyen szenvedéllyel beszél tulajdonképpen bármiről, mert szerintem a szenvedély az egyik legjobb átvivő eszköz, tényező, akkor az nagyon érdekes tud lenni a hallgatók számára is, úgyhogy szeretettel köszöntünk itt megint a stúdióban téged, és nem tudom, 270 kis barátodat, akiket egyébként a kamerán keresztül meg lehet itt csodálni.
3: Hát ez 200 pontosan, 51-1 tárcában. Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit, és így van, tehát én szerelmes vagyok a drága kövekbe, nem olyan régi ez a szerelem, de eléggé nagy hévvel lángol, és feltett szándékom, hogy sokaknak átadjam valamilyen módon ezt a drága kőszeretetet.
2: Figyelj, azt értem, hogy lehet beleszeretni egy delfinbe, értem, hogy lehet beleszeretni egy nőbe, még azt is, hogy egy, nem tudom, egy különleges paradicsomfajtába, de hogy mi az, ami ezt a tüzet ébreszti egy kővel kapcsolatban?
4: Igen, mert nem vagy egy nagy ékszerhordó, tehát se a fejdíszeden, se a nyakláncaidon nem látom ezeket a színes köveket.
3: Igen, hát tiarát nem viselek, de igazából, és nem is szodomizálom a köveket, persze erről szó sincsen, de a kövek a nőkhöz hasonlítanak. Mert mindegyik más, nincs két egyforma, és mindegyik valami másért szép. Van, amelyik a színéért, van, amelyik az alakjáért, van, amelyik a tüzéért, a tisztaságáért.
2: Jó, és jól látom, dobozban vannak, úgyhogy meg se lehet őket érinteni.
3: Nem érintetlenek. Természetesen.
2: De hogy mit jelent egyébként, azon kívül, hogy azt írtad, hogy gyerekkorodban beleszerettél a
3: hát azok külön. Az ásványok voltak, így van. Tehát még azok a kristályok, amiket az ásványbőrzéken lehet.
2: Az én gyerekkoromból a kövek szeretete az azt jelentette, hogy a múzeumkertben a kezembe vettem kavicsokat, rázogattam, nagyon fényesek lettek, és egy idő múlva már tudtam, hogy melyik kavicsot érdemes eltörni, aminek belül ilyen csillogós a szerkezete.
3: Így van. Na hát tulajdonképpen minden szilárd anyag az kristályos szerkezetű, csak van, aminél nem látjuk. Amit te mondasz, hogyha találtál olyan követ, amit eltörtél, és láttad a kristályos szerkezetét, akkor azokban kicsit nagyobbak voltak már a kristályszemcsék. Hát a drága kövek is ilyenek, csak még nagyobbak a kristályszemcsék, úgynevezett makrokristályok. És ezek a makrokristályok, hogyha szépen meg vannak csiszolva, akkor gyönyörűen csillognak, szórják a fényt, a színeket. De amúgy a környezetünkben minden, ami szilárd anyag, egy-két kivételtől eltekintve, mondjuk az üveg az nem kristályos anyag, de amúgy minden kristályos anyag.
2: Az üveg az folyékony, nem?
3: Az így van, az tulajdonképpen egy ilyen gél, egy megszilárdult gél.
2: És nagyon folyadék. Lassan folyik.
3: És nagyon lassan folyik.
2: Hogyha megnéztek régi templomokat, a régi templomoknak az ablakát, akkor lehet látni, hogy az a templom ablakoknál alul már ilyen folyásnyom van. Tehát azért ne úgy képzeljétek el, mint valóban a vízfolyásnál, de alul vastagabb, és lehet látni azt, ahogyan az anyag így lefelé száll.
3: Pontosan. Ha ketté vágjuk azt az üveget, akkor alul a gravitáció miatt vastagabb az üveg, mint felül. Felül teljesen elvékonyodik, így van. Úgyhogy azokban nincsenek kristályok, ezért furcsa nekem mindig, amikor a Swarovski, aki egyébként ugye üvegeket csiszol, az azt mondja, hogy kristály, Swarovski kristály, mert nem kristályos anyagról van szó, hanem egy amorf anyagról.
2: Ha, tehát azt mondod, hogy akkor a Swarovski, hogyha 100 év múlva előveszem a gyűrűkészletem valamelyikét, akkor az alja már egy kicsit vastagabb lesz, és kicsit amorfibb.
3: Igen, de is. Akkor mindig ugye, tehát akkor nem kéne hordani, hanem valahova letenni, és ja, akkor mindig ugyanabba az irányba. Ha forgatod, akkor már nem biztos, hogy így van.
2: No, de tehát akkor Burger István, az ifjú Burger István ült a játszótéren, és elmerengett a kristályszer kezetek végtelen bonyolultságáról, vagy hogy is volt
3: nem,
2: ez?
3: Nem. Én valamiért megkedveltem a kristályokat, de azokat a makrokristályokat, amikről most itt beszélünk, csak éppen azokat akkor nem hívták drága kőnek, mert hogy nem volt voltak megcsiszolva, kalcitok és különböző kvarcok voltak ezek, amiket én gyűjtöttem, esetleg egy-két pirit, markazit, tehát olyan kristályok, amik úgy csillogtak, szépen mutattak, esetleg kristálycsoportok voltak. Aztán jó hosszú időre én térültem ettől a kristályok szeretetétől, és egészen más utat jártam be. Míg aztán, amikor Dél-Kelet-Ázsiában sokszor sétálgattam a különböző piacokon, akkor azt vettem észre, hogy milyen gyönyörűek a drága kövek. A Dél-Kelet-Ázsiában nagyon sok lelőhely van, Burmában, Tájföldön, ahol gyönyörűek. És így aztán újra beleszerettem a drágakövekbe, és rá kellett jönnöm, hogy Magyarországon egyszerűen nincsen drágakőkultúra, nem ismerik az emberek a drágaköveket. Honnan is ismernék, amikor a régi rendszerben tulajdonképpen nem is nagyon lehetett hordani, mert a pénzverde, aki az egyedüli felhatalmazott szervezet volt arra, hogy drágaköves ékszereket gyártson, azoknak ki volt adva az ukász, hogy kizárólag szintetikus műtermékeket, illetve üvegutánzatokat lehetett még az aranyékszerekbe is foglalni.
2: Várjál, az, hogy üvegutánzat, azt értem, a szintetikus műtermék az pontosan mit jelent?
3: Az azt jelenti, hogy mondjuk, ha megnézünk itt egy rubint, vagy egy zafírt, akkor a zafírt és a rubint azt elő lehet állítani mesterségesen is. Tehát a természet előállítja néhány százmillió év alatt, és egyébként pedig mesterségesen a laboratóriumokban pár nap alatt elő lehet állítani ugyanazt a terméket. Tehát ugyanazt mutatja, ugyanúgy piros, ugyanúgy alumíniumoxid, mint a rubin, vagy kék, és ugyanúgy alumíniumoxid, mint a zafír, minden tulajdonsága azonos. Annyi a különbség, hogy laboratóriumban könnyűszerrel állították elő, nem kell sehonnan kibányászni, ezért mondjuk néhány forintba kerül egy-egy ilyen szintetikus műtermék. Még egy burmai rubin, az pedig sok száz vagy sok ezer dollár, attól függ, hogy mekkora és milyen minőség.
4: Hogyan különböztetem meg? Sétálok Burmába, eszegettem ott a kis szendvicskémet, hopp, ott egy rubin. Na most ez igazi vagy sem?
3: Hát, na ez az, amit egy szakértő tud megállapítani.
4: Már nem ismerem a burmai rubint hamisítási trükköket, de az sem nagyon, hogy tényleg, mert a gyémánttal ugye vágunk üveget, és akkor azt megmondjuk, hogy ez gyémánt, ez így szokott lenni.
3: Na de üveget bármivel vágunk, aminek a hetes keménysége van, mert az üveg keménysége
4: kész,
3: hatos.
4: Már borul is.
3: Tehát így szokták egyébként a turistákat beetetni, tehát azt mondják neki, hogy hát ez tessék, ez itt karcolja a földet, meg nem karcolja meg a tégla, de hát a tégla sose karcolja meg még az üveget se, mert ugye annál lényegesen puhább.
4: Nem, de hát ezekkel a műanyag másolatokkal szokták kiütni az emberek szemét, ami aztán tényleg nem karcol meg semmit.
3: Hát azt meg rá se kell nézni, tehát azt egész egyszerűen, hogyha kezedbe fogsz becsukott szemmel egy műanyag utánzatot, vagy mondjuk egy valódi kristályt, akkor azonnal meg tudod állapítani a hőmérséklete alapján.
4: Ja,
3: mert
4: hogy
3: a műanyag, hát a műanyag az nem vezeti a hőt. Ezért a te kezedben melegebbnek érezhető, mint a kristály, ami meg elvezeti a hőt. Azt mindig hűvösebbnek érzed.
4: Jegyzetelek.
2: Parancsolj, kedves hallgató.
5: És egy fülhallgatót
2: fogunk
5: fölvenni.
6: Pillanat, türelmet,
5: és már is.
2: Igen?
6: Oké, sziasztok, köszi. Az előbb már próbáltam, de a cseten közben lerendeztük, hogy nem folynak meg az üvegtáblánk.
2: Új készítésű üvegtáblák nem folynak meg. Régebben egy kicsit más technológiával csinálták, a középkori üvegek azok bizony folynak, és például azért nagyon rossz használni üveget mondjuk fogólaphoz, hangszerek fogólapjának, pont emiatt a tulajdonsága miatt, hogy nem olyan módon reflektív, mint ahogy mondjuk egy fém.
6: Beraktam egy linket a csináltam, hogy nézzétek meg, pontosan ezzel foglalkozik egyébként. Másnak köszönhető az, hogy vastagabb az egyik fele az üvegtábláknak, éppen a gyártás technológiának, és épp ezért következik be, hogy vannak olyan üvegtáblák régi templomokban, ahol fölül vagy oldalt van a vastagabb rész. Abban nem meg biztos, hogy nem folyik igazából.
3: Hát, ha csak el nem fordították a táblát időközben. Hát,
6: kevésbé, hogyha be van vágva méretre, mert hogy általában ezek egy meghatározott méretűek. De nézzétek meg, mert ott van a link egyébként.
4: Oké, ez szerintem műsorunk végéig kitart ez az elmélet. Mert szerencsére már az róla és kontra megjelentek az érvek.
3: De minden esetre üvegszakértő nem vagyok.
4: Köszi. Tehát térjünk vissza a rubint a burmai piacon ránézek, és akkor azt mondom, igen, hogy bizony ez megér egy kisebb trabantnak az árát, vagy egy nagyobb trabant árát megéri. Nem, ez nem ér még egy plakátot sem, hiszen ez teljes hamisítvány, még a színe sem igazi. Tehát ezekre egyrészt elhoztad a drága kő bibliát, és a kedvenc kis lupédat, vagy nagyítócskádat, ugye nem is tudom, hogy hívják.
3: Na, a lupénak hívják általában, de ez egy tízszeres nagyító, semmi egyéb.
2: Hát figyelj, akkor a nagyító, amihez nagyító kell, hogy használd, jó? Aha.
3: Tehát ez egy tízszeres nagyító, tulajdonképpen azért nem többszörös, mert így akkor a gyémánt hoz is alkalmas, mert a gyémántot azt nem szoktuk tízszeresnél nagyobb lupéval vizsgálni.
4: Miért is?
3: Azért, mert ez egy ilyen bevett szokás, hogy ha a tízszeres nagyítóval nem látok a gyémántban valamit, hibát, akkor az nincs.
4: Aha.
3: De hogyha nagyobbra nagyítom, akkor van, csak az már nem minősíti a gyémántot, aha, és ha egyszer megnéztem egy erősebb nagyítóval, akkor tuti, hogy fogom látni a tízessel is, pedig nem biztos, hogy előtte láttam volna.
2: És miért mert is valahogy... hozták meg itt a határt a tíznél?
3: Nem tudom.
2: Ez az emberi látás, az emberek látásában való különbség?
3: Nem, hát gondolom azért szerették volna, hogyha a gyémántokat úgy lehet minősíteni, hogy legalább valamennyi egész pici része az zárványmentesnek tűnjön. Mert mondjuk egy 50-szeres vagy egy 100-szoros nagyításban szinte egyáltalán nem találnánk olyan kristályt, amiben el lenne valamilyen pici zárvány, vagy törés, vagy
2: a
3: csatorna.
2: A zárvány az a kosznak az eufemizált megnevezés?
3: Nem, a zárvány minden, amit a kőben látsz. Tehát egy törés, egy csatorna, egy repedés, egy másik kristály, egy negatív kristály, vagy akármi.
4: Egy negatív kristály.
3: Igen, hát amikor nem kristályról van szó, hanem egy üregről, aminek a falára újra lerakódik maga
4: csak
3: az anyag, visszafele. És akkor úgy néz ki, igen, mint hogyha egy kristály lenne, de valójában egy negatív.
4: Na menjünk vissza a burmai piacra, mert igen, menjünk rubintot vissza, kell vásárolni az asszonynak, anélkül nem mehetünk haza.
3: Igen, egyébként jó, a rubin az nagyon jó példa, mert a mogoki, tehát a burmai rubin, amiről beszélünk, az a világ legjobb minőségű rubinja. Igaz, hogy most már kimelült a bánya, de most egy másik járatot is elindítottak, ahol hasonló minőségű rubint találtak. Ez olyan, mint az autók között a Rolls-Royce.
4: Mert mint a rubin?
3: Ez a rubin. Tehát
4: ja, a
3: Myanmari, tehát vagy burmai, ahogy tetszik, mogoki rubin, az egy fogalom. Nagyon kevés van belőle, nagyon picik. Ha valami nagyon nagy, akkor sok ezer dollárba kerül karátonként.
1: Ez egy bánya, ez a mogoki? Vagy
3: a mogok az a bánya maga, a bányának a neve. Sok helyen mogoki rubinnak szokták mondani. Van, aki, hogy jobban be lehessen azonosítani, burmai rubinnak mondja. Milyen már itt, azt még nem nagyon hallottam.
1: De és te jártál itt a bányánál esetleg?
3: Én voltam Burmában, igen, rubint vásárolni. Ez például, ami itt van, ez egy onnan származó rubin, ennek 400 ezer forint a karát ára, és ez még egy viszonylag jó áru rubin, tehát ennél sokkal.
2: Ez 8 karátos, jól látom?
3: Nem, ez egy fél karátos.
2: Tudod, hallgatóknak akartam mondani.
3: Ja, igen, ez egy 16 karátos rubin, igen. Nem, hát tulajdonképpen mindent megpróbálnak neked eladni, tehát amikor
4: na
3: én
4: de
3: voltam...
4: igen, tehát hogy te oda mentél, és te már tudtad, hogy rubint akarsz venni, gondolom összehúzott szemmel, és lupéval előtted mentél, még véletlenül sem próbálnak átvágni, de hát oda jön egy ember, kihajtogatja az újságpapírt, ott van 30 piros bogyó.
3: Úgy van, mindent, tehát ha látják, hogy turista vagy, már pedig elég nehezen tudsz beépülni a burmai...
4: nem, nincs annyira burmai kinézni.
3: Igen, a burmaiak közül egyrészt kicsik, másrészt pedig nem úgy néznek ki, mint az európaiak. Azon és mindent megpróbálnak, az üveget megpróbálják eladni neked, hogyha piros színű rubinként.
4: Hát tudod, ameddig addig van légy is.
3: Ja, pontosan.
4: Tehát, de te, mint fél profi, vagy negyed profi, vagy hogy mondják ezt?
3: Maradjunk a profinál.
4: De te már az eladóból megmondod, hogy ez teljes átverés? Tehát, hogy...
3: Nem, az eladóból nem tudhatod, ezt a követ kell megnézni, és akkor rögtön látod.
4: És tényleg, tehát nem az, hogy bemész a rubin shopba, hanem ott az utcán.
3: Az utcán, a templomoknál, mondom, mindenütt megpróbálnak megkörnyékezni, de ha bemész a shopba, tehát te mész, hogy vásárolj, akkor is pókerarccal adják oda neked a szintetikus rubint, pókerarccal adják oda neked az üveggel feltöltött rubint, tehát annyi fajta hamisítás van. Leginkább a rubint, a zafírt és a smaragdot hamisítják, mert hát azok a legkedveltebb, és hát persze a gyémántot. Tehát ezek a legkedveltebb, legismertebb drágakövek, ezeknek millió fajta hamisítási módja van. Én azt javaslom, hogy aki nem ért hozzá, az semmiképpen ne vásároljon piacon. Van erről egy sztorim. Egy régebbi drágakő tanfolyam hallgatóit kivitték Tájföldre a drágakő piacra. És az egyik hallgató, aki
4: játékpénzt gondolom.
3: Nem, remélhetőleg még nem végzett hallgató volt, de talált egy zafírt, egy szép nagy kék zafírt, amit meg akart vásárolni. De azért oda hívta a tanárát, hogy tanár úr, azért nézd meg te is, mert van rá pénzem is, szép is, nem is túl drága, 500 dollár volt a zafír. De azért nézd rá te is, hogy biztos, hogy jó-e. Na most a tanár az közeledett az eladóhoz, $500 volt ugye az ár, kivette a lupéját, az eladó rögtön azt mondta, hogy $300. Tehát igazából még nem csinált semmit, csak elővette a lupét, és mindjárt majdnem felére ment az ár. Majd megnézte a lupéval, és mondta, hogy de hát ez egy szintetikus zafír, ez körülbelül $1 ér. Mire visszavette tőle az eladó, mosolyogva, ugye, mosolyországa, nem baj, majd eladom másnak, nem mindenki szakember.
2: Igen, Indiában erre kifejlesztettem egy módszert, én azt szoktam mondani, amikor hasonló helyzetbe kerülök, hogy ez fantasztikus, ez egy csodálatos példány. Most én nem pontosan ilyet keresek, hanem azt a másik fantasztikusat. Szóval így meghagyni őt a tisztességében, hogy a kis szíve ne sérüljön meg, és azonnal rögtön leszokták venni a falról, vagy a padló alól, vagy bármi a másik szitárt, amire nekem szükségem van.
4: És telefonálunk.
1: Lényeg, hogy legyen egy nagy ütő az embernél, akkor
2: igen, akár ért hozzá, akár nem. Hogy mindig vigyetek magatokon
6: nagy ütót. Szevasztok a tengerész!
3: Hello!
6: Én jártam Pumába, és hoztam zafírt is, meg rubint is.
3: Kiváló!
6: Na most aztán itthon bevittem valahova, ahol értenek hozzám, én semmi se értettem hozzá, és mondták, hogy hát a csiszolásnál nem tudom, a sarka hiányzik, vagy valami baja van mind a kettőnek, tehát gyakorlatilag értéktelen. A fájdalmamat csak az enyhíti, hogy én viszont egy zárhibás Praktika Nova fényképezőgépet adtam érte, úgyhogy az üzlet nagyjából korrektek minőség. Jó,
3: alapvetően azért nem értéktelen, tehát hogyha az a rubin egyébként jó minőségű, akkor az a kő nem értéktelen, bármikor át lehet csiszolni.
6: Sikítóval majd megpróbálom újra csiszolni, igen.
3: Hát ezt nem javaslom, de azért vannak szakemberek, akik ezt megcsinálják.
2: Hát én úgy emlékszem, hogy a Rohan simán homokkal csiszolta ezeket a kristályokat.
6: Hát gondolom.
3: Ez
6: gondolom,
3: egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, nem is tudod, hogy
6: mi lehet. Kitolopasta és víz, gondolom, és valami megfelelő alaplapon.
3: Ne kezdj bele, ne, azt nem javaslom.
6: Ne, biztos, hogy nem fog belekezni, nagyon sok mindenbe belekezdek, de ebben biztos, hogy nem fog belekezni. De eltettem, és ott megvan valahol.
3: Jó, de tudok segíteni, igen? Tehát hogyha kell, akkor majd itt műsor után tudok mondani,
6: lehet, hogy ezt megkeresek.
3: Jó, oké, rendben, hello.
4: Pedig már látom magam előtt, hogy közelíti a forgólaphoz egy ilyen csöpöskál, ki is lőtt a szoba túlfelébe.
3: Amit mondtál, visszatérnék a Rahánra, meg a homokra, tehát tulajdonképpen a homok az, ami megkülönbözteti a drága követ a nem drága kőtől. Mert sokszor meg szokták tőlem kérdezni, hogy mitől drága kő a drága kő? Attól, hogy szép színes, hogy átlátszó. Nem ezektől. A legegyszerűbb dolog az, hogy a homok tesz valami drága kővé, vagy nem drága kővé. Ugyanis a homok mindenhol ott van. Itt ebben a stúdióban is, otthon a hálószobában, az orvosi rendelőben, mindenütt lebegnek ezek a pici kis porszemcsék, amit a napfény, ha beesik az ablakon, akkor lehet látni. Na, az nem por, annak a nagy része mikrokristályos homok. Tehát olyan pici kvarckristályok, amik levitálnak egyszerűen egy kis légmozgás hatására. De most ez ráül mindenre. A bútorra, a drága kőre. Most a bútorról megpróbáljuk letörölni. Ha száraz rongyal töröljük, összekarcoljuk a bútort. Mert ezek a kristályok nagyon kemények. Hetes keménysége van, ami hát a környezetünkben nem sokkal van ennél. A fémek mind sokkal puhábbak. A politúr is a bútorokon. Na most ez ráül a drága kövekre is. Ha a drága kő nem legalább olyan kemény, mint a homok, akkor a drága követ is összekarcolja. Tehát csúnya lesz. Ezért úgy határozták meg, hogy nagyjából a hetes keménységűnél kezdődnek a valódi drága kövek. Van néhány kivétel, a régi klasszikus drága kövek között egy türkiz, egy opál, amik puhábbak, de azért, mert akkor még nem voltak ezzel tisztában, hogy mi az, hogy keménység. De ma azt mondjuk, hogy drága kő az, ami minél keményebb, a gyémánt 10-es keménységű például. De hát ugye ez egy felvett skála, amit mi mondunk, tehát ez a karckeménységi skála, ez 1-10-ig tart. A világ legkeményebb természetes anyaga a gyémánt, ennek 10-es, ezen a skálán a keménysége, de egy abszolút skálán mérve az 1-es keménységű grafittól 1500-szor keményebb a gyémánt.
2: De várjál, hogyha a gyémánt a legkeményebb, akkor ez mindig az volt számomra a kérdés, hogy csiszolják akkor a gyémántot?
3: Úgyhogy a gyémánt nem minden oldaláról 10-es keménységű, 9,5 és 10-es. Tehát először
2: olyan,
3: is hasítják.
2: Olyan, mint a tojás, hogy bizonyos oldalakon nyomva nagyon nagy ellenálló.
3: Így van. Bizonyos lapokról nem nagyon lehet csiszolni, és csak önmagával lehet csiszolni. Nagyon későn jöttek rá arra, hogy egyáltalán mit lehet a gyémánttal kezdeni. Olyan kemény volt, hogy semmilyen megmunkálás, csak hasításon kívül nem jöhetett számításba. Ezért a gyémántot, ahogyan megtalálták, nagyon sokáig úgy használták. Mert annyira kemény volt. Most már persze ipari módon elő lehet állítani a 10-esnél keményebb anyagokat is, de a természetben ez nem fordul elő.
2: Én arra is kíváncsi lennék, hogy Burmában miért gyűltek össze ezek a szép kövek egy helyen?
3: Hát nem feltétlenül egy helyen, vannak úgynevezett torlatok.
2: Hát de ezek... annyira mondjuk például a mátrai rubinról nem.
4: De nem, menjünk csak tényleg vissza ebbe az archeológiai magyarázatába. Igen. Ezeknek a szép színes köveknek. Tehát, hogy a gyémántot tanultuk meg egyedül, hogy ottan a szén lemezkék nagyon nyomódnak, már annyira összenyomódtak, hogy hopp, ott egy kis gyémánt, de nagyon össze kellett ahhoz nyomódni, hogy abból gyémánt legyen.
3: Hát igen, mesterségesen elő lehet állítani szénporból a gyémántot, természetesen.
2: Elhunyt ismerőseinkből is elő lehet állítani.
4: Nagy gyűrűt így kell csinálni.
3: Igen, elvileg, tehát hogyha nem hamuvá égetjük el a nagyit, hanem megtartunk egy kis szenet, akkor elvileg abból is, én láttam már ilyet, hogy azt hirdették, hogy viseld a halottadat ékszerként befoglalva, és akkor az elhamvasztott nagyiból a széndarabkákat azt megörlik, és aztán gyémántot készítenek belőle. Hogy ez tényleg igaz, vagy pedig csak valami trükk, azt most nem tudom megmondani, mert konkrétan nem láttam még a nagyiból gyémántot készíteni, de az tény, hogy vannak mesterséges gyémántok, tehát a gyémántot is elő lehet állítani szintetikus módon, és nagyon nehéz megkülönböztetni a valóditól.
4: Na de nézzük meg, hogy igen, hogyan alakulnak ki ezek a...
2: Hogy lesz a végtelenben keringő gázfelhőből ilyen szép kristályszerkezet?
4: Igen, és melyiket mennyi ideig kell nyomva tartani a föld alatt? Mitől lesz igen. Piros, pirosas, kék, zöld, és a többi?
3: Na, hát az nagyon unalmas lenne, hogyha ezt én hosszasan, úgyhogy egész röviden fogom elmondani. Igen. A gyémánt ugye nagyon egyszerű a képlete, mert szén. Semmi másból nem áll. Valójában a kristályszerkezet teszi gyémántá. Az, hogy valaminek milyen a keménysége, az a kristályszerkezetétől.
4: Mitől függ, hogy milyen a kristályszerkezete?
3: Hát azt már, azt a természet hozza létre.
4: Ez a nyomástól gondolom meg?
3: Hát nagyon magas hőmérsékleten, nagyon nagy nyomáson, nagyon hosszú ideig tartózkodik, és akkor ez a szén, ami eredetileg szén volt, az elkezd átkristályosodni, és hogyha szerencsénk van, akkor gyémánt lesz belőle. Most azt mondjuk, hogy a gyémánt az nagyon ritka, valójában csak itt a felszínen nagyon ritka. 2000 méter mélyen nagyon sok gyémánt van, csak hát ahhoz le kéne ásni 2000 méter mélyre, tehát tulajdonképpen erre nem vagyunk képesek, nagyon drága lenne, nagyon költséges lenne.
4: Azért láttam olyan bányákat, ahol a munkások felső életkora 12 év volt, és bőven lementek 2 kilométerre, azt hiszem 15 év alatt
2: Dél-Afrikában van egy gyönyörű szép nagy luk.
3: Van egy luk, így van, de hát azért ez nem 2000 méter mély. Tehát nem. Arról van szó, hogy az a szerencsénk, hogy vannak olyan ős masszívumok, amik már lekoptak. És nem 2000 métert, hanem mondjuk 200 métert kell leásni a gyémántért, és azt már tudjuk. 2000 méter mélyre azért csak néhány próbafúrást szoktunk engedélyezni, és ott gyémánt mezőket nem aknáztunk még ki. Igen. Tehát vagy valami föl kell hozzá egy vulkáni tevékenység például, vagy pedig egyszerűen meg kell várjuk, míg lekopik. Tehát mindenütt ott van, picit várnunk kell, még néhány százmillió évet várunk, és már is itt van az összes gyémánt.
4: A szánkban. Na jó, akkor a gyémántot megtudtuk, a nagy nyomás... Szén, nézzük a színes aranyosokat.
3: A színes köveknél más a helyzet. A színes kövek legnagyobb része az, hát én azt mondom, hogy nyomelemek vagy szennyezőanyagok, ugye hétköznapi nevén szennyezőanyagok nélkül, ez mind átlátszó lenne. Tehát üvegtiszta, fehérnek mondhatjuk, de én inkább átlátszónak mondanám. Tehát az, hogy például a rubin, az nagyon szép piros, azt egy nyomelem adja. Azt, hogy a zafír, az szintén bármilyen más színű lehet, csak nem piros, azt is valamilyen nyomelem adja. Próbálták...
2: De azt elmondod, hogy például a különböző zafírokat milyen nyomelemek hozzák létre, hogy ilyen színt kapjanak?
3: Nem, de egy másik példát mindjárt elmondok. Megpróbálták a szakemberek megvizsgálni, hogy de mi az a nyomelem, amitől mondjuk a rubin piros. És akkor megtalálták, hogy a rubinban króm van. Aha, tehát akkor a króm az pirosra színez. És utána elkezdték vizsgálni a smaragdot, hogy azt vajon melyik nyomelem festi zöldre. És megtalálták, hogy króm van benne. Tehát valójában ez egy rejtély, lehet mondani.
4: Hogy miért piros, miért kék.
3: Így van, lehet mondani, hogy magic. Mert egyszer az egyik anyagban zöldre festi a króm a követ, egyszer egy másik anyagban pirosra. És aztán a zafírban attól függ, hogy milyen színű, más nyomelemek vannak benne. Nyilván, ha króm van benne, akkor úgy hívjuk, hogy rubin, most akkor menjünk vissza egy picit, tehát a zafír és a rubin az ugyanaz a kő. Semmi más, mint a tinföld makrokristályos változata, tehát ebből lehetne elég költségesen alumíniumot előállítani, így van, de ha ilyen szép nagy kristályokból áll, ez az alumínium oxid, akkor azt úgy hívjuk, hogy rubin, ha piros, és ha bármilyen más színű, akkor zafír.
4: Itt meddig tart a zafír sor?
3: Ez itt mind.
4: Tehát egy oldal zafír, de tényleg a halvány rózsaszín kék, sárgás.
2: Minden fajta. Van egy egész színcsoport. 50-50
4: különböző
2: zafír van előttünk.
4: Ezt bemutatod a kamerának?
3: Én megpróbálom.
1: Honnan származik a nevek, hogy zafír, rubin, ókor? Vagy ez milyen?
3: Hát attól függ, hogy mikor találták meg. Tehát, hogyha új keletű a drágakő, például mutatnék majd mindjárt egy kék színű követ, ami az egyik kedvencem, a tanzanit.
2: Ezt sejtem honnan való.
1: Ezt még én is gondolom.
3: A tanzanit ugye? A tanzanit ezerszer ritkább, mint a gyémánt.

0: és elnevezte Tanzanitnak a kék színű zoiszitot. Egyébként ez is zoiszit, mint a sárga, vagy a rózsaszín, vagy a zöld, vagy a barna, de ha kék, akkor Tanzanitnak hívjuk.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy a Tanzanit nevű zoiszit az nagyon korlátozottan áll a rendelkezésünkre, tehát hogyha x ezer mélyre leásunk, és kiaknázzuk a teljes területet, ahol valami miatt ő eddig éldegélt, akkor mindent a felszínre hoztunk, és beleraktuk szekrényünkbe,
0: ékszerekbe, így van. Tulajdonképpen a tanzanit pont azért, mert ennyire ritka, mint ahogy említettem, ezerszer ritkább, mint a gyémánt, és csak Tanzániában találtak még kék zoiszitot, tehát ezt a tanzanitot. Ezért, hogyha ezek a bányák kimerülnek, akkor csillagászati összegekbe fog kerülni egy-egy tanzanit, ezért is nagyon jó befektetési kő a tanzanit. Viszonylag gyors karriert futott be már a 70-es évek óta is, jelenleg a legkedveltebb kék drágakő Amerikában és Japánban.
1: Zenéljünk egy kicsit, addig Csabi összeszámít, mennyi pénz van nálunk, jó?

0: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Egy kis programajánló a hétvégére. Augusztus 21-én volt 21 éves a Tilos Rádió, és 31-én pénteken és másnap szeptember 1-én szombat délután lesz, amikor a Tivadar mulatóban Tilos Rádió születésnapi parti lesz. Bográcsozás, sütizés, persze táncolás, gyermekfoglalkoztató.
1: Új póló készül az alkalomra, úgyhogy jöhetnek a póló.
0: Aki nagyon fázna, az ott felöltözhet. Programajánlót hallottatok. Vendégünk pedig itt a harmadik utas műsorban Burger István, drága kőszakértő. Egy kicsit azért szeretném megtudni, hogy hogy lesz valaki szakértő, azon kívül, hogy egyre többet foglalkozik ezekkel a kedves kövekkel?
2: Hát el kell olvasni nyilván minden szakkönyvet, ami fellelhető ezzel kapcsolatban.
0: Ebből sok van, vagy kettő?
2: Hát 3-4 darab biztos, hogy van, amit érdemes magyar nyelven elolvasni. De hát ettől még nem lesz valaki szakértő, mert a könyvekből csak maximum azt tudja, hogy milyen típusú drágakövek vannak. Van közel 100 drágakő, és hogyha a gyűjtői köveket is ide vesszük, akkor több mint 2000 gyűjtői kő a világon. De hát ettől még nem fogod tudni, hogy melyik micsoda, és nem fogod felismerni. Ehhez el kell végezni egy olyan képzést, ami kifejezetten arra van, hogy megmutassa azokat az eszközöket, műszereket, amivel meg tudod határozni, hogy egy-egy kő micsoda.
0: Mikor most segíts nekem, hogy akkor a drága kő az, ami a hetes keménységtől fölfelé van.
2: Fölfelé általában azt
0: mondjuk. És a gyűjtői kő pedig az, ami esetleg az alatt vagy hetes keménységű, de valami miatt jól ritka. Néz ki, és szeretjük. Vagy ritka. Tehát a holdkő az
2: sokkal
0: például
2: a holdkő az nem. Az drága kőnek tekintendő, bár a keménysége egy picit alacsonyabb, tehát az hatos keménységű, az egy földpát, de az egy régi klasszikus drágakő, és mivel régi drágakő, talán hoztam is egy darabot belőle, majd megmutatom a műsor után, ezért azt drágakőnek tekintjük, csak úgy, mint a opált, vagy hát vannak ugye a nem ásványi eredetű drágakövek, mint a gyöngy például, ami kagylóban terem, az is sokkal puhább, vagy a gyantából készülő drágakövek, ugye a megkeményedése, a borostyán így van, tehát hogyha az megkeményedik, akkor az is nyilván sok száz vagy sok millió év alatt.
0: Nagyon szép egyébként a borostyán.
2: A borostyán nagyon szép, de nagyon puha. Tehát gyűrűben nem érdemes használni a puha köveket. Egyébként a hetesnél puhább köveket is lehet használni. Fülbevalókban, medálokban ott kevésbé éri az a stressz, ami egyébként a kézen hordott ékszereket.
0: És hol kezdődött ez az egész? Tehát nem a te életedben, hanem mikor kezdett el az emberiség felfigyelni a különleges kristályszerkezetű aprókövekre?
2: Hát már az időszámításunk előtt bőven. Tehát az indiai civilizációban már ismerték például a gyémántot is, a zafírt is, a rubint is, sőt, valójában a színes gyémántok is Indiából származnak, a legértékesebbek, legősibbek, hogy úgy mondjam, több ezer évvel ezelőttről rózsaszín gyémántok, kék gyémántok, amik nagyon-nagyon ritkák. Tehát tulajdonképpen az emberben mindig megvolt egy vágy arra, hogy csinosítsa, díszítse a környezetét és saját magát. És ha talált egy-egy követ, ugye először nem csinált vele semmit, hanem csak úgy elvitte a követ magával. Aztán megpróbálta valamibe beletenni egy bőrszíjat kötött köré, vagy nem tudom. Tehát valamit aztán elkezdte csiszolgatni, először csak lekerekítette, és akkor ilyen úgynevezett kaboson csiszolásra, valamilyen gömbölyített formára csiszolta a követ. És aztán jóval-jóval később találták ki a fazettálást, amikor síklapokat csiszolnak a kövekre.
0: Amitől a csillogási együtthatóját emelik.
2: Így van. Tehát tulajdonképpen nagyon érdekes, mert egy-egy nyers kőből nem is néznéd ki, hogy milyen színű, hogyha meg van csiszolva. Tehát annyi módon töri és veri vissza a fényt, oda-vissza ezek a lapok egymáson, hogy sokkal erőteljesebb lesz egy színes kő. Én láttam nyers gyémántot.
0: Igen, és ezt akartam, hogy láttam nyers gyémántot, és olyan volt, hogy hát...
2: Mondták, hogy ez egy kék gyémánt, és mondom,
3: koszos kavics, nem?
2: És utána láttam megcsiszolva, és gyönyörű égszínkék lett, tehát nagyon-nagyon szép lett. Tehát bizony, ezektől a kis lapocskáktól függ, hogy néz ki. Tehát ma már az átlátszó köveket, az értékes köveket azt általában mindig fazettálják.
0: De annak is megvan a tradíció, hogy milyen módon és hány lapra fazettálnak egy követ?
2: Így van. Ez mondjuk elsősorban a gyémánttal kezdődött ez, mert előtte mindenféle fazettálások voltak, és aztán ugye a gyémánt az egy üvegtiszta átlátszó kő általában, legalábbis a drága kő minőségű, tehát ott nem szerethetjük azért, mert szép piros vagy szép zöld. Néha van olyan is, de hát az nagyon-nagyon ritka. Viszont észrevették, hogy nagyon magas a törésmutatója, ez az optikai tulajdonsága a kőnek, és ezért gyönyörűen csillan rajta a fény. És akkor szakemberek elkezdték vizsgálni, hogy vajon hogy lehet a legtöbb ilyen sziporkát kihozni a gyémántból. És tulajdonképpen a múlt század legelején jutottak el oda, az optika is, ugye a fizikának ez a része, és a drágakő csiszolás, hogy olyan modern technológiát alakítottak ki, hogy rájöttek arra, hogy lehet úgy megcsiszolni kör alakúra egy gyémántot, ez az úgynevezett brilliáns csiszolás, ami a hátsó fazetta lapokról, tehát ezekről a kis lapokról, ami az alsó részen van, teljes egészében visszaveri a tábla felé a szemedbe a beérkező fénysugarat. Tehát ha egy tökéletes csiszolású gyémántot mondjuk lefordítasz a táblájára egy fehér lapra, amire ráhúztál egy fekete vonalat, és belenézel felülről, akkor a fekete vonalat nem látod, mert az összes fényt visszaveri előre, csak ugye mivel a tábla van lefelé, ezért azt olyankor vissza a papír felé veri. Tehát látod a vonalat két oldalt, és ahogy beérkezik, onnantól kezdve feketesség eltűnik, semmilyen fényt nem ereszt át. Tehát így tulajdonképpen meg lehet határozni, hogy jó-e egy gyémántnak a csiszolása, mert ha tökéletes a csiszolása, akkor nem engedi át a fényt.
0: De egy jó barátom azt mesélte, hogy a világban eladott gyémántoknak a 90%-a az Egyesült Államokba megy, tehát nem tudom, 10 gyémántból 9 megy az Egyesült Államokba, amit ugye filmekből lehet látni, hogy ott az eljegyzésnek az egyik fontos része, igen, hogy a, nem tudom, a havi kereset legalább háromszorosát az ember gyémánt vásárlásra fordítsa. Igen, te voltál ez a jó barátom, aki ezt mondta.
2: Ez így is van mind a mai napig. De hát ez nem csak a drágakő, vagy nem csak a gyémántra, hanem általában a drágakövekre vonatkozik. Japán próbál felzárkózni, illetve lesz egy nagy boom, amikor egy picit nyitottabbá válik Kína. Mert már most látható, hogy óriási igény mutatkozik ott is a drágakövekre, csak hát most még azért nem nagyon lehet drágaköveket se viselni, se hordani, és meg pénz sincs rá igazából.
0: De egy olyan tény is elhangzott azon a reggeli beszélgetésen, hogy a gyémántnak a törésmutatója az hasonló vagy azonos az üveg törésmutatójával, és ezért kiszokták önteni a gyémánt hibáit üveggel? Tehát van ilyen feljavítása a gyémántnak?
2: Nem, teljesen más. Mondjuk az üvegnek a törésmutatója attól függően, hogy milyen fémsókkal ötvözöd, az lehet akár gyémánt magasságú is, de általában az üvegnek sokkal alacsonyabb a törésmutatója. Tehát ezt nem szokták. Azt igen, hogy üvegből készítenek valami csiszolatot, ami úgy néz ki, mint a gyémánt.
0: És mivel szokták akkor javítani a gyémánt hibáit? Mert hogy tökéletes gyémánt az...
2: Igen, tökéletes gyémánt nincs. Az igény mutatkozott rá, mert Amerikában nagyon sok gyémánt kell, és nincs annyi jó minőségű gyémánt, mint ami ott kell. Egy, kettő, ott is vannak azért alacsonyabb néprétegek, akik szintén gyémánt ékszert szeretnének. Ezért a repedezett csatornás gyémántok, amik ettől, ezektől a repedésektől nem olyan szépek, ezeket a repedéseket feltöltötték a gyémánthoz nagyon hasonló törésmutatójú folyadékkal.
0: Jó, tehát akkor nem üveggel van nem feltöltve, üveggel,
2: hanem üveggel. Ez a folyadék, ez mondjuk egy ilyen olajszerű folyadékot képzelj el, tehát ez a folyadék a kapilláris hatás elvén beleszívódik ezekbe a repedésekbe, és hogyha a repedésben nem volt grafit, tehát ami elszínezi a repedést, hanem egyszerűen fehér volt a repedés, tehát egy üreges repedés volt, amiben nem volt valamilyen más ásványzárvány, akkor azzal, hogy beszívódik, rögtön el is tűnik. Tehát nagyon nehéz észrevenni, hogy ott volt egy repedés.
0: Tehát ezt a nagyítóddal sem lehet meglátni?
2: De, hát azért egy szakember a nagyítóval észreveszi bizonyos csillanások alapján, de egy nem szakember nem vesz észre.
0: A kínai gyémánt.
3: Én vissza szeretnék térni a burmai piacra, mert ott azért ezt nem végeztük ki teljesen a rubint vásárlásnak a hogyanját és mikéntjét, mert itt van egy fotó rólad, ahogy éppen egy ilyen földre terített ponyva előtt feltettőleg éppen egy darabka követ vizslat.
2: Igen, éppen nézek egy követ, de az nem Burmában, hanem Kínában készült. Bocs. Tehát az idén volt. Idén voltam Kínában, és próbáltam ott köveket vásárolni a különböző kőpiacokon, és azt kellett tapasztaljam, hogy valójában Kínában annyira drágák a drága kövek, hogy oda inkább vinni érdemes, mint onnan hozni. Ilyen egyszerű. Igen.
0: Bár tényleg most eszembe, hogy van egy idős kínai barátom, akinek egy jádakövet adtunk egyszer ajándékba, és azt mondta, hogy ezt nagyon meg fogják csodálni Kínában, mert hogy ekkora jáda az nagyon ritkaság és nagyon értékes.
2: Így van. A jade az egy nagyon különleges dolog, azt itt Európában egyáltalán nem tekintik.
1: Egy hallgató a vonalban.
0: Fejezdben
4: nyugodtan.
2: De Dél-Kelet-Ázsiában a jade-nek különösen a jó minőségű smaragdzöld jade-nek nagyon nagy keletje van.
0: Parancsolj, hallgató!
4: Először is csak egy korrekció, szervusztok, Ruffocsó vagyok, ha megengedő, nyilván elszólás volt, de semmiféle szándékosságot nem látok benne, de hát talán nem praktikus alsóbb néprétegeknek hívni azokat, akik nem feltétlenül tudnak egy...
0: Alacsonyabb
4: néprétegnek, akik nem tudnak egy mit tudom én, TVVVS követ megvenni, azért az alatt is van élet, azt gondolom.
2: Pontosan.
4: Így van, ez egyik, a másik meg, hogy... A gyakorlat sajnos sokszor azt mutatja, hogy az ilyen korrigált köveket időnként csak akkor veszi észre az ember, hogy ez egy javított. Tehát ez csak a minőségre akarok kilukadni, hogy olyan jó minőségben lehet ezeket a köveket javítani, hogy csak akkor veszi az észre az ember, hogy ez egy javított kő volt, amikor mondjuk valami javítás van az ékszeren, és a kő nem kerül kifoglásra, és bizony a melegítésnél, forrasztásnál elfüstöl belőle ez a...
2: Így van.
4: Feltöltött anyag. Ez diszkréten kellemetlen, ilyenkor az ember elkezd zokogni, de ezeket általában pontosan ugyanúgy lehet reprodukálni.
2: Így
4: kicsit
2: van.
4: Nagyobb fáradtság, kicsit nagyobb költség, meg hát az ember megizzad és feszít egy pár kilót.
3: Esetleg te is ékszerész vagy valami szakmabeli?
4: Hát valami
2: biztos, hogy szakmabeli. Igazából az van, hogy Magyarországon nincsen ennek kultúrája, tehát Amerikában erre életfogytig tartó garanciát adnak az ilyen kövekre is. Pont emiatt, mert előfordul az, hogy ott hagyja a rezsón a gyémánygyűrűjét a
4: szilektőt. Mondjuk általában azért nagy szerencse lenne, hogyha a természetesen külföldi tapasztalatom nincs, de nagy szerencse lenne, hogyha minden kőz, amit az ember vásárol, kapna egy neonomis certifikátot, és ezeket utána nem hánynák el. Tehát adott esetben mondjuk, ha egy javított kővel találkozom, akkor ott van mellé a certifikát, amin tisztán világosan érthetően le van írva, hogy mi a probléma, ennentől kezdve az ember tudja, hogy mivel van dolga. Utólagos meglepetések nem érik. Nehéz sokszor még mondjuk egy 10-es, 12-es nagyítóval is meglátni ezeket a korrekciókat.
2: Pontosan.
4: Főleg, hogyha olyan kicsi volt az árvány, és olyan jól sikerült a feltöltés.
2: Igen, néha elég jól sikerült.
4: Hogyha mondjuk a tábla szélén, szóval nehéz azért ezeket kicsi.
2: Igen. Hallgatunk szépen. Arról próbált most beszélni, amiről én tényleg nem tettem említést, hogy ezek a kövek, mert általában a gyémántokat...
0: Köszönjük szépen, szia!
4: Hallgatlak, köszönöm szépen.
2: Köszi, szia. Tehát általában a gyémántokat kifoglalás nélkül lehet átméretezni. Tehát például, ha egy gyűrű nagy vagy kicsi, akkor a színes köveket mindig ki kell foglalni, mert azok nem bírják a hőkezelést, sokszor elveszítik a színüket, vagy mondjuk összeroppannak, eltörnek. A gyémántokkal ez nem így van, kivéve, hogyha ilyen kezelt, feltöltött gyémánt van, mert az ilyen gyémánt, hogyha benne marad, akkor a hő hatására ez a folyadék, ez bizony megszilárdul benne, és nagyon csúnya, ilyen szürkés, barnás csapadékká alakul, amit ki kell belőle savazni és újra feltölteni, de ezt Magyarországon nem tudják megcsinálni.
0: Ó, pedig hogy elképzeltem
3: azt,
0: hogy mint a hatalom gyűrűjénél, tehát kapok egy ilyen gyémánt gyűrűt, teszem azt 12 karátosat, csak bedobom a tűzbe, várok egy kicsit, és megnézem, hogy van-e elszíneződés, mondjuk az ajándékozó arcát is nézem.
3: Mondjuk maradjunk a burmai piacnál, mert tényleg gyémántot nem árulnak. Mit tárolnak ott a burmai piacon a földről? Most a burmai piac ugye lehetne Kínában, vagy nem is tudom, azon a környéken még egy pár helyen.
2: Elsősorban a burmai piacon rubint árulnak. Zafírjuk is van, jó minőségű zafírjuk van, és rengeteg gyűjtői kövük, amiket most itt nem kezdek el felsorolni, mert tényleg csak néhány.
3: Ezek
2: között nincsenek gyűjtői kövek.
3: A gyűjtői kő az olcsóbb, és nem ékszerbe való?
2: Nem, általában drágább, nagyon-nagyon ritka. Tehát mondjuk valamilyen ásványnak lehet egy különleges színű változata, vagy egy olyan ritka ásvány, amiből nagyon-nagyon kevés van, ezért nem foglalkozik vele az ékszer szakma. Annyira kevés van belőle, hogy mit tudom én. Találtak belőle összesen 10 dekát. Most itt az összes találatot mondom. Ez érdekes gyűjtőknek, megcsiszolják ezeket a köveket, méregdrágán el lehet adni, mert tényleg nagyon kevés van belőlük. Ilyen kőből Burma bővelkedik, nagyon sok ilyen kő.
3: De a piacon a nyers változatot kaphatja meg.
2: Nyerset is, fazettáltat is. Nagyon csúnyán csiszolnak, de megcsiszolnak mindent azért, hogy úgy tűnjön, mint hogyha lapok lennének rajta. Igazából én is beleütköztem ebbe, hogy találtam egy-két nagyon szép rubint, tehát ami minőségileg nagyon jó minőségű, kezeletlen, melegítetlen, valódi, tehát olyan, mint amit kibányáztak a földből.
3: Ezt akartam kérdezni, tehát egy darab, mert ez egy ilyen elfolyott piros valami, gondolom én. Még az, hogy mondják azt?
2: Nincsenek a kristálylapok általában rajta, mert hogy ezek ilyen másodlagos lelőhelyekről származó, ahol nagyon hosszú ideig görgette mondjuk a víz. Aha. És akkor előbb-utóbb ezek az élek azok lekopnak. Aha. Tehát tényleg a szakemberek ismerik fel, hogy hoppá, ez itt egy rubin. Tehát úgy a maga természetességében nehéz felismerni.
3: Arról hogyan mondod meg, hogy az eredeti, vagy ne egy Isten különleges?
2: A nyers kövekről?
3: A nyers kövekről.
2: A nyers köveknek én nem vagyok szakértője, arról nagyon nehéz, hogyha látom a kristály szerkezetét, akkor nyilván meg tudom határozni, hogy hopp, ez itt egy zafír, mert ismerem, hogy körülbelül hogy néz ki egy zafír, vagy mondjuk egy kuncitot, vagy egy hiddenitet meg tudok állapítani, vagy egy gránátot, hogy akkor ez, vagy egy tanzanitot is akár. De hát az egy teljesen más szakma. Én a csiszolt kövekben vagyok otthon, nekem csiszolás kell legyen a kövön ahhoz, hogy bele tudjak látni, hogy meg tudjam nézni, hogy az milyen kő. Hogyha már egy lap van csiszolva erre a nyers kőre, annyi látni. Nekem már elég, mert akkor már törésmutatót tudok rajta mérni, bele tudok látni.
0: Törésmutatót tudok rajta mérni. Hoztál még egy pár eszközt. Igen. Mivel is méred a törésmutatót? Itt van köztük?
2: Hát az nincs itt a törésmutatót.
0: Az egy
2: refraktométernek. A refraktométernek nevezett berendezés, de van már ennek digitális változata, ami nem pont úgy működik. Itt arról van szó, hogy minden egyes anyagnak más a törésmutatója. Tehát el lehet különíteni, hogyha egy zafírt akarok megnézni, tudom, hogy a zafírnek ilyen a törésmutatója, és ha ezt a refraktométerben látom ezt a törésmutatót, akkor biztonsággal meg tudom állapítani, hogy itt egy zafírról van szó. Ha meg más a törésmutatója, akkor tudom, hogy az mondjuk egy turmalin, vagy mondjuk tegyük fel egy tanzanit. A törésmutató az egy viszonylag biztonságos módszer arra, hogy megállapítsuk, hogy milyen körről van szó, de hát vannak egyéb eszközeink, mert van egy polariszkóp nevű eszköz, amiben meg azt tudom megnézni, hogy kettős törő-e a kő, vagy egyszerű törő a kő. De azért mondom, ezekben
0: mert a polariszkóp azt szoktam használni, csak
2: nem. Rendszeresen, ugye?
3: Tök más.
2: Igen. Ugyanezzel az eszközzel lehet megvizsgálni azt, hogy milyen a pleokroizmusa egy kőnek, hogy még egy ilyen káromkodást mondjak. Ez azt jelenti, hogy ha forgatod a követ egy mondjuk sárga fényben, egy monokróm sárga fényben, akkor egyszer mondjuk zöldnek látod, egyszer pedig lilának látod.
0: És a kettős törést az egyszer zöldnek is, meg lilának is?
2: Nem, ezt ahogy forgatod,
0: ja, egyszer zöldnek, lila, egyszer lila.
2: És hogy forgatod körben mindig zöld, lila, és akkor úgy nagyjából tudod, hogy ez nagyon hasonlít a tanzanitnak a nagyon erős pleokroizmusára.
0: Eszembe jutott a kettős törés a kezem, mert az pont ilyen volt, forrát, sárga volt, lila.
2: És hát akkor ehhez jön még a mikroszkóp, ami egy nagyon fontos eszköz, mert az árványkép alapján is meg lehet állapítani, hogy valami természetes vagy mesterséges, de vannak kicsi kézi eszközök, ugye, amit hoztam itt, amit már itt a lupe, ami egy nagyon fontos. Hát a csipeszt azt igazából én egy gyémánt csipeszt hoztam.
0: Gyémánt csipesz. Aha.
2: Hát attól függ, hogy minek nevezünk egy csipeszt, hogy milyen vékony. Tehát ez egy nagyon vékony, nagyon hegyes csipesz. Ha mindjárt a kezedbe fogom adni, ez egy titánium csipesz. Ez azért lényeges, mert a titánium sokkal könnyebb, mint az acél. Ezért, hogyha sok apró kis gyémántot kell fogdosnod, a csuklód az nagyon kikészül. A titánium csipesszel pedig könnyedén tudod felvenni ezeket az apró gyémántokat és vizsgálni őket.
0: Elképzelem, hogy hazamész egy ilyen burmai útról, és mondod a feleségednek, hogy nagyon kikészült a csuklód, sok gyémánt forgatástól.
2: Igen. És hát aztán van itt nálam egy gyémánteszter.
3: Gyémánt teszter.
2: Igen, ez a gyémánt teszter.
0: Ezt ide leteheten?
2: Nyugodtan, bárhova, igen. Ez egy nagyon hasznos kis szerkezet. Esetleg, ha gondolod, akkor meg lehet mutatni a kamerának, vagy nem tudom, bekapcsoljam. Hopp. Így hallatszik a hangja.
0: Aha.
2: Így.
0: És milyen módon teszteli magát a gyémántot?
2: És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez itt a hővezetés, tehát a gyémánt hővezetését használja föl arra, hogy megállapítsa, hogy egy szintetikus termékről vagy egy gyémántról van szó. Ez tulajdonképpen a moasszonit kivételével, a szintetikus moasszonit kivételével minden egyebet meg tud különböztetni a gyémánttól. De a moasszonit az meg egy kettős törőkő, tehát azt meg azért egy egyszerű sima lupéval is látjuk, hogy az egy moasszonit és nem gyémánt.
5: Telefonáló.
4: Sziasztok! Egyrészt nem fogok többször telefonálni, másrészt meg nem szeretném szerkeszteni a műsort. Pont a gyémántesztér, illetve örömmel hallottam a morszatit, hogyha lehetne, biztosan sokakat érdekelne, és szerintem egy roppant érdekes terület a morszanit, amennyiben bele fér a koncepcióba, akkor egy pár szót megérdemel, mert szerintem egy kifejezetten szórakoztató találmánya az utóbbi néhány évnek. Köszönöm szépen,
0: okay. Én nem is értettem a szót. A micsoda az érdekes találmány?
2: Hát ez tulajdonképpen egy mesters, egy műtermékről van szó. Ilyen nem nagyon létezik, illetve van, csak nem drága kő minőségű moasszon itt van a természetben. Ez olyan, mint a jag. A gyémántot, mint mondtam, nagyon sokféleképpen próbálták már hamisítani, utánozni, valami olyat létrehozni, ami nagyon emlékeztet a gyémántra. A moasszonit, van magyar példa is, ha jól tudom, valamelyik kis településnek az önkormányzata befektetés céllal vásárolt egy tétel gyémántot, illetve hát azt gondolta, hogy egy tétel gyémántot vásárol, és aztán kiderült, hogy szintetikus moasszonitot vásárolt, de gyémántárban. Hát csak annyi kellett volna, hogyha meghívnak egy szakértőt erre az adásvételre, mert egy darab lupéval meg lehetett volna állapítani, hogy az a gyémánt
0: szép,
2: az valójában...
0: Annyira szépek ezek, hogy kiadnak, gondolom, több kiló pénzt.
2: Hát sok millió forintot adtak ki, ha jól tudom.
0: Több kiló pénzt, és nem kérdeznek meg senkit, akinek tudása van erről.
2: Nem akarok hülyeséget mondani, de mintha valami 70 millió forintra emlékeznék. Aha. Tehát az rém lenne, hogy 70 millió forintért vásárolt a moasszonitot, ami hát most sacper kb. Lehet, hogy 50 ezret ért is. Tehát nagyon kell vigyázni. Egyébként is a gyémánt az egy külön terület, mert attól függően van egy karátos gyémántunk, az 0,2 g-nak minősül. Tehát azt tudni kell, hogy ez a karát nem az a karát, mint a fém karát. Fém karát, mondjuk az aranyat is karátban mérjük, de az a fém tisztaságát jelenti. Tehát, hogy mennyi az aranytartalma és mennyi az ötvöző tartalma. Egy 18 karátos aranynak a 3/4 durván arany.
0: Ez a 24 g-ból 18 g.
2: Nem. A 100 g-ból 75 g.
0: 100 g-ból
2: 75. A 24, az a 24 karátos arany, de az a színarany. Tehát azt mondjuk, hogy ha 24 karátos az arany, akkor annak az 1/1000-énél nem több a szennyezőanyag tartalma, tehát 99,99%-os arany. A 18 karátos aranynak a 75%-a arany, a többi az lehet ezüst, réz, platina, sokfajta ötvöző anyag lehet, általában platina nem szokott lenni. A 14 karátos pedig durván a fele arany. És aztán vannak ez alatt is aranytartalmak.
0: Parancsolj!
4: Megint a tengerész.
2: Nyere csak.
4: Bocsánat, én egyszer nem tudom megképzelni, hogy egy önkormányzat generálisan ilyen hülye legyen. Szerintem érdemes lenne megkaparni, hogy akitől vették ezt a gyémántot, az milyen fokú rokonságban áll a polgármesterrel.
2: No, igen, lehetséges. Nem tudom, ez nem most volt, ez ha jól tudom már, vagy 6-8
4: nekem
2: évvel ezelőtt.
4: Nem tudom elképzelni, hogy valaki ilyen van. Hát valaki meg akarta szerezni a pénzt.
0: Van ilyen szerintem, hogy az embernek hirtelen nagyon sok pénze lesz, és nagyon megörül, hogy olyan dolgokat vásárolhat, amit eddig csak filmben látott, és akkor belefut ilyenbe, hogy tessék gyémánt. Ó, köszönöm, 70 millió.
4: Igen. Én egy önkormányzat vagyok, adja 70 millió egy gyémántot. Nagyon életszerű a dolog, nagyon életszerű a dolog.
2: Igen. Igen. No, tehát visszatérve a gyémántra, tehát egy karát az 0,2 g, ebből tudjuk, hogy a drága kövek karát súlya az egy egyszerű súlymérték, semmi több. Tehát lehet egy karátos egy gyémánt, az pontosan ugyanúgy 0,2 g, mint egy karátos rubin, az is 0,2 g. Nyilván egy 0,2 g-os, vagy egy karátos gyémánt, az lehet drágább vagy olcsóbb, mint egy rubin. Általában a normális rubinok, most itt nem a burmairól, burmai, sok mindentől függ, ezt úgy szoktuk mondani, hogy a gyémántnak a csiszolása, a színe, a tisztasága és a mérete határozza meg az árát. De ha mondjuk a méretét egy adott sablonnak veszük egy karátos gyémántnak, ez egy 6 mm-es mondjuk brilliáns csiszolású gyémántról van szó, ez attól függően, hogy milyen a többi paraméter, tehát a színe, a zárványossága és a csiszolása, lehet akár 20 ezer dollár is, de lehet 20. Tehát azért mondom, hogy nagyon
3: és
2: veszélyes.
3: És totál ugyanúgy néznek ki, mert pontosan, gondolom, van gyémánt sorozatgyártás.
2: Neke sorozatgyártás nincsen, minden egyes követ.
3: Nem, mert most, ahogy így mondod, hogy mekkora a standard mérete egy karátos.
2: Mondjuk egy karátos kő az egy viszonylag már egy nagy, Magyarországon nagyon nagynak számít.
0: De mutas légy szíves, itt egy karátos követ, hogy mekkora egy 0,2 grammos kő?
2: Ez itt egy 3/4 karátos kő.
0: Aha, tehát körülbelül olyan 30 milliméter átmérő követ képzeltek el.
2: De azért mondtam, hogy 6 milliméter egy karátos gyémánt.
0: Aha.
2: Tehát, hogyha brilliáns csiszolású, akkor annak az átmérője 6 mm. És durván 3 egész valamennyi a mélysége.
0: Tehát akkor a drága kő értékét, mondjuk a gyémánt értékét adja a színe, a tisztasága, a csiszolása, meg a vevő hülyesége.
2: Hát igen.
0: Az emberi tényezőt azért
3: csak azért indul, hogy az egész.
2: Igen, én csak azért próbáltam ezt így rávilágítani erre, hogy ne kezdjünk el gyémántot vásárolni így, ahogy az önkormányzat, hogy akkor most veszek egy kiló gyémántot, mert nagyon rosszul is járhatunk. Mert én emlékszem, amikor elkezdtem ezt a... Igen, amikor elkezdtem ezt a képzést, akkor azért az első 4-5 kategóriás, színkategóriás gyémántot, azt egy egyszerű halandó, az nem lát különbséget közötte. Tehát ahhoz nagyon nagy tapasztalat kell, hogy észrevedd azt, hogy ez is fehér, az is fehér, amaz is fehér, és akkor azt mondod, hogy ez a fehér ér $1000, ez a másik fehér, amit te ugyanolyannak látsz, már csak $500 ér, pedig az egyel kisebb kategória.
0: Hát gondolom úgy van ez, mint a főzésnél, tehát az ízlelés kifinomításánál, vagy a festőknél, a látásnál,
2: ugye pontosan.
0: Ti is a színkülönbségeket egy idő múlva elkezditek
2: így
0: észrevenni.
2: Így van, tehát ha valami nem hamis, akkor már még a kék szint is észreveszed, tehát most, hogyha nekem mutatnak egy zafírt, akkor nagyjából el tudom különíteni egy másik kék kőtől, amit úgy hívnak, hogy kianit, egy harmadiktól, amit úgy hívnak, hogy aiolit, vagy mondjuk egy negyediktől, amit úgy hívnak, hogy tanzanit. Mert az a kék mégis más. Te lehet, hogy egyforma kéknek látod, de azért általában, ha nem hamisítványról van szó, mert akkor ugye nyilván megpróbálják ilyenné vagy olyanná varázsolni, de hogyha a maga természetességében mondjuk mutatnak egy kék turmalint, akkor azt nem fogom összekeverni valószínűleg egy kék tanzanittal. És már szemre se.
0: És milyen mértékig lehet finomítani ezt a tudást? Hát ránézel, mondjuk egy zafír, és azt mondod, hogy ó, de szép év volt az Burmában, emlékszem, mikor ilyet bányáztak.
2: Na, mint a boroknál, igen. Évjárat. Vicces, de egyébként vannak szint szerint osztályozva, pont a zafírnál, tehát azt lehet mondani, hogy és az már fogalommá vált, a kasmír zafír például ilyen, amit a indiai kasmír bányából, sajnos már ez a bánya kimerült, ez a kasmír bánya adta ezt a kék zafírt, ez egy mély kék, egy nagyon szép, mély, ilyen bársonyos fényű, vagy sejmes fényű zafír volt, és hát csiszolva még felbukkan egy-egy darab, de ott már nem bányásznak ilyet, de ha valahol van ilyen színű zafír, akkor arra azt mondják, hogy kasmír zafír, vagy kasmír kék zafír, mert hát ott akkor ezt bányázták, onnan kapta ezt a szint.
0: És ne felejtsétek el, hogy valamikor a 19. század elején az Asztóriában egy egész emeletet kivett egy rajasztáni király, egy uralkodó, aki így körbejárta Európát, és még az újságok is cikkeztek róla, hogy amikor borravalót adott, akkor ilyen kis rubintot, ezt-azt adott az embereknek, hogy cipelték az ő bőröngyét.
2: De az kiváló.
3: Ez jól hangzik.
2: A burmai királyoknak is rengeteg ilyen, hát jobbára csiszolatlan, vagy ilyen valamilyen módon csiszolt drága kövük volt, de úgy, hogy ládaszámra. Tehát én olvastam egy könyvet arról, ahogyan az utolsó uralkodót az angolok elűzték, ugye a tikfa miatt, Burmából, és óriás ládákba, tehát 4 ember szállította a ládákat, amiben csak drága kövek voltak. Aztán hogy nem, valahogy már nem érkezett meg az indiai szálláshelyére. Azt hiszem talán egy láda maradt meg a számtalan ládából, 10-12 láda.
0: Elkopott út közben.
2: Igen, valahogy a tisztek azok, igen, elfújta.

0: Ez a Lotus virág szín.
1: Tilos Rádió FM 90.3 harmadik utas műsort hallgatjátok.
2: És hát éppen a Lotus virág színű zafír árfolyamról beszéltünk, amikor az jutott eszembe, hogy hol is lehet ilyen színű zafírt vásárolni. Tehát hogyan zajlik egy, hogy is mondják ezt, kőgyűjtőnek mi a meghatározás?
0: Kereskedő?
2: Hát kereskedő, gyűjtő?
0: Igen, igen, a gyűjtő az egy másik dolog. Hát van, aki csak gyűjti a követ, van, aki kereskedik.
2: Hát azért remélem, mind a kettőt
0: csinálom. Én mind a kettőt csinálom, igen, gyűjtök is, és kereskedek
3: is. De az úgy van, hogy ilyen két személyes géppel berepülsz Tanzániába,
0: ez
3: 50 méter alatt próbáltok megtartani
0: Indiana a gépet. A kötélhácsot kibocsátják, én kiugrok belőle, és ott almáért megveszem a...
3: Bőrzacskóban átnyújtanak neked, de 30 gram valamit.
0: Hát ezek minden kereskedő álma, hogy közvetlenül a forrástól tudjon vásárolni. Nagyon kevesen tudnak a forrástól vásárolni. Ahhoz, hogy a forrástól tudj vásárolni, nagyon sok pénzzel kell rendelkezz, mert akkor az azt jelenti, hogy nagy tételeket kell lekössél belőle. Tehát most egy darab zafírt, vagy egy darab rubint, hogyha vásárolsz, akkor kinevetnek ott, ahol egyébként termelik ezeket. Mert azt mondják, hogy hát vegyél egy kilót, és akkor kapsz jó árat. Tehát tulajdonképpen kistételű vásárlókkal nem nagyon foglalkoznak. Ilyenkor az egyedüli megoldás az, hogy nagy kereskedőktől vásárolsz. Én általában nagy kereskedőktől szoktam vásárolni. Van egy-két közvetlen kapcsolatom is, de az nagyon kevés.
3: Hány országban utaztál eddig égkő tekintetében?
0: Burmában voltam, Tájföldön voltam ezzel kapcsolatban, de van dél-amerikai kapcsolatom, spanyol kapcsolatom, illetve tulajdonképpen a spanyol az a dél-amerikai. A dél-amerikai az jelenti Brazíliát, jelenti Perút és jelenti...
1: Chile.
0: Nem. De Chilét is egyébként.
3: Venezuela.
0: Oké, okay, mindegy. Tehát dél-amerikai, és van afrikai kapcsolatom is, közép-afrikai. Tehát ott több ország is, Tanzánia, Nigéria, és dél-afrikai is van.
3: De egyébként a filmek alapján nem tűnik olyan biztonságosnak, amikor az ember elmegy valahova, igen, messzire, ismeretlen emberektől vásároljon sok pénzért drága köveket, fél drága köveket.
0: Fél drága kövek nincsenek.
3: Nem, nincsenek fél drága kövek, ugye?
0: Tehát vannak drága kövek. Köszönöm. Vannak drága kövek, amik többbe kerülnek. Vannak, amik kevesebbe kerülnek, tehát olcsóbbak.
3: Nem annyira drága kő.
0: Erre mondtuk régebben azt, hogy a citrinre, meg az ametisztre, tehát általában a kvarcokra, a kvarc változatokra, hogy ezek fél drága kövek, azok is drága kövek, csak nagyobb mennyiségben fordulnak elő, ezért olcsóbbak. Hogyha kevesebb lenne belőlük, akkor biztos drágábbak lennének. De hát ugye homokból nagyon sok van.
3: Igen, de én nagyon kíváncsi lennék, biztos, hogy van egy csomó ilyen anekdotád arról, hogy mondjuk Tájföldön hogyan mentél vásárolni, és hogyan is néz ki egyáltalán egy ilyen
2: az első vásárlásod, vagy esetleg egy különleges találat, mert én pont arra szerettem volna kiukadni ezzel a vásárlással, hogy az extra példányokat meg kell, hogy szeressed, tehát nem elég a kereskedői számélet, itt bizony gyűjtőinek is valahol benne kell lenni.
0: Így van. Több példám is van, az egyik az Tájföldön volt, amikor elvittek engem egy eléggé lepukkant szállodának az egyik ilyen kibérelt alaksori helységébe, ahol egy nagy feka üldögélt ott az asztalnál, és akkor kérdezte, hogy hát mi érdekel engem, topáz, vagy nem tudom, hogy mondott, hogy többféle követ is, akvamarin, vagy morganit, és hogy akkor elmondom, igen, hát ezek így mind érdekelnek. És akkor elővett konkrétan, ismeritek a diszperzites vödröt, tehát ezt a, ilyen diszperzites vödröt így elővett, és abban mind topáz volt. Majd elővett egy másik vödröt, az tele volt, most itt rögökről van szó, tehát nyers kristályokról, és az tele volt morganittal. A harmadik ugyanígy akvamarinnal, és azt mondta, hogy bármi, ami kell nekem, azt meg tudja szerezni Afrikából. Tehát tulajdonképpen ő az egyik fő afrikai szállítóm nyers kövekben.
2: A diszperzites ember.
0: A diszperzites ember. És így körbenéztem, és a falak mellett tele volt ilyen vödrökkel, lezárt vödrök voltak, nyilvánvalóan nem diszperzitet tartott benne.
2: De ő azért értett hozzá, ugye? Tehát, hogy
0: abszolút értett hozzá, abszolút értett hozzá. Úgy csinált bizonyos dolgokba, mintha nem értett volna, mert mindig, tehát hogyha két szakértő találkozik, akkor általában van egy
2: tesztelés.
0: Ilyen tesztelés, igen, egy tesztfázis, hogy akkor ad valamit, hogy szerinted ez mi lehet? És, oh. Akkor, és akkor úgy tudni kell, mert hogyha nem tudod, hogy mi, akkor elad neked mindent, akkor másik diszperzites vödröket vesz elő, amiben üveg cserepek vannak.
3: De azért biztos vagyok benne, hogy volt olyan díszperzites vödörömben, nem tudom, golyószoros kínaiak ültek, vagy valami.
0: Szerencsére az nem került elő ebben az esetben. Aztán a másik érdekes dolog az a Rubin volt, hogy visszatérjünk Burmára a kedvenc területedre.
2: Fontos, tehát a burmai piacról csak jót hallottam.
0: Igen, tehát a Burma, hát én úgy mentem oda, hogy akkor volt meg épp a záróvizsgám, de hát akkor én műszerekkel vizsgáltam.
2: Tényleg, amúgy kérdezték is a hallgatók, hogy ezt hol, mennyi ideig kell tanulni, stb.
3: Ne fraktálosodjunk, majd erre visszatérünk.
2: Nem, a burmai piac a téma, csak hogy jó. Ez még bőven
0: kérdés. Ezt akkor befejezem, mert el fogom felejteni. Tehát elmentem oda, persze teljesen csokis bugyival, hogy a mikroszkópomat nem tudom magammal vinni, meg a refraktométeremet, meg az egyéb eszközöket, hanem egy darab tízes nagyítóval jöttem-mentem, és hát ez alapján most akkor próbáld meg megállapítani. Tehát ez volt a mélyvíz. És hát tulajdonképpen jól vettem az akadályokat, mert az igazi mérce az ez volt, hogy nem tudtak nekem semmilyen műanyagot eladni. Amit vásároltam, az pedig jó minőségű rubin volt, de az nagyon érdekes volt, hogy tényleg hoztak mindenfélét, és a szállodákban is ugye mondtuk, hogy minket ez érdekel, akkor az egyik szállodai alkalmazott anyukája az másfél napra lakott a szállodától, de eljött, hogy neki van rubinja, és elhozta. De
2: ez hát... nagyon jó házi rubin, én is, hogyha megyek valahova külföldre.
0: Volt 2-3 rubinja, de hát azok is üvegfeltöltött rubinok voltak szegénynek, úgyhogy sokat utazott, és nem vettem meg őket, és az volt a nagyon jó így a harmadik hét végére, amikor egyszer az egyik ilyen alkalmazott lehúzta az ujjáról a gyűrűt, és félve odaadta nekem, hogy akkor ezt nézem már meg, hogy ez most valódi rubin. És akkor megnéztem, az valódi rubin volt, de nagyon csúnya, nagyon zárványos, és mondtam, hogy nyugodjon meg, ez valódi rubin. Már nem túl szép, de ez legalább nem kezelt. Tehát igazából az volt egy ilyen nagy fegyvertény, amikor már a burmaiak elismertek engem, mint drága közszakértőt, és ők kérdezték meg tőlem, hogy vajon ez tényleg
3: István.
0: Valódi.
3: István!
2: Na de várjál, ott, tehát hogy kimész oda, de társas utazás keretében, vagy direkt ékkővásárló...
3: Kicsit lemaradsz a csoporttól.
0: Nem, általában én eleve nem szeretem a társas utakat, tehát hogyha külföldre megyek, akkor
2: magam szervezem. Viccelt, én már nem is tudom, hogy ismerek olyan embert, aki társas utazásra utazna bárhova is.
0: Hát én annak idején utaztam itt a Görögországba társas útra, vagy
2: na jó,
0: hát
2: egy apartmant kibérelni. De mondjuk így belegondolok, egy ilyen transzkontinentális repülőutazás is egy nagy társas utazás tulajdonképpen. Igen. Függetlenül, hogy ott a székbe
0: vagy. A kínai utat is. Tulajdonképpen egy nagy fokmérő volt a kínai út. 3 hetet töltöttünk májusban Kínában, illetve április-május határán, és már azt is meg tudtuk szervezni interneten keresztül. Tehát tulajdonképpen az utazási irodákra nekem nincsen szükségem inkább.
2: Nem, már ennél sokkal konkrétabban, tehát hogy most a burmai példánál maradva, jó napot kívánok, rubint szeretnék vásárolni, és ezt te a levegőbe kiabálod be, vagy van 2-3 burmai címed, ahova elmész?
3: Ezt India alapján is megmondhatom, hogy ha olyan helyen sétálsz, ahol megfordulnak turisták, akkor felkínálják neked.
2: Ennél azért bonyolultabb.
0: Mindig felkínálják, a taxisofőrt is megkérheted. Na de Burmában azért a rubin az egy ilyen
2: akkor azért előkerül ez az Indiana Jones hatás, és
0: van,
2: kemények kalandozás, ból.
0: Pontosan, beülsz a taxiba, és azt mondod, hogy rubint szeretné vásárolni, és akkor a taxis elvisz valahova. Ugyanis az van, hogyha, tehát az interneten is találsz olyan kereskedőket, mondjuk Burma az talán kivétel, mert ott ugye azért az internet használat az még, hogy mondjam, eléggé gyerekcipőben jár, tehát ha ott valaki fönt van az interneten Burmából, akkor ott vagy csak nagyon drágán tudsz vásárolni, vagy valami...
2: Vagy adnak hozzá egy kazettát, és is elég turistás.
0: Igen, tehát a Burma az ilyen szempontból egy ilyen speciális helyzet. Ott bizony az kell, hogy beülsz a taxiba, és akkor a taxis visz valahova. És akkor onnan már visznek tovább, és akkor onnan visznek tovább, és ez tényleg egy ilyen kalantúra tulajdonképpen. Míg aztán megtalálod azt a helyet, ahol meg tudod venni az igazán jó köveket.
2: Na és akkor mondjuk egy ilyen megtalálásról, meg hát én erről a válogatásról, tehát hogyan találtad meg például ezt a követ?
3: Inkább a 200 kő közül van-e olyan, aminek a története a legizgalmasabb, vagy a legjobban az emlékezetedbe vésődött?
2: Engem mind a kettő sztori érdekel.
3: Hát, igen, meg az a kő, amit Csabi mutatott, azt mindenképpen.
0: Igen, azt mindenképpen.
3: Az hát eBay?
0: A burmai rubin. Na hát az eBay-t azt nem tudom javasolni. Az a helyzet,
2: hogy
0: az a helyzet, igen, tehát fényképeket látsz, de mivel az IBN
2: nyilvánvalóan
0: mindenféle vacakot el akarnak adni neked, tehát a különböző szintetikus és műtermékeket és üvegeket, ezért ott, tehát a fénykép is olyan, mert a Photoshopba beemelik, és akkor kicsit retusálnak rajta. Tehát én azt mondom, hogy az eBay-en nem tanácsolom, hogy bárki vásároljon gyémántot vagy rubint, mert nem biztos, hogy azt fogja kapni.
3: Olyan, mint a Russian Bride, gondolom.
0: Sőt, még kereskedőknél is van. Én közvetlen kereskedőktől vásárolok, ami természetesen nem azt jelenti, hogy naponta megyek ki Burmába, meg naponta megyek ki Tájföldre, vagy Afrikába, hanem megvannak azok az embereim, akiknek ismerem az e-mail címét, és akkor küldök neki egy levelet, hogy John, mert mondjuk mindenkit Johnnak, meg nem tudom, Trentnek hívnak, hogy tök mindegy, hogy milyen neve van amúgy eredetileg. Kéne nekem ez és ez. És akkor küldi, hogy ilyen van, és hogy küld hozzá képeket is. És általában, hogyha ez a kapcsolat egy rendszeres kapcsolat, akkor nem szoktak átverni. De még így is előfordul, hogy egy morganitot, ami egy ilyen rózsaszín kő, hogy ha nem vizsgálod be, akkor üvegeket raknak közé. Csak próbaképpen, hogy tudod-e. Tehát mindig mindent meg kell vizsgálni, mert lehet, hogy azt mondja, hogy belerak neked a 10 kőbe 3 darab üveget, hát ha nem veszed észre. És ha 10 követ egymás mellé teszed, mindegyik ugyanolyan színű. Az üveg is.
1: És ilyenkor mit kell csinálni?
0: Ilyenkor vissza kell küldeni, és akkor elnézést
1: semmi
0: kér.
1: Gond.
0: Persze, elnézést kér, küldi a másikat, vagy visszafizeti a pénzet, tehát nincs ezzel semmi gond. De ha nem vetted észre, hát akkor bebuktad.
1: És ezt te is így csinálod? Mondtad, hogy kereskedéssel
0: nem,
1: foglalkozol?
0: Nem. Tehát én igazából...
1: Vagy ez egy jó dolog, hogy így csinálod? Tehát
0: szerintem próbálok. Ez nagyon rossz. Nagyon rossz. Tehát tulajdonképpen a táj drágakő piacot ez nagyon lejáratta. Hogy ott rengeteg szintetikus, általában Oroszországból származó szintetikus kő jelenik meg a piacon. Az egyszerű turista már nem mer vásárolni semmit. Ez szerintem nekik se jó. Ez olyan kicsit, mint Kínában a rossz minőségű termék, vagy az alkú. Tehát Kínában sose tudhatod, hogy mi mennyibe kerül. Tehát ez mint friss élményt mondom. Tehát bemész az áruházba.
2: Az áruházba?
0: Az el, persze, bárhova. Bemész, és akkor azt mondják neked, hogy X yuan, 200 yuan. És lehet, hogy ezt a terméket két sarokkal arrébb 10 yuanért is meg tudod venni. Tehát nem arról van szó, hogy 20%-ot tudsz alkudni, hanem a töredékére. És ez már látható, hogy most már őket is zavarja, és próbálnak valahogy kimászni ebből a csapdából, hogy a töredékére kell lealkudni a dolgokat. Mert van egy-két butik már, ahol meg egyáltalán nem lehet alkudni.
3: Valószínűleg alapvetően a kereslet határozza meg az árat.
0: Nyilván, de ez a külföldiekről szól. Tehát ugye nehéz engem eladni egy kínainak. Tehát, hogyha bemegyek a boltba, akkor nem mondhatom azt, hogy én kínai vagyok. Mert eleve nem úgy nézek ki.
3: Ez a Skintex, úgy hívják ezt.
0: Így van, és akkor így akkor rögtön rámondják az árat. És hiába, ha tapasztalatom van, és mondom, hogy ugyan már van, hát tudjuk, hogy ez nem annyi. És akkor van olyan kereskedő, aki röhög egyet, és akkor mondja, jó, akkor tessék ennyi, és akkor normál áron eladja neked azt a terméket. De ez lehet ruha, táska, a drágakő kevésbé mondom, mert a drágakő, nem is nagyon ismerik a drágaköveket, nagyon érdekes, mert a bausö az a drágakő, de például a zafír, azt ők úgy mondják, hogy kék drágakő, tehát lambausö. De hogyha van egy másik kék drágakő, arra is rámondják, hogy lambausö, mert hát kék színű. Tehát nem igazán tudják megkülönböztetni. Nyilván a szakértők ott is megkülönböztetik, inkább az angol neveket használja, tehát aki szeket használja, tehát aki szakmabeli az, akkor azt mondja, hogy ez zafír, mármint, hogy angolul

0: az, az lambaső. Előveszi a szertifikétet, megnézem a szertifikétet, oda teszem a kianit kínai megfelelőjéhez, ugye a pipacs-pipacs hóvirág, és látom, hogy az van ráírva, hogy kianit. Tehát valójában a szertifikéten nem az volt, hogy zafír, hanem az, hogy kianit.
1: Tudott olvasni a hölgy?
0: Na, ez, ez a következő kérdés. Aztán kijöttem a boltból, és eljöttem az üzlet mellett 10 perc múlva, még mindig a könyvet bújta, hogy
1: jó, ő is átverték, nézte ezt, igen. Hogy csíbelábnyom,
0: igen. Kisházikó.
1: Tehát nem feltétlenül a kapzsiság vagy a rossz indulat okozza azt, hogyha valamikor átverés, átverésre kerül sor, hanem a tudatlanság.
0: Tudatlanság. De ez mondom, Magyarországra is érvényes. Itt Magyarországon nem volt drága kultúra a régi rendszerben, mert nem támogatta egyszerűen a hatalom.
2: De várjunk, várjunk, ezt meg is akartam kérdezni. Mi az a drága kultúra, mert mindenkinek rögtön az ékszerészek és az ékszerek jutnak eszébe, és illetve az ezzel való kereskedés, és csak azt jelenti, hogy elviszem, és gyűrűt csináltatok belőle, vagy eladom annak, aki gyűrűt csinál belőle.
0: Hát az például, mondjuk autókultúra az, hogy te mész a járdán, és elmegy melletted egy zsiguli, és akkor rápillantasz, és nem kell bogarászni, hogy hol van ráírva, vagy milyen márka, hanem tudod, hogy ez egy zsiguli. És hogyha elmegy melletted egy Opel, akkor...
3: Hangjából is.
0: Akkor tudod, a hangjából is, hogy ez egy Opel. De most a drágakő, a minimális drágakő kultúra az, hogy nagyjából azért az ember legalább a nevét hallja annak, hogy turmalin, és akkor nem azt hiszi, hogy káromkodok, hanem tudja, hogy ja, az egy drágakő. Gránát, akkor nem az jut eszébe, hogy mondjuk egy nyeles gránátot, vagy egy tojás gránátot fogunk eldobni, és megsemmisítünk valamit, hanem az egy drágakő. És így tovább. Tehát igazából a drágakő fajtákat sem ismerjük. De olyan szinten nem, hogy például a régi rendszerben a aranyműves képzésen nem volt drágakő óra, egyetlen drágakő ismereti óra sem. Ami azt jelenti, hogy az aranyművesek sem tudták, hogy mit foglalnak be. Mondjuk nem is foglalhattak a régi rendszerben, mert csak javíthattak, de hogyha mondjuk tegyük föl, foglalhattak volna, akkor nem tudják, hogy mi az. Hogy... Nekem volt egy ilyen esetem, hogy bevittem egy morganit gyűrűt, a morganit ez egy beril változat, a rózsaszín változata a berilnek, hogy kisebbítsék le. Mondtuk, hogy egy morganit gyűrűről van szó. De nem tudták, mi az, hogy morganit, de szégyelték, hogy nem tudják, ezért ráírták a papírra, hogy szintetikus kő. Na most tudva levő, hogy a szintetikus kövek azok nem veszítik el a színüket, hiszen az ember csinálta olyanná, amilyen. Tehát belerakta azt az ötvözőanyagot, kész, olyan mennyiségben, hogy az tutira olyan színű legyen, azt ha megmelegíted is olyan színű. Ezért nem kell kifoglalni a követ. Most odaírta a foglalónak, hogy ez egy szintetikus kő, nem foglalta ki a követ, hát mindegy, rámelegítünk. Na, kivágtak egy darabot a gyűrűből, összeforrasztották, el is vesztette a színét a morganit. Lett belőle gosenit, ami egy átlátszó beril változat. Gyűjtőknek érdekes, de mondjuk egy olyan gyűrűben, amiben lényeges volt az, hogy ott egy rózsaszín kő van, ez egy víztiszta kő lett. És akkor mondtuk, hogy hát pillanat, hát, de nem foglalták ki a követ. Hát nem gondolták, hogy ki kell foglalni. Hát mi az a morganit? Hát ez egy nagyon ritka dolog. Hát a fenéket. Hát a morganit az egy közkedvelt, közismert. És akkor mondtam neki, hogy nem ismeri a smaragdot?
1: Vagy az
0: is beril.
1: Internet az egy tök gyakorlatilag dolog.
0: Igen, vagy az aquamarin, az is beril, csak az a kék változata. A morganit az a rózsaszín. És akkor így. Tehát ilyesmi ma is előfordult.
2: És ezt hogy oldották meg? Ráírták hát, a szerződésre, hogy amúgy saját felelősségre adott?
0: Ilyenkor mindig saját felelősséget, tehát ilyenkor az van, hogy be kell szerezzen egy hasonló morganitot. Nyilván Magyarországon nem tudott olyan morganitot beszerezni, úgyhogy én történetesen, mint drágakőkereskedő beszereztem neki a morganitot olcsón, és akkor így bele tudta foglalni a morganitot a gosenit helyett, a gosenitet pedig megtartotta.
2: És amúgy milyen árakon vannak a kövek? Tehát például, amit én megtetszett nekem, és kíváncsi vagyok a történetére, ez egy kis tablettányi
0: turmalin.
2: Átlátszó és
0: igen,
2: rózsaszín.
0: Ez egy dinnye turmalin, tehát az egyik fele rózsaszín, a másik fele pedig fehér, hogyha megnézed, akkor látod a kristály alapot is.
2: Az átlátszó rendszeresen fehérnek hívod. Ez.
0: Hát fehérnek átlátszó, üvegtiszta, vagy víztisztának mondjuk, igen, igen, de fehérnek is mondjuk. Ez kérlek szépen, ez körülbelül 8000 forintba kerül, mert ez egy karátos kő, és ennek a karátára 8000. Ennek egyébként nincsen semmilyen különleges története, annyi, hogy az egyik tájföldi kereskedőmtől van, akitől rendszeresen vásárolok turmalint, és mondtam neki, hogy olyan turmalinokat szeretnék vásárolni, amiben látható a kristály alak.
1: Nézze meg azt a turmalint közben.
0: Ez volt egy másik, hát ami ez tőle, ez és ez volt egy harmadik, ami tőle,

0: érkezett.
1: Na de akkor a gyakorlat az azóta személyesen találkoztál vele, és akkor
0: először személyesen ezeket? Találkoztam vele, ezeket már nem. Ezekről fényképeket küldött, én válogattam belőle, megalkuttunk az árba, és akkor onnantól kezdve elküldte, és akkor én pedig átvettem.
1: És van értékbeli különbség mondjuk egy kerekre, vagy egy téglalap alakúra csiszolt, most ebben az esetben turmalin között?
0: Na, hát ezt már a piac határozza meg. Tehát nagyon közkedvelt a kör alakúra csiszolt kő. Ez valószínűleg a gyémántoktól ered, tehát hogyha valami kör alakúra van csiszolva, akkor annak általában nagyobb az ára, mint hogyha óválra van csiszolva. Aztán az egészen speciális csiszolatok, amik kevésbé kedveltek,
1: például a hosszúkás
0: például a nagyon hosszúkás cseppalak, az mindig kevesebbe kerül.
1: Az kevesebbe kerül?
0: Kevesebbe kerül, mert kivéve, ha gyűjtői kő, ha egyébként ékszerkő, akkor kevesebbe kerül, mert kinek kell egy ilyen hosszú és nagyon keskeny turmalin? Lehet, hogy éppen sem.
1: Lady Gaga nagy turmalin.
2: Telefonáló.
1: Halló, tessék.
3: Szervusztok, Iván vagyok. Egy olyan kérdésem lenne, hogy például a Johannesburgi repülőtéren, amit árulnak gyémántot az ékszerüzletek, azok mennyire megbízhatóak ilyen árérték arányban? Hát, hogy ott is azért átverik az embereket?
0: Johannesburgban nem voltam a reptéren ékszerboltban, de általában azért az egy általános szabály, hogy ezeken a helyeken jó drágán lehet vásárolni kvalifikált drágaköveket. Tehát például Dél-Afrikában nyilván gyémántot lehet vásárolni elsősorban. Ezek szinte mindig szertifikéttel, tehát minősítéssel ellátott gyémántok. Most már csak azt kell tudnod majd, hogy a szertifikétben lévő betűk és számok azok mit is jelentenek.
2: Ezt akartam kérdezni, hogyha nyomtatok otthon egy ilyet, beszkennelek és kinyomtatok egyet, és minden sókristályhoz ezt próbálom
0: megmellékelni. Igen, nyilván, nem, ezek általában független laboratóriumok szokták a szertifikétet mellékelni, vagy ha maga a kereskedő, mert az is előfordul, hogy a kereskedő olyan tömegben árul drágaköveket, hogy ő is kiállít egy tanúsítványt, akkor erre garanciát kell vállaljon. Tehát, hogyha mondjuk adott esetben egy másik laborba is elviszed, és nem olyan, akkor garanciát vállal rá, és visszaveszi, és visszafizeti az árát.
2: Gondolom a kedves hallgató problématikája az, hogy amíg visszamész Johannesburgba.
4: Igen, te vásároltál, hallgató.
3: Nem vásároltam, de megfordult a fejemben.
0: Végül tehát ott lehet vásárolni nyugodtan.
3: Zafirt.
0: Madagaszkáron?
3: Igen.
0: Madagaszkáron... Hát Madagaszkáron rubint és zafírt azt nem biztos, hogy érdemes vásárolni.
2: Inkább gyűrűs farkú makit
0: mert az ottani, azok szinte biztos, hogy kezeltek. Főleg a rubin. Tehát értem. Ha rubint nem vettél, akkor annak örülj.
3: Azt nem vettem.
0: Mert azok általában üvegfeltöltött rubinok. Nagyon szépnek tűnnek, de sajnos értéktelenek. A zafírok azok, hát... Én láttam már jó minőségű madagaszkári zafírt, de nagyon sok rossz minőségűt is, vagy kezeltet is.
2: Épp akartam.
0: Tehát nagyon kell...
3: Ez majdnem, hogy korom fekete. Tehát nagyon-nagyon mély, sötét, fekete színű, vagy mély kék.
0: Akkor az szinte átlátszatlan, ugye?
3: Tessék?
0: Akkor azt gondolom átlátszatlan.
3: Átlátszatlan, igen.
0: Jó, akkor az valószínűleg nem kezelt. Vagyis tehát nem valószínű, nincs értelme kezelni, mert az nem egy túlértékes dolog, tehát azt nem szokták kezelni. Inkább az értékes, tehát a nagyon szép kék, a nagyon szép paradzsaszín, a narancssárga, a lila, ezek azok, amiket inkább kezelni szoktak különböző eljárásokkal.
3: Köszönöm szépen.
0: Szívesen. Hello.
2: Hihetetlen milyen kis szubkultúra nyílt meg itt előttünk.
1: Hát,
2: én azt szemléletem először most találkoztam ilyen kövekkel, és hallgatók meg sorra teszik föl a
0: tehát kérdéseket. Visszatérve a kultúrára, a kultúra az annyi lenne, hogy legalább tudja a neveket, a drágakő neveket. Hogyha
1: hát, vagy ha hall tudja, egy nevet, akkor valami. Azt tudja, hogy ez drágakő.
4: Egy újabb hallgató.
2: Parancsolj, kedves hallgató.
5: Hello, sziasztok, Roland vagyok. Csak egy ilyen félig kapcsolódó kérdés. Egy pár éve hallottam, hogy hát a szintetikus gyémántot készítenek. Emberi hamvakból is.
0: Igen, erről volt igen, szó, volt akkor lehet, hogy lemaradtál az
5: elejéről. Ez akkor nem fals hír? Ezt valóban ennek tudják csinálni?
0: Hát a hamuból nem lehet ugye előállítani. Én itt mondtam, hogy elvileg, hogyha nem tökéletes az égés, és a nagymami elszenesedett egy részben, tehát mondjuk csontszén vagy vérszén képződött belőle, akkor ezekből az elemi szenekből, ha ezt ledarálják, tehát borítják, akkor elvileg nagy nyomáson és nagy hőmérsékleten elő lehet állítani mesterséges gyémántot, igen. De én még nem láttam ilyet, tehát bizonyítékot még nem láttam rá saját szemmel. Én is láttam már olyan internetes fórumokat, helyeket, ahol ezt hirdették, és bizonygatták, hogy ők majd a nagyiból csinálnak
2: hát gyémántot. Megfelelő pénzért bármit.
5: És valószínűleg az eljárás az nem éppen egy olcsó dolog.
0: Nem, hát nem, a gyémánt készítés az nem olcsó, tehát mesterségesen sem olcsó. Tehát tulajdonképpen a szintetikus gyémánt sem 2 forint, csak mivel a maga a gyémánt annyira drága, hogy nyilván akik mesterségesen előállítják, megpróbálják ezt eladni úgy, mintha természetes lenne, és akkor már bejön az ára.
5: Aha, és igazából a szintetikus gyémántokat a szerszámokhoz használják? Az iparban?
0: Szintetikus gyémántot, hát...
2: Önkormányzatoknak?
0: Nem, oda utánzatokat adnak el, túl drága lenne. Az iparban, igen, ipari felhasználása van a szintetikus gyémántoknak, olyan helyeken, ahol vagy valamilyen törésmutatóbeli, magas törésmutatójú, de átlátszó anyagra van szükség, vagy olyan helyeken, ahol nagy kopásállóságú anyagra van szükség, mert ugye a gyémánt az nagyon kopásálló, esetleg magas hőmérsékletet elviselő anyagra van szükség, mert a gyémánt azért hevíthető sok száz fokig. Ilyen helyeken, de most már van egy jelentős ékszergyémánt, szintetikus gyémánt ipar is, ami kifejezetten ékszergyémántokat próbál előállítani. Tehát azt kell látni, hogy a mesterségesen előállított ipari gyémántok, azok nem olyanok ám, mint ami a fülbevalóban meg a gyűrűben van. Tehát az egy ilyen vagy átlátszatlan, vagy félig áttetsző, szürkés, barnás, feketés anyag, mint amilyen, csak nagyon kemény, mint amilyen egyébként a természetben felelhető gyémántok 90%-a is ilyen.
5: És még egy kimondtátok, hogy tökéletes gyémánt nincsen, hogy az ipar elő tudott már állítani tökéletesebbet, vagy keményebbet, mint ami megtalálható a természetben?
0: Az ipar előállított már keményebbet, tökéletesebbet még nem, tehát igazából az van, hogy ha ékszergyémántról beszélünk, akkor általában egyszerűbb egy sárgás vagy egy kékes árnyalatú gyémántot előállítani, tehát valamilyen színű gyémántot, mint szintelent. Uh-huh. Valamiért a szintelen gyémánt előállítása az nagyon-nagyon nehéz. Tehát igazából a fehér gyémántoknál, hogyha az mondjuk még jelentős nagyságú is, akkor ott kisebb a veszélye annak, hogy szintetikus gyémántot próbálnak eladni. Ha én jól tudom, akkor a legnagyobb mesterséges gyémánt, amit egy kristályként előállítottak, az 6 vagy 7 karát volt. Ennél nagyobbat nem. Tehát ha veszel egy 10 karátos gyémántot, akkor már biztonsággal mondhatjuk, hogy az természetes.
5: És ez a 6-7 karát, ez nagyságban mondjuk mekkora centiméter?
0: 6-7 karát az 1,2 gram. És az azt jelenti, hogy ugye az egy nyers kő, tehát úgy számolt, hogy a csiszoláskor annak a fele porrá alakul és elvész. Tehát egy olyan 3 karátos csiszolt követ lehet belőle készíteni.
2: Ez azt jelenti, hogy 10 karátos gyémánt, az 20 karátos kőből van.
0: Így van, nagyjából igen, általában.
5: És úgy külsőleg mekkora, hogy itt centiben elképzelem?
0: Hát szerintem olyan 1 centiméteres lehet. Egy, másfél ilyesmi nagyságú lehet. Jó.
5: Köszönöm szépen az információkat.
0: Nagyon szívesen.
2: Tehát Johannesburgból még nyelv alatt be lehet hozni.
4: Köszönjük, hello.
2: Nyelv alatt be lehet hozni Johannesburgból.
0: Persze, vagy análisan. Tehát végbélben.
2: Nyugtassál meg, hogy a DJ-ink lemezjátszóiban csak természetes gyémánt.
4: Így van, én itt mutogatom itt a hangszedőnket, ugye nálunk is van gyémánt, vagy gyémánt van.
0: Na, hát így van, a hangszedőben gyémántok vannak. Szerintem azok ipari gyémántok, de valószínűleg természetes gyémántok.
4: Újabb telefonálom, mindenki itt megosztja a kövesélményeit.
6: Én itt ezen a szintetikus gyémánt vonalon haladnék egy picit tovább. Én úgy tudom, hogy alapvetően 2 módszer van. Az egyik ez az orosz-szovjet módszer, amivel gyakorlatilag iszonyú erővel összerobbantanak anyagot, és gyakorlatilag pici gyémántra, grafitból vagy egyéb más komponensekből ilyen módon tudnak újabb rétegeket tovább kristályosítani. Másik pedig az acetilén fáklyás történet, amivel inkább nagyon apró szemű gyémántot, szintetikus gyémántot lehet létrehozni. Azt hiszem ez a 2 iskola van a szintetikus gyémántban. Ezt te is így tudod, vagy nem?
0: Én is így tudom. Igazából az acetilén fáklyást azt csak ipari gyémántra használják, igen, ha én jól tudom.
6: Igen. Én is így tudom.
0: A másiknál vannak ilyen kísérletek, de már nem csak Oroszországban, hanem Amerikában és Japánban is, hogy jammy quality, tehát drágakő minőségű gyémántokat hoznak létre.
6: Mind orosz eredetű, tehát az amerikai biztosan.
0: Igen, igen, igen, valószínű. Tehát ugyanazt a módszert használják. Van most egy teljesen új módszer, amivel viszont a nem jó színű gyémántokat változtatják meg, tehát a barna vagy a szürke gyémántokat, amivel eddig nem sok mindent tudtak kezdeni. Most képzeld el, hogy van egy szép nagy gyémántod, ami nagyjából zárványmentes, és szuper lenne, csak szürke vagy barna. Hát most kinek kell? Na most ezzel kezdtek el kísérletezni, és kiderült, hogy valami érdekes varázslat segítségével nagyon magas hőmérsékleten és nagyon magas nyomáson tárolva ezeket a köveket bizonyos ideig, ezek teljesen kifehérednek. Aha. Tehát gyakorlatilag elveszítik ezt a csúnya szürke vagy barna színüket.
6: De mi a bánat ez a szürke szín benne? Tehát
0: valószínű, hogy olyasmi lehet, mint amilyen tehát valamilyen rácsiba okozhatja, tehát nem egy szennyeződésről van itt szó, hanem egy olyan rácsiba, ami a rácsiba következtében másfajta fényt tör és ver vissza a gyémánt. És hogyha nagyon magas hőmérsékleten és nyomáson tárolod, ez a rácsiba kisimul. Tehát igazából ezt már nem is tekintik.
6: Így van.
0: Hát például, hogyha van egy darab ametiszted, és azt elkezded hevíteni, akkor, mivel ez is egy ilyen rácsiba okozza a lila színét, akkor ez a hevített ametiszt hirtelen citrinné válik, kisárgul, és onnantól kezdve ezt nem is tudod megfordítani, ezt a folyamatot.
6: Na, tök érdekes, mert pont ezt akartam kérdezni tőled, de fejezd be, ne arra, hogy igen.
0: Semmi, megfordíthatatlan a folyamat, tehát citrinből nem tudok ametisztet előállítani, csak ametisztből citrint. Így van, sőt, hát a citrineknek a 90%-a ametisztből előállított citrin, mert egy sokkal szebb, kedveltebb a színe, mert ilyen mézszínű vagy narancssárga is előállítható, míg a természetben található citrin az általában ilyen szürkés, zöldes, halványsárga színű. Egészségesen.
6: Köszönöm, bocsász. A kérdésem az lenne, hogy én korábban egy olyan helyzetbe kerültem, hogy egy észak-afrikai országban vásároltam egy geódát, egy zseódot,
0: igen,
6: amelyik egy ametiszt geóda volt, de hát én akkor még ilyen hátizsákos csapattag voltam, és tehát ez egy ilyen, nem tudom, ilyen 6-7 kilós volt, tehát érted, brutális súly cipeltem itt keresztül Európán aztán, és ebben a geódában ametiszt volt elméletileg található, de Észak-Afrikában sokan játszogatnak olyan történetet, hogy totális laikusokat átverős módon mindenféle marhaságot eladnak. Minden. De ez ilyen nagyon lájtos ametisztnek tűnt, tehát olyan szempontból, hogy olyan nagyon halovány lila. És attól függően, hogy hol helyezzem el a mai napig a lakásomba ezt a geódát, nem zárom le, tehát a két felét nyitva tartom, akkor mint hogyha változna a szín, ez lehetséges, vagy ez...
0: Természetesen, itt beszéltünk a pleokroizmusról,
6: tehát
0: azoknak a köveknek, amelyek úgynevezett kettős törőkövek, azok különböző szögből figyelve más-más színűek is lehetnek. Van amelyik anyagnál ez nem számottevő, nem figyelemre méltó, de vannak olyan kövek, amiknél igen drasztikus ez a...
6: És az ametiszt ilyen lehet?
0: Hát az ametisztnek is van, tehát mondjuk az lehetséges, hogy egyszer sötét lilának és egyszer meg világos lilának látod.
6: Ez
0: nyugodtan előfordulhat, de vannak olyan kövek, ahol teljesen más szint látsz, tehát mondjuk például egy dumortieritnek a kettős törő, egyszer feketének látod, egyszer pedig kéknek. Meg fehérnek, tehát ez nagyon érdekes, vagy például, amit itt említettem már az előbb, a tanzanit, aminek egy elképesztő hibbant lila színe az egyik szín, a másik szín az pedig egy ilyen zöldes sárgás, és van egy harmadik is, de az nem számottevő.
6: Figyelj, és tegyük fel a legutóbbi betelefonál, amit mondtál, hogy 6 karátig tudnak elmenni, akkor valószínűleg az összerobbantásos nagy nyomású rendszer, gondolom, igen, erre céloztál.
0: Igen.
6: Ott tényleg egy hat karátos szintetikus gyémántot és egy hat karátos természetes gyémántot letesznek egymás mellé, akkor ez egy nagyon macerás, vagy kvázi eldönthetetlen, hogy kikivel van, hogy az tényleg frankó, vagy nem.
0: A jelenleg...
6: Melyik a szintetikus, vagy nem.
0: Ezt mondtam már, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni. Tehát, hogyha találsz benne platina tégei maradványokat, vagy valami egyéb olyan zárványt, ami a gyémántnak alapból nem sajátja, akkor azonnal tudod, tehát ha valami fém maradék van a kristályban, és ezt nem csiszolták ki belőle, akkor az teljesen biztos, hogy szintetikus, mert fém maradvány soha nincsen gyémántban. Grafit viszont lehet, hiszen maga is grafitból, szénből van. Tehát így lehet. Ha kicsiszolták belőle, és nem látsz benne semmi egyebet sem, amitől meg lehetne állapítani, akkor a jelenlegi policy az, hogy természetes gyémántnak kell tekinteni.
6: És ezek a lumineszenciás megkülönböztető dolgok, ez kamuflás?
0: Nem.
6: Más egy ideig az volt. Működik, de a gyémántnál nem.
0: Hát az van, hogy a gyémántoknak egy része az luminescens, egy része pedig inerz, tehát nem reagál az UV-fényre. Tehát ez alapján nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy ez mesterséges vagy természetes.
6: Tehát ezek szerint létezik a természetes nincs mind a két fajta.
0: Így van.
6: Hát, bonyolult ez a világ.
0: Bonyolult. Hát, szerintem érdemes mindig szakértőhez fordulni ilyen esetben, mert...
6: Jó, de hát amit mondasz, az azt mondja, hogy szakértés, azt mondja, hogy bakker.
2: Érdemes jó szakértőhöz fordulni.
0: Hát, jó. Itt most szerintem Magyarországon nem sokan vannak olyanok, akik ilyen 6-8 karátos gyémántot akarnak vásárolni csiszolt formában. Mondom, nyers formában a legegyszerűbb, mert akkor ott rögtön látszik, hogy most ez egy természetes vagy mesterséges dolog.
6: Miért?
0: Hát azért, mert kristály szerkezete van általában a nyers természetes gyémántnak.
6: De nekem volt a kezemben ilyen nyers gyémánt, hát ez ilyen... legömbölyödött, üvegszerű, tehát
0: így van. Igen, de hát azt
6: nem estem hasra tőle.
0: Persze, semminek nem látszik egyébként így kívülről.
6: Annyi, hogy nagyon hideg, ugye, az üveghez képest.
0: Az üveghez képest hideg, ez így van, de az összes drága kő hideg az üveghez képest.
6: Hát meg kiváló hővezetésük van nyilván. Tehát egész pontosan talán a gyémántnak van a világ legjobb hővezetés a kristályok között.
0: Hát nem, azért ez nem egészen így van. Sajátos a hővezetése, ezért is lehet gyémántteszterrel megkülönböztetni a többi utánzattól. De például a moassanitnak ugyanilyen a hővezetése, ami egy mesterségesen előállított anyag. Szerencsére a moassanit viszont egy kettős törőanyag, a gyémánt meg egy egyszerű törő, tehát ezt egy lupéval meg lehet állapítani, hogy megkettőződnek-e a fazetta felületek, ahogy belenézel. Ha megkettőződnek, akkor egy kettős törőkörről van szó, ha meg nem, akkor egy egyszerű törő.
6: Jó, bocsi, hogy
2: feltartottak, de nagyon nagyon fontos kérdés.
4: Hello. Még nekem is van.
2: Tényleg megtalálták a kriptonitot?
4: Hello.
2: Én azt olvastam,
7: igen, kerülnek elő meglepő kövek. Új kövek.
4: Szerintem majd fognak előkerülni, ugye itt a világűrt szeretnéd behozni a kérdésbe, hogy...
0: Igen. Hát a világűrös...
4: Vártok-e ilyen köveket mondjuk a Marsról, vagy a Curiosity, vagy bárhonnan,
0: sőt, meteoritok? Történt is már, tehát vannak olyan meteoritok. Egy picit csúsztattam, amikor azt mondtam, hogy a világ legkeményebb természetes köve a gyémánt. A Földön lévő legkeményebb természetes kő a gyémánt. De meteoritban találtak már olyan gyémántot, ami még ennél is keményebb, tehát 10 és feles a keménysége.
7: Én is hallottam, a gyémántjogart abból csinálták.
0: És peridotot is találtak már meteoritban, az egy zöld színű kő. Általában, amit meteoritból származik, az inkább egy ilyen sárgás. Az ametisztből előállított citrinre emlékeztető ilyen erősebb sárgás.
4: Erős hőkezelésen mennek át, mire leér,
0: pontosan.
4: Foglalatból nem veszik ki.
0: Pontosan, és nagyon picik. Tehát igazából csiszolni ilyen negyed meg félkarátos kövek jönnek ki belőle, de ezek a világűrből érkező drága kövek.
2: Sajnos eltelt az időnk, pedig még annyi kérdés lenne hátra. Nagyon szépen köszönöm István, hogy itt voltál.
0: Jövök délután is, semmi probléma.
2: Meg hogy elhoztad ezt a sok szép követ. Egyébként azt mondd már, hogy melyik a kedvenced ezek közül.
0: Nekem a tanzanit közül. Az egyik kedvencem.
2: Az a gyönyörű kék.
0: Azt nagyon szeretem, igen, a tanzanitot. Azt rögtön, amikor megismerkedtem vele, akkor a szívembe zártam. Ennek annyi érdekessége van, hogy egyébként alapból én nem szerettem a kék színt nagyon sokáig, és mostanában az elmúlt években kezdtem el megszeretni, és pont egy kék kő a kedvencem. Hát, így alakult. Még azért nem tudom, hogy azt elmondhatjuk, hogyha valaki még erről picit többet akar, akkor...
4: Igen, erre volt is kérdés, úgyhogy hol lehet ezzel foglalkozni.
0: Tehát, hogyha ha valaki egy picit, igen, picit többet szeretne erről tudni, akkor a Verk Akadémián szeptember 22-én indul egy ilyen szabad egyetemszerű, hát tulajdonképpen egy ilyen előadássorozat, ahol bepillanthatunk a drága kövek csodálatos világába.
2: Szevasztok, két hét múlva megint lesz harmadik utas, akkor valószínűleg a Babel Sound Fesztiválról lesz szó, négy hét múlva pedig jön hozzánk egy katasztrófa turista, de elmondom nektek az egyik kedvenc vendégemet, aki jövőre fog jönni, Mátri Eszter érkezik majd Hongkongból, aki delfinekkel foglalkozik, de ez majd tényleg csak jövőre. Találkozunk akkor pénteken vagy szombaton a Tilos születésnapon, addig is legyetek jók és hallgassátok továbbra a Tilos Rádiót. Szervusz István,
4: köszönjük szépen.
2: Szervusz. Szervusz. Szervusz. Szervusz. Szervusz. Szervusz. Szervusz.

0: szép napos délelőttöt, nem az van. A Szakácstól a Tilas Rádió 2017-73, és ezúttal hárman vagyunk a stúdióban, de nem a megszokott csapattal, hanem két tudományos fantasztikus vendégem van. Motyó és Gyula, kérlek szépen mutatkozzatok be.
1: Szerbusztok, én Motyán Zoltán vagyok, és Alfa Holdbázis rajongó a kezdetektől, gyermekkoromtól. Ez itt létemnek a célja pillanatjelag.
2: Hóri Gyula vagyok, nekem meg az Orion jutott. Az, hogy életem célja, az persze túlzás volna, de az utóbbi években meglepően sokat kellett foglalkoznom az Orionnal, miután közhelyítettem, hogy én ezt kedvelem, és honlapot is nyitottam az alkalomra, és most, mint ennek szakértője vagyok itt meghívva tévedésből.
0: Az a végén megmondjuk, hogy tévedés volt-e vagy sem. Ugyebár, aki esetleg kevésbé ismeretlen, ismerős vagy alulművelt a műfajban, annak el kell mondjuk, hogy két legendás sorozatról van szó, ami a tévében futott. Azt hiszem, hogy az Orion volt az öregebb, a 70-es évek eleje táján volt. Ez egy német sorozat volt, és 75-ben készült, azt hiszem, az Egyesült Államokban.
2: Nem.
0: Mondjad?
2: Az Orion 66-ban készült.
0: Igen, már régen készült.
2: És nálunk 67-ben bemutatták már.
0: Na mondom, ezt akartam is mondani.
1: Igen, egyébként valószínűleg az Alfával kevered, mert az volt az, ami 75-ben készült, és nálunk mutatták be 77-ben először.
0: Igen, de hogyha valaki esetleg úgy jobban megismeri, mert ilyen auditív a memóriája, akkor a néhány taktust bejátszanék nektek, mert az egyik zenét azt sikerült megszereznem, és mindjárt fogjátok tudni, hogy miről is van szó.

0: Ez volt tehát a Zolian űrhajónak a főcímzenéje és a legismertebb dallama. Melyikről beszéljünk először?
1: Hát szerintem haradjunk időrendben, és akkor az Orion kezdjön.
2: Jó, kezdjük az Oriannal. Aha.
0: Mit lehet azon túl csinálni, hogy az ember megnézi ezt a sorozatot és élvezi?
2: Szeretni lehet.
0: És szereti.
2: Annyira lehet szeretni, hogyha majd megint megnézi, akkor örül neki, hogy ismét látja. Én ezt az állapotot már sikerült ezt elérnem.
0: És hol lehet ilyenkor újra megnézni?
2: Hát videókazettán mondjuk most már, mert hogy most már föl lehetett venni tévéből, meg hát DVD-n megvehető most már a sorozat is, meg megvehető a sorozatból készült mozifilm is. Ami egy új, egészen új dolog nálunk. Mikor, segítsé, mikor készült a mozifilm? 2003?
1: Tavaly, nem?
0: De az eredeti képek alapján.
2: Az eredeti sorozat anyagából vágtak össze egy mozifilm változatot. Egy nagyon érdekes, különleges kísérlet, ami nem sikerült rosszul.
0: Én nem dicsekedhetek ilyen múltra, mint így, hogy nagy Orion rajongó lennék ma, de annó emlékszem, hogy szerettem és néztem. Viszont azt hiszem, hogy körülbelül egy olyan, nem is tudom, pár hónapja lehetett, amikor eszembe jutott, és kíváncsi voltam, hogy mi lett belőlük azóta, és megnéztem a szereplőket a mai mi voltukban, és megdöbbentem, hogy emlékeztek a, hát Nanahot ti emlékeztek, volt az a Tamara Jagello nevű szőke hölgy, aki mondjuk a szép nő volt a filmbe, ami minden kalandfilm elmaradhatatlan szereplő, vagy aki minden.
2: Igen, a hős jutalma.
0: Igen. Elmaradhatatlan szereplő. Na most jóval 70 fölött is egy nagyon szép nő, és mindig egy kis pekingi palota pincsét tart a jobb kezében, mint egy táskát, tényleg úgy is fog egyébként, így megmarkolva. Szinte minden képen rajta, teljesen mindegy, hogy a tévében nyilatkozik, az utcán sétál, vagy bemegy egy bisztróba, mindig ezzel a képen mutatják, és tényleg egy szép nő. A többiek egy kicsit megzuhantak, hogy láttam a férfi a pasik.
2: Hát sajnos vannak egy pár főbb szereplők közül is, akik már meghaltak, hiszen ez egy annyira régi sorozat, és akkor is középkorúak voltak a filmben sokan, és hát eltelt az idő.
0: Aha. Kicsit a tudományos fantasztikus dolgoknak a lélektanáról, ha kérdezhetnék titeket, és nem is konkrétan a filmről. Ugyebár ezek mesék. Tulajdonképpen az én számomra én úgy konvertálom a mai életre, hogy a hétmérföldes csizmának és az egyéb csodatörténeteknek, meg a repülőszőnyegnek igazából a mai verziói. És hogyha lekopasztjuk róla sokszor a technikai dolgokat és a furcsaságot, meg a lehetetlenségeket, akkor szokványos emberi történetek, háborúk, békék, ármánykodások és szerelmek vannak ugyanúgy, mint minden más történetben, de kétségtelenül, hogy az izgalmát és az érdekességét mégis ezek a furcsa technikák, ezek a jövőképek, ezek a ma még elképzelhetetlen csodák adják. Ti is érzitek ezt?
1: Igen, természetesen. Tehát a sci-fi rangjogó az attól sci-fi rangjogó, hogy ezeket a különlegességeit veszi figyelembe a filmnek leginkább. Tehát mindaz, ami nem fér bele egy normális, hagyományos regény formában kifejthető történetnek. És
0: ez egy ilyen interaktív műsor, ugye?
1: Igen, most telefonálok éppen be.
0: Igen, hello!
3: Sziasztok, a Golyos vagyok.
0: Szia.
3: Hadd kérdezzek már felmérő jelleggel, hogy a műsor vendégei hány évesek voltak akkor, amikor ezek a sorozatok mentek a tévében?
2: Kezdem én, az Orion 67-ben volt Magyarországon, akkor 5 éves voltam.
3: Ez nagyon király.
1: Az Alfa az, igen?
3: Igen?
1: Az Alfa az 77-ben volt, és én akkor voltam 8 éves.
3: Aha. 8. Ez nagyon klassz. Jól van, mert azt hittem, hogy arról beszéltek, amikor még nem is éltetek aztán.
1: Jaj, ne, hát ennyire fiatal a hangunk.
3: Jól van. Igen.
1: Ennek örülök.
3: Még egy mondat, hogy én azt hittem, hogy a mai sci-fi nap az azt jelenti, hogy minden zene szám ilyen bugyborékolva fog megszólalni. Az Astro Gilberto, meg ezek is. Hát de nem, csalódtam egy.
1: Hát hosszú meg a nap, ki tudja.
2: Az volt a sci-fi közhelyek rovat egyik témája, hogy jól emlékszem.
3: Ja igen, meg hogy ti is úgy éreztétek, vagy csak én voltam olyan gyerek, hogy én azt hittem, hogy majd 2000-ben, majd már akkor én leszek mondjuk 40 éves, vagy 39, mint ahogy lettem is szerencsére. És én akkor úgy gondoltam, hogy majd a gyerekeim akkor már a legközelebbi kis bolygóra fognak majd óvodába járni, ezt, meg ilyenek.
2: Mindenki így hitte.
3: Mindenki így gondolta?
1: Igen. Természetesen.
3: Jól van. Nagyon örülök.
1: Szia. De még az előzőhez kapcsolatban még van is nekem, még annak idején a filmmúzeumban ment egy ilyen kis filmecske, a 70-ben készült a Antal Imrével a Halló, ez fantasztikus című film. Azt hiszem a halófiúk, halólányokhoz kapcsolódott valami módon ez a dolog, és abban egy nagyon vicces öltözékekben és nagyon futurisztikus körülmények között fiatalok beszélgettek arra, hogy hogyan fogunk élni 2000-ben. Hát igen, tehát nem úgy élünk.
2: De nagyon vicces volt. Mindig tévedett, igen.
1: Tehát visszatérve a sci-fire, igen, tehát ez a hétmérföldes csizma, ez egy talán egy kicsit rossz példa, mert
2: szerintem nagyon jó példa van. Hát, jó, persze nem tudom, te mit akarsz kihozni.
1: Igen, azt akarom kihozni, hogy ugye ugyanennek a vitának egy másik oldal például, hogy szoktak erről beszélgetni, hogy mi különböztetett még a fantazit, meg a sci-fit. Hát akkor ez esetben a hétmérföldes csizma az inkább a fantasy témakörbe tartozik. Elsősorban szerintem a különbség a kettő között az abban van, hogy milyen elemeket, illetve milyen hangulati elemeket alkalmaznak. Tehát hogyha úgymond a film vagy a regény az a tudományosság, nem azt mondom, hogy tudományos, de a tudományosság látszatát kelti, akkor nevezhető sci-finek, tehát űrhajók vannak benne. A lézerkard is belefér még természetesen, hogy aktuálisak is legyünk. Tehát igen, tehát az hétmérföldes csizma az nem egészen ide tartozik szerintem.
2: Na akkor én viszont kontrázom, mert nekem meg megtetszett a hétmérföldes csizma és a repülőszőnyek példája, mert mind a kettő egy eszköz.
1: Igen.
2: Az akkori viszonyokban meg nem valósítható álmokat beteljesítő eszköz, aminek ma megvannak a megfelelői, ma mindenféle űrhajók, szuperjárművek, egyebek vannak. Akkor arról álmodott az ember, ma meg a szuperűrhajókra álmodik az ember, de a rokonságot én nagyon érzem.
1: Ebben teljesen igazad van.
0: Azt kell mondani nektek, hogy idefelé az is késtem el, mert persze bringával is elkések, én egy időre késő vagyok, úgyhogy utólag is tőletek is mindenkit elnézést kérek. A Kosztolányi tér előtt álltam a pirosnál, a 28. pirosnál, és úgy ezt nem soha nem fog elindulni, és akkor a kis jegyzett fizetem, ami gondolatányat szoktam jegyezni. Elkezdtem összeírni, elég csúnyán értem, hogy utána néhányat fel tudok olvasni, hogy a tudományos fantasztikus filmekben, könyvekben, novellákban milyen nagyon fontos, ilyen ma még megvalósíthatatlan és de nagyon vágyott eszköz létezik. Nem mindegyik nagyon vágyott, de mindegy, de és állandó szereplője.
2: Van, aki esetleg vágyik arra is, igen.
0: Tehát az időgép, a furcsa és nagyon nagy hatású és ma még ismeretlen fegyverek, a térugrás, ugye, hogy
1: majd
0: beszéltünk később, hogy mit értünk, ez a hibernálás, illetve az időben való utazás úgy, hogy valójában megtörténik az út időben, térben, de mi nem veszük észre, mert valamilyen módon megfagyasztva, vagy mit tudom, milyen vegyszerekkel kezelve, vagy lélektanilag befolyásolva, mi ezt nem érzékeljük, és nem is öregszünk közben. Aztán a csoda gyógyszerek, a bármiféle sebb, szerv, betegség, gyógyítása, cseréje, felújítása, stb. És miközben ezen törtem a fejem, az is eszembe jutott, hogy a háborúskodás, tehát az Ivanhoe, Robin Hood, háború és béke epizódjai tulajdonképpen megjelennek a tudományos fantasztikus filmekben. Majdnem mindig attól is érdekes, vagy nagyon sokszor, hogy ezek az idegen lények, az idegen intelligenciák, a mások, ezek nem akarnak velünk túlságosan barátságosak lenni, sőt egymással is hadakoznak, ha többen vannak. És egy ilyen, mint ahogy a görög mitológiában is minden isten mindenkivel ármánykodik, rosszba van, összefog, háta mögött ügyeskedik, vagy nyíltan háborúzik, ugyanez van a tudományos fantasztikus filmekben, és ez elmaradhatatlan kivetítése az emberi kultúrának, hogy bármikor csak úgy tud elképzelni dolgokat, hogy küzdelem, harc, háború?
2: Azt szerintem ennek a kérdésnek része az is, hogy végig filmekről beszélünk. A sci-fi-nek csak egy része az, amit a filmekben látunk belőle. Mert az irodalom része a sci-fi-nek tágabb körül, szélesebb spektrumú, sokkal többféle dologról van általában benne szó, meg sokkal kifinomultabban kibontható benne egy-egy elmélet vagy ötlet, mint amit a filmben meg lehet osztani. A film az másfél-két és fél óra most már, ahogy egyre jobban nyúlnak a filmek, és abban nagyon egyszerű dolgokat lehet csak végigvinni, és a dramaturgia kötelezi a rendezőt arra, hogy a végén befejeződjön a történet, és nem mehet a néző ki a moziból néhány kivételt eltekintve, mint mondjuk a Mátrix második része volt, úgyhogy nem tudja, hogy most mi az ördög történt, és most meddig kell még várnom, hogy látom a harmadik részt. Tehát a filmben leegyszerűsített történeteket és több sémát látunk, mint ami a sci-fi irodalomban általában jelen van. De hát a filmekre ez azért többé-kevésbé jellemző. Azt hiszem jó a felmérés.
1: Igen, de ugyanakkor meg azt is vegyük figyelembe, hogy ugye valamiféle konfliktusnak kell lennie, tehát akkor is, hogyha magas irodalomról van szó, akkor is valamilyen konfliktusnak kell szerepelnie a műben. Na most a harc és a Robin Hoodozás az végülis egy fizikai formája a konfliktusnak. Ugyanakkor ez lehet lelki szinten is folyhat egy ilyen, tehát most tehát az erőszak fogalma az eléggé relatív, mert most képzeljünk el egy olyan társadalmat, ahol ténylegesen nincs már fizikai erőszak, akkor ebben az esetben egy erőteljes párbeszéd is minősülhet adott esetben ebben a kulturális környezetben egy erőszakos tevékenységnek.
0: Egyébként hát én is teljesen tisztában vagyok azokat a dolgokkal. Szoktam is így intőleg mondani, hogyha valami kiránduláson valami rossz történik velünk, vagy elmegyünk valahova, és mit tudom én, az autó belecsúszik az árokba, aztán na most mi a fenét csináljunk, hogy semmi baj, gyerekek, ezt majd valahogy meg fog oldódni, most én is nagyon ideges vagyok, de milyen jót lehet majd erről anekdotázni. Mert ugye amikor süt a nap, jó idő van, szépeket láttunk, naposztunk, finomakat ettünk, fagyiztunk, aztán hazamentünk, ezek úgy összefogják, mikor volt ilyen, hány ilyen volt. De amikor ellopták a fényképezőgépet, belecsúsztunk az árokba, megverték a Sanyikát, meg mit tudom, ilyesmi, ezektől aztán akkor rossz, de egy-két héttel később a bulin, na és akkor képzeld el, és fülig ér mindenkinek a szája, hatalmas a történet. Hát nyilván ilyen konfliktusokról, csatákról lehet a jövőben is, jövőre is emlékezni, viccbe, hogy mondjam.
2: Hát igen, hogyha ha nézőcsalogató érdekes filmet akarnak csinálni, akkor kell valami olyasmi, ami a nézőket érdekli, és a jelenlegi séma szerint a nézőket valamilyen konfliktus, annak megoldás érdekli, közte valamilyen kegyetlen küzdelemmel, ahogy az idő múlik, egyre kegyetlenebb küzdelemet láthatók a filmekben, és ez most a sémának része. De nem minden sci-fi film ilyen, néha látni kivételeket, és magam részéről azt kell, hogy mondjam, hogy néha azok az érdekesebbek, amikor eltérnek a hollywoodi sémától, a szokásos kalandfilm sémától.
0: Na akkor térjünk egy kicsit akkor a Orionra rá, jó?
2: Mennyi?
0: Bevezetőnek annyit mondanék, hogy ugye talán azt lehet mondani, hogy ha nem is egész biztos, hogy vele kezdődött, de úgy tömegméretekbe és úgy a köztudatban Vernéhez kötjük a tudományos fantasztikus irodalom megjelenését. Amennyit ő összefantáziált, és sok-sok könyvét ilyennek vehetjük, hát ez tényleg elképesztő. Olyannyira, hogy egy 400 oldalas tanulmányt írt, egy francia fizikusból lett író, azt hiszem Valixnak van éve a neve, hogy milyen tévedései voltak, vagy milyen olyan dolgokat regélt meg, vagy jövendőlt meg Verne, ami soha nem lesz meg, hiszen technikailag ez így nem működik, vagy lehetetlen. Amiben már az is nagyon szép, hogy egy fizikusnak ennyire megmozgatta a fantáziáját, hogy egy 400 oldalas műbe ezt össze is foglalta a kifogásait. Képzeljük el, mi lehetett, amivel egyetértek. És hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy még Verne példájában, hogy már az én gyerekeimnek is hát kellett bizonyos narráció a Verne könyvek. Ez már nem érezték olyan izgalmasnak, mint mondjuk én, mert hogy nekik már ez az űrhajó, meg ez a ilyen ágyú, meg olyan ágyú, hát a tévében 20-szor ilyet mutatnak. Hát mi van ebben olyan nagy fantázia? Ha az Oriont nézed mai felnőtt érett szemmel, akkor találsz benne olyat, amire azt gondolod, hogy hát ez ilyen kicsit már nevetséges, hogy akkor így képzelték el, nem is olyan régen pár évtizede?
2: Persze, többet is nyugodtan lehet találni. Ez azért nem nehéz, mert 30-35 év a filmben nagyon sok időnek számít, és egy akkor futurisztikusnak elképzelt valami ma már tényleg nagyon nevetséges tud lenni. a díszlet, az egész koncepciója a díszletnek, a gépek kezelése, a gépek szerkezeti megjelenítés, ami éppen van, az volt a túlhaladott. Aztán persze nem tudjuk, hogy a film, mert az kb. 3000 táján játszódik a film történet, a megírt történet szerint, addig még sok minden változhat. Lehetséges, hogy akkor majd ez a forma, meg ez a design, meg ez a kezelési technika számít majd korszerűnek, de most nevetségesnek érzik, ez kétségtelen.
0: Azt is gondolom, hogy a német filmesek vagy sorozatkészítők mondjuk egy Csillagok háborújának képest zseppénzből csinálták ezt.
2: Úgy is van, igen. Olcsó filmet kell csinálni, egy olcsó tévésorozatot. Hát úgy is néz ki sokszor, de azért leleményes, és ahhoz képest, hogy olcsó. Én a mai szemmel úgy látom, hogy fantáziadús a filmnek a megjelenítése. Ez az, amiért még szerintem most is tetszik sokaknak, nem csak az idősebbeknek. Emlékszem, micsoda nagy letolást kaptunk Novától a fórumon, hogy miért mondjuk, hogy csak az idősebbeknek tetszik. Egy fiatal lány kikérte magának, hogy hát már pedig ő neki ez szintén tetszik, pedig hát ő még csak 10 éves. Hát van, akinek megragadja a fantáziáját, vagy egyszerűen az esztétikai érzékét kielégíti a filmben látható.
0: Néhány szóval lehet tudni mondani a szinopszisát, hogy miköré fonódik ez a történet?
2: Nagyon egyszerű a történet. 3000 táján a föld föld középpontú ilyen naprendszerre kiterjedő birodalom űrcirkálói a űrben járkálnak. Az egyik űrcirkálón McLean parancsnok és személyzete kószál, és mindenféle olyan dolgokat csinálnak, amiket nem lenne szabad, ilyen helytelenkedéseket, kísérletezéseket, szóval rendetlen banda, és ezekért a kiágásokért büntetésbe helyezik őket, járőrszolgálatba küldik őket 3 évre, és a járőrszolgálatot megfejelve a hajóra helyeznek egy biztonsági tisztet, Tamara Jagálló hadnagyot, akinek az a dolga, hogy a körmükre nézzen. És mehetnek járőrszolgálatba, és az első járőrszolgálaton rögtön belebotlanak az eddig még ismeretlen ellenségbe, a varangyokba. Csillagközi lények, nem tudják honnan jönnek, nem tudják mit aggannak, de biztos, hogy ártanak, mert rögtön az első tevékenységük az, hogy ott az egyik űrállomás személyzetét megölik. És akkor innen jönnek a galandok, mindig lesz valami, ami veszélyezteti a Földet, ez a veszélyben a Föld, ez egy ilyen visszatérő szlogén az Orionban, meg kell menteni a világot, ez azóta is így szokott lenni a filmekben, és McLeannek mindig sikerül, meg a csapatának mindig sikerül megmenteni a világot.
1: Igen. Ezt szabad hozzáfűznem valamit, hogy ugye beszéltünk erről, hogy a sci-fi-k azok mindig a fegyveres konfliktusokról szólnak, hát ez is ugye arról szól, de hát ugye az Orion az egy ilyen, végülis egy ilyen kis szórakoztató film, bár kétségtelen hangulatos, és itt azt érdekes megjegyezni, hogy milyen tökéletesen alkották az ellenségképet. Tehát itt vannak a varangyok, akiket igazából nem tudjuk, hogy micsodák, kicsodák honnan jönnek, teljesen arctalanok, tehát még nem, hogy az arcukat, de a testüket sem nagyon látni, mert ilyen átlátszó valamik. Tehát gyakorlatilag tudjuk, hogy ellenségesek, nem tudjuk, hogy kicsodák, mit akarnak, mit gondolnak a világról, tehát nyugodt, tehát semmiféle lelkismeret furdalást nem kell az iránt éreznünk, hogyha kinyírjuk őket.
2: Igen. És az Orionról egy megjegyzést hagyták még most, ez eszembe tud, ez érdekes azoknak, akik nem ismerik, az Orion sorozat 7 részből áll összesen. A Star Trek sorozat nem tudom már hány részből áll, csak abban a szériában, azóta a tévésorozatok rengeteg epizódból állnak, az Orion összesen 7 epizódból állt, és ez szerintem az egyik erénye volt, mert nem futott ki.
0: Ezt most komolyan mondod, hogy összesen 7-ből állt?
2: Igen, persze.
0: Én is 7-et láttam?
1: Igen, 7-et láttam.
0: Így megesküdtem volna, hogy legalább 2 évig néztem.
2: Hát többször megismételték, de összesen 7-et készült
0: nem, én úgy emlékszem, amikor szombat délután, vagy azt hiszem este 6 vagy 8, és a korral jön űrhajó.
1: Na jó, egy gyerekkorunkban a nyári szünetek is nagyon hosszúnak tűntek, most meg ugye pillanattalat elő.
0: Tehát ha mondjuk sok pénzt kellett volna, vagy lehetett volna most nyerni, vagy veszteni, elég sokat tettem volna arra, hogy több mint, jóval több mint 7.
2: Pedig összesen 7 rész készült el belőle, sehol a világon nincs belőle, nincsen más epizód, amit mi még nem láthattunk. Nem, ennyi készült el.
0: Aha. Azt el kell mondjam, hogy amit nézegettem a szereplőket, ahogy mondtam nektek, meglepve tapasztaltam, hogy hiába telt el azóta sok évtized, hiába szerepeltek azóta sok filmben, színházban, sőt, hogyják ezt a hölgyet, a Éva Plug, aki a Tamara Jagellót játszotta, egyébként a a legnagyobb német szinkron színésznőnek tartják, tehát Eva Gardnertől kezdve a híres amerikai nagyoknak mindig ő volt a német hangja. Mondjuk ő volt mint már Magyarországon a Dalos Szilvia, aki legalább két évtized, vagy három évtizeden keresztül Sofia Lorentől kezdve mindenkinek a hangját adta. Tehát ő volt a nagy német szinkron. Viszont akárhogy is kerestem a szereplőket, ugye a kép keresőkben 10 kép közül 9 az Orion űrhajó beli szerepüket ábrázolta. Tehát ők be is katujázódtak egybe, és életük nagy dobása volt ez.
2: Hát ez a sorozat a németeknek egy nagy dobása volt. Az egyik nagy nemzetközi elismerést hozó sorozat volt, olyan nagyon sok nem lehetett azóta sem, mert ez a Tethely, meg a Derrick, meg a többi ilyen sorozat, amit most kapásból föl tudnánk sorolni ilyen német sorozatokat, azon kívül nem nagyon tudnánk mást. Az Orion a... Hát én nem tudom, hát ez 67-ben volt az előtt, hogy hány német tévésorozat, vagy egyáltalán hány német műsor került a magyar tévébe, azt most én el sem tudom képzelni, nagyon sok már akkor sem lehetett, és azóta sem lenne igazán.
0: Így van. Akkor zenéljünk egy picit, jó? Zenéljünk. Bugyborékolunk egy kicsit, hogy a golyosnak
1: egyszer. Igen, a golyosnak egyszer.

0: Hát igen. Ez a Zsárnak, hogy az oxigénját hallottuk, ez egy nagy fegyver, tényleg volt szintén a 70-es éveknek, és hát szerintem
1: 77-es lemez volt, emlékszem.
0: Vagy 78-as, nem tudom, igen, valami is még az udom. És hát igen, tehát sokunk gyermekkorát megborzongatta ez a zene, épp úgy, mint a korai szépig.
2: Igen, hát ő az elektronikus zene egyik nagyja volt, nagyon fiatalon csinálta különben. Én legalábbis úgy érzem, hogy utána már csak önmagát ismételgette, mert az oxigén volt az a nagy dobás, és ugyan...
0: Hát, ha meg ismételgette volna, de nem ismételgette sajnos, hanem más dolgokba fogott.
2: Ja. Egyébként, hát kérdezze meg, az életben mivel foglalkoztok?
0: Én programozó vagyok, de hát mindkettőt programozok.
1: Mindkettőt programozó vagyunk, igen.
0: És pillanatnyilag számítógépes játékok fejlesztésével foglalkozó cégnél dolgozom, és hát igyekszünk elsősorban sci-fi témára fókuszálódni.
2: Milyen érdekes, hogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ahogy mondtam, hogy Vernével kezdődött minden, legalábbis így a mai köztudat számára. Így azt is hihetnénk, hogy az emberek azelőtt nem gondolkoztak rajta, vagy nem fantáziáltak, hogy mi lehet az időn téren túl, mi van mi lesz a jövőben, milyen eszközeink lesznek, amit sajnos, mivel az a kor nagyon alul dokumentált, nincsenek fotóink, videóink, kevés írásos emlék van, így azért csak a legfontosabb ilyen államköziratok, kódexek és egyébek alapján tudunk tájékozódni, illetve hát szentírásokból. Minden esetre tulajdonképpen még a Bibliában is van olyan dolog, egy-két olyan részlet, amit így sokszor mi bele is kapaszkodnak, így tudományos, fantasztikus dolgokkal foglalkozó Denikenek, meg Nemerék, meg egyéb közírók, és ilyen érdekes dolgokat föltárok, vagy fejtegetők. De végül is azért azt lehet mondani, hogy Leonardo furcsa szerkezetei óta, és Verne még furcsább írásai óta foglalkozunk ezekkel a dolgokkal. A titeket is érdekelnek-e az olyan még megfejthetetlen dolgok, hogy mi volt a Tunguz meteor valójában, hogy az egy UFO volt, egy atomrobbanás, vagy tényleg csak egy aszteroid becsapódása. Érdekelnek-e titeket az ilyen, mondjuk Denikenek által földobott magas labdák, hogy keletkezett amaz, miért nem rozsdásodik, kiírta oda azt a feliratot, stb. Ilyenekkel is foglalkoztak?
1: Hát foglalkozni érdekel bennünket persze, de a magam részéről inkább csak olyan, szóval megelégszem azzal, hogy jó lenne, ha tudnánk, de én most nem állok neki fejtegetni, mert úgysem fogom tudni megfejteni. És itt a hisztériát igyekszem akkor megkerülni, mert néha kicsit túlságosan nagy hisztériát lehet tapasztalni ilyen téma, vagy ilyen írások körül. Az időgép, igen, az egy időszerű dolog lenne végre föltalálni, igazán dolgozhatna már rajta valaki, nem igaz, hogy ennyi időt nem lehet megcsinálni. Oda kéne menni, meg kéne végre nézni, mert én legalábbis nem a jövőbe mennék megnézni, az egyébként is hipotetikus kérdések vannak még arról, hogy a jövő megtekinthető lenne, de a múltat lenne, de a múltat nagyon meg kéne már nézni, mert egy csomó érdekes dolgot lehetne ott végre látni ilyeneket.

0: ki nem szúrt, ki lökte, ki nem lökte, mi történt akkor, amikor valaki meghalt, valaki trónra került, valaki valami érdekes dolgot csinált. Ma a történészek kénytelenek találgatni, mindenféle töredékes dokumentumokat nézegetni, meg a portban kapirgálni, hát találnak egy darab csontot, vagy egy fakanálnak a maradványát, amiből majd következtetéseket lehet levonni. Ez keservesen szomorú dolog, hogy ma erre kényszerül, mert sok egyszerűbb lenne végre megnézni, de hát sajnos nem tudjuk.
1: De hát ha ezt meg is tudnánk tenni, akkor is csak a, végülis a, hogy is mondjam, a tényleges anyagi történés szintjét tudnánk ezeknek a dolgoknak.
0: Én ezzel megelégedni.
1: Tehát, hogyha mondjuk, igen, tehát mondjuk, ugye régen is neked tulajdonítottak a dolgok, meg én ma nem tudom, miket tulajdonítunk, akár idegeneket, akár ismeretlen dimenziókat, de hogyha visszamennénk egy ilyen helyre, akkor is valószínűleg csak annyit látnánk belőle, amennyit az akkori emberek, tehát nem tudnánk mögé látni, nem látnánk azt, ami mögötte van. Tehát nem biztos, hogy a lényeget meg tudnánk ragadni.
0: Akkor... Mindenre nem kapnánk választ legfeljebb.
2: Akkor ilyen merengés után térjünk rá a másik filmre, az Alfa Horbázisra, amelynek a szakértője tőlem jobbra. Mityu, ugye?
1: Motyó.
2: Azt kérném tőled is, hogy néhány szóval szintén meséld, hogy mi az alaptörténete a sorozatnak.
1: Az alaptörténet az elég érdekes, amit végülis hát hiába. Én mindig erre a sorsra jutok.
2: Igen.
3: Halló.
2: Szervusz, Helénke.
3: Szervusztok, ne haragudjatok, hogy zavarlak benneteket.
2: Dehogy haragszom.
3: Csak a Darvas Józseftől a 20 órában az egyik szereplőnek a mondása jutott eszembe arról, hogy miért kezdje el, úgyse tudná befejezni.
2: De azt nem Darvas írta.
3: Hol van az érintett? Szólaljon meg az érintett.
2: De nem Darvas írta a 20 órát.
3: Sánta?
2: Hát inkább.
3: Akkor összetévesztettem. Na, szumma szumárom, ott mondja az egyik szereplő, hogy vetni kell, mindegy, hogy ki arat. Mert nagyon öreg a illető, és hát ott van már annak a küszöbén, és ez a mondás jutott most eszembe erről, hogy minek úgyse tudnám befejezni.
1: Jaj, de nem, elnézést, ezt félre tetszett érteni valószínűleg.
3: Nem tetszettem én félreérteni, én így értelmeztem, nem félreértettem, én így értelmeztem.
2: Jó van, Helénke, oké, mi meg akkor most megvilágítjuk a dolgot. Köszönjük szépen, folytasd kérlek.
1: Ja, tehát az alfabetizés az egy elég különleges alapötleten alapul, amit így más sci-fi-ben nem nagyon fordult eddig elő, azt hiszem. Arról szól, hogy 1999-ben vagyunk, ahol ebben az időben már az űrt nagyjából kezdi meghódítani az emberiség, és a Holdon egy állandó nagyméretű holdbázis létesül, elsősorban tudományos célokkal. Ugyanakkor ugye a 70-es éveknek, amikor az a film készült, egy elég nagy problémája volt ugye a radioaktív hulladéknak az elhelyezése, illetve hát ez még most is probléma. És a film egy olyan megoldást mutat be erre, hogy ezt gyakorlatilag a teljes hulladékot azt kiszállítják a Holdra, és akkor ott eltemetik ilyen nagy gödrökben. Na most a film alap konfliktus helyzet az abból fakad, hogy az egyik ilyen nagy hulladéktároló az valamilyen oknál fogva felrobban, és egy ilyen rakétahajtóműként gyakorlatilag kilöki a Holdat a föld körüli pályájáról. Szerencsétlen legénység az nem tud visszatérni a Földre semmilyen módon, úgyhogy kénytelenek együtt utazni a Holddal. Tehát amellett, hogy gyakorlatilag egy bázison vagyunk, és teljesen helyhez kötött a legénységnek a működése, amellett maga a Hold ez egy hatalmas űrhajóként működik, és az univerzumban a különféle idegenekkel és mindenféle konfliktus helyzetekkel szembe találkoznak. Most természetesen ez így önmagában elég abszurdnak tűnik, akár mai szemmel, akár akkori szemmel, hogy akár a Hold így kiszakadhat egy ilyen robbanás következtében, akár az, hogy a holdbázis lakói azok minden héten találkoznak egy idegen civilizációval, mert ugye valóságban az történik, hogy az első 1 millió évben nem történik semmi, mondjuk, de ezt leszámítva maga a film az eléggé tudományos alapossága készült, tehát akár a bázist nézzük, akár az űrhajókat, amik az utolsó szögén vannak tervezve. Tehát hogyha nézi az ember a filmet, akkor nyugodtan el tudja képzelni, hogy ilyen lett volna egy holdbázis, hogyha a 70-es években nem szakadt félbe mondjuk a holdprogram.
0: De ez a sci-fi-nek egyébként ez az igazán jó tulajdonsága, igen, hogy nem kell most feltétlenül azzal törődnünk, hogy megtörténhet-e ez. Mi történt volna, ha tényleg kilökte volna a holdat a földkörüli

0: Erről. Tegyük fel, hogy kilökte, tegyük fel, hogy utazunk, és akkor most ott vagyunk, akkor vajon mi történhetne, és akkor ilyen kis eseményeket el lehet képzelni, és aztán játszunk a gondolattal.
1: Igen. Ez ugye 70-es évek közepén készült, ugye?
2: Igen.
1: És 99-ben játszik, tehát a szereplők azok most élnek éppen.
2: Ugye? Hát gyakorlatilag, igen.
0: Valószínűleg.
1: Sőt, akik ott születtek, azok most 5-6 évesek.
2: És akkor van, igen, tehát akkor joggal gondoltuk, hogy bizony 2000 környéken már meg lesz a holdbázis, és tevékenyen részt vesz az emberiség az ilyen űrkutatási dolgokban, hát ez sajnos ez egészen
0: most kiborakult. A szakemberek is megosztulsulták, hogy ez meg fog történni eddigre, csak aztán lelassult az egész folyamat.
1: Egyébként hát tökéletesen jól mondtátok, és valóban a szakemberek azt mondták, hiszen amikor 69-ben a holdra szálltak az amerikaiak, akkor hogyha csak fel olyan iramba, te tovább ment volna ez a program, akkor már bőven túl lennénk a holdbázison. Mert
0: elmúlt a versenyhelyzet.
1: Elmúlt a versenyhelyzet.
0: A hajtóerő, sajnos.
1: Illetve nyilvánvalóan az is közrejátszik, hogy a különösebb értelmét nem találták, hogy most, és akkor mi, hogyha a holdra megyünk, ott mit fogunk aztán csinálni, azon kívül, hogy ott a vegetálnak emberek, meg bizonyos kísérleteket elvégeznek még, de hát ez nyilván osztottak-szoroztak, hogy olyan rejtetesen drága ennek az egésznek a fenntartása és a létrehozása, hogy próbálkozunk valami mással.
0: Olyannyira, hogy már mehet közben megkurtították az Apollo programot, mert 20, tehát az Apollo 20 év ment volna el a holdrepülések sorozata, és végül is a 17 volt az utolsó Apollo űrhajó. Közben megnyibálták a költségvetést, vissza kellett fogni.
1: Igen. A legnagyobb bánatomra ennek a filmnek nem tudtam megszerezni a zenéjét, de így, ahogy nézegettem, bocsánat, igen.
3: Halló, én vagyok az Megin.
1: Szervusz, Elenke.
3: Megin bejött egy gondolatom, ha együttműködésbe ment volna ez a téma, akkor lettünk volna a 21. században ott, ahol egyesek álmodták. Vagy az űrbe jár a gyerekiskolába, mondjuk.
2: Hát ezt nehéz megítélni utólag.
3: Tehát, ha nem versenyhelyzet, hanem nem, de ez csak egy ötlet.
2: Igen, ez elképzelhető, de nem tudom, az emberi történelem inkább azt mutatja, hogy az ilyen durva versenyhelyzetek. Igen?
3: Mert ez a gyors, mit tudom én, megy a gondolatod, ez nagyon jó, én ezzel nagyon is együtt tudok haladni, de itt azon van a lényeg, hogy a verseny az nem mindig viszi előre a dolgokat, az együttműködésen alapuló dolgok sokkal jobban haladnak előre.
1: Helénke, a nemzetközi űrállomás az eléggé együttműködő.
3: De különböző gondolkozású emberek és különböző tudású embereknek a tudomány így épül fel, Arisztotelésztől kezdve a matematika, például, ha visszavezetjük az ókorra, hát nem ott teremt, ott elkezdődött. Úgy, mint a csillagászat is. Kuszillag benneteket.
1: Kuszi, szia.
2: Hello.
1: Szóval a nemzetközi űrállomás az egy elég jó példája annak, hogy valóban lehet együttműködni, és ottan váltják egymást amerikai, orosz és egyéb stábok. Meg
0: de arra is például, hogy ha csak együttműködés van, akkor meddig jutunk vele, mert mindenki szeretne valahogy kifarulni ebből az űrállomásból most már, és nem tudják még megtalálni a módját, hogyan lehetne ezt csendesen befejezni.
1: Azt hiszem, ez olyan dolog, hogy mind a két oldalnak megvan a nagy igazsága, mert egészen igen, biztos, hogy a magasugrás világ csúcsa nem lenne 240 centi fölött, hogyha nem versenyhelyzetben próbálták volna újra-újra, és még jobban, még magasabbra. De például a Cambridge-i Egyetemnek a matek tanszéke az úgy néz ki, hogy a kollégiumokban is mindig többen laknak egy szobában, tehát ott nincsenek egyágyas szobák, és még a WC-be is föl vannak téve fekete táblák meg kréták, mert tudják, hogy a WC előtérbe például szeretnek cigizni, beszélgetni, és ha valakinek eszébe jut valami gondolat, vagy beporzódik valaki másnak egy szavától akár, akkor gyorsan föl tudja jegyezni, és meg tudja vitatni az eszébe jutó dolgokat, és az egész matek tanszéknek a topográfiája a közösségi létre van megteremtve, tehát hogy mindig beszéljenek, találkozzanak egymással, vitatkozzanak, és hogy így szülessenek a nagy dolgok.
0: Hát itt valószínűleg hatékony is.
2: Igen, hatékony is, de itt is azért gondolom van egyfajta versenyszellem ott a diákok között, tehát hogy kiköpi be először azt az ötletet, vagy stb. Tehát ilyen szelidebb formában mindenképpen. Igen. De egyébként igazad van természetesen.
1: Tehát valószínűleg, hogyha ennek a megfelelő egyensúlyát meg igen, tudjuk igen. találni, hogy együttműködés is legyen, és egészséges, jó, mindig hozzá is tesszük, hogy egészséges verseny, akkor nagy dolgok tudnak születni. Na szóval ott tartottam, ugye, hogy ennek a zenéjét én nem tudtam megszerezni. Egy Gustav Holst nevű ember, Planéták című műve, tulajdonképpen a holdbázisnak a zenéje. Most ennek az érdekessége, hogy ő ezt 1934-ben halt meg, és ő ezt az első világháború idején írta, de ez egy nagyon korszerű mű volt, és sok minden mást is írt, kórusműveket és akár még egyházi darabokat is, de van ez a leghíresebb műve, a Planéták, ami tulajdonképpen egy ilyen önmagán és idején túlmutató történet. Jól mondom?
2: Mármint, hogy ő
1: az ő zenét használták a film alá festő.
2: Nem tudok erről. Nem tudok erről, de amint meghallom, szerintem akkor többet nem tudok mondani.
0: Lehet, hogy a téma
2: egyezik,
1: feldolgozás. Igen. Az nyilván nem a 1914-es változatát játszották a filmbe, de hogy a műzenét ő írta, és az ő zenéjéből állították össze. Sajnos vadásztam rá, de nem sikerült megtalálnom egyelőre. De megígérem nektek, hogy lehet, hogy ti nem lesztek itt, de valamelyik következő adásban mindenképpen ezt a restanciát pótolni fogom. Mit tudunk a szereplőkről? Ott is milyen legendás alakokká váltak a főhősök, vagy kevésbé?
2: Hát természetesen, tehát ez minden sorozatra igaz, tehát aki szereti a sorozatot, annak a szemében a főszereplő az mindig legenda. Nem tudom, tehát nem, talán nem olyan jellegűek ezek a karakterek, mint az Orionban, tehát nem annyira kalandfilm jellegűek. Tehát a főhős az nem annyira nőcsábbász, a főhősnő az nem annyira kacér, stb. Tehát itt inkább ilyen szigorú emberekről van szó. Maga a film is eléggé humortalan és eléggé sötét hangulatú. Tehát nem
1: és uralmas.
2: Igen, hát erről nem tudok nyilatkozni, tehát én nem tudom idézni a filmet, de igen, tehát de egyébként erről a Gyulával is már erről értekeztünk erről a témáról, hogy kinek mi jön be, Gyula számára szintén unalmas egyébként az Alfa Holdbázis.
1: Én nekem nem azért, csak mondom, mások az a kifejezés hiányzott, hogy mondtad, hogy mindjárt ez jön.
2: Igen, és én igazából nekem erről az elméletem, hogy itt arról van szó, hogy egyrészt mit láttunk legelőször annak idején, másrészt, hogy hány éves korunkban láttuk, és hát gyakorlatilag nekem ez volt az első sci-fi, amit láttam. Tehát ez olyan mértékben égett be az agyamba, hogy gyakorlatilag ezt nem is tudnám unalmas filmként nézni, vagy nem tudok újra nézni.
0: Ez mint az első szellem teória, ez itt is társadalmat aztán a beszélgetések során úgy néz ki, hogy ez lehetett a döntő.
1: Van olyan effektusotok, hogy a film, az a jó film, bármilyen témája, nem csak a tudományos fantasztikus, amelyik túllép önmagán, és mindenféle gondolatokat indukál az ember fejébe, tovább élnek bizonyos részletek, gondolatmenetek, filozófiák, újra formálódnak, másokba beoltódnak, beporoznak más történeteket, és más dolgokat kezdenek az ember fejébe. Ezek a szerintem a jó eltalált írások, filmek, gondolatok. És például én számos olyan tudományos, fantasztikus novellára emlékszem, olyan filmre, amelyek akár évtizedeken keresztül sem hagytak nyugodni. Már nem emlékeztem a történetre, már nem tudom pontosan, hogy szomorú volt, vidám volt, mert nem érdekes, de van valami epizód, ami örökre ott marad egy kis csíra a fejembe, és így tovább gondolod. Mondok egyet, például, hogyha ti ennek a két sorozatnak vannak a tudósai, én a Vissza a jövőben lettem szakértője akaratlan, most mivel a kisgyerekem naponta kétszer megnézte, és hát rengetegszer meglátta, azt hiszem, hogy 28-szor láttam végül is. És de 28-szor végig élveztem, és elképesztő agymenéseim voltak, és azóta is sokszor eszembe jut, próbáltam hibát keresni a logikában.
0: Abban nem nagyon lehet hibát.
1: És nem nagyon lehet hibát találni, pedig ilyen idő összecsavarodásokból ugye lehet olyat mondani, hát, hogyha ezt csinálta volna, akkor ez nem így lesz. Nem, mindenre gondoltak. Nektek is van ilyen? Tehát mondjuk a Orionból, meg a Holdbázisból támadnak számos gondolatok?
2: Hát az Alfa, hát igen, itt valószínűleg a két filmben elég különböző, tehát az Orion az, nem sértelek meg azzal, hogy egy kicsit könnyedebb hangvételű, tehát inkább egy szórakozható film, bár kétségtelenül megvannak az ő hangulatai, és az Alfa inkább az, amiből ilyen, hát ilyen filozofikusabb gondolatokat lehet meríteni. Hát az így is van megírva, legalábbis az első része.
0: Nekem egy kicsit talán azért nehéz ez így, mert hát az Alfa is, meg az Orion is kevés újat talált fel, tehát a sci-fi irodalom létezett már akkor, amikor ezek megszülettek, és ezekből az irodalmi ötletekből rengeteget felhasználtak mind a két sorozatban, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ők van olyan forradalmi találtak volna ki a történet, az elmélet szempontjából, ami olyan emlékezetes lett volna, hogy még évtizedek múlva is azon rágódom, hogy tényleg mi lett volna. Inkább a film, a megjelenés szempontjából voltak ők forradalmiak, meg hát hogy nálunk láthatóak voltak, mert nem voltunk akkor még elkényeztetve.
1: Azt hiszem, hogy jó időben jelentkeztek ezzel a témával, és minket ezt eléggé aktív életkorunkban érintett. Az aktívat nem feltétlenül személy szerint, hogy 5 éves, 8 éves, hanem a mi kis magyarországi világunkat ezt jókorta.
0: Az űrhajózás kezdődött ígyőség idejében, nagyon kapóra jött szerintem is néhány ilyen film, igen.
1: Mutatok nektek egy illusztrációt. Lehet, hogy először így nem is fogjátok megmondani, mi ez, nem rejtményként mondom, mert de érdekes. És valóságos zörejeket, zajokat játszunk. Ez nem más. Ez már nem tudományos, fantasztikus dolog, hanem maga a tudomány és a realitás. Az emberiség örök társkeresésben és intelligencia keresésben a világűrben, és ez a híres SETI programnak a, hát mit tudom, a auditív megjelenése. Ugyebár számos rádió távcsövet irányítanak a világűr különböző pontjaira, galaxisok és égitestek felé, és az onnan jött rádiójeleket elemzik, hogy van olyasmi, ami intelligencia üzenetére konvertálható, vagy annak vélhető. Mivel borzasztó nagy ez a vállalkozás, és az erőforrások korlátozottak, nem tudom, ti biztos tudjátok, de talán a hallgatók közül van, aki nem, hogy van egy ilyen összefogás, hogy a világ számítógépeit, otthoni PC-t használhatják ennek az elemzésére. Nevezetesen nem képernyővédő fut a gépen mondjuk, hanem ez a program. Egyszerűen le lehet tölteni az internetről, és onnantól kezdve, aki ezt megcsinálja, az ő maga is részt vesz a programban, nem vesz észre, de a gépe vizsgál egy bizonyos program alapján, egy algoritmus alapján elemzi a beérkezett és számára kiosztott jeleket, jelsorozatokat, és próbál bennük intelligens vonásokat felfedezni. Amit most hallottok, ez egy összeállítás, ez az űrből jön, és így hangzik pontosan. Gyula mondja halkan, hogy benne van, mesélj róla egyszerű pár szót.
0: Igen, a SETI at Home nevű nemzetközi projekt. Én nálam is akkor, hogyha a gépet magára hagyom, vagy hogyha a képernyővédő bekapcsolódik, akkor ez a program indul el, és időnként az internetről letöltök egy újabb adag munkát, és a gépem abban keresi a részletesebb elemzésre méltó, gyanúsnak tűnő jel csoportokat, és azt hiszem tegnap küldtem el a gépemben a 70. ilyen munkaegységet az elmúlt másfél év alatt. Úgyhogy én csak egy jelentéktelen része vagyok ennek a gépezetnek, de sok ilyen jelentéktelen részletből összeáll egy akkora géppark, amivel el tudják végezni azt a munkát, amire egyébként nincsen máshol pénzük.
1: Azt hiszem, ez is az együttműködésnek egy,
0: igen, nagyon találó
1: példája.
0: Engednek, hogy annyit hozzátegyek, hogy a rádiótávcsövek nem ebből a célból vizsgálják az eget, csak ha már a rádiótávcsövek képeket készítenek az égboltról, rádióforrásokat, rádió kisugárzású galaxisokat, kvazárokat, egyebeket keresgélve, akkor azt a már felvett jelet, ha már megvan, elemzik ilyen szempontból is. tehát nem költenek erre külön pénzt. Ezt.
1: Illetve, hogy pontosítsanak, most éppen nem költenek, mert volt, amikor költöttek, de kell, hogy tudjátok, hogy ezek a rádiótávcsövek, ezek nagyon-nagyon drága dolgok. Tehát ez nem egy olcsó kis hobbi. Egy-egy ilyen távcsőnek a létrehozásából azt hiszem 15 budapesti hidat lehetne építeni, de lehet, hogy többet. És ráadásul ezek a távcsövek elképesztő számítástechnikai és infrastruktúrális dolgokon vannak megtámogatva, ma már rendszerben vannak kötve, tehát több távcső irányul az ég azonos pontjára, és ez a több távcső a végül is egy összegzésre kerül, és olyan, hogy egy képet azoknak a részleteit láthatnánk. Tehát megnő a távcső átmérője, azt
0: aki
1: lehet mondani.
0: A Kapcsolat című filmet látta a Jodie Foster főszereplésével, abban egy ugyanilyen távcsőházatot láthatott, ami egyébként egy sci-fi film.
1: Így van.
2: Igen, és tehát igen, nyilván a költségek mellett szerepet játszik az is, hogy ez a Kontakt című film is látható volt, illetve valószínűleg így volt ez az elmúlt évtizedekben is, hogy valamiféle ellenézés kísérje ezt a kis zöld elmekre keresése című programot, úgyhogy végül is
0: nem lesz... meg, akkor sosem találunk.
1: Igen. Olyannyira, hogy az Egyesült Államok kongresszusában komoly felszólalók voltak, akik és vannak, akik azt mondják, hogy na nehogy már költségvetésből $3 többet áldozunk erre a baromságra.
0: Igen, mindenki azzal jön, hogy még nem találtunk semmit, de már akár 50 éve is vizsgáljuk a világegyetemet. Hát ez aztán tényleg borzasztó hosszú idő, ennyi idő, aztán tényleg rá kellett volna akadnunk egy szomszédos zöld embernek az üzenetére, ez tényleg nevetséges, türelmesen kell csinálni, keresni, egyszer lehet, hogy találunk, akkor meg fogja érni.
1: Igen, hát aki egy kicsit is beleássa magát így a tér és az idő és az űrkutatás világába, az könnyen érezheti, hogy mennyire igaz, amit most mondtál. A hozzánk legközelebbi tejútrendszerszerűség, az Andromeda köd, az tőlünk durván 2 millió fényévre jön, erősen közeledünk egymáshoz, egyszer össze is fogunk ütközni, mi ezt már nem fogjuk megérni. Na most, ha az Andromeda ködről veszettől több száz bolygóról is intelligens jeleket sugároznak a Föld felé direkt, irányítva, hogy figyeljetek már ide, az 2 millió év múlva fog ideérni hozzánk. Mi most azt látjuk és azt halljuk, hogy mi volt 2 millió évvel ezelőtt az Andromeda közben. Hogyha még messzebbre nézünk, már pedig kénytelenünk még messzebbre nézni, ha galaxisokat keresünk, mert mindegyik messzebb van, akkor már esetleg milliárd évekre ezelőtti állapotról beszélünk. Talán nagyobb esélyünk van a saját tejútrendszerünkben kutakodni, hiszen durván 100 000 fényév az átmérője. Nagy esélyünk van, hogy közelebbi égitestet találunk. Hát a legközelebb is az Alpha Centauri, a Centaur csillagkép Alpha legnagyobbja, az 4,5 fényévnyire van tőlünk. Tehát 4 év alatt ér onnan ide a jel.
2: Igen, hát nyilván elsősorban, amikor itt idegen civilizáció keresésről van szó, akkor nem más galaxisokban kutakodunk nyilván. De ezzel szerintem más problémák is vannak, tehát most lehet, hogy ez a rádióhullámok keresése az éterben, ez olyan, az ókorban a szélsusogásából akartak volna megfejteni, hogy van a szomszédos földrészen valaki, tehát ez a rádióhullámok használata az a mi civilizációnkra jellemző, és egyáltalán nem biztos, hogy bárki más pont erre jut, vagy már a túlhaladottról eső, és arról még nem is beszélve, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy már itt vannak az idegenek, mert az UFO jelenség ez tényleg hozzájuk tartozik, vagy tényleg ők generálják, akkor viszont tökéletes paródia az egész SETI kutatást.
0: És ráadásul mivel, ha tényleg találkozunk velük?
2: Igen, akkor nem tudom.
0: Az Isten mentse meg bennünket, találkozunk velük, hát ha nem tetszik nekik az ábrázatunk.
1: Igen, erről szólnak a tőle. Ez, amit mondtam, hogy általában a lények nem szeretnek minket, és mi nem szeretjük őket, nagyon csúnyák. Erről nagyon csúnyáról azt szeretném, hogy természetesen ugye miért ne pont ezzel is foglalkoznak tudósok, hogy egy idegen civilizált lény feltehetőleg hogy néz ki. És hogy feltesszük azt is, hogy durván földi körülmények, tehát hasonló gravitációs körülmények között levő bolygón alakulhat ki ez, aminek mind megvan a logikája, körülbelül a központi égitesttől ilyen távolságra kell lenni. Ha túl közelebb lenne, akkor túl nagy hő vagy sugárterhelés érné, ha ennél messze van, túl hideg van, stb. Tehát nyilván van az élet, legalábbis úgy tűnik, hogy ha a biológiai élet hasonlít a földihez, akkor hasonló körülmények között ez egy jó kis melegház, hogy itten, vagy inkább inkubátor, hogy itten van ideje kifejlődni. És ha már civilizált lesz, akkor feltehetőleg van neki olyan érzék, vagy olyan szerv, amivel munkát tud végezni, feltehetőleg vannak érzékszerve, és hát nyilván a fizikai jelenséget tudja ő is, tehát hőt, fényt, stb. Érzékelni. Ennek a érzékelőnek feltehetőleg az agy közelébe kellene, hogy hamar odaérjen, tehát lesz neki is egy feje, ahol az agya lesz, és ott lesznek a közelben az érzékelők, hogy minél gyorsabban tudja reagálni, hiszen az élete múlhat rajta. Végül is egy embert ér le végül az elemzés, hogy nagyjából ilyen emberszerűnek kell lenni ahhoz, hogy intelligens.
0: Óvatosan kell bánni az ilyen beszélésekkel. Mindig csak a saját időnk és a saját tapasztalataink alapján tudunk becsülni.
2: Igen. De ezt a sci-fi-szerűzetek nagyon jól megoldják egyébként, mert ott mindig kitalálják, hogy mit tudom, van, volt valami ősi faj, aki szétszórta a génjeit, és akkor azért mindenki emberhez hasonlít, és még akkor is, hogyha hüllőszerű, akkor is emberhez hasonlít. Tehát ezt tök jól meg szokták oldani.
0: De a fórumon azt hiszem, hogy egyszer ezt elmondtam, egy klasszikus példa arra, hogy mennyire szűk látókörű, mennyire rövid látó tud lenni még a tudós is, hogy amikor a léghajó volt a légi közlekedés új csodája, akkor a távoli jövőt úgy képzelték el a jármű közlekedést, hogy hatalmas léghajók fognak közlekedni a Földön, közben pár év múlva már egészen új technika jelent meg a repülőgép, és azóta pedig már ez a léghajó ez alkalmatlanak látszik gyakorlatilag használható, sajnos.
1: Így fogunk egyszer nézni a mai Space
2: Arra már most. Arra már most vigyázzuk, igen.
1: Bármilyen furas, de ez is űrhang, amit most hallatok. Kicsit összekeverve a jobb részek, de mindegyik motivum az űrbe jött. De azért mellé mutatok egy másik zenét is. Ő is egy kicsit az űrről szól, és talán emlékeztek rá.

0: Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Ennek nem tudom, megfigyeltétek-e? Sok Pink Floyd lemeznek vannak ilyen kis finomságai, amikor vége van a lemeznek, és előjön a lemezindító szívdobogás megint, és aztán elhalkul, akkor nagyon-nagyon-nagyon halkan még lehet hallani egy embernek a néhány szavát. Még talán mégis mutatom nektek. Nem biztos, hogy megtalálom. Ha nagyon felerősítitek a rádiót, akkor lehet hallani. Azt fogja mondani az illető, már jóval a lemezen túl, tehát igazi volt, már levesszük a tűt, vagy levettük a tűt, és leállítottuk a magnófelvételt, és azt mondja halkan, hogy a holdnak valójában nincsen sötét oldala. De az igaz, hogy az egész teljesen halott. Úgyhogy majd ezt a...
1: Igen, ez egyébként egy érdekesen asszociálható az alfabetizáláshoz, és az mondja, hogy ugyanis ott is úgy kezdődik a film, hogy rögtön egy ilyen, hát egy ilyen kis hibáskát vételnek, és az van kiírva, hogy 99. szeptember akárhányadik a hold sötét oldala. És akkor erre persze mindenki rákattant, hogy ilyen nincsen. Ahol túlsó oldalát akartak mondani, csak hát elrontották.
2: Angol mindig ezt mondják, ez nálak ezt jelenti.
1: Igen. És akkor ebben most sok elemzés is született, tehát például maga Asimov is írta ehhez, megírta a kis kritikáját, és természetesen elsőként említi ezt a kis hibát, úgyhogy ez nagyon rosszul sült el.
0: Tényleg milyen érdekes, a sci-fi műfa is kitermelte a nagy klasszikusait.
2: Ajaj.
1: Hát meg vagy, igen.
0: Akár mondjuk most például a Gyűrűk ura is, hát végig is az is egy tudományos, fantasztikus mese. Ti nem annak tartjátok?
2: Én nem. És te?
1: Tudományos, fantasztikus? Az semmiképpen.
0: Jaj, bocsánat. Most lesz ez a... Most vége a felvételnek. Igen? Nagyon felvestem. Hallottátok?
1: Nagyjából igen.
0: Na. Bocsánat, tehát visszatértünk. Tehát Gyűrűk ura nem.
2: Gyűrűk ura, hát ez egy általánosan tapasztalatú, az én szememben tévedés, hogy ezt is a sci-fi-re sorolják. Az egy külön műfaj, az a fantasy.
1: Igen.
2: Az egy másik műfajcsoport.
0: Igen.
3: Álló, rádió a naprendszerből. Nem, semmiféleképp. Már a... Fú, 90-es évek elején, 80-as évek végén ketté vált a fantasy és a science fiction, és már Magyarországon is, fanzin alakban is volt önálló.
1: Magam. Hát külföldön gondolom még korábban szétvált, tehát ez hát, valószínűleg csak nálunk volt így összekeverő.
3: Igen, de aztán egy darabig a Galaktika helyt adott ennek is, annak is, és mit tudom én, 80, amikor ilyen nagy alapú lett, tehát megszűnt
2: a
3: számtól kb. És akkor valahol ott megjelentek a fantasy fanzinok, és szerintem a Gyűrűk ura igazából fantasy.
1: Igen, ez így
3: van. Hát nem science fiction, csak ennyi.
2: A kellékei és a megjelenése is elég jellegzetes, és eléggé...
3: Ilyen arhaizáló, láttam, ez a lovakkorhoz kötődő testi harc, és
1: szép. Igen, igen. Igen, igen. Tehát meg általában...
0: Akkor bocsánat, a tudatlanságon jön visszahod.
1: De egyébként vannak nagyon ilyen határművek. Én például ide sorom a Dűnét, amiről hát igen, azért nehéz igen. Eldönteni, hogy fantasy vagy sci-fi. De akár ide lehet sorolni a... Most persze nem akartunk erről magasztélni, de hát eléggé aktuális a Csillagok háborúja, ami ugye szintén néhány gyerekkorának egy nagy meghatározója volt. Hát ott bizony szintén űrhajók és minden egyebek vannak, de meglehetősen misztikus elemek is előfordulnak.
2: Mind a két oldal híve megtalálja maga kapaszkodóját benne.
0: Akkor lassan sajnos lejár az időnk, de egy fontos kérdést azt mindenképpen szeretnénk nektek föltenni. Én emlékszem, amikor gyerek voltam, akkor apukám legendákat mesélt a Tarzanról és Johnny Weissmullerről. Egy kicsoda, nagyon-nagyon jó film.
1: Igen.
0: És én aztán láttam mindenféle kalandfilmeket és ilyen Tarzan utánzatokat vagy utánérzéseket, amik hát nagyon profi módon, nagyon meg voltak csinálva, nagyon izmos pasikkal, gyönyörű csajokkal, szép állatjelenetekkel, egyebeket dzsungerekkel. És amikor alkalmam volt látni azt a bizonyos legendás Tarzant, akkor nem akartam hinni a szememnek, és hát szóval szerintem azt mondtam, hogy ez a szar. Hát ez valami botrányosan gyenge és primitív és hihetetlen. Na most számotokra van-e valami ilyesmi, ne, nem ilyen jelzőkkel, olyan beütés, hogy, hogy azok a filmek, amiket egyébként így kultikusan imádtok, hogy azért megfáradtak egy kicsit már. És hát már nekünk, a gyerekednek nem, és a gyerekednek tudod-e ajánlani ugyanazzal a lelkesedéssel?
2: Nézd, a 40-es években készült filmet nem ajánlhatunk most egy fiatal srácnak. Hát attól még ez egy művészeti érték tud lenni, attól még akár szórakoztató is tud lenni, érdekes tud lenni. Azért, mert réges eszközökkel, vagy Isten, bocsássa meg, fekete-fehérben készült, attól még az lehet egy kitűnő film, és érdemes lehet megnézni. Hát, ezek a filmek is olyanok igen. lehetnek, hogy kihagyni kár. Egyébként,
1: de én ez, igen.
2: Én nem azt mondtam, hogy unalmas. Én csak azt mondtam, szóval, hogy nem tetszett annyira, amennyire reméltem.
1: Én ez ugye nem vagyok ennyire optimista, tehát szerintem ez úgy van, hogy... hogy mi szeretjük ezt a korszakot, mert akkor nőttünk föl, és minden, aminek a hangulata ebbe a korszakba illik, azt mi szeretjük.
0: Igen, hello.
4: Szervuszok, én csak azt szeretném megkérdezni, hogy a SETI-hez egy URL tudsz nekem adni?
2: SETI at home.
4: Ennyi?
2: Ezt erre kell kerested, nem tudom az URL-t pontosan, de ha ezen a nyomon indulsz, meg fogod találni.
0: Várj, ezen a CD-n nincs rajta, mert nem valahol.
4: És akkor még egy kérdésem lenne, hogy amikor te kapsz egy ilyen adagnyi, feldolgozandó információt, akkor ez nagyjából, ha kilobájtban akarnánk kifejezni, akkor ez mekkora mellett?
2: 300 kilobájt körül van, annyit láttam, és az én kb. 2000-es sebességű processzoromnak 18-20 órányi munkát jelent.
4: Aha.
2: Tehát ez akkor viszonyításra adnak jó, aztán ez mint kiderült a videokártyától is függ, mert a munkafolyamat megjelenítések közben eléggé használja a videokártyát, ami kicsit tulajdonképpen szamáság, elveszi a munka a munka elő egy részét a megjelenítésre, de az a jó benne, hogy nagyon szelíd, nem erőszakoskodik a rendszerbe, ha képernyővédőgét alkalmazott, akkor amint megpöcíted ezeket, megnyomod a kontrollt, akármit, abba adja, kiszáll és nem teheri a gépedet.
4: Jó, nagyon szépen köszönöm, rá fogok
2: nincs
4: keresni.
2: Mit.
4: Köszönöm, sziasztok.
0: Szia. Mi is köszönjük, hogy rákeresel. Hello, szia.
1: Szóval, tehát befejezve kicsit az eltogodnak, tehát ez szerintem ez korfüggő, mert mint hogy életkorfüggő, mert például, hogyha én meglátok egy filmet, amit eddig nem ismertem, de ugyanazok az elemek, ugyanazok a zenék, ugyanazok a hangeffektek vannak benne, mint azokban, amiket én gyerekkoromban láttam, akkor az már is megmelegeti a szívemet, és már is sokkal jobban befogadom, mint hogyha egy akármelyik másik korból származna. És ugyanakkor fordítva, nem vagyok optimista, tehát nem biztos, hogy mint egy mai gyerek számára annyira szórakoztatók lennek ezek.
0: Igen, aztán vannak ilyen fokozatok, hogy... Bocs, félszem. Igen.
3: Szavaztok, még utoljára megint Gyöváradi a vizébe, hogy nem lehet a kérdésfelvetés is? Egy kicsit, tehát ő tartalmi, mit tudom én, lehet pont nem Tarzan analógiába illik, hogy ugye ma már a gyerek, dzsungel, természetfilm, tudja, safarival járunk, nincs az a misztikuma lehullott, és ugye akkor lehet olyan régi, bár arhaikus eszközök fekete félre, viszont még mindig egy nagyon aktuális problémát, és akkor az úgy működik. És minél inkább van már válasz, vagy már nem kérdés a kérdésfelvetés, ami a film foglalkozik, annál jobban kopik ez a...
1: Részben ez is igaz természetesen, de én nagyon meghatározónak tartom, hogy melyik korban nőtt fel az ember, tehát ezt továbbra is ezt mondom, természetesen...
3: Nagyon, tehát egy olyannak, akinek nincs érzelmi vagy múltbéli kötődés, hogy vajon eladható?
1: Attól függ. Ez attól függ. Szerintem ez még epizódról epizódra is változik. Tehát azért, igen, tehát ma már másképp fogalmazok meg a problémákat.
2: Próbáljátok vele szerencsét. Hát most éppen van igen. Ez a sorozat, meg lehet nézni.
3: Pudding próbálja az erős, ez igaz.
1: Igen.
3: Na jó, köszönöm, ciao.
0: Egyébként, szia. Ugye azt mondtam, hogy vannak a fokozatok. Tehát van, amit az ember nagyon szeretett, előveszi később, és rájön, hogy már ő maga is túlhaladott ezen, tehát már nem látja meg az értékeket. Van, hogy ő maga még szívdobogást kap, de már nem tudja elhitetni másokkal, igen. Mondjuk az utódaival. Igen, hello.
5: Sziasztok. Szerintem ez nagyon függ a történettől, tehát mondjuk egy Andromeda törzs, vagy egy 2001-es ülődeszi, az nem hiszem, hogy el tud kapni. Igaz, hogy
2: jó
5: vizuálisan kicsit már öreg, tehát a technikája, bár mondjuk a 2001-es ülődeszi azért nagyon korrekt, még mai szemmel is, tehát gyönyörű film.
1: Ez teljesen gyönyörű, de ott érdekes, hogy ott fordított, mint a fordította lenne, mert ott a maga korábban volt az, hogy kimentek a moziból az emberek, mert nem bírtak egyszerűen végülni, és ma meg már kultuszfilm. Tehát...
5: Igen, de mondjuk például a Solaris is egy ilyen darab. Tehát aminek jó az alaptörténete, vagy izgalmas az alaptörténete, és egy jó rendező megfogja, szerintem az ugyanolyan örökbecsű darab lehet, mint bármilyen más film.
2: De akkor őszintén szólva olyasminél tartunk, hogyha valakit érdekel egy film, akkor neki egy régi film is lehet érdekes, ha meg egyszerűen csak odaül és valami tévézni akar, vagy moziba akar menni, egy kis popcornt rákcsálni, akkor meg egy ilyen filmmel őt már nem lehet megragadni.
5: Nem, de viszont ha meg úgy nézzük, akkor általában a science fiction nem ragadja meg az embereket. Tehát amiben nem kardoznak, lőnek, pufogtatnak és üldöznek űrhajót, tehát ez a filozófikusa vagy lemesebb science fiction, az valamiért nem nagyon közkedvel.
2: Sajnos ez így van.
5: Tehát igazi science fiction szerintem a mozikban nagyon kevés van.
2: Az az igazán baj, hogy most ha a moziban nincs, mert a moziban más stílusú filmeket akarnak csinálni, akkor meg más nincs, mert már olvasni nem nagyon lehet ilyesmit. Valahogy pusztulóban van a science fiction irodalom, sajnos.
5: Nem tudom. Mondjuk én most az utóbbi időben Jan Banksbe futottam bele, aki nekem például nagyon tetszik, uh-huh. És ha visszaugornék egy kicsit a fantasy versus science fictionbe, hogy ő is ezt a két világot keveri, mint a Herbert ugye a Dűnében. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon, nagyon kitalált high-tech világ, ami végül is egy kicsit archaikusan működik. Szerintem azért próbálkoznak, meg hát a cyber világ, Gibson is azért nagyon jókat talált ki, igaz, hogy mondjuk az már 20 éves dolog.
0: Milyen érdekes, hogy mondtad a Solariszt, és ezzel kapcsolatosan is azt kell mondanom, hogy Tarkovsky és én tökéletesen jobb és baloldalt, vagy inkább tűz és víz vagyunk, mi egymást képtelenek vagyunk megérteni, egészen pontosan én őt, és aggódva szeretném tudni, hogy az úr szín elé, mikor oda került, ugyan el meghalt szegény, hogy őt jobbra vagy balra küldték, mert engem biztos, hogy a másik irányba fognak majd.
5: És neked az új Solaris tetszett?
0: Na. Nem, azt nem ismerem.
5: Azt nem ismered az Odenberg félét?
0: Nem, azt nem láttam.
5: Érdekes, meg kell.
1: Igen, mind a kettő filmet érdemes megnézni, bár kicsit másról szólnak.
5: Igen, tehát de hogy nagyon bátor volt az Odenberg, és teljesen más irányból közelítette meg. Szóval szerintem a science fictionnek azért annyira nincs vége. Igaz, hogy a filmek hiányoznak. Nem tudom, esett-e szó már a Battlestar Galacticáról?
1: Nem esett még szó.
5: Ami egy nagyon érdekes sorozat, és nagyon jó világot. Szerintem egy nagyon jó világot talált ki magának.
0: Tudod, mi lehet, amire te gondolsz? Tehát a science fiction az olyan szempontból örök nyerésben van, mint a vallások, mivel végső megoldást valószínűleg soha nem fogunk tudni, tehát a vallásoknak mindig lesz bizonyos, egészen biztos, hogy lesz muníciója, és a science fictionnek is mindig lesz muníciója, viszont egy jó sorozatot már ellőttek belőle, tehát ez az egyszerű űrhajó, meg ilyen találkozunk idegenekkel, és akkor szeretjük, vagy üldözzük egymást, erről már lerágtak minden csontot, tehát nyilvánvalóan lehet, és vannak nagyon izgalmas témák, csak mondjuk...
5: Na jó, de akkor ezzel az előbb azt is mondhatnánk, hogy az irodalom is kifúj, mert hát végül is a szerelemről, barátságról,
2: ellenségről... Jó érv.
5: Tehát egyébként az is nagy kérdés, hogy a science fiction az irodalom, vagy nem irodalom?
2: Szerintem az nem kérdés.
0: A gyerekem is így gondolkozhat, mert ezért nem olvas.
1: Valószínűleg azon belül is, inkább azon belül is lehetne szétosztani Ponyvára és irodalomra. Tehát most mert Philip K. Dicknek a regényét hova sorolt például?
5: Kinek?
1: Dick.
5: Dicknek?
1: Igen.
5: Hát ez, azt mondanám, hogy szürrealista irodalom.
1: Na, tessék. Tehát irodalom.
5: Igen, egyfajta irodalom. Mondjuk például Asimov nekem nem annyira irodalom.
1: Az valóban nem annyira.
2: De miért nem irodalom? Csak nekem nem tetszik.
1: Hát igen.
5: Tehát ahogy megközelíti a dolgokat, vagy a nyelvhasználat, bár igaz, hogy én nem tudom ezt angolban olvasni.
1: Igen, ő egyfajta ilyen nagyon tudományos világnézetet közvetít szerintem a könyvein keresztül.
5: Igen, tehát a nyelvezete nem igazán irodalmi.
2: Nem kifrázza, maradjunk inkább ennyivel.
0: Jézusom, 7 perccel lejárt a műsoridőnk. Mi kérünk elnézést, köszi szépen, és köszönjük mindenkinek, aki hallgatott minket. Elfelejtettem, hogy most nem délig van a műsor, mint szokásosan, mert egy másos szállítás jön. De nem bírom ki, hogy gyorsan nem mondjam el azt a kis egyszerű, körülbelül egyoldalas vagy másféloldalas egykor a galaktikából olvasott történetet, amit a nagy Marx György írt, akkor még 50 éves se volt. Arról szól a történet, gyorsan összefoglalom, hogy összehívják a birodalom, vagy a ország legjelentősebb tudósait, és levetítenek nekik egy filmet, hogy képzeljék el, hogy itt járt egy ember, egy feltaláló, aki az antigravitációs szerkezetet feltalálta. És lejátszák, hogy hát, film is készült róla, amikor bemutatta, a demonstráció volt, és egy ilyen hátizsákszerű vackot föltett a hátára, aztán bekapcsolta, és szép halkan mindenféle csinadrata nélkül fölemelkedett, és 3 méter magasan lebegett, és aztán egyszer csak paf, fölrobbant, és eltűnt, és minden megsemmisült, és nem tudjuk reprodukálni, hogy ez egy olyan csont lenne, ezt meg tudnátok csinálni, úgyhogy minden pénzt megkaptok, és minden rá van áldozva, csak ez nekünk kell, hogy elsőnek sikerüljön. És akkor hát a kutatóintézetek, erőforrások, minden rászáll erre a dologra, és akkor eljön, mint egy év múlva a számadás ideje, és hát nem egy hátizsákszerű szerkezetet, hanem egy repülőgép anyahajó akkora az ő antigravitációs cuccuk, és nem emelkedik föl 3 méter magasra, csak 1/2 méter magasra, és nem 3 perc múlva robban föl, hanem 10 másodperc múlva. De hát sajnálom, ennyit elt az ő elejéből, és akkor azt mondják nekik, hogy semmi gond, jó úton vagytok, az, amit mi bemutattunk filmet, meg itt az egy kamu volt, semmi nem volt igaz az egészből, de ha mi azt mondjuk nektek egy évvel ezelőtt, hogy kezdjetek el antigravitációs cuccon gondolkozni, akkor kirehögtek minket, és nem megy. De így elhittétek, és biztatok benne, és lám csak. No. Erre gondoltam.
1: Volt egy ez hasonló novella, és nem tudom, ez van-e még idő?
0: Azt hiszem, már egy kofátlan voltam, de ezt láttam, hogy te nagyon bólogattál közben, vagy
2: Zajszint, az a novella címe, emlékszem rá.
0: Igen?
2: Én nekem is kedvenc novellám, igen.
0: Aha. Akkor köszönjük, hogy hallgattatok minket, és köszönjük a két vendégünknek, hogy eljött és a Orion és Holdbázis és egyéb történeteit, érdekességeit megosztott velünk.
1: Köszönjük a meghívást.
0: Szakács Tóvalt hallgattátok, jövő héten megint csak. Sziasztok!
2: Sziasztok!
6: Én nem hallom magunkat.
7: De, csak de beszélni kell, akkor hallod magunkat.
6: Ja, figyelj, 1%-kal nem kezdünk gyorsan, mert akkor mindenki tudná, hogy...
7: De próbáld meg akkor azt... De csak akkor próbáld nekinek azt a metódust követni,
6: na, próbáljuk.
7: Hogy tudod...
6: Nem.
7: De, hogy kreatívnak mondjad. Kell lenni a két bejelentés között.
6: Tehát, ja, de én ezt átadom, tehát én annyit mondanék, figyelj, hogy jótékonysági felhívás következik.
7: Ne, spontán kellett volna, nem így, akkor most skippeljük, és akkor... Nem most, jó. Ez így...
6: Ez itt a Tilos Rádió héttérítő, hétfő reggel van. Dehogy is, hát egyáltalán. Ez itt a Tilos Rádió hétfő reggel van, héttérítő, 90.3 FM.
7: Budapestről sugározzuk adásunk.
6: És ha Budára mentek, ne tekerjetek el, mert hallottok.
7: Most már az adás és a vételkörzetünk lényegesen
6: erősebben fogható.
7: Így, ezt mondom, hogy
6: javult a minőség.
7: Persze, minőségi javulás fordult be a rádió életében. Ugye, ahogy már Péter is említette, ezen a héten, február utolsó hetében a Tilos Rádió a kirekesztés ellen fog küzdeni a saját meglévő eszközeivel, tehát hanggal, illetve tartalommal, és hát olyan programok sokassága önti majd el az étert, illetve a várost, amelyeket Péter fog bemutatni majd a nap folyamán szépen fokozatosan. Hát így a délelőtt kisebbik rész. A reggel, ez a reggel. Ez a reggel, ezt nevezzük el, ezt a napszakot reggelnek, amikor mi rádiózunk.
6: Amen.
7: Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a Hétterítő című műsor egész nap csak a, egész adás ide alatt a kirekesztésről szól, hiszen nekünk egész évben a kirekesztésről szól a műsorunk, illetve a kirekesztés ellen. Kérem. Én nem érzem magam kirekesztve, de nem. Ez majd egy jó nem. Téma lesz egyébként. Ami, tehát nem akadályoz minket abban, hogy habkönnyű témákkal is kedveskedjünk nektek. Ilyen lesz majd 8:30-tól a Balaton, és főleg a téli Balaton és az erről nyíró beszélgetés. Ezt majd, amint megérkezik Dénes Balázs és partnerünk és egyben kollégánk, barátunk, így van, akkor ezt majd ő fogja abszolválni, úgyhogy ha hallasz minket, Bali, mert ne adja az Úristen autóban, vagy akkor nyom meg neki, testvérem.
6: Igen, de bringás is teket.
7: A bringás diskurzus pár percet szintén nem fog elmaradni.
6: Nem.
7: Hát csak annyit akarok elmondani
6: ezzel
7: kapcsolatban. Hát te már kiszálltál ebből a térből, ez világosan látszik. Jó. Annyit akarok csak elmondani, hogy igen, a tegnapi viszonylagos meleg ellenére a kerékpárosok továbbra is védjék a térdüket és az ületeiket, hiszen 0 fok alatt van.
6: De most 0 fok alatt van?
7: Hát -1, 0-1 környékén, sajnos.
6: Szerintem jobb az, hogyha váltok 10-ig, fölmegy a hőmérséklet, oszt bringára.
7: Jó, az, igen, ez egy ilyen elkendőző magatartás, szerintem aki mégis szeretne esetleg kerékpárra ülni, az még mindig takarja az arcát. Ez a cikk egyébként.
6: De én pont ezt mondtam, hogy üljenek bringára, csak várják meg, amíg felmelegszik az idő.
7: De valaki nem tudja, én sem tudtam megvárni. Az a baj egyébként, megmondom őszintén Péter, hogy mindig kell ezt a maszkot hordani, és már kiír.
6: De az nem úgy, hogy azt végig kell hordani?
7: Dehogy
6: is. Nem fogod megúszni?
7: Nem, dehogy is semmi.
6: De mert?
7: Mert azért...
6: Hát a smog az nincsen nyáron, tehát
7: hát érted? Nincs mindig ugyanakkor a smog, igen, hanem alapvetően vannak, inkább úgy mondom, hogy vannak olyan részei Pestnek, amikor... Nyugodtan rány szét a fülesen.
6: Jó.
7: Amikor vannak olyan részei Pestnek, ahol jó, ha az ember felkapja, ilyenek a Hungária körút, Robert Károly körút, Kerepesi út, Rákóczi út, Nagy körút, és talán fel lehetne sorolni jelentős részét a városnak, hiszen a lehet...
6: Épp akartam szólni, hogy hagyd abba.
7: Na mindegy, szóval persze kéne, jó lenne, ha lenne, de igazából nincs erre jó megoldás. Az, hogy az ember így váltogatja a maszkot és a maszk nélküliséget nyáron, de egyébként vannak ártalmak, amelyet csak úgy csökkenthetjük, hogyha az autóknak viszlát kitlátott magunk
6: a városban. Nekem ez a biciklizés, ez most nem fogott meg, de hogy mármint azt, hogy nagyon szeretem tavasszal tegelni a kerékpárt, hogyha ilyen rövid távon közlekedem. De
7: változásban vagy, fiam?
6: De a változatot mi van változásban? Végre érezhetően világosodik.
7: Az igen, már jó egyébként.
6: Hát igen, az, hogy 4-6-kor már nem vaksötét van, az nekem akkora élmény volt egyik nap, amikor az zuhogó esőben sétáltam hazafelé.
7: 4-6-kor sétáltál haza?
6: A gyerekemmel elmentem sétálni.
7: Ja, este? Azt hittem, hogy hajnalban, annyira nem vagy te már kemény gyerek. Mondja?
6: Szóval nem, csak hogy elmentem sétálni, és egy ilyen két kérdésre zúgó esőben, aztán szombat volt, vagy nem tudom, sétáltunk, de ez tűnt föl, hogy végre, nem tudom, 4-6-6 körül kezdett el sötétedni, úgy igazán.
7: Igen.
6: Iszonyú érzés volt, és akkor elkezdünk visszaszámolni, hogy egy másik kispapával, akivel együtt sétáltatuk a gyereket, érted?
7: Menősködtök a családnak a gyerekkel.
6: Hónap, már csak egy hónap, és lehet, hogy már a híradót is világosban látjuk.
7: Hát másfél kb.
6: Ja, ja.
7: Hát ha belegondolsz, akkor tulajdonképpen 2 hét és tavasz.
6: Nem merek belegondolni.
7: Január-február itt a nyár, mondhatjuk.
6: Na figyelj,
7: na, Péter, igen? Mondd el kérlek, hogy milyen
6: programok van. Ne, ez most ne engem zavarba. Hát ezt majd, hogy megint Bali, tudod, akkor végigbeszéljük.
7: De nem, az azt mondtad, hogy lesz majd bejelentkezés valahonnan, kit fogunk
6: felhívni. Ja, de hát az a, hogy meg, na, tehát akkor kezdjük előről. Tehát igen, az antidiszkriminációs hét megy, nem mondod el még mindig, olyan kreatívan a
7: mondtam, hogy bele kell, de ha földobodod meg, ja, akkor, bele kell hát fűzni. Pont,
6: nem úgy lehet földobni, hogy belefűzöm?
7: Este van a postafiókodban. Na mondja.
6: Ez nem az enyém. Ja. Tehát ugye a lényeg, hogy antidiszkriminációs hét van ugye a Tiloson egész héten, ehhez kapcsolódnak programok Gödörben.
7: Kirekesztés ellenes hét, nem jobb az? Ez az antidiszkriminációs, az olyan
6: az a címe neki, hogy antidiszkriminálni nem. Az a címe
7: diszkriminálni
6: neki,
7: tilos.
6: Diszkriminálni tilos.
7: Nem jobb a kirekeszteni tilos.
6: Figyelj, hát eljössz egy ilyen gyűlésre, ahol címadó gyűlés van, érted?
7: Ja, ott begyököd, megszavaztatod, ennyire.
6: Ja,
7: érted? Stalin neftás.
6: Jó. De én egy abszolút külső tanácsadó vagyok, tehát itt most a te
7: kulcsot... Na, mondjad fiam, hogy...
6: Az érdekeidet szeretnéd hívunk érvényesíteni a rádión belül, akkor nézvétlenül a
7: Szükség
6: Ferenc,
7: érted? Nincs nekünk ahhoz moslékunk.
6: Min?
7: Semmi, mondjad.
6: Jó. Na jó, mondjad. Tehát ott tartottunk ugye, hogy a rádióban is egyrészt e tematika köré fűződnek a műsorok. Én úgy tudom, hogy kiemelt téma ebben a fogyatékos téma, tehát mondjuk a fogyatékkal élők, mint olyan. Ennek keretén belül mi is bejelentkezünk 9:30 környékén. Popele Robiék az, aki szintén műsorkészítő itt a Tilosádon, és az Ability Park részvételét fogja elmondani, illetve hogy a városban hol fedezhetők fel, mert kitelepülnek ők is a helyre, de hát ezt ne lőjük le előre. Aztán kiemelt téma még a roma téma, mint olyan, és ezen kívül egyébként egész héten minden más diszkriminációval is foglalkozunk, ez lehet az idősödéstől, mert az időskori kirekesztettségtől kezdve nagyon sok minden.
7: Ageizmus, kövérek.
6: Kövérek.
7: Egyébként ez érdekes, mert ugye a mozgásukban korlátozottak, vagy a fogyatékkal élők számára egyébként maga ez a kirekesztés, ez egy annyira jól látható kirekesztés a hétköznapokban. Tehát egyszer megfigyelhető a különböző közösségi terek megközelíthetőségének a hiánya. És amíg mondjuk a romákkal szembeni kirekesztés az egy ilyen láthatatlan, nagyon sokszor láthatatlan, néhol megfoghatatlan jelenség, addig az, hogyha kerekes székkel vagy fehér bottal indulsz el a városban, vagy a városba, akkor tulajdonképpen akadályt akadályra tudsz halmozni.
6: Hát, hogy úgy mondom, hogy annyival tisztább az ő helyzetük, hogy ők tudják, hogy nem jutnak be. Míg egy roma meg elindul, azt hiszi, hogy bejut, azt ott csalódik.
7: Hát igen, nagyon sokszor találkozok vakokkal, mert én arra járok bringával, tudod, itt a vakok intézetén csapok át a Hungárián Zugló felé. Uh-huh. És ott szoktam látni egyébként, hogy viszonylag sokan mennek arra, és azon az útszakaszon, ott végig is van rakva, valószínűleg a vakok intézetéhez megközelítendő, ez segíteni a megközelítést, végig van rakva azokkal a lámpákkal, ahol tudod, mondja a hang, hogy aha, az ajtósi dűrel soron meg lehet kezdeni az áthaladást. És én mindig...
6: Én ilyet még nem láttam.
7: Ja, nem, ott az ajtósi...
6: Mármint, hogy beszéd mondja.
7: Ja, persze, pont. Ez,
6: de... Én csak a csipolás, vagy sípolás, értem.
7: Azt hiszem, hogy az most már kötelező talán mindenhol.
6: A sípolás.
7: A sípolás, én azt gondolom, hogy igen, az ebrán az...
6: De hát nem sípolnak ezek mindenhol.
7: De, hogy nem. Hát nem. Te meg van nagy gyalogjárás.
6: Hát most beszéltük az előbb, hogy én gyaloglok.
7: Aha, azt, hogy Unipult városban mész három kört, az nem jelenti azt, hogy te sokat gyalogolsz.
6: Tegnap képzeld, elzsérdettem egész a szigetig.
7: Jézusom Péter, de azon túl még sosem voltál, de elmentél a sarkáig.
6: Hát a sportúszod, a magasságáig jutottunk a Margit hittól.
7: Az is lehet, hogy a Duna a Margit sziget sarkában fölforra víz. Nem lehet tudni, mint régen, amikor az utcából gondoltam.
6: Nem, tök hideg volt a víz, kutyák bele is mentek, kicsit féltünk is, hogy megfáznak. A pitbull? Forrásról is szó. Hát itt most tudnék egy ilyen egyáltalán nem guszta történetet mesélni, de őt is be kellett küldeni a Dunába.
7: Belfetrengett a szarba.
6: Hát köszönöm.
7: Ja, hát azt mondtam, akkor Lilike jogos örököse.
6: Jó, még tovább is tudnám folytatni ezt a történetet, mert valaki meg is simogatta, és úgy realizáltuk ezt a kis tévútját.
7: Remélem, a gyereket simogatta.
6: Remélem. Na mindegy, szóval, hogy... Ja, és egyébként pont amiről a múlt héten beszéltünk, ha emlékszel, az, mintha, nem tudom, így előre vezítettem volna, kiderült, hogy a kutyákkal volt a barátnőm sétált, ment, hogy lent sétálni,
7: az és élettársadott volna.
6: Egy kutyás, egy másik előadta neki, hogy amikor elindult a kakát fölvenni, mert hogy hát de hova mész? Hát minek szedett föl? Hát hó van! Hát hó van!
7: Most a parkolás.
6: Bárkinek javaslom, hogy próbálja meg este mondjuk a rakparton, vagy nem tudom, hogy látszik szarból kirakva, hogy a hóbuckák voltak egyébként, most már ugye nagyjából minden leolvadt, minden ott van, és ilyen kis mintaszerűen így le vannak rakva, annyira undorító az egész város most, hogy azon hihetetlen. Tehát de az hogy összes ez... kutyás, szedje föl.
7: Igen, de hogy szerintem ez nagyon jól mutatja a kortárs magyar viszonyokat, ez a szokták talán, hogy is van az a mondás, hogy felül az ernyő, nincsen kas, vagy hogyha attól, hogy ugye akkor, ha már a szarra kalapot teszünk, akkor tulajdonképpen az már nincsen, és ez itt nagyon jól mutatja azt, hogy mint hivatkozási alap, hogy hó van, hiszen eltakarja, és amit nem látunk, az nincsen.
6: De lehet, de tényleg, de hogy addig nem terjed valakinek a gondolata egy időben, hogy mondjuk 4 napot tovább tudjon gondolni, hogy amikor a nulla fölé megy, akkor elolvad, érted, akkor nem lesz ott, és akkor...
7: Hát azt gondolják,
6: még, hogy... Ha, de mi, hogy elpárolog?
7: Igen, vagy feloldódik a hóban.
6: Felolja az az. Nagyon okos, jó lehet.
7: Na, de hogy...
6: Figyelj, képzeld el, annyit mondtunk ki, hogy antidiszkrimináció, és erre itt Laller beírta, hogy nekem ezzel a kirekesztős maszlaggal tele a hócipőm.
7: Többeknek egyébként.
6: Hát nekem. Tehát nekem például kurvára tele van. Tényleg.
7: Egyébként itt a hétvégén voltunk
6: Laller, a... Laller, veled vagyunk.
7: Nem, mert a fürdőben, és tudod, a fürdőben hogy előjönnek mindenféle témák. És anélkül, hogy tudta volna egyébként, hogy van ez az egész kirekesztés ellenes hét most itt a Tilos Rádióban, nem is tudom minek kapcsán, így megfogalmazta maga természetes bájával, hogy ő nem érti, hogy miért van az, hogy valakit azért, mert meleg, vagy azért, mert roma, vagy bármiért, hogy miért tekesztenek ki, és ezt úgy mondta bele a medence terébe, hogy tényleg láthatod, hogy nem érti, hogy vajon ez születik vele, vagy szocializálódik rá, vagy miért? Tehát, hogy mivel magyarázza magának, hogy valakit kirekeztek? És hogy ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy ha nem születik velünk, már pedig nem születik velünk, akkor tulajdonképpen ez az attitűd, ez honnan kerül belénk, mivel magyarázzuk meg azt, hogy azt mondjuk egy másik emberre, fajtásunkra, hogy figyelj, neked bizonyos dolgok 6 betű nem jár, hogy mit mond magát? De tényleg, Péter, mit mondtál volna erre? Én azt mondtam, hogy hallgass a rádiót egész héten, nem tudom. Hogy
6: mitől?
7: Igen, hogy miért tekeszt ki valaki? Miért tekeszti ki az egyik ember a másikat?
6: Egyszerűen csorda szellem, mondja.
7: Ja, ez nem magyarázza. Hát, mit?
6: Hát dehogy nem, hát hogy a hasonlókat kedveljük, és ki nem hasonlít, vagy valamilyen, azt először ugye misztifikáljuk, hogy oly, valami egészen más dolog, meg nem érthető számunkra, és innentől...
7: De a félelem akkor az alapja, vagy mi?
6: Szerintem a nem ismeret. Nem kell félni feltétlenül, csak egyszerűen nem ismered.
7: Az ismeretek, egy... az ismereteknek a...
6: De ezek tévismeretek sokszor, és erre alapozol egy valamit, általánosítunk, hogy a kirekesztésnek én azt gondolom ez az alapja, mert hogy innen indul, és akkor elkezdesz általánosítani, és ez
3: olyan
7: szinten magad. Halló!
3: Sziasztok!
7: Halló! Csucsi!
3: Mondhatom?
7: Persze!
6: Sőt!
3: Én azt olvastam valahol, hogy ez egy ilyen evolúciós prés volt annak idején, hogy a másságtól való félelem.
7: Hát de nem mondta, ja, mondjon.
3: Azt tudod fönnmaradni tovább, aki a másnak tűnőt egy nagy bunkóval agyonverte. És akkor így már nem lehetett belőle baj.
6: Hát ez ugyanaz a csorda.
3: És hogy ez olyan mélyen benne van az emberekben ez a félelem, hát ez egy ilyen...
6: Hát védeni a sajátunkat, tehát szerintem erről szól a hasonlót, amihez hasonlunkat.
3: És ami másmilyen, attól meg félünk, és legegyszerűbb agyoncsapni.
7: Ilyen evolúciós mechanizmus tulajdonképpen, amit aztán később a társadalom, a kultúra tud orvosolni?
3: Hát ez a 2000 év, ez semmi ahhoz a 500 ezerhez képest, ami alatt ez kialakult. Hát, tehát egyenlőre még csak ez egy ilyen, ahogy cukormáz, ahogy szokták mondani.
7: Hát nem tudom, bizonyos szempontból egyébként értem, amit mondasz, meg válasz is valamennyire, csak hogy én azt gondolom, tehát ez azt feltételezni, hogy mi emberek nem jónak születünk, hanem bennünk vannak ezek
3: a... Szerintem mi emberek alapvetően ösztönlénynek születünk.
6: Igen,
3: alapvetően a több tízezer év evolúciója, és most az, hogy most itt 2000 éve így próbálunk ruhába járni, meg ilyesmi, hát... Az persze, az így jó pofa, de alapvetően azért az alapvető emberi természet az sokkal mélyebbről jön.
6: Hát meg a divat is változik.
3: Oké, hallgatlak, köszönöm, sziasztok!
7: Hát nem tudom, megmondom őszintén, hogy ilyenkor azért a szociológus lelkem háborog bennem, én ezek ilyen az ösztön, amennyiben ez alatt egy
6: Fetsz, nyomd el.
7: Amennyiben egy ilyen komplex viselkedésformát vagy társadalmi kultúrás jelenségre adott választ értelmezünk, az nekem így nem felel meg, vagy legalábbis kevésbé tudom elhinni.
6: De én azt gondolom, hogy az ember jónak születik, és érted, mi az egy jó?
7: Nézd meg egy kisgyereket, van bőven a

0: fogjuk mondani. Az 1%-ot.
1: Na, hogy azt akartam mondani, hogy, én azt gondolom, hogy az ember olyan értelemben születik jónak, 18. hogy van benne egy ilyen állandó jóra törekvés. És tulajdonképpen az őt körülvevő kultúra lesz majd az, vagy társadalom, vagy közösségek, amelyek az ő természetét meghatározzák. Persze vannak, bizonyos, hogy vannak alapvető jellemvonások, amelyeket hordozunk magunkban, amelyek meghatározzák a karakterünket. De az, hogy milyen módon fogunk viszonyulni embertársunkhoz, környezetünkhöz, szerintem az jelentős részben, azt mondhatnám, szinte teljes egészében tanult, mint ahogyan, és akkor most biztos kivel nála a biztosítékot, mint ahogyan maga az, hogy milyen a nemünk, a társadalmi nemünk, az is tanult. Az, hogy mitől vagyok férfi, vagy mitől vagyok nő, vagy milyen a nemi identitásom, az is bizonyos mértékben tanult. És persze megvan egy biológiai meghatározottság, amire majd ráépül, de az, hogyha mondjuk én meleg vagyok...
2: De ezzel most mit akar magyarázott?
1: Arra, hogy a világot kell jobbá tennünk ahhoz, hogy akik beleszületnek ebbe a világba, ne legyenek kirekesztők. Az emberek azért... Nem, de tényleg. Az emberek azért rekesztik ki a másikat, mert valahogy... Elmondok egy példát. Szerintem...
2: Más neve, tehát ugyanarról beszélünk, meg ugyanazt szerintem, amit az előző telefonáról bemondott.
1: Igen, csak te a születésnél már feltételezel bizonyos, azt mondod, hogy ezt az ösztönszerű dolgot, te ezt azt mondod, hogy...
2: Ezt a betelefonáló mondtad, ösztönszerű, de hozzáteszem.
1: És azt mondtam, hogy az emberek jók.
2: Végigmondhatom én, mert ha közbevágsz.
1: Elnézést.
2: De mindig azt mondod valóban, hogy az emberek jók, csak én azt cáfolnám, hogy a jó az olyan nagyon relatív, hogy egészen más lehet mondjuk Afrika déli csücskében, mint mondjuk, nem tudom, a Észak-Amerikában, vagy akár
1: ott bármilyen szület. Kérlek, hogy ez Péter. Miért lenne más a jó? Ferenc, szeretet, a jóra törekvés? Hát nem olvasd el,
2: most szeretet és jóra törekvés, mert itt nem erről beszélünk, hanem minden megjelentés alapt érő impulzusokról, és egészen más impulzusok érik nyilván egész más helyen született embereket. Máshoz kell alkalmazkodniunk, más lesz, ami veszélyt jelent számára, valakinek a víz leesése, vagy mit tudom én, bármi más veszélyt jelent, ami másnál meg egy tök pozitív tud, és ezekből táplálkozunk nyilván, aki, tehát ettől tudnak ugye népcsoportok is egymásnak menni nyilvánvaló, hogy másikat nem annyira bírják bele, zavarodtam. Kicsit.
1: Igen. Jó, az a baj, Péter, hogy...
2: Ferenc, de hát érted, miről beszélek?
1: Igen, csak...
2: Hogy a kultúránk adja meg azt, hogy mit tekintünk jónak és rossznak, és nem mondhatjuk ki általánosságban azt, hogy az ember jónak születik, mert hogy lehet, hogy az, amit ő éppen jónak tart, azt te a világ más végén született ember egészen rossznak tartod.
1: Nem, Péter, pont erről szól a morál filozófia, hogy vannak olyan örökérvényű törekvések, vagy emberi viselkedés formák, amelyekről eldöntjük, hogy ezek jók vagy rosszak. Persze az, hogy Afrikában születsz, vagy Dél-Amerikában, vagy a világ másik részén, ez semmilyen módon nem befolyásolja. Pont arról van szó, hogy szerintem nálad egy picikét összecsúszik a mikroszint és a makroszint. Tehát, hogy az, hogy az életed során, amikor döntési helyzetbe kerülsz, hogyan fogsz dönteni, és ez hogyan magyarázod saját magad számára, hogy ez jó vagy rossz, abban valóban óriási eltérések lehetnek. Hiszen még azt is mondhatja magának egy náci tiszta 30-as évek végén, hogy az, hogy megölöm a zsidókat, az jó, mert megmentem vele, ezzel magyarázza. De általános szinten ez egy másik ember, egy másik lény ellen elkövetett gyilkosság eset, ez semmilyen módon nem magyarázható. Rossz. Érted, miről beszélek?
2: Majdnem.
1: Tehát, hogy ezeket nem lehet összecsúsztatni. Vannak örökérvényű emberi együttélési normák, amelyekre azt mondjuk, hogy aki ezek szerint él, az jó.
2: De ezzel most én azt gondolom, hogy te kevered össze általános a konkréttal. De még nem is azt mondom, hogy mikro, hanem hogy a konkrét, hogy pont erről szól, hogy azt megállapítani, hogy kinek mi a jó, mert hogy abban gondolom egyetértés lehet, hogy aki téged el akar nyomni, meg akar aládni, tönkre akar tenni az életed, az rossz. Most ennek a meghatározása nyilván egész más a náci tiszt szerepéből, mint mondjuk a nem tudom, elhurcolt zsidó szerepéből nézve. És ettől mind a kettőnek igaza lesz, hogy olyan jóra törekszik, csak másképpen határoztam meg.
1: A szubjektum szintjé lesz igaza.
2: Igen, na de, igen, na de... kívülről nézve, meg ugyanaz a másik is meg fogja védeni saját magát attól a rossztól, és ő is embert fog ölni, és te őt feláldozod, vagy feloldozod.
1: Nem. Kiről beszélsz? Nem, Jézusról ölt embert.
2: Nem, pont erről beszélek, hogy akkor Jézus.
1: Így van, persze. Ez nagyon fontos, hogy az a fajta morál filozófia, vagy etika, amit egyébként Jézus, Buddha, vagy a nagy vallási vezetők tesznek le az asztalra, valóban az egyfajta iránymutatás ahhoz, hogy mi a jó. Ugye a morál, vagy az erény az nem más, mint az a lelki alkat, ami dicséretet érdemel. Érted? Tehát az ember, aki erényesen él, akinek az élete példamutató a többi ember számára,

0: Annak az embernek az élete lesz az, ami tulajdonképpen egyfajta morálként határozhatunk meg, és ahhoz viszonyítjuk majd azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Kirekesztünk-e valakit, vagy nem rekesztünk ki.
1: Szuper. Valit ne rekesszük ki, mert ő jött.
0: Jaj, nem, megvolt. Péter, nem, ettől sokkal spontánabban kell.
1: Nem, kezdjük, hogy figyelj, akkor csak onnan, ne rekesszük ki. Na jó, figyeljetek, akkor én elmondom tök kreativitás nélkül, jön Balázs.
0: Honnan tudod?
1: Küldött egy SMS-t, hogy már úton van.
0: Igen?
1: Aha.
0: Tudod mi? Ja.
1: Képzeld el. Jótékonysági
0: felhívás következik. Mondjad, Petike.
1: De figyelj, én tudom mondani fejből, remélem.
0: Mit?
1: 18 az adószámokat.
0: Na, nyomjad, nyomjad.
1: Figyelj, akkor elmondom inkább azt, hogy írjátok föl. Tehát ceruza, papír, minden számítógép, amiben jegyzeteltek. Kilós kulturális alapítvány adószámok következik. 18-00-24-54 kötőjel 2, kötőjel 43. Tehát még egyszer. 18-00-24-54 kötőjel 2, kötőjel 43. Ezt egyébként azért mondtuk el, hogy rendelkezzetek, ezt soha nem tudom egyébként, hogy adakozzatok, vagy mit szoktak még ajánljátok föl, de ez a rendelkezzetek, ez a jó szó, nem?
0: Hát a lényeg, hogy majd álmokfutásod végén bemondta.
1: Ja igen,
0: az a
1: legfontosabb. Az 1%-odról léci.
0: Azt mondta kreatív, hogy Péter elváltoztatta a hangját, és jótékonysági felhívást hallottad.
1: Ja, de itt azért értem.
0: Jó. Dudu, engedd el.
1: Jó, köszönöm.

0: Tehát egész a világ tele van botrányra egyébként.
1: Tényleg.
0: De tényleg, hát azért az izé, hogy tényleg ez international scandal, amit a izék csinálnak.
1: Kik?
0: Azt nem tudjuk, hogy kik, de hogy leszették ennek a Hamasznak az egyik nagy emberét, tudod, izében, ja. Dubajban.
1: Hát, és akkor... Itt szokott ez menni, nem?
0: De ez ilyen egyébként?
1: Persze.
0: Hogy ilyen sok ember kell egy ember meggyilkolásához?
1: Ja, hát ehhez én nem értek fel.
0: Ezt mi egyébként így kis emberek itt kell...
1: Ezt mi el sem tudjuk képzelni.
0: De tényleg egyébként, tehát az, hogy elmennek
1: messze,
0: valaki
1: sokan,
0: állítólag 12-en, állítólag Mossad ügynökök, ezt mondják.
1: Is állítólag.
0: Na mindegy, elmegy egy ilyen... Igen, de hogy teljesen átlagos külsejű emberek,
1: hát nyilván.
0: Elmennek olyan útlevelekkel, amik valós személyekhez kötődnek, mert ugye ebben ez az egyik kulcsfontosságú tényező, és kicsinálnak egy másik embert, akiről tudják, hogy azért ment el, hogy fegyvereket vásároljon.
2: De új sztori, hogy a nagy valószínűséggel a szervezet két Irán, illetve Szíria befolyás alatt álló szárnya között kibontakozó belháborújának a következménye volt emelényben.
0: Na, ezt mondom, hogy kiesnek ilyen mozaik darabkák ebből a sztoriból, mi itt elkezdjük rakosgatni, tudod, ezeket a dolgokat, miközben úgy beszélnek, nekem ez a furcsa benne, úgy beszélnek erről, hogy a hamaszos pal ilyen fegyverbeszerző körúton volt, tudod, mint hogyha lement volna a sarki szupermerkátóba.
1: Hát de az így is megy.
0: Ja, igen. És akkor közben nyilatkozik az egyik nagymenő volt izraeli ügynök, aki azt mondja, hogy régen minden jobb volt. Régen azt mondja, elég volt csak kinyomtatni egy útlevelet, és már mehettünk és mindenfelé világba, és ilyen sajnálkozó arcon mondja, most meg olyan ellenőrzések vannak, meg kell szereznünk rendes emberek útleveleit, katasztrofális a helyzet.
1: Ez tényleg szar lehet, gondolom, hogy zsebtolvajnak is kell lenni, amikor te ügynök vagy. De
0: én mindig azt hittem, tudod, hogy ezek ilyen filmes cuccok, hogy James Bond meg minden, és akkor ráadásul az egész ilyen, tényleg ilyen tök amatőr módon zajlik, hogy utána egyszerűen a dubaiak letöltik a Winchesterekről a videófelvételeket, azt rámutatnak, hogy ez meg ez az ember volt az.
1: De mi, hát miért amatőr? Hát nyilván van videó. Hát
0: bizonyos szempontból most az ügynököket mondom, hogy amatőr módon, hogy ezzel meg lehet bukni, hogy egyszerűen csak besétálnak a kamerák alá, bemegy a budiba bajusz nélkül kijön bajusszal, másrészt megdöbbentő, hogy Dubaj mi kamerarendszerrel lehet felszerelve, hogyha ilyen összehangolt ő tudják kaparni.
1: Ja, én nem láttam ilyen összefüggő, én olvastam egy cikket erről az egész, ja. Meg egy-két fényképet, hogy itt föl van véve, hogy mennek végig az utcán.
0: Persze, és akkor alá van írva, hogy mi történik éppen, mit tudom én, Mr. XY bemegy a WC-be, rendes srácok bemegy a WC-be, kijön izével elmaszkírozva. Teljesen, mint hogyha ilyen film lenne. És akkor nagyon. Tudod, így Izrael azt mondja, hy hát így nem tudom. Nem mi nem falta. Voltunk, mi nem, a Mossad, igen,
1: nem
0: azt mondták,
1: hogy ilyet, tehát igen, az a lényege, hogy semmit nem mondanak.
0: A Mossad azt mondja, hogy nem,
2: nekem, nem cáfol.
0: Nem cáfol, nem megerősít.
2: Akár ő csinálta, akár nem, ez jó neki. Hogyha hát, van egy ilyen kivégző osztag, aki sikeresen kiillő valaki.
0: Jó, de meg is buktak.
1: Kik? De nem buktak meg Fecó, hát pont az van, hogy az a
2: gyanú...
1: Igen, tehát ez bizonyíthatatlan kategória, addig, amíg el nem kapják őket, mert pedig ezeket, hát francia ugye lehet, hogy elkapják egyszer.
0: Ez nemzetközi botrány.
1: Ja, ez az.
0: Ez egyértelműen az. Tehát itt az biztos, hogy ennek nyomán aztán később további erőszak hullám
1: várható. Ferenc, hallottál már ilyenről? Tehát
0: nem, ilyenről, hogy... Hát a 70-es években volt ilyen nagy ügynökösködés. Én mostanában azért nem hallottam arról, hogy így szerintem ügynökök jönnek, mennek.
1: Visszafogottabban megy, de hát ügynökök biztos, hogy jönnek, mennek.
0: Tehát igen.
2: Hát amikor Iránban egy-két ilyen atomtudós baleset áldozata lesz, meg szóval, hogy...
1: Hát meg tűnnek el, hát jó, hát meg miről beszélsz? Hát most itt pár éve nyilatkozta azt, most meg nem mondom, hogy ki volt, nagy befolyású nagy ember, hogy Magyarországon nagyjából olyan 3000 KGB ügynök aktív. Ma.
0: De miért? Ez mit csinálnak itt a KGB? Volt KGB-s
2: ügynök.
0: De ilyen alvú ügynök. Nincsen KGB.
1: Nincsen. Putyintól is kérdezünk meg, hogy van-e.
0: Abban a formában már nincsen.
1: Abban a formában nincs már hatalma.
0: De nálunk csak gondolom, csak alvú ügynök. Tehát, hogy itt nyaralnak, vagy pihennek.
1: Lószar.
0: De mit lehet itt csinálni? De mondd meg, mi ipari kémkednek nálunk? Vagy nincs is semmi.
1: Lehet befolyásolni a történéseket.
0: Milyen nem is történik semmi. Milyen történéseket?
1: Tényleg semmi nem történik. Tehát pláne egy az antidiszkriminációs nap kapcsán most hétvégén például lefújták Hódmezővásárhelyen 10 roma házát, hogy
0: a KGB-sek.
1: Én nem mondom, hogy ne állj félre. Én azt mondom, hogy történnek dolgok, és azt, hogy ez kik történtetik, arról nekünk fogalma nincsen.
0: Zrászfújtja, Igor!
3: Sziasztok, Jézusom, Fecó. Egy abszolút nem vagy képben.
0: Persze, hogy nem.
3: A KGB irányítja az egész országot.
0: Az egész országot a KGB irányítja?
3: Igen, tehát nagyjából mindent, ami történik az országban, azt a KGB
0: szervezik. Neked ezt lejelentik rendszeresen, Miki, hogy most mit csináltak?
1: Vagy hogy én most nem tudom, hogy Nikolaj viccelet, de én komolyan így gondolom én is.
3: Tehát, ez nem lejelentés, hanem ez csak látás kérdés, hogy van egy szemedre. Vagy csak egy példát mondjak, a Jobbik az elejétől a végig, az teljesen a KGB-nek a kreálmánya.
1: Egyetértek én is veled. Ferencet nézem, de ő némán hallgat.
0: Nekem Radnóti szó jutnak eszembe, hogy átszűtték életét vadkényszerképzetek, a Jobbik a KGB kreálmánya.
3: Igen. Az egész arra megy ki, hogy destabilizálják a magyar,
1: szuper, ahogy mondod.
3: Magyar belpolitikát.
1: Sőt, tovább megyek az Uniót.
3: Nyilván az egész az egy ilyen harc a Nyugat-Európa és Oroszország között a befolyási jövezetekért, ráadásul itt nálunk még ez a gáz téma is nagyon durván bejátszik. Egyébként van egy konkrét tudsz is, ez pedig
1: na, csak ne lőjenek le, tehát még jövő héten is telefonálj.
3: Nem probléma, tudod. Ide
1: Londonban
3: néha előfordul, hogy ilyen orosz milliárdosok összeesnek, és akkor kiderül, hogy meg voltak mérgezve izével.
1: Semmi.
0: Tehát akkor bárki, aki...
1: Ferencről nem hallott.
0: Tehát bárki, aki elmegy mondjuk szavazni, az tulajdonképpen ennek a politikai játszmának a terében szavaz, tulajdonképpen a KGB-ben.
3: Persze, bábok vagyunk mind. Ez abszurd bábok vagyunk. És a Puppet Master az ott ül valahol a Moszkvában.
1: Hát én még azt sem hiszem, hogy egy van ebből. Tehát ez valószínűleg ugyanúgy egy érdekrendszer. Tehát Amerikában pont úgy ül, azt gondolom ebből, mint ahogy az Unióban, meg, tehát én, hogy mondjam, ahogy most arról beszéltél az előbb, hogy az Unió és a nem tudom, oroszok szembenállása, én azt gondolom, hogy mondjuk az Amerikának ebben pont úgy szerepe van, és az is éppen annak segít, vagy annak tesz keresztbe, akinek éppen jól jön, tehát nem lehet kiszámítani, hogy uniónak, tehát neki mi az érdeke, neki ugyanúgy érdeke az uniót gyengíteni, mint hogy az oroszokat is gyengíteni, tehát...
0: Tessék, számomra szerint inkább CIA is befolyás érvényesül.
1: És hát nyilván...
0: Ja, hogy is.
3: Nem, a KGB az teljesen nyilvánvaló.
1: Magyarországon egyértelmű, hogy erősebb a KGB, mint a CIA, de hogy a befolyása érvényesül.
0: De ha ezt mindenki tudja, akkor ezzel mi nem foglalkozunk, vagy akkor ez miért nincsen napirenden?
3: Petszó, mondok neked egy tippet, az izével érdemes konzultálni, nem mintha én megtettem volna, de hallottam, hogy a Bodoki, ő a nagy szakértője a témának, hogy Magyarországot a KGB irányítja, úgyhogy...
1: Hívjuk be, jöjjön egyre, drágát.
0: De hogyan?
3: Ja, hívjátok.
1: Fölhívjuk.
3: Hívjátok be a Bodoki.
1: Bodoki, gyere, közni. Ja, jó, hello. Ez is tényleg egy megoldás. Jövő héten hívjuk be, és akkor beszélgessünk erről.
0: De te például ez is szlovák titkos ügynökökről beszélünk.
1: Ugyanaz. Hát a szlovák titkos ügynökök nyilván a KGB-nek szállt. Egyértelmű. Igen. Tehát miért mit gondolsz, hogy a szlovák titkos ügynökök a maguk is, azért nem tudom, 13-an, azok majd itt azért komoly rendet raknak itt a maguk, szóval nem.
0: És ki még az a KGB?
1: Nem ki a KGB, hanem érdekrendszerekről beszélünk. Tehát az van, hogy vannak nagyhatalmak.
0: És Ausztria már nem.
1: Ausztria már nem
0: nagyhatalom. Akkor tulajdonképpen mi továbbra is az orosz birodalom részeként vagyunk itt Európában.
1: Nem az, hogy részeként, hanem mindenki befolyással próbál lenni a politikai életre. Mindenkinek más jön jól. Nyilván az oroszoknak, erre utalt Nikolaj, és szerintem a Jobbika, az jön jól, hogyha itt egy unióval szembe menő, nem tudom, arabok mellé álló, mondjuk az Iránt és a, nem tudom, ezeket támogató politikai akarat van, ez nyilván az oroszoknak sokkal jobban jön, mint az Izrael támogató amerikai befolyás. Ezért szükségük van arra, hogy Magyarországon, ami mondjuk az Unió nem a legerősebb állama, ott valamiféle bizonytalanság és egy ilyen zavar kell tudjon. És ugyanezt gondolom mondjuk Szlovákiáról, vagy ugyanezt gondolom ezer más ország, már tudjátok, hogy itt a, mondjuk az újonnan csatlakozó országokról, és ez nyilvánvalóan a nagy politikai érdek, akik nyilvánvalóan tesznek is azért, hogy ez kedvezően is legyen a számukra. Ez nem meglepő, szerintem sem.
0: Igen, meglepő.
1: Ferenc biciklisz tovább.
0: Halló?
4: És akkor mit akarnak a zsidók?
1: Na hát, de már nem is beszélve.
4: Úgy felmerült bennem, hogy az Izrael nem egy olyan hatalmas világhatalom. Megvannak a maga problémai, meg az maga szövetségesei, de ahhoz kép, hát igen, jó, oké. Okay.
1: Hát ugyanúgy a rendszer része nyilván.
4: Rendszer része, csak hogy Izrael mit akarnak Magyarországgal, csak úgy eszembe jutott.
1: De Magyarország ez hogyan ide, vagy nem is értem? Hát Izrael nem látszik nem Magyarországon aktív annyira, hanem mondjuk Dubajban lelövi a Hamas, nem tudom kiért. Uh-huh. Tehát azok más. De ez nyilván ugyanennek a világpolitikai rendszerek része, és nyilván egyébként hozzáteszem, nem gondolom, hogy Magyarországon ellenének Mossad ügynökök is, pont úgy, mint KGB ügynökök, mint ahogy egyébként CIA ügynökök is biztosan
4: KGB vannak. Ügynök.
0: Ezt hát... hogy kell elképzelni, hogy mit csinálnak? Tehát mi az aktivitás?
4: Mi az aktivitás KGB ügynöknek? Mondjuk az a KGB ügynök, azt mondom, hogy valahogy a miniszterelnök, mielőtt lemondana, még elmegy Szovjetunióba aláírni valami gázas szerződést.
1: Például.
4: De még a lemondás más... előtt egy héttel mondjuk.
1: Teljes feltételezés, mondjuk, most csak egy hasamra ütök egy nagyot, jön egy olyan, hogy összödi beszéd, és akkor azt mondják, hogy hú, most van valami felháborodás, tegyünk rá egy lapáttal, hogy itt egy kicsit komolyabb cucc legyen, és mondjuk 50 ember elkezd molotov koktélokat dobálni, amire a másik 500 is kapható lesz, mert látja a példát. És akkor már is egy, nem ők csinálták magát a dolgot, de az indításában, a befolyásolásában szerepük volt, ami nekik jól jön, mert itt éppen nem arról beszélünk, hogy Gyurcsányi ráért a gázvezetékkel valamit, hanem hogy leromboltak a tévészékházat.
4: Arra gondoltam, hogy hány titkosszolgálat lehet körülbelül, és ezek egymásra vannak, hogy...
1: Hát igen.
0: És mi van a miénkkel?
4: Hát a miénk belföldön
1: egyébként,
4: semmi keleti valóban nincsen. Ez le van zsírozva, hogy a magyar titkosszolgálat Magyarországon nem zavarja a többiek munkáját.
1: Így kb. Én is azt tudom. Hello. Én is kb. Ezt tudom elképzelni.
0: Akkor a miénk az nem ilyen erős titkosszolgálat.
1: Hát a magyar belpolitikában azt gondolom, hogy erős. Hát egy hivatalos, az biztos, hogy van. Arról már hallottunk ugye, hogy van egy párhuzamos titkosszolgálat is, ezt mindig az ellenzék mellé szokták emlegetni, és nyilván megvannak a saját embereik, akik rálátnak a rendszerre, átmentődtek a 3x3-as érából. Ez is egyébként nyílt titok gyakorlatilag, hogy azért nem hozzák nyilvánosságra a titkos ügynökök listát, mert hogy annyian mentődtek át, hát annyian mentődtek át, hogy gyakorlatilag lehetetlen ilyen értelemben, és hát látszik is, hogy a politikai akarat az nincs arra vonatkozott, vagy már nincsen arra egységes politikai. Halló, figyelünk, bocsánat.
5: Sziasztok. Öreget. Igazából csak egy érdekesség, mert nem tudom aztán ki mire következtet. Tehát amikor Bajnai Gordont megválasztották rá két hétre, az első útja az Izraelben ment, és ott, hát mondjuk most mit beszéltek, vagy mondtak, vagy utasítottak, vagy egyáltalán jó volt szóval, ez már lehet egyébként. Üdvözlési mánia is, de...
1: Hát ez elég nagy baromság, már ne haragudj, hogy így, de hogy az, hogy utasítják már, mint Bajnai Gordont mondjuk Izraelben, hát kicsi esélyt látok, hogy titkos szolgálatokról beszélünk. Ja, hát ha már, akkor Moszkvában százszor inkább utasítják.
5: Igen, tehát most Dobrev Klára, meg tehát most a Gyurcsány az egyértelműen pedig Moszkva embere volt.
1: De hát a Bajnai meg egyértelműen Gyurcsány embere, tehát hogy innentől
5: hát, értem, kell tovább rakozni. Nekem ez furcsa volt egyébként, hogy miért pont Izraelbe ment először, szinte alig, hogy megválasztották. Ez olyan, nem mondom, ez csak egy.
1: Igen, hát ez szerintem marhaság, tehát én azt gondolom, hogy... Jó, nem úgy, hát hogy ezek gondolom én, hogy le vannak előre rendezve utalkat, ezeket nem egyik napról a másikra rendezik, tehát amikor azt mondják, hogy a miniszterelnököt meghívják valahova, az még abban sem vagyok biztos, hogy mindig személyhez kötődik, hanem pár hónapra előre van egyeztetve, hogy az országnak milyen tárgyalásokon, milyen érdekek mentén, mit tudom, mondjuk a franc tudja, a Nabucco vezetékről kell tárgyalnia, mert eljön az a pont,
5: ne legyen igazam.
1: És tök mindegy. Ja, hát én azt nem gondolom, hogy mondjuk Izrael lenne a nagy világot befolyásoló utasítás.
0: Még ha Moszkva lehet?
1: Hát az egész más a hatalmi helyzet, ez biztos látod,
5: jó,
1: hogy a
5: jó,
1: 6 millió ember...
0: Csuri, köszi!
1: Hello! Nem tudom, hányan élnek Oroszországban? 150
0: millió? Rengetegen.
1: 200 millió? Sokan?
0: De nem lényeges, mert itt most alapvető az, hogy mennyien élnek, meg hogy milyen, mennyire erős a maga a titkos szolgálata, vagy az ügynöki tevékenysége. Hol már, Bali, meg fogom kérdezni, hogy tudja ezt az egész KGB ügyet. Most nagyon kíváncsi vagyok majd, hogy azt mondja. Nem, majd mindjárt, és az lesz az első megkérdező, hogy Balikám, tudtad, hogy óriási baj van, bazd meg, ti is itt szüttyögtök. Na majd mindjárt.
1: Na, mondjad.
0: Hello?
3: Hello, bocs.
1: Előbb
3: elfelejtettem mondani, hogy az nem lehet, hogyha igaz az a feltételezés, hogy a Mossad ölte meg Dubajban ezt a csávot, hogy nem amatőrök voltak, hogy nem elbének, hanem hogy direkt volt.
0: Hogy így, hogy kavarjanak egy kis szavart?
3: Nem, hát hogy ez csak egy ilyen demonstráció volt, tehát, hogy nyilván ilyen sokkal többször megtörténik, úgyhogy nem...
0: Igen, én ezért csodálkoztam
3: egyébként. De lehet, hogy most annyi volt, hogy csak üzenni akartak így a Hamasznak.
1: Vagy de én nem értem igazából, hogy ez most nagy dobra lett, hogy itt el van valami.
0: Hát bemutatták az arcukat az ügynököknek, érted, ez nagy dob.
3: Ahogy a Fetszó mondja, volt egy videó, ami mint egy videójátékban gyakorlatilag végigkövetkeztet, hogy az a tizenvalahány ember az hogyan konspirál, hogyan követi, látod, hogy most az kiszállnak a lisztbe, tehát nagyon vicces volt. És hogy én simán tudom képzelni, hogy ez csak egy ilyen erődemonstráció, vagy egy ilyen üzenet, hogy utánatok megyünk bárhova, és levadászunk
1: titeket. És látod, milyen egyszerű.
3: Amit nyilván amúgy is tudnak, ez csak egy ilyen, tehát hogy nyilván ott egy folyamatos háború zajlik, hiszen érted, bombák robbannak egyfolytában, néha ilyen pár évente elkezdik a Hezbollah megszórni őket rakétákkal, meg a Hamaszot. Ugyan, tehát hogy nyilván egy folyamatos háborús helyzet van, és akkor ez csak egy nagyon apró kis szilánkja mozzanata volt annak a dolognak, ami folyamatosan történik, ami most így a nagy nyilvánosság elé került. De aztán meg simán lehet, hogy, hogy az van, amit a hírszerző ír, hogy, hogy, hogy jön be a harcok a Hamaszban. Vagy lehet, hogy a kettő együtt, tehát hogy simán, simán az is lehet, hogy, mert ugye ott az a sztori, hogy, hogy mióta Obama került hatalomra, azóta van egy kis irányváltás, és hogy azóta Szíriával állítólag titkos tárgyalások folynak, és simán el lehet képzelni, hogy Izrael is titkos tárgyalásokban van Szíriával, és valami dealnek a része volt az, hogy a Mossad segít eltenni lábbalul ezt a, ezt a
1: ja, irányt. Hát segíts már, hogy mi a, az új titkos tárgyalásunk, mi a cél, erről tudsz valamit?
3: Hm? Hát nyilván csak annyi lehet, persze, nagyon jól informált.
0: Hú, most olyan kis picike szardrabnak érzem magam, mint
1: Budapest, információt próbálok szerezni.
0: Ezek történnek fölöttünk, hogy...
3: Nem, amit, hát, ez, amit hát, erről így írnak cikket a magyar sajtóban.
1: Igen, ez elég olvasni, Ferenc, hogy a, még gondolkodni se kell.
3: Ja. Tehát, hogy amit írnak, hát nyilván csak annyi, hogy, hogy, hogy a viszonyok normalizálása. Szóval, hogy... hogy nyilván valami megállapodásra. De hát fingom nincs, hogy mi a konkrét tartalma, csak volt egy pár hónapja egy olyan hír is, hogy kiszivárgott, hogy nagyon régóta vannak Libanon és Izrael között titkos tárgyalások, de hogy a legmagasabb szinten. Aha. És az is például nagyon durva, hogy ilyen titokban maradhat, de hogy állítólag rendszeres találkozók voltak, legmagasabb szintű rendszeres találkozók Libanon és izraeli vezetők között.
1: Akkor előbb-utóbb eljön a béke, csak egy sokakat zavar?
3: Hát mit, nem tudom, nem
1: tudom. Lehet, mert nyilván, a béke küszöbén nyilván... nálunk, már annyi tárgyalás volt, csak még ez a robbantás hiányzott ahhoz, hogy mindenki megjogott.
3: Szerintem egyébként nem, nem, szerintem egyébként tökre attól függ, hogy, a, hogy az Obamának mi a konkrét stratégiája, mert hogy lehet, hogy neki már van, tehát hogy lehet, hogy ő már nem, nem úgy áll hozzá a dolgokhoz, mint a Bush, és akkor lehet, hogy neki van valami ötlete.
1: Tehát, hogy már nem csak az olaj kell? Erre gondolsz? Vagy...
3: Hát nem hiszem, hogy ennek az egész... Ennek az izraeli témának bármi köze lenne az olajhoz.
1: Hát nem.
3: Ennek mi köze van az olajhoz.
1: Nem tudom, nekem, nekem valahogy a környék miatt, hogy mindig az ugrik be.
3: Nem, ja meg, hogy, ja meg várja, hogy értezőcikben volt még egy szál, hogy, hogy Egyiptomnak kurvára zavarja, hogy, hogy, hogy Irán egyre inkább megizmosodik maga atomfegyver, meg minden. Mert azért, azért Egyiptom is ott egy ilyen regionális középhatalom, ként funkcionált eddig, és hogy a hírszerző azt is pedzegeti, hogy lehet, hogy nekik is volt egy kis közük ez a mostani balhéhoz. Tehát, hogy őket is be lehet vonni egy ilyen Irán ellenes koalícióba, ami egyébként egy tök természetes folyamat nyilván, hogyha van egy nagyobb régió, és abban az egyik ország egyszer csak irálisan nagy befolyása tesz, tehát azt senki nem tudja jó szemmel nézni a környéken. Tehát, hogy nyilván annak lesz egy ellenhatása. És akkor ez végig egy ilyen természetes íze, és lehet, hogy ennek látjuk egy, egy mozzanatát ezzel a dubai
0: témát. Na, megjött Bali, úgyhogy mindjárt megkérdezem.
1: Jó, majd, köszönöm, Nikolaj, hello!
0: Csáó, Bali!
1: Egy, egy gyors kérdés, és egy...
0: Bali, te tudtad, hogy, te tudtad, hogy, tudtad, ne, hogy az országunk
1: ne,
0: a politikai életében mekkora szerepet játszik a KGB? Szerinted mekkora szerepet játszik? Nem mondja neki semmit.
6: FSB? Nincs is KGB.
0: Na.
1: Na tessék, na.
0: Köszönöm. Azt na, mondták, hogy az egész Jobbik, az a KGB-k reálmánya.
1: Na, most hallgassuk a telefonálat. Halló?
6: Nem, hát... Jó, várjál, hadd... Nem a zsidók találták ki?
0: Na, mondtam, hogy Izrael!
1: Na jó, de a KGB-n is úgy találták ki.
6: Halló? KGB nincsen.
1: Halló, halló.
5: Halló, sziasztok, Tamás vagyok.
1: Halló.
5: Szeretnék kérdezni tőletek valamit, mert ez engem is nagyon érdekel egyébként ez a Mossad dolog, hogy...
1: Csak tudjuk rá választ.
5: Hogy összehasonlításban nem tudom, hogy mennyi lehet a GDP-je mondjuk Izraelnek, hogy hogy, hogy honnan vannak azok az adó dollárok, ahol, tehát mekkora az az ősz vagyon, amiből fönn tudják tartani ezt a szervezetet, ami, ami ide-oda rohangál, ütött kinyír egy-két embert, még azért kutatgat, nem tudom én, gyakorlatilag az összes titkos szolgálatba be van szőve. Tehát egyébként mi értelme van ennek a nem tudom hány milliós országgal kapcsolatban. Tehát, hogy
1: komolyan
5: feltételezhető, hogy ez a nem tudom én, nem akarok kiszámot mondani, de mondjuk 5 millió ember ilyen, ilyen érdekrendszer tart fönt, vagy
6: érdekrendszer
5: van megvezetve. De ennyi lett volna, nagyon rosszul hallott.
1: Jó,
6: mi jó hallottunk.
1: Igen.
6: Jó kihallottunk.
0: Azért van a vászatok, mert én inkompetensként is, hogy azért van, mert hogy Izraelt is sokan támadják.
1: Mondjuk igen. Én is elgondoltam, hogy hirtelen.
6: Geopolitikai.
0: De legalább az alapokkal tisztában vagyok.
1: Tehát, hogy mondjuk igen, volt egy olyan például, hogy hatalmas háború, amikor nem tudom hány 10 millió arab országbeli azt mondta, hogy beleviszi a tengerbe, akkor én is azt gondolom, hogy mondjuk érthető reakció, hogyha valakinek meg akarja védeni magát, mint állam. Na mindegy. Halló.
7: Jó,
4: Jó, mondjuk lehet, hogy többet keres egy titkos ügynök, mint egy földhivatali ügyintéző, de mondjuk egy 10 milliós ország, mint Magyarország, én nagyjából azt mondom, 50%-ára minden kockázat nélkül lecsökkenteném a köztisztviselői létszámot. Szóval én nem akkora megterelés egy országnak egy...
1: Ja, szerintem sem.
6: Szerintem nekünk nem kell titkos szolgálat.
1: De nem is az a lényeg, hanem hogy az, az előző kérdésre ez semmi megterelés szerintem.
4: Az összakosság 1%-a meg, hogy mennyit költenek erre a titkos szolgálati dologra.
6: Ja.
4: Hogy hány ember van ott, és akkor én meg azt mondom, hogy Magyarországon meg hány ember dolgozik a földhivatalban, adóhivatalban, egyéb olyan helyeken, aminek sokkal rugalmasabban kisebb létszámán kellene működnie.
1: Hát meg mennyit lopnak el még mellette, amiből lehet, hogy talán ott kevesebb.
4: Meg amit még, igen, vagy nézzél szét olyan helyen, mint a BKV, hogy kell annyi igazgató oda, meg annyi izé.
1: És egész jól keresnek.
4: Aki nem csak felveszik a kerülpénzeket, az nem tudom milyen pénzeket. De szóval ezzel nincs gond, az mondjuk egy tényleg, hát szükség van rá, amíg veréb van, addig ló, szóval, tehát amíg ott vannak az arabok környéken, addig, hogyha Izrael nem tart fenn ilyen titkosszolgáltat, meg ilyen magatartás, vagy attitűdöt, nem tudom, minek nevezzem, ilyen stratégiát.
6: Akkor nyílt titok, hogy vége
4: hogyha lesz. Hogyha nem tartanak fenn, akkor nem lenne Izrael.
6: Így van.
4: Na,
1: szevasztok. Hello.
0: Na, de erre tényleg kíváncsi vagyok, mert itt beszéltünk arról, hogy titkosszolgáltak ügynökök, aktív ügynök, ilyesmi, Dubai Merlin kapcsán, és én sajnos én nem gondolom összét, hogy én tájékozatlan vagyok általában a külpolitikai kérdések egy jelentős részében.
6: De most már, bocsánat, közbeszólok, csak hogy azt kézténként kezeli a világsajtó, hogy ők izraeli titkos ügynökük voltak.
0: Nem?
6: Csak azért kérdezem, mert hogy amikor az merénylet első óráiban, tehát amikor kiderült, hogy akkor az járta be a világsajtót, hogy ezek biztos, hogy nem izraeli titkos ügynökök voltak, nem, mert olyan, bénák, annyira bénák voltak, és annyira látványos hibákat követtek el, kezdve az útlevél hamisítástól kezdve. Tehát az, hogy se Egyesült Államokbeli, igen, de hogy se Egyesült Államokbeli, se brit útlevélben nem lehet olyan fénykép, amiben az illetőn szemüveg, hogy az arcát eltakaró egyéb dolog van, és ezeken a fényképeken meg volt ilyen. Uh-huh. És hogy ezt nyilván...
2: Muszájnál hogy... kb. Két emberre lett volna szüksége, nem 13-ra.
6: Igen, tehát hogy ez egy kicsit ilyen...
0: Titkosszolgálati.
6: Tehát hogy azért nekem ez egy kicsit úgy tűnik, mintha valakik az izraeli titkosszolgálatra kenve próbálnák ezt a merényletet beállítani, de sokkal inkább tűnik egy ilyen amatőr dolognak nekem.
1: Hát ez lehet az, amit hát, a
0: hírszerzőn érnek, hogy a belső... És akció.
1: Hát erre mondom, hogy hát,
6: tipikusan palesztin dolgokat lehet, tehát Hamasz és a palesztin hatóság közti konfliktus lehetne, vagy tűnhetne elegáns dolognak elintézni a Mossadra való keréssel.
0: Na de hogy visszatérve az elejére, mert ez tényleg érdekel, hogy mit gondolsz erről, hogy tényleg Te szerinted a KGB-nek mekkora befolyása van a magyar belpolitikai életre?
6: Hát szerintem KGB nincs.
0: Igen, az utód szervezete, az orosz titkosszolgálat.
6: Azt FSB-nek hívják, hát szerintem az orosz titkosszolgálatnak én azt gondolom, hogy nagyobb szerepe van a magyar politika alakításában, mint azt mi gondolnánk, de nem így, hogy ők pártokat hoznak itt létre, meg nem úgy, hogy itt az orosz titkosszolgálat. Tehát az orosz titkosszolgálat az maga az orosz kormány, ugye? Uh-huh. Tehát az orosz, szerintem orosz titkosszolgálat Putyintól elkülönten nem létezik, hanem úgy nagyjából...
1: Hát, sőt, tehát abból nőtt ki.
6: Így van. Tehát, hogy így az van, hogy van Oroszország, ami ma Putyin, és akkor a titkosszolgálat ez egy eszköz. Szerintem ők Magyarországon pártokat nem hoznak létre. Azt el tudom képzelni, hogy időnként ezzel vagy azzal odahatnak, hogy egyes pártok milyen irányba menjenek. Én szerintem...
1: De hát ez támogatásokkal meg
6: persze, tehát azért azt mondani, mert a Jobbik Oroszország felé akar orientálódni, azt mondani, hogy őket az orosz titkosszolgált hozza, szerintem ez óriás marhaság.
1: De Bari, annyiban szerintem nem egyébként, hogy na jó, akkor most egy egész konkrét. Sikerült beszélgettem egy emberrel, aki a Szeva bácsi féle mafiában az olajosok idején benne volt, aztán le is mondtam maga 10 évét. Ja. És ő elmesélte ennek a rendszernek az akkori működését, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy a 90-es évek közepén, amikor az olajzás elkezdődött, akkor a KGB az elég erősen bejött Magyarországon, hogy az volt a célja, hogy valamilyen módon nyilván a megszakadt kapcsolatot újraépítse, és valamilyen módon magához láncolja. És ez a 2000-es évek elejére, amikor abban maradtak ezek a gyilkosságok, tehát a 98-ban voltak ugye
6: a Fidesz vezetők,
1: nem tudom mi. Igen, csak azt egyértelműen a KGB tevékenységéhez kötik, pont azért, hogy bizonytalanságot keltsen itt.
6: Sok olyan embert ismerek, akik egyértelműen Pintér Sándor nevéhez kötötték az, azokat. Értem. Az éveket, aminek egy valami egyszerű üzenete volt, miniszter leszek, abba marad.
1: Jó, oké. Okay.
6: Tehát, hogy ez meg egy másik, nem...
1: Értem, Bori, csak hadd fejezem be. Tehát, azt mondták, hogy ennek akkor lett vége, és ez volt a célja igazából, hogy gazdasági hatalmat szerezzenek. Tehát, hogy ma Magyarországon a leggazdagabb ember az orosz, és bőven előzi meg mondjuk a Demján Csányi birodalmat együtt véve, mert hogy pénzzel mindent meg lehet Magyarország, meg el lehet intézni ki, mindent vállalatvezetőkbe. Hát, nem tudom.
6: Nem tudod a nevét, és azt mondod, hogy
1: nem kérdeztem rá. Tehát, hogy már érted, beszélünk mafiáról, vagy nem tudom, valakivel, én ezt most így nem kérdeztem rá, de hozzáteszem, lehet, hogy nem igaz, tehát most azt mesélem, hogy egy ember mit mesélt nekem. Okay. Nem ellenőriztem le, tehát nem mentem a Szeva bácsi az a börtönbe, hogy figyelj, hogy történt ez tényleg.
0: Mi Szeva ül?
6: Nincs Szeva bácsi börtönben.
1: Persze, hogy
6: lenne már? Kezdjük ezekkel. Jó, valóban Szemjon Mogilevics valóban a 90-es évek közepén, akár végén is, sokáig volt, hogy Magyarországon volt, stb. Nem tudok róla, hogy börtönben lenne.
0: Nem, nincs. Mert
6: nézd meg, az FBI hol?
1: Itt Magyarországon kapták el, még az ügyvédjét.
6: És mióta ő börtönben?
1: Én ezt nem tudom, de hát akkor elvitek, nem?
6: Júli, nem.
1: Nem, jó. Oké.
6: Okay. Ez mondjuk az egyik, hogy nem. Kettő. A titkosszolgálatok, azok a világ minden országában, minthogy nagyon jó kapcsolataik vannak a gazdasági, politikai elittel általában, hajlamosak arra, hogy kihasználjanak bizonyos lukakat, kihasználjanak bizonyos történéseket. De az, hogy direkt módon pártokat alapítsanak, és pont egy olyan potenciálisan önjáróvá váló és teljesen kezelhetetlen politikai formációk, mint a Jobbik, szerintem ennek nem sok alapja van. Szemjon Mogilevics ott jelenleg is az FBI körözési listáján igen előkelő helyen tartják számon. Nem tudok róla, hogy elkapták volna. Azt meg aztán...
1: De itt van, 2008-ban kapták el.
6: És aztán kiadták.
1: Hova? Magyarországon kapták el, és kiadták
6: és
1: az oroszoknak.
6: És azóta?
1: Azóta nem ül.
6: Nem.
1: Ja. Jó, oké, én azt nem, hogy akkor azért kapták ki, hogy leüljön.
6: De hogy is?
0: Halló?
3: Hello. Van még egy sztori, ez a mert hogy a Balázsnak az ott a megfogalmazása, hogy van Oroszország, az Putyin, és akkor az egyet jelentek KGB-val, de igazából nem tehát az Oroszország helyére a Gazpromot kell behelyezni.
6: Igen, de hát az is egyet jelent.
3: Hogy van az a sztori, hogy nekik minden áron kell a MOL, tehát hogy az a törekvéseknek az egyik fókusza, uh-huh. hogy mindenáron szükségük van a MOL-ra, és ugye az egyik nagyon nagy mumusok nekik Magyarországon az a Csányi. Mert uh-huh. hogy ugye ő ott ül például az igazgató tanácsban. Ja, meg van neki valami tulajdon része is, vagy mit tudom én. És hogy állítólag nagyon sok minden belpolitikai történés az azért történik valójában, mert hogy különböző ilyen botrányok meg ilyesmi, mert hogy a Csányit ők folyamatosan próbálják lejáratni, vagy nem tehát uh-huh. valamilyen módon eltenni az útból, csökkenteni az ő befolyását, nem tudom én. Mert hogy igazából az van, hogy persze tele vannak olajjal, meg gázzal, meg minden lófasszal, de hogy nagyon kevés például finomító kapacitások, meg mindenféle ilyen infrastruktúrájuk van, ami van a MOL-nak amúgy. És akkor, hogyha úgy ránéz az ember a térképre, akkor úgy eléggé adja magát, hogy hol értemes ilyeneket szerezni, mert mik az orosz nyersanyagoknak az elsődleges piacai, azok milyen irányba exportálódnak, és akkor hol vannak ezekben az irányokban, hol esnek útba olyan infrastruktúrális elemek, amikre érdemes rátenni a kezet. Mm-hmm. És akkor például az egyik ilyen, ez a 160 wattai finomító. És több is tart. Van ez a sztori, és ezt is szerintem érdemes belevenni az otthoni történések internetet.
6: Csumi. Csumi, köszi. Érdekes, abszolút. Tehát, hogy én szerintem minden összeesküvés elméletben mindig, vagy nem, tehát minden ilyen sztoriban mindig van egy jó adag igazságelem, valóságelem, és egy jó adag spekuláció.
0: Jelen esetben az,
6: hogy azt hiszem, hogy Európa legnagyobb finomító kapacitásával rendelkező olajcége, mert ugye a MOL nem attól nagy olajcég, hogy olyan rohadt nagy gázmezőink vannak Zalában, mert hogy nincsenek. Hello, egy pillanat. Hanem attól, hogy nagyon sok finomítóval, meg benzinkút hálózata rendelkezik. Azt, hogy a világ egyik legnagyobb cégének, amely energetikában utazik, a Gazpromnak érdeke lenne befolyás szerezni a MOL-ba, ez teljesen természetes. Ehhez szerintem még csak titkos szolgálat se kell.
1: Nem kéne, na, de folytatom. Abban meg biztos vagyok, hogy ott még működik. Na jó,
6: halló!
7: Két dolgot szeretnék. Az egyik az, hogy Juhi nem fejezte be
3: a beszélget, vagy a beszédének azt a részét, hogy, hogy hogyan kapcsolódik ez a, ez a sztori a pártokhoz. Nem a bácsis dolog, azt azért meghallgatnám a lehet. A másik meg az, hogy, hogy én a finomítós dologgal kapcsolatban még nem, én nem látom benne logikát. Tehát itt a Gazprom, meg itt van Putyin, annyi pénzük van, hogy nem tudják hova tenni, hát most fogják magukat, és Ukrajnába felhúznak egy akkora finomító kapacitást, mint Magyarországon. Nem?
0: Lehet, hogy nincs annyi szakember. Ki tudja.
3: És akkor nem kell nekik a MOL, hanem akkor van egy akkora finomítójuk, hogy egész Európát ellátni. Gondolom én, de én nem értek ehhez, csak ahol pénz van, ahol ekkora pénzek mozognak, ott azért egy finomítót felépíteni, mint a pár száz milliárd dollárért, az nem olyan nagy.
1: Hát nyilván ennél azért bonyolultabb a kérdés, gondolom én, bár nem
6: szerintem gondolom. Nem. Szerintem ez tök logikus felvetés.
3: Ezt akartam
6: csak. Na válaszoljál csak arra, hogy...
1: Jó, de várjál csak, ez befejezve, ez egyáltalán logikus felvetés, mert hogyha van két finomító, akkor az még mindig csak a felét bérje el, mintha az egyik létezőt megszerzed, ami a 100%-ot uralja. Tehát az a baj,
6: nem tudjuk, hogy ez a számok nélkül ez kezdik kicsit olyan lenni, hogy...
1: Tiszta, csak arra mondom, hogy rá, vagy azt mondjuk, hogy igen, ez egy logikus, van logika, ami szerint ez egyáltalán nem érvényes. Na mindegy, de a visszakanyarodat, tehát az, amit én mondtam, hogy a bűnöző, tehát magyarul nem is az én elméletem igazából, hanem én így látom az elmúlt mondjuk 20 év lefolyása alapján. Én azt gondolom, hogy ezek alapján, amik nyilván fél információk, meg igazat van, ennek biztosan van igazságra, és biztos, hogy egy csomó feltételezés benne, de magyarul azzal, amikor a 2000-es évek elejére, vagy a 90-esek végére Magyarországon gyakorlatilag gazdasági hatalmat megszerezték az oroszok, tehát hogyha ezt feltételezzük, vagy így mondom, ezzel nekik nyilvánvalóan az érdekük, hogy az unióban Magyarország helyzetét lehetetlenítsék, ezzel az uniót is gyengítve. Tehát a különböző tárgyalásokon, megint csak gazdasági eredetűek, azokon jó pozíciót érnek el. A pártok ugyanezt a célt szolgálják. Tehát magyarul, amikor itt bizonytalanság van, és mi arról beszélünk, hogy fölgyújtják a tévészékházat, vagy cigányok házaira ma, vagy a hétvégén ráfújták 10 helyen, hogy takarodjatok, ez belpolitikai bizonytalanságot kelt, nem azzal foglalkozunk itt mi, amivel tényleg kellene, hogy mondjuk jó irányba menjen a Nabucco vezeték, vagy a nem tudom micsoda, nem figyelünk arra, amikor kiugrik valamelyik vezetőnk aláírni egy szerződést, hanem erről szól az elterelés. Jó,
6: okay, és hogyha pedig szó nincs erről.
1: Akkor meg szó nincs erről.
6: Tehát, pontosan ugyanígy, amikor a római gyilkosságok elkezdődtek, akkor ott nálunk is azt mondtad, hogy ez szlovák titkosszolgált. Amikor a tévészékházat felgyújtották, akkor is azt mondtad, ezt szlovák titkosszolgálat.
1: De egyébként most is mondanám akár. Tehát hogy pont akkor a esélyt látom, mint hogy nem.
6: Csak aztán, amikor bebizonyosodik, hogy nem. De nem vagy most még nem bizonyosodott be.
1: Még bebizonyosodott.
6: Mert ugye a tévészékházat azért lehet, hogy nem ott szlovák titkosszolgálat.
1: De én azt soha nem is mondtam, én a rendőrpalota lárlövésére mondtam, ha emlékszel, amiről mai napig nem tudjuk, hogy kik mentek oda egy kalasnyikóval, és lőtték szét a Teve utcai székház ablakait.
6: Nem, a roma gyilkosságoknál is ez elég erős volt.
1: De azt most is fenntartom, tehát hogy semmi nincs bizonyítva. Hello.
6: Igen, bocsánat. Hello.
7: Karnos Gábor, mindjárt ott vagyok.
6: Jó.
1: Gyere. Hello. Jó,
6: ne fenyeges, gyere.
1: Jó, élőadásban mondtad ezt, de várunk szeretettel.
7: Szavasz.
1: Hello. Tehát Karnos Gábor lesz a vendégünk 8:30-tól.
6: Igen. Gábor Balat, bocsánat, csak harangozzuk már be. Tehát Gábor volt már egyszer a héttérítő vendége, ő egy Badacsonyban lakó, balatoni borász, közösség szervező, és egy nagyon érdekes ember, akinek a legutóbbi dobása volt a Balaton átcsúszás című országos érdeklődésre méltán számot tartó rendezvény tető alá hozása, és a Balaton jég hátán való átkelése, úgyis, mint Delta, útyi-putyi.
0: Biztos lesz még egyébként, neki is véleménye majd erről, megkérdezhetjük őt is erről a dologról majd, nem egy három mondattal, hogyha már úgyis itt van.
1: Másrészt
0: pedig még csak annyit, hogy itt ugye azért mondjuk be az interaktivitás, Simon írja, hogy hogy azt mondja, hogy addig nem jöhet csúcskategóriás NATO fegyver Patriot rendszer, amíg akkor a magánemberek futkosnak, akik gazdasági hatalma összemérhető az országéval.
8: Igen.
0: Hát egy ilyen tepetációs.
8: Köszönjük szépen. Van.
9: Mehet? Nem akar, amikor a piroség? Azt mondtad, akkor, amikor a piroség? És akkor meg lesz a pénz? Meg? Jó van. Ez egy jótékonysági felhívás! Na, akkor most akkor megy? Na! Mi van, gyíkok? Tekergetjük a rádiót? Tekergetjük? Csipázzátok, Attilos, mi? De mégis mit gondoltok? Mi a s***ból működik ez az egész? Na ide figyeljetek, adócsok! Most szépen előveszitek a papírt, és elkülditek azt a s***os 1%-otok a Tilosnak! A másik 10-et meg nekem! Vágom! Te azt mondják, b***sz, hogy kell hozzá egy rohadt hosszú szám! Ó, b***! 18-00-24-54 kötőjel 2, kötőjel 43, a p***jába ez k***sok. Ja? Ja, meg a Tilos Kulturális Alapítvány, meg ilyenek. Na, ez egy jótékonysági felhívásod, érted? Na most akkor jó volt, vége? Nem? Vége van, vagy nincs, pöcsök? Na jó van, akkor leléptem. De akkor, hogy ott megegyeztünk, semmi utalás. Kezdj be, kérem!

0: Szevasztok, Héttérítő!
1: Szevasz!
0: Tilos Rádió!
1: Szia, Fecó!
0: Budapestről!
1: Szia, Bali!
2: Hello, Sztó!
1: Szia, Robi!
0: Na, hogyha már voltak úgyis ezek a titkosszolgálati botrányok, meg Babilon, meg a többi, hogy és hogyha ezen a farvízen megyünk tovább, ugye akkor eljutunk egészen a nemzetvédelemig, amelyik egyfajta ellensúlyát képezi, gondolom, a külföldi titkosszolgálatok átkozott tevékenységének, és akkor mit látok, hogy a Nemzetvédelmi Egyetemnek a rektorát lecsukják, őrizetbe veszik? Olyan sztorival, hogy esküszöm neked, ez ilyen vagy szappanoperában, Perry is vagy, B-kategóriás akciófilmben való, amikor, csak hogy jól emlékszem el, hogy javítsatok ki, hogy az történt a feltételezések szerint, és ez volt a sztori, hogy fölhívta a rektor az egyik nagy csomagküldő cégnek a vezetőjét, hogy ő azt hallotta, hogy ennél a csomagküldő cégnél...
1: Hát inkább szállítmányozó.
0: Szállítmányozó cégnél, igazad van, a csomag azért az kisebb. Igen. Szállítmányozó cégnél az emberek fegyverrel és kábítószerrel dílelnek, de ő...
1: Nem, ő azt mondta, hogy már tud arról, hogy rendőrségi nyomozás van ellen, mert fegyvert és kábítószert szállítanak.
0: És ezt ő egyébként el tudná tusolni. De hogyha az ő emberét teszik meg a biztonsági...
3: Nem csak egyet, hanem többet.
0: Igen,
2: megnevezett egy biztonsági céget.
0: És erre a szárnyvezetés cégvezető azt mondta, hogy jó, ha ingyen visszahívnak, azt már hívta egy
3: rendőrséget. Nem.
1: Ez egy augusztus jelentés.
3: Két hónappal később.
0: Ja.
3: Két hónap eltelt a kettő között.
1: Augusztusi jelentés.
3: Semmi nyomozás, még nem született feljelentés.
1: Nem, tehát augusztusban tette ezt a zsarolási kísérletet, vagy befolyásos üzérkedés, vagy nevezhetjük bárhogy, és akkor utána pár hónap, és akkor már is indult a nyomozás, és most meg már őrizetbe is vették.
0: És most már gondolom előzetben van, nem? Vagy
1: előzetesben helyezték, de szerintem az is nagyon jó része a sztorinak, hogy ő dulakodott a kommandósokkal.
0: És megsérült az arcán?
1: Hát nyilván földre rakták, és akkor izé.
3: Ja, de ő azt mondta, hogy nem...
0: Gondolom, ment ez a tudod ki vagyok én? Paf!
1: Rektor bár.
0: Hú, ez nagyon, de hogy szerintem gyerekek...
1: Szexel rektor.
0: Szerintem ezt, én nem tudom, mennyire kezeli helyén a nyilvánosság, vagy ez mennyire kerül be az általános hétköznapi diskurzusba, de szerintem azért ez már súrolja a tragédia szintjét. Az, amikor egy rektort... És
1: ez komikus szerintem.
0: Igen, de hogy lehet ezt még fokozni? Érted?
1: Tehát, hogy... Nem tudom, hát ilyen mikrotársadalmi szinten lehet. Például az arc, aki a... buldózerével összetörte a rendőrautót a hétvégén.
0: Rakodógéppel, öcsém.
1: Hát figyelj, az nagyon nagy, de abban volt abban a cikkben, az Indexen olvastam egy óriási mondat, hogy ugye elkezdte, hogy kiderült, hogy ki volt ez. Kiderült azonban, hogy a férfi korábban már munkagépével összetört egy szombathelyi éttermet is, mert nem akarták kiszolgálni.
0: Tehát az magad uram, ha szolgáld nincsen.
1: Nagy fröccsöt.
3: Figyelünk rád.
4: Ez nem csak B-kategóriás filmekben, mert tehát nagyon jó filmben van ugyanilyen sztori, ez egy az egyben ilyen Fargo szintű.
0: Igen.
4: Ez a rektori túl. Tehát így gyakorlatilag az összes eleme, igaz, hogy más maga bűntényálladék, de amúgy meg...
1: Bűntényálladék.
4: Csont ugyanaz az egész sztori.
0: Igen, csak
1: még... Lehet, hogy onnan leste.
0: De nem daráltam a senkit.
3: Jó ötletek tűnt.
4: Ezt jól értettem, hogy a magánnál a csomag, vagy azért szájtmányozó cégnél is benne volt valaki.
3: Igen. Igen. Az volt, hogy volt egy társa, aki egy igazgató volt ott, aki adta neki az infókat.
1: Aha.
3: És akkor azt mondta, hogy az volt az alapkoncepció, hogy rúgják ki a mostani céget, azt az őrzővédő céget, legyen helyette új, és megnevezett még három kollégát, valószínűleg ez ennek az igazgatónak a segítsége, akit szintén ki kéne rúgni, és az ő embereit ültetni a helyére. Aha. Tehát ez volt így a teljes.
1: Jó, ez micsoda fantasztikus.
3: Ugye ezt jól kitalálták.
1: Én inkább csak azt, tehát ebben az egészben egyébként a legszebb szerintem a DHL regionális, vagy ne adj Isten, globális vezetés, aki dolgozgatnak így a világon szerte. Hát vannak ilyen helyek, ilyen Niger, meg Kongó, ahol hát oda nem repülünk, ott nagy gáz van.
3: És ha repülünk, de hallunk ilyeneket.
1: Egy EU tagországban jön egy ilyen, hogy táf, és akkor mi lehet Magyarországon, gyerekek?
0: De ezt nyilatkozta is egyébként a DJ-től valaki, valami nagyon fejes, hogy tulajdonképpen ők azért, amikor az ő tudomásukra jutott, azért fordultak a rendőrséghez, mert azt mondja, hogy ők ilyenről nem hallottak, hogy ez előfordulhat itt. Tehát, hogy nekik azért az újdonság volt, hogy a dolgok Magyarországon így mennek.
1: Ez szerintem az mondjuk neked is újdonság, nem? Tehát ez egy rektor.
0: Igen. Tehát, hogy addig, amíg mondjuk a BKV-nál buknak B-kategóriás politikusok, akik sok pénzt tettek össze az évek során,
1: erős emberek. Erős.
0: Hát erős emberek, akkor annyira erősek lettek volna, akkor nem csúsznak el.
3: Hát,
0: de hogy
3: mindegy.
0: Politikus. De hogy politikus, úgyhogy nekem csak B lehet. De az, hogy egy rektor, tehát egyetemről beszélünk, ráadásul nemzetvédelmi egyetemről. Tehát nem a...
1: Tagja az akadémiának is?
0: De hát ja, mondjuk ezt láthattuk a Vízes Szilveszternél is, hogy...
3: Nem. Bele, Dudu, bele.
1: Mi kell hozzá? Érettségi,
5: nem? Nem, hanem, hogy hívják?
0: A mikrofonban.
1: PhD.
5: Olyan igazolásod van, hogy nem volt teletartóztatva?
1: Erkölcsi bizonyítvány.
0: De az nem az, hogy nem volt teletartóztatva, mert akkor az nagy ciki lenne, hanem az, hogy jogerősen nem kaptál. Így van pontosan. Mert azért, hogyha akkor... Péternek se lenne annyira
1: vakulája. Egyébként szerintem én most sose értettem, hogy miért kell Magyarországnak nemzetvédelmi egyetem például.
0: Mert ott képzik a katonákat, nem?
1: Minek Magyarországnak katonaság?
0: Az ilyen, na ezt látod, én sem tudom.
1: Na.
3: De az egyetem.
0: Pedig voltam is katona, de egyébként akkor fogalmazódott meg bennem.
6: És sziasztok, ember vagyok.
1: Szia.
6: Ami az igazban tragédia, hogy a úton Magyarországon a rektorok azok államtitkári fizetési besorolásban vannak, tehát hogy nem keres keveset, de ez egy kisebb dolog, amit mondanak, a másik meg az, hogy ők átesnek ezen a nem tudom milyen C, vagy nem tudom milyen C-típusú átvizsgáláson, hogy makulátlan emberek. Tehát, hogy gyakorlatilag, hogy azt lehet mondani hétköznapi szóval, hogy ők feszhetetlenek, tehát, hogy előse fordulhat velük ilyen.
0: Tehát ilyen pénzéséget mérő skála nincsen benne. Tehát, hogy mennyire érzi önmagát pénzéhez,
1: meg kicsit nagyon nagyon nagyon.
6: És fontos. Tudjátok, ezen a fajta mondjuk üvegen azért van ez az ilyen repedés, az ilyen figurának a repedés, mert akkor innentől kezdve fel tudjuk tételezni, hogy még hány rektor lehet ilyen, aki visszaélve, mert ugye, ha még soha nem volt rektor gyanúba, akkor azt fogom mondani, nem létezik, hát ez mégiscsak valami hülyeség, de nem, innentől kezdve elmész egy egyetemre mondjuk, és akkor rektor maga tényleg nem olyan most komolyan, érted, magyarul?
1: Láttam rektor... én már rektort Bilincsbe.
6: Igen, tehát hogyha rektor végigvonul az egyetem folyosóján, akkor úgy kicsit csöndre lesz, mert ugye hát ez a rektor, akkor hogy a baznagokat, meg mit tudom, nem mondják a fiatalok olyan hangosan, hanem jó itt a rektor, akkor most beszéljünk másról. Most nem olyan lesz, hát jogott el is olyan tolvaj, mint a többi, hát faszt, és akkor...
1: Rektor.
6: Tehát igen. Azért mondom, hogy ennek ez a fajta menjön, most általam leszűkített társadalmi, hogy így mondjam, hülyén társadalmi veszélyessége, hogy most már a rektor se az, akinek mi gondoljuk.
1: Így van. És ezzel, így van.
0: De ez fontos.
6: Köszönjük.
1: És ez egyébként egy csodálatos átkötés a Tilos Rádió e-heti tematikus hetéhez, ugye, ami az antidiszkrimináció. Tehát gyakorlatilag
3: nem diszkriminálnak rektorokat sem.
1: Így foszlik semmivé a rektorok fedhetetlenségének elmélete. Hát mostantól a rektorok belekerülnek abba az előítéletekkel sújtott társadalmi osztályoknak a csapatába. Gyerekek, hát innentől kezdve látom már magam előtt, amikor egy-egy felsőoktatási intézmény folyosóján a roma diákok boldogan és mindenféle előítéletektől megszabadulva mennek végig, a rektort ellenben megdobálják és azt mondják, hogy te, biztos te is bűnöző vagy, te.
3: Mindig
1: hát figyelj, én rektortól többet semmit nem veszek.
0: Hát én eddig sem vettem.
1: És én is fogok utazni, egy járművel.
0: Ennyire masszív, babilonitól, érted?
1: Úgyhogy.
6: Hello, sziasztok!
1: Na?
6: Bocsánat, egy off topic leszek, de hogy megemlítetted ezt a DHL vezetőt, nézik, hogy vannak ilyen országok, hogy Niger meg minden. Az a sztori nem volt meg az Indexről, amikor jött haza egy ilyen malév chartergéppel a Bamako Rallynak egy...
1: És össze kellett dobni a lovét?
6: Az mennyire kemény. Ott még nem tartunk, hogy ugye az volt a történet, hogy rendesen a malév átutalta a pénzt annak a repülőtérnek, hogy akkor hát ott így is megtankolják a gépet, meg úgy kiszolgálják, ahogy szokta. És akkor oda mentek ezek az emberek személyesen, meg leszállt a gép.
1: Only
6: és akkor mondták az alkalmazottak helyben, hogy hát így oké, megjött az utalás, de nem jó, mert mi cashbe kérjük, és kétszer annyit.
1: Only cash, na.
0: Bakszám, meg nem bírunk húzni.
1: És akkor egyébként mondta Malév szóvivője, hogy természetesen a pilótánál volt olyan bankkártya, amin akkor
6: igen.
1: Azzal akár körbe repülhette volna a földet, de hát ott nem volt ATM, ugye a környéken.
6: nem volt olyan ATM, amiből annyi lóvét ki lehetett volna venni.
1: Az mondjuk annyira nem meglepő, érted? Tehát azért ez...
6: Jó, igen, az egyébként oké, csak hogy így mondták, hogy hát az utalás nem frankóvazzák, hanem cashben, és kétszer annyi.
1: Így van.
6: És akkor az volt, hogy mondták, hogy hát a Malév el tudta volna küldeni a pénzt egyébként cashben is, csak hát az nem tudom mennyi ideig tartott volna, és akkor mondták ott ezek az emberek, hogy...
1: Dobjuk össze!
6: Ja. Na hát, úgyhogy igen, tehát hogy azért ez még talán bár a fene tudja, de hogy ez azért érzik. Tehát, hogy még milyen táblatok és milyen perspektívák vannak.
1: Igen.
7: Na jó.
1: Ciao.
7: Zárjuk le meg közel.
1: Megérkezett vendégünk. Szervusz Gábor.
8: Volt már veletek olyan, hogy élőadást kocsiból követtetek? Amiben kellett volna lennetek?
0: Hát, volt már. Műsor már rendszeresen megtörténik, hogyha késnek.
1: Ma reggel.
8: Ennél csak egy rosszabb, ha betelefonáltok, hogy...
1: Mindjárt vagyok.
8: Fenyegetőző.
1: Gábor, felvezetem, hogy miért vagy a vendégünk. Voltam egyszer a vendégünk, két évvel ezelőtt. Most azt mondtuk el, nem tudom, hogy hallottad-e, hogy te azon kívül, hogy borral foglalkozol, egy Balaton nagyon jól ismerő, és hát gyakorlatilag egész évben a Balaton partján, azon szerencsések közé tartozok, akik egész évben a Balaton partján lakhatnak, és hát idén a Balaton átcsúszás nevű társadalmi eseménnyel, közösségformáló jellegű happeninggel igyekeztél megemlékezni arról, hogy vagy tenni azért, hogy a Balaton neve felmerüljön. Mi volt, hogy volt? Hogy merült fel ez az ötlet egyébként?
8: De eredetileg teljesen egy ilyen baráti ötlet volt, csak abban a pillanatban, nem is kerestük épp ezért meg médiát, vagy ilyen hasonló szörnyűségeket, de egyszer csak így egy honlap felkapta, és onnantól kezdve jött a vízirendészettől az istenkísértés, meg hogy ez életveszélyes, és hát ez... Onnan már csak az volt nehéz, hogy egyszer nem tudtam kipróbálni az átépített jégvitorlásomat, mert nem jutottam el oda.
1: Nem engedték.
8: Tehát, hogy így már kénytelen voltam azt mondani, hogy ne haragudjanak, de most szeretnék már a valóságban is részt venni, nem csak a Matrix-val, tehát tök jó lenne.
1: Nem a Facebookon raktátok ezt?
8: Nem, hát a surfomania.hu-n, a Badacsony Tomai Surf Club honlapja, úgyhogy az nem ciki, hogy most itt reklámoztam talán.
0: Meg ez nem reklám.
1: Non-profit.
8: Igen, teljesen non-profit.
1: És akkor végülis az átcsúszásból annyi valósult meg, hogy ti páran átmehettetek gyalog? Vagy
8: igen, tehát közben öböl átcsúszás is lett, meg hát a szerelmei Hubáék ők átmentek Szigligetre is, meg utána Fonyódra is, de a hiszti miatt én úgy döntöttem, hogy civil demonstrációként tartjuk meg.
1: Az átcsúszást,
8: mert a félelemkeltés világa ellen, tehát hogy tényleg talán nem kéne egy olyan világban élni, vagy nem érdemes, ahol a bukós isakban küldik a gyerekeket a homokozóban, minden hülye vírus ellen be kell oltatnod magad offshore profit érdekben.
0: Széchenyi fürdőben gyerekek búvár szemüvegben vannak vizével, úszó sapkával a meleg vízben.
8: Csak a hülyeség ellen nincs beoltva már senki. Tehát, hogy ez egy ilyen vakcina a hülyeség ellen, hogy meg azon is elkezdtem gondolkodni aztán, hogy mennyi mindenre rossz az, hogy gyávák lettünk. Tehát, hogy tényleg mindenféle hatalmaskodásnak ez a meleg ágya, hogy rengeteg gyáva ember van, illetve megfordítom, nagyon kevés bátor ember van.
1: Csak hogy jól értem, akkor azt történt, hogy meghirdettétek az átcsúszást, és a meghirdetett időpontra ott a balatoni vízimentők, meg mindenki felvonult teljes hatósági arzenállal, és gyakorlatilag megakadályozta azt, hogy...
8: Nem. Hát azt kezdettől mondták, és teljesen korrektül mondták a vízirendészet, hogy ők ezt ugyan életveszélyesnek tartják, de nem tilthatják meg, hiszen saját felelősségre bárki
1: mehetne.
8: Azért ez már valami.
7: Hello.
6: Sziasztok! Nekem meg az volt a benyomásom, amikor néztem az Index videót rólatok, hogy szerintem ültek ezek a hatóságos emberek ott, akik mindegy. És akkor látták, hogy van egy csávó, akinek volt egy ötlete, és az rohadtul fel lett kapva, így médiailag is, meg minden, tehát hogy úgy felpörgött. És szerintem kitűnő szereplési lehetőséget, meg fontos. Tehát egyszerre szereplés és egyszerre fontoskodás, illetve ennek a kettő kombinációját látták meg benne.
1: A hatóságok.
6: És hogy igen, a hatóságok, tehát hogy én nem vagyok abban biztos, hogy itt tényleg arról van szó, hogy rettenetesen gyávák lettünk meg, hogy ennyi minden engedély kell, meg mit tudom, ilyen kutyafasza kell ahhoz, hogy az ember átsétáljon a Balatonon, hanem hogy rátok telepedve tökre jól lehetett parádézni, hogy hát itt mi itt vagyunk, mi vagyunk az illetékesek ebben a témában, és hogy nélkülünk itt nem lehet a Balatonon semmit se, és hogy akkor mi most megtanítunk titeket, mit tudom én, kimászni a...
1: Kezdjük sétálni.
6: Igen, meg hogy kimászni a légből, és néztem a videót, és mondom, hogy
9: pár csávó át akart sétálni a Balatonon, a jégen, és szerencsétlenekkel már napok óta azt gyakoroltatják, hogy a légből vagy milyen faszomból hogy kell kimászni.
8: Ne, ne, ez nem, hogy... így jött át, nem ez volt a VMS, tehát a vízi...
1: De azért nagyon korrekt csapat, tegyük hozzá.
8: Igen, nagyon-nagyon rendben vannak a bagyóik. De ők gyakorolták a jégről mentést, és mondta is, hogy véletlenül egybeesett ezzel, de jól jött ki végül is ez a véletlen, hogy ők pont akkor gyakoroltak egy jégről mentést a Zalán, tehát ott nem mi szívtunk, hanem ők.
9: Jó, én ezt értem, de hogy jó, oké, akkor nyilván finomítani kell, de hogy azért csak ennek apropóján csak el lehetett sütni a médiába, hogy hát nézzétek már, mennyire csórók vagyunk, alig van pénzünk, itt a kollégáknak feltalálni a, nem tudom, azt a szörfeszkát, amivel kimentjük a izért, mert pedig meg lehetne venni nem tudom hány euróért is, tehát hogy azért ezeket a kliséket, a ti apropótokon mind el lehetett sütni, amit minden egyes ilyen akár fontos.
8: De nekik tényleg kevés eszközük van. Tehát, hogy én nagyon örülök, hogy
9: hát akartátok javolni a Balaton.
8: 20 centis jégen, amire körülbelül egy tontás traktor ment rá a Fonyódnál, azt dokumentáltuk, csak aztán nem került bele az Index videóba, ez a átkeltünk a Balaton jegén, erre gondolsz, gondolom, hogy ott egy traktor tisztította éppen a jeget, úgy ránézésre egy tonnás. Hm. 20 centim, azt viszont dokumentáltuk, hogy
9: nem volt ilyen fontoskodás.
8: Nézd, több dolog van szerintem. Egyrészt kiderült, hogy úgy beszéltünk erről a történetről, mint a Yetiről vagy a Loch Nessi szörnyről, pedig ez abszolút létező történet. Kiderült, hogy egészen más érvek hangoztak el a médiában, és hadd tegyek különbséget a vízirendészet és a média között, azért lényeges különbségek vannak. Egészen más, tehát olyan, a tipikus érv az volt, hogy belül vékony lesz, és rianásos, és töredezett a jég. Ennek az ellenkezője az igaz. Mi dokumentáltuk, hogy ez nem így van. Belül vastagabb és homogénebb a jég, mint a parton, ahol kocsiáznak. És tehát, hogy én nem bánom, beszéljünk a valóságról, és beszéljünk veszélyekről, de akkor nem mondjunk hülyeségeket. Főleg nem a hatóságok nevében, vagy a hatóságokra hivatkozva, vagy ilyesmi. Egyébként, amit egy picit tragikusnak látok én is ebben, aztán mondanám, hogy mi a nagyon jó benne, az, hogy mekkora kognitív diszonancia van itt, hogy egészen mást mond magánemberként is egy szolgálat, és egészen mást kell mondania hivatalosan. Aha. Tehát, hogy őrületes, hogy mindenki mekkora demót fut, nyomat, de ez nem az a traktor, amit most behoztatok, ez jóval súlyosabb, és ez az Alvádi, aki beszakadt.
7: Igen. Mert hogy ezt akkor tegyük hozzá, csak hogy egy cseten valaki berakta, hogy február 5-én vagy 4-én talán Alvádiban szintén egy traktorral akartak.
8: Na jó, hát az így ránézésre túl súlyos, tehát hogy így...
1: Igen, van egy beszakadt a jégbe a traktor?
8: Aha. Beszakadt, igen.
7: Azt a kutya fáját.
8: Jó, tehát hogy az kéne, tehát érdemes lenne időnként a valósággal is foglalkozni, szerintem. Tehát ez egy fontos tanulsága ennek a történetnek, hogy még mielőtt kiabálunk, és még mielőtt a demóinkat futtatjuk, mert jó, futtassuk le a demóinkat is, de csak akkor, amikor azok már nevetségesek a valósághoz képest. Tehát, és az egy jó vicc lenne. Tehát, hogy miért ne nyomatnánk a hülyeségeink, miért ne nyomassuk a hülyeségünket, de csak akkor, amikor már megnéztük a tényeket, és utána jót röhögünk a demónkon, hogy az mennyire csak egy ócska demó. De nem ez történik, hanem, és ez a Matrix, ha a demó a valóság gyanánt, és a valóság helyett fut mindenhol. Legyen az hatóság, emberek, média, mindenhol. Tehát a média ebben a tekintetben nem különbözik egyébként.
0: Meg mintha lenne nálunk egy ilyen állandó reflexből, nem mint amilyen a rosszul működő családban, hogy anyuka, mit tudom, a gyerek szól, anya elmehetek ide és ide, nem. Tehát, hogy anélkül, hogy megvizsgálnánk, hogy ez működik, ha nem, de te is mondtad, egy ilyen hihetetlen kockázattársadalom alakult ki, hogy van egy ilyen reflexből, nem, és akkor tessék beadni egy pár dolgot, majd megnézzük, elgondolkodunk rajta, de elsősorban inkább nem. Tehát nagyon nehéz igazából bármilyen, és hogy te is mondtad, ez érdekes volt, hogy egyrészt a félelem hogyan generálódik ezáltal, meg hogy hol tudom meghúzni azt a határt, vagy kell esetleg ezt a határt átgondolnunk, ahol az állam belegyalogol a magánéletembe.
8: Mi a különbség a totális államnak a keleti típusú megvalósítása és e között? Különben eszközök.
0: Igen.
8: Mert
0: igen.
8: Az eredmény az ugyanaz, hogy még ugyanazabb, mert hogyha ugye félelem társadalmában élünk, ugyanúgy a félelem társadalmából és a totális rendszerre összeállt félelem társadalmából élünk, és hiába papíron hiába küzdünk ki emberi jogokat, amit aztán szépen papíron is kezdenek visszavenni, azért látványosan, tehát az utóbbi évtizedben egy 100 évet biztos, hogy visszaestünk, vagy 150 emberi jogi szempontból, hát talán illetékesebb vagyok
0: ebben. Biztos, hogy
1: de
8: nem az a baj, hogy papíron veszítünk, pillanat. Hanem az, hogy a bátorság, ha nincs, akkor semmit nem ér, hogy papíron van valami.
1: Halló!
10: Sziasztok, Tamás vagyok. Én azt gondolom, hogy ezen az elmúlt, nem tudom, öt évben vagy 10 évben, tehát semmi csodálkozni való. Most gondoljátok el, hogyha 30 fok melegben nyáron, akkor hőségriadó van. Ha jön egy hófelhő, akkor narancsriasztás van. Ha fúj a szél, akkor vörösriasztás. Tehát, hogy olyan szinten bulvárosodott, hogyha ha befagy a Balaton, akkor arra nem szabad rámenni, de nem csak a Balaton, hanem semmire nem szabad rámenni alapvetően, bármibe van fagyva. Szóval, hogy így olyan távol kerültünk a valóságtól, és én azt gondolom, hogy ebben például hát a média az első számú felelős. Mert hogyha tényleg, hogyha mínusz 10 fok van, akkor katasztrófa helyzetről beszélünk. Hogyha plusz 30 fok van, ami júliusban azért aránylag normális és átlagos, akkor hőségriadót adnak ki. Tehát amit az előbb elmondtam, szóval, hogy a médiának iszonyatosan szüksége van arra, hogy bulvárosítsa az időjárás, a körülöttünk levő környezetet.
1: Figyelj, kis ország, kis katasztrófa. Ennyi. Tehát most erre ezt tudom mondani. Tehát, hogy persze.
10: És teljesen normális, ebből kifolyólag, ha befagy a Balaton, és mondjuk egy hónapja mínusz 20 fok van, tehát ergo nyilvánvalóan tökig be van fagyva a Balaton, tehát át lehet rajta menni nagy valószínűséggel, ahogy mondtátok, a közepén vastagabb a jég, mint a szélén, egyébként ez elég logikusnak is tűnik, akkor rögtön jön a média, rögtön jönnek ezek a hatóságok, elkezdenek fontoskodni körülötted.
8: Jó, de a média ebben a történetben a munkáját végezte, mert végül is a médiának olyan szempont, tehát az, hogy félelmet kelt, és félj és fogyasz, az egy szörnyű dolog, és tömeget képez, és magányt ezáltal a félelem által, mert ugye a félelem az embereket elsősorban egymástól és a természettől választja el. És akkor lesznek ideális fogyasztók, tehát a médiára azért van szükség, mert a fogyasztót is le kell gyártani. És ennek is van egy iparága, ez a média. A média gyártja a fogyasztót, és aztán mindent el lehet adni a fogyasztónak, ha már ő le van gyártva.
0: Ez tehát ugyanaz egyébként, mint
8: Android-dá.
10: Ezt az
1: nem kell
10: szeretni.
8: Ez a pozitívum az egész történetnek, amit az előbb is akartam mondani, hogy ne csak azért mi is a negatívat igen. mondjuk, hogy óriási igény van az emberekben valódi dolgokra. És igazából nem azt vették észre az emberek, hogy húha, ezek tényleg átmennek a jégen, akkor ez nem csak egy olyan esemény, mert csupa olyan esemény van körülöttünk. EU-s támogatással olyan demók futnak, amiből szinte semmi nincs, csak a valós része a lenyúlás, meg a nem tudom, és akkor ilyen
0: az
8: valami...
0: Valós.
8: Igen, az bizonyos értelemben valós.
0: Igen,
8: de maga az esemény az teljesen egy ilyen patyomkinfal fel van építve valami a látszat kedvéért, hogy igazolva legyen, hogy mégiscsak egy csomó
1: Gábor,
8: támogatást
1: akkor te miért nem a jégszörföddel kerti lát a Balatonon?
8: Hát nem volt olyan
1: nem a volt szél
8: igen, és egyrészt, másrészt meg a hiszti miatt mi, mint szervezők, ezt nem tehettük meg. Sőt, én nagyon örültem, hogy civil demonstrációvá lehetett átalakítani a dolgot, mert én közben értettem meg, hogy ez a történet miről szól. Én csak át akartam sétálni a Balaton jegén. És akkor egy egész Matrix szembe jött velem, hogy én ezt lehetőleg ne csináljam, bár jogom van hozzá. És akkor azt mondta, hogy jé, hát ez tényleg érdekes ez a történet. Hát akkor ez arról szól, hogy miért nem érdemes egy ilyen világban így ebben a formában élni, illetve hogy mennyivel érdemesebb a Balaton jegén sétálni, mint hülyeségeket mondani látatlanban. Tehát, hogy így nézzük már meg, ha a jégről beszélünk, fúrjuk meg és mérjük meg, hogy milyen vastag. Még mielőtt azt mondjuk, hogy ott belül vékonyabb, majd kiderül, hogy azért mondjuk, mert nem jártunk ott. Tehát, hogy így ezt mondjuk a szóvivő élő adásban rákérdezte.
1: Kinek katasztrófa félelem, vagy minek a szóvivő?
8: Nem, most mindegy, egy szóvivő.
1: Ja,
8: jó, nem akarom, mert egyébként magánemberként őt sem szívesen már. Tehát, hogy így itt is az van, hogy óriási a feszültség a között, hogy mit kell mondani funkcióként, és mit kell mondani emberként, és mi a fenének ezt a feszültséget fenntartani, tehát hogy ez mire jó nekünk. Hmm. Ez a feszültség, ez egy vízfej, egy agyrém, tehát hogy ezt talán vegyük ebből vissza, és akkor hozzuk össze ezt a két dolgot, hogy esetleg kezdjük el azt mondani, ami van, vagy, és amit szeretnénk, igen, hogy
7: jó, legyen. Jó, de most ha jól értem, akkor fölébred benned egy társadalomért tenni akaró,
1: a Balaton jegén tömeg happeningeket szervező.
7: Nem. Tehát ez volt a kezdet.
8: Ezért csináltuk a strandkarnevált.
7: Itt jött rá, ez olyan, mint amikor a tabletta, hogy hoppa, Matrixban vagyok, akkor biztos, hogy jönnek majd a komolyabb témák. Tehát mi a folytatás, mi kezdtetek el gondolkodni, na akkor hogy
8: lett, hogy strandkarnevál lett belőle, igen, mert rájöttem, hogy jé, hát van egy hagyomány a tél félelmét elűzni, ez a farsang. Uh-huh. És akkor mi csináljunk egy olyat, hogy hozzon mindenki karúszót, meg ilyen felfújható krokodilt, meg cápát, úgyis az egésznek az üzenete, hogy télen is van Balaton, na nem ám, mert mindenkinek, pösti embernek mi jut eszébe, hadd mondjam ezt így falus.
0: Balaton Sound.
8: Tehát, hogy minden esetre a nyár. Tehát, hogy Balaton csak a nyáron létezik. Ezzel folyamatosan találkozom ezzel a jelenséggel, és hogyha én elkezdek beszélni a Balatonról, mint most is létező entitásról, akkor az emberek úgy néznek rám, mint hogy egy kicsit bolond lennék. Tehát, hogy így, hogy én most jöttem onnan, vagy mit tudja, azt mondom, hogy októberben, hogy most reggel fürödtem a Balatonban, mondom ezt Pesten, hogy társaságban, úgy néznek rám, mintha azt mondtam volna, hogy a Marson találtam egy jó kis medencét, és akkor ott fürödtem. Tehát, hogy így teljesen az abnormitás, a lehetetlenség világa, hogy a nyár másfél hónapján, vagy két hónapján kívül egyáltalán létezik a Balaton.
1: Hát 6-7, ja.
8: Igen. És akkor most ez alkalom volt arról beszélni, hogy a Balaton nem úgy létezik, hanem sokkal különlegesebb dolog fölállni jégen a Balatonra, és így szétnézni. De tényleg, amikor átmentünk, és középről szétnéztem,
0: az a nirvána. Az lehet egyébként, igen.
8: Tehát én úgy definálom, hogyha ilyen marketinges statement kell ehhez, hogy miért érdemes átmenni, hogy a legrövidebb út a nirvánába. Tehát, hogy így teljesen egyenesen a nirvánába vész, és nem tudsz más csinálni. Tehát, igen, hogy így, jó, van ez a kudlik julis feeling, hogy delta, és
0: ilyenkor hó van rajta, vagy lehet
8: koriban? Most hó volt. Most elég masszív
0: hó. Lehet haladni, amikor éppen nem cipővel? Tehát valami... mit lehetne még csinálni rajta, mondjuk, ami
1: ha nem lenne
8: hó, rengeteg ötlet.
1: Jégvitorlázni, jégszörfözni.
8: A jégszörf az elmegy a hóban is.
0: Ú, de rajta. Mennyire megy a jégszörf a hóban? 40.
8: A jóval többen lehet. Tehát, hogy így, ha olyan a szél, lehet menni 100 fölött. Mondjuk a jégszörfel már elég veszélyes, jégvitorlással jobb menni ilyen nagy sebességekkel. De azt szokták csinálni, hogy a Fűzfőnél a 71-es mellett megy a jég, és ott jó is szokott lenni, és akkor így bealázzák az autókat. Tehát, hogy így megy az autóval a 71-esen.
1: Könnyedén 100 fölött.
8: Igen, mész előtte.
1: Jégvitorlásra a sebesség világrekord az ilyen 270 km/h. És az a vicces, hogy ez nem kell különösebben nagy szél.
8: Igen, mert azt hiszem 4,5-szeresét tudod menni a
0: erre
8: szélnek.
0: Erre a Balatonunk tulajdonképpen alkalmas, hogy ilyen nagy sebességgel, viszonylag nagy
1: távolságban. Hát majdnem itt volt idén a jégvitorlás világbajnokság.
0: És akkor ez miért nem bontakozik ki ez a...
1: Hát sok oka van.
8: Én a fő okát abban látom most, hogy lehet úgy hozzáállni ez a dologhoz, hogy ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy Európa legnagyobb korcsolya pályája, hogyha tiszta jég, ha meg leesik rá a hó, akkor Európa legnagyobb sífutó pályája.
1: Mint ahogy sífutnak is a Balaton melletti emberek.
0: Igen. Szabad sírusban.
8: Ehelyett azt mondjuk, hogy eszünkbe ne jusson oda menni, igen, nyáron ne menjünk oda, mert nincs, ugye volt ilyen, hogy nincs víz a Balatonban, menjünk az Adriára.
0: Tök tiszta víz egyébként.
8: Télen se jusson eszünkbe bármi ilyesmi, amit az előbb mondtam, hanem menjünk, hintsük be sóval az egész országot, menjünk el Ausztriába, vagy itt, hogy hova síjálni.
0: De legjobb hosszon maradunk egyébként.
8: És nézzük a tényt, és félünk. Tehát, hogy nem kéne kimennünk egyáltalán. De, mert addig is áram, meg mit tudom. De ez hogy lehet így hozzáállni dolgokhoz, és utána csodálkozunk, hogy most idén is 10%-kal esett vissza a turizmus. Hát ezzel a hozzáállással még kész csoda, hogy csak 10%-kal.
0: Mi az, ami változtathat ezen? Mert azért az egy
8: fontos. Azt, hogy csináljuk. Tehát, hogy rájövünk, hogy hülyeséget csináltunk, hogy így nem lehet hozzáállni dolgokhoz, és egyáltalán, hogy egy tóparti polgármester nehogy nyílt levélben ne írjon le olyat, hogy a Balaton minden évszakban veszélyes. Mert elképzelem, hogy...
7: Ilyen miért van?
8: Igen. Elképzelem...
0: Ilyen világban...
8: Most te hadd ne nevezzem, tök mindegy. De még kínzás hatására se gondoljon ilyet. Tehát, hogy így... Tehát, hogy ez lehetetlen. Hát elképzelek egy osztrák polgármestert, mint a Karintiában, hogy leírja, hogy Karintia minden évszakban veszélyes. Hogy úgy rúgják segbe, hogy, hogy malagáig meg nem áll. Tehát, hogy ilyen nincs.
0: Egyébként ebből csak azt látom, hogy nagyon sokszor, hogy egyszerűen... Tehát egyszerűen nagyon sokszor nincsen szükség polgármesterre. Tehát jobb lenne. Komolyan mondom, tehát bizonyos, hogy
8: egyszerűbb
0: jobb.
1: Mindenki igen, menjen ki a jégre, és gyakorolja a közvetlen demokráciát.
8: Jó, van egy másik polgármester, Badacsony Tördemici, aki át is sétált. Tehát, hogy így az nagyon rendben van. Tehát többféle, van sokféle polgármester.
7: 3200 féle.
1: Te Gábor, te biztos tudsz erről, tehát hogy ez azért nem volt mindig így. Tehát persze. Régebben az emberek
8: nem voltak gyávák.
0: Századfordulóról beszélünk.
1: Nem tudom, hogy mikor.
0: Az utóbbi száz évünk szól viszonylag
8: tény. Én nem mennék száz évig, szerintem a Matrix gyártotta le ezt a gyáva társadalmat. Tehát, hogy így körülbelül az agyon dicsért 60-as években, mivel most már el kéne számolnunk, a nagy generáció azt tette meg azt, hogy beköltöztek tudatilag az emberek, nem csak a városba, hanem a Matrixba. Igen. Tehát a normatív valósággá nem az vált, ami az orrunk előtt van,
1: hanem amit mondanak.
8: Hanem amit a tévé világa.
0: Halló, mondja meg, hogy ki
1: Orfeusz?
11: Halló.
1: Itt vagyunk, halló.
11: Sziasztok, Tamás vagyok. Csak egy óriási szóvic lehetőséget hagytál ki az imént. Azt mondtad, hogy a karintai polgármestert úgy rúgják segbe, hogy meg se áll malagáig.
8: Benne volt építve.
11: De hát ki vette észre?
8: Jó, hát
1: a... Így a malaga.
7: Hoppá!
8: Hát...
7: Hello.
1: Hello.
12: Sziasztok, Gábor vagyok. Egyetlen dologgal szeretném valahogy árnyalni ezt a Balaton
8: képet.
12: Balaton minden éjszakban veszélyes témát. Én vízimentőként dolgozom, és tényleg nincs más ötletünk, csak a vizek veszélyéről beszélni, mert nagyon sok ember egészen megdöbbentően hülyén tud viselkedni évszaktól függetlenül, és a valós veszélyeket nem figyelembe venni. Én magam egyáltalán nem gondolom azt, hogy a Balaton veszélyes, meg bármelyik évszakban
1: veszélyes. Az ember a veszélyes.
0: A hülyeség a veszélyes.
12: Igen, és ez valószínűleg ez összefügg ezzel, ami már elhangzott, ez a természettől való elidegenedés, hogy valószínűleg régen jobban tudták a vízparti emberek, hogy mit kell csinálni a vízen, meg mit lehet, de ma valami elképesztő az ezzel kapcsolatos helyzet. Szóval én sem szívesen mondom azt, hogy vigyázni kell, meg ne csináld, meg a vízek veszély, meg a Balaton veszélyes, de döbbenet, amiket látunk a hétköznapokban.
8: De akkor egyetértesz, hogy nem a tiltás segít ebben, hanem az, hogy nézzük szembe a dolgokkal.
12: Egyáltalán nem gondolom, hogy a tiltás, csak tényleg ez a jobb ötlet hiány kell arról beszélni, hogy hello, veszély. De
8: így lesz rosszabb
12: jó.
8: A helyzet.
0: Igen, tehát pont arról van szó, hogy ha én azt hallom, hogy a Balaton veszélyes, akkor tulajdonképpen a felelősséget saját magamról elhárítom, és a szerencsére bízom, mert de ha azt mondom, hogy Balaton a barátom, de én tudok veszélyesen viselkedni, akkor készülök föl, akkor próbálok ráerősíteni különböző képességeimre, készségem, hogy tudjak úgy viselkedni, hogy a barátom is maradjon. Tehát pont az,
12: jó, világos,
0: elszakadunk igazából a saját cselekvésünktől. Okay.
8: Igen, és istenítünk közben olyan dolgokat, mint az autózás, ami sokkal veszélyesebb, pláne erre a bolygóra nézve.
12: Persze.
8: És közben is abszolút istenítik, és nem beszélnek arról. Pont a bor kapcsán hadd mondjam el, hogy én még soha nem hallottam azt, hogy nem a borozás a veszélyes, hanem az autózás. És az akkor is veszélyes, ha nem iszol egy csepp bort sem.
0: Persze.
8: A bor csak kihozza in vino veritas, hogy mekkora nagy fasság az autózás, és milyen veszélyes.
1: Meg a házasság is.
8: Hát a házasságnak más jellegű veszélyei vannak.
12: Oké, jó, kiszállok közben.
1: Köszi, ciao.
7: Erre valahol nem tudom, most a héten olvastam, vagy akik beszéltek hasonló témában, hogy tényleg mikor hallottunk olyat, hogy az alpesi síparadicsomból valaki ott elmondani, vigyázzatok, mert minden évben 30 ember eltöri a lábát.
8: Nem fogod megtudni. Én neten kerestem 2 órán át a statisztikákat a síbalesetekre, és nem lehet hozzáférni. Annyira propagálják.
12: Halló. Sziasztok, betelefonáló vagyok.
7: Halló.
1: Szervusz.
12: Azzal egyetek, hogy a téli Balaton gyönyörű, és főleg amikor alkalmasak a jégviszonyok, meg ahogy mondjátok, hogy hóviszonyok, tehát én addig nem figyeltem, hogy ott sífutók is vannak, de abszolút támogatandó és zseniális. Mondtátok, hogy ez a verseny is, tehát a jégvitorlás verseny is egy potenciális lehetőség volt, hogy Balaton tartsák meg. Csak hogy mennyire jégbiztos a Balaton, hát azért...
1: A Balaton sajnos nem jégbiztos, Gábor ennél jobban többet tud.
8: Igen.
1: Tehát, hogy nem jégbiztos, Benne van abszolút a pakliba, hogy Győr egyáltalán nem fagy be, de hát egyébként ez a világon mindenhol így van. Tehát például a jégvitorlás világversenyeket pontosan ezért nem úgy írják ki, hogy január 1-től január 10-ig itt, hanem azt mondja, hogy térség, tehát mondjuk azt mondja, hogy mazuri tavak, és akkor az jelent egy csomó ízet, vagy azt mondja, hogy Észak-Amerikában nagy tavak környéke, vagy jelen esetben az idei VB, meg az EB, az konkrétan úgy került megrendezésre, hogy az Európai Szövetségnek az elnöke az 3 heten keresztül járt Európát és keresett jeget. És volt egy olyan pont, amikor azt mondták, hogy Balaton Akkolinál ezt megtalálták, és idehoztak, hát 180-200 jégvitorlázó érkezett. Sajnos a verseny napján felkeltek, amikor az első edzés kezdődött volna, és a jég az estére
3: elmúlt.
1: Bekásásodott. Nem, hát meg volt a tető, mindegy, és akkor mentek tovább a Fertőre. Igen, ja. És aztán fogták, elmentek a Fertőre.
8: Ahol több szél is szokott lenni.
3: Ez nem egy olcsó sport,
1: meg jobb volt. Ez nem egy olcsó sport. Nem annyira drága,
0: mint a vitorlázás.
1: Visszatérve az eredeti kérdésedre, az a gond, hogy valóban ez gond, de én szerintem Gábor abba az irányba megy, meg szerintem az lenne a stratégiai döntés, azt mondjuk, hogy A, legyen olyan a helyzet, hogy amint jég van, akkor ezt tudjuk learatni, tehát ide jöjjenek ezrek, tízezrek, százezrek ezt élvezni. B, amíg meg nincs jég, addig is legyen más helyet.
8: Igen, ne? Igen.
1: Tehát gasztronómia...
8: Tehát Balaton átsúszás minden évben lesz, akkor is, hogyha egyetlen egy kínos helyzet tud lenni, hogyha nagyon vékony jég van. Mert azon szinte semmit nem lehet csinálni.
1: De ha nem lesz jég, akkor mi lesz? Jó,
8: de ha nem lesz jég, akkor hát ugye vitorlázásban te is otthon vagy. Télen nem nagyon szokott regatta lenni. Tehát, hogy egyáltalán nem, sőt, kiveszik a hajókat a vízből, bár most már van olyan, hogy nem, mert így úgy borékoltatnak, és ezért. De az lenne akkor az attrakció, hogy mondjuk farsangi regatta. Uh-huh. És az sem mindennapi dolog, hogy átkelés a Balatonon télen. És ugyanúgy meg lehetne csinálni a strandkarnevált, ugyanúgy lehetne inni nagyon sok-sok embernek a forralt bort, és ez mind nagyon jó tudna lenni, mert a lényeg az, hogy tudunk A-ból B-be jutni. És arra jöttem rá a történet kellős közepén, hogy óriási igény van ebben az országban, miközben nem tudunk A-ból B-be jutni, de óriási igény van talán épp ezért arra, hogy jussunk végre. Tehát, hogy így látványosan, hogy átéljük azt, hogy eljutottunk A-ból B-be.
0: Igen, szimbolikusan.
8: Igen, és ez nem csak a tömegsport alkalmas, tehát, hogy ennek nem a sport a lényege, szerintem ennek a történésnek.
1: Pont az, hogy maga áthatja az életünket.
0: Igen, hát maga az a rendkívül elemi szükséglet, a helyváltoztatás, és egyébként erre ad az autó egy annyira erőteljes és intenzív választ erre a szükségletünkre, amelyiknek okán egyébként kialakul az a helyzet, hogyha kinézel az utcára, akkor nem tudsz lépni az autótól, mert mindenhol parkolnak, és nézd meg a 30-as évekből fotókat, mert megdöbben,
1: akkor ez nem
0: hogy,
1: volt.
0: Nem, hanem hogy mire épült a város. Tehát, hogy a városunk úgy épült, hogy nem számoltunk azzal, hogy vas konzerv dobozokkal lesz tele tulajdonképpen a város minden rész, nem tudunk parkolni.
8: De az autó pont erre nem válasz, amit én szeretnék ezzel kapcsolatban gondolni.
0: Egyfajta válasz, csak nem a legjobb válasz.
8: Hogy miért érdekes átkelni a Balaton, egyébként nyáron is vitorlással. Miért annyira fontos dolog az embernek?
0: Gondolom, miért megmászni egy hegyet?
8: Hát, mert az igazság oda át van, és miért nem menjünk oda át? Tehát, hogy ne érjük be annyival, hogy megállapítjuk, hogy az igazság oda át van, ott maradunk itt, hanem ha már oda át van, nézzük már meg, hogy milyen az.
13: Jó, akkor így egy picit visszamegyek off topicba, jó?
1: Jó,
0: oroszok?
13: Nem, oroszok, azt sem tudom. Ez a szóvisz. Megpróbálok akkor mindent alulmúlni.
1: Na.
13: Kegyelessértő, homofób módon is. Elnézést kérek a szélső jobboldali szimpatizás hallgatóktól. Tehát ez a Karintia és Malaga, és így hat fokozzuk, akkor ugye nemrég elhúnytra.
1: Ne csigázz!
13: Hát nem igaz, hogy nem ugrik.
0: Jörg!
13: Stimmel, na minden jó, egy perc év a hallgatás az emlékére.
1: Okay. Hello, nem biztos, hogy ezt megteszünk, hogy... Na,
8: tehát, hogy az igaz, hogy az A-ból B-be az csak az egyik fele, hanem az, hogy ami elválaszt minket. És igazából én azt szeretném, hogyha az átcsúszása tényleg egy fórum lenne azoknak az embereknek ebben az országban, akik még nem lúzerek, még nem gyávák, nem lettek teljesen. És találjunk ki tényleg olyan dolgokat, hogy nézzünk már körül magunk körül, hogy mi az, ami elválaszt. Mi az, ami elválaszt minket egymástól és a természettől, és hogyan lehetne azon látványosan átmenni? Tehát látványosan bebizonyítani a környezetünknek, hogy ez, amiről ti azt mondtátok, hogy nem lehet, meg nem illik, meg tabú, meg nem tudom mi, ezen mi most mi átmegyünk, és kész.
14: El fogok kérni a Hortobágyon nyáron.
8: Simán. Tehát ilyenek, igen. Tehát hogy hogyan lehetne minél több ilyen dolgot csinálni, minél több dologról bebizonyítani, hogy az de hiába félünk tőle, mert a félelem az semmire nem jó. Mondjunk egyetlen dolgot, amire jó a félelem.

0: tilos álljó héttérítő, most van vendég, mindenféle van, de a vonalban van az említi parkolmány, hogy ugye, na, kezdjük előről. Tehát antidiszkriminációs hét van a tilos rádion, diszkriminálni tilos címmel, és ennek keretében 10-től az Ability Park, hát Géza segíts itt, vagy közben a vonalban
1: vagyok,
0: hogy Géza az Ability Park elnöke.
2: Alapító és
0: vezető. Mi lesz 10-től a Gödörben? Mesélj el.
1: A Gödörben pénteken lesz egy rendezvény, ahova az Ability Park kitelepül a játékaival, szokás szerint. Ez azt jelenti, hogy valamennyi fogyatékossági ágról igyekszünk valamilyen bemutatót vinni, ami közérthető, könnyen játszható, és az emberek számára megmutatja azt, hogy a fogyatékos emberek hétköznapjaiban milyen eszközöket, milyen megoldásokat használnak arra, hogy az életvezetésüket tudják megfelelően menedzselni.
0: Géza, bocs, hadd kérdezzek meg, hogy erre szükség van, ezt nem tudjuk. Tehát, hogy van a mankó, a nem tudom, kerekesszék, meg a fehérbolt, vagy ennél többet nyújtodok?
1: Hát ennél többet, mert azt gondolom, hogy mondjuk azt, hogy hogyan tud egy ember fölöltözni akkor, amikor nem látja, hogy milyen ruhák vannak az ő ruhatárában, vagy hogyan tudnak mondjuk a vakok főzni, vagy a jelnyelv használatának mik azok a kommunikációs rendszerei, amit bárki elsajátíthat, és amivel mondjuk megkönnyíthető a fogyatékos emberek társadalmi beilleszkedése, itt adott esetben a hallássérülteké, azok olyan eszközök, amiket az emberek nagy részt használnak. Tehát ugye kevesebbet tudunk arról, de számos olyan technikai fejlesztés van, ami például az elmúlt időszakban különböző fogyatékossági ágak társadalmi beilleszkedéséhez kapcsolódik. Tehát amikor az 50-es évekig visszamegyünk, akkor például azt ugye kevesen tudják, hogy a tévétávkapcsolót az eredetileg hadi kórházakban mozgássérültek számára fejlesztették ki, mert ott magasan volt a tévé, és hogy lentről is tudják kapcsolgatni, ahhoz lett a tévé távirányítóban már elengedhetetlen része az életünknek.
3: Hát sikersztori, az nem kérdés.
1: Az abszolút. De hát ugyanígy például a szövegfölismerő programok, akkor most már ugye a harmadik generációs telefonokban nagyon sok helyen van olyan videótelefonálási lehetőség, amiben újra tudnak jelnyelven kommunikálni egymással a siketek. Nagyon sokan használják is.
0: Aha.
1: Tehát ezeket a részeket is meg lehet mutatni, illetve olyan játékokkal lehet az emberek számára megmutatni azt, hogy mi mindenből adódik diszkrimináció adott pillanatban. Ugye nem kell feltétlenül valakinek diszkriminálni a gondolatban ahhoz, hogy valakit kizárjon. Egyszerűen a normál cselekvéseinkben, a mindennapi cselekvéseinkben úgy viselkedünk, hogy akaratlanul is kizárunk vele másokat, mert a legtöbb dolog úgy van megtervezve körülöttünk, hogy az csak az átlagos felhasználók részére jó, és azokat a speciális igényeket, amiket mondjuk a fogyatékos emberek életvezetését megkönnyítik, azokat nem biztos, hogy figyelembe vesszük. Miközben, hogyha úgy van megtervezve, hogy az övéket is figyelembe vesszük, nem külön tervezünk nekik, akkor az a többi ember számára is kényelmes.
0: Géza, 10-től akkor, ha jól értem, akkor az Ability Parkból egy streamelt adásra jelentkeztek most.
1: Így van, tehát most érkezik hozzánk csoport, ugye elvileg hétfőnként nem szokott nyitva lenni a park, de most a fesztivál keretében fogadunk egy iskolás csoportot, és bemutatjuk azokat az új pályázati programjainkat, amik most indulnak ebben az évben. Ennek az egyik része egy pedagógus képzés. Tanárok számára próbáljuk meg megmutatni, hogy az integrált oktatásban milyen eszközöket tudnak használni, mire kell figyelniük, milyen módszerekkel tudják segíteni azt, hogy hallás-látássérült vagy mozgássérült gyerek együtt tudjon tanulni a csoporttal. Illetve a másik program, amit megpróbálunk megmutatni, az szintén egy antidiszkriminációs témakörhöz kapcsolódik. Nekünk van egy antidiszkriminációs műsor tervünk, ami pályázati támogatást nyert, elvileg jövő év folyamán fog lefutni. Ez egy országos vetélkedő lesz, olyan, mint régen a játék határok nélkül, vagy a csepülapu gondyola.
3: De így is volt.
1: Jaja. Jó. És abban lesz most iskolás csoportok vetélkednek abilitis játékokkal, időre, pontokért, és annak az ilyen próba verzióját mutatjuk meg most.
0: Jó, a héten egyéb programok? Tehát ez a mai, ugye, hogyha jól értettem, de a pénteki kitelepült dolognál, vagy a rádiónak milyen szerepe, vagy hogy lesz?
1: A pénteki az már a rádiónak egy fesztiválja, ahol mi vendégek leszünk.
0: Csak gondoltam, hát arra egyébként keresztül tudjuk promózni, és ez mégis jobb, mint hogyha egy önpromót tartunk.
1: Nem tudom a teljes programotokat, sajnos, tehát én csak azt tudom, hogy mi megyünk, és délután, péntek délután a Gödörbe velünk lehet majd mindenfélét kipróbálni, és hát közben a hét folyamán többször lesz a most elkészült anyagokból is még válogatás, az ehhez kapcsolódó beszélgetésekből. Egyeztetünk közben a Média Unióval, akiknek ugye az idei év az a fogyatékos emberek társadalmi befogadásáról szóló kampányéve lesz. ők fognak bejelentkezni még, tehát próbáljuk összegyűjteni azokat, akik fogyatékos ügyben mindenféle dolgokban tevékenykednek, és ez a héten többször meg fog jelenni a rádióadásaiban.
0: Világos. Jó, Géza, köszönjük!
2: Sok sikert!
0: Vendégünk, sok sikert kívánunk nektek, és tisztel akkor itt éterben végig.

0: ennyit a promóról, az 1%-ot az Fecó nem tudja elég kreatívan, de hát ezt tudtok róla.
1: Majd ez bejátszunk, az a legjobban, na,
0: térjünk vissza a Balaton jégecsületet.
2: Igen, ez is egy átcsúszás projekt egyébként, mert hogy ami elválaszt minket, azon, hogy lehet látványosan átmenni. Hát ezt így definiáltam az előbb. De hadd mondjam el, hogy a fogyatékosok nem azok, akiket annak hívunk, mert ők viszont az én szempontomból, mert ők elég bátor emberek. Tehát a gyávák azok, akik őket diszkriminálják, vagy akik úgy néznek rájuk. Mondjuk akár én is gyáva vagyok ebben a tekintetben, amikor úgy nézek rá, mint fogyatékos emberre, pedig én vagyok a fogyatékos, mikor így nézek rá, mert gyáva vagyok. Tehát ezért fontos a bátorság többek között, ilyen dolgokban is, folyamatosan.
3: A bátorság tanulható?
2: Egyrészt, másrészt...
3: Egy fontos kérdés.
2: Ez egy nagyon klasszikus kérdés, hogy az erény elsajátítható-e. Minden erénynek, ilyen klasszikusan fő erénynek tartották a bátorságot. Borzasztó egyszerű, hogy miért, mert ugye a latinban ez virtus, tehát az erőből jön. Ha nincs erőnk, mit tudom én, igazat mondani, mértéktartónak lenni, hűnek lenni, mit tudom én. Tehát, hogy bármilyen erényt sorolhatunk, hogyha nincs erőnk, hogy azt csináljuk, akkor nem fog menni. Tehát a többi erényt sem lehet gyakorolni, maga az erény is egyébként az erő szóból van, hogyha nincs erőnk csinálni ezt. És ez az erő, hogy csináljuk a dolgokat, ez a bátorság.
1: De hogy itt visszakanyarodva ahhoz, ami az eredeti téma volt, tehát az, hogy átkelni a Balaton jegén, ami ezelőtt 100 évvel egy teljesen hétköznapi és a téli esték elütésének vagy a sztori gyártásnak egy kézenfekvő módja volt, ma meg már ilyen vakmerő, eszement,
3: kockázatkeresőnek,
1: tehát mikor csúszott el ez a dolog, tehát mikor lett a bátorságból ez?
2: A 60-as évekhez kötném ezt, tehát ahhoz a nagynak mondott nagy illúzió generációhoz, ami beköltözött a Matrixba. Tehát, hogy úgy döntöttek az emberek, hogy ugyan évezredek, talán évmilliók óta a természeti valóságban éltünk, de most fogjuk magunkat, és beköltözünk egy általunk normatívabbnak képzelt valami dobozba.
3: Felépített valóságba?
2: Igen, és akkor majd ott jó lesz nekünk. Aztán kiderült, hogy Billy belóg a kezünk, miközben ezt támadjuk, tehát a 3. évezred az arról szól, hogy ez nem fog menni. Tehát, hogy ezt nem lehet csinálni ezen a bolygón speciál, de valószínűleg máshol se, tehát ez sehol nem divat. Bolygókon az ilyesmi az nem divat. Tehát, hogy ezt nem, erre talán le kéne szoknunk sürgősen.
3: Ez a technológia és a morális fejlődésünk közötti olló kinyílása, vagy mi pontosan?
2: Igen, így. Tehát, hogy egyre gyengébbek leszünk, minél több illúziónk van arról, hogy milyen erősek vagyunk, ez a technológia. Uh-huh. Tehát egy hatalmas mankóval repülünk, és így tudom én. De közben ez a repülés, ez a junkie állapot felé visz minket. Tehát egy erős analógia van. Ez nem mindenkinek fog innentől tetszeni, amit mondok. Mert mindenfajta fogyasztás mind addiktív, és amikor a bolygót fogyasztjuk, az a legnagyobb addikció.
3: Hát igen, maga az életformánk az, ami...
2: A világfogyasztás. Tehát, hogy elfogyasztjuk a világot,
3: ez akkor benézünk. Fogyasztói társadalom.
2: Igen, de hát ez nem pontos szerintem, mert ez, tegyük már hozzá, hogy mi világfogyasztói társadalom.
3: Csak tehát, azt
2: hogy,
3: tudjuk elfogyasztani más, nem azt, amink van.
2: Igen, tehát, hogy világfogyasztás folyik, és akkor meglepődünk, hogy jé, fogy. Tehát, hogy miközben így falom, így időnként meglepődök azon, hogy ez fogy.
3: De az nem lehet, hogy beindulnak olyan védőmechanizmusok, amelyek ennek ellenében hatnak. Tehát akár, hogyha arra gondolunk, hogy a civil önszerveződésnek a soha nem látott szintje, amelyik megjelenik, akár az, hogy bárcsak a diskurzus szintjén, de az ökotársadalom, vagy az ezzel kapcsolatos fejtegetések nagyobb teret kapnak, az, hogy beszélünk itt erről, hogy ez nem lett korrektívum ennek?
2: Ez tök jó, hogy ezt mondod, mert pont ezen gondolkoztam, hogy ez pont addig nem ér semmit a cselekvés szintjén, és a közös cselekvés szintjén, amíg nincs bátorságunk egyénileg és közösségileg is, mert az is egy érdekes dolog, hogy tud egy közösség bátor lenni, mert azért az is jó, ha van egy-két bátor ember, de az még érdekesebb, hogyha ez valahogy kollektíve is megjelenik, hogy amíg nincs bátorságunk tényleg változtatni ezen, addig csak dumálunk róla. Most már van egy ökodemónk is, de nem veszük észre, hogy nem az a baj, hogy eddig nem volt ökodemónk, hanem hogy demókat futtatunk a valóság helyett. Tehát talán a valóságban kéne részt venni, talán a természeti létünkkel kellene többet foglalkozni, és nem elég futtatnunk egy demót, hogy most már van nekünk környezetvédőnk is, aki majd foglalkozik.

0: nyilatkozik helyettünk is.
1: Tehát az mondjuk bátorság egy közösség részéről, hogyha az eddiginél lényegesen nagyobb autonómiát követel saját maga számára, hogyha azt mondja, hogy az a fajta választási vagy parlamentáris rendszer, amiben élek, ez kifulladt, vagy azt mondja, hogy hogy a nemzetállami együttélésnek az a forma, amelyben élünk, hogy ez egyszerűen ez további nem tartható. Tehát, hogy mit jelent a közösségi bátorság a valódi változtatásra, tehát magán a társadalmi berendezkedés, az együttélésen való változtatás. Még ezt hiányom egyébként, én ebben nem látok újdonságot.
0: Tehát nem lehet olyan intézményt, és ne is lehessen egyébként olyan intézményrendszert kitalálni, ami magától demokratikusan működik. Anélkül, hogy benne bátor civil emberek lennének, akik azt mondják, hogy talán bizonyos pontokon eddig és ne tovább. Tehát ilyen néptribunként lép fel egy bátor ember, amikor civilként lép fel, hogy azt mondja, vétó. Tehát, hogy így, talán most már ezt itt abba kéne hagyni, tehát egy összödi beszéd, vagy itt vannak olyan pontok, amikor az emberek, és nem az a bátorság, hogy dobáljuk az utcaköveket, meg mit tudom én.
1: Az a félelem, hiszen azért dobom, mert félek.
0: Igen, meg az gyűlöletkeltésre is kitűnően alkalmas lehet. Bár én azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos helyzet, tehát van egy olyan pont, amikor már nincs más, adott esetben nem lehet más megoldás, hanem föl kell szedni az utcakövet is.
1: Tehát van olyan az, hogy jó, szituáció,
0: csak nehéz megítélni, hogy melyik az a szituáció, ami erre már tényleg jó lehet.
1: Hát a 60-as évek végig az pont ez volt, hogy a utcakő alatt a szabad strand.
0: Nemzeti ünnepeink olyan szituációkhoz kötődnek, amikor most utólag egyértelműen azt mondjuk, hogy ez legitim volt, hogy forradalmat csináltak. Mit tudom én, 48-56.
2: Nem az a nehéz, ott a helyszínen nehéz eldönteni.
3: De szerintem még, na mindegy, szóval én még ezt sem látom, hogy feltétlenül erről lenne szó így, mert nem gondolom, hogy bármikor is legitim lenne. Tehát szerintem pont az a baj, hogy elfogadjuk azt, hogy legitim.
0: Nem az erőszak. Hát ez egy borzasztó nehéz
3: dolog. Mert hogy van az a helyzet, amikor én még pont azt gondolom, hogy ez az
0: nem dobálni, én nem azt mondtam, hogy dobálni, hanem barikádot csinálni. A barikád az
3: fölszedésről volt szó, én valóban nem mondod azt akkor, hogy azt eldobni,
0: de hogy fejének nekidobni, azt nem mondani.
2: Nem tudsz elképzelni olyan helyzetet, amikor a barikád építés az...
3: Egyén szintjén el tudok képzelni, mint a, mit tudom én, tehát a kutya megharap, el tudom képzelni az egyén szintjén, hogy az rossz, alapból nem tudom elképzelni, hogy a kutya megharap.
1: Erőszakot én magam minden formát elvetem, de az, hogy eltorlaszolok valamit,
0: igen,
1: az nem ugyanaz, mint hogy követ dobálsz. Tehát hogyha azt mondod, hogy ide te és te nem jöhetsz be, és szkvattolom ezt a házat, és azt mondom, hogy ebben a pesti
3: méhezban
1: 20 évvel, hogy az más, mint amikor dobálom.
3: Tisztelt, csak hát én arra reagáltam, hogy van az a helyzet, amikor föl kell szedni az utcakövet, amiből nekem nem az jött le, tehát most ugye itt a 2005. beszédről beszéltünk, hogy van az a helyzet, hogy igaz, tehát igen, jó, csak arra mondom, hogy szerintem soha nincs az a helyzet, amikor bármi is magyarázhat, hogyha utólag keresettünk felmentést, még mondtuk azt, hogy ez jó
0: volt. Az erőszakkal kapcsolatban, de az erővel kapcsolatban már nem értek egyet.
2: Tehát kicsit globálisabban gondolkodni, tehát ne abból indulj ki, hogy demokráciában élsz itt Közép-Európában.
3: Értem, de én tehát az erőszakot szül nagy általánosságban,
0: egyetértek, de azt mondta, hogy az erőre sincs szükség?
3: Nem az erőre nincs szükség, hanem az erő jó felhasználása van szükség, és az erőszak az erőnek rossz felhasználása.
0: Így van, így van. Tehát egy összödi helyzetnek borzasztó egyszerű megoldása lenne egy olyan országban, ahol van civil társadalom.
3: Ja,
0: másnap az emberek halál nyugodtan, mondjuk 1,5 millió ember oda megy a parlament elé, és csendben küldenek egy embert, aki megüzeni, hogy most pakoljatok. Igen, tehát, hogy így pakoljatok össze, mi addig itt ezt megvárjuk. Amíg ti innen kijöttök, mi várunk. Ennyi. Tehát, hogy sem, nem kell erőszakoskodni, nem kell kiabálni
3: sem.
0: Csak ennyit kell csinálni, hogyha most ti átléptétek azt a... És egyébként borzasztó érdekes, hogy van nekünk egy alkotmányunk, amiben ez nem csak jogod, hanem kötelességed is. Tehát ott körül van írva, hogy milyen helyzetben, ez nem csak állampolgárként neked nem csak jogod, hanem kötelességed is.
1: És egyébként ennek már csak a potenciális valószínűsége is megelőzi nagyon-nagyon sok dolgot, tehát hogyha azzal számol a fennálló hatalmi elit, hogy egyébként egy-egy rossz döntést követően másfél ember fog itt állni némen, bele sem megy. De addig, amíg azt gondolja, hogy megtehetem, mert majd úgyis hazamennek az emberek, akkor azt mondja,
0: hogy
3: nem tenném meg. Ezt nem tudom, hallottál, hogy most hétvégén botrány Amerikában valamelyik, nem tudom kinek, mert nem figyeltem, szenátornak, képviselőnek eltisztottatta a saját ház elől az útról a havat, és egyébként.
0: Hát, nekem annyira Németország. Lehet, Németországban volt.
3: De hogy érted, ezért azonnal le kell mondani, érted, hogy mekkora különbség
1: ez Berlin.
0: Ez Berlin.
3: Tökre értem, hogy le kell mondani, de nem, hogy félreértésnél nem az a van probléma,
2: mert,
3: hogy ezért lemond.
2: Mert közpénzen tisztították el a havat.
3: Nem az a lényeg, csak a saját házat tisztították el, tehát esett a hó, meg el kellett tisztítani, de hogy az ott fontosabb volt neki, hogy arra jöjjön először, és egyébként le voltak fagyva az utak. és még azt sem mondta, hogy holnap nem takarítjuk le a többit, vagy most befejeztük, hanem csak, hogy ezzel kezdte.
2: És ki volt?
0: Hát, be, én Berlinre emlékszem. Tudod,
3: egy felületes fiú vagyok, simán lehet, hogy Berlin
0: volt. Én Berlinre.
1: Aztán én is, mert éppen is, aztán Berlin volt, én is azon gondolkodtam, hogy Németországban mennyire másként működik ez, hogy olyan számunkra piti elne
3: dolgokért kell. Hamburgit
0: alkírja. Ja, bocsánat, igen. Jó, igen.
3: Hamburg. Én voltam a ponton.
1: Tehát, hogy olyan a számunkra piti elnek tűnő dolgokért kell azonnal lemondani embereknek magas pozícióról, akár család generációkra előre, ami nálunk, tehát nálunk elképzelhetetlen ez jelenleg a mai közelapotok között.
3: Jó, és akkor a pontosítás kedvéért tényleg...
1: Elképzelni el tudom, csak...
3: Bocs, de itt pont az az erő, hogy valaki írja a cseten, hogy nagyon nem azonnal akar, vagy nem, nagyon nem azonnal, hanem hogy először nem akart lemondani, tehát pont ez az erő benne, hogy nem volt ott tüntetés, nem dobált senki, hanem eltelt 5 nap, először a saját pártja mondta, hogy de akkor most már gyere, és eltelt 1 hét, és le kellett mondani, mert olyan társadalmi nyomás volt, és nem azért, mert szétverték a tévészékházat, nem volt erőszak, nem volt semmi. Mi, hanem igen. Pont ez az erő. Tehát ezt igen. Gondolom én is erőnek.
1: Hát csak ugye ez a kérdés, hogy ez az erő, ez mitől tud kibontakozni, mi az, ami ezt egy fókuszra húzza, hogy vajon ez intelligencia kérdése, ez propaganda kérdése, ez példamutatás kérdése. Ugye itt ez a csúszósabb rész.
3: Na, halló!
4: Szervusztok, Zsuzsó vagyok.
3: Szevasz!
4: Nálunk meg már 50-es évektől még jelenleg is, nagy valószínűséggel jelenleg is a budai hegyvidéken kezdik a szórást.
3: Ja, hogy igen.
2: De ez
3: itt, ennek tudod mi az oka?
4: Régen Kádár gyűlökben.
3: De jó, de ennek tudod mi az oka, Károly? Hogy ott gyülekeznek ezek a hókotró autók, még az a Felhő utcában ott állnak egymás mellett szépen. Aha, a sóval, majd lefele könnyebb elindulni, mint fölfele. Ilyen egyszerű.
4: Ez közben Csepelem.
3: Ja, most én nem Cseperről beszélek valóban, de hogy...
4: Nem úgy mondom, ott áll.
2: Cseperről egy vidéken.
3: Jó, abban igazad, hogy van egy olyan kicsengése is, hogy a rezidenciák is ott vannak.
2: A rezidens.
4: És volt, emlékeztek, volt egy olyan évfolyam, és ők se tudtak kiállni. Pár évvel ezelőtt, 4-5 évvel ezelőtt.
3: Az passz.
4: Akkor
2: rezidens volt.
3: Jó, köszi Károly.
4: Sziasztok.
2: Hello. Zúzó volt.
3: Ja, Zúzó, elnézést Zúzó.
1: Ilyenkor Zúzó, amikor
3: csúnyát mond, de volt némand, amikor... Igen.
1: Kontextus
3: függő. Ez az igazi identitás.
2: De Gábor, te miként definiálod magad?
3: Homoszapiens. Hát, hogy Zúzó, vagy Néman.
2: Akkor megkérdezik, hogy mivel foglalkozol, akkor azt mondta, hogy borász vagy, is kész.
0: A sapiens egyébként kóstoló embert jelent, nem csak tudó. Tehát, hogy így kóstoló ember, igen.
2: Nem,
0: tehát,
2: értelmes ember?
0: Azt is. Tehát, hogy el szoktuk felejteni szapere, az egyszerre jelent tudnit és kóstolnit.
2: Mert ugye nyilván csak úgy lehet tudni valamit, ismerni, hogyha az ember...
0: Így van, ez a lényeges összefüggés.
2: A kíváncsi Hello. Ember, akkor te...
3: Nagyon kint, igen, Hello. Van valaki. Vagy elvileg.
5: Én vagyok, a kis ember vagyok.
3: Szevasz.
5: Figyelj. Károly olyan hülye, mint a seggem, komolyan.
1: Na, tényleg. Antidiszkriminációs hét kezdünk.
2: Kezdjétek el légy szíves csetelni ebből privébe, jó?
5: Na, még sose jutott az eszébe, hogy azért akarítják le először a hegyet, mert a lejtő jobban csúszik, mint a síkság, és ha valami megindul a lejtőn, az sokkal...
2: Ezt szerencsére te megvilágosítottad azoknak a hallgatóknak, akiknek ez nem esett volna le, úgyhogy...
5: Olyan mondom. Na mindegy. Most már ne vegyétek föl, mert visszatelefonál mindjárt, legalább nem lehet az utolsó.
2: Oké.
3: Okay.
2: Köszi, csá.
1: Jézus.
2: Ahogy te a kíváncsi ember kategóriájában. Hát
0: a kíváncsi ember az általában nem csinál semmit. Mert ugye a kíváncsiság az egy ilyen maszturbáció, hogy azzal ő el van. Tehát szerintem a kíváncsi ember az tipikusan van egy baleset, és akkor ott a kíváncsi emberek összegyűlnek, és megállnak, és nem csinálnak semmit.
2: Tehát lakosság 94%-a.
1: Ez a kíváncsiság. Azért ez nagyon, tehát valami velünk születik így masszívan az édes íz érzetén kívül, ha már tapasztalás, ez a kíváncsiság. Tehát mi emberek, mint faj, mi rettentően kíváncsiak vagyunk. Tehát, hogy igenis nézzük, hát én szoktam nézni, amikor elmegy a mentőautó a körúton, és nézd meg, hogy mint ilyen ösztönszerű lények megállnak az emberek, és követik a tekintetükkel, ahogyan megy, találgatják kvázi a saját élet esélyeiket ebből,
0: hogy... Igen, igen, ebbe igazad van, és nem túl negatív voltam a kíváncsisággal kapcsolatban, mert tényleg, de én azt szeretném gondolni, hogy az emberben az alap az a megismerés vágya, és az szokott elfolyulni ilyen kíváncsisággal, hogy legyen egy...
1: A kíváncsiság az kicsit talán ilyen mértéktelen, vagy van a kíváncsiságnak...
0: Hát pont a bátorság hiányzik belőle, tehát hogy nem csinálunk semmit, csak nézzük.
1: Igen. Tehát valószínűleg itt a kíváncsiság, ez nyelvünk ettől szép egyébként, hogy lehet ebben az értelemben is használni.
0: Disztingválni.
1: Disztingizélni.
2: Halló?
3: Jaj, hát ezt tök, hogy felvettünk. Na, most vegyük fel.
1: Halló?
3: Halló? Mi nem hallunk téged? Hát jó, búcsúzunk el, szia!
2: Úgyis egyébként már egy óra van.
0: Ez egy érdekes hack egyébként, hogy úgy felhívsz egy rádiót, hogy ugyanaz a csengés megy tovább nálad.
3: De ez az utolsó.
2: Utolsó.
3: Hello, gyorsan.
4: Gyorsan mondom, ki a hülye?
3: Jó, köszi.
4: Várjál. Aztán, hogy ennyi. Aki nem úgy gondolkozik, mint én.
3: Jó, oké. Okay.
4: Na most várjál, nem a Csoport norma szerint kategóriákat használja. Én nekem ez öröm volt, ha ezt mondják, hogy ki a, hogy hülye vagyok. De Tartányos volt egy olyan klubja.
3: Károly, el kell búcsúznunk már, mert úgy értem, hogy az adásilag, nem tőled.
4: Én örülök neki.
2: Jó.
4: Ezt mondják
3: közös nekem. Az örömünk.
4: Jaj, de jó.
3: Köszi, szevasz. És ez mindenkire igaz már lassan, hogy szevasz, nem?
2: Igen, sajnos, ez megint nagyon hamar véget ért ez a
1: műsor. Igen, pedig Gáborról még sokáig lehetett volna beszélgetni ezekről a dolgokról, szerintem.
0: Máskor.
1: Igen, kerítsünk majd egy lehetőséget úgy rá, hogy ne a jég, meg ez a Balaton, hanem inkább a társadalom nagy kérdéseit beszélgetjük majd, mert erre csak
3: én inkább
2: kóstolnék. A szimbolikus csúszunkát.
0: Addig is keressen mindenki olyan dolgokkal, hogy úgy érzi, hogy valami nagyon elválaszt egymástól embereket, minket.
3: De figyeljetek, most
0: hogy lehetne ezen látványosan. Jó, de most mind átcsúszásnak.
3: Most egy számít. Gábor kapcsán, és ez igazán egy kicsit beszéljük át itt a szerkesztési szokásnak, hogy miért nem az, hogy mi utazunk le, úgyis lehet streamelni, de Gábor, meghívatnánk munkat a Balatonra, egy borozásra.
0: Most úgyse tettek más, mint azt mondom, hogy persze gyertek, de egyébként szívesen mondom.
2: Kinézett adás a Szent Orbánban.
3: Ezzel jövünk, jövő héten.
1: Tudod, hogy kell csinálni.
0: Vagy vitorlásról. Az nagyon érdekes lenne.
3: Sziasztok, ez volt a Hittérítő, jövő héten ismét. És kirekesztés 1%, meg más nem volt hirtelen.
1: Anti-kirekesztés.
2: Akkor búcsúzik Dervis, Juhi, Fecó, Bali és Kardos Gábor.
3: Sziasztok. Sziasztok.
6: Na kérem, jótékonysági felhívásba mondok most egy dolgot, kérem. Besenyő S.J. a István. Oké vagyok, azaz Besenyő személy jövedelem adó István. Elmondanákolnék olnám. A tilos rádió, de miért tilos? Ugye ezt kérdezem én, hogy mire tilos? Hát hova lehet valamit úgy tilosítani? Hát a 90.3, hát azonban mi tilos, kérem?
7: Szóval az volt, hogy múltkor jövökede, és azt mondták, hogy adjuk oda az 1%-ot.
6: Mit, fiam?
7: 100%-ot adjuk oda.
6: Hányat? Hány darab, fiam?
7: 1%-ot.
6: A emberek?
7: Emberek, azok, akik hallgatják.
6: De hát tilos, fiam, ha most hallod.
7: Hát akkor is adják oda, ne legyenek irigyek.
6: Jó, de várjál, adószámot mondjad, fiam, ügyesen.
7: Hogy jó, akkor mondjam azt, hogy 1800.
6: Ezt mondjad, fiam, jó. Mondjad.
7: Én mondom, 1800.
6: Na, 2454, de össze ne zavarodjon.
7: De megint mondom, jó, 2.
6: Na jó, meg 43, tehát és így, akkor egybe.
7: Ez erre adják oda, jó?
6: Na, de egyet, csak egyet, nem kell sokat.
7: Ha nem adják oda, pofárúgjuk.
6: Normális, ha meg szép. Ez volt a jótékonysági felhívás.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Ezennel elérkeztünk Galaci László Pompásan buszozunk című regényének utolsó részéhez. Mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy az elkövetkezendő másfél órában csúnya szavak fognak elhangzani. Ebből az első fél órában magyarul, utána pedig angolul, ugyanis Hunter S. Thompson 6 évvel ezelőtt lett öngyilkos. A fennmaradó időben ráemlékezünk. Gyenge idegzetűek, figyelem, nem ajánlatos a következő műsor.

A Városligeti tóban rendezett vízi számháború a Salgó-Tarjáni csatát szimbolizálja a dicsőséges tavaszi hadjáratból. Periszkóppal olvassuk le a csehszlovák intervenciósok számait. Ha leolvasnak, vagy háromszor tévesen olvasol le, meghaltál, és a műcsarnok lépcsőjén gyülekezel. Tankolás, égimádás, föld, illetve vízimádás tilos. Navratil és Cakó tankolnak, összeteszik homlokukat, ami a csaláson kívül azzal a hátránnyal jár, hogy ők sem tudnak senkit leolvasni. Struc politika. Talán a Salgó-Tarjáni csatában a vörös katonák összetapadt homlokkal rohamozták meg az ellenség lövészárkait? Intervenciós halottak szivárognak vissza a műcsarnokból a csatába. Berta néni paprika vörösen tajtékzik a csónak kölcsönzőnél, ahol konfekció jampik illegették magukat a Csudapest című revűfilmben. Motorosok robognak a Dózsa-György úti díszemelvény felé. A tettek könyvét hozzák. Ízlelgetitek a jól végzett munka okozta örömet? Kérdezi Ilku Pál és Komócsin Zoltán hangulatosan. Igen, válaszoljuk. Lenin elméjén haladunk előre. Ilku Pali és Komócsin Zoli bácsi fáklyával fellobbantják a kandelábert, odajárulnak a megyék küldöttei, hogy elvigyék a forradalom lángját az ország minden szegletébe, jelezve az úttörők tiszteletét a hazát adó kommunisták iránt. A dolgozó népért, a hazáért előre! A döngő válasz: rendületlenül! Mikor meggyilkolták Lumumbát, a Szemere utcai iskola parasztőrse az úttörőházban a vádlottak padjára ültette az imperializmust. Skrofulák Tibor pajtás vállalta az imperializmus szerepét. Vádoljuk az imperializmust, kiáltották a parasztőrs tagjai. Vádoljuk Csombét és Mobutut. Vádoljuk a finánctőkések rágalmazó propaganda szervezetét. Vádoljuk a Pentagon ultráit. Vádoljuk a revansistákat, akik nem ismerik el az Oder-a-Neisse határt. Skrofulák Tibor pajtás megsemmisülten hallgatott. A magyar labdarúgó válogatott éppen Kairóba készült. A parasztőrs megkereste az iskola régi tanulóját, Káposzta Benőt, a válogatott kerettagját, maradandó érzelmi hatást gyakorolt a fénykép Lumumba gyerekéről, aki kezében tartja a parasztőrs Matyó babáját. Skrofulák Tibor nem írta alá a tiltakozó levelet, mert akkor nem engedik be a dollárövezetbe. Az emberiségnek drukkolunk az imperializmussal és a természeti katasztrófákkal folytatott küzdelmében. Bokányi Dezső születésnapján örömmel jelentjük, megtanultunk írni, olvasni. Harcolunk a babonák ellen. A tudás eloszlatja a sötétséget. A tudomány a jelen méhében szunnyadó jövőt ostromló képzelet. Mély ráncok gyűrődnek az öreg atomtudós homlokára, nehogy az ember túlságosan siettesse a természetet. A Neylor regénye, az ezerarcú PVC, a tranzisztor család új szülöttei, a vasporhoz rögzített hang. Az Antarktisz az emberiség frigiderje. Horváth Zsóka vígkedélyű rossz tanuló, trampli és egérfogú, ő alakítja a csúnya barátnő klasszikus szerepét a világ szép Ignát Mari mellett. A szélsőségek szövetsége a középszerűség normalitása ellen. Összedörgölőzve, gőgös ajkbigyeztéssel méltatlankodva sustorognak egymás fülébe. Néha Trampli megzavarodik, átveszi a Barbie oltári menőgesztusait, miniszoknyát húz ikrás szombjára, és azt mondja Navratilnak, aki csak a számtanját akarja lemásolni, hogy lógsz rajtam, mint nyáron a téli kabát. Mire Navratil az egyetlen hatásos terápiát választja, töpörtyű krémes kenyeret nyom az arcába, és fejes vonalzóval nagyot dörrent a seggére búcsúzóul. Eridjé, vargánya! Horváth Zsóka a társalkodó női szerepen és az egérfogakon túl arról nevezetes, hogy nincs melle. Fodortalanul feszül az egyenes bőr a mellkasán. A melltelen nő előnyös, nem lehet letapizni. A tapizás ártatlan fiúi virtus, mint a villamos ütközőn utazás, vagy az építkezési állványok megmászása. Nem kéne annyira megsértődni. A fiúk egymást is megcsocsózzák, rávetik magukat Gyulaira, és hangos, csocsó, büdi kiáltás közepette megmagyarózzák.
A Csocsó Büdit mindenképp kiáltani kell, különben buzulás. Lemúr Miki egyszer kísérletképpen nem védekezik. Kikapcsolja a testi érzékelést, vár és figyel. A dögönyözők. Zavartan abba hagyják, szégyenkezve elkullognak. A transformált erotika érzékeny, ezredvégi stilémái. A nyelvi alakzatok sora a Csocsó Büditől a megszopatlakig. Akár csak a tárgyi világ jelenségei a tikitakitól a gördeszkáig, a boxertől a spréig, a tupírtól a reflex samponig. Az építési terület palánkjából kihúzol egy nátszálat, hegyére autókerékről szelepsapkát lopsz, és befőttes gumival fellövöd a hatodikig. Vagy a szemcsöppentő pipetta gumiját felfújod az ivókútnál, vízsugarat bocsátasz a kukák körül sertepertélő guberaverára, és ő rongyai közül előrántott fakanállal vág feléd, ne te az anyád marha istenit! Beregi Zsuzsi öccse tejfeles szájú kisiskolásból nyurga felsőssé, majd bajszos, vállas fiatalemberré kamaszodik. Immár nem ajánlatos vele viccelődni. Ül a lépcsőn, el akar slisszolni mellette, rád recsen. Köcsög! Erre mászol megint, megszopatlak! Ezt például régebben nem így mondták, kérem szépen. A megszopatlak különös ellentmondása, hogy egy homoerotikus felajánlkozás hitelesíti a fenyegetőző férfias nekiveselkedését. Egymást váltják a téren a gengek, ahogy nyaranta átépítik a mászókákat is. Vezérek, alattvalók, hatalmi harcok és szerelmi drámák. Az életkor szigorúan 14 év. A kisebbek nem rúghatnak labdába. A nagyobbak máshova, diszkóba járnak, nem a térre. Ez már snassz. A külsőségek, hatalmi jelvények és dumák változatossága kárpótol a dramaturgia szegényességéért. Az egyik évek óta sóvára lábatlankodó incifinci kiskölyök hirtelen mutáló hangú, borostás néptribunnál növi ki magát. Néhány hónapig élethalálura, aztán beiratják élelmiszeripari szakközépbe, néha még felbukkan, de már csak egy foszló emlék, egy távoli, idegen világból visszajáró kísértet. Lemúr, aki bizonytalanul botorkál valamikori birodalmának változó díszletei között, és nem érti, félelmetesnek és nevetségesnek tartja, és azonnali feledésre ítéli az új vezérek által meghonosított új stílust, divatot és szabályokat. Üres a tábor, csak az őrség. Árkot ásunk a katonai sátor köré, hogy ne folyjon be a víz. Rekkenő hőség, a szalmazsák mégis valahogy nyírkos. Körbe lehet rohanni az emeletes ágyak tetején. Fürdő nadrágban heverészünk rónaival, a foci VB esélyeit latolgatjuk, egymáshoz izzad a bőrünk. A tévét az ebédlő falára szerelték, jó magasra, csak Berta néni tudja bekapcsolni. Rónai esténként titokban imádkozik, tudja kívülről a mi atyánkot. Az apja daru kezelő és fusizni jár. Azért imádkozik, hogy a brazilok nyerjenek. Tegnap az olasz meccsen bejött az ebédlőbe a Beregi, az Ignát, a Tausz és a Kiskati. Harsány és dilettány szurkolásba kezdtek, a szabályokat sem ismerik, csak az ostoba feltűnősködés. Digúzásra használják a VB nézést, ki kéne őket tiltani. Rónainak már jócskán szőrös, neki a legszőrösebb az osztályban, és ő focizik a legjobban, én vagyok a második. Vizsgáljuk meg a szőröket. Sajna, nekem még csak itt-ott nő néhány zsenge szál. Állítsuk fel, kinek nagyobb. Egyértelmű, hogy neki, mégis. Valamit megérez, lekászálódik az ágyról. Üres a kajálda. A konyhásnénik felszívódtak, elpárologtak a nagy hőségben. Bodor felhő képében úsznak az égen. A konyha közepén a képzelet és technológia nászából született fémszörnyeteg, a vegyes tüzelésű, tűzzománcozott duplikát üst bronzcsapokkal. Oldalt a falnál krumplihámozógép, a koptató. Benézek az egyik üstbe. Mázsányi, megbőrösödött paradicsomos káposzta várja benne némán a végítéletet. A másikban májpüréleves, a sarokban, a hokedli alatt döglött egér. Állok. Nem visz a láb. Ez már volt. Ez még lesz.
állok a tér közepén. Leposa bácsi átvág előttem a sakkozókhoz. Bárcsak láthatatlan lennék, bárcsak holnap lenne, bárcsak vége lenne már a rettenetes pokolbéli nyaralásnak. Valaki néz hátulról, megpördülök, igazság néni hatalmasan rám zúdítja vonalzó fejes végét. Ezt a G betűért kapod? Az apád rettenetes G betűje? Ezt meg a lámpabúráért? Ezt a kontyos maca felszántott pofájáért? Ezt meg a mártirok útján azért a beszakított kapuért? Ezt meg a rónaiért? Ezt meg a tauszjutkáért? A bokrok közé menekülök a sakkozókhoz. Leposa bácsi mellé húzódom védelemért. Leposa bácsi lassan fölemeli szöges botját, és a lábfejembe döfi. A Balaton utcában egy kuka mögé kuporodom, mint egy embrió. Valami mocorog, zihál. Felhajtom a fém kuka csikorgó fedelét. Tausz Jutka nyöszörög odabent, keze hátra van kötözve. Homlok a közepén az anyajegy. Kihúzom szájából a nyálas mattát. Frici is ott áll mellettem. A kuka hangos csattanással feldől. Tausz kigurul belőle. Tehetetlen krumplizsák. A kapu felé hátrálok. Tausz valamit motyog angolul. Lemu, who are you? What Pokémon's trick is this? Feltűnik egy tearózsás pongyola a lépcsőház sötét odvában. Mi ez a ramazuri? Kapkodva visszaszórjuk a szemetet. Tausz lefelé csúszik a falnál. Ezzel meg itt mi lesz? Kérdi bácsi néni. Gólya viszi a fiát, fogásban vonszoljuk, nyálasan belecsókol a nyakamba, elhajítanám, de Frici vasmarokkal szorítja csuklómat. Bácsi néni utánam kiált, ne félj, apád odahaza már suhogtatja, jaj, de fáj botocskát. Felébredek. A tér közepén ülök a piros padon. Kigyulladt fölöttem a köztéri lámpa. Zsebemben igazgatói rovó. Tonnás súly. Húz a föld mélye felé. A csukott ajtó mögül is hallom, hogy egymásba csattan a két hang. Kinézek, mi van már? Elhallgatnak, de tovább dolgoznak a kezek, lábak, szájszögletek. Nem a ne a gyerek előtt csöndje, hanem kivárás, készülődés, az indulatok akkumulációja. A pergő hüvelykujjak könyörtelen indulattal surlódnak egymáshoz. Visszasonfordálok, nem húzom be az ajtót, hogy a kellő pillanatban közbeavatkozhassak. Csönd. Suhogó, nyúlós, mi az más, de csönd. Nőttem malmoznak. Be kéne csukni, de a kicsi nezből rájönnének, hogy hallgatóztam, hogy hallgatózni kell rájuk. Állok a résnél, faszent. Kapóra jön, hogy kiszárad a torkom. Hangsúlyosan zörgök a csappal, lögybölök, de elszámítom magam. Ahelyett, hogy ez az apró, jelentéktelen esemény frivol közömbösségével visszaterelné gondolataikat a bevált, hétköznapi kerékvágásba, épp ellenkezőleg. Megsértve a bajós csend érzékeny felületét, a szuttyongató izgalmak felbátorodnak, lendületet vesznek, és ott vergődnek ismét a nagyszoba geometriai rendszerében. Eltitkoltad a prémiumot, elittad te szemét, elköltötted, fogd be a pofád, pofád csak neked van, befejezted? Ásítok az izgalomtól, úristen, hogy fogom a szüleimet felnevelni? Én már annyira fel vagyok nevelve, hogy akkor is eltakarom a számat, ha egyedül ásítok, mintha láthatatlan megfigyelők vennének körül. Latyakos sírás cihelődik a gyomromban, inkább leszürcsölöm a megybefőtt levét. A felnőttek mindent tudnak, mégis boldogtalanok, mégis meghalnak. Rosszak a felnőttek. Szeretnek rosszalkodni. A kisebbek munkáján, cselekedetein, beszédén gúnyosan hahotázni, a másik felnőttet csőbe húzni, leforrázni, blamálni, megszégyeníteni, például vendégeskedésnél túlöltözni a házigazdát. Bosszú állók, rosszmájúak, neveletlenek. Apámat egy időben szinte őrzöm. Számon tartom programjait, megkövetelem, hogy időben hazaérjen.
Vasárnap én ébresztem. Kelj fel, meleg a borotválkozó vized, rászólok, ha azt mondja ebéd előtt anyámnak, hogy gyerünk tankolni, vagy hoci az üzemanyagot. De hiába, reménytelen eset. Fortélyos és ismeretlen szenvedélyek nyűgözik, javíthatatlan és megátalkodott. Marad anyu. Anyu, ha szomorú, mindig mos. Szomorú, ideges. Azonnal fenn van a plafonon. Síró anyut hogy vigasztaljam? Az ajtórés hosszú, fényes penge. Becsukhatnám, most már mindegy. Jól be kéne csapni, mint a házmesterünk esténként a liftajtót, vagy ahogy az új gazdasági mechanizmust fékező, betokosodott szakszervezeti bizalmi csapja a gulyás kommunista, frigider szocialista gyárigazgató orrára a gyárkaput. Este jön a házmester kukázni. Üres vödröt lecsapja, liftajtót bevágja, felismerem a stílusból, a szemetelés ritmusából, zenéjéből, hogy ma este Éva néni szemetel, és nagyon zabos, mert Józsi bácsi becsicsentett délután, és elvesztette vadonatúj pemzliét. Vagy ma Józsi bácsi szemetel, pityókásan dülöngél, na, majd kap otthon az Éva nénitől. Berántja üres vedrét a lakó a küszöbhöz láncolt háncsvonatú lábtörlőről. Csöpög a csap, meg kéne bőrözni. Megbőrözni, kötényt adni, megmajmolni. A konyhafalon kalocsai mintás időmérő leveses tányér, a kimerülő elem és a gravitáció sziszifuszi küzdelme. A mutató erőködve felkuszik a hetesig, a súlya visszahúzza, nincs tovább. Örök hét. Házi áldás. Szép feleség, jó ebéd, boldogsághoz mi kell még? Étvágytalanság ellen csövecskén szívogatom a sósav pepszint. Múcsingos pörköltöt lopok a lábasból bicskával. A vasárnapi ebéd két fogása között xilofon hangverseny a poharakon kiskanállal. Apu rágyújt, már megint az a büdös bagó. Kanállal marcangolni a húst. A nagy ábránd, kiélezett kanalak, nem kéne a különböző eszcájgokkal bajlódni. A gyötrelmesen bonyolult visszaesésekkel, vargabetűkkel tarkított tanulási folyamat a marokra fogásról áttérni a ceruza fogásra. A különböző evőeszközök előnyeinek egyetlen, kiélezett kanálban való egyesítésével párhuzamos az ételek összekutyulásának örökké kísértő vágya, aminek az archetípusa a hús színű örvénnyé latyakolt tejbegríz. Néha engedik, de akkor is fújolnak. Fúj, de gusztustalan, mindjárt okádok. A fogások általános egyesítésének grandiózus eszméje elől pedig a legmerevebben elzárkóznak. Csontlevesbe mákos tészta. Ezt nem veszi be a gyomruk. El kell fogadni ilyenek, semmi vállalkozókedv, semmi fantázia, csak irítség és agresszió. Hol a könyököd? Szorítsd a törzsedhez, figyelj apádra! A leveshűtés technikái méhtányért mély hűtőben előre lehűteni generál lötykölés, kanálfújás. Az utolsó akkord félájultan tokkolgatsz. Hol van az az ágy, suhatja apám, becsoszog a szobába, a végső ellustulást nyögdécseléssel kíséri. Bemegyek a szobámba én is. Fatol tartom fedelére csak azért is ráragasztom halenyvel a lignimpexes naptárt. 1969. Mi közük hozzá? Unatkozom. Matek szakkör. Mentem. Sziasztok! Anyám az óráját 5 perccel előbbre állítja, nehogy elkéssen. De a mechanika kopni kezd. És előfordul, hogy az óra a pontos időt mutatja ugyan, de pontos idő csak két művelet, egy kivonás és egy összeadás segítségével állapítható meg. Az óra egyre többet késik, és a késés növekedés ritmusa semmilyen szabályosságot nem mutat. Lehet, hogy nincs is pontos idő. Lehet, hogy az idő pontosságának egyetlen véletlen lehetősége, hogy ugyanannyit siet, mint amennyit késik. Ha nincsen pontos idő, akkor elkésni sem lehet. Ha nem lehet elkésni, akkor odaérni sem lehet. Ha nem lehet odaérni, akkor ez itt az összes lehetséges világok legnehezebben kiszámítható, legbizonytalanabb, legkuszább,
legkövetelőzőbb, legellenségesebb világa. Reggel benyit anyám. Itt az idő. Nyomja a kis rádió az oldalamat, de nem mozdulok, nem kelek fel. A sublód, a ripsz, az eltekert nyakú porcelánfigurák, fénytelen politúr, tottyos kárpit, reggeli krónika, föci lenyó, brugmozott-e a sócspacsné, piszkozatbeadás, hallani akarom a csöndet, pedellus és pedellusné, hát nem és nem. Nem kelek fel. Apám borotváján a fehér habba kevert fekete szőrszilánkok. Fúj, az élet nem kell, és hagyjatok. Körmöm álmomban beleakad a koralpiros sejembélésbe. Óvatosan megközelít, hogy nem vagy te lázas, te gyerek. De sejtem, miben sántikál, szorosan ölelem a paplancsücskét. Fogok én itt te veled szórakázni, dohogja, és bevágja az ajtót, mint a gulyás szocializmust bíráló tévéjátékban a felpaprikázott szakszervezeti bizalmi. Zihálnak a csövek a falban. A kukáskocsi halálos üzenete lentről. Tegnap felragasztottam a lignimpexes naptárt a toltartón fedelére. A portástól kunyeráltam, nem tudja, hogy én lőttem le a titkárnő csúszlival. Aztán az üres ragasztós tubust kidobtam. A szemetet Józsi bácsi este zsupsz a kukába szórta, és most hallga? Szsz, klaff. Igen, most pottyam bele a kukáskocsi rettenetes bendőjébe. Bekapcsolom a rádiót. Este befogtam a szert. Reggel nem lehet légköri viszonyok. Soha többé nem kelek föl. Aztán fölkeltem, és bemagoltam a Ruhr-vidéket. Imbolygok, vérszegénység a hirtelen növéstől. Pisilés közben zsibbadó jó érzés jön az államba. Leülök a vécére, bolhászkodok, pihenésképp kifordítom a szemem. Tegnap este tükörrendszer segítségével megnéztem a Louvre fantomja második részét. Nem hiszem, hogy bárki megnézhette. Hipnotizálják a nőt. Úristen! Ha a Tausz Jutka meghipnotizálna, ahogy az a kobold Maki meghipnotizált múltkor az állatkertben. Állok a ketrec előtt, kezemben török méz. Lemúr. Én az a macska vagyok, mutat rá mellettem egy fiú. Én meg az, mondom, a csíkos farkura. Nem, az is én vagyok. Én mindegyik vagyok, kiáltja. Széles mozdulatot tesz, hogy mindegyik ő. Én egyik sem vagyok. Szája kakaótól maszatos két oldalt. Inge kilóg, nyakában ő a haja, rossz tanuló. Megfolyik a kezemben a török méz. A csíkos farkú hirtelen a rácsra ugrik, az arcom elé. Mozdulatlanul néz a szemembe. Fixíroz. Én ez a lemúr vagyok. Elmerülök tekintetének origójában. Mintha most döntenének sorsomról egy nagyon titkos és nagyon távoli tárgyaláson. A fiú egy kukoricával odacsap, és azt énekli csúfolódva, a mi macskánk megdöglött, tarará, megdöglött, ástunk neki egy gödröt, tarará, egy gödröt, de a dög csak röhögött, tarará, röhögött. Lerágott csővel veri a ketrecet, benyúl a rácson, megfogja a puha, csíkos farkat. A lemúr kivillantja lila nyínyét, és egyetlen gyors mozdulattal belemar. A rossz fiú legörnyed, arcát összekedi vérmaszatos kezével, a zsiráfnál is hallom az ordítást. Nemrég ellopták az állatkerti skorpiókat. Preparált állapotban kerültek elő. A török méz undorító, de meg kell enni, mert rossz az étvágyam. Úgy bedurrantunk a cserépkályhába, hogy elindul a szoba. Átázott cipőm reggelre összeugrik, alig tudom felcibálni. Anyuék visszamennek Pestre, integetnek, sírok, bekapok egy pogácsát. Nagyanyám a fotelban ülve lamentál, rossz kedvű, úgy mondják modern szóval, hogy pesszimista. Buson panaszkodik, sötéten lát. Megkérem, süssön részeg pogácsát, aminek ferde a kalapja. Ezen elmosolyodik. Az óra egy ketyegő, barna bútor a falon.
hetente egyszer felhúzza a részhengert. Csodálatos. Addig ügyeskedek, míg bezárok oda egy legyet. A lemenő nap sárga rácsot támaszt a falra. Nem szereti, ha a falióra ajtaját nyitogatom, meglátod egyszer a fejedre zuhan. Fejemre zuhan, hát majd visszapattan, nyegléskedek. Lemondó a legyint, haszontalan portéka. Csak a pesszimizmus miatt mondja a haszontalan portékát. Nem kell ráharagudni. Egész életében goblent sző, vagy díszpárnát hímez. Mindig ugyanaz a goblen. A párizsi ficsúr. Ül és hurkol és kesereg. Közlöm vele, hogy szeretem a beat zenét, és detektív leszek. Csukott szemmel hosszan imádkozik. Nem ismerek senkit. Nincsenek barátok. A fiúk kidurrant labdát rugdosnak, vagy snúroznak a falnál. Verekednek a bedobált fillérekért. Szőke lányul a korláton, egy ritmusra rágózik a barátnőjével. Nem tudom kiverni a fejemből. Hová bújt? Hát, ez a légy nagy merészen kiült a mutatóra. Van egy igazi bőr légycsapó, estire 10-20-at lecsapok, mégis ott köröznek a csillár alatt. Bekapok egy pogácsát, mi legyen a fogoly léggyel, valahol majd kimászik. Megmérem a pulzusom. Gyorsabb, mint az óra ketyegés. Szegény szívemnek megállás nélkül hajtani kell a vért. Nem pihenhet, nem állhat meg soha. Álmomban sem, éjfélkor sem, mikor odakint a Szent Háromság téren magához tér a lenyilazott mártír, és kószálni indul a kihalt utcán. Mekegésre ébredek. Szomszédunk kikötött egy kecskét a fához. Elmesélem nagyapának az állatkerti lemúrt. Lemúr? Ládd be kisunokkám, mondja, fölteszi az okulárét és olvasni kezd. A régi római a halott szellemet nevezi lemúrnak. Hogy mi a név eredete? Magától az Istentől tudtam meg az okot. Amint Romulus sírba tette meggyilkolt testvérének, Rémusznak hamvait, a szerető rokonok könnyekkel öntözték a megégett csontokat. A szürkület kezdetekor búsan hazamentek, és lefeküdtek a kemény ágyra. Rémusznak véres árnya állt az ágy mellett, s csendes susogással a következő szavakat mondta. Én, aki nemrég népem között a legnagyobb lehettem volna, most a mágia lángjától összeesett, és üres kép vagyok. Akit életben tartott a nőstény farkas, azt egy polgárnak vakmerő keze ölte meg. Mennyivel szelídebb volt a vad? Arra kérte rokonait, hogy tiszteletére tegyék ünneppé a napot. Meg akarták ölelni, kitárták karjaikat, de a röpke árny elkerülte a megragadó kezeket. Nagyapám magántanítványokat fogadott. Ráismertem a bensőséges, magyarázó hangsúlyokra, amelyek a konyhajtón szűrődtek ki délutánonként. Igen, mondta, a halottakat nevezik lemúrnak, mert Rémusz neve után Remúriának hívják a napot, amelyen az eltakarított ősöknek járó áldozatot bemutatják. Később lágyra változott a kemény betű, mely az egész névben az első volt. Mikor a római légionáriusok elfoglalták Madagaszkár szigetét, és éjszakánként különös hangok hallatszottak az erdőből, kísérteties szempárok villogtak a lombok között, azt gondolták, a legyilkolt benszülöttek szellemei forralnak bosszút ellenük. Az ő rettegésük ajándékozta a lemúroknak a nevük. Olyan beleéléssel mesélt, mint Rémusz bácsi a tévében. Rémusz bácsi egy atlantai néger volt, sokáig azt hittem, a cipőpasztától fekete. Schuster volt, nagyon tudott mesélni. Jakob Böhme is Schuster volt, ő is nagyon tudott mesélni. Például azt mesélte, hogy Lucifer felfelé zuhan, mert a pokol fent van. Nagyapám visszatette a könyvet, lement a pincébe szénért. Iszapszén. Rettenetes szó, lötyög a fejemben. Befűtött, átböngészte a Petőfi népét. Felolvasott egy közleményt a gomba mérkezett családról.
A gomba mérgezett család nevetve kijött az udvarra, és felmászott a kéményseprő létrán a háztetőre. Leültek az ereszre, néztek lefelé. A tűzoltók szedték le őket. Elvesztek a szüleim. Kezdtem megnyugodni. Rég ágyban lenne a helyem, át akarok menni a szomszédba, amikor csöng a telefon. Ricsaj, zeneszó, dajdaj, és ne haragudj, kicsikén beültünk apával a szakiba, ott a pörkölt a hűtő tetején, egyél szépen és feküdj le, nem sokára megjövünk. Mit lehet erre mondani? Évődő férfi hang a háttérből, anyám tettetett felháborodással visszavág, látom a kacérság és sértettség vegyes fintorát az arcán. Mól és tisztek a lebújban. Szinte kezdek megsértődni, de ez is jó, most már nekik is vaj van a fülük mögött. Kérdés, hogy a szakizás bűne összemérhető-e a kontyos maca likvidálásával. A szaki, a szakszervezeti klub a Honvéd utcában, a butik, mondén hely, gyereknek tilos a bemenet. Készülnek a szakiba. Apám nyakkendőt köt, csücsörít, anyám hosszan és elmélyülten válogat a karkötők, nyakláncok, fülbevalók között, ajkát rúzsozza, sejtem, mit forralnak, leadnak éjjelre bácsi néninek. Ma este fergeteges buli van a szakiban. A nekivadult hadastyánok kórusban üvöltve kísérik az esztrád zenekart. Anyu, sóhajtom, van egy kis baj, és arra gondolok, hogy köszi Rebeka. Nem sikerül neki a szigorúság, te istenverése, mondja. Lagymatag dorgálás, most kell tovább lépni, ugrás a sötétbe. De ez nem olyan intő. Mi az, hogy nem olyan intő? Csönd. A dáridó profán hangjai. Ez nem lehet. A tobzódó frivol hangkulissza előtt képtelen beállítani a megfelelően hiteles drámai regisztert. Az életemet áldozom érte, stb. Sínen vagyok. De hát mi az Isten műveltél már megint? Csúzlisztam. Hitetlenkedő síri hang. Igazgatói? Nem válaszolok, hanem most már felszabadultan, nyerítve, boldogan bőgni kezdek. Rebekka, túlvilági tündérpajtásom rátesz még egy lapáttal. Az öblös férfi hang megint odaszól, anyám befogja a kagylót, de hallatszik, hogy kevélyen visszavág a pimasznak. Végleg kicsúszik a kezéből a gyeplő. Otthon számolunk, mondja éles hangon, de valahogy mégis hamisan, erőtlenül. A háttérből megállás nélkül szól a sessi bon, sessi bon. És akkor valamit belát. Most már ne sírjak, bújjak ágyba, próbáljak aludni, nem sokára jönnek. Jó, hát akkor nem sírok. Nem muszáj nekem sírni, nem kötelező. Szia, szia. Fogmosás, tükör, semmi sem látszik belőlem, csak a bűn. Benéznek a szobába, pukkadozva tanulmányozzák a szendebű bájként alvást mímelő briganti allegóriáját. Reggelre végképp elfogy a puskapor. Egymással civakodnak a fürdőszobáért. Apám szótlanul odakanyarítja az ostorcsapásszerű G betűt az igazgatói róvó alá, szégyelli, hogy nem elég zabos, hogy nem tudja kellőképp kimutatni végtelen felháborodását. Most mondd meg, épp akkor lövi le a gyerek a titkárnőt, mikor Gusztáv napi buli van a szakiban. Jó kis időzítés. Hergelné magát, de nincs késztetése a kora reggeli leszámolásra. Másnap nehéz verni. Nehéz utólag dübegurulni. Egymástól várnak valami kezdeményezést, valami ötletet. De nincs idő. Különben is elaludtak, késésben vannak, álmosak, másnaposak. Nincs erő verni. Behúzott nyakkal szalámit rágok az asztalnál. Győztem. Tausz Jutka nem titkolja, hogy zsidó. Mi zsidók vagyunk. Tausz Jutka sosem lehetne a szerelem soromban a number van. Okos, érzékeny, már alsóban nagy mellenő. Merre megyünk, annál jobb a nő, minél nagyobb a melle, mégse.
A zsidó szó valamilyen visszataszító, de ismeretlen bűnre utal, ami a háborúhoz és a fasisztákhoz kapcsolódik, de oly módon, hogy a zsidó valamiért alacsonyabban áll a gyerektársadalom megítélésében, mint a fritz vagy a náci. Valami fortyogó iszonyat. Te zsidó. Ez a legnagyobb sértésnek számít. Nem olyan értelemben, mint a bárgyú hétköznapi antiszemitizmus szókészletében a számító fukarság szinonímájaként, hanem a megalázás, az elveszettség, a mocskosság irracionális mélyfokaként. Ugyanakkor a zsidózást szigorúan büntetik, ami csak fortélyosabbá teszi a gyűlölet működését. Apukája eladó a Corvinban. De a szocialista áruviszonyok között is megtartotta eltéveszthetetlen kiskereskedő fazonját, kb. Úgy, mint Latabár az állami áruházban, hasonlít is rá. Az iskola melletti házban laknak, hatalmas, sötét szobák, régi bútorok, rendetlenség, könyvek, dohos szag, mint a hegyi Pista szertárában. Kinyitok egy vastag poros könyvet. Ulysses. Angol szavak. Stephen. Horosztrák. Lemur. Who are you? What bogeyman's trick is this? Kedvesek, sebesen racsolnak és félnek tőle. Én is tőlük. Sok év iskolai együttlét után felmész egy osztálytárshoz, és döbbenten látod, hogyan is él valójában. Tausz Jutka szerelmes belém. De nem ám csak úgy, hanem fittyet hányva a szerelemsor obligát intézményére, kizárólagos módon, csak én belém, senki másba, monoteisztikusan és halálosan. Nem tágít és nem enged. Minden alkalmat megragad, hogy közelembe férkőzzön, és örökkévaló szenvedélyét nyíltan és provokálón kifejezésre juttassa. A felelek vadul súg, szerelmes leveleket küldözget, semmiféle szemérmetlenségtől és áldozattól nem riad vissza. Bámul szerelmesen, ellágyulva, pihegő önkívületben, homlok a közepén azzal az idegesítő barna anyajeggyel. Az osztály titkos kárörömmel figyeli a fejleményeket. Cselekednem kell, mielőtt késő. Leszámolás. Nekinyomom a falnak, fejbevágom, nyögve sírdogál, de közben mintha élvezné, hogy hozzáérek, hogy ilyen közel kerültünk egymáshoz. Kell még? Nem, bugyborékolja. Biztos? Biztos. Visszavonod? Elengedem, mire kapásból az arcomba kiáltja, nem is kiáltja, hanem köpi nyálasan örjöngve, akkor is szeretlek. Most már mindenki minket néz. Lányokat csak muszájból verek. Alaposan meg kell szolgálni. Újból kicsavarom a kezét, másik kezemmel pofozom. Potyognak a könnyei. De ahogy lazul a szorításom, elkiáltja magát, most is, szeretlek. Lenyomom a szemetes ládába, tetőt a fejére, cipővel a hátába talpalok. Bejönnek a bések a folyosóról. Mi ez a cirkusz? Azt sikoltja a puffanó ütésekre válaszul, az ütések ritmusára, diadallal és gyűlölettel teli extázisban, hogy szeretlek, most is, csak azért is, mindig, örökké, csak téged, szeretlek. Ezt az izzó felületet képtelen vagyok átszakítani. Állok a kuka mellett satnyán, elárvultan, értetlenül, megalázottan, és egyre rosszabb kedvel verem a nőt.

0: hívó és bizarr. Mégis én válok egyre nevetségesebbé és kiszolgáltatottabbá. Jób istene elszégyelli magát, hogy Jób még mindig szereti. Milyen isten az ilyen? Egy évvel később Tausz Jutka áll a sátor közepén, és úgy elhajt, hogy a lábam sem éri a földet. A kis köcsög, mondja magában. Nem ezt mondja. A lányok nagylányok lesznek, fütyülnek ránk. A csillag szeművel viháncolnak. A Beregi, az Ignát, a Tausz és a Kiskati. Nem kerülök többi a szemük elé.
1: I felt like he was up there, waiting for me to take the pain away. He just wanted to go out like a soldier, standing up. Not like some poor, wasted, rag-assed renegade. Even the jungle wanted him dead. And that's who he really took his orders from anyway.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a vaskapú festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életük lesz. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek a markukban.

0: Budapest. A Calvin téren egy autóbusz nekirohant egy fának. Hirtelen az egész városban megálltak az összes villamosok. Minden megállt, még a kisvasút is a játéküzlet kirakatában. Csönd lett. Később még felzörgött valami, de csak egy újságpapírt söpört magával a szél, aztán neki sodorta egy falnak, és még nagyobb lett a csönd. 8 perccel, az atombomba robbanása után, kialudt a villany, rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofon lemez. Egy óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok, aztán nem folyt több víz. A lomb is száraz lett, akár a bádok. A szemafor szabad utat jelzett, de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Mozdony a kazánjában reggelre kihűlt a víz. Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok, zab nőtt a gyermekjátszóterek homokozóiban, ez alatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágygerjesztő italok. Minden élelmiszert, az összes bőrdíszműárút és a könyvtári könyveket megették az egerek. Az egér roppant szapora állott. 5-ször is lefi a legyesztendőbe. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat, mint valami bársonyos, iszapszerűen hömpölygő kövezet. Birtokba vették a lakásokat, a lakásokban az ágyakat, a színházakban a zsőjéket. Bejutottak az operába is, ahol a Traviata került színre utoljára. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt, annak pendülése volt Budapest búcsúszava. De már másnap. Az operával épp átellenben. Egy romház kövein megjelent egy cédula. Hozott szalonnával, egérirtás, vállal, doktor Varsányné.
1: Nézzünk bizakodva a jövőbe. Körülbelül 110-115 év múlva egy szép nyári napon soron kívül megkondítják majd az ország összes harangjait. Sokan rá se hederítenek, pedig az a csengésbongás nagy változások hírnöke lesz. Addigra Visegrádon újjáépül az egykori királyi palota, sosem látott pompával, óriási termekkel, függőkertekkel. Az avatási ünnepségen azt jelzi majd a harangkongás. Néhány aggastyánnak könnybe lábad a szeme. Valóban az lesz az a perc, az a nagy és régen esedékes perc, amikor véget ér az ezeréves pechszéria. Visegrád akkor már nem ennek a csöppországnak lesz a székhelye, hanem a Dunai Magyar Köztársaságnak, melynek 4 vagy 5 tenger mossa partjai. Dunainak azért fogják hívni a köztársaságot, nehogy összekeverjék egy másikkal, az Alsó-Rajnai Magyar Köztársasággal. Ez utóbbit akkor sem magyarok lakják majd, hanem kopott öltözékű, elnyűlt alsórajnaiak, akik csak kabalából vették fel a magyar nevet. Le se lehet írni, milyen jó dolog lesz akkor magyarnak lenni. Elég talán annyit mondani, hogy a magyar szó potom 115 év alatt igévé változik, mely addigra minden élő nyelvbe felszívódik, méghozzá kellemes jelentéstartalommal. Magyarni, franciául például annyit tesz majd, magamat jól leszopni. Spanyolul, utcán pénzt találni, érte lehajolni. Katalán nyelvjárásban, könnyedén hajolgatok, amióta kínzó derékzsábámból kigyógyultam. És ha valaki Londonban így szól, I am going magyarni, vagyis szó szerint megyek magyarni, ez azt jelenti, ahhoz az isteni nőz, akit ott látsz most, oda megyek, megszólítom, belekarolok, hazaviszem én. Itt egy csúnya szó következik. Más példa. Én magyarok, te magyarsz, ő magyarik. Mert ikes lesz az ige. 7 civilizált nyelven, norvégül, görögül, bolgárul, baszknyelven, stb. Azt jelenti majd, ropogós kacsasültet eszem. Eszel, eszik, idei uborka salátával, miközben Yehudi Menuhin a csak egy kislányt húzza a fülembe. Továbbá, anyuka, mehetek magyarni? Magyar. Lettünk, ez azt jelenti, hogy egy kisfiú elkéreckedik moziba, s az édesanyja némi habozás után elengedi, pedig a filmet csak 18 éven felüliek látogathatják. De hagyjuk a külföldet. Itthon is sok mindent másként hívnak majd. Például a vanília helyett, mely idegen szó. A háború megy át a köztudatba, mint hogy régi jelentését amúgy is elvesztette. A visegrádi cukrászdában tehát a fagylaltos pult fölött ez lesz kiírva. Eper, puncs, háború, csokoládé. Így fogunk élni. Addig ezt a pár évet ki kell bírni.

Én néha azt hiszem, hogy a művészetek is, még az ősemberi világban valamilyen groteszk módon születtek meg először. Azt hiszem, hogy az első groteszk mozdulata az emberiségnek az volt, amikor valaki elhúzta a száját, vagy behunyta a szemét, megpróbált valakit utánozni. Talán éppen a törzsfőt, valami vezetőt, valami hatalmasabb egyént, valami erős embert, csúfát tenni, kinevettetni. És amikor ezzel sikere volt, akkor elkezdte utánozni, még jobban kicsúfolni. És így alakult ki a világon az első bohóc tréfa. Na most a bohóckodás, amit én különben a legnagyobb és legnemesebb művészetek egyikének vallok, a bohóckodás végig kísérte az embert a kezdő művészetek korától egészen a mai napig. A bohóc mindig az a művész, aki valamilyen ellentétet mutat be. Ez benne a groteszk. Bejön lomposan, nagy csónak cipőben, pepita nadrágban, fehérre meszelt arccal, maga az elesettség, a nyomorúság. De ott áll mindig valamilyen erős ember, lehetőleg frakban, akivel a bohóc kikezd. A bohóc megpróbálja kicsúfolni. Megpróbál egy vödör vizet ráönteni, csak mi derül ki, hogy a bohóc vödöre üres, abból nem jön víz. Viszont az erős ember fölköm egy vödöröt, nyakon önti a bohócot, aki vizes lesz és mi nevető. Ennek a századnak legnagyobb művésze, akit ismerünk, Chaplin, akit maguk is ismernek, tulajdonképpen bohóc volt, ugyanebben a csónakcipőben, legfeljebb nem pepita nadrágban, hanem egy elszegélyedett, középosztályú ember bukdácsolása volt a modern technika világában. A groteszk tehát mindig ellentétek egymás mellé állítása. Olyan dolgok közelítése, amelyek látszólag távol vannak, de csak látszólag. A groteszk egyszerre a sírás és nevetés például. Ezek mi bennünk voltak éppen rendkívül közel állna, csak egy szivárvány hártya választja el a kettőt. Hányszor láttuk vagy éreztük azt, hogy emberek rettenetes fájdalmukban, már kimondhatatlan, elviselhetetlen gyászukban hirtelen elkezdenek görcsösen nevetni. Vagy éreztük azt, hogy egy temetésen a szertartásosság láttán hirtelen elfogy minket egy nevetési vágy. Tehát ahogy a sírás és a nevetés vannak ilyen közel egymáshoz, úgy az összes ellentét párok a világban, az erő és a gyöngeség, a hatalom és a kiszolgáltatottság, ezek mind közel vannak, egymást föltételezik, egymással bármikor szembeállíthatók. A groteszk a látszólag össze nem tartozó dolgok szembeállítása, az olyan egymástól távol fekvő dolgok közelítése, amelyek voltak éppen nagyon közel vannak miben.

Szeretném mondani az én egyperces novelláimról, hogy milyen természetű írások, mi az érdekességük, a céljuk, és így tovább. Hát először is, mint a nevük is mutatja, rövidek. Fél percig, egy percig, vagy valamivel tovább tartanak. És, minthogy ilyen rövidek, nem nagyon fáradtságos az elkészítésünk. Talán az lesz a legjobb, ha megmutatom, hogyan lehet egyperces novellákat írni. Nem olyan nagy mesterség, minden írni, olvasni tudó, jó ízlésű ember elsajátíthatja, és egy kis gyakorlat után, ha van egy lukas fél órája, leülés, megír egy pár egyperces novellát. Hát akkor lássunk hozzá. Adjunk neki címet. Mi legyen a címe? Legyen a címe egyperces novella. A többi már megy, mint a karikacsapás. Most beszéljük meg a témát, amiről a novella szól. Én azt javasolom, hogy ne sokat vacakoljunk témakereséssel. Egy perces novellát mindenről lehet írni. Arról, ami otthon van, a legelső dologról, ami a kezünkbe akad, a legelső dologról, ami eszünkbe jut. Mert, mint csöppen a tenger, mindenben, amit gondolunk, érzünk, benne van a mi egész életünk. Én ezt évek óta így csinálom, és nálam nagyon jól bevált. A többi már gyerekjáték. Most már csak arra kell ügyelnünk, hogy rövidek legyünk. Ez se nehéz dolog. Mindig arra gondoljunk, hogy amit mi tudunk, azt tudják mások is, amire mi rájöttünk, arra rá tud jönni akárki más. Tehát nem kell sokat beszélni. A művészet úgyis mindig kivonatol, mindig sűrít. Mondjuk, hogy valaki húslevesre vágyik, akkor nem a kész levest veszi meg a boltban, hanem elmegy és vesz egy kicsi kockát, azt hazaviszi, megfőzi sűrű vagy híglevesre a gusztusa szerint. Az író is mindent, amit megélt, amit gondolt, ilyen kicsi kockákba sűríti. Hiszen az olvasónak is van esze, neki is van képzelete, mely mindjárt, amikor az író elhallgatott, működni kezd. Tehát jegyezzük meg, hogy kerülni kell a bőbeszédűséget. Kérem, ha önök is elkezdenek majd egyperces novellákat írni, tartsák ezt szem előtt. Én mindig abból indulok ki, hogy mi, akik egy országban élünk és egy évszázadban élünk, mi nekünk nagyjából hasonlítanak az emlékeink és hasonlítanak az álmaink is. Mindig ezt a közöset kerestem, a lényegeset, az emlékezetest. Néha elég egy szó, egyetlen egy szónak is olyan hatása lehet, mint amikor este gombnyomásra egész utcasorokon kigyulladnak a villanyok. Néha arra gondolok, hogy talán nem is igazi novellák ezek. Talán inkább azt kellene mondani, hogy csak jeleket adok. De a jeladáshoz két személy kell. Az egyik, aki adja, a másik, aki fölfogja. És most arra kérem önöket, hogy nyissák meg előttük a képzeletüket.

0: Arról, hogy mi a groteszk. Szíveskedjenek terpeszállásban, mélyen előre hajolni, és ebben a pozitúrában maradva a két lábuk közt hátra tekinteni. Köszönöm. Most nézzünk körül, adjunk számot a látottak. Íme a világ fejtetőre áll. Férfi lábak kalimpálnak a levegőben, visszacsúsznak a nadrágszára, és a lányok, ó, ezek a lányok, hogy kapkodnak a szoknyájuk után. Ott az autó. Négy kereke a levegőben, mintha egy kutya a hasát akarná megvakartatni. Egy krizantén, Kejfel Jancsi, vékony szára az égbe mered, ahogy a fején egyensúlyozza magát. Egy gyors vonat, amint füstsóváján tovább. A belvárosi plébánia temploma két tornyán lévő, két kereszten lévő, két villámhárító hegyével érinti csak a földet. És amott egy tábla a kocsma ablakában. Rös, lopasc, ne sérf. Vagyis frissen csapolt sör. Bent egy dülöngélő vendég, fejjel láfelé, elhozza sörét a söntésből. A sorrend, lent a hab, rajta a sör, fent a pohár talpa. Egy csöpp nem sok, de annyi se csordul ki. Tél van. Hát persze, hiszen felfelé szállingoznak a hópelyek, és az égbolt jégtükrén lóbálózva iringálnak a korcsolyázó párok. Nem könnyű sport. Keresünk most már vidámabb látványt. Imhol egy temetés. Fölhulló hópelyek közt fölcsöpögő könnyek fátyolán át végignézhetjük, amint a sírások két vastag kötélen fölbocsátják a koporsót. A munkatársak, ismerősök, közel és távoli rokonok, továbbá az özvegy meg a három árva göröngyöt ragadnak, és elkezdik a koporsót haigálni. Jusson eszünkbe az a szívettépő hang, amikor a sírgödörbe ledobált rögök megdobbannak és szétomlanak. Az özvegy sír, jajonganak az árvák. Milyen más érzés fölfelé haigálni, a koporsót eltalálni mennyivel nehezebb. Először is jó göröngyökre van szükség, mert a porhanyósabbja félúton szétesik. Van hát kapkodás, lótásfutás, taszigálódás a kemény rögökért. És hiába a jó göröngy, a rosszul célzott rög visszahull. S ha eltalál valakit, pláne ha egy gazdag előkelő rokont, kezdődik a vihorászás, a káröröm egészséges kuncogása. De ha minden stimmel, kemény a rög, pontos a célzás, s telibe találja a deszkakoporsót, megtapsolják a dobót, derűs lélekkel térnek haza, és sokáig emlegetik a nagy teli találatot, a kedves halottat, és ezt a mókás, pompásan sikerült szertartást, melyben nyoma sem volt a képmutatásnak, a tettetett gyásznak, a hazudott részvét nyilvánításnak. Kérem, szíveskedjenek kiegyenesedni. Amint látják, a világ talpra áll. Önök pedig emelt fővel, keserű könnyekkel sirathatják kedves hallottaikat.
1: Választék.
0: Jó napot, asszonyom.
1: Mit kíván a kedves vevő?
0: Egy barna kalapot szeretnék venni.
1: Milyen legyen? Sportos, szolidabb? Széles karimás?
0: Maga mit ajánl, asszonyom?
1: Próbáljuk meg ezt. Könnyű, nem túl sötét, nem is túl világos. Ott a tükör, kérem.
0: Azt hiszem, nem áll rosszul.
1: Mintha a kedves vevőre tervezték volna.
0: Mégis, ha nem fárasztom, mutasson egy másik fazont.
1: Készséggel. Például ezt is nagyon merem ajánlani.
0: Valóban. Jól. Nem is tudom, melyiket válasszom.
1: Talán egy harmadikat. Ezt nagyon sok vevőnk dicséri, és épp olyan jól áll, mint az első kettő.
0: Igazam. Mi az árkülönbség a három kalap közt?
1: Az áruk egyforma.
0: És a minőségük?
1: Merem állítani, egyik sem rosszabb a másiknál.
0: Hát akkor mi a különbség a három felpróbált kalap közt?
1: Semmi, uram. Nekem nincs is három barna férfi kalapom.
0: Hanem hány?
1: Csak ez az egy.
0: Amit egymás után háromszor felpróbáltam?
1: Igen, kérem. Ha szabad kérdeznem, melyiket választja?
0: Magam se tudom. Talán a legelsőt.
1: Azt hiszem, az a legelőnyösebb. Bár a másik kettő sem lebecsülendő.
0: De most már kitartok a legelső kalapnál.
1: Amúgy parancsolja, uram. Jó napot!
0: Jó napot! Az álva maradás joga. Ha most a kalauznő, aki már eddig is látszólag közönösen, kétszer-háromszor végignézett rajtam, azt találná mondani, hogy kérem a kedves utasokat, fáradjanak a kocsi elejébe, akkor én erre mérget vehetnek. Egy árva szót sem szólnék, másfelől viszont meg sem odszannék, hanem mintha ide lennék zövekelve, állva maradnék a helyemen. Arra ugyanis, hogy én itt okvetlenül állva maradjak, alapos okom van. Mégpedig az, hogy itt lent a földön, a bokámnak neki támasztva, ott az aktatáskám, benne 5 üveg sörre, 10 pár virslivel, mustárral, kenyérrel, vajjal, sajta, és egy üveg 3 csillagos konyakkal, ami körülbelül 6 vagy 8 kiló, és ezt nem vagyok hajlandó elmozdítani. Sőt, boldog vagyok, hogy a táska nem billen föl se fékezés, se indulás esetén. Mindez persze azért van így, mert akadnak olyan kiszámíthatatlan, elviselhetetlen, hisztérikus emberek, mint az én legjobb barátaim, akiknek az utolsó percben jut eszükbe magukat vacsorára bemondani. Ezzel a magyarázattal viszont nem állhatok elő, mert nevetségessé válnék az utasok előtt. Tehát némán, de kimozdíthatatlanul itt maradok, ahol vagyok. Ha most már a kalauznő, ami nincs teljesen kizárva, megtalálna szólítani mondván, hogy azt a szürke esőkabátos urat külön fölkérem, hogy adjon helyet a felszálló utasoknak, akkor viszont már előzékenyen bár, de igen határozottan kénytelen lennék kijelenteni, hogy kedves asszonyom, maga jobban tenni, ha befogná a száját. Ha erre a kalauznő, ami könnyen lehetséges, azt találná válaszolni, hogy kikérem magamnak ezt az otromba hangot, akkor én azt mondanám, még mindig előzékenyen, vagy nem is előzékenyen, de tartózkodó nyugalommal, hogy kedves asszonyom, maga pedig zöldüljön meg, kopaszodjon meg, legfőképpen pedig némuljon meg, mert más se csinál, mint oktatja, bosszantja és serdegeti az utasokat. Ha pedig erre, amire már volt eset, ő azt felelni, hogy uram, ha még egy szót mer szólni ezen a hangon, akkor rendőrt hívok, azzal vágnék vissza, hogy tisztelt asszonyom, hívja ide az egész rendőrséget, a katonaságot, a tűzoltóságot, hívjon ide akár páncélos alakulatokat, én akkor se fogok elmozdulni erről a helyről, melyet jogom van elfoglalni, mint minden más utasnak a világon. Na már most! Ha tudna véletlenül egy rendőrt hívni, és az a rendőr fel tudna szállni erre a zsúfolt autóbuszra, és kérdőre merne engem vonni, akkor én azt mondanám neki, minden ingerültség nélkül, de azért erélyesen, hogy kedves bajtársam, dögöljön meg, amire ő, ami szintén nem lehetetlen, azt találná válaszolni, hogyha urasággal ilyen hangot üt meg, akkor én kénytelen leszek bekísérni az őrszobára. Erre már, hiszen az én türelmemnek is van határa. Megjegyezném, hogy tisztelt bajtárs, maga engem ne vigyen sehová, mert mindjárt én viszem el valahová, ahol igen rosszul érezné magát, mert ott a két talpammal a hasán ugrálnék egészen addig, míg ki nem megy magából az utolsó szem levegő is, és elmegy a kedve a további fenyegetéstől. Erre aztán, ami nem csak elképzelhető, hanem nagyon is valószínű, az a bizonyos rendőr százados, aki elé oda vezetnek, a fejemre olvashatná, hogy nézze csak, kérem szépen, maga kultúrembernek látszik, öltözéke és fellépése kiegyensúlyozott férfira val. Hogy mondhatott ilyesmit egy rendőrnek, aki csak a kötelességét teljesítette, amikor védelmébe vette egy dolgozó asszonyt, aki nem tett mást, mint hogy a legnagyobb udvariassággal szintén a kötelességét teljesítette. Erre azonban én már nem is válaszolnék, mert utálok vitatkozni, hanem egy lépést hátrálnék. A nadrágom slicét kigombolna, és abban a kerületi őrszobában egyszerűen oda kis dolgoznék arra a különben is tintafoltos zsírbecsétes futószőnyeg. És miután dolgomat elvégeztem, nadrágomat pedig begomboltam. Legfeljebb annyit mondanék, hogy nézze, százados úr, A válaszom csak ez.
2: Ha pedig ezek után,
0: ami még a lehetőségek birodalmába tartozik, az elmegyógyintézet főorvosa erőltetett gyöngétséggel arra szólítana fel, hogy most unjam be a szememet, nyújtsam előre a kezemet, és egy képzeletbeli egyenes vonalon induljak el ő felé, akkor én ugyan nem hújnám be a szememet, nem nyújtanám előre a kezemet, de azon a képzeletbeli egyenes vonalon elindulnék ő felé, és úgy hasba rúgnám, hogy hátra bukfencezne az íróasztal mögé. És ez még semmi. Mert ha ezek után az az öles termetű ápoló, aki ott áldogált a hátam mögött, rám vetné magát és megpróbálna lefogni, akkor én, akit ez szerencsére nem érne váratlanul, úgy sípcsontor rúgnám, hogy végigvágódna a padlón. Én pedig rávetném magam, hogy mozdulni se tudjon, aztán kinyomnám a szemét. Mégpedig úgy, hogy a két hüvelykujjamat oldalról, pontosabban a két szemes szögletéből jól belenyomnám a szemgödrébe, amitől a két szeme halk pattanással kiugrana a helyéről. Ezek után a biztonság kedvéért még az agyvelejét is kilocsantanám. És most már szabad utat nyerve. Fognám az aktatáskámat, lemennék az utcára, intenék egy taxinak, hogy időben hazaérve, illő vendégszeretettel fogadhassam kedves barátomat.
1: Fasírt. A megdarált húst összedolgozzuk tojással, tejbeáztatott zsömlével, sóval, borssal, és forró zsírban vagy olajban húspogácsákat sütünk belőle. Figyelem! Nekünk, emlősöknek nem mellékes kérdés, hogy mi daráljuk-e a húst, vagy bennünket darálnak-e meg.
0: Legmerészebb álmaink is megvalósíthatók.
1: Kedves Feri, az a harmadik kutya nem húz.
3: Sajnos egy kicsi rövid az ostorom.
1: Sőt, úgy veszem észre, mint a bicegne is egy kicsit.
3: Hogy ne bicegne, mikor csak három lába van?
1: Tényleg. Nem kár egy nyomorék állatot kocsi elé fogni?
3: Nézze meg jobban, Ilonka. Mind a 12 kutyám három lábú.
1: Jaj, szegények.
3: Inkább engem sajnáljon, Ilonkám. Az összes intéreket végigjártam, amíg sikerült összeszednem 12 háromlábú kutyát.
1: Lehet, hogy nem értek hozzá, de az ember azt hinné, hogy egy normális kutya jobban és kitartóban húz.
3: Ezt nem vitatom. Én azonban vérbeli városlakó vagyok. Mit kezdjek 12 négylábú kutyával?
1: Csak nem fél tőlük, Feri.
3: Én a szúnyog csipéstől is félek. A természet erőivel csinyán kell bánni. Mondjuk, hogy ezek a kutyák négylábúak. Mondjuk, hogy megbolondulnak olajtól. Mondjuk, hogy kitépik a gyeplőt a kezemből. Jobb erre nem is gondolni, Ilonkán.
1: Akkor se értem. Ha fél a kutyáktól, akkor miért velük húzatja az autóját?
3: Mert rosszul vezetek.
1: Az meg lehet tanulni.
3: Félig meddig, Ilonkám. Az ember és az autó nem egyenrangú fér.
1: De nézzen körül! Egyetlen kutyavontatású autót se lehet látni.
3: Elég baj az. Pedig az ember sajnos már nem bírja utolérni a technikát. Használni használja. Valójában azonban rettek tőle.
1: Én nem félek az autótól.
3: Csak hogy ez a Simka óránként 150 kilométert tud megtenni.
1: Ne fájdíts a szívem, Feri! Imádom a rohanást!
3: Maga egy kicsit telhetetlen. 10 napja indultunk el Pestről, és nézze, más jó fokon vagyunk.
1: 12 kutyával ez nem is olyan nagy teljesítmény.
3: Hát persze, hogy nem. Csak hogy én már Pesten behúztam a kéziféket.
1: Nem túl óvatos maga egy kicsit?
3: Pontosan ez az a tempó, amelyre teremtve vagyunk.
1: Látja, mennyi ember, és mindenki minket bámul.
3: Irigykednek.
1: Egészen ki van düledve a szemük.
3: Mert látják, hogy legszebb álmaink is megvalósítható.
1: Változatok. A fűre lépni tilos.
0: Tilos a fűre lépni.
1: Lépni tilos, lépni. Lépni, lépni, lépni.
0: Lépni, lépni, lépni.
1: Lépni tilos, tilos.
0: Tilos.
1: Lépni tilos, tilos. Tilos, tilos, tilos. Tilos.
0: Tilos.

0: Jolie-Curie téri, 5. emeleti, 2 szobás, alkóvos, beépített konyhabútorral felszerelt, Sashegyre néző lakásomat sürgősen ráfizetéssel is elcserélném. Jolie-Curie téri, 5. emeleti, 2 szobás, alkóvos, beépített konyhabútorral felszerelt lakásra, a Sashegyre néző kilátásra.
1: Bevégezetlen ragozás. Sokszor csak úgy magam elé nézek, sokszor csak úgy magad elé nézel, sokszor csak úgy maga elé néz. Sokszor csak úgy magunk elé nézünk.
0: Valahol a nagy magyar alföldnek egy kicsike tanyáján éldegélt egy család. Apa, anya és 2 gyerek. Mind pogácsa kedvelők. Ha mamának volt rá ideje, s kedvében akart járni övéinek, sütött nekik egy nagy tepsi pogácsát. Egyszer azonban liszt helyett mérges rovarirtószer dúrt a tésztába. Ízre nem volt rosszabb, így hát jól bepogácsáztak, s reggelre meghaltak mind a 4-en. Az apa, az anya, a gyerekek. 4. nap eltemették őket, és aztán összejött a rokonság, meg a közeli és távolabbi szomszédok, ahogy az már illik halott itorra. Homoki bort ittak, s hozzá a maradék pogácsát majszolgatták. El is patkoltak mind, ahányan voltak. A mentősöknek, az orvosnak, a 2 hordágyvivőnek, meg a sofőrnek már nem akadt dolguk, csak fejcsóválva körüljárták azt a sok halottat, és mielőtt visszaindultak volna, megettek néhány pogácsát. Ittak rá egy kis bort. Kivéve a sofőrt. Bort nem ihatott, mert vezetnie kellett, a pogácsát pedig nem szerette. De ami még ott maradt a tepsiben, azt újságpapírba csomagolva letette az ülése mellé, hogy kárba ne vesse. Jó lesz az még, gondolta valakinek. És most viszi.

Visszafelé. És aztán elindulnék a gép felé, az ezüstösen szikrázó, karcsú lökhajtásos felé, podgyászom feladva kézitáskán dugig megtömve dedikált verseskötetekkel és regényekkel, mindenféle fajta fehér és barna színű rumokkal, melyekkel az utolsó percben megajándékoztak a barátaim, visszamosolyognék a fekete hajú, fekete szemű légi kisasszonyra, aki szívélyesen így üdvözölne, sea bienvenido, señor, és én visszaköszönnék, buenos tardes, señorita. Ő pedig a felszállás előtt még egyszer odajönne a kiváltságos utashoz, hogy saját kezüleg rám csatolja a biztonsági övet, majd később egy lecsapható asztalkán elém berakná a vacsorát, és miután eltakarított az üres tálcát, újra megjelenne egy egész tolókocsi Bacardi rummal, viszkivel, Cointreau-val, és még egy tucat pálinkával és likőrrel, és kérésemre egy pohárka Calvados töltene ki nekem, és mielőtt jó éjszakát kívánna, megkínálna egy enyhe nyugtatóval, amire azt mondanám, hogy señorita, az én koromban az ember már nem nyugtatóval, hanem altatóval alszik, és én már a Calvadossal bevettem az esti porciót. El is nyomna hamarosan az álom, és mire a szememet kinyitnám, már lefelé köröznénk, és az ablakomból távoli párák fájtlen keresztül az Eiffel-tornyot és a Sacré-Cœurt látnám átderengeni. Odalent egy óriási Chevrolet taxival, amilyennel nálunk csak a miniszterek járnak, áthajtanék a Gare de l'Est-re. Útközben a sofőr megkérdezni akarnám, hogy egy kicsit körülfurikázzunk, vagy vigyen ki egyenest a vasútra. Csak egyenest mondanám neki, mert 24 éves koromban már megjártam Párizst, már akkoriban nem nagyon akadt pénzem taxira. És már mennék is tovább, mert ha nem mennék, akkor kézről kézre adogatnának, a sofőr a hordárnak, a hordár az Orient Express algériai hálókocsi kalauzának, aki ugyan nem fogadna akkora cécóval, mint a fekete régi kisasszony, de behozna a friss párizsi újságokat és képeslapokat. Ezeket lapozgatnám, miközben sűvítve száguldanánk váltott kalauzokkal, mindig más étkezőkocsikkal, míg csak Salzburg és Bécs között át nem mennék vacsorázni, s asztalomhoz nem ülne egy ismeretlen úr, és meg nem kérdezné, uraságot, ha nem tévedek, ugye bár magyar? Az már aztán gyorsan kiderülne, hogy nem csak honfitársak vagyunk, hanem mindketten a pesti piaristákhoz jártunk gimnáziumba, aminek örömére bort hozatnánk, és a negyedik fél liter után olyan ramazúrit csapnánk, hogy a pincér egy tányéron elénk rakná a számlát, és fagyos arccal közölné, hogy ő még meglett embereknél nem tapasztalt ilyen éretlen viselkedést, mire mi fizetnénk, a folyosón összeölelkeznénk, örökre búcsút vennénk, én pedig hegyes halomnál arra ébrednék, hogy kemény fapadon alszom, de a vámos felrázna álmomból, hogy fenékig feltúrja ütött-kopott vulkánkofferemet. Aztán újra elaludnék, még csak be nem futnánk a nyugatira, ahol is fognám vulkántáskámat, átpréselődnék a tömegen, hiszen hordát fogadni eszembe se jutna, mert pont annyi pénzem lenne a zsebemben, amennyit hazavinne egy taxi. Sorban állva várnám, még csak oda nem kanyarodna az én taxim, mely nem csak rozoga, hanem erősen hányadékszagú is lenne, mert a sofőr éjféltől mostanáig egy hullarészek postást fuvarozott az egyik kocsmából a másikba. De amikor le akarnám csavarni az ablakot, azt mondaná, hagyja csak fiatalul, bedöglött a nyitó, egyébként kint még büdösebb van, mint bent. De addigra meg is érkeznénk a kisfaludi közbe, ahol 24 éves koromban egy kétszobás udvari lakásban laktam, jobban mondva laktunk, az egyik szobában én, a másikban Oravec Lajos géppuskás hadnagy, testi-lelki barátom, aki ordítozva fogadna, kitépné kezemből a vulkánt, miközben hátba püfölne és fenékbe rúgna, hogy minél gyorsabban belögdösön a szobámba, ahol mellesleg ugyanolyan orfacsaró illat fogadna, mint a taxiban, az alaksorban működő bőrcserző műhelyből ugyanis felszállt, és mindenbe beleette magát. Ráadásul a falnál egy mosóteknő állna, és ha megkérdezném, te, Lajos, mire kell nekünk ez a teknő?
Moravec nagyot röhögne, amiért Párizsban még azt is elfelejtettem, hogy ide az a beázik és cseperéz a plafon. Az asztalon viszont újságpapírra szépen kikészítve már várna a szokásos vacsora. Egy veknyi kenyér, egy üveg cseresznye pálinka, meg egy jókora darab füstölt szalonna, mert pénzdolgában permanens szorultságban éltünk, mint hogy Oravesz tiszti járandóságát, és az én első novelláim honoráriumát, ahogy készhez vettük, el is pucoltuk kocsmázásra és mindenféle előügyekre, aminek folytán a nem fizető napokon kenyéren és avasszalonnán éltünk, avason azért, mert Oravec szerint a szalonna csak akkor szalonna, ha avas. És mire én mindezt újra fölidézném, és megemészteném, és belélegezném, Oravec levágná magát egy rozzant tonetszékbe, mégpedig lovagolvást, lábát szétterpesztve, s tetőtől talpig végignézve rajta megkérdezni: na mi az? Hát megjöttél. Én pedig akkor már a nyikorgó lézágyamon ülnék, és azt válaszolnám Oravec Lajosnak:

0: Nemrég jelent meg magyarul Jules Renard naplója, ez a nagyszerű mű, és ez tele van nem csak egyperces, hanem félperces, ötsoros vagy ötszavas novellákkal. Hát hamarjában egy jut eszembe. Egy nyúl vacka tele van félelemmel, még ha távol van is a nyúl. Ennyi a novella. Persze ez így első hallásra nem érthető. Ez tulajdonképpen nem is hallgatásra, hanem olvasásra való. Ahhoz, hogy megértsük, kell egy kis csönd, egy kis pihenés, egy kis visszagondolás. Az, hogy a nyúl vacka tele van félelemmel, szép, de tulajdonképpen nem is igaz, illetve első hallásra nem fogadjuk el igaznak. De ha utána gondolunk, és szabadjára engedjük a képzeletünket, akkor fölrémül bennünk valami, egy emlék, például egy szoba emléke, egy olyan szoba emléke, ahol nagyon egyedül voltunk és féltünk, annyira féltünk, hogy a félelem bevette magát a szobánkba, bútorainkba, könyveinkbe, s távollétünkbe is ott maradt. És amikor idáig jutottunk, eljutottunk e mondat megértéséig. A kimondatlanságnak, az elhallgatásnak, annak van valamilyen képzeletindító hatása az olvasóra, és persze az íróra is. Gondoljunk csak arra, ha egy szokványos mondatból a mindennapi beszélgetésben véletlenül kimarad egy szó, azon is meghökkenünk, megáll rajta a szemünk, elgondolkozunk, mi történt, miért maradt az ki. És ha nem szavak maradnak ki, hanem jelzések, szokványos utalások, leírások, részletezések, ha tehát egy csomó olyan dolog, amit eddig az író végzett el, most ráhárul az olvasóra, akkor valami feszültség keletkezik, ugyanaz a feszültség, ami bennem is megvan írás közben, és létrejön egy izgalmi állapot. Olyanféle dolog ez, mintha egy elektromos kisülés jönne létre az író és olvasó között. Amit az író nem mond el, azt végül is az olvasó képzelete egészíti ki, és ez végül is olyanná válik, mint egy közös játék, egy újfajta társasjáték író és olvasó között, amelyben persze sohasem párhuzamosak az érzések, mert hiszen mindnyájunk más élményeket hozunk magunkkal, és egy-egy szó, egy gondolat mást indít el bennünk.
1: Mert voltaképpen minden művészi alkotásnak sok értelme van. És minél többféleképpen értelmezhető, minél egyéniben tudjuk magunknak megmagyarázni azt, amit láttunk vagy olvastunk, annál jobb. Csak egy kicsit lazítani kell magunkon. Nem szabad mindent olyan véresen komolyan venni. A világon csak egyetlen egyértelmű dolog van, az a telefonkönyv. Minden más, amit az ember leír, már több értelmű. Még az is, ami nagyon egyértelmű akar lenni, mondjuk a büntető törvénykönyv. Még az is nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen értelmezhető, hiszen akik megélték ezeket az időket, nagyon jól emlékeznek, hogy hogy lehetett a törvényt kicsavarni, hogy lehetett ártatlan embereket halálra ítélni, mindezt a büntetőtörvény paragrafusaira hivatkozva. Pedig a BTK, a büntetőtörvényként az nem művészeti alkotás. A művészi alkotás viszont éppen megkívánja, hogy minden ember a maga szemszögéből, a maga tapasztalatai birtokában, a maga érdeklődési köréből közelítsen hozzá.
2: Kettős öröm.

0: rádiókomédia.
1: Én vagyok a postás, igazabban szóva csak a féle szükség postás, mert a rendes postás mindjárt a háború elején behitták katonának. Akkor én rám bízták, hogy kézbesítsem a leveleket.
2: Halló, Gyuri atyus! Hozol-e nekünk is valamit?
3: Majd, ha kapok, hozok!
1: Tetszettek hallani, Gyuri atyus. Gyurit nem is tudnának mondani. És mindenki tegez, még a gyerekek is. És miket beszélnek a hátam mögött? Azt mondják, fél hülye vagyok. Azt is mondják, hogy beleköpködök az a tézi kútba.
3: Jó napot, lőrincék! Ma nem jött semmi! De talán holnap!
1: Meg hogy belefújom az orrom a szárítani akasztott fehér neműbe. Ebből egy szó se igaz. Mondják még, hogy manipulálok a levelekkel. Ez viszont igaz. Itt van például Cipriani professzor úr. Ő aztán igazán sose bántott, sőt, még gyógykezelt is az elme is ide klinikán. Mégse tudom szeretni.
4: Gyuri atyus, jött nekem valami?
3: Ma nem jött semmi, méltóságos professzor úr.
1: Pedig, de hogy nem jött. Egy aranyszérű meghívó a kormántói garden partiára. No, de miért örüljenek? Fogom, eltépem, volt, nincs. Másfelől viszont, ahol csak tehetem, inkább jó hírt adok, mintsem, hogy rosszat. A tanítóéknak megsebesült a fronton a fiú. Még ma sem tudják. Na is, itt vannak tóték. Őket különösen szeretem. És nekik is kint van a fronton a fiúk. Isten ments, hogy valami baja essék. Na, lássuk, mit is írt a múltkor. Sahinnál attal közlöm, hogy erős has menése, járó kolbász mérgezése van. No hát, ezt középre tettem. Egy kolbász mérgezés néha magától elmúlik, máskor viszont súlyos bajt csinál. No, ez most mit ír most? Édes tüleim és ágéka, örömmel tudatom, hogy hacs menésem elmúlt ismét jó erőben is, és egészségben vagyok. Tetszenek látni? Ezt megsporoltam nekik. Jó ezt tudni, hogy egy fél hülye sem egészen hülye. Na, mi van tovább? De még egy sokkal nagyobb örömhírem is van. Örömhír! Na végre!
3: Tóték! Posta! Örömhírt hoztam!
5: Anyu! Tessék kijönni, posta! Gyula írt!
6: Jaj, hallom, kislányom, és jövök!
5: Mutasd! Itt, Gyula írt, édes jó Lajosom! Gyula írt!
7: Na végre, olvasd, csak olvasd, Mariskám!
5: Szeretett őrnagy urunknak, akiről már annyi szépet írtam, a partizánok állandó zaklatása miatt nagyon leromolott az idegrendszere, és emiatt most 2 hetes betegszabadság. Hazautazik, sikerült rá vennem. Jaj, Istenem, de izgatott vagyok, Ágika. Olvasd tovább.
8: Igen, sikerült rávennem, hogy vegye igénybe kedves szüleim vendégszeretetét, ami nem ment könnyen, mert mostani idegállapotában nem akar senkinek terhére lenni.
5: Hallod? hallod ezt, édes jó Lajosom?
7: Hallom.
8: De én leírtam a község klimatikus előnyeit, ami szép üveges verandánkat, a kilátást a bábonyra, meg a bartalaposi völgyre,

0: Ön apöce gödör tisztító, Mariskám, Ágika, adjatok magunkra meghányni, vetni a teendőket. Haló, doktor úr, tessék már ide fáradni.
1: Tessék parancsolni, tűzoltó parancsnok úr.
0: 2 hétig itt lesz nálunk a fiam parancsnoka, aki nagyon érzékeny a szagokra.
1: Á, igazán, gratulálok. Lássunk neki a szivattyúzásnak?
0: Már magam se tudom, kedves doktor úr, mert én már úgy megszoktam a szagot, hogy nem tudom, büdös van-e vagy sín.
1: Igen, hát őszinte leszek. Jelenleg a Tóth úr árnyékszékének a szaga kissé szúros, de nem kellemetlen.
0: Hát most mit évők legyünk?
1: Ha tetszik, pumpálok, ha nem tetszik, nem pumpálok. De ezt önnek kell eldöntenie, kedves tűzoltó parancsnok úr.
0: Ha szava van, akkor pumpáljunk. Gyulánk életéről van szó, kedves doktor úr.
1: Igen, ezt tenni a helyemben minden lelki ismeretlen gödörtisztító. De én mérlegelek, kérem. Mert tegyük fel, hogy belekezdek a szivattyúzásba. Mi történik akkor? A massza megbojdul, és tűzoltó parancsnok úr még a legtisztább tengerszemnél is, ha fölkavarodik a vize, időbe telik, míg megnyugszik, leülepszik, kristálytiszta lesz. Megtetszett érteni a hasonlatot?
0: Hát hagyjuk így, kedves doktor úr.
1: Hát kérem szépen, én könnyű szívvel hagytam ott a jogi pályát, mert ezzel a munkával 10-szer annyi a keresetem, de azt nem hittem volna, hogy olyan fogas kérdésekbe ütközöm, mint ügyvédi pályámon talán még soha. Mert ha most megbolygatom a masszát, akkor legalább 2 hétig tart, amíg újra bőrzeli kezd a tetején. Van annyi idő?
0: Ő a legrövidebb időn belül érkezik.
1: Akkor inkább vonjunk le a pumpálásról, kedves tűzoltó parancsnok.
0: Gondolja? Hát, köszönöm a szíves útbaigazítást.
1: Szívesen.
0: Ha szabad kérdeznem, mennyivel tartozom?
1: Ó, semmivel, Tóth.
0: Ne, hát ezt nem fogadhatom el.
1: Csak a szivattyúzás kerül pénzbe. A tanácsadás én nálam díjtalan.
0: Köszönöm. A viszontlátásra, doktor.
2: Áthívtam a szomszédokat, édes jó Lajosom.
0: Isten hozott Lőrinc, Isten hozta magát is, Giziné asszonyság.
3: Üdvözlöm.
0: Legyenek figyelemmel, kérem, ismertetni fogjuk a fiam levelét.
2: Ja. Olvasom. Most, hogy közeledik az indulás napja, őrnagy urunk egyre több jelét adja rokon szemvének. A szabadságos vonat Novioszkolból indul, és ő megígérte, hogy a zászló egy gépkocsiján elkísérhetem.
4: Hát ez jó hír.
3: Gratulálok, egy ilyen derék fiú.
2: Még egy fontos dologra figyelmeztetem kedves minnyájukat. Őrnagy urunk a nagyfokú partizán veszély miatt álmatlanságban szenved, és ezért teljes csöndre van szüksége. Tudom, hogy édesapám községszerte oly nagy megbecsülésnek örvend, hát, hogy könnyűszerrel ki fogja küszöbölni a fülnek nem kellemes zajokat.
4: Na tessék, hát mi nálunk nincsen csönd.
2: Jaj, dehogy nincs. Mi nekünk van egy vendégkönyvünk, és az egyik lakó ezt jegyezte föl. Itt olyan sötét és simogató a csönd, mint a fekete bársony.
5: Sokszor elolvasom, és egészen elzsibbadok.
4: Hát akkor mi baj van ezzel a csönddel?
2: Hát úgy látszik, hogy az ilyen magas állású személyek hát érzékenyek a fülnek nem kellemes zajokra.
4: De milyen zajokra?
0: Ezt mi úgy értelmeztük, hogy a szélzúgást, eső cseperészést és a madárhangokat nem szükséges.
4: Hát az oké, na kár is volna.
0: Viszont éppen te felőled áthallatszik néha valamilyen kellemetlen hang.
4: Nem cuppogás?
2: De olyasmi.
4: Én ugyanis a hideg sört iszom utána mindig cuppogok. Na. De most vége. Leszokom a sörről.
2: Jaj, köszönöm szépen, kedves.
0: Hát te szép tőled, Lőrinc.
3: Na és engem. Miért tetszett hivatni szomszéd úr?

0: Mindjárt, majd mindjárt rátérek. Isten veled, Lőrinc! Mariska, Ágika, hagyjatok magunkra.
1: Igen.
0: Egy kis négy szem közti beszédem van Giziné asszonysággal.
2: Négy szem közt. Ez kissé meglept, tűzoltó parancsnok úr. A mesterségemet merem állítani, úgy űzöm, hogy emelt fővel járhassak a község apraja nagyja között.
0: Ez így igaz, Giziné asszonyság.
2: Hát akkor miért tetszett hivatni? Én se részeg, se garázda vendéget nem szolgálok ki. Ez nálam ki is van szögezve a legfeltűnőbb helyre az ágy fölé.
0: Elhiszem, asszonság, de... Na, magától mi csak egy semmiséget kérünk. A kiskapuja ugyanis nyikorog.
2: Ez olyan semmiség?
0: Csak be kell olajozni.
2: Az ám, csak hogy annak a nyikorgásnak van bizonyos szerepe a munkakörömben. Én hozzám ugyanis, főként gyantaszedők járnak. Ezek nagyon derék, de kissé lassú természetű emberek. Na már most, abból, hogy a kiskapu megnyikordul, kiviláglik, hogy megjött a következő gyantaszedő, ami sietésen ógatja az előző gyantaszedőt. Ha beolajozom a kiskaput, abból anyagi károm származik.
0: És más megoldás nincs a sietetésre?
2: Ezt szokták meg, tűzoltó parancsnok.
0: Értem. Na, kárpótlást szeretne kapni a jövedelem kiesését.
2: Nem, köszönöm. Sőt, még büszke is vagyok, hogy olyan emberért, mint a Tóth úr. Én is tehettem valami. A viszontlátásra, tűzoltó parancsnok úr.
0: Köszönöm szépen, Giziné asszonyság.
3: Milyen megértő, milyen segíteni kész. Téged mindenki szeret, édes jó Lajosom. Na, mi van még a cédulán?
0: Az, hogy Gyuri atyus szóljon Szűcs néninek a kutya miatt.
4: Itt vagyok. Szóltam neki, hogy a kutyát ki kéne vinni az erdészházba, de nem akarta elengedni.
3: Jaj, Istenem, hát most mi lesz?
4: Megfojtottam.
5: Szűcs nénit?
4: A kutyát. Mi őt kellett volna?
3: Jaj, eredj már, dehogy.
4: Mert a Tóth úr kedvén nagyon szívesen.
0: Köszönöm, de nem szükséges. Mi volt még?
5: Én pedig megkértem mind a két autóbusznak a sofőrét, hogy két hétig ne dudáljanak a kanyarban.
0: Jól van, és Kastrin Erné a mák darálójával?
5: Nem, ő nem fog darálni.
0: Hallgassatok csak. Tessék, most is darál.
3: Na hát az nem lehet. Együtt daráltunk le két hétre valót.
0: Vagy nem azt hallom? De azt hallom, ebből az irányból hallom. Gyuri atyús, hát te darálsz itt, fiam.
3: É? Hát persze, hogy ő. Hát ő darál.
4: Ja, hát én így lélegzek. Nekem ugyanis hordó mellyem van.
0: Hallgass jól ide, fiam. Ezen túl, ha hozod a postát, amikor megérkezel a Cipriani professzor villája elé, beszívod a levegőt. És csak amikor a Stubenhammeré kerítésén már túl vagy, akkor ereszted ki.
4: A nagyon hosszú.
0: Hát nem rövid.
4: És ha megfulladok.
5: Ha megfulladsz, megfulladsz. Amikor a mi egyetlen fiunk kint harcol a fronton, akkor meg ne halljam, hogy a házunk előtt lélegzetet mersz venni.
4: Nem is, nem. Nem, hát persze, hogy nem. A Tóth úr kedvére mindent megteszek.
5: Hord el magad.
3: Micsoda önző fráter. Szűcs nénit megölni, azt igen. De hogy ő maga megfulladna egy kicsit, az még a te kedved értsen.
0: Ne bosszankodj, Mariskám. Jót akar, csak hát nincs helyén az esze. Na, de hallgassuk csak. Most. Most. Mint a csönd volna.
3: Igen, én is úgy veszem észre.
1: Hát legfőbb ideje.
3: Ágikám?
1: Igen?
3: Hozzál édesapádnak egy szívart.
1: Jó.
0: Jaj, köszönöm, kislány. Tüzet is adsz.
1: Adok. Pedig hogy remeg a kezem?
6: Mitől te, kislány?
1: Holnap ilyen tájt már itt lesz.
6: Itt bizony.
5: És nem fogja zavarni semmi.
6: Nem bizony, se szag, se lárka.
1: Milyen egy őrnagyapu?
6: Hát... Hogy milyen?
1: Hogy kell szólítani? Méltóságos úrnak, mint Cipriani professzor urat? Vagy mint a luxemburgi hercegnek, neki is azt kell mondani, felség?
6: Úgy tudom, őt csak őrnagy úrnak kell szólítani.
5: Vagy kedves őrnagy úrnak.
1: Hát akkor egy őrnagy kevesebb.
6: De, hogyis épp megfordítva. A luxemburgi hercegnek csak erdőségei vannak, a professzor úrnak meg egyebe sincs, mint a tudománya. Egy őrnagy viszont, az valaki. Ő parancsol, neki aranycsillaga van, ő katonatiszt.
1: Egy katonatiszt.
5: Olyan jó csönd van.
1: Mint a fekete bársony.
6: Most már jöhet. Az őrnagy úr.
4: Egy tábori lap Tótéknak a frontról. Édes jó szüleim, ne haragudjanak, hogy mindig újabb dolgok jutnak a eszembe. De nagyon tessék vigyázni, nehogy beszélgetés közben elnézzenek az őrnagy úr feje fölött. Ezt ő, minthogy az átlagosnál alacsonyabb növésű, nehezményezni szokta. Nagy baj, Tóth úr viszont az átlagosnál magasabb. Miért nem egyformák az emberek? Ezt a lapot összetépem. De mit használok vele? Mi lesz, ha megjön az a kicsiny őrnagy és a kedves Tóth urak, akit a jóisten olyan szép magasra növesztett, eltalán nézni a feje fölött? Jaj, nekünk jön már a busz.
1: Szívem is kiszakad, haj az apu is!
6: Hallom, már dudál is!
5: Már dudál is? Jaj, hát én már semmit se hallok.
6: Pedig dudál!
1: Szabad valamit mondanom, a dudálást nem is hallhatja az apu, mert mi kértük meg a sofőt, hogy ne dudáljon a kanyarban.
3: De sokat beszélsz!
6: Ideges szegénykém, nem lett poros a sisakon.
1: Egy kicsit! Istenem, milyen szép is tud lenni az apu!
6: Már zakatol! Már itt van!
1: Egy katonatiszt!
3: Én már látom
1: is!
6: Itt maradsz!
1: Egy katonatiszt!
6: Majd ő szól! És akkor te szépen odalépsz hozzá, és átadod neki a csokrot!
1: Igen!
7: Tóték! Tóték! Hol vannak?
6: Milyen tisztelt őrnagy úr, szíves engedelmével itt.
7: Na végre valahár.
1: Szeretettel üdvözöljük a kedves őrnagy urat, és kívánjuk, hogy érezze jól magát szerény otthonunkban.
7: Köszönöm, kislányom. Pihenj. Alig látok. Ezt a napfényt is meg kell szokni 9 hónapos sötétség, piszok és por után. Na, végre. Már jobb? Már kezdek látni. A kedves Tóth úr.
6: Igen.
7: És Mariska, ugye? És ő az Ágika.
6: Igen.
7: Milyen szép itt minden. Ez a jó levegő. Ez a csönd. Higgyék el, hogy 9 hónapos állandó zajban és büdösségben eltöltött frontszolgálat utca. Miről beszéltem?
1: Hogy állandó zajban és büdösségben.
7: Igen. Szinte el se tudom hinni, hogy itthon vagyok. Pedig itt mindent ismerek már, ahogy a kedves fiúk leírta a dolgokat. Az ott a bábony, ez pedig a bartalaposi völgy. Kedves Tóth, mi van ott a háta mögött?
0: Csak a volt Klein féle sörkert és a paplak.
7: Akkor jó. Hiába az éjszakai partizán veszély felőrölte az idegrendszeremet, de maguk ezzel kérem ne is törődjenek, éljenek úgy, mintha itt se volnék. Megmondtam mindjárt a maguk kedves fiának is, csak ha nem zavarok, csak ha nem leszek terhére senkinek. Mondja csak Tóth! Lát valami rendellenességet a hátam mögött?
0: Semmi különöset. Milyen tisztelt őrnagy úr.
7: Mert mindig oda néz.
0: Én kizárólag a mélyen tisztelt őrnagy urat nézem.
7: Nézzék, Tóték, már az is elég, hogy a világ egy része mindig az ember háta mögött van. Minek ezt a bajt még azzal is tetézni, hogy valaki folyton oda néz? Valami furcsát mondtam? Nem fejeztem ki magam világosan?
5: Jaj, de hogy nem. Vigyázz, édes jó lajosom, hova nézel?
0: Hát hova nézel?
7: Tessék oda nézni, ahová jól esik. Megmondtam, nekem sem igényeim, sem extra kívánságaim nincsen.
0: Ha így elfordulok, akkor jobb?
7: Nem mondhatnám.
0: És így?
7: Az előbb azért jobb volt. Ne hajts elő a fejét. Bizonyára maga sem szereti, ha valakinek a pillantása úgy szólván becsúszik az ember lába alá.
0: Már magam se tudom, hogy mit csináljak.
5: Fölfelé néz, édes jólaj.
7: Nem, ez kényelmetlen volna. Ebben nem megyek bele. Egyébként is az idegrendszerem romlása, mely főképp a partizánok állandó zaklatásának a következménye, nem okozhat az én kedves vendéglátóimnak megterhelést. Ebben egyedül én vagyok hibás.
5: Ó, szó sincs róla. Édes jó Lajosom, csinálj már valamit.
0: De miért?
1: Szabad valamit mondanom? Ha egy kicsit a szemébe húzná a sisakját, akkor egészen mindegy lenne, hogy hová néz az apu.
7: Gratulálok! A maguk kislányának van esze.
0: Őrnagy úr, hogy én behúzzam a szemembe a sisakomat.
5: Na, igazítsd meg a sisakodat, édes jó Lajosom.
0: Arról nem is beszélek, hogy ez szabályellenes. Mert a tűzoltóság ügyrendi szabályzata értelmében a tűzoltó függőleges tengelyének és a sisak vízszintes tengelyének 90 fokos szöget kell bezárnia. Ez azonban másodrendű kérdés. De mit szólna a község? Nem kell azt bizonygatnom a mélyen tisztelt őrnagy úrnak, hogy a tűzoltónak tekintélyt kell tartania. Ki hallgat egy olyan községi tűzoltóra, aki szemébe húzott sisakkal sétál, mint egy részek kocsiset. Így akár négy kézláb is az a mehetek.
1: Isten őriz! Nehogy engednénk négy kézláb mászkálni az aput!
7: Hát azt nem is. El sem fogadnám. Sőt, kérem, tekintsék a személyemet úgy szólván levegőnek. Ha észreveszem, hogy feszélyezem magukat, inkább azonnal elutazom.
5: Hallod ezt? Édes jó Lajosom.
0: Nem teheted.
5: Hát te csak magadra gondolsz? És nem arra, hogy majd jönnek a hidegek, a nagy dermesztő orosz hidegek, és fújni fog a szél.
0: Ne gyötörjetek. Inkább a szemembe húzom a sisakomat. Tessék.
7: Kitűnő. Ennél jobb megoldást álmodni sem.
1: Az én apumnak nincs párja a világon.
5: Látod, látod. Egy kis jó akarattal csodát lehet tenni.
7: Nem zavarja a látásban, kedves Tóth?
0: A legkevésbé semmilyen tisztelt őrnagy úr. Azon kívül ismerem az utat.
7: Ez nagyon megnyugtat. Akkor mehetünk?
5: Igen, hogyne. Erre tessék.
7: Az út milyen? Nincs belőve rá az orosz nehéz tüzérség?
0: Hogy?
7: Látják, kérem. Nem tudom elhinni, hogy itthon vagyok. De azért nem árt, a széjjel szóródunk egy kicsit. Tartsunk 5 lépést távközt! Tessék, Tóth úr! Ágika oda!
1: Igen?
7: Csatárlánc!
1: Igen?
7: Hindulj!
5: Mit bámulsz, édes jó Lajos?
1: Csatárláncban megyünk haza, apu!
5: Na.
1: Apu!
5: Hát, fogd meg az őrnagyunk koferjét, és gyere!

0: Egy katonatiszt. Tessék! Csak tessék, főtisztelendő úr! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Örökké! Egyedül vagy, kislányom?
0: Halkan tessék, mert a vendégünk alszik. Anyuik mindjárt jönnek.
1: Épp a vendég felől jöttem érdeklődni.
0: Be lehet nézni, mert csak résre van csukva az ajtó. De innen csak a fél lába látszik.
1: Azért megnézem. Hát igen. Egy őrnagy kislány. Sajnos a bal oldalán fekszik.
0: Az nem jó?
1: Megnyomja a szívét, ami nem ideális.
0: Tessék csak! Jó napot, Kiziné nagycsád!
2: Jó napot!
0: Az őrnagy urat szeretné megnézni?
2: Ó, ha lehetne, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindöröké nagycsád, halkan tessék, mert az őrnagy úr alszik.
2: Jaj, de kár! De ha már nyitva az ajtó, megengedik, hogy egy pillantást vessek rá.
0: De a résen csak a bal lába látszik.
2: Nekem az is sokat jelent. Jaj, de szép láb. De gyönyörű szép. Istenem, átfordult.
1: Nagyon helyes. Így nem nyomja meg a szívét.
0: Hála annak a jó Istennek.
2: Jaj. Istenem, Istenem, miért is kellett ezt nekem látnom? Gyantaszedők, és megint csak gyantaszedők. Így múlik el az élet. Hát bűn az, ha valaki többre vágyik, főtisztelendő úr.
1: Hát nem is tudom, mit mondjak, de sok igazság van a szavaiban.
2: De jönnek a háziak. Tóth úr, remélem nem haragszik meg a háborgatásért. Én csak az őrnagy úr lábát jöttem be megnézni.
3: Vájék egészségére, nagycsád!
2: Nem tetszik tudni, tűzoltó parancsnok úr, szereti az őrnagy úr a sültalmát.
3: Miért kérdi?
2: Mert nekem van egy specialitásom. Az ágyon fejénél áll egy kis vaskályha, és azon állandóan sülnek az almák. A vendégeim élnek, halnak értük.
0: És nem igaz oda?
2: Nálom nem. Én munka közben is egész gépiesen hátranyúlok és megforgatom őket. Ezt csak azért mondom, mert hát, ha a kedves vendégnek egyszer gusztusat támadna egy kis sültalma.
4: Hát, köszönjük szépen.
3: Sajnos, most nincs abban az erőbeli állapotban.
2: Nem is akartam tolakodni. De majd egyszer, ha lábra áll egy kicsit, szívesen fölajánlom, amint csak van.
3: Nagyon kedves magától.
2: A viszontlátás.
4: Igen, minden jót, Giziné nagycsád.
0: Anyuka, apuka! Hát mi is tudunk almát sütni, nem?
1: Ezt te még nem érted, kislányom. Mondd csak, Lajos, mit csináltál a sisakoddal, fiam?
3: Ezt is ő akarta, nem tudom, mi baja van velem.
1: Mi lenne?
0: Jaj, milyen az apu, hiszen alig állt a lábán, szegényke.
3: Akár mit csinálok, semmi se tetszik neki.
1: Fiam, fiam, te csak a hiúságodra hallgatsz. Ő háborúból jön, várj türelemmel, míg ki nem piheni magát. Na, Isten veletek!
4: Csértesség!
0: Mi csak?
4: Az őrnagy úr.
5: Ki volt ez?
4: Tomai plébános úr.
5: Ismerik?
4: Hát hogyne, ő a mi papunk.
6: Senkivel sem szabad megbízni. A pisztolyom ott van mindig a párnám alatt. Ha még egyszer bemeri tenni a lábát, legyen olyan kedves, Mariskám, lője agyon.
4: Hát ez csak természetes, milyen tisztelt őrnagy.
6: Köszönöm, Mariskám.
7: Milyen jó itt maguknál, ez a fenyőszög.
6: Persze maguk nem is sejtik, mit jelenteznek.
4: Ó, és hogy mi hogy örülünk. Pedig nem is tudtuk, hogy a fiúnak ilyen áldott jó parancsnoka van. Ó, Gyula.
6: Ha, ne busuljon miatt a Mariskám. Ő kísért ki a vonathoz, megfülöttünk, aztán söröztünk a kantinba. A lelkükre kötöttem, hogy sötétedés előtt induljanak vissza, mert amíg világos van, nincs partizán veszély. Ne féljenek, a maguk Gyulája biztonságban van. Jó ét!
5: Jaj!
4: Sörözött, megfürdött.
0: Még világos van, visszaindult.
3: Istenem, talán minden jóra fordul. Talán oda veszi maga mellé a zászló a irodára.
4: Gyulám, csak ne legyen bajod. Gyulám, édes Gyulám, meg ne fagyj.
1: Besötétedett. Na, menjünk aludni.
0: Mikor olyan szép, most gyulladtak ki a gyantaszedők tábor tüzei. Kár, hogy az őrnagyúr alszik.
1: Ő nekem is leragad a szemem. Menj egy kicsit odébb, kislányom.
0: De amikor olyan jól esik simogatni az aput.
8: Ne, kislányom, hát nem tudod, hogy ilyenkor apuka nyújtózkodni szokott.
1: Jaj, anyám, anyám, szegény jó anyám, miért vagy tárral engem? Jaj, anyám, anyám, édes jó anyám, miért hagytál el engem?
9: Megsebesült valaki!
4: Nem, nem történt semmi, mélyen tisztelt őrnagy úr.
6: Mintha nyögést hallottam volna.
1: Az én voltam.
6: Mintha az anyját emlegette volna valaki.
1: Az csak aféle rossz szokás. Szeretek nyújtózkodni, és közben nagyokat nyögök.
6: Úgy?
1: Ennek azonban semmi jelentősége. Épp olyankor jajgatok, amikor a legjobban érzem magam.
6: Ennek igazán örülök. Hát mi újság, kedves Tóth?
1: Semmi különös, mélyen tisztelt őrnagy úr.
6: Hogy érzi magát?
1: Köszönöm, jól.
6: Szerencsés természete van. Mindig olyan jól érzi magát?
1: Nincs okom panaszra, mélyen tisztelt őrnagy úr.
6: És mitől érzi olyan jól magát?
1: Hogy mitől? Csak úgy.
6: Minden este így szokott ülni?
1: Hát, majdnem. Mélyen tisztelt őrnagy úr.
6: És voltak éppen mit csinál itt?
1: Csak levegőzek.
6: Már semmit?
1: Hát, nem nagyon. Illetve néha ellenőrizni szoktam, nincs-e valahol tűz.
9: Nagyszerű! Legalább csinálunk valamit. Már azt hittem, itt ülünk ölbetett kézzel az idők végeiglen. Hogy történik a tűzellenőrzés?
1: Nem olyan nagy eset.
9: Nem baj, legalább mozgunk. Elkísérhetem?
1: Ó, csak tessék, tessék. Na? Bár nem olyan nagy út, mert csak innen a hintaszékből, ahol sziesztázni szoktam, elmegyek idáig, az üveges verandánk ajtajáig.
6: Ide?
1: Hát igen.
6: És?
1: Körülnézek, nem pusztít-e valahol tűz?
6: Nagyon helyes. És hogy történik az?
1: Hát, először elnézek emerre balra.
6: És?
1: Aztán megfordulok.
6: És?
1: És elnézek amarra jobb kéz felé.
6: És?
1: Aztán visszaülök a hintaszékbe.
6: Ez az egész?
1: Ez.
6: Na jó. Kedves Tóth. Én csak egy kérdést teszek föl. Nem hiányzik magának valami?
1: Csak a megyfaszipkám, de a szót sem érdemel.
6: Nem tárgyi értelemben gondolom. Én a tevékenység hiányának káros következményeire akarom rávezetni. Nem egészen értik? Nézzék, tudték. Egy sötét szobában a legkisebb nesz is megsokszorozva hangzik. Na már most, a semmit tevés úgy hat a szervezetre, mint a sötétség a halló szervekre. Felerősíti a belső neszeket, káprázatokat okoz a látómezőn, zúgást idéz elő az agyban. A katonái malha nincs semmi elfoglaltságuk, mindig levágatom és visszavarratom a nadrág gombjaikat, ettől helyreáll a lelki egyensúlyuk. Világos már, hogy mit akartam mondani az előtt?
4: Igen. Ha milyen tisztelt őrnagy úrnak leszakadnak a nadrág gombjai, azt mi Ágikával rögtön visszavarjuk.
0: Igen.
6: Maguk teljesen félreértették a szavait. Igen. Mondják, van cukorspárga a háznál, ami jól össze van gubancolva?
4: Hogy ne akad? Miért van rá szüksége a milyen tisztelt őrnagy úrnak?
6: Meg ki fogom bogozni! Én nem bírok olyan tétlenül ülni, mint maguk.
0: Szabad valamit mondanom? Hiszen mi ketten, az anyu meg én, sohasem szoktunk ölvetett kézzel ülni.
6: Hát mit csinál?
0: Ilyenkor így este felé, ha nincs jobb dolgunk, dobozokat szoktunk hajtogatni.
6: Dobozokat? Miféle dobozokról van szó?
0: Amiből aztán voltat meg kötszer csomagolnak.
8: Itt van egy, tessék nézni, itt van.
6: Érdekes.
0: Ez pedig a szóban forgó karton.
6: Nagyon érdekes.
8: A kartonokat az Egri Sanitas kötszergyárból kapjuk.
0: Ezeket előbb bevagdossuk a margóvágóval, aztán körülhajtogatjuk.
6: Mi az a margóvágó?
8: Ez mi?
0: Apu eszkábálta össze, mint egy kenyérvágó.
8: Ezt a kart így le lehet csapni.
0: Itt van egy kartonlap. Most én ezt bevágom.
8: Igen, én pedig már hajtogatom is a dobozt.
6: Hát miért nem szólt? Kitűnő dolog.
8: Igen, tessék nézni, hogy hajtogatom a dobozt.
6: Ez igen. Ez valami. Melyik oldalon kezdi a hajtogatást? Egyes?
8: Kettes?
6: Tessék, mit szólnak hozzá, mi?
0: Na hát... Ilyet még nem is láttam.
6: Ágika, kérek újabb kartonokat.
8: Jaj, nem. Hogy a mi legkedvesebb vendégünk ilyen alantas munkával alázza meg magát, arról szó nem lehet.
6: Engem csak neki, milyen Mariska, amikor végre jól érzem magam, még mit nem? Hogy én ne csinálhassak dobozokat, akkor inkább becsomagolok, már is se van.
8: Jaj, nem. Kedves úrnagy úr, ilyet ne tessék mondani. Foglaljon helyet, kedves úrnagy úr.
6: Hát akkor gyerünk doboz csinálni. Ne. Dobozolni. Ez az. Dobozolni. Egy, kettő, négy.
8: Na hát, milyen áldott keze van.
0: Szebben csinálja, mint az anyu vagy én.
6: És a kedves Tóth úr, ő miért nem tart velük? Én. Maguk nevetnek?
8: Jaj, dehogy miért is lettél nagy úgyhogy.
0: Csak elgondoltuk az apot, ahogy dobozt hajtogat.
3: Még mit nem?
6: Miért?
3: Hogy én oda hülyek. Nincs nekem olyan kézügyességem.
6: Nem az van itt a háttérben, kedves Tóth, hogy magának a dobozolás derogál?
3: Hogy nekem valami derogáljon, amit a mélyen tisztelt őrnagy úr nem röstelt csinálni. Nem. De méltóztassék megérteni az én helyzetemet is. Mi rang nélküli szerény, névtelen kis emberek vagyunk, és kis emberek között éljük le az életünket. A kis emberek kicsinyesek, nyomoznak, szaglásznak, a szemük sarkából lesik egymást, tessék elgondolni. A híre menne, mivel foglalatoskodom én idehaza. Akkor aztán, ha kitörne egy nagy tűz, ha félreveretném a harangokat, ha riadóztatnám a falut, ne. A fülebotját sem mozdítaná senki, inkább bennégnének. Mint hogy szót fogadjanak egy olyan tűzoltó parancsnoknak, akinek a tekintélyén folt esett.
6: Tehát mégiscsak derogál magának a dobozolás. Titokban talán még rajtam is mulat. Hát, szép.
3: Pont fordítva. Épp azt akartam mondani, hogy az őrnagy úr helyzete más, az őrnagy úr azt csinál, amit akar, az őrnagy úr a kedve tartja.
9: Micsoda! Követelem, ismételje meg.
3: Én csak azt mondtam, hogy az őrnagy úr kedve van.
6: És némán tűrik ezt? Mit gondol maga róla? Hogy beszél vele?
3: Én? Hát én, mit mondtam én?
6: Nem szennyezem be magam azzal, hogy megismételjem azt a szót, mellyel a becsületembe gázolt. De figyelmeztetem, hogy a fronton egy ilyen sértésért...
8: Hölbelevésre! Mit mondtál neki, édes jó Lajosom?
3: Itt voltál, nem? Hallottál minden szót?
8: Hát, talán nem jól hallottam. No, eredj be, kérdezd meg!
3: Én? Kérdezd meg te!
8: Én nem merem. Nem merem.
0: Én azt hiszem... Jobb volna, ha az anyu menne be az őrnagy úrhoz.
8: Igen, igazad vagy, kislányom. Akkor bemegyek.
9: Tessék!

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne Örkény Istvánra emlékeztünk. A jövő héten folytatjuk a Tótékat. További jó hallgatást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Na, madárkáim, szépen összekerültünk. Ablakok befalazva, vasajtó bezárva. A kulcs szépen felakasztva. A stukker pedig itt van a mancsomban. A helyzet világos. Azt csináltok, amit mondok. Leülni! Nem halljátok! Leülni! Hüle!
1: Parancsoljon, cuki úr, kérem!
0: Te oda! Hüle! Méltóságos!
2: Halkabban, kérem, finomabban.
0: Méltóságos! Te oda! Hé, vidéki! Mi a neved?
3: Márton, instálom, Márton.
0: De meg oda, bugris! Szemüveges? De miért hordasz szemüveget? Csak nem vagy professzor.
2: Intellektuál vagyok, kérem, intellektuál.
0: Majd leszoksz róla. Leülni, oda!
2: Ahogy jó vagy.
0: Mi van, Müller? Mit mocorogsz?
1: Elnézést, cuki úr, kérem, de ki kell mennem.
0: Maradsz a helyeden, Müller?
1: Kis dolgot végezni.
0: Nem pofázunk, Müller.
1: Nagyon kell.
0: Pofa be, Müller.
1: Én erről orvosi igazolást tudok felmutatni.
0: Azt mondtam, pofa be, Müller, vagy beléd ereszek egy...
1: Isten őriz, ha egyszer pofa be, akkor pofa be.
0: Mindenki csak akkor beszél, ha kérdezem.
1: Tessék kérdezni, cuki úr, kérem.
0: Kós Müller. Majd ha akarok, kérdezek, Müller.
1: K. Müller a nevem, ha szabad figyelmeztetnem. K. Müller.
0: Nem szabad. És ha én Müller helyett csak annyit mondok, hogy mű, akkor neked az a neved, hogy mű.
1: Meg vagyok értve. Hogy ne volna megértve, cuki úr? Velem lehet beszélni. Kérem, én megelégszem azzal is, hogy mű. Sőt, mondok magának valami. Egyenesen tetszik. Mű. Mű. Mű.
0: Ricska Netene! Akire lehet zumát! Hát, nem aludtam? Hát kibőgítem!
4: Te bőgsz, te barom! Te tedd el az alvókádat, mert belédereztek egy olmot. Ez kihallgatás és nem tehénlegelő.
1: Hallatlan, miközben a cuki úr beszélő alszik, és rontja a sanszainkat a cuki úrnál. Cuki úr, kérem, engem ne tessék egy kalap alá venni ő vele, én elhatárolom magam.
2: Mondja K. Müller maga képtelen egy percig hallgatni.
1: Maga beszél, kis úr, pont maga, aki folyton csak szórokolt, mielőtt ide kerültünk, hogy az értelmiségi elitnek át kell vennie a vezető szerepet, meg hogy ki kell szorítani a primitivizmust. Tetszik érteni, cuki úr, kérem, éppen a primitivizmust.
0: Micsoda? Kit kell kiszorítani? A priuszosokat?
1: Professzorka. Kire céloztál?
2: Kérem, én nem konkrét személyekre céloztam, én a primitivizmusról, mint szellemi magatartásról beszéltem, csak úgy általában.
4: Szóval a szellemi magatartásommal van bajod, professzorkám. Hol a stukker?
0: Na, most megkérdezem tőled, aperitív, hogy van-e szellemi magatartásom, vagy nincs-e?
2: De szeretném még egyszer leszögezni, hogy én más kategóriákban...
0: Van-e, vagy nincsen?
2: Minden szellemi magatartás, kondíció, színek van nonja.
0: Térdre! Kezeket hátra!
4: Érzed a tarkódon a stukkert?
0: Van! Eh? Van, kérem! Ha? Önnek van szellemi magatartás!
1: Na, hangosabban!
0: Önnek van szellemi magatartás!
1: Na, ugye, hogy elismeri? Világszerte mindenütt elismerik a cuki úr szellemi magatartását. Hallották, ugye?
4: Na, méltóságos. Mi lesz? Hallottad, vagy nem hallottad?
2: Nem vagyok sikerkére.
0: Na, tehát?
5: Elismerte. Persze jellemző.
6: Hogy érti ezt? Mi az, hogy jellemző?
5: Jellemző az értelmiségre. Semmi tartás, semmi történelmi tradíció. Gyökértelen népség.
6: A katana revolver ön is fújja a kötelező pénzumot. Csak hogy én egyedül fújom, ön pedig az előkelő őseivel, a dédpapákkal és a dédmamákkal együtt. Ez a különbség.
4: Mit dédpapáznak ezek itt?
1: A méltóságos kifogásolja a kisúr állásfoglalását és a dédpapáira hivatkozik.
0: Miféle dédpapáira?
5: Kérem, ez egy magántermészetű vitám, ezzel a... Hogy is hívják magát?
6: Kis méltóságos uram,
0: kis.
4: Mit képzeltek ti tulajdonképpen, ha? Nem karácsonyi beszélőn vagytok a gyűjtőben?
7: Hanem a Cuki úr kihallgatásán, csendet kérünk!
0: Kinek van itt dédpapája?
1: A kis úr mondta, hogy...
0: Neked dédpapád van, professzor? Azt mered állítani?
2: Kérem, én ezt csak úgy mondtam, kvázi szimbolikusan.
0: Van-e, vagy nincs-e?
2: Feltehetően volt dédpapám, különben nem ülnék ki.
1: Feltehetően volt neki.
0: Nem volt.
1: Nem volt, ahogy lett volna.
0: Nem volt, professzorkám. Meg vagyok értve?
2: Kérem, bizonyos biológiai meggondolások arra késztetnek, hogy rakaszkodjak.
0: Szóval volt. Na, hol a stokker? No?
7: Nem volt! Dehogy volt, dédpapám.
0: Na, te... Kiállítja még, hogy volt neki.
5: Kérem, nekem nem csak déd atyám volt, én az őseimet vissza tudom vezetni a 13. századig. Az én családom megtalálható a gótai alapban.
0: Kicsodában?
1: Jó könyv, ismerem, amiben azok az ősök fel vannak sorolva, tetszik érteni engem. Uh-huh. Az apám néhai Kahn Müller olvasta, már mint annak idején, és tetszik érteni.
0: Mind fel vannak abba sorolva az ősök? Te láttad?
2: Mit kérem?
0: Hát azt, azt az albumot, na, amiben az ősök.
5: Láttam.
0: És?
5: Benne vannak az őseim.
0: És?
5: Nem értem, mire gondolok.
0: És az én őseim?
5: A maga őseim?
0: Azokat is láttad?
5: Már bocsásson meg, de hogy lehetnének a maga őseim?
0: Hát miért ne lehetnének?
1: Kérdem én, miért ne lehetnének a Cuki úr ősei?
5: Ez nevetséges. Ezt nem gondolhatják komolyan.
0: Nevetséges.
5: A gótai almanakban csak régi patinás, teljesen tiszta vérű családok.
7: Jó vér, nagy virtus, a ricsentőjét! A ló meg a param is jobban húz, ha jó a vére.
0: Hús! Te! Itt most mi a történelemben járkálunk, te bugris, te!
1: A történelemben járunk, és ő lóról meg baromról ricsentőzik, már megáll az ember esze.
0: Na, méltóságos. Szóval az én családom nem platinás család?
5: Nem platinás, hanem patinás. Azaz a régi, ősi veretű.
0: Értem én, mit magyarázol. Na, tehát?
5: Mit te?
0: Azt akarod mondani, hogy nekem egyáltalán nincsenek őseim.
5: Elődjei bizonyára vannak, de ősei ilyen értelemben, ugyebár az nonsens.
0: Jól megnéztette azt a méltóságos.
5: Jó.
0: Biztosan csak elnézted. Ott van az. No, de hogyan kell azt a kikeresni?
5: Családfa szerint apai meg anyai ágon.
0: Ja.
1: De hiszen a méltóságos nem is tudja, hogy hívták a Cuki úr kedves szüleit, hogy hívták az édesapját.
0: Nem tudom.
1: Hát akkor talán anyai ágon. Hogy hívták a kedves édesanyját?
0: Ja. Nem ismertem.
1: Értem, pardon.
5: Hát az a gyanúm, öregem, hogy maga nincs benne a gótai almanakban.
0: De én is benne akarok lenni. Te vén bazári majom. Majd én megmutatom neked, hogy igenis benne vagyok. Felállni.
7: Állj fel!
0: Mert belétereztek egyet, te. A falhoz.
7: Mozgás! Kezeket tarkóra!
0: Na most gondolkozz. Gondolkozz, félkegyelmes, de jól törd a fejedet, ahogy csak tudod. Emlékszel már?
5: Nem tudom, mire kéne emlékeznem.
0: Müller, hogy mondtad? Ki olvasta azt az izét? A faterod?
1: Igen, néhai K. Müller.
0: És ő sem látta az én őseimet? Nem mesélte?
1: Hogy mesélte, de még mennyire, hogy mesélte. Másról sem beszélt, mint a Cuki úr őseiről. Ha? Azt mondta mindig szegény jó édesapám, hogy ez a legfinomabb történelmi család, a Cuki úré. Egész legendákat regélt mindig szegény jó édesapám. Igen, néhai K. Müller. Már hogy ne emlékeznék, lehet azt elfelejteni.
7: Na, méltóságos! A Müller emlékszik, hogy a faterja olvasta, akkor hogy létezik az, hogy te nem láttad? Méltóságos, he?
5: Kérem, ez nyilvánvalóan téves információ.
0: Mindenki látta, csak pont te nem. Na, utoljára mondom, gondolkozz, háromig számolok. Egy.
5: Nonsense.
0: Kettő.
5: Abszurdum.
7: Három. Láttam.
0: Mit láttál?
8: Az őseit.
0: Hányat?
8: Sokat.
0: Nagyon sokat.
8: Nagyon sokan.
9: Finom ősök voltak?
8: Finom ősök.
9: A legelőkelőbb család!
8: A legelőkelőbb!
0: Müller, Müller, milyen is szokott lenni egy ilyen előkelő családnak?
1: Előneve, egy-két előneve. Aha.
9: Nekem hány előnevem volt, te méltóságos?
8: Egy.
9: Egy?
0: Müller, mit mesélt a faterod? Hány előnevem volt?
1: Kettő.
9: Kettő? Csak kettő, te?
1: Miket beszélek össze-vissza? Ez kihagyja az agyam, bocsánat. Pontosan emlékszem, 10 volt. 10.
9: 10, ez biztos.
1: Mérget vett rá, Cuki úr, kérem.
9: Na, méltóságos, emlékszel már, hány előnevem volt?
8: 10.
9: Na, ugye. És volt még másnak is ennyi előneve, ha?
8: Nem volt.
9: Tehát nekem van a legtöbb előnevem. És még vitatkozzuk. No, megfordulhatsz, méltóságos.
8: Igenis.
9: Ja, és te? Benne vagy?
8: Benne.
9: Nem vagy benne.
1: Ilyet mondani még, hogy ő benne van.
9: Szóval benne vagy?
8: Nem vagyok benne.
1: Mindjárt mondtam.
9: Egyetlen szaros ősöd sincs benne.
8: Egyetlen ősöm sincs benne.
9: Szaros ősöd?
8: Szaros ősöm.
9: Na, leülhetsz.
8: Köszönöm.
2: Hát akkor, méltóságos uram, kvittek vagyunk. Szépen fújta a pénzzumot, ahogy megmondtam. Egy fia őse nem maradt, méltóságos uram, beszolgáltatta őket, mindegy szállik. Most itt állunk mind a ketten, pőrén ősök nélkül. Hát nem szép dolog az egyenlőség?
8: Tök fej.
2: Ezért most ki kellene hívnom párbajra. A történelmi pillanat éppen megfelelne.
8: Magával nem párbajozom.
9: Mi van, apuskáim? Párbajozni akartok?
7: Mint a bikák tavasszal.
9: Te, koma! Szeretnél párbajt látni? Egy jó kis cirkusz,
7: mi? Köpök én arra! A fatornyos falumat azt szeretném látni.
2: Fatornyos faluját menjen már, az már csak a műnévdalokban létezik.
7: Na ne, mondjon már ilyet az úr! Ott az én hazám, ott lakok én a fatornyos falumban.
2: Igazán? Várjon, ezt följegyzem. Miféle falu az?
7: Rezervátum!
9: Kicsoda?
7: Rezervátum falva. Ott szép ám csak az élet. Pátyul a határ, kigöndörödik a búza, pöszmög a sikér, de nem akármilyen sikér, hazai sikér.
2: Hazai sikér.
7: Gunnyog a tiktó, csicsog a figyfa, pitymal a kátyú, és a tinókfara himbázik. Hey, Iluskám, látlak-e még téged? Hey!
2: Miért rezervátum?
7: Hát egyszer jött mindenféle nadrágos fekete taxival. Mondták, hogy emberek mától bújjanak gatyába, szűrbe, az asszonyok húzzanak rokolyát, meg ködmönt. Mert ez itt most rezervátum. Aztán mentek tovább a fekete taxival.
9: Na és aztán?
7: Azóta szivárványos az életünk. Árvalányhaj, darumadár, vigykésedik, már a határ. Hey!
2: De azért dolgoznak.
7: Ajaj, ma reggel 8-kor kezdődik az előadás.
9: Miféle előadás?
7: Aratás, répaegyelés, lucerna bilikum a kutatóknak.
2: Miféle kutatóknak?
7: Én bizt nem is tudom, valami kór van rajtuk.
9: Kór? Csak meg ne kapjam!
7: Méghozzá fő kór?
2: Talán folklór.
9: Olyan betegség.
7: De az, jól mondja az úr, főkór kutatók voltak.
9: Hülyének néztek ti engem. Majd adok én nektek olyan angol kort, hogy attól koldultok.
7: Nem mi rajtunk van a kór.
9: Hanem
7: azokon a kutatókon.
9: Jó.
7: Hát a rezervátum, vagyis hogy mink egészségesek vagyunk, mint a csermak. Hatornyos falumat egyszer még bejárnám, azután nem bánom, elpatkolok árván. Hey, Iluskám, látlak-e még tégedet?
9: Ki a nyavaja ez az Iluska?
7: Hát a szeretőm, Instálom.
0: Szeretőd? Hey. Na, beszélj már róla. Milyen?
7: Barna szemű. Barna hajú. Melyes.
0: Melyes.
7: Nincs olyan több kereke világon, legalábbis a járásban.
9: Melyes!
1: Mondja, földikém! Melyes!
9: Miller, pofonzivatar lesz!
1: Igenis, pardon.
9: Te, szóval azt mondod?
0: Melyes!
7: Ajaj!
0: Így áll neki!
7: Új, te fogtad már?
0: Hát, hébe-hóba.
9: Hányszor?
0: Vasár és ünnepnapon.
9: Hogyhogy?
0: A bimbózásnál.
9: A bimbózásnál?
0: A templomba elkaptam a keszkedőjét. Érti az úr?
7: Érte.
0: Na,
7: de aztán?
0: Hát az esti csürdöngölőnél kaphatja csak vissza. Eljárja a veszős burukkot, én bakfarkozok közbe, ő meg tikozza magát jobbra-balra, a többi legény meg lány körbe szuttyong.
7: Szuttyong? De
9: ez már az?
0: Micsoda?
7: Hát amikor megfogod a mellyét, szuttyong.
0: De eszen előbb még fel kell süvetülni a kurta trutymót. Csak aztán jön a bimbózás.
1: Világos, hogy a trutymót fel kell süvetülni.
7: Na de akkor már megfogod.
0: De meg a... Úgy belemarkorok, hogy csak úgy töfök.
9: Töfök?
0: Töfök ám itt a taxiduda. Nagyvérű vagyok én, hát ezért.
1: Ja, nagyvére van neki, csak rá kell nézni.
9: Miller?
7: Na, és aztán?
0: Aztán bemegyünk a bozótba, és leheveredünk. Jegyzi az úr?
9: Igen, hajna, jegyzem.
0: Mert aztán nem vagyok ám hajlandó még egyszer elmondani.
7: Szóval te bementek a bozótba.
0: Én.
7: És ledöntöd.
1: Ledönti a lányt, ugye, földikén?
9: De Müller,
7: szilánkokra pofozlak.
1: Pardon?
7: No, mondd már, koma, mit csináltok a bozótban, no?
0: Hát, beszélgetünk, instálom.
9: Csak beszélgettek.
0: Úgy illik.
7: És semmi más.
0: Mi lenne?
7: Hát egy kis... Na, hát... Tudod már...
0: Ja, hogy arra gondol az úr?
7: Na.
0: Nem lehet még instálom. Nem lehet.
7: Miért nem?
0: Hát, amíg nincs kapaváltás, nem lehet. Csak azután...
9: Na, minek ehhez a kapa?
0: Mert még nem takarítottuk be a gyüszméket. Addig nem lehet.
7: Ezt kimondta.
0: Kimondta. Ez a forschrift. Ja, jegyzi az úr?
9: Hogyne. Forschrift.
0: Hát így.
9: Süket, sütyerák.
0: Hely, Iruskám, látlak-e még tégedet?
9: Nem látod.
0: Tessék?
9: Nem látod, és nem is láttad soha.
0: Már hogyne láttam volna? A szeretőmet.
9: Nem a te szeretőd.
0: Hát ki?
9: Az én szeretőm.
0: A maga szeretője?
9: Műzony az enyém.
0: De a sisterjős ábítus, hát ne mondjon ilyet az úr, mert...
9: Az én szeretőm is kész!
0: Hát hogy volna kész, amikor nem kész, hát dehogy is kész, hogy az én Iluskám...
9: Az én Iluskám! Az én szeretőm!
0: Az én szeretőm!
1: Népes vitatkozni? Na hát, világos, hogy a Cuki úr szeretője mindig is az volt a Cuki úré. Én csak hallgatom ezt az egészet itten, hogy miket beszél maga össze-vissza, hogy keszkerő meg rikkentő. Na hát én már régen akartam szólni, de gondoltam, ne szólj szám, nem fáj fejem így beszélni a Cuki úr Iruskájáról.
9: Miller, ki pofázik itten, te vagy én?
1: Természetesen a Cuki úr pofázik.
9: Na. Tehát, kicsoda ez az Iluska, te bogris?
0: Az én szerelmetes szeretőm.
9: A te szeretőd. És akkor az én szeretőm, kicsoda?
0: Azt én honnan tudjam?
9: Nem tudod?
0: Nem én.
9: Na majd eszedbe juttatom.
0: Felállni! Ne félj, Ilus! Nem adlak én tégedet!
9: Felállni!
0: Nem adlak, nem én!
9: Hel! Alhoz!
10: Akátot úr, ha végig megyek rajtad én...
9: Ezeket tarkóra!
10: Ég a kujhó ropogánát!
0: Nem adlak én téged, Ilus! Nem, még ha lezapad az a csillagos ég, akkor sem!
7: Jaj!
9: Mi az? Csiklandozza nyakadat a stukkerem?
7: Koma, ide figyelj! Egy holdföldet kapsz, ha itt mindenki előtt kijelented, hogy ez az Iluska az én szeretőm, és mindig is az volt. Egy holdföldet.

0: Aztán zsíros föld legyen ám.
1: Leülni!
2: Ha szabad kérdeznem, hogy van a nagycsasszony?
1: Miféle nagycsasszony?
2: Hát, tetszik tudni, a Cuki úr hölgye. Hát, úgy értem, ha nem veszi tolakodásnak, Cuki úr, az Illuska.
1: Nem bizalmaskodunk, Müller.
2: De, hogy Isten őrizé, csak úgy gondoltam, olyan értelemben.
1: Ne, addig turkálsz a magánéletemben, Müller, amíg feladom neked az utolsó kenetet.
2: Pardon. Kitartás dolga az egész. Ha kitartás van, minden van. Egy.
1: Van szellemi magatartásom.
0: Van?
3: Van!
1: Na, mindenki elismeri. Szép. Kettő. Vannak őseim. A legelőkelőbb családból származom. Ki gondolta volna? Három. Van egy csajom. Méghozzá nem is akármilyen.
2: Teljes! És boldog önkielégülésben tetszik élni.
1: Mi kéne még?
4: Én megmondom, ha megengedi.
1: Na, mi az, professzor Aljó?
4: A kulcs.
1: Kulcs? Milyen kulcs?
4: Hát, amire tulajdonképpen mindannyian várunk.
1: Várunk?
4: Igen, hogy kinyissuk a kaput és elmehessünk. Végeredményben ez a célunk, nem? Odakint aztán minden rendbe jön.
2: Nyissuk ki.
5: Ja, hogy ez a kulcs, a kapukulcs, itt a szöggel.
4: Igen, akasszuk le, nyissuk ki az ajtót és menjünk. Ez valamennyiünk érdeke, az öné is.
1: Az én érdekem is?
4: Persze, hát nem maradhatunk itt örökké.
1: Miért nem?
4: Mert nem észszerű. Amikor ott lóg a kulcs, csak le kell akasztani.
0: Szerintem például egyáltalán nem kell leakasztani.
1: Jó helyen van, ahol van. És ti is jó helyen vagytok. És én is jó helyen vagyok.
2: Meg vagyok értve. Nagyon kellemes így együtt. És a Cuki úr társasága, hát az egy élvezet, érem. Minden szavából csak tanulhat az ember. Persze, majd ha netán... Ugye nem most, szó se róla, nem úgy gondoltam, de ha majd esetleg mégis a Cuki úr megunná, na persze csak úgy mondom ezt, mert én maradok, kérem, akármeddig boldogan, de ha ugye a Cuki úr esetleg megunná, hogy itt ücsörögjünk, mondjuk megunná, hogy állandóan a képünket nézze, hát akkor talán lehetne rá gondolni, persze gondos mérlegelés után, nem mondom én, hogy csak úgy hübele Balázs módjára, szóval akkor kinyithatnánk a kaput, ha éppen a Cuki úr megunná, hogy mindig a képünket nézze.
1: Ha én megunom, hogy a pofátokat nézzem, akkor belétek eresztek egyet-egyet és kész.
6: És nem fogok nektek kaput nyitogatni, mint egy ócska házmester.
1: Meg vagyok értve?
2: Meg? Mert hogy ne volna megértve, Cuki úr, hiszen én sem úgy gondoltam, ne tessék félreérteni.
7: Nézze, Cuki barátom, beszéljünk okosan, hiszen férfiak vagyunk, volt maga katona.
1: Nem volt rá időm, bennlakó volt.
7: No, mindegy, de lehetett volna, ugye bár a katonaságnál legfontosabb a fegyelem. Ha fegyelem van, akkor minden van. Hallgasson rám, fiam. Én itt most szívesen átveszem a parancsnokságot.
1: Átveszed? Méltóságos, ne?
7: Hogy egységbe tömörítsem és fegyelmezetten kivezessem magukat. Mit szól az ajánlatom?
0: Te vén bazári majom. Hát azt hiszed, hogy át tudsz engem ejteni,

0: Engem a cukit a szuterénből! Leülni!
1: Hát pedig igaza van az úrnak. Ki kéne mennünk innét? Hogy kapom meg az egyholt földemet, ha mindig csak itt nyomom a széket, és ki fogja bevetni bütyök maggal?
2: Nem beszélve arról, hogy az elemi humánum is azt követeli...
3: Kulcs!
4: Én egy szót se szóltam.
1: Leülni.
4: Én meg sem mozdultam.
0: A kapu zárva marad!
2: Mi kéne még? Megvan. Ebédhez kongatnak.
0: Valami zárkán felüli kaja pia kéne.
4: Jaj, hogy milyen igaza van a cuki úrnak, én is majd felfordulok az érségtől.
5: Hát mit tegyünk?
4: Segíthetek valami cuki úr kérem?
0: Nem bánom, Miller, de aztán el ne bízd magad.
4: Én elbízni magam? Ugyan már hova gondol, a cuki úr olyan nem létezik.
2: Na, Miller, hát akkor csöszögj oda a kredenchez.
1: A kredenc ez? Kredencet tetszett mondani?
2: Igen. Ha mit vagy úgy oda?
1: Kredencet? Ezt nem tetszik komolyan gondolni.
2: Nehogy nem, Müller. Na, gyerünk már!
1: Hiszen a kredenc...
2: Mi van vele?
1: A kredenc... Ott van.
2: Na, bőd már ki!
1: A kredenc ott van a másik oldalon.
2: Na és?
1: Tetszik gondolni, hogy én menjek, hogy én menjek oda?
2: Slattyogj már, te!
1: Én a kredencig, egészen a kredencig.
2: Müller, elfogy a türelmem.
1: Bocsánat, kérek, kedves cuki úr, de én egy óvatos ember vagyok. Hát ha tévedek, hát ha rosszul hallottam, hadd kérdezzek meg még egyszer.
2: Micsodát?
1: Tessék nekem még egyszer hangosan megismételni, hogy én most menjek oda egészen a kredenc.
2: Müller, osonj oda a kredenchez, mert kilukasztalak!
1: Ez igaz. Nem hallottam rosszul, hogy menjek oda egészen a kredenci. Szabadság, Istenem, micsoda mozgási szabadság!
2: Na, csámpázol már?
1: Már indulok is. Megyek.
2: Na, jó. Na, ha, mi bajod, Müller? Mit esel össze itt?
1: Semmi, csak szédülök. Bocsánatot kérek, nagyon sajnálom, hogy várakoztatom a cuki urat, de szédülök. Micsoda szabadság.
4: Micsoda szabadság.
1: Egy pillanat, mindjárt elmúlik.
2: Na... Csak, hogy ott vagy már végre. Nyisd ki.
1: Igen, igenis.
2: Na, deríts meg.
1: Igenis. Tessék panaszolni. Cuki úr, kérem, fogja ezt a tányért, méltóságos. Na, itt van magának is egy kis. Ez meg a magáé koma.
2: Felállni! Mindenki! Imá! Aki kaját piát adott, annak neve legyen áldott. Ámen! Leülni!
6: Malcait.
2: Hogy nagyanyád.
1: Na, akkor mit hozhatok, cuki úr, kérem?
2: Levest! Na! Nóta!
7: Százados úr, se vagy százados úr, ha felhívhatod.
1: Tessék parancsolni, itt a leves. Tálalhatom?
2: Miért meregeted itt nekem ezt a tálat? Add ide már az egészet,
7: úgy jön. Fiú, én élek a katonai.
2: Hogy
8: megette.
1: Az egész levest megette.
8: Megette.
2: Húst. Olyan húst, aminek nyele van.
4: csirke comb jó lesz.
1: Jöjjön vele!
4: Akkor kiosztom, jó? A Cuki úrnak 3 comb, nekem 2, a méltóságosnak 1.
0: Müller, mit csinálsz? Hát ez nem népkonyha! Na, íte minden combot a tányéromra!
4: Minden? És akkor nekünk...
0: A... Nota! 3-4!
3: Egy százados úr, százados úr, felül a lovát.
5: Ide visszatekint!
4: Ide
5: jön!
8: Megint. De jó volt. Fiúk!
6: Hát az összes combod
8: megint. Miller. Hát valamivel ezt most le kéne öblíteni. Bort.
4: Igen, és Zuki úr, kérem, ez a kadarka jó lesz?
8: Jó, jöhet.
4: Egy pillanat, kiosztom a poharakat.
8: Nem osztasz ki semmit, Müller. Jobban esik üvegből. Na,
0: Lota, 3-4!
3: Százados úr, sejhaj!
4: Százados úr, a felül a
5: visszatekint sejhaj!
8: Vérré válik az emberbe.
4: Kiitta az egész. Kedves, egészségére, Cuki úr.
8: Köszönöm, Müller. Köszönöm. Most bóbiskolok egy kicsit. Evés után kell a szervezetnek.
4: Leszedhetem az asztalt, Cuki úr?
8: Szedd csak le, Müller.
4: Tessék parancsolni a revolver. Itt tetszett felejteni az S-cájgok között.
8: Müller, hát ide, na. Te barom! Lesotortad a tányérrel együtt a Stukkert is. Hol van?
4: Ott van a méltóságos előtt a földön. Már is hozom, Cuki úr, kérem. Bocsánat.
9: Pardon! Majd én.
8: Méltóságos. Felvette a Stukkert.
9: Ezennel a törvényes rend helyreállt. Cuki úr, üljön le! Megkezdjük a konszolidációt.
4: Na végre! Legfőbb ideje volt, méltóságos uram, már nem sokáig bírtam volna tartani magamat, de ellenálltam. Büszkén vallhatom, hogy a legnehezebb időkben is ellenálltam. Méltóztassék ezt számításba venni.
9: Mindenek előtt kimegyek a toaletre. De semmi mozgás, uraim. Onnét is figyelek.
8: Mondja Müller maga ellenállt. Érdekes, én észre se vettem.
4: Akkor maga nem figyelt, kérem. Nagyon el volt merülve. Szeretném tudni, miben volt annyira elmerülve. Csak nem abban, hogy szellemi támogatást adjon ennek a cukinak.
8: Fúj, Müller, fúj.
4: Szép dolog, mondhatom. Szellemileg kiszolgálni a primitivizmust, és közben belerúgni egy igaz ellenállóba. Emellett ma már nem lehet csak úgy szó nélkül elmenni, de nem ám. Azok az idők elmúltak, kérem.
9: Úgy van, egyszer s mindenkorra elmúltam. Most olyan idők következnek, amikor a nemzet géniusza, glóriája, stb.
5: Mesélje el nekem, Müller, hogyan volt maga ellenálló. Ne fosszom meg ettől az élvezettől.
4: Micsoda kérdés, hogy én hogy voltam ellenálló? Hát megáll az ember esze. Hát nem látta? Hol él maga, hogy nem látta, amikor tud róla mindenki?
5: Tegyük fel, hogy nem láttam, vagy kihagy a memóriám. Tehát?
4: Most kezdjek el hencegni.
5: Tudja mit, hencegjen. Hiszen büszke rá.
9: A nemzeti nagysággal büszkélkedni nem bűn, hanem kötelesség.
4: Komolyan mondom, röstellem magam. Talán arra sem emlékszik, hogy ez a Cuki a szuterénból megcsonkította a nevemet? Kijelentette, hogy ezen túl micsoda meg. megaláztatás. Müller helyett egyszerűen Mű a nevem. És én mégis bátran vállalva minden kockázatot továbbra is Müller maradtam. Sőt, Kál Müller.
10: Ez igen.
4: És amikor ez a cuki agyon akarta lőni a mis szeretett méltóságos urunkat, talán nem szökött könny a szememben?
5: Nem láttam.
4: Lehet, hogy maga nem látta, mert nagyon el volt merülve. Csak hogy én befelé sírok, kérem. Én nem szoktam turnézni a bánatommal. Engem az itt mar belül, kérem.
9: A történelmi bal sors megtanít egy nemzetet befelé sírni. És keményebb lesz tőle. Acélusodik.
5: Bravo.
4: És azt se vette észre, hogy mit vittem oda az asztalra ennek a cukinak?
5: Fejedelmi ebédet, ha jól emlékszem.
4: Fejedelmi? Hát azt hiszi, hogy csak az a csirkecom volt a kredencben? Egy frászt. Volt ott pulyka is, de én mégiscsak a csirkét vittem, zabálja azt. És nem burgundit töltöttem neki, hanem egyszerű kadarkát. Pedig volt burgundi is. Na ehhez mit szól?
5: Hát szólni nem tudom.
4: Na ugye, na persze sorolhatnám még.
5: Nem kell. Meg vagyok győzve.
9: Mondják csak, uraim. Maguk alkudoznak egy ébredező nemzet gondjai közepén.
4: Bocsánatot kérek, mély tisztelettel, méltóságos uram. Fantasztikus, hogy az embernek még bizonygatni kell, ami pedig olyan világos, mint a nap.
9: Majd minden tisztán. Minden tisztán. Mondja kis, hogy is hívják magát?
5: Kis méltóságos uram, a világ legbonyolultabb neve, ne fáradjon azzal, hogy megjegyzi.
9: Igen, igen, kis. Mint ha már hallottam volna ezt a nevet.
5: Előfordul, ez olyan név, ami...
9: Ugye, az én memóriám sosem csal. Mondja, kis nem szolgált maga véletlenül az én huszár ezredemben.
5: Személy szerint alig, ha de mint kis, úgy általában bizonyára szolgáltam.
9: Ugye, mondom, az én memóriám sosem csal. Olyan memóriám van, mint egy lónak. Persze aras teli véve, gondolok.
5: Na persze, én sem valami otromban murak közire.
9: Piave?
5: Tré?
9: A Piavénél szolgált az ezredemben?
5: Bizonyára ott is... Egy kis mindenütt szolgálhat.
9: No, ez derék, fiam. Várjunk csak, rémlik valami, mintha Doberdónál is. Nem maga kapott el, amikor a fejsebemmel lefordultam a lóról.
5: Arabsteli vér volt?
9: De milyen arabsteli vér? Az egyik csikóját a Velszi herceg lovagolta még a háború előtt. A derbi királynéja volt. Így hát akkor, kedves hogy is...
5: Kis méltóság, uram, kis.
9: Kedves kis, nagyon derék, nagyon derék.
5: De lehet, hogy a nagyapám volt, aki elkapta önt a lóról, sohasem lehet tudni, vagy a dédapám.
9: Mindegy, fiam, mindegy.
1: Te, Müller, a méltóságost az ő dédpapája kapta el.
4: Mikor lebukott, arabsteli vér volt.
1: Méltóságos, mikor?
4: Mikor a Velszi hercegnek meg az angol királynak viszonya volt a Derbin.
1: Derbin?
4: Ott, Doberdónál, onnét kicsit északnyugatra. Az ott egy monden hely, tudja, Piave, Doberdó.
9: Úgy, Piave, Doberdó.
4: Nagy méltóságú uram, erre a meghatóan szép és felemelő pillanatra vártam.
9: Ki vele, fiam?
4: Méltóságod nagy szíve és mély emberi megértése.
9: Halljuk már.
4: Ellenállási érdemeimre való tekintettel méltóztassék engedélyt adni.
9: No csak, bátran.
4: Hogy kimenjek az illemhelyre.
9: Tessék.
4: Jaj, nagyon kell, méltóságos uram.
9: Ezt merészed?
4: Már azelőtt is kérelmeztem, de hát az akkori embertelen bánásmód, ugye bár...
9: Elég ott! Rendre utasítom ezért az arcátlan modortalanságért.
4: Tehát méltóságos uram, kétségbejtő helyzetben vagyok. Én orvosilag igazolni tudom.
9: Mal halten, leülni!
4: Pardon.
5: Látja, Müller, nem megy ez olyan egyszerűen. Az élet bonyolult, kérem.
2: Most örül. Boldog, mi?
5: Hát, hogy boldog vagyok, az enyhén szólva túlzás. Egy kis csendes költői derű. Ennyi az egész.
4: Magából csak úgy árad az ember gyűlölet, szégyelhetné magát.
9: Belőlem a humanistából?
2: Ismerem a maga humanizmusát.
9: Tehát megkezdjük a konszolidációt. Uraim, fiaim, bajtársaim, hogy is mondják, egységben az erő.
1: Stimmel, hát akkor pucoljunk.
4: Hogy? Menjünk akkor.
9: Igen, hát akkor gyerünk.
1: Mit mond? Azt mondom, csaszongjuk innét. Ha mire várunk?
9: Hogy érti ezt, fia?
1: Hát nem maga mondta, hogy ha átveszi a parancsnokságot, egységbe tömörít és kivezet minket.
9: Igen, igen. A teljes összeomlásból?
1: Nem az összeomlásból, hanem ezen az ajtón.
9: Miért vezetném ki magukat ezen az ajtón, amikor végre rendet tudunk teremteni?
5: Elnézést kérek, de hadd emlékeztessem önt, hogy én is így értelmeztem szavait. Javaslom tehát, hogy akasszuk le a kulcsot és menjünk ki innét. Ott aztán minden rendbe jön.
9: Én egy szót sem szóltam semmiféle ajtóról. Az egység a lényeg, és azt most megteremtjük, pontum.
4: Igaza van a méltóságos úrnak, ez a legfontosabb.
9: A mi ősi lelkiségünk szent csatatér, melyen a felforgatás hazafiatlan szelleme fűbe harap. Fiaim! Piave! Doverdo!
4: Derbi! Ilyen a Versi herceg!
9: Helyes! Látom, maga érti, fiam, mire gondolok. Hát akkor kezdhetjük. Először is fel kell számolni mindenfajta káros nyugtalanságot. Mondja, cuki fiam, maga mit izeg mozogott folyton?
1: Víztettem a kockámnak.
9: Ez nem indok a fegyelmezetlenségre. Húzza ki magát, és ne mozogjon.
1: De szeretném megvakarni.
4: Jól nézek ki. Ennek a cukinak bolhája van, méltóságos uram. Ha átugrálnak rám a bolhák, én nem tehetek róla. Már most megmondom, hogy nem az enyémek.
9: Csak arra ugrálnak át a bolhák, akinek a vérét szeretik. A mi vérünk keserű. A történelem viharaitól, aki közülünk való, annak nincs bolhája.
2: Az attól függ, milyen bolha, városi vagy vidéki. Nekem sok lenni bolhám, de az jófajta vidéki bolha szereti a jó erős vért.
9: A nemzeti bolha az más. Azt természetesen megtűrjük. Bakarós csak, fiam.
2: Igenis, altábor szernagy úr.
9: Folytassuk. A történelmi jogfolytonosság szellemében, apropó, hallott itt valaki a... Bóthai Almanak?
4: Méltóságos uram, az én édesapám Néhai K. Müller jól ismerte.
9: Néhai? Ez miféle előnév?
4: Nem előnév, kérem.
9: Csak nem pénzért vásárolták ezt a lehetetlen előnevet?
4: Hová gondol, méltóságot, az ilyesmit nem lehet pénzzel megvásárolni. Vagy ősi valaki, vagy nem. Nincs igaza?
9: Helyes. Hogy is hívják magát, fiam?
4: K. Müller, méltóságos uram.
9: Nem magyarosított név ez. Az apját hogy hívják?
4: Már meghalt, kérem, Néhai K. Müller.
9: Megint egy Néhai?
4: Nem Néhai, dehogy Néhai, csak éppen meghalt, de nem Néhai.
9: Derék, lehetséges, hogy magának majd engedélyezzem ezt a Néhai előnevet. Majd meglátjuk.
4: Hálással köszönöm. Méltóságos uram, kötelességemnek érzem figyelmeztetni, hogy van itt valaki, aki abba a bizonyos almanakba jogtalanul betolakodott. Egy bizonyos illető, kérem, ez a Cuki.
9: Cuki? Igaz ez?
2: Nem igaz, kérem. Én azt úgy kaptam, azt az ősnemességet.
9: Kapta? Kitől?
2: Hát nem emlékszik.
9: Halljuk, kitől kapta? Majd ellátjuk a baját a gazembernek.
2: Magától.
4: Méltóságos uram.
2: Méltóságos, maga adta nekem, nem emlékszik?
9: Én azt mered állítani, csirkefogó, hogy én adtam neked?
2: Úgy tukmálta rám erőszakkal.
9: Még hazudsz is, te söpredény!
2: Rám lett tukmálva!
9: Hold vissza!
2: Rám lett tukmálva!
9: Igaz? Eperztől statárium van! Az ítéletet kihirdetem! Cukit az alvilágból kötél általi halálra ítéljük! Felállni! Felhoz! Illőj!
2: Ez nem igazság!
9: Ej! Vissza! Előbb add vissza a jogtalanul bitorult ősnemességet!
2: Rám lett tukmálva!
9: Azt mondtam, add vissza!
2: Visszaadom! Mehetek a helyemre?
9: Mivel helyrehoztad, amit vétettél, jutalmul a kötél általi halált golyó általi halálra változtatom. Hátra adsz! Halasz! Keletet tarkóra!
2: Ez nem igazság! Rohadt egy világ!
9: Mondja, Müller, maga mit izeg mozogott folyton?
4: Én dehogy is ülök, mint a cövek.
9: Maga vakaródzik. Vajja be!
4: Méltóságos uram, nem tehetek róla, én megmondtam.
9: Átugrálnak magára a bolhák, mi?
6: tagadás, de nem a cukiról,
4: hanem tőle.
2: Tőlem?
6: Biztos. Mint a halál méltóságos uram, érzem, nemzeti bolha.
9: Derék, jól van, fiam. Piave, doberto.
5: Üljön vissza, Cuki, megfeledkezett magáról.
4: Tessék már mondani, alszábor, tennagyúr. Mikor indulunk?
9: Mit? Hogy? Mit kérdezel, fiam?
4: Hogy mikor indulunk már?
9: Hová?
4: Hová? Hát, oda ki.
9: Oda ki? Miért akarsz te oda kimenni?
4: Hogy bevessem a földemet, bütyök maggat.
9: A földet? Miféle földet van neked?
4: Kaptam én egy kateszteri hold jó zsíros fekete szántót. Azt akarom bevetni. Ha örökkétig itt nyomom a széket, az parlagon marad.
9: Te földet kaptál? Kitől?
4: Az előbbi ténysúrtól.
9: Egy hold jó zsíros fekete szántó.
4: Kataszterit?
9: Lefoglalom.
4: Lefoglalja?
5: Na, pajtás, mehet vissza a rezervátumba.
9: Visszaszolgáltatni a jogos tulajdonosnak.
4: A jogos tulajdonosnak? Akkor nincs hiba, mert az én volnék.
9: Azt mondtam, hogy a jogos tulajdonosnak.
4: Értem én instálom már, mint nekem.
9: Nem érted, hogy a jogos tulajdonos nem te vagy?
4: Hát kicsoda?
9: Természetesen én a történelem jogá. Ki másé lehetne az őseim vérével öntözött szent hazaföldje?
6: A föld azé, aki megöntözi.
4: De én nem adom! A juss az juss!
5: Csak nem akar a történelemmel szembeszállni, barátom.
4: Szembeszállok én mindennel, ha a jussomhoz nyúlnak. Szembeszállok én még a Belzebubbal is.
5: A Belzebubbal? Igen, de egy revolvercső.
9: A föld tehát az enyém, megértetted?
4: Nem adom! A juss az juss! Inkább meghalok!
9: És te mondtad, statárium van. Felem! Nem adom a jussom! Inkább meghalok! Meg lesz, fiam, meg lesz.
4: Felhassz! A juss az juss!
9: Kezeket tarkóra!
4: Kis úr, várjon legalább! Adja vissza az én Iluskámat, mielőtt meghalok.
6: Kicsodád?
4: Az én Iluskámat. Az ki? Az én ringófarú, szépséges szerető. Az én turbékuló galambom.
9: Turbékuló galamb? Ez szép. Ez olyan, mint egy magyar mondta. Rendben van. Megkapod.
4: Megint egyéb az Ilus, az én ringófarú szeretőm, az én rozmarin szálam, az én pintyőki.
9: A tiéd, fiam, a tiéd.
4: Köszönöm.
9: Falhoz.
4: Kendő, csipészél.
9: Kezeket tart.
4: Hé, Iluskám, látlak-e még téged?
5: Nem valószínű.
4: Isten veled, kicsi földem. Hé, de most már kivet majd be bütyök maggal téged.
9: Tessék?
6: A földre mondja, tetszik tudni a méltóságot földjére.
9: Ez igaz. Várj csak.
4: Megholtam már, hogy még élek.
9: Várj csak, fiam, fordulj meg.
4: A holtomban nem forgolódom már. Én kimegyek a temetőbe.
9: Hátra! Arcs! Ide figyelj, fiam! Akarsz-e bütyök magot meg?
6: A tavaszi kunkor se rossz, mondják, jó hozama van.
9: Akarsz-e tavaszi... Micsodát?
6: Kunkor. Tavaszi kunkor.
9: Akarsz tavaszi kunkort vetni?
4: Hát, hiszen éppenséggel akarnék. De nem lehet.
9: Miért nem?
4: Mert a ténysúr agyonlő.
9: Ugyan, fiam, ne vedd úgy a szívedre a dolgot, deréklegény vagy. Eljössz hozzám zsellérnek, és beveted azt a holdföldet bütyök maggal.
10: Én?
9: Persze, hogy te, az a Ringó farú izét, az a, hogy is hívják, na...
6: Az Illuska, kérném tisztelet.
9: Igen, igen, az a bazsalíkon pintyőke, az meg elszegődik hozzám belső szobalánynak, ott is alszik majd nálam. Hadd szaporodjék ez a szegény, balsors verte nemzet.
10: Hát, instálom.
9: Majd adok neked egy előnevet is. Hogy hívnak, fiam?
10: Márton.
9: Akkor te leszel, fiam. Vitéz, bütyökfalvi, kunkor, Márton. Menj a helyedre.
10: Vitéz, bütyökfalvi, kunkor, Márton.
5: Ezt megkapta.
6: Miért? Én nagyon örülnék, ha ilyet kapnék a méltóságos urunk.
5: Minek nem örül maga Müller, ami felülről jön? Később aztán ellenállás lesz belőle, igaz?
6: Maga egy defetista. Mi itt konszolidálódunk, maga pedig más sem tud, csak bablasztani.
9: Miről beszélnek maguk? Ki a defetista?
6: Méltóságos uram, egy fontos bejelentést akarok tenni. Van itt egy illető, aki méltóságodnak csapja a szelet, de azelőtt nem így beszélt, sőt, mondhatnám épp ellenkezőleg.
9: Halljuk, csak halljuk.
6: Először is szellemileg kiszolgált bizonyos primitív irányzatokat.
9: Szellemileg, csak nem intellektuel, vagyis defetista.
6: Még ennél is rosszabb, könyveket ír.
10: Könyveket?
6: Meg falukutató. Azt beszélik folklórpecér.
10: Szaperlott!
6: Utálja a lovakat, rá se bír nézni egy arabsteli vérre.
10: Schweinebagás! Donnerwetter und Kruzifix! Du! Tiszta!
5: Szép gusztusos munka volt, Miller.
10: Ferrari! Csend! Utálja a lovakat! A statárium értelmében!
5: Pillanat, méltóságos uram, én csak a sörös lovakat nem szeretem. Egy igazi arab stelivér láttam, egy egyszerűen könyvbe lábodott a szemem.
6: Persze, mert allergiás a lószagra.
10: Allergiás? Tehát nem csak defetista és intellektuel, hanem allergiás. Hát,
5: alázatosan kérem főméltóságodat.
10: Elhassz!
11: Legalázatosabban esenged!
10: Kezeket tárkóra!
11: Igenis!
9: Parancsak! Legutóbb ugyanebből a szögből puffantottam le egy kapitális szarvasbikát. Gyönyörű példány volt, barátaim. Ezt is innét fogom lepuffantani. Csak ez az asztal! Miller fiam, vigyél csak el az utamból ezt az asztalt!
6: Azon a méltóság uram már viszem is.
10: Marha! Ki üti a kezemből a revolver?
6: Bocsánat, ezer bocsánat, nem akartam.
10: Ha, hova lett?
6: Ott van a Márton úr lába előtt.
10: Látom.
9: Szabad, Márton fiam. Add ide ezt a revolvert, Márton fiam.
5: Ne adja oda.
10: Jó helyen van ez nálam. Tessen leülni, méltóságos úr maga is.
9: Megyek, fiam. Megyek.

0: Szántani, a tökröt hajtani, ha a rózsám jönne a zekét tartani. Sárgán virágzik a tök, meghal, akit megütök. Hey! Barna kislány lába szára, kum! Kivirított az utcára, kum! Szeretője, ha nem látja, harmadlapos hideg ráza, kumma, kumma, kumma, kum, kumma, kumma, kumma, kum, kum, kum, kumma, kum, kumma, kumma, kumma, kum!
1: Ácsi te! Leülni, de rögvest, amíg szépen mondom. Ha mi baj a magának? Nyavaja törése van?
0: Kérem, ezek nóták.
1: Nóták? Ezek nóták?
0: Igenis, méltóság. Illetve instálom. Nóták, instálom.
1: Hallott már valaki ilyen nótát? Na, ugye senki. Sose volt ez nóta. Mert én nem ismerem. Az a nóta, hogy azt mondja, hogy Mási Péter, vagy Mási Pál. Untararam. Na meg az, hogy meseautóban színezüst erdők során repülünk a mesék kocsiján. Na meg az, hogy küldök néked egy nápolidat. Na hát ez a nóta, igaz vagy nem?
0: Igaz, igaz, igaz, összetévesztettem, azt sem tudom, hol áll a fejem. Énekeljem ezeket.
1: Minek? Minek?
0: Hát csak úgy gondoltam, hogy kedvéd lenné bennem, értesáros uram, akarom az instálom.
1: Nem kell. Előbb megnézzük, mi van a szénába.
0: Mibe, kérem tisztelettel?
1: A szénába.
0: Ja, hogy a szénába, persze. Van benne, hogy ne lenne, hajjaj.
1: Micsoda?
0: Hát kérem tisztelettel, ez az attól függ.
1: Mitől?
0: Ugyebár a helyzettől, kérem, mindig a helyzettől.
1: Tudja Kent, mi az a széna? Vagy csak papulázik itten?
0: A széna? Hogy ne tudnám, instálom? A széna az egy kazal, kérem szépen.
1: Kazal? Na és a bogja?
0: A bogja?
1: Na?
0: A bogja, az kérem szalmából van, cséplés után nő. Azt hiszem a tarlón, vagy a pagonyba?
1: Városi flaszterkukac, kozmopolita.
0: Pedig tudom, kérem, csak összezavarodtam. Tudom én pontosan, de most nem bírok koncentrálni.
1: Mi csinálni?
0: Az a helyzet ugyanis, hogy nem bírom tovább. Szeretnék kimenni a toalettre.
1: Hová?
0: Oda, ki?
2: Jó, hogy a budiba.
0: Igen, a budiba. Eddig ugyanis nem tudtam elérni, kérem. Minket, kis embereket mindig elnyomnak, ugyebár. De most, hogy végre ön foglalta el a széket, elérkezett a várva várt fordulat, az ön megértő jósága meghozza számomra a nap pillanatot.
2: Nem lehet.
0: Nagyon kell, instálom.
1: Nem lehet.
0: Kérem, én nem bírom tovább.
1: Most már aztán csend legyen. Ne sipákoljon itt a fülembe, mert még rossz kedvemben talál, és meghúzom ezt a stukkert, vagy minek mondják. Én megyek a budiba. De mozgolódás nincs. Figyelek.
3: Ennyi, bennyi, nem segít a nóta, se Müller úr.
0: Csak örüljön maga, humanista.
4: Ne sértegessük egymást, uraim. Inkább beszéljük meg az indulás feltételeit.
5: Indulás? Milyen indulás?
4: Hát, ugyebár az a kis föld, ami a maga tulajdonát képezi, fiam, az a jó fekete földecske parlagon hever. Be kellene vetni izével, hogy is hívjákkal?
5: Milyen földről beszél maga?
4: Hát, az egy hold, jó zsíros föld, amit...
5: Egy hold?
3: Méghozzá kataszteri.
5: Egy hold földről papolnak maguk nekem, amikor az egész, amikor minden, de minden az enyém.
6: Van eszük, egy hold földdel kiszúrná gazdurabb szemét, amikor minden az övé, ott számt és vet, ahol akar.
5: De ottán felszántjuk a városokat is. Hát minek az a sok bűnös város? Fel kell szántani, és be kell vetni bütyök maggal.
4: Hallgasson rám, fiam. Én honfoglaló őseim vérével örököltem a szent haza földjének szeretetét. Én is megvetem a várost gyökértelen polgáraival, meg a külvárosok söpredékével. Jól mondja, fiam. Szodoma ez, nem más. Szodoma. De mi lesz a villanegyeddel?
5: Mi lenne? Felszántjuk azt is.
6: Világos, és bevetjük bütyök magunkat.
4: Álljunk meg egy szóra, fiam. Én is ott lakom.
5: Fog azért azt teremni, ha a silányabban is.
4: De hogyan lépek ki a házamból, fiam, ha a körös körül minden bevetnek, bütyök maggal?
5: Ó, nem lép ki a villájából.
7: Nem lesz ott villa.
4: Tessék?
7: Annak a helyét is felszántjuk.
4: A villámat nem engedem lerombolni. Senkinek sincs joga.
5: Eke kell ide, semmi más, és megjavul a világ.
3: Bocsánat, ha szabad kérdeznem, minden épület helyét felszántja?
5: Felbizony, ha városi.
3: És mi lesz a nemzeti könyvtárról?
5: Mekkora épület az?
3: 5 emeletes, rengeteg értékes könyv.
5: 5 emeletes? No, azt meghagyjuk.
3: Hála Isten.
5: Jó lesz silózónak.
3: Tizsi?
5: Hát szép magas épület, jó lesz silózónak.
3: Kérem, ez lehetetlen, az a rengeteg értékes könyv. Tiltakozom.
5: Na ne féljen, a könyveket kirámoljuk.
3: Tessék?
5: Ki hát? Csak útba lenne a silózásnál.
3: Legalább a legértékesebbeket hadd vigyem a lakásomra.
5: A lakására?
3: 2 utcával arrébb lakom. Gyorsan át tudnám vinni a könyveket.
5: Minek vinni?
3: Hogy megőrizzem. Az utókornak.
5: Már
3: a lakás.
5: Őrizni meg a lakását, amikor azt is felszántjuk.
3: Az én lakásomat?
6: Jó vicc, pont az ő lakása maradjon barlagon. Az ember nem visz a fülének.
3: De kérem, ez nem lehet, ez barbarizmus!
5: Jól van, azt is vetünk velé.
3: A könyveim! Csupa értékes ritkaság!
6: Ritkaság, ritkaság! Az nem ritkaság, hogy felszántják az egész város.
5: De feláll, mint a hajderménkű. Na, mindjárt el is kezdhetnénk, csak egy kis jó hangulat kéne még. Nincs itt senkiben egy kis jófajta virtus. Hát mit rógatják az orrukat?
3: Lenne egy ajánlatom.
5: Kivele?
3: Én visszavonom a tiltakozásomat a Nemzeti Könyvtárral kapcsolatban. Ha jól meggondolom, egy bizonyos magasabb érdekaspektusából tekintve a silózás, ugyebár fontos dolog. Mondhatnám egyik a legfontosabbaknak. Egy szóval én egyetértek.
5: Derékbeszéd!
3: Ennek fejében azonban, ha szabad kérnem, mielőtt felszántják a lakásomat, hadd vihessen el onnét a lepkegyűjteményemet.
5: Azt nem lehet.
3: Semmiség az egész, kihozom, aztán már lehet is szánt.
5: Ha várnék, amíg mindenki széthurcolja a ritmókját, sose lehet elkezdeni a munkát.
3: Egy pillanat lenne, csak beszaladok, kihozom és kész.
5: Nem szalad be sehová és nem hoz ki semmit. Megmondtam, üljön le!
3: A lepkegyűjteményem. A lepkegyűjteményem!
8: Hagyja már, tanár úr, a döglött hergyókna.
5: Na hát, lesz hangulat vagy nem lesz? Nem tud valaki zenét? Adja ezt, Müller, adja! Nem kell.
7: Nem kell, értem én. Valami mást?
5: Hé, Cukis ógor maga olyan zenész félének látszik.
8: Zenésznek én?
5: Maga hát azzal a züllött képivel. Mit tud?
8: Hát, valamikor szájharmonikáztam egy kicsit.
5: No, akkor játszom valamit, valami frisset, mert jó kedvem van. Valami táncosat, mert táncolhatékom van.
8: Most?
5: Most hát! De gyerünk, sógor, mert ficánkol a serét itt a markomban. Ne sajnáljad, nem anyád, jól megrázzad a farát. Az én szívem hogy dobog, hogy én szíjjel lányt fogok. Akárkinek vagy a lánya, gyere rózsám, bújjunk ágyba. Hey! A hálóba kecsege, hadd lábazzák lecsege. Hey! Jaj, a bokám!
0: A stukkerem! Hova lett a stukkerem?
6: Ott van, Márton úr, kérem, a kis úr lába előtt.
0: Adja ide szépen, sógor!
6: Fölvette. Nem adja oda. Hová tetszik menni, kis úr, kérem?
0: zsebre tette a revolvert. Nem fogja használni a revolvert, emberek. A kisúrnak nincs szüksége revolverre, mert ő majd a humanizmus alapján, igen, az ő közismert humanizmusa. Nézzék, megy a kulcs felé. Emberek, ki fogja nyitni a kaput? Kimeltünk innen. Emberek, barátaim, testvéreim, végre ez a pillanat is elérkezett.
4: Na ugye, hinni kell barátaim a kibontakozás.
9: Professzorka, ő mindjárt síró.
0: Ez a humanizmus, kérem, az emberi humanizmus.
8: Professzorka, tudja mit? A tökrött hernyók helyett szállítok magának egy éjszakai pillangót.
4: Mindig mondtam, hogy tiszta eszmények kellenek, az idealizmus hegyeket mozgat.
9: Tanár úr, maga kiköpött olyan, mint a kedvenc szegedi smasszerem. Ahogy kinyitotta a cellahajtót, olyan volt, mint a Jézuska.
10: Szépen visszamegyek a rezervátumba, vasárnap bakfarkozok meg este.
8: Hát kiköpött Jézuska! Na nézzétek, nézzétek barátaim a tanár urat! Hát nem egy kiköpött Jézuska!
10: Hey.
8: Egyben az angyal!
10: Iluskám, csak meglátlak tégedet!
4: Most aztán kibontakoztatjuk a nemzeti géniusz!
0: Szépen leakasztjuk a kulcsot!
6: Kitárul az ajtó!
10: Alu szélén vár a rúgán!
0: Kilépünk innét és belélegezzük a jó, friss levegőt.
4: Hát akkor gyerünk a kulcsért!
0: A kulcsért!
4: Gyerünk!
9: Várjanak még azzal a kulcsot.
8: Várjunk! Mire, drága tanár úr?
9: Mielőtt kinyitom az ajtót, valamit még el kell intéznünk.
0: Ja, úgy, hogy... elintézni valamit. Már megijedtem, hogy megint itt maradunk. Egy kis megbeszélés az ugye sose árt. Egy kis megbeszélés, hogy mégis mi a helyzet. Csak úgy cirka, mégsem indulhatunk el innen, mint a birkák. Emberek vagyunk, tehát le kell fixálni a dolgokat. Ebben igaza van a kis úrnak. Jó, hogy kinyitjuk az ajtót, de aztán... A jövőt fel kell vázolni. Ha a jövő nincs fölvázolva, kérem, akkor aztán...
9: Rendben, üljenek le mind.
0: Pardon, én csak le akartam szögezni, hogy a magam részéről egyetértek. Miről lenne szó?
9: Arról, hogy mielőtt kinyitom a kaput, előbb még likvidálom magukat.
0: Tessék! Miért teszed elővenni a revolvert?
9: Egy-egy golyót ereztek mindegyikükbe.
0: Mert mint őket? Tetszik gondolni, ugyebár? Na nem is csodálkozom, ahogy a kisúrral szemben viselkedtek. Hát megmondom őszintén, én nem is csodálkozom.
9: Ne erőlködjék, Müller úr, kár a gőzét, magát is likvidálom.
0: Engem? Hát, hogy lehet engem egy kalap alá venni ezekkel? Hát tettem én valamit?
9: Mondom, hogy kár a gőzét, Müller úr.
0: De kérem, tisztelet, ez valami tévedés lesz, ez, hát ez nem létezik. Kérem, nekem rosszak az idegeim. Orvosilag tudom igazolni, engem ne tessék ilyen helyzetbe hozni.
9: Elért! Hogy ne strapálja magát. Velem nem sokra megy az ilyesmivel. Én nem vagyok olyan szentimentális lélek, mint a cuki barátja.
0: És a humanizmus, amiről mindig beszélt?
9: A humanizmushoz elszántság kell. Mind a négyen golyót kapnak a humanizmus nevében.
4: De kérem, ez nonsense. Csak úgy minden indok nélkül...
9: Majd megindokolom.
8: Hát ez teti dolog. Alig vártuk, hogy maga üljön a székbe, és akkor most...
9: Ilyen az élet.
5: Na most hazamegyünk, vagy nem megyünk haza?
8: Az a gyanúm, komám, hogy most már nem.
5: Mindig más mondanak itt, tehát a szifra rosszabb se érti az egészet.
9: Na, Müller úr, készüljön.
0: Hová?
9: Egy kis túrára a más világon.
0: Kis úr, kérem, már is, hát nem lehetne...
9: Nem.
0: Miért pont én vagyok az első? Tessék inkább mással kezdeni.
8: Miért kezdeni mással? Ott van a sor eleje!
9: Felállni, Müller.
0: Kis úr, esküszöm, hogy bennem a legalázatosabb szolgálját.
9: Gondoljon meg.
0: Én szikla szilárdan kitartani.
9: Valhoz!
0: Elveszti a leghűségesebbet!
8: Ezeket tarkóra!
0: Kis úr, álljon meg! Egy pillanatra nem bírom tovább, ki kell vennem a vécére!
9: Ezeket tarkóra!
0: Az emberiesség nevében ez az utolsó kívánságom! A halálra ítéltek joga van az utolsó kívánsághoz! Ez nemzetközi szabály!
9: Na nem bánom, Müller, menjen, ne mondja, hogy nem voltam magával humánus.
3: Menjek ide gyorsan.
0: Hálások, köszönöm, rohanok!
3: De nehogy azt higgye, hogy most megúszta. Én valóban lelövöm magát. Nem úgy, mint a többiek, érti?
0: Utána, boldogan! Mindjárt jövök!
3: Maguk pedig szépen felsorakoznak addig. Ne vesztegessük az időt, már vágyom a friss levegőre. Méltóság során nagy méltóztassék a falhoz fáradni.
4: Azt hittem magában van annyi belátás, hogy nevetem egy...
0: Miért nevetemednék? Mert én vagyok az intellektuális Lemill, aminek önök kikiáltottak? A két balkezes intellektuál, aki egy ravaszt sem tud meghúzni?
11: De bizonyítom, hogy meg tudom húzni a ravaszt. Be fogom bizonyítani.
4: Ha csak azért csinálja, nem éri meg. Hajlandó vagyok kijelenteni, elhiszem, hogy meg tudja húzni a ravaszt.
3: Nagy méltóságot boldoggá tesz, de nem csak ezért csinálom. Nekem küldetésem van. Meg kell teremtenem az értelem uralmát. Tessék a falhoz váradni.
4: Elkerülhetetlen?
3: Elkerülhetetlen.
4: Kérem.
3: Na, a sógor felállni!
0: Gyorsan! Én... Hágahág, gyerünk!
12: Funyaját, igen, szóljaj. Azt hittem, most, hogy egy ilyen nagyeszű tudós ember lett az úr, szépen...
0: Tavaszik, unkort vetünk meg, ölelgetjük az Iluskánkat, hát nem, komám! Nem! Nincs többé Iluska, se tavaszik unkor! Golyó van és kész! Új életet akarok kezdeni.
12: Na de hiszen én is új életet meg is egyezhetnék.
0: Nem! Én akarok új életet kezdeni. Én. Egyedül én. Nincs szükségem senkire, ne zavarjon senki. Majd én egyedül.
12: De a maga kártyét is bevettél.
3: Falhozni.
12: Igenis.
3: Cuki uralma magán a sor. Felállni.
9: A fénam. Művelt ember!
3: És ezért nem lehet véleményem?
11: Maguk mind úgy nyilvánítják a véleményüket, hogy valakit lelőnek. Csak az én véleményem maradjon mindig elvont. Csak az én világom maradjon absztrakció.
9: Hiszen ez gyilkos.
11: Milyen kényes lett egyszerre. Ha én állnék, ott nem lenne ilyen kényes. Pedig értem, nagyobb kár lenne. Mert én vagyok a fauszti ember. De ugyan már hallott ilyesmiről. Én a tökéletességre törekszem, és aki utamba áll, azt megsemmisítem! Ez az igazi humanizmus! Tiszta és kegyetlen!
3: Érti?
9: Értem!
11: Tabula rázát akarok! Tabula rázát!
0: Hátrác! Kezeket terkóra!
9: Jó, miért olyan ideges?
0: Kisúr, kérem, kész vagyok!
5: Akadj, amarul!
0: Elnézést, nem akartam kivenni a kisúr kezéből a...
5: Állj, állj, gyorsan! Állj! Egy lépésre, Müller! A Stucker pont középen van!
13: Most mi lesz?
4: Emberek, hallgassanak meg, mint öreg tapasztalt katonát. A revolver egyenlő távolságra van mindegyikünktől. Tehát meg kell egyeznünk. Elővigyázatossági rendszabályként mindenki tegye hátra a kezét. Úgyné, rendben van. És most mindenki lépjen négy lépést hátra. Számolok. Egy. Kettő. Három. Négy. Ez az. Most nyugodtan tárgyalhatunk.
12: Meddig fogunk itt strázsálni?
14: Itt fogunk meggebedni, erre a rohadt Stuckerre bámulva.
12: Mondtok valamit, talán kimehetnénk együtt.
3: Nem is rossz gondolat.
9: Hé, valakinek le kéne akasztani a kulcsot.
12: Ó, de kinek?
11: Ez itt a kérdés.
3: Talán én leakaszthatnám.
4: Helyes.
3: De mi biztosít engem arról, hogy még hátat fordítok, valaki nem kapja fel a revolvert?
11: Mi? Többiek, kollektív alapon.
3: Az nekem nem biztos.
14: Hát leakaszhatná úgy, hogy nem fordít hátat.
3: Hogyan?
14: Úgy kitekeredve.
5: Közben nézhet minket!
3: Na jó. de közlöm, hogy figyelni fogok. Senki nem mozduljon.
15: Megvan.
5: Megvan.
15: Megvan.
5: Na.
15: És most kinyitjuk a kaput, aztán úgy. Ezt is ki kell dolgozni előbb. Fogjuk meg egymás kezét. Én számolok. Mindenki lépjen a kapu felé. Egyszerre.
5: Na, ide a pacsikat.
15: Na, rajta. Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Hét. Nyolc. Kilenc. Tíz.
5: Tanár úr! Na, nyissa már!
15: Nyissa már! Nyissa már!
3: Be van rozsdásodva a zár. Segítsen!
5: Na, forgassuk meg ezt a kulcsot együtt, emberek!
15: Rajta!
5: Rajta!
15: Na nem arra, hanem amarra!
5: Próbáljuk meg lenne beljebb nyomni kicsit!
15: Én inkább azt mondom, túl bent van!
5: Na, markolják meg legalább tisztességes! De most csináljuk meg a főokat! Ne, csak simogatják azt a kulcsot, hát nem kislány!
15: Na, most jól van benne!
5: Talán most sikerül! Hó-rúk! Ez az! Tanár úr! Hó-rúk!
9: És ugyanakkor... Kezeket föl!
3: Hogy került magához a revolver?
9: Úgy, hogy fölvettem a földről. Láttam, hogy nincs gazdája, hát fölvettem.
5: Alig mi az ajtóval győzködtünk, maga trágyadom!
3: Ez nem lehet, ilyen nem létezik.
4: Jöjjön meg az esze, cuki fiam! Ez nem fair play, amit csinál?
5: Most, amikor mind kimehettünk volna, hát van magának szíve!
9: Nincs. De stukkerem, az van, amivel kinyírlak benneteket.
15: A cuki úr tudja, mit csinál. Amit ő csinál, az meg van csinálva. Jobb, ha nem avatkozunk bele.
9: Kus! Leülni a földre! Egyenként! Mind? Müller, a kulcsot dobd ide. Na, pojácák, akkor most befejezzük. Kezeket tarkóra.
15: Ugyebár tetszik tudni, hogy én soha semmiben nem vettem részt. Élem, aztán nem lehet mondani, hogy ugráltam. De hogy ugráltam? Isten ments! Az nem az én profilom, kérem, az ugrálás. Én csak ülök, és befogom a számot. Megvárom, amíg kérdeznek. Tessék engem nyugodtan kérdezni, cuki úr, kérem. Figyelek! Ugyebár tetszik tudni, hogy én soha semmiben nem vettem részt. Élem, aztán nem lehet mondani, hogy ugráltam. De hogy ugráltam? Soha az életben nem ugráltam, kérem.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: Megkíséreltem aztán követni ezt a gorcsevet, akiről úgy tudom, hogy rég halott. De már réges-rég eltűnt valamerre a hajnalban. És amit egyre világosodott az ég, úgy éreztem, hogy a párizsi rikkancsok ma tudják, hogy várom őket és tréfálkoznak. Ilyen ólomsúlyjal múlt az idő. A háznak igaza volt. Önzőn fogom fel ezt az ügyet. Nem megyek már az iménti szellem után, nem kutatok semmit, csak várom a vezércikkemet. Végre, végre! Özöllelnek a rikkancsok a reggeli lapokkal. Azt hiszem, ezen a napon én voltam az első újságvásárló Párizsban. Izgatottan veszem kézbe, azután, mint az egész barokkház zuhant volna rám, szinte szétesett a világ körülöttem. A vezércik helyén ez volt. Sír Lajos bankrabló? A Montparnasse-i bankrablás tettese. A rendőrség már a nyomában van. Kiejtettem a lapot, kissé a falhoz tántorogtam. Minden gondolat, érzés és értelem nélkül. Az első érzésem nem ijegység volt. Úgy éreztem, hogy nevetni kell. Harsányan és gurulva. Elképzeltem a kis gyereknyi Sír Lajost pálcakarjával, holdvilágfehér arcával, amint félbehagyja egy rímnél Jean Richtur fordítását, és berohan egy kicsit két pisztolya valamelyik bankba rabolni. Zsebében természetesen egy Virágböredek nevű nyájas papköltő valamennyi verse, hogy végszükség esetén ne jöjjön zavarba. Na ne, ez álom. És újra megnézem a lapot. Hiába. Valóság. Kétség kívül Sír Lajosról van szó. Utolsó címe, előző lakása,

0: Róa Szicili 54. Honnan tudták? Hiszen Sír Lajos nem volt bejelentve. Előző lakása másfél év előtt Hotel Portugé, ahol egy részeges, könnyelmű portás bejelentette, mivel nem tudta, mit cselekszik. A hír különben aránylag rövid, csak roppan vastag betűvel szedve, mint Sír Lajos kamposbottya. Mindenki emlékszik még, írja a lap, arra a vakmerő tettesre, aki fényes délelőtt két pisztollyal behatolt a Banque de France bilánkúri fiókhelységébe, agyonlőtte a pénztárost és egy altisztet, kifosztotta a kézi pénztárat, aztán elmenekült. Egy másodpercnyi aggodalomra sem adott okot a hír, csak valami szörnyűséges és őrült tévedés lehet. Sír Lajos bankrablása nem nagy veszély, de az én cikkem elmaradása mögött lehet valami. Virrad. Most bizonyára Nedda is várja valahol a lapot, a vezércikkemmel. Felhívom egyenesen Burent a lakásán. Köztudomású, hogy korán kelő ember. Jó reggelt, itt Almási.
1: Kisoda?
0: Kérdezte ketten. Almási, feleltem. És már is éreztem, hogy baj van. Az az Almási, akinek megígérte, hogy egy cikkét a mai lap vezércikknek hozza.
1: Valami tévedés lesz,
0: felelte Bune, tétován, és nem kétséges, hogy az ő hangja volt.
1: Én mindig megtartom az ígéretemet, ha másra nem kényszerít valami inkorrektség.
0: Ön szóba cikket adott le a lapnak? Önnek adtam, monsieur Bune.
1: Valami tévedés lesz.
0: Nem tudok róla, hogy cikket adott nekem.
1: Ez tévedés lesz.
0: Én még beszéltem, de ő letette a hallgatót. Nem hallott tőlem egy szót sem. De adott egy fonalat. Tehát valami történt tegnap óta. De én csak Nettának beszéltem. Netta. Ő mesélhetett valamit. Mégis kalandornő volt. Rohanok a lakására. Nedda nem volt otthon. Vanek úr napok óta nem látta. Rohantam tovább. A klubban megtaláltam Libárit. Egy kör közepén. Valami bridge vitában mondott szakértői véleményt, és néma figyelemmel hallgatták, mint a legfelsőbb fórumot. Mi történt? Kérdeztem. Izgatottan félrevontam.
2: Valaki belicitált öt kárót.
0: Ember, Sír Lajosról van szó.
3: Ja, a bankrablás.
0: Legyintett és ásított.
3: Sokat röhögtem.
0: Nem jössz reggelizni valahová? Na te valamit tenni kell.
1: Reggeli előtt?
0: Szívtelen szélhámos vagy. Ez már másoknak is feltűnt. Nézd, ha ennyi eszed volna, mint egy beteg csirkének, akkor most örülnél, amiért egy barátod megcsinálta a szerencséjét. De te irigy vagy. Ha tovább hülyéskedsz, egy dákóval leütlek.
3: Na jó, hát megmagyarázom. Kákszom, két mentolt.
0: Iszol, nem? Na, ide figyelj. Ha még három vagy négy napig sikerül Sír Lajos nevét a lapok első oldalán tartani, úgy beérkezett ember. Lassan megértettem. Ez a Ribári épp olyan biztos benne, hogy Sír Lajos szóba sem jöhet az esettel kapcsolatban, mint én. Na de ha ez kiderül majd, micsoda rehabilitáció lesz? Már beszéltem Kárpát Rönével, folytatta Ribári. A fiúk is belátták, hogy jól ítélem meg a helyzetet. Tanácsomra elhatározták, hogy Sír Lajos érdekében nem bolygatjuk ezt a hatalmas reklámot. Sóhajtott. Hogy ki tudnám én használni, ha velem történne?
1: Örülök, hogy nem veled történt.
0: Mégis így vagy? Sőt, aggódnék. Nem tudnám biztosan, hogy ártatlan vagy. Mentem tovább. Hová? Hová? Megkezdődött a hajsza. A laphoz mentem, ahol közölték, hogy Burén holnap reggel 8 órára kéret. Nem tudják, hová ment. A cikkemről senki nem tudott semmit. A szemüveges szerkesztőnek elmondtam Sír Lajos tragikomikus esetét, és kértem, próbáljon utána nézni, mert nagyon nyugtalanít az eset. Figyelmesen meghallgatott, aztán legyintett, amikor leírtam Sír Lajost. Még nevetett is. Valami slendriánság lesz a dologban. Egy hasonló nevű magyar származású bűnöző adataival összecserélte Sír Lajos nacionáliát az idegen ellenőrző. Átment egy másik szobába és telefonált. Nagyon hamar és komolyan tért vissza. Nem tehetek semmit, és ne ártsa bele magát, fiam, az ügybe. Nem tudom, miről lehet szó, de hivatalos helyen ilyen röviden még sohasem beszéltek velem. Aztán újra Neddához. Semmi eredmény. Anekur megnyugtat, hogy 10 órakor itthon volt, de aztán sietve újra elment. Nem, üzenetet nem hagyott.
1: Mi van Vendréner úrral? Kérdeztem. Vendréner úr most igazán jól él. Napi 100 frankot kiutalt neki a gazdám. Mondom, tiszta őrült. Mire költsön egy oroszlán napi 100 frankot Párizsban? De nem vitatkozhatom. Ahogy megparancsolta, naponta reggelit hozatok a kávéházból, egy csomag cigarettát és a legfinomabb kölnit a fürdőszobába. Azzal az utasítással, hogyha elfogy, vegyek újat. De nem fogy. Fel se bontotta az adög. Mindenki úgy bánik az ilyen bestiával, ahogy akar. Kávéházba is viheti. De hogy egy elaggott oroszlánnak miért kellett előfizetnem a matinre, ez megfoghatatlan. Ha nem láttam volna a gazdámat, ami Nizzában autó-taxit vezetett smokingban és szalmakalapban, azt hinném, hogy váratlanul megőrült. Én tudom, hogy már régen az. Nézze, ezt ma kaptam. Vigyázzon, mert álmodni fog róla. Egy levél volt, amelyben a Maten értesíti Vendréner úr nevű előfizetőjét, hogy a legutóbbi sorsoláson nyert egy valódi elsőrangú gumiladrágtartót. Viselje szerencsével. Vanek úr sóhajtva legyintett. Nem hiszem, hogy rá lehet venni. Hát képzelheti. Sietve elbocsúztam Vanek úrtól, most Sábát akartam megkeresni. Boulevard de la Villette 9. Ide írtam a lapot. Azonnal autóba ültem, és 10 perc múlva ott álltam a ház előtt. A kapu előtt fegyveres poszt. Párizsi politikai rendőrség. Este felé újra visszamentem a szerkesztőségbe. Beszélgettünk Buránról. A közelgő választásokon biztosan bekerül a parlamentbe, és egyike a legesélyesebb miniszterjelölteknek. Rengeteg ellensége van, mert a legkisebb tisztátalanságot sem tűri el. Készül is ellene valami. Ezt mondják sokan. Annyi tisztességtelen ember fél tőle, tudják, hogy nem remélhetnek kegyelmet semmiféle korrupció számára, ha Burán miniszter lesz. De Burán nem hallgat az óvatosokra, akik figyelmeztetik, hogy sok hatalmas ember, aki csak kicsit is korrupt, joggal fél a miniszterségétől. Éreztem, hogy ez az ember nagyon-nagyon közel áll hozzám, és úgy szerettem volna megvédeni. De mivel és kitől? Ott ültem a szerkesztőségben, és aggódtam Burenért. Rossz előérzetem volt. Később jött valaki, a tiszti kaszinóból, mondta, hogy az öreg kártyázik. Szokott játszani. Hogyne, felelte. És még sosem játszott ilyen szerencsével. 3-szor volt flösse egymás után. Mi baja? Nevetséges. Mi bajom? Szinte hisztérikus állapotba kerültem. Kitámolyogtam a szerkesztőségből. Mi folytogat és zsibbaszt a rémülettől? Szerencséje volt. A nagy szerencse pedig a halál. Milyen ostobaság! Nem tudtam, hogy mivel töltsem az időt. Hazamegyek a szállodába és levegszem. Holnap mindent megtudok. Amikor hazaérek és vetkőzni kezdek, látom, hogy nyitva az éjjeli szekrény fiókja. Egy csomó irat van benne. Az első lapon egy levél. Ne aggódj, te marha! Nincs semmi baj! Itt küldöm az utolsó folytatásokat, és ölellek Lajos. Sír Lajos írt. Nem vagyok álmos. Előveszem Sír Lajos regényét, és elkezdem olvasni. Éjféle járt, amikor a végére értem. Eszembe jutott, hogy a politikai rendőrség talán azért kereste a vörös füzetet, mert abban valamilyen katonai titok is lehet. Megindult tehát a hajsza a vörös füzetért, és nem közölhették talán még Sábával sem, hogy a füzet fontos. Mint a villám, úgy fénylett fel előttem a rejtély. Sír Lajost kézre akarták keríteni a füzet miatt. De ezt nem hozhatják nyilvánosságra, hát előszedtek valami világra szóló bűnügyet, rákenték, hogy 24 óra alatt meglegyen. De hol az ördögben mászkál? És hogy a csodába jött hozzám ez az írás? Ni, hiszen még 2 különálló oldal is van a fiókban. Kiveszem. Elkezdem olvasni. Elsápadok. Lefut minden vér az arcomból, és összeszorul a torkom izgalmamban. Ó, uram! Itt van! 12:45, mint valami álmokfutó, rohantam fel és alá taxiért, és azt mondtam a sofőrnek. Tiszti kaszinó! 1000 frankot kap, ha nem törődik büntetéssel és semmivel! Itt a kaszinó. Felrohanok. Valami bál van. Az előcsarnokban eláll a lélegzetem. Megőrültem. Mi ez? Egy angol uniformisban ott áll,
0: szíjjal és kitüntetéssel. Vanek úr! Mi?
3: Nem merem megszólítani.
0: De most semmi kétség. Magasra emeli a tenyerét felséges mozdulattal.
2: How do you do, my sweetheart?
0: Ön is ide jár hozzánk?
3: Megdörzsölöm a szemem. Lehet, hogy a sofőr a ház felügyelők jelmezes összejövetelére hozott. Be akarok menni a terembe. Egy gyerekes arcú kisebb pisze fiatal ember mellém lép és megfogja a karomat.
2: Szent Isten, eltöri!
3: Ne mozdulj! Ne csinálj semmit, mert összetörlek.
0: Na te!
3: Gorcse Viván vagyok. Szép lassan bemehetsz. Vanek urral együtt bemegyünk. Burel, mikor észrevesz, csodálkozva néz rám. Sokan figyelik ennél az asztalnál a játékosokat. Hihetetlen nagyban megy a játék, és Buren szerencséjétől zúg a helyiség. Most egyszerre közeledik valaki az asztalhoz, magas, polgári ruhás ember, a sok esti ruha és uniform is között. Gorcsev megfogja Vanek úr karját, mint egy starter, ha indít, és azt mondja, most! Vanek úr az asztalhoz lép, ugyanakkor a polgári ruhás egyén leül. Bocsánat. Igen, azt hiszem, bocsánat. Mondja, és Gorcsevre néz, és miután az elzöldül mérgében, azt mondja még halkan.
0: Jó, kérdezni se lehet.
3: Az asztalán mindenki feléje fordul, és ő így szól.
0: Én, ha jól emlékszem, Gray ezredes vagyok.
3: És egy hasonló parti után a fivérem főbelőtte magát Kairóban.
0: Igen, azt hiszem, hogy Kairó az rendben van.
3: Vlaszta. Ő volt a polgári ruhás férfi. Valamit hebeg, de már akkor falfehéren áll. És nézi Vanek urat, és azt mondja.
0: Engem merészel? Engem merészel?
3: De most már engem nem lehet visszatartani. Felmarkoltam egy halom kártyát.
2: Ezzel szoktál gyilkolni, te bitang!
3: És a kártyákkal együtt teljes erőből az arcába csaptam. Felborult a rend. Vlaszta egy ugrással az üvegajtónál volt. De megáll. Aztán a torkához kap, és felsikolt. És úgy áll, mint akinek bomlik az agya. Az ajtón belépett Alex Gorcsev. Mefisztói szemöldökével, szakállával, sepphelyével, hatalmasan, amilyen a valóságban volt. Én is valami egész hideg dermedtséget érzek. Vlaszta hátrál. Úgy látszik, elveszti az eszét. Felsikolt is? Szörnyű csörömpölés döbbenetében nekiugrik fejjel a nyitott ablaknak, és kizuhan az utcára. Két hölgy elájul, és többen viaszra váltan állnak, akik ismerték az öreg Gorcsevet, és ekkor Gorcsev Iván végre harsányan elkiáltja magát.
2: Kérem! Ez az ember Sába István nevű barátom, színész, az apám maszkjában.
3: Megrodjannak a térdeim, és leülök. Akik ott voltak ennél a jelenetnél, soha nem fogják elfelejteni. Az ablak alatt pedig ott feküdt holtan, Vlaszta.
0: Hát csoda, ha az ember ideges lesz, mondta Vanek úr mellettem csendesen.
3: A rejtélyek kulcsa. Sír Lajos kéziratának azokat a bizonyos utolsó oldalait most már sokkal nyugodtabban újra elolvastam. Péter. Ez úgy látszik nem tartozik a regényhez, mert a megfordított füzet hátsó oldalára jegyezte Sába, de én mégis hozzávettem, mert nagyon érdekes. Ne aggódjatok értem, jó helyen vagyok. Manuel vallomása. Manuel ágyán ülve az ő kérésére írom a sorokat. Azt kívánja, hogy Gorcsev Ivánnak mutassam majd meg, ha egészséges lesz. Valamikor híres hamis kártyás voltam, amikor sok pénzet ettem szert, abba hagytam. Azt hittem végleg. De valaki rákényszerített, hogy ismét játszom. Nem arról volt szó, hogy csaljak, hogy becsapjak valakit. Ölni kellett. Kártyával. Sem a légió, sem a Szahara, sem a végső perc itt a halálos ágyon nem törölheti le a szemem elől annak a derék, kedves, nagybajuszú, furcsa szemöldökű, vidám orosz úrnak hazajáró vízióját, akit engedve a kényszernek, az ötödik flösszel megöltem. Alexander Gorcsevnek hívták, és Gorcsev Iván, aki jó volt hozzám, mint a testvérem, az ő fia, és szintén a hamis játék áldozata.
0: Elmondta nekem azon a napon, amikor Bengúz kis hián megölte. És tudtam, hogy őt ugyanazzal a gonoszsággal bélyegezték hamis kártyásnak, amiért ez a szerencsétlen idősebb Gorcsev az apja főbelőtte magát. Kötelességemnek érzem, hogy ennek a kedves, jólelkű barátomnak elmondjam a titkot. Így talán visszanyeri a becsületét, és visszaadhatja annak a halott embernek is, ki talán megbékél velem annyi szenvedését cserébe, amennyivel én fizettem a haláláért és a becsületéért. Svínemündében történt, valakivel kártyáztam, és hihetetlen összeget nyertem. Minden sikerült ennél, és akkor váratlanul kiderült, hogy ez tudja rólam. Szándékosan veszített ilyen magasan. Figyelte, hogy csalok, és eltűrte. Azután megzsarolt. Azt kívánta, hogy tanítsam ki őt hamis kártyásnak, hogy velem utazzon és megfigyelhessen. Kénytelen voltam engedelmeskedni. Hihetetlen szívósággal tanult és fejlődött, a szemem láttára. Éjszakákon keresztül tanulta az egyes fogásokat, hogy osztás közben felismerjen minden kis jellel ellátott lapot, és másikat adjon helyette, hogy a jobbat magának vegye. Csodálkoztam nagyon ezen az emberen, mert igen sok pénze volt. És azt is megtudtam véletlenül, hogy előkelő úr. Minek tanulja a hamis kártyázást az ilyen? Egy év múltán befejezte a tanulást. Utolsó estén velem kártyázott. Csalt, nyert, és hiába figyeltem, semmit sem láttam. Bevallom, túltett rajtam, pedig az nagy szó. Aztán eltűnt, és nem hallottam róla. Egyszer Egyiptomba utaztam. Nagy aratás volt, de ez nem tartozik ide. A kairói kaszinóban, ahol játszottam, megpillantottam váratlanul ezt az embert. Katonatisztekkel játszott. A tükörből figyeltem, és láttam, hogy csal. De ez érdekes volt. Egész este csalt, és nem nyert. Sőt, vesztésben volt. Nem értettem. Egy Green nevű angol gyarmati ezredes nyerte a legtöbbet. A másik két partner, egy milliómos cukorbáró és egy ismert diplomata gyanún felül álltak. És később hallottam, hogy az én tanítványom fél éve lakik itt, másodszor játszik. A partnerei szenvedélyes kártyások. Nem értettem. Gray ezredes mesés szerencsével játszott. Inkább úgy festett, hogy ő a hamis kártyás. De világosan láttam, hogy fogalma sincs ilyesmiről. Már második napja játszottak. Szaknyelven szólva, az ezredesbe dőlt a lap. És özönlött a pénz is hozzá. És másnap délelőtt az ezredes főbelőtte magát. Hogy történt? Állítólag egy játékos megkockáztatta a burkolt gyanúsítást. És az ezredes tiszteletre méltó személye nem akadályozhatta meg a klub titkárságát, hogy a rendőrség egy szakértőjével megvizsgáltassák a játék után a csomagot. És megtalálták a drukkert. Ez az áramvonalas hamis kártyás jelzés. A lap belső oldalát megnyomják egy kissé a körömmel, hogy a külső felén apró dudor maradjon. A szakember könnyen megállapítja, hogy hamis játék folyt. A kártya belső lapján látni a köröm nyomát. Az ezredest felszólították, hogy lépjen ki a kaszinóból. Erre főbelőtte magát. Azt mondták, pótolhatatlan veszteség. Értitek? Ez a hamis kártyás az ezredes tudta nélkül neki osztotta a nyerőlapokat. Gray azt hitte, hogy csodálatos szerencséje van. Ki gondol arra, hogy valamelyik magasan vesztő játékos osztja így ezeket a lapokat? Tisztára véletlen, hogy amikor egy másik öngyilkosság történt Törökországban, ismét ott voltam éppen, és értesültem, hogy ő is részt vett a partiban. Fél évig élt valahol, mindig más néven. Elváltoztatott külsővel, ritkán játszott, olyankor is veszített. És azután beült az áldozattal közös partiba. A lapokban kell megírni vagy feljelenteni. Nem tudom, de úgy érzem, hogy soha nem létezett bűnözési ág lángeszű feltalálója, félelmes, titkos szabadalmakat birtokol titokban, és mint láthatatlan fantom él a tisztességes emberek társadalma felett. Meg kell szabadítani tőle az emberiséget. Az én történetem végzetes fordulópontja pedig így következett be. Abba hagyta már a kártyát, nem foglalkoztam vele, amikor egy napon megjelent ez az ember, aki ismerte a múltamat, és elvitt a családomtól. Elmondta, hogy miről van szó. Egy helyen, ahol ő nem kockáztathat, nekem kell játszani. Feltűnően is csinálhatom, mert jó hiszeműek. Úgy osszam a lapokat, hogy az illető 2-3 napon keresztül nagy összeget nyerjen. Az öreg Gorcsevről volt szó. Meg kellett tennem. És megszerettem ezt az embert játék közben. Nyájas, jókedvű úr volt, és könyörögtem érte. Az öreg Gorcsevért. De ez az ember kegyetlen volt, és elszánt. Nem ismert irgalmat. És miért tette mindezt? Galahad miatt. A szíriai part közelében gyönyörű fekvésű sziget ez a Galahad. Hatalmas kaszinója van a kikötő feletti díszpálmák között, és minden tekintetben vetekszik Monte Carlóval. A szigetnek a csodálatos szép partján lévő kaszinóért folyt a harc. Gorcsev örökség útján a sziget tulajdonához jutott. Nem volt gazdag ember, és a kártya kaszinó nagy bért és részesedést fizetett, mert hihetetlenül jövedelmezett. Ennek ellenére közölte, hogy a szerződés szerinti 3 év leteltével nem újítja meg a kaszinó bérletét. De a másik örökös, szintén orosz nemes, örült a bérletnek, és ami ugyan nem volt köztudomású, a kaszinót bérlő részvénytársaság részvényeinek majoritása is az ő kezében volt. Az illető farizeus volt, aki nyíltan nem mert fellépni, sőt csatlakozott Gorcse felmondásához, mint társtulajdonos. De végül kivégezte őt. Ugyanígy volt Emin pasával, aki Törökországban Galahad sziget megszállását szorgalmazta politikai célokból. Több kis szigettel együtt. Már-már miniszter lett, amikor kártyabotrányba keveredett. Az 5. flösh valószínűtlen hatására megvizsgálták a lapokat, ott volt a drukker, a mesebeli nyereség, a jelzett lapok. És egy golyó. Véletlenül tudtam meg, hogy ez az ember felépült, de a fejlövés elméjét megzavarta, és így a család nem cáfolja soha halálát. Ez volt hát Emin pasa titka, akivel találkoztam egy éjjel. És Gorcsev fia, úgy látszik, nem szüntette be a kutatást apja ügyében. Valamiféle bizonyítás miatt gyűjtötte ezeket az embereket. Oda a barokházba. A meghalt ezredes öcsét, Emin pasát. Tudom, hogy Gray ezredes rendeletet akar kiadni, amely az angol gyarmati tiszteknek megtiltja a Galahad sziget látogatását, és az Egyiptom felől közeledő hajóknak a sziget érintését. Több öngyilkosság, kártyaadóság miatti nyugdíjazás és egy lefokozás késztette erre. De a rendelet megjelenése előtt kártyabotrány miatt főbelőtte magát a kairói kaszinóban, ahol ő maga játszott. Utódja több megértéssel volt a Galahadi kaszinó uraival szemben. Ezt előre tudhatták. A rendelet nem került kiadásra. A fiatal Gorcsev bizonyára örökölte apjától a sziget tulajdon részét. És talán apja lelkiismeretét is, mely tiltakozott az ellen, hogy kártya szenvedélyük miatt kifosztott emberek üzletszerűen elkönyvelt véres, szennyes aranyaiból éljen. És nyilván újból fel akarta mondani a kaszinó bérletét, amelyet apja halála után gyámja, Vlasta Szemirjovics gróf visszavont. Soha sem tudtam elfelejteni, mikor ez a kedves, nyájas öreg úr a 3. napon szinte erőszakos baklövéseket követett el, hogy mesebeli nyereségét mérsékelje. De ekkor megkapta az 5. flöst. Az általam nem is ismert 3. cinkos erre a mindenkit megdöbbentő hihetetlen szerencsére az áldozat, ez esetben Gorcsev barátjának valami félig gyanakvó mondatot mormolt, és még valakinek mormol valamit. Legyen az illető Emin pasa, Gray ezredes, hogy a köztiszteletben áll a Gorcsev, és vége. A barát öli meg akaratlanul. Aki azonnal viszi a mormolót a klub igazgatósága elé, és követeli, hogy mielőtt a játékosok elhagyják a klubot, tegyék diszkréten vizsgálattárgyává az ügyet. A klub először többnyire indignálódva visszautasítja egy angol alezredes, egy államtitkár, vagy a mindenek felett úrnak ismert Alex Gorcsevel szemben az ilyen vizsgálatot, még ha bármennyire is nyer. De az ötflös, a mormolás és a barát, aki szigorú gentleman, már nem engedik el többi a hurkot a szerencsétlen nyaka körül, és amikor az urak a kártyaasztaltól felkelnek, a lakály észrevétlenül behozza az irodába a kártyacsomagot, ahol az illető állam főkapitányságának kártyaügyekben évtizedes múltú felügyelője vagy csoportvezetője megjelenik, és természetesen másodpercek alatt felfedezi a kártyákon a jelzéseket. Most még volna esély, ha följelentést tennének, de egy Emin Pasa, egy grejezedes, vagy Alex Gorcsev ilyen ügyben, ilyen konkrét váddal szemben nem védekezhetnek. És éppen azért, mert kitűnő jellemű férfiak, következik a golyó. A golyó, amely Gorcsevet megölte, velem is végzett. Soha többé nem vettem kártyát a kezembe. És szó szerint így történt. A vagyont jelentő bankjegycsomagot apró rongyokra szaggattam a kaszinó mögött. Soha többé nem tudtam visszatérni családomhoz. Pengúz felismertem, hamis kártyás volt, és a szolgálatában állt annak a szörnyetegnek. Úgy látszik, őt küldte utána, mert félt, hogy elárulom valakinek borzalmas és féltett titkát. A Gorcsevféle eset óta bizalmatlan volt velem szemben. Bengúznak parancsa volt, hogy végezzem velem. Az édes fiam Bradieu álnével lépett a légióba. Évekig keresett, és amikor végül rám akadt volna, Borodin, ez a barom, megölte. De én Borodinnak most halálom előtt megbocsátok. Intézzel földi és égi bírájával szerencsétlen fiam ügyét, ahogy tudja. De még halálom pillanatában is könyörtelen gyűlölettel gondolok arra az átkozott emberre, aki fiamat Borodin kezébe, engem a halálos ágyra juttatott, és nagyszerű jellemű embereket éppen azért, mert nagyszerűek, gyalázatosan, orvul, becsületüktől megfosztva legyilkolt. Vlasta Szemirjovics gróf, utolsó erőmig, utolsó gondolatomig most csak arra kérem az Istent, hogy verje meg olyan átokkal, mint amilyen kínszenvedést utolsó imámban is könyörögök és követelek számára. Amen. Idáig tart a vallomás, amelyet Manuel saját kezüleg írt alá, és saját kezüleg írta oda tettes nevét. Gróf Szemirjovics Vlasta. Együtt ültünk a barokkház szalonjában valamennyien, közöttünk Vendriner úr is, aki szomorúan feküdt egy perzsa szőnyegen. Vagy elrontotta a gyomrát, vagy mert olykor sokat hunyorított a sarok felé, elveszett zseppénzét és komplett reggeliét sajnálta, mivel a hazatérő Gorcsev, megdicsérve Vanek úr korrekt és okos eljárását, hogy a levelében kérteket teljesítette, ezeket megvonta tőle. Honnan tudta ön, hogy az a bestia nincs az állatkertben? Már nem is tudom. Lehet, hogy valami rokonát lelőttem ott a sivatagban, és az árulta el halála előtt. Minden esetre örülök, hogy ilyen szépen teljesítette óhajomat. Aggódtam, hogy esetleg a komplett reggelit ön nem találja alkalmasnak, vagy akadékoskodik a cigarettával. Uram, az nem létezik nálam. Én egy sorból is megértem, mit kíván. Gondoltam, hogy megérti, miért kívánok cigarettákat a bestiának. Ne, eleinte nem értettem, de egy állatorvos elmagyarázta, hogy Afrikában tüdőbántalmakban szenvedő oroszlánt dohánypor szagoltatásával is kezelnek. Így aztán nem fájt a fejem az ügy miatt. Hálás vagyok az állatorvosnak, amiért főfájását megszüntette. Vanek úrnak ugyanis sejtelmesen volt, hogy Gorcsev itt járt a házban. Sőt, itt is lakott. Gré ezredes szerepének eljátszására egy szolgálati tiszt vette rá. A kötelesség tudása miatti külön jutalom nem fog elmaradni, mert látom, hogy minden rendben volt itt, míg nem voltam itthon. Hát, ügyeltem, kérem, hogy ne történjék a házban semmi. Idegenek itt nem fordultak meg, kivéve Nedda kisasszonyt, és azt az almási pártfogoltamat. Így aztán nyugalom volt és rend. Csak az volt idegekre belő dolog, hogy nem bírtam rávenni a teljes kannáinak óvatosabb használatára, mert egy helyen úgy szólván naponta leütötte a kerítés festékét. akkor csak elrémült és kiúszta magát. Hallatlan! Az ember nem húzhatja ki a lábát a házból, hogy borzalmas események ne történjenek távolétében. Panek úr lesütötte a szemét, mivel ezen az egyetlen ponton körültekintését és óvatosságát, amelyen egy házmesternek rendelkeznie kell, elmulasztotta. Odasugta nekem, hogy hallgassam el Gorcsev előtt Madame Tortelle látogatásait, mert nem szeretné, ha azt hinné, hogy a házban történhet valami. Vanek úr éber és zord cerberuskodása ellenére. Később Thea mellett még néhány homályos pontra világosság derült. Amikor a 14 karátos autó ügyét intéztem, felszólítottak, hogy lépjek be a hadsereg kötelékébe a szolgálathoz. Ennek a felszólításnak örömmel eleget tettem. De soha egy pillanatra sem szűntem meg apám tragédiájával törődni, és mert sejtettem, honnan fúj a szél, bár az igazságról fogalmam sem volt, nyomban felmondtam a kaszinó bérletét. De már mennyire is figyeltem, nem vettem észre semmit, amíg egy napon nem álltam azelőtt a helyzet előtt, hogy hamis kártyás vagyok. Jelentettem a feletteseimnek, de jelentettem gyanúmat is, és kértem, hogy szolgálaton kívül, amíg az ügy tisztázódik, eljárhassak. Úgy tettem, mintha a tragédia vesztemet okozta volna, és elutaztam Alexandriába. Itt kinyomoztam Gray ezredes és Emin pasa történetét. Gray ezredes öcsét, aki hasonlít a fivérére, megkértem, hogy intézkedése még titokban lakjon a házamban, ahol húgom majd gondoskodik róla. De szegény tüdőbajban meghalt. És mert Vanek úr külsőleg meglepően hasonlít az öngyilkos Gray ezredesre, őt használtuk fel oly módon, hogy a szolgálat tudtával észrevétlenül elbegyülhetett a tiszti kaszinóban. Vanek úr kitűnően oldotta meg feladatát. Ez úgy szóval említése sem szorul, jegyezte meg Vanek úr. Ügyességem elégszer, bebizonyítottam. Bocsánat. Véletlenül lelökött a könyökével egy japán vázát, amely összetört. Nem tesz semmit. Utálom ezt a vázát. Gondolatomat találta el, midől lelökte, folytatta Gorcsev. Emin pasa hozzátartozóit rávettem, hogy kívánságomra küldjék ide a beteget. Közben hamis kártyásokkal együtt járkáltam mindenfelé, amíg Maduerre rápukkantam. Apám kártyapartiában, mint Mulenko bolgár, földbirtokos szerepelt. Megtudtam, hogy a légióban van, és amikor beléptem, hogy felkutassam, egyúttal megbíztak feletteseim, hogy az altisztek önkényeskedéseinek fölgöngyölítését is kíséreljem meg. A két ügyet sikerült egyesíteni. Amikor szegény Manuel, akit időközben megszerettem, hiszen tehetetlen eszköz volt megbízója kezében, meghalt, csak Sábára mertem rábízni a titkot. Az ő vallomásából nagyjából kiderült, hogy ki volt Bengúz, akinek a megítélésében szintén tévedtem, mert nem számítottam, hogy ilyen kemény gyilkos is akadjon a hamis kártyások, általában bohém bűnözői között. Kis hián összeomlott minden, de részint Sába, részint Almási barátom ügyessége és tisztessége olyan segítségemre volt, mint egy egész rendőri apparátus. Párizsba érve, mivel túl korán hagytam el az ágyat, felszakadt a sebem. Emin pasa, aki alapjába véve jó indulatú bolond volt, közben Sába és Nagyda útján bekerült a házba. Ők ápoltak. Húgomnak nem volt szabad a dolgokról tudni, mert nem bízhattam Vlaszta és a Galahadi kaszinó gengsztereivel szembeni ügyességében. Magas lázam is lett, és csak a katonai kórházban lettem jobban. Sábának már akkor említettem a vörös füzet fontosságát, amiben katonai titok is volt. Vlaszta ellen sajnos kevés bizonyíték volt Manuel vallomása, és csak a halottnak hitt emberek feléledési blöffjével remélhettük vallomásra kényszeríteni. Ekkor már húgom is tudta, hogy Vlasztát félreismerte, de természetesen folytatnia kellett a jó barátság komédiáját. Miután óvatosan kerestük a füzetet, nagyon megnehezült a helyzet, különösen Sír Lajos barátjuk eltűnése folytán. Hogy villámgyorsan kézre kerítsük, és mégse jusson eszébe a füzetet elolvasni, úgy intéztük, hogy egy felderíthetetlen bűnténnyel kapcsolatban gyanúsítsák, hogyha bárhol is van, nyomban elő lehessen keríteni. Gondoltam, néhány ezer frankkal beéri a meghurcoltatásért. Ez könnyen lehetséges, jegyeztem meg. Azonban ez az úr olyan jól elbújt, az ördög tudja, miért, ma sincs meg. Szerencsére elküldte a füzetet Almásinak. Először azt hittem, hogy Almási a kaszinó vagy Vlasta megbízásából járt a húgom után, és megkaparintotta a füzetet. Húgom minden tiltakozása ellenére így vélekedtem. Emiatt a húgom is közbe jár majd elnézésért, remélem sikerrel. Végül nem is sejtettük, hogy Burent, aki több kirohanást intézett lapjában a Galahadi kaszinó ellen, mielőtt megválasztatja magát, szintén áldozatnak szemelik ki. Így aztán tetteléréssel sikerült lecsapni, és Sába feledhetetlen alakítása révén saját büntetését mérni a gazemberre. Természetesen Almási barátunk remek cikkét is közérdekből kellett leállítani, de azt hiszem, hogy most már kicsit kiegészítve még nagyobb szenzációt fog kelteni. Hol volt Sír Lajos? Ezt csak sokára tudtam meg. Ribári rávette Madame Tortellét, egy braziliai ültetvényes piaci árus özvegyét, akihez gyanús szálak fűzték, és aki elhitte az újságok nagybetűs címei mögé rejtett mesét, hogy rejtegessék a gengsztert, amíg elalszik az ügy. És ez esetben valamennyien kimennek Dél-Amerikába, ahol a Sír Lajos által rabolt jelentős összeget elosztják. Madame Tortella rejtegette Sír Lajost, aki meghízott ez idő alatt, és Ribári a boldogult ültetvényes zsakettjét hordta, mint ő mondta azért, hogy elváltoztassa a külsejét. Madame Tortella ezt nem értette ugyan, de mindig is szégyelte kimutatni, hogy buta. Tehát odadta a zsakettet, amivel Ribári még hosszú ideig álcázta magát. A szerencsétlen Emin pasa, akinek családja inkább holt hírét költötte, sem hogy megtudják a valót, Párizsban egy szanatóriumba került. A többi rejtély kulcsa is roppant egyszerű. Sába és Gorcsev, amikor megérkeztek Párizsba, az őrült Emin pasával titokban meghúzták magukat a barokk villa szalonjában. Az a tetem, amelyik valóban holtan feküdt, Gray ezredes, szerencsétlen tüdőbajos öccse volt, aki Gorcsev levelére Kairóval Párizsba érkezett, és akárcsak Emin pasa itt húzta meg magát. De végzett vele a kór, innen szállították el szép csendben a halottas házba, és az angol követség eltemettette. Ez volt az éjszakai kalandom, amikor láttam, hogy egy tetemet vittek ki a titokzatos barokk villából. És megoldódott a legnagyobb rejtély is, hogy ostobaság azt hinni, művészetért, diadalért, érvényesülésért, vagy egyéb apró semmiségért születünk. Rövidesen feleségül vettem Neddát, és ezért érdemes volt megszületni. Érdemes lesz meghalni, sőt még élni is. A többi ostobaság. Hogy Vanek úr erre vonatkozó axiomájával éljek, az élet olyan, mint a füst. Elillan, mielőtt még igazán boldog voltál. És végre Sábát is felfedezték. Megjelent az újságokban Alex Gorcsev maszkjában, és ott volt az eredeti fényképe is. Saját maga mellett már őt is felfedezték. Nagy színész lett, és ugyanakkor esküdtek meg Balázs Annával, amikor én elvettem Neddát. Időnként feltűnt Gorcsevnél egy sovány, ideges ember, akit Abu Ben Pullovernek hívnak, és az ördög tudja, most kimaradt, mert Gorcsev, aki hazaköltöztette már Svájcból a családját, vett egy gyönyörű farkaskutyát, és amikor ez először farksóválva eléje futott, rosszul lett. Ketten, akik mindent tudnak, nem szólnak soha. És néhány részletéte borzalmas, komikus és különös históriának örökre megőrzik. Az egyik a finom kis barokk épület zsalus ablakaival. A másik Vendréner úr, aki időnként kívánszorog a napra sütkérezni, de csak olyankor, ha megláncolják a kutyát. Mert akár csak Pullover úr fél ettől az állattól.

A világ teremtése. Filozófiai operett, avagy a klasszikus költészet lehetőségei. Szereplők. Az úr, első angyal, teljesen hülye, második angyal, undok individualista, harmadik angyal, ha mód van rá viszonylag értelmes, Ádám Éva, az első emberpár, Johann Wolfgang Goethe, miniszter. Nyitány. Ez az ős köd itt. Itt még csak az atom hősködik. De az se, hajaj, bizony az se sokáig. Mert bokájától a homlokáig úgy elfogja a kábulás, hogy megkezdődik a tágulás. És ami régen elegynek egy volt, kifut a fazékból a mennybolt, s a továbbiakban minden részlet csak töredéke az egésznek, ami kényelmetlen az észnek, de nincs mit tenni ellene, mert így kívánja a szelleme, ami a lényegét tekintve mi más, mint általános relativitás, mely relatív ugyan, de általános, mert több pontján is a semmivel határos. Amiben, mint majdan az őstulok, föl alá bolyongnak a kvantumok. Ez az ős gomoly, és ez nem vicc, mert komoly. Nagy gyűlés a teremtés kezdetén. Első angyal. Tisztelt nagy gyűlés, kedves teremtmények, minden dolgozó lélek. Úrunk és teremtőnk nevében forrón üdvözöllek benneteket az égben. És hogy ne húzzuk az úr primőr idejét, megkezdjük egy gyűlés színrevitelét, melynek lelkesítő és fülemelő tárgya az a hősies munka, amellyel az úr az első naprendszert legyártja, az a töretlen lendület, az a nehézségeken urrálevő alkotó kedv és teremtő erő, mely mindig megtalálja a helyes utat, ahol föltalál, újít és kutat, mert céltudatosság jellemzi az urat, amivel az egyszerű angyalnak ragyogó példát mutat. Egy szóval az úrnak az a dicső és egyedülálló, páratlanul nagyszerű és forradalmi tette, amellyel örökre beírta nevét az általa teremtett történelembe. Második angyal. Tisztelt nagygyűlés, kedves teremtmények, halhatatlanok, halandók, lények, dolgunk tehát a teremtés. Bástya a semmiben, nem rés, ami nagy vonalakban kétségkívül nagyszerű, de közelről a dolog mégsem ilyen egyszerű. Azt hiszem, érzem az első kísértést, hogy föltegyek néhány kellemetlen kérdést. 1. Ha az Istennek olyan nagy a hatalma, hogy lehet az, hogy a paradicsom alma? 2. Ha minden rendben van a tervvel, miért tilos termelni azzal a szervvel? 3. és végtelen egyszer. Mit akar az úr elérni ezzel, hogy egy ilyen elhamarkodott teremtésbe belehetszel? Amikor a semmiből kilóg a fenekünk, holdra és napra telik nekünk, miközben korog az angyal gyomra emberre, meg paradicsomra. Erre van éter? Nem. És nem. Ez valahogy nem az én teremtésem. És kiderül majd ebben a darabban, mihelyt az összehasonlításhoz rendelkezésünkre áll a napnál világosabban. Ez az egész az úr bulija, hogy legyen a fiának mit megváltania. 3. angyal. Tisztelt tűnés. Kedves teremtmények. Sok a szöveg, de egy a lényeg. Eldöntött kérdés, hogy le leszünk teremtve. Az úrnak erre megvan a keretje. Nem mondom, probléma lesz elég. Vegyünk csak egy olyan apróságot, mint az ég,
ami sosem lesz egészen tiszta, és meglátszik majd rajta, hogy az úr a semmiből fusiszta, és folyton dörög, és beázik, hogy az angyal halálra fázik, míg inkben glóriában átcsorog, mert minden vacak kis eső az ő hátán csorog, de... Hogy jön ez és a többi? Az alkotás öröméhez, amit a lélek teremtés közben érez. Megmondta az úr nem egyszer, csak azon győzhetsz, akivel verekszel, és én kimondom, mások bárki ne állják. Bírom az öreg ájtatos dumáját. Nekem jöhetnek hátulról más angyalok, én csak egy egyszerű angyal vagyok, én, ha majd lesz rész, a rezet kivágom. Ez legyen a legelső teremtés a világom. Éljen bölcs tanítónk és nagy vezérünk az úr, éljen és virágozzék az egész az úr. Hárman, kórusban. Fel, fel, a mennyei melóra, fel, fel, te mennek üdve. Ha meg lenne már teremtve az óra, most egy isteni ütne. Az ember meggyúrása. Angyalok. Az ember, az új ember. Mindent bír és mindent mer. Nincs neki távol, nincs neki messze. Fejében nincs kárhozatos eszme. Ha ő intézi, az ügy nincs veszve. Így lett megtervezve. Széles mellel, széles vállal. Kezében egy brosúrával. Az úr. Gyúrjad, angyal, mindent bele. Készen van az alsó fele. Angyalok. Nincs határ és gát előtte, a baj csak azért van, hogy legyőzze. Anyagban hisz, de nem anyagiakban, verhetetlen az öntudatban. Frissen, mint a bolha pattan, fáradhatatlan, felülmúlja önmagát, feje helyén egy plakát. Az úr. Halleluja. Kész az újja. Második angyal. Ez nem az én kenyerem, hólyagos a tenyerem. Angyalok. Az ember, az új ember, mindig győz és mindig nyer. Munkacsatában meg nem előzik, remekül szervez és jól időzít. Edzésben van ősztől őszig, nem iszik, nem nőzik. Minden feladatra rátermet, üdv a teremtett kádernek. Az úr. Állj az egész. Kész. Második angyal. Hogy el ne hallelujázzam magam. Az angyal teljesen ki van. Az úr. Üdv nekem, üdv. Jöjj, sikerült szerkezet. Add a kezed. A gazdasági versenyben az úr egy fény év vezet. Az ember receptje az úr szakácskönyvéből. Vegyünk egy teknőbe bőven anyagot, homokot vagy agyagot, vegyünk hozzá teremtett csapvizet, néhány litert, de legalább tizet, ezt három angyal addig dagassza, míg össze nem áll a massza. Ekkor bele a tyúktojást kettőt, ki ne felejtsük az élesztőt, megszórjuk vékonyan puskaporral, körítjük is kaporral. A földhöz ragasztjuk, háborúhoz nyersen fogyasztjuk. Az első emberpár teljesen el van ragadtatva. Ádám. Jaj, de jó itt, jaj, de szép itt. Dicsérjük fennen az urat, istenítsük ezt a kéglit. Éva. Milyen üdvös, milyen bájos. Beépített almafával, milyen meghitt és lakályos. Ketten. Ez a csúda, ez a finom, ez a földi paradicsom. Hopp, hopp, hopp. Üde, üde ez a lét, élvezem a közelét. Hely, hely, hely, oltári egy hely. Az ember csak beleül, és egész nap üdvözül. Míg behúzzák a dicsőbe, a paradicsomi csőbe. Ádám, mert az embert kitöri a frázit, míg reggeltől estig hozsannázik.
Örökké csak a nagy büdös lógás, és sehol semmi kikapcsolódás, folyton csak az a hülye hálaének, és semmi éjszakai élet, se egy jó rázás, se egy jó verekedés. Még föl sincs találva a kés, se nő, se pia, mert szűziesség az úr hobbia. Éva. Folyton csak az üdvösség, mindig csak a hit. Legalább melózni lehetne valamit. Lenne csak egy icipici változatosság, ne csak ezek a tapsoló angyalocskák, ezek a bodorított lombufák. Ez a leghaladóbb és leggyönyörűbb világ. Mert Isten úgyse ez a teremtés legelső gicse. Ketten. De ez szigorúan csak a magán véleményünk. A nyilvánosság előtt örülünk, hogy élünk. Éva. Jaj, de jó itt, jaj, de szép itt. Dicsérjük fennen az urat, ki egy modern édent épít. Ádám. Nyakig a paradicsom lében kiáltsuk éljen, éljen, éljen, éljen ő. A nagy belső építész és lakberendező. A második angyal fölméri a maga mennyei helyzetét. Sok fa fejű közt egy értelmes égi, mit tehet az angyal, ha értelmiségi? Tartja a száját és behúzza a szárnyát, nem bírálja az úr glóriáját. De eljön még az ő ideje egyszer, mikor már nem lesz cikk a kegyszer. Akkor majd előáll a hússal, egy teljesen új mechanizmussal. Bízhatnak benne, lesz sikere, az egész naprendszer ezzel lesz tele. Lesznek még nyájasak is én velem, hogy így hozzáértés, meg úgy szakértelem. Persze még el kell egy kis lassú tűz itt, amíg az urat erre befűzik. Amíg ezt a kérdést az idő megoldja, mit tegyek? Megyek a búspokol. A három angyal mindenben szabad kezet kap. Első angyal. Add, angyal, a szabad kezet! A várva várt perc elérkezett, ó, üdvösség, ó, élvezet! Az úr ezután csak elvileg vezet. Harmadik angyal. Megszűnt az ósdi, menny lebontósdi, a felhőigénylés, a fényjelentés, nincs többé központi teremtés, ezután nem üdvözül minden akta. Az úr a hatásköre egy részét leadta. Második angyal. Most aztán szárnyalhat az angyal. Most aztán elő az angyal angyal. Most, aki angyal magáról hallat, jöhet az ötlet, a titkos sugallat, amivel az angyal a világon igazít, és csinál a talmiból igazit. Hárman, kórusban. De mit? De mit? De mit? Első angyal. Részletkérdés. Csak legyen benne hit. Második angyal. Inkább egy kis epe. Harmadik angyal. Egy a lényeg. A kérdéseknek legyen közepe. Mert akkor van mibe belevágni. Akkor adódhat akármi. Az angyal nem jön zavarba. Az ügy hamar le van zavarva, az angyal lelke annál boldogabb, minél inkább intézi a dolgokat. Második angyal. Legfőjebb minden marad a régiben, és a bizalom az égiben. Most hol van az úrnak az a mi csodája, az a pénzügyi csodája? Pont most tegyem a világot rendbe, amikor semmi nem jut az eszembe? Első angyal. Adj nekünk, urunk, egy ötletet, amivel fellendítjük az üzletet. Add meg nékünk, ami mindennapi nyereségünk. Egyébként végünk, mert itt az idő, nagy Isten, mikor a glória alá fej is kell. Hárman, kórusban. Ó, jó fej, jó menő fej, kéne egy fejlelő hely. Az angyal nagy vágya egy gazdag agybánya, honnét akár az agyag kibányázhatók az agyak. Nem ott lennénk, ahol vagyunk, ha lenne hazai alapagyunk. Csak elgondolkoznánk egy picit, és megszűnne a deficit, ahol az agy nem hiányzik, a haszon sem hiányzik. Csak lenne raktáron egy kis ész, nem lenne többé semmi vész. Csak lenne egy kis agyvelőnk, mi is lehetnénk nagy menők. Harmadik angyal. Van itt szép elég? Mit siessünk? Nem ég az ég.
Nem ég az ég. Elkezdjük a fejlesztést, írunk egy felterjesztést.

Van valami ebben a végtelenben, miközben minden a legnagyobb rendben, ami nyugtalanít engem. Első angyal. Ha egy mód van rá, üdv nekem, van egy ötletem. Második angyal. Ettől megyek én mindig szét. Mi az, ha nem vagyok indiszkrét? Első angyal. A teremtés akkor a legszebb, ha beleviszünk egy kis szexet. Az Úr. Ó, kárhozat! Ó, romlás szelleme! Pia, nem kéne? Vagy zene? De jó, hagyjuk, tegyük föl, hogy valami lesz ebből az ügyből, hogy én azt mondom, igen. Te nemet vinnél az igenbe? Harmadik angyal. És kérdem én, hová vezet a mértéktelen élvezet, nem bírja a szervezet. Második angyal. Sok a szöveg, már megvan a döntés, holnap megnyílik a kegyelem söntés, és szerintem biztosra vehető, hogy ettől még nem dől ránk a tető. Én mondom, lesz majd, aki tartsa, ha malasztban hetyegni az Úr parancsa. Végül is létezhet nagy és kis érdek. Már előre látom, hogy egy jót kísértek. Az Úr. Üdv, üdv, az eszme áthat. Ó, a kérdés áthidalható. Majd végtelen kegyelemmel foglalkozom néhány vegyelemmel, hogy létrejöjjön egy új elem, melynek neve szerelem. Mert hogyha ezt érzi az emberpár, nem is egészen ember már. Valami más, mondhatni több lett, és így nőtt a mennyei értéktöblet. Második angyal. Teljes az egyetértés, kezdődhet a kísértés. Angyalok kórusban. Gyere csak ide, kis esztelem. Tudod, mi vagy te? Mesztelen. De viselkedj csak fesztelen, és ne félj a lángpallostól, ne bántasz csak meg kóstol. És attól se tarts, hogy innen kiűznek, csődbe jutna akkor az üzlet. Inkább csodáld a glóriás puccot, és szerezd be egy hivatos cuccot, mert egyből megjön az életkedved, ha van magadról mit levetne. Az Úr. Ó, árulás! Ó, gyász eset! Az ártatlanság megesett. Harmadik angyal. Mindazonáltal a szervezet zsírja, a terhelést egész jól bírja. Első angyal. Bár tudom, hogy vannak, akik hűségemért fúrnak, hozsánna egy dicső távlatért az Úrnak. Második angyal. Más szóval megvolnánk, tálalva a vétek. Remélem, ízlik a többfogásos étek. Mi rendeltük, de a cehja tiétek. A kígyó dialektikus fölfogása. Az Úr doktori értekezéséből. A kígyó is, mint olyan, a teremtő mása. Bár kétségkívül gyanús a származása, de azt tanítja a világszellem, legjobb, ha mi vagyunk magunk ellen. S ha nem csak az epe, de mi vagyunk a méz is, a tézishez az antitézis. Mert így az eszmepörgettyűt mindig helyesen pörgetjük, és megtermelve a mindennapi áldást élvezhetjük a megváltást. A kígyó persze, mint mennyidegen, csak az ágak közt csúszkál hidegen, mert egyszerű lélek, és nem érti ezt. És folyton sziszeg, mert a szelepe ereszt. A paradicsomot teljesen konszolidálták. Ádám, ez a paradicsom, hogy oda ne rohanjak. Éva, mondják, hogy máshol sokkal szebbek vannak, mondják, hogy vannak más naprendszerek, ahol sokkal jobban üdvözülnek az emberek. De mihez fogna a kényelmes lélek ott, aki ehhez az édenhez szokott? Most kezdjen el egy új teremtésben bízni, reggeltől estig gürizni.

0: Nem elég neki a maga baja. Örül, hogy Lukas a sejhaja. Ádám. Ez a paradicsom egy kis paradicsom. Kissé ütődő. De azért finom. Éva. És ma már nem úgy van itt, mint régen. Ma már nem festik át a felhőket az égen. Ma már nem kell az embert folyton nyírni. Ma már lehet egy kicsit sírni. Ma már csak emléke kísért a múltnak. Ma már a módszerek kifinomultak. És a lelkek sem kárhoznak már rakásra, és egyre többnek van barlang lakása. Ma már így úgy elüdvözül az átlag. Ma már az egész teremtés konszolidáltabb. Ádám. És nincs több üdvözlégy, és nincs hozsánna. Már nem divat. A változás a mennyre is kihat. Elő a colstokkal, félre a karddal, üvölti hárfáját tépve az angya. Ez az új típusú karddal. Éva. A tejben viszont több a tej, és kevesebb az őspor. Szidják is sokan, hogy ez már nem a hőskor, hogy ez már nem az a világ, amit az úr egy-két hete csinált. De bánom is én, kinek a hibája vagy érdeme. Tény, hogy ma már nem ez a világ legsnasszabb édene. Ádám. Törje a sugarát a központi nap, míg ragyog erről valamit központilag. Van nekem épp elég fontos dolgom. Egy népes családról kell gondoskodnom, akiknek nem ízlik a paradicsom, nem eszik. Én üdvözülök, ha a srácaimat a világegyetembe fölveszik. Zárókép. Johann Wolfgang Goethe bemutatja a világegyetem összes vasútvonalára érvényes szabadjegyét. Bizony, ha az ember miniszter, útra kell kelnie x-szer. Ezért is becsüli az úr kegyét, mennyébe érvényes szabadjegyét. S noha a földről egy elhaló hang szólítja Henriket, azaz Johant, kit érdekel végül is Margit, meg hogy ifjan az úr mit akart itt? A nagy reményekből egy sikerdarab a teltház előtt futó világ marad, amelyben már az is fényes eredmény, hogy írni, olvasni tud a teremtmény. Nem is említve azt, hogy költeni, azaz levegővel hurkát tölteni. Mely hurkával az igazi tehetség úgy csapja fejbe az egyszeri szerencsét, hogy attól helyben előáll az elme legigazibb és fényes győzedelme, minek folytán dicsel, szerelemmel betelve kerül helyére az ember a húsevést, és más ilyet elunva a misztérium minisztériumba, ahol is munkálkodik serényen, a közhasznot hajtó reményen, s noha legvégül ő is, mint mindenki Maustót, előtte megírja, csak példának mondom, mondhatnék mást is, a Faustot. Badarkák. Lehel vezér. Folyton folyvást fújt a kürtjét nagy Lehel vezér. Kérdezték is tőle épp ezért. Mit csinálsz a kürttel, Lehelem? Lehelem. Válaszolta rá, és épp ezért legalább egy fél percig nem kürtölt nagy Lehel vezér. A sakál szakálla. Nagy bánata az a sakálnak, hogy szűrei épp, hogy sakálnak. Anyám, sóhajt, kopasz szakállat. Hisz úgysem hordhatok szakállat, míg ki nem kúrál egy szakállat. Az okapi. Ameritka, ama ritka állata az okapi, amelyiknek minden mindegy.
1: Oké, api.
0: A nagy tűzvész. Tűz pusztít a belvederben. Fölnyerít egy fűzöld ló. Mint önkéntes tűzoltó, kijelentem, hogy nincs víz a belvederben. A parókás róka. Mond róka. Kérdezik az aparókát. Miért hordasz te parókát? Azt mondja az aparóka. A paróka olyan dolog, amin kap a róka. Pop art. Okapiéknál a pop, csupa mél a bú. sóhajtják az állatok leginkább a gnúk. Ó, kapi, kapi, lú. A vásárló panasza. Kedden vettem a légettyűt, s másnap a postán még együtt. Egy is eleget tyűzi a leget, most meg a két tyű lég együtt. Dr. Szabó példás magatartása. Dr. Szabónak nem volt panasza, bár volt egy kis beszédhibája, jól feküdt neki az ügyvédi pálya, s tárgyalás után gyakran szólt haza. Halló, itt dr. Az angol irodalom rövid története. Ha Londonból Shakespeare-t kimerik, mi marad? A limerik. De Londonból Shakespeare-t imerni? Kimeri? Nehéz évek. Egy hegedűsnek mondja hangadója. Bármilyen nyeszlet hang a magadója, úgy megugrik a hangadója, hogy csak rázza magát a majré. Vajon a dóra? Jön-e majré? Kanca a megnyerő modorú ménhez. Ó, mennyi bánat ért, olyan, amit csak állat ért. Egy állat ért. Jelenet a ringből. Wotan rájön, hogy férfi díszét megbűvölte Lóge. Lóge. Beszédhibász az egyiptomi főpap. Ízisz, Ozirisz, jól halad a piramisz, nem csak kő van, iramisz. Egész nap harcog a rabszolga kórusz, egy-kettő hórusz. A fejbetörő gép idegen nyelvű prospektusa. Golyónkat, hogyha a burkából kifejtik, kizárt eset a mégoly enyhe fejtik. No jó, töpreng a korrekt vasgolyó, amíg írják, de nem ha ejtik. Az aradi radiátor. Egy aradi radiátor, ha jöttek a radírgyárból, hogy megfosszák hőnszeretet radírjától, annyit szokott mindössze mondani. Radiátor, főképp aradi, nem válik meg sejde a radi. Radírjától. A macs. Ha megvénül a macs, vérszomjas és makacs, a szemében a ragacs. A lába kacska. Bár kölyöknek a macs kis bolotvapamacs, s tejet kunyerál vacsorára, mint egy macska. Egy nagy igazság. Zádnakné de facto megözvegyül, ha zádnak rendületlen ül. Gőzék, avagy a megverselt filozófia. Gőzék, kik a gőzösből mód felett gorombán távoztak, de kérem, robbanunk, robbanunk, fehéren szállonganak a rét felett, s a kocsironcsok és a kofferek láttán fetrengnek lelkisebben, miszerint, ez esetben az esetleges eset megesett. Ha csak idősebb gőz kifennforog, mint ringlispil és etikai ok, ha csak, mondom, nem történt árulás, mire gőzék már, ahogy ez szokás, lényegét látva a dolognak, családilag elpárolognak. Ellenpont, avagy a költészet a tudományoknál alacsonyabb rendű megismerési forma lévén nem lehet meg érzelmek nélkül. Fát döntenek gőzék. Legjobb érv a gőzék. Záróvers. Avagy a világ legrövidebb költeménye, avagy törekedjünk a tömörségre, és ne fecsegjünk fölöslegesen, amikor kevés szóval is elmondhatjuk azt, amit sok szóval mondunk el, mi által mondandónk természetesen sokat veszít eredendő tömörségéből, ami pedig bízvást állíthatjuk, nem válik hasznára, avagy a szegedi gőz. Őz. Paródiák. Ilyes Gyula. Hatalmas nagy mondat, s a költők. Nem, az Apollinéri hévtől. A hévtől, de mint aki ég felé tör, ahogy az étör. Bech úgy, ahogyan ott, s mint régen, akkor, otthon, szinte már repülve, de mint egy földön ülve, a gyerekkorban, amikor a költőnek még volt szava. Szava. Pont úgy beszéltem, amíg a borjú neveldéhez értem. Vas István, Verona, Portoforinto. A régi város hogy megváltozott? A régi ezek már nem azok. De a nyár mégis örökre ide szok. Az öreg szív érzi az ifjú tézisét, ha kirakja is a protézisét. Napsütésség és déliség. A Portoforinton látod, a kréta rajz, a kocsik között etruszk, miniszoknya ajz. És jön a pincér, s Dantét idézi. Hinaus. Vörös Sándor, Máté Passió. 1. Mi atyánk, ki vagyok, pam-pam, de azért ragyogok, pam-pam. Neked ez csak olyan pam-pam, de nekem komolyan, pam-pam. Kilukadt a világ, pam-pam, belukadt a világ, pam-pam. Kibe jár, Sanyikád, pam-pam, de azért komolyan, pam-pam. Minek isteneket, pam-pam, hiszen ez tiri rá, pam-pam. Tererem, töröröm, pum-pum, idelő, odalő, bum-bum. 2. Harcon át, marcon át harsonáz a költő, Átoson, Jánoson ráborul a bölcső. Ott terem Péteren 12 apostol, impotens, opponens, szódavízbe kóstol. 3. Jézusomat köszönteni jöttem én, szálló bárány felhőt, gombos cipőmben arcán korcsolyázni, a néger eszkimók egén fejjel lefelé lógni a próféták közt. 4. Keresztelő Szent János. Would you like some whiskey? Jézus Mária. Ich weiß nicht. Sanyika. Szálem a lájkum. 5. Te, aki hallottad ezt a dalt, melytől több felsőfokú világegyetem szíve megszakadt. Te, aki hallottad ezt a dalt, emeld föl lábadat, dugd be a szádba, nagy ujjaddal belülről nyomd ki szemedet, és mondd reménytelen, és mondd hiába való, mert nincs több lábad. És a füledbe már nem jut. Gőgicse. 1. Az apám Daliás Handlé, ide jár, oda jár, ajvé, toporok kapuban, téren, kidobott kacat, ez kérem, amikor az apám bajban, a fején csöpögő vaj van, amikor az apám ágál, kenyeret, libazsírt drágál. 2. Messze földön folyóan eretva, lány kezében de szép a beretva. Jó nagyot rúg karába, farába, miért ne rúgna, ha fáj a falába? Miska sógor, ha itt a majál is, néha részeg, de néha kajál is, két porontját ezerbe hasítja, Róza asszony kisingbe visítja. 3. Isztor, nyisztor, tranzisztor! Kend engemet, miért piszkol? Piszkolja a néni kéjét, abban lejje némi kéjét! Mély psziché. Bunkócskát a métjen, megfogá a végen. Tyümej vala neki, töve s közepi. Sóhajt a leánka, Bunkócska, te drága, mit csiklansz, te egek, még megrepedek.
1: Rue, mondá ő, marha a nőköltő. Vaj, az mikor repet föl, képzelettől?
0: Somjó György, tanmese. Avagy a szerző orrán száján kemál török költőnek Pablo Neruda Somjó Györgyhöz című verséről írott verse. Kemál-e még az őszpeterdi háza, ha a klíma kontinentális, ha a vízforrás pontja 100 fok Celsius, ha a relatív páratartalom magasabb 80%-nál, ha a beesési szög és a kiesési szög különbsége nagyobb egy arasznál vagy azonos vele, ha a fénysebesség állandó, ha a föld bolygó, ha A plusz B egyenlő G, ha az ötlet egy pihent agyé. Csanádi Imre, nehéz esztendők krónikája. Pölyhőt csingat az ősz, van biza most cseráz, van, csak csorba. Csihánk fű kele rég, ahol nyessük bár elejét, mind kihasad korán, magnak félfelesen marad. Hát még csüngdel a récs, füttyen alig pihó, farkán billegető egy noha átszalad. Mondják, csak azért, hogy nesze nagy legyen, húsnak már, ha amaz, kevés. Korpázik cefetül, dérlik a nyeldeső, udvarlábhegyiben fán csigaféle min. Rejtvényt fejt, nyereményt várva a kis diák. Metrum. Csak mi a frászt jele? Pilinszky János. Rumbach, 1974. A Velszi hercegnek. Újra és újra őket látom. A hold süt, és az úr mered. És az úr elé emberek fogva húznak roppant nagy verseket, amiket mind én írtam arról, hogy az úr mered, és hogy én visszameredek, mire ketten kijövünk egymás könyökén. És a versek lassan nyikorognak, a címük mindig az, kaput. És elébük fut a kiadó, és megtántorodva visszafut, mert ők már a végsőt ragozzák, már azt mondják, karád, karám. Míg cekkerét vadul ledobva lecsap rám Schrecklich nagymamám. Apuka Rivka Bill. Fogadjunk, nem tudod, mim van nekem. Egy rabruhám. És néha szégyelem. És néha, hogyha van rá alkalom, kigyúl a szám és ég az alkarom, és lángol és lobog a rafia, és felkiáltok, ez az ő fia, de nem, egy kápó, és nagyot ereszt, és visszaszól vadul, te tetted ezt, se így, se úgy, az évek nélküled, mint fák között egy nyombél szűkület. Szálka. In memoriam Simone Tejardovics Kafka. Menjen bele. Belemegy. Jöjjön ki. Kijön. Előtte is láb. Utána is láb, a kéz, heves vagy Ágnes, séta,
1: A fákon már áttört a délután, jártunk a Krisztinában. Nem szóltál, néztél, propán és bután. Megreszketett a vállam. Feszes, késő gótikus ég alatt, néma és barna állat. Európa, mondtad, s megcsókoltalak. És eltörtem az állad. Már te is király. Én akkor éppen holtakat temettem, 2 éve már, és fagyott volt a föld. Néném szemét üregéből kivettem, és emlékül a bal zsebembe tettem. S te gépelsz. Ó, be rongy is vagy te, ó, be kanavász vagy. Én láttam már a velőt a levesben, és ettem marha húst is torma nélkül. Én már 13 éves koromban József Attila késői versei voltam. Szél volt, fejemre dőlt a ház. Felkeltem, és azt mondtam a törmeléknek, mi az, nem tud köszönni? Te kis piszok. A lábadra már rá se lépek, már belét se rúgok, szemeidet ki sem nyomom. A bárkák közt, a parton, ahol állok, holnap kisebb felhő átvonulások. Helyenként zápor is.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: És akkor csak profokkal.
2: Jó reggelt kívánok! Igen, Dr. Ki és a harmadik utas című műsor következő kiadása. Itt van velünk Szabi, Sztyep, én vagyok Káosz, és kedves vendégünk Eckhardt Balázs. Szervusz Balázs!
3: Szervusztok!
2: Egy fantasztikus lehetőség, ismét egy olyan emberrel beszélgethetünk, akinek mind családilag, mind emberileg van mondani valója számunkra.
3: Én például éppen most tudtam meg, Balázs, hogy az édesapád meggyógyította a rákot.
1: Igen, ugye, ezt így nem mondja azért. Hát nyilván nem gyógyítottam meg. Rákkal foglalkozott egész, meg foglalkozik egész életében. Rákkutató, illetve belgyógyász szakorvos volt. Ő volt az Onkológiai Intézetnek az igazgatója sok-sok éven keresztül, jelenleg is még praktizál, 85 évesen. Azt gondolom, hogy a rákról mindent tud, vagy legalábbis mindent tud, amit ma lehet tudni. Még most is nagyon képben van, és nagyon-nagyon sokat dolgozott azon, hogy a rákkutatás előre lépjen, illetve hogy emberibb körülmények között kerüljenek kezelés alá. Na, ez nem volt túl magyar. Tehát magyarul, hogy sokkal emberibb körülmények közé kerüljenek a betegek. És ami nagyon fontos, hogy föl is tudják dolgozni a betegségüket, illetve hogy tudjanak kooperálni az orvossal, ami nagyon-nagyon fontos, és a család.
2: És erre dolgozott ki módszertanokat itthon?
1: Igen, hát ő itthon élt.
2: Ez eszébe nagyon... se jutott, nem is hívták?
1: De rengeteget hívták, meg dolgozott is kint, mindig visszajött. 1965-ben az én születésem előtt ebből még volt is egy kisebb konfliktus, mert egyszerűen nem hitték el az állambiztonság embere, hogy ő visszajött egy amerikai, egyéves amerikai ösztöndíj után. De hát ő neki mindig is az volt az elve, és a gyakorlat is ezt mutatja, hogy Magyarországon kell, hogy ide született, segítenie kell az itt élő, illetve hát itt beteggé váló embereken. De boldog ember, tehát azt gondolom, hogy jó döntés volt a részéről.
3: Itt ez nagyon érdekes, hogy azt vettem észre, hogyha valakinek mondjuk a családjában van valaki, aki szereti a munkáját, boldog ember, a munkája az nagyon nagy teljességet ad az életében, akkor ezt átadja a következő generációnak, hogy te nem lettél orvos, vagy éppen rákutató.
1: Igen, ez teljesen igaz, amit mondasz, tehát ez tényleg így volt nálunk is. Hihetetlenül szellős, levegős, izgalmas, érdekes családban nőttem föl, két bátyám van, akik jóval idősebbek nálam, és ők is számomra nagyon érdekes emberek voltak, én voltam a kisrác a családban. Hogy miért nem lettem orvos? Nyilván azért, mert az összes ebédnél szóba kerültek a műtétek, meg mindenféle borzalom. Ez az egyik. A másik az, hogy nyilván minden fiúban van egy olyan vágy, hogy egy saját utat járjon. Tehát, hogy mi mindig csak másodhegedűsök lettünk volna. Egyikünk, tehát az egyik bátyám sem lett orvos, ez nagyon fontos. Nem eszébe se jutott senkinek, hogy orvos legyen. Nyilván ez apámnak egy icipicit fáj talán, bár erről sose beszélt, de az is igaz, hogy elégedett azzal, hogy a fiai milyen irányba mentek. Na, az én esetem nagyon érdekes volt, mert abban az időben, amikor én gimnáziumból felvételiztem a színművészeti főiskolára, akkor nekünk nem volt tévénk. Az első tévémet úgy vettem, hogy egy fuvolát adtam el, amihet ugye nekem mindenkinek zenélnie kellett, ez nagyon fontos a mi családunkban, hogy mindenki valamilyen hangszeren játszik.
2: És volt ilyen családi zene este, vagy zenevasárnap?
1: Hát most nagyon szimpatikus lenne azt mondani, hogy igen, de nem. Tehát olyan volt, hogy születésnapokon vagy karácsonykor valaki zenélt, de így együtt nem zenéltünk. Édesapám a Zeneakadémiát elvégezte az orvosival párhuzamosan. Anyámat úgy fogta meg, hogy Chopin muzsikán keresztül mind a mai napig zongorázik. A középső bátyám meg zongoraművész, tehát ilyen szempontból ezt a vonalat tovább vitte a középső bátyám. Hát mi meg csak hallgattuk. Nekem annyiban jó, hogy a fiam zenész, tehát olyan zenéket tudtam a fiamnak mutatni, amiket azért otthonról hoztam. Tehát mi azért a 70-es években már hallgattunk otthon jazzt, bluest, talán nem minden családban volt ez evidens. Ezt a fiam nagyon szépen leemelte a polcról, és elég hamar elkezdte azokat a zenéket hallgatni, amelyektől el vagyok ájulva. Tehát én, amikor elmegyek a fiam koncertjére, én teljes értékű koncerten vagyok, úgy élvezem, mint hogyha Eric Claptont hallgatnék Amerikába, hiszen azokat a zenéket játsza, sőt, azt kell mondanom, még jobb zenéket játszik, mint amiket én hallgattam. Na mindegy, szóval ezek így egymásba fonódva mennek így az életbe tovább. Televízióra cseréltem a fuvolámat, és akkor úgy lettem én a tévés a családban. Apám nagyon sokáig nem is nézte meg a munkáimat, mert azt mondta, hogy ezt nem is érti, hogy mi az, hogy tévés, hát ez számára egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen...
2: Nem is munka.
1: Hát nem is munka, szóval igen, szórakozás. Tévézni az olyan szórakozás. Egyébként meg hát igaza volt, mert én mind a mai napig úgy fogom fel a saját munkámat, hogy ez egy játék. Én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy ezt a játékot űzhetem, és ezért még fizetnek is. Nyilván vannak ennek mély pillanatai, de hát, hogy tényleg sokszor úgy szoktam, hogy valami nagyon nem tetszik, akkor azt mondom, inkább kusoljál, mert neked olyan haláljó életed volt, hogy nincs jogod dumálni. Ez pont az utazásokkal kapcsolatban volt, hogy én nagyon szerencsés módon rengeteg helyen jártam, és mindig azt kérdeztem magamtól, hogy mi az üzenete annak, hogy én ezt megtehetem, tehát mit akar a feljebb való velem. És akkor próbáltam kitalálni magamnak, hogy ezt valahogy meg kéne szolgálni. Most nyilván az elsődleges szolgálat az volt, hogy tisztességes filmeket készíteni, és nem el bagatellizálni, meg nem el linkeskedni a dolgot. De hát ezek nem olyan nagy dolgok, de azért mégis az ember néha azért hátradől, hogy honnan, hova tart az élete.
2: És így még a kis családod, meg a családfádnál maradva, hát azt is sikerült kiderítenünk, hogy a nagyapád sem volt kisebb személy, a hazai nyelvészet, Balassi Bálint kutatás és a francia-magyar nagyszótár megalkotóját tisztelhetjük benne, ha jól tudom. Illetve egy nagy faludi kritizátor, aki szerint Faludi György azért túl fordította ezeket a Villon verseket, és ahogyan megtudtam, még egy levél is van, amiben jól lecseszi Faludit, hogy ez nem is úgy van.
1: Nagyon-nagyon jól informált, hogy el vagyok képedve. Valóban ez egy írtó érdekes helyzet volt. Valóban így van, nagyapám francia szakon tanított a bölcsészkaron, és ugye hát a háború után különféle okokból nyilván nekik is földjutottak a házukat le, nullázódott a család. Ő tett még egy kisebb Varga betűt a Barankovics pártnak, lett egy évig a vezérszónok a parlamentben, és utána kiszállt ebből a sztoriból, persze nyilván kiszállt, hiszen meg is szűntek ezek a pártok. A lényeg az, hogy utána egy ilyen visszafogott tanáremberé vált az egyetemen. Találtam az örökségben lévő könyvek lapjai között egy borzasztó érdekes kis cédulát. Következő szöveg, megpróbálom idézni fejből. Tisztelt professzor úr, kérlek téged, hogy a vacsora csillag feljövetelével ne távozz a kari gyűlésekről, valamint jegyez békekölcsönt, Bóka László dékán. Na most ebből ugye tökéletesen kiderül, hogy milyen hangulat, vagy milyen helyzetben volt a nagyapám. Ez tette lehetővé, legalábbis a családi legendárium így szól, hogy akkor belevágjon a szótárba. Magyarul egy olyan ember, aki azért egy humánus gondolkodó volt, rózsakeresztes lovag volt, Sorbonnon tanított, tehát a francia kultúrát tartotta mindenek fölöttinek. Egy ilyen ember, egy ilyen politikai légkörben, ami az 50-es években kialakult, nyilván keres magának valami elfoglaltságot, igen, és akkor így született a francia szótár. Ez körülbelül olyan, mint amikor a sakkban nagyon erősek voltak a Kádár érában a magyarok. Persze, mert ez egy teljesen politikamentes dolog volt, kellett hozzá logika és gondolkodás, nem lehetett belekötni, mert ugyanez volt a nagyapámnál is. A Faludival való vitája, ez egy borzasztó érdekes dolog, hát legalábbis nekem, mint unokának. Amikor a Faludinak a Villon kötete újra megjelent Magyarországon a 80-as évek végén, 90-es évek elején, most pontosan nem tudom mikor, akkor annak az előszavában megint megtámadta a nagyapámat, amiért én nagyon pipa voltam rá, és fogtam magam, és utána olvastam elég rendesen annak, hogy mi is történt. A korabeli újságokból az derült ki, hogy a nagyapám, mint literátor, mint nyelvész akadt ki azon, hogy ne Villon neve alatt mondja el a Zeneakadémián Faludi egyébként szerintem elég jó verseit, hanem mondja el a saját neve alatt. Tehát ő igazából nem arra volt kiakadva, hogy Faludi verseket ír, hanem arra, hogy ezt Villon fordításként közli. Na, találtam Faluditól is egy kis levelet, 46. február, ha jól emlékszem, Amerikából, amelyben elég mérgesen ír nagyapámnak, hogy hát mennyire utálja nagyapámat. Majd a levél végén van egy utalás arra, hogy egyébként, ha nagyapámnak valamire szüksége van, akkor Amerikából nagyon szívesen hoz neki. Na most képzeljétek el azt az állapotot, hogy Faludi írja Amerikából ezt a levet, miközben nagyapámnak a Muskátli utcába porig égett a háza, 4000 kötetes könyvtárral, a család nulláról a testvére fogadja be a családot, hogy valahol tudjanak lakni. Na most nem tudom, hogy erre nagyapám mit válaszolt. Azt tudom, hogy nagyapám nagyon kevés tárgyat, nagyon kevés írásbeli emléket őrzött meg az utókor számára. Ez a levél valahogy mégis megmaradt. Tehát valószínűleg ez azért neki egy fájó pont volt az életében. Nyilván nem tudja ma már megvédeni magát. Én egy picit részrehajló vagyok. Én azt gondolom, hogy ő a maga szempontjában valószínűleg igaza volt. Faludinak voltak túlkapásai. Ő egy nagyon szenzitív ember volt. Nagyon sokszor vehemensen védte az igazát. Én azt gondolom, hogy ennek lett aztán ez a kis irodalmi vita az áldozat. változata.
3: Egyébként lehet, hogy ez egy pozitív és nem negatív emlék volt, hiszen az, hogy valamilyen ilyen szubkulturális témában ők elkezdtek vitatkozni, az azt jelentette, hogy nagyon magas szinten partnernek tekintették egymást. Szerintem erről árulkodik az is, hogy Faludi György felkínálta, hogy ha bármit szeretne Amerikából, akkor ő ezt beszerzi, meghozza. De most próbálom a lehető legjobb indulatú módon értelmezni ezt a levelet.
1: Hát én egy picit másként látom, illetve tehát lehellettel, most nem lesz szimpatikus egy csomó hallgató számára, amit mondok. Faludi a maga korában, legalábbis a nagyapám interpretációján keresztül nem volt beemelve a koszorús költők közé. Tehát most a koszorús költőket nem pejoratíve mondom, hanem tehát nem a második nyugat nemzedék, hanem, tehát, és én szerintem ő küzdött egész életében a saját pozíciójára. Most amikor ő Magyarországra visszajött az életének az utolsó éveiben, bocsánat, az életének az utolsó évtizedeiben, akkor egy más helyzetbe érkezett. Egészen más volt az irodalmi élet. Ezek a nagyon látványos és nagyon jól olvasmányos versek, ezek gyorsan sikerré váltak. Ugye nyilván ebben benne volt az is, hogy szamizdatként lehetett őt olvasni, tehát ez a folytottság, de ezek kitűnő versek, kitűnő könyvek, én is olvastam az összes sorot, élveztem. Tehát teljesen jogos, hogy ő ilyen népszerű lett. De azt hiszem, hogy azért benne mindig volt egy nagy küzdelem, hogy fogadja már előtt a magyar irodalmi magas kultúra. Na most a nagyapámról nem lehet azt mondani, hogy ő egy elitista valaki volt, de valószínűleg itt meghúzott egy vonalat. A nagyapám nagyon, nagyon szigorú ember volt, annyit kell még róla tudni, de ezt mindenki elmondja, hogy a francia tanszéken egyszerűen iszonyatosan féltek tőle, nőket nem is nagyon engedett át, azt mondta, hogy nőnek nincs keresni valahogy az egyetemen. Azt hiszem, hogy kettőt engedett át, legalábbis így szól a családi legenda, hogy egy mondat is befejezem. Az egyik őiket el is vette feleségül, az lett a nagyapám.
4: Hallgató?
5: Halló, szevasztok! Annyit szeretnék hozzátenni, hogy Faludi milliószor kijelentette, lehet, hogy már csak idős korában, de hallottam, meg olvastam is, hogy azokból a Vion fordításokból egy sor Vion sincs.
4: Igen? Ezt hol jelentette ki? Mert azt írtad, hogy átköltésnek nevezte ezeket a verseit, nem is fordításoknak. De ezt erről hol lehet tudni, mert ez tényleg ez egy kicsit
5: Rá kéne keresni, de én hallottam egyrészt a szájából, már nem ott ült velem szembe egy perszóban, hanem tévében, interjúban, stb. És leírva is láttam. Tehát ő ezt legalábbis idős korában, amikor visszajött Magyarországra, akkor ezt állította. Volt még valami magyarázat is, hogy miért nem írhatott ő egyes szám első szemében akkor. A másik érdekes dolog aztán gyorsan kilépek, hogy ugye a Barankovics pártról volt szó, ami a progresszív katolicizmus lett volna Magyarországon, azt Mindszenty József verte szét, valamiért nagyon ögyébe volt, ezt kevesen tudják róla, csak én szerettem volna mondani.
4: Köszönjük az adalékot!
5: Szevasztok!
4: Ciao, ciao! 2-15-37-73 a telefonszámunk, vendégünk Eckhardt Balázs, és most még mindig csak a család fáját próbáljuk. Van mélyebbre is egy kis akadémizmus a családodban? De ez a nagyapai szintes...
3: 18. század.
1: Nem. És a kisgazdapártihoz sincs közünk, tehát abszolút nem rokonunk az Eckhardt Tibor, nem, abszolút nem.
4: Halló.
6: Sziasztok, ápoló.
4: Igen, te írtad.
6: Az előbb ezt én írtam, de hadd erősítsem meg az előbbi betelefonálót, nyilván, hogy Faludytól én is hallottam, mégpedig velem szemben ült egy étterem, amikor ezt mesélte, ha bármilyen hihetetlen furcsán hangzik ez, hogy ő ezt átköltésként értelmezte, vagy mit tudom, Vion adta neked ihletet, de teljesen saját műnek tekintette, nem fordításnak.
4: De ez már bőven gondolom a 80-90-es években történhetett, nem? Tehát a visszajövetele után.
6: 90 után már.
4: Igen.
6: 91-ben talán.
1: Hát most erre mondhatok, nem rossz májban. Mondjad, ne haragudj.
4: Hogy nem rossz májban mondtad,
1: tehát nem rossz májban mondom, de valószínűleg akkoriban, ugye a 40-es években még nem számított arra, hogy ekkora siker lesz, akkor még Vion mögé bújt, és most pedig a 80-as években meg nyilván azt mondta, hogy az enyém. De ezt most nem azért mondom, ez hát egy teljesen természetes... Nem, ez egy teljesen természetes emberi dolog is tud lenni, de hát ez tény, hogy akkoriban ebből volt egy vita. Tehát nagyapám 66-ban halt meg, tehát nyilvánvalóan ő már 80-as évekhez nem volt mit hozzátennie, tehát gondolom változtatott a Faludi az álláspontján.
6: Ha emlékeztek, van az a Német Zsoldosok című vers, amit nem is a neve alatt terjesztett, de annyira elterjedt, hogy kvázi népdalként, vagy népköltészetként terjedt írásban, kézírásban máshol a német megszállás alatt.
4: Nem, sajnos nem.
6: Majd akkor legközelebb elmesélem.
4: Köszönjük szépen.
6: Sziasztok.
4: Csöcsön.
7: Legközelebb majd énekeld el, hogy népdalként terjedt.
4: Szóval ott tartunk, hogy hova megy mélyebbre a család. Én is próbáltam nézni mindenféle heraldikai és egyéb ügyet az Eckhart családdal kapcsolatban, de ezt azt hiszem, hogy csak te fogod tudni megmondani, hogy hova tovább, melyik ág?
1: Hát pontosan nem.
4: 100. Annyit tudok, hogy 100.
1: Hát van itt Erdélyből egy kanyar, tehát még a dédapám maradi állomásfőnök volt, tehát mondjuk írtó, meg valahol Ausztriában találtak egy raklap Eckhartot a temetőbe, akinek ugyanígy írják a nevét, de hát fogalmam sincs egyébként.
7: Magyar telefonáló, parancsolj.
8: Kis ember vagyok, nem mennék bele a faludi vitába, ez most lényegtelen ilyen szempontból. Egy kérdésem volna. Tessék?
7: Pedig pörög már a vita itt.
8: Igen, nem olvasok most egy falat. Egy kérésem volna, hogy nagyon jók a történetek, csak neveket mondjál. Tehát amikor azt mondod, hogy nagyapám, dédapám, apám, és nem mondod hozzá a nevüket. Én egy rettenetesen bunkó ember vagyok, és műveletlen, úgyhogy nem tudom így, hogy kiről van szó. Tehát akkor mondod, hogy nagyapám, Eckhart.
4: Sándor.
1: Mindenki Sándor, úgyhogy. Jó, fogom mondani, hogy az ifjabb meg a...
8: Légy szíves, hogy egy kicsit képbe legyek, hogy a műveltségen tágíthassam.
1: Aranyos vagy, köszönöm.
7: Lehet utána nézni, igen, a különböző Eckhartoknak közben.
1: Hát igen, Sándor, mindenki, nálunk is úgy van, hogy a három srácnak az utolsó, nem, de a második nevünk a Sándor, tehát hogy valahogy továbbítjuk. Hát nincs jelentősége igazából, én örülök, hogy nem vagyok Sándor, már nem magyarázkodni kéne. Így is elég problémám, hogy a nevemet senki nem bírja leírni.
4: Ja igen, mert hogy németesen írod, hogy is van
1: hát
4: az.
1: Hát ilyen full extra van benne minden,
4: DT.
1: Ami CKR, DT. Igen. Tehát, hogy hova tart a dolog, nem tudom. Azt érzem igazából, és talán ez a fontosabb, hogy egy borzasztó, helyes, érdekes kis család. Tehát, amikor összejövünk így karácsony környékén, az nekem mindig egy ilyen szellemi élmény is egyben. Tehát annyi érdekességet hallok ott, meg annyi mindent olvasnak. Apámnak nagyon fontos volt, hogy ő egész életében olvasta a külföldi szaksajtót és a sajtót. Tehát, ami nekem egy borzasztó, kellemes állapot volt, hogy a 70-es években is olyan újságokhoz jutottam hozzá, amik talán nem voltak minden család asztalán, és ettől vagy olyan levegős volt a világ, tehát nem voltam annyira bezárulva a magunk kis probléma körébe. Ez szerencse, tehát igazán.
4: De ez akkoriban, ugye most a 70-es, 80-as évekről beszélünk, de inkább a 70-es évekről, a szellemi szabadságot az intellektuális réteg, mondjuk úgy, hogy a felső intellektuális réteg, tehát akik kijuthattak külföldre, szakmájuk vagy hivatásuk révén, ugyanígy a zenészek, sportolók, és hát tudósok. Azok, akik a nyugodt szabad levegőjét visszahozhatták, és ilyen inspiráló légkört tudtak teremteni, akár családilag, de szerintem környezetükben is.
1: Az apám, édesapám 27-ben született, az édesapám egy generáció, dr. Eckhart Sándor, és a nagyapám dr. Eckhart Sándor, tehát ez a két generáció teljesen más világból jött, teljesen más környezetben tanultak. Tehát hoztak egy olyan igényességet, hoztak egy olyan toleranciát, nyitottságot magukkal, ami...
4: Én pont egyfajta konzervativizmusra gondoltam, mert hogy az akkori érában mennyi dolgot kellett meghaladniuk, de ehhez a konzervativizmusuk révén tudtak egyenes gerincsel állni. Én így gondolnám el. Mert hogy ott komoly rendszerváltozások voltak szintén, főleg édesapád...
1: Hát nézd, vallásos emberek voltak, tehát a konzervativizmusukban volt egy érték elvűség, egy értékrend, ami a vallásos nevelésből, ugye az édesapám ciszterekhez járt, elnézést, hülyeséget beszélek, ciszterekhez járt, meg hát szóval volt, tehát ez egy viszonyítási pont volt, nem vitték túlzásba, nem verték a mellüket, nem erre való hivatkozással nem zártak ki senkit az életükből, de csöndbe szép éppen közben azért ők úgy viselkedtek, ahogy elvárta tőlük a vallásos meggyőződés. Például édesapám, ha jól tudom, életében egy fillért el nem fogadott betegtől, tehát abszolút nem arra ment a játék, hogy hogy ebből neki anyagi haszna legyen, normális körülmények között éltünk, tehát
7: ez
1: végül
7: nem
1: is.
7: Nem volt szokás,
1: ő neki, tehát ő nagyon komolyan veszi a hippokrateszi esküt, nagyon komolyan veszi. Tehát például mondok egy érdekességet, amit így nem gondol végig senki, hogy mi tudtuk, hogy ő kiket gyógyít, mert ezekről hallottunk, ezek között igen híres emberek is voltak, vagy inkább úgy mondom, hogy nagyon érdekes emberek voltak, de soha nem mesélt ezekről semmit. Van egy napló gyűjtemény, tehát gyakorlatilag ő szerintem egy naplóba írta ezeket, és ha jól tudom, azt kérte édesanyámtól, hogy a halál után x évvel nyissák majd ki ezeket a naplókat, mert ő azt, hogy orvosi titoktartást nagyon komolyan veszi. Például nagyon érdekes módszere, és ezt én megpróbáltam.
4: És megnyitottátok ezeket a napot?
1: Nem, ez nem, abszolút nem, egy sort nem láttam még belőle. Nagyon érdekes módszere például, hogy ő azt is naplózza, hogy egy beteggel miről beszélt, magyarul, hogyha egy beteg 20 év múlva jön, visszakeresi azt a naplót, és emlékszik, hát nyilván nem a fejéből, hanem a jegyzeteiből, hogy akkoriban mi volt a problémája. Néha egész meghökkentő dolgokat tud így a betegnél elérni, hiszen megkérdezi, hogy emlékszik, hogy 20 évvel ezelőtt a szomszédja nagyon hangosan hallgatta a rádiót, és akkor így néz először az illető, hogy hol voltam én 20 évet, és akkor kiderül, de azért az egy nagyon fontos probléma volt, lehet, hogy a rákbetegségének az egyik alapvető problémája az, hogy nem beszélhette ki, az, hogy magába folytotta, ugye ma már tudjuk, hogy pszichésen a rák okozó tényezők között van az, hogy valaki magába folytja a dolgait, lehet, hogy pont az a szomszéd volt az egyik komponens a betegségének, és akkor így a dolog elég érdekes.
4: Ez érdekes.
3: És egyébként döbbenetes, hogy ezt nem tanítják.
1: Hát ő biztos elmondja a tanítványainak, ezt nem tudom. Egyébként hagyd mondjak itt egy kis mellékág, de egy nagyon érdekes történet. Egy nagyon kedves barátom volt a Gellért Hotelnek az igazgatója egy időben. Egy fiatal, hát ugye velem egy idős fiatal, 40 akárhány éves fiúról beszélünk. Rájött arra, hogy a japán turisták vonzódnak a Gellért Hotel irán, de nem működött jól az utazás szervezés, tehát nem volt annyi japán vendégük. És hozott három változást a Gellért Hotel. Egyrészt kiírta a vészkijáratot és az evakuálási tervet japánul a szobákba. Ugye ez földrengés által sújtott ország Japán, náluk ez fontos. Második, hogy lejjebb vitte az zuhanyozó rózsákat x centiméterrel, hogy jobban elérjék. De a harmadik, és ez a legérdekesebb dolog, hogy rákényszerítette, legalábbis én így hallottam tőle, lehet, hogy most a Gellért Hotelben hallgatják az adást, és ők másként, rákényszerítette a portán dolgozókat, hogy a japánoknál, ha van egy speciális kérésük, akkor névvel, lakcímmel írják be egy könyvbe. Most mi történt? Ha véletlenül az a japán újra Magyarországon volt, kikeresték, megnézték a listát, és amikor bejött a csoport, akkor a portás azt mondta, hogy kérjük Ikegawa urat egy pillanatra fáradjon, de jó hangosan, hogy az egész csapat hallja. Az Ikegawa ura múltkor említette, hogy picit nagyobb törülközőre vágyik, kettő darab nagy fehér törülközőt bekészítettünk a szobájába. Ikegawa urat állt, és forgott vele a világ, és egyszer csak fontossá vált. Ő, akit Japánban soha még néven se nevezte.
3: De hát ez nem Japán, ez bármilyen országra, bármilyen állam.
4: Csak ez Magyarország.
3: Én magam is beköltöznék a Gellért szállóba, hogyha így bánnak.
1: Hát vagy mondjuk most fordítsuk a maira, tehát a bolt, hogy melyik bolt működik. Igen, hát nyilván oda szeretünk menni, ahol tudják, hogy mi hogy szeretjük a sört, habbal vagy habbal.
4: Hát mint most reggel a pékségbe bemegyek, kapucsinokra, aztán igen, köszönöm.
1: Igen, tehát hogy azt gondolom, hogy is hát ettől szép a történet. Na, gondolom az orvosoknál is ez egy fontos komponens, hogy nagyon fontos, hogy emlékezzenek vissza arra, hogy kivel mi mit beszéltek.
4: Nos, akkor vegyünk egy kis lélegzetet, és lassan áttérünk hozzá, egy kis zenehallgatás, visszajövünk harmadik utassal a Tilos Rádión.

0: Csabi a hármas.
1: Szabi a kettes.
2: Bali az egyes.
1: És Csepp úr pedig a fő mikrofon. Harmadik utasban vagyunk, vendégünk Eckhardt Balázs, és ideig családfa nemesítéssel foglalkoztunk, és itt a szünetben meg is állapítottuk, hogy miért van az, hogy egyes nagy emberekről, tudósokról, nehogy Isten rokonainkról, már a mi fényünk elnyomva, tehát a mi fényünk által elnyomva nem jut elég figyelem, hogyha valaki nem elég excentrikus, soha nem tudjuk meg, hogy milyen zseniális ember járt közöttünk. És erre a Szabi azt mondta, hogy ő azt olvasta Csíkszentmihálynál, amúgy sem érdekli az embereket, hiszen minden hír tulajdonképpen átmegy az agyukon, és nem okoz örömérzetet. Valami ilyesmi volt a...
0: Valami ilyesmi, de erre szerintem, hogy szenteljünk egy külön adást. Most itt van Balázs, és vele beszélgessünk.
1: Tehát eljutottunk oda, hogy te eladtad a fuvoládat, és beválasztottad magadat a Színház és Filmművészeti Főiskola volt akkor még, TV és filmrendező szaka, azt hiszem, még az is egyben volt akkor,
3: valami
1: volt
3: ez? Nem tudom, TV szerkesztő szaknak hívták már, de akkor volt egy ilyen bátortalan kísérlet, hogy...
1: Rendező is legyen?
3: Nem, ők azt mondták, hogy úgy se kaptok munkát, akkor legalább legyünk már reálisak.
1: De valahol 90 tájéken vagyunk?
3: 90, igen. 80, hogy van?
1: A forró időszak.
3: 88-92. Tehát...
0: Ó, nagyon szép. Nagyon szép. Tehát és... elvtársként mentél még be a főiskolára.
1: Úrként jöttél, polgártársként.
4: Jóltam annak idején.
3: Egyrészt ugye az, hogy mondom, tehát azt mondták, hogy ne is álmodozzunk arról, hogy munkát kapunk, másrészt viszont rengeteg munkánk volt. Tehát rögtön az első év kezdetétől kezdve rögtön dolgoztunk a Magyar Tévének, mert hogy változott minden.
1: Igen. Hát nem akkor volt, hogy pont újraindult az egész, én megpróbáltam gondolom újítani, én nem is tudom ezt, hogy ment, én nem nagyon követtem ezt, mert azt láttam, hogy pont a 90-es években egyre több új műsor indult, a régieket lecserélték, természetesen Antal Imre, Vitrai Tamás maradt, de minden mást próbáltak fiatalítani, meg változtatni. Én ezt láttam, és gondolom ebbe csatlakoztatok be ti, mint új szerkesztők, vérfrissítése többé.
3: Ezek a hívószavak, hogy hangkíséra, és hogy pályáztatták. Emlékeztek például, volt ilyen, hogy 7 próba 7, tehát hogy magyarul a hétre csináltak verziókat. Én volt olyan hét, hogy dolgoztam a Kepessel, a Balóval, tehát a Krudinákkal nem, de szóval a nagy gurukkal óriási élmény volt. Tehát én annyira sajnálom, hogy ez így elment, még voltak vágószobák, tehát még az első filmemet azt negatívra, atya, 16-os meg kamerával Erdélybe, vállalati Volgával, úgy, hogy tényleg puszira adták oda a cuccot, hát egy nyeretlen 2 éves voltam, és azt mondták, hogy jó van, visszahozod, és visszahoztam.
1: Valaki mesélte is, hogy így mentek a vidéki tévéstábok, mint a pécsi, stb. Volt 4-5-6 16 mm-es kamera, mentek bányába forgatni, akkor azt már felküldték Pestre, és majd ott kezdtek vele valamit, tehát hogy a nyerseket osztogatták le.
3: Hát maga a híradó is régebben így készült, tehát ameddig normál híradó volt, tehát filmhíradó, meg televízió híradó, ez azért nagyon fontos egy mellékmondat, mert hogy nem őrizzük meg olyan hordozón a jelenünket, ami 100-120 évig biztosan megmarad, mert én nem hiszek abban, hogy a digitalizálással átírogatva örökítjük a dolgokat. Tehát a Kádár korszak vége óta nem készül maradandó hordozóra, azaz emulzióra, mert arról bizonyosodott be eddig, tehát a filmnyersanyagról bizonyosodott be eddig, hogy azt bírja az idők szavát.
4: Hát azért mondanám.
1: Igen. Hát én is hallottam már meg

0: Itt kérdezhetek az elején egy kicsit, tehát mondjuk vagy másodikos főiskolás, és akkor mondják, hogy lenne egy ilyen, mit tudom én, híradót forgattál, hetet, vagy olyan kulturális
1: műsor? Mindenféle. Tehát ugye ez úgy néz ki, hogy az osztályfőnökünk visz minket a tévébe. Akkor Dömölki János volt a főnök, és neki akkor volt egy komoly pozíciója a tévébe. És ő abból presztízs kérdést csinált, hogy az ő diákjai tűnjenek föl kvázi gyakorlaton, de hát ezt a gyakorlatot meg is fizették, tehát mi ott már rendesen produkciókat csináltunk. Mindenbe, tehát mindenbe belekaptunk, ami csak lehetett, egészen a tévéfilmig, tehát az ismeretterjesztőtől kezdve a magazinokon a beszélgetés. Minden, föl nem tudnám már sorolni.
2: Engem egyébként az is érdekel, hogy a főiskolán magán hogyan oktatták ezt, tehát hogy elemeztétek a Pirks Pirota kalandjait, meg a Dallas, tehát mit jelentett a televízió és a televízió oktatás 89 és 92 között?
1: Volt egy nagyon érdekes emlékem, a Kepes András egy icipicit tanított minket, neki volt egy olyan ötlete, a Columbia űrsikló robbant föl egy tanítónővel, nem tudom pontosan,
0: Challenger-nek
1: a katasztrófájának a pillanatában ő bekapcsolt 4-5 televíziót, és, vagy videomagnót is fölvette, hogy mi történik abból a tényből, hogy fölrobban az a vacak űrhajó, és hogy lesznek belőlük 24 órát nemzeti hősök. És akkor ezt kielemezte, hogy nézzétek meg, hogy formálódik egy hírből egy herosz, stb. Tehát volt ilyen, nézd, nagyon érdekes dolog, ez teljesen személyfüggő, hogy most mit kaptunk. A főiskola egy nagy lehetőséghalmaz volt, én azt mondom, hogy kapcsolati hálóépítésre, meg arra, hogy egyéniségekkel találkozunk. Ki, amit tudott ebből szívogatni, azt vitte magával. De igazából ez mindig egy nagy dilemma, nagyon sokan szitták a főiskolát, nagyon sokan imádták. Én hihetetlen dolognak tartottam, hogy engem oda fölvettek. Tehát nekem egy ilyen varázslat volt.
0: És mondjuk az osztálytársaid nagy része az még mindig a tévés?
1: Igen.
0: És jó helyen van, jól
1: csinálják. Igen, akkor ott egy Pacolai Béla nevű fiú, aki talán most már játékfilmekkel híresebb, de reklámfilmekben Sós Péter rendező, színház és tévé, Szatmári Péter operatőr, például a Babos Tamás, tehát mondjuk ami jutott, de nyilván azt gondolom, hogy nincs szégyenkezni valahogy az osztályfőnöknek, és elég sok mindent csináltunk.
0: Akkor a következő lépés, elvégezted a főiskolát, igen, és gondolom egyből televíziózásba.
1: Hát ezt mondom párhuzamosan, szinte észre sem vettük, hogy a főiskolának vége.
0: Ja, mert már állásban voltál a tévében?
1: Hát nem voltam állásban, ugye mindig külsős voltam, de mondjuk a Magyar Televízióhoz kötöttem, később a kereskedelmi adók. Utána jött az a korszak, hogy televíziós csatornákat indítottunk, így úgy amúgy megtalált nagyon sok ilyen indítással, különféle feladatok volt ebből kisebb, nagyobb. Mellette paralel a saját cégemnek ilyen-olyan produkció, és aztán jött az életem egy érdekes kanyar, ugye 4 vagy 5 évvel ezelőtt Kecskeméten kötöttem ki, a Kecskeméti Televíziónak vagyok most a főszerkesztője, és mellette Budapesten megtalálnak munkák, illetve van a saját produkciónk, a Bábel Hesznával a Világ című produkció, ami most az MTV-n fut, ennek a producere vagyok, a Algai Heszna, aki a televíziónak egy érdekes, és azt gondolom, hogy nagyon színvonalas képernyőse, az ő utazási élményeiről szóló, különféle érdekességekről szóló filmsorozatnak az összefogásában veszek részt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a munka megtalált engem Heszna miatt is, meg azt gondolom, hogy a mai viharos időszakban egy viszonylag általam legalábbis értékesnek gondolt műsort tudunk letenni az asztalra. Nem könnyű, tehát nem könnyű körülmények között. Minden esetre azt a tapasztalatomat, hogy volt egy időszak, amikor nagyon sokat utaztam, azt a tapasztalatomat így tudom kamatoztatni.
0: Lassan eljutunk oda, és egy hallgató a telefonba. Tilos Rádió 215-3773. Tessék!
3: Szia, az Eckhart Balázstól szeretnék kérdezni.
1: Szia, itt vagyok, parancsolj!
0: Halkítsd le a rádiót.
2: Igen, nem a rádiót hallgass, hanem a telefont. Judit, Stály Juditnak a férje.
1: Tényleg?
3: Szervusztok, Péter vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan kanyarodott ez a gyönyörű történet a Hír TV és Hazafi karrierig?
1: Nem vagyok hazafi, ez is egy feladat volt.
3: Munka.
1: Köszönöm szépen.
0: Hát ez gyorsan ment. Minden esetre a tévés felkéréseknél szerintem ahogyan beszéltük, vannak azok a nehézségek, amikor olyan dolgokat kell csinálni, amihez vagy nem füllik a fogad, vagy tudod, hogy egy olyan dolog lesz, hogy ha lehet, gyorsan adják le és felejtsék el, de gondolom a tévénél akárhogy is, de van egyfajta futószalag dolog, meg van egyfajta dolog, ami egy kicsit akárhogy is, de egy ilyen komolyabb értéket próbál már eleve közvetíteni, és nehogy is ne sikerül is egy-egy műsorra lesz megvalósítani. Szóval, hogy ez a dráma, ez szerintem minden ilyen mondjuk tévésben benne kell, hogy legyen, hogy bizony van olyan, ami össze van csapva és feledésre van ítélve, vagy nehogy is egy olyan sorozat, vagy egy olyan
2: hely,

0: Csabi, ez olyan általános, ez minden munkára igaz, amit mondtál.
1: Annyiban nem, hogy vannak olyanok, akik például nem hajlandók bizonyos dolgokat bevállalni, vannak, akik nem veszik észre a különbséget a két dolog között, és...
0: És ez nem igaz megint minden munkára?
1: Nem. Mármint, hogy okay. Személyekről van szó, nem munkákról. Tehát itt a Balázs esetében az ő személyére vagyok kíváncsi, hogy ő neki hogyan sikerült vége viccelni. Így, hogy a hallgatónk is betelefonált, rengeteg helyen fordultál meg, ahogy mondod, szerintem az összes tévécsatornán dolgoztál.
2: Hát nagyon sok tévében, igen, megdolgozom is. Értem a kérdést egyébként. Van, tehát, hogy mondjam, a minden ember egy icipicit ellenzéki. Már úgy értem, aki gondolkodik. Tehát a mindenkor meglévő rendszernek biztos, hogy megfogalmazza a kritikáját. Ha most a hallgató arra kérdezett rá, hogy a Hír TV-nek voltam az egyik alapítója végül is, ha így tetszik. Mi annak idén a Hír TV-t az első leüléskor azzal az igénnyel kezdtük el összerakni, hogy nekünk akkor nagyon egyoldalú volt a televíziózás. Most az én esetemben itt nem feltétlenül arról van szó, hogy most nekem politikai véleményem van. Én egy rendező vagyok. Nekem sokszor a munkalehetőségekben van egy szűkülés. Tehát a meglévő rendszer ugye a saját szisztémája szerint osztja a pénzt, ad lehetőségeket. Nyilvánvalóan az egyik rendszerben bizonyos embereknek jobb, a másik más embereknek jobb. Nyilvánvalóan nekem az az érdekem, hogy minden rendszerben normális munkáim legyenek, és a rendszertől független tudjak lenni. Hogy ezt egy ország mennyire engedi, hogy mennyire telepedik rá egy kormányzat a médiára, ez kormányonként bár valamennyire változó, de egyébként ennél az országnál azt kell mondani, hogy a magyar televízióra ez valamennyire jellemző, azért befolyásolja. Kis piac, nagyon sok csatorna van, nagyon sok magyar nyelvű csatorna van, borzasztó érdekes ország vagyunk e tekintetben, mert nálunk nagyon magas a nézői érdeklődés. Tehát a magyarországi televíziózás a világban az első 4 hely között volt, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Montenegro. Montenegro és Magyarország, ha jól emlékszem, ez a 4 ország, aki csereberélte az elsőségért a helyeket. Magyarul sokat tévézünk, de ez érthető, hogy a nyelvünk olyan, hogy egy kis sziget vagyunk. Ugye magyar nyelvű csatornák, tehát Magyarországon még mindig a feliratos tévé nem működik, holott bebizonyították már sokan, hogy a feliratos tévéző országok nyelveket jobban beszélnek. Ugye a legextrémebb a lengyelek, ahol hangalámondás van. Egy kitartott hangon a legérzelmesebb jeleneteket is, a nagy szerelmi vallomást is, egy férfi, egy hangon. A
1: lengyeleknek, ez még mindig működik?
2: Én úgy tudom, hogy igen, és a lengyeleknek teljesen rá is állt az agyuk, tehát ők teljesen külön tudják választani ezt a neutrális hangot magától az eseménytől, amit látnak. Magyarul mi egy nagyon sokat tévéző ország vagyunk, persze, hogy egy ilyen országban, plusz ugye az én szakmámban egy felfokozott helyezkedés, vagy nem tudom, minek
1: szerepvállalás
2: van, és ebből nyilvánvalóan a politika, nem hogy nem marad ki, hanem nyilvánvalóan a politika is be akarja a sikereit söpörni. Tehát magyarul a Hír TV-nél a legelső, nyilván engem megkértek, hogy segítsek, és akkor én is megpróbáltam magamnak földolgozni, hogy miért vagyok ott, és egyszerűen az olyan emberekkel voltam körülvéve a legelején, tehát ez a legelső pillanatok, az egy tök más Hír TV volt, mint amilyen ma. A legelején azok a fiatalok, akikkel körül voltam véve, azokkal nagyon sok minden abszolút egyetértettem, nagyon jó dolgokról beszélgettünk, nagyon élveztem azt a munkát. Összerakni egy tévét az meg már egy szakmai feladat. Tehát ott már az jön, hogy az ember azt teszi bele, amit tud. Én azt gondolom, hogy nincs szégyenkezni való, nyilvánvalóan millióféleképpen lehet megítélni a Hír TV-nek a tevékenységét. Én jól éreztem ott magam. Volt egy pillanat, amikor kölcsönösen elbúcsúztunk egymástól, mentem az utamon, ők is csinálják azt, amit csinálnak. Nem, egyáltalán nem tartom ezt semmilyen szempontból gáznak, sőt azt gondolom, hogy nagyon sok olyan emberrel ismerkedtem ott össze, akikkel ma tök jóba vagyok. Tehát.
1: Igen, ez a nehéz, hogy valakit mondjuk egy szakmai csatornánál, nekünk is itt a Tilos Rádióban van munkatársunk, aki szintén Hír TV-nél dolgozik, és néha kapja a hideget, meleget, gondolván, hogy egy bizonyos pártállása van, néha pedig teljesen semlegesen úgy tekintünk rá, mint egy műsorkészítő társunkra, és a hallgatók és a csetelők is ezt kritizálják, hogy ilyen hosszú ideig, ennyiféle váltáson át, mégis jól érzed magad, jó helyed van, nem lehetett egyszerű, na.
2: Hát nyilván egy ilyen típus is vagyok. én mondom, nagyon élvezem a munkámat, vagy munkámat, tehát ezt a fajta szórakozást, játékot. Most erre persze fölsziszennek a hallgatókban, azt mondják, hogy na ne szórakozzál az én pénzemből. Tehát lényegileg persze, hogy produkciókat készítünk, és ez nyilván munka is, de hogy annyira, ez mindenkinek ilyen érdekes életet kívánok, mint az enyém. Annyiféle emberrel találkozom, annyiféle helyen járok, annyiféle problémát kell megoldani, annyiféle konfliktust kell feloldani, hogy egyszerűen minden nap egy külön élmény.
0: Röpke barátságunkból egyébként azt gondolom, hogy ez az apukád öröksége.
2: Hát az biztos, hogy ő nehezen keseredik el. Tehát az, és azért neki nagyon sok, tehát azért ő nagyon-nagyon nehéz élete volt, ha arról az oldalról nézzük. Tehát azért kőkemény élete volt. Azért megmondani mondjuk most mennyi 85 éves, szerintem legalább 1000 embernek mondta meg, hogy gyógyíthatatlan beteg. Na, ezt nem kívánom senkinek.
1: És meg fog halni.
2: Ezt nem senkinek nem kívánom. Jó, lehet, hogy nem 1000, csak 500, lényegtelen. Ha már egynél többnek kell megmondanom, egynek is sok. Tehát azt nem kívánom senkinek. Most ehhez képest ő minden este hazajött, nem volt depressziós, nem ivott, nem ordibált velünk, tehát közben tök normális volt. Nyilván megvoltak a technikái, hogy ezt hogy dolgozza föl. Nem szorongott a betegségtől. Ő neki van nagyon sok testi problémája, az idők során nagyon komoly fizikai hátrányok alakultak ki, tehát nagyon nehezen mozog, most nem sorolom, aki ismeri, tudja. Ez nagyon sokszor volt olyan helyzetben, volt például vak, amiből vissza kellett jönnie, szív problém, tehát lényegtelen, tehát fizikailag azért ő rendesen kapta az élettől, de nem panaszkodott soha, abszolút nem. Tehát azt gondolom, hogy így sokkal életőbb. Most ha itt születtünk, akkor miért ne vágjunk már egyrészt jó pofát hozzá, másrészt hihetetlen jó helyen élünk. Tehát én azt gondolom, most tényleg nem semmiféle hazafiasság nem mondottja belőlem, ami manapság annyira nem divat. Imádom ezt az országot, ez egy kincses bánya, egy kincses sziget, ha úgy tetszik. Tehát annyiféle dologgal tudunk találkozni, annyira sok érdekesség van, annyiféle ember van, a nyelvünk csodálatos, hát micsoda nyelvünk van. Tehát a zenénk, stb. Tehát aki ezt nem élvezi, hát oké, az utazzon, de hát vissza fog jönni szerintem.
1: És akkor te ezek szerint vállalod is a kultúra közvetítő szerepet. Tehát azon túl, hogyha lehet azt mondani, hogy egy futószalagra dolgozó, mondjuk úgy szakmunkás vagy, mert a tévének leadása van, és meg kell csinálni az óra percet, azért attól függetlenül feltettőleg egy-két darabkával gazdagítottad a kis kultúrát.
2: Hát nagyon aranyos vagy, hogy ilyeneket feltételezel rólam.
1: Nem ismerem az összes melódat.
2: Igen, hát azért talán ez túlzás. És nagyon sokszor gyáva embernek érzem magam, tehát sokkal keményebben lehetett volna, vagy lehetne kiállni az értékeink mellett. Van ebben
1: ez meghallgatás is talán, mert pont így az elején arról beszéltünk, hogy ez simán a levegőbe kilőtt lufi. És így kipukkad, és hoppa, következő 15 percben már tök másról van szó. Szóval, hogy érzem azt, hogy a beletett erőt hiányolod, vagy esetleg azt a fél mondatot, amivel lehet, hogy ez valakiknek a fejében egy szikrát indított volna, de másik oldalra meg azt mondjuk, hogy de hát minden tévéműsor olyan, hogy kipukkad, ezt csókolom.
2: Én nem vagyok egy harcos alkat olyan értelemben, hogy sajnálom az időt ilyen Petőfi Sándoros, vagy ilyen hogy mondjam, tehát a forradalomnak én nem a barikád tetején állok, mert unom. Tehát a unok forradalmán lenni, egyszerűen nem találok benne élvezetet. Nekem sokkal nagyobb élményt nyújt az, hogyha hátsó országban tudok csillogást a szemekben a saját munkámmal, vagy tök mindegy, tehát hogy a lényemmel sokkal inkább a nehéz, szürke hétköznapokon érzem magam elememben, mint a forradalmi változás. Nem vagyok ilyen típus. Most az, hogy persze, hogy az embernek van egy erkölcsi belső rendje, nyilvánvalóan ebben van egy elszámolnivaló is van, amikor örömök érik az embert, néha úgy érzem, hogy ezt most tök jól megcsináltam, néha nem. Tehát biztos, hogy egy ilyen bridgeman vagyok inkább, vagy ilyen típusú ember vagyok, de ezért lehet sok, vagy nem tudom, hát még különösebben nem szegezték nekem, hogy fú, miért nem csináltál te forradalmat a televíziózásban. Egyszerűen úgy érzem, hogy nem vagyok ez a típus, vagy nem okoz örömet.
1: Na, másik oldalról meg, ahogyan beszéltük, azért rendszerek jöttek, mentek, és ahogyan emlékszem, nagy forradalmár tévéseket már nem látjuk.
2: Jó műsorokat kell csinálni. Tehát ugye a mostani időszakban is azt sajnálom, hogy azok az egyéniségek, azok a tehetségek nincsenek a felszínen, akik itt vannak körülöttünk. Ez a nagy bajom ezzel a mostani világgal, hogy azért még élnek az öregek, akik kiváló munkát végeztek, fantasztikus tehetségek, és még nem látom az új titánokat. Tehát, hogy valami miatt nem jöttek még elő azok az egyéniségek, akiktől nézhető.
1: De nem az volt, hogy pont a te generációd, amikor elkezdődött a rendszerváltás, utána bejöttek az első kereskedelmi tévék, ott volt egy ilyen nagy nagy robbanás, ott bejött egy generáció, ami már kiöregedett, azt hiszem kétszer öregedett ki, és abban már semmilyen utánpótlás nincsen. Tehát ugye a Batizék féle vonal volt az ilyen első kereskedelmi is, ahol úgy rendező, operatőr, műsorvezető szinten, szerkesztő szinten nagyon komoly gárda összejött, és utána pedig ez az egész egyre vékonyabb lett, egyre több médiaiskolából, egyre hígabb társaság keveredett.
2: Hát de miért van ez tök egyszerű? Mert hogy a kereskedelmi tévék jól lehet nagyon nézettek, és nagyon nagy pénzt vesznek el a reklámtortából, vagy csinálnak, vagy nem tudom, hogy mondjam, de hogy ők egy nagyon vékony műsor kínálatot adnak egyébként.
1: Igen.
2: Ehhez megfelelő mennyiségű emberük megvan. Ezeknek egy részét hívjuk most celebeknek. A közszolgálati televízió meg mindig azzal kínlódott, hogy az ő műsorait más módon kell eljutatni a nézőkhöz, és azok az egyéniségek, akik egyébként a közszolgálati televízióban hitelesé tudnak válni, ahhoz kitartás kell, azokon dolgozni kell, az, hogy mondjam, eleinte sikertelen, stb. Ugye nagyon sokszor beszélgetünk erről, hogy a TV2 és az RTL Klub között az volt a különbség, hogy a TV2 nem volt annyira kitartó a kísérletezésben. Tehát elindított egy műsort, és gyorsan levette, míg az nem RTL Klubnál nagyobb esélyt adtak, ezért lett valószínűleg, vagy ezért is, nyilván ezzel millió szempont van, de ezért is lett az RTL Klub nézettebb, mert volt ideje azoknak az embereknek. A magyar televíziózásban is ez a probléma, hogyha állandóan változik a koncepció, meg állandóan változik a műsor struktúra, akkor mi fog ott kialakulni? Nem tudnak kialakulni olyan brendek, most ilyen hülye szóval élve, olyan műsorok, amelyek értékesek hosszú távon.
3: Én úgy tudom, hogy a televíziós lassan meg fog szűnni. Erről mi a véleményed?
2: Teljes.
3: Tehát még a mi időnkben, még a mi életünkben, a mai formájában már átalakulóban van, és még nagyobb átalakulás várható.
2: Igen, azt szoktam mondani, hogy az eszköz lényegtelenné válik, az lesz a lényeg, hogy ki milyen tartalmat tud előállítani. És ez a tartalom az hozzád egy okostelefonon keresztül, egy okostévén, egy tévén, egy rádión, egy újságon, elektronikus újságon keresztül jut el, lényegtelen. A tartalom előállításra fekszenek, illetve a tartalom birtoklásra kezdenek ráfeküdni cégek nyugaton.
3: Nem mindenki a tartalom? Nem éppen az, hogy ott a YouTube is megnézi mindenki?
2: Hát a YouTube-ban azért most kezdett...
3: És nem tudod, ki a gazdája ennek a...
2: Hát most így van, de a YouTube azért elkezdett nagyon foglalkozni a szabályozás kérdésével, meg azért nyugaton most már sokkal jobban le van korlátozva a szerzőjogi oldalról.
3: Bocs, de hát az egész internet elkezdtek foglalkozni a szabályozás kérdésével. Nem tudom, hogy fognak-e tudni ezzel foglalkozni.
2: Igen, tehát ugye...
3: Én úgy érzem, hogy kicsit elszabadult, kiengedték a szellemet a dobozból, és ezekkel már nehéz lesz foglalkozni.
2: Az igen, de
1: az, inkább hogy... az, hogy mindenki megtalálhatja azt a csatornát, ahol ő bármilyen információhoz hozzáfér, viszont a nagy tömegek számára első két kattintásra ezek limitálva lesznek. Valahol ez a cél különben, mert a tömegek azért még mindig nehezen érik el a szabad információkat.
2: Televíziózás az mindig lesz, mert a televíziózásnak nem maga a készülék a lényege, hanem az, hogy egy szerkesztett műsort kapsz. Tehát ugye kétféle befogadói helyzet van, az egyik az, hogy leülök és adjanak nekem valamit, a másik az, hogy megkeresem, amire kíváncsi vagyok. Ez teljesen más. Ugye ezért alakult ki, a 80-as években egy pár cég kivonult a televíziós reklámozásban, de azt mondta, hogy a melegsört szopogató otthon félkomába lévő ürge, az nem fog fölállni és elmenni a boltig, sőt pénze sincs rá. Ezért mentek a mozikba, mert azt mondták, hogy ha ezekbe a plázákba bemegy az ürge, megveszi a méreg drága mozi jegyet, valószínűleg van még a zsebébe egy Levi's Farmerre való, bocsánat, a reklámért, Levi's Farmerre való pénz. Tehát, de ez is változott, mert ugye a mozi reklámozás meg amiatt esett vissza, mert a mozikba alig járnak az emberek. Tehát tehát a lényeg csak egy mondat, bocsánat, és abba hagyom, hogy a televíziózás mint befogadói helyzet, vagy mint nézői attitűd, szerintem maga a fogalom az, hogy egy szerkesztett műsort adunk, az maradni fog, véleményem szerint.
0: Tehát az egyik esetben az mondod, hogy van egy szerkesztő, másik esetben én vagyok a szerkesztő, viszont ez kell egyfajta intellektuális hozzáállás, vagy egy nem tudom, egy képesség, egy eszközhasználati képesség.
2: Válasszuk külön, ugye egyrészt szerkesztő vagy egy műsoron belül, vagy a műsorokat szerkeszted össze, a műsorokat meg szerkesztők készítették, ugye ez nem mindegy. Egyelőre ott tartunk, hogy a műsorokat szerkeszted össze, és egy nagyon pici százalék az emberiségnek veszi a fáradtságot, és maga is készít műsort. Tehát nyilván sokkal nagyobb lett a terület, sokkal többen foglalkoznak műsorkészítéssel, ugye okostelefonnal, mit tudom, akármivel tudunk videót készíteni, és ez egy borzasztó jó helyzet. Tehát én ezt imádom, mert egyrészt valóban rengeteg olyan érdekes ember kerül a felszínre, és teljesen új nézői viszonyok. Tehát nekem ez egy borzasztó jó merítési lehetőség. lehetőség. Persze visszaszorul a szakmám, nem vagyok olyan fontos, de kapjam össze magamat. Hát szóval próbáljak meg a korral együtt lépni. Nyilván ebben kell egyfajta segítség, állami segítség is, hogy egy szakmát, mondjuk például a művészetet, a kultúrát ébren tartsuk, tehát magyarul, hogy legyenek emberek, akik lárpúrlár is alkothatnak. Nyilván ebben óriási felelőssége van a kornak. De az, hogy sokkal nagyobb lett a választék, hogy nagy a zsibongás ezen a területen, csak jó. Tehát nekem biztos,
3: hogy csak
2: jó.
3: Ugye az eszem, hogy a mi szakterületünk itt a zene, illetve jobban a lemezek, és hát a lemezipart már ugye maga alá temette már valami.
1: Sőt, most már eltemették az összes digitális
3: nem is nagyon próbálta senki, állam és a többi megmenteni, vagy nem nagyon látunk próbálkozásokat, hanem egyszerűen csak szétterjük a karunkat, és hát ez van, sajnáljuk. És a zenészek meg ugye csinálják, amit akarjanak.
2: Nekünk az a dolgunk, tehát nekem az a dolgom, hogy azt kommunikáljam, hogy éhen vannak a zenészek. Az a dolgom, hogy azt kommunikáljam, hogy vannak jó koncertek. Az a dolgom, hogy azt kommunikáljam, hogy ha nem adtok pénzt a zenészeknek, akkor nem fognak zenélni, és meg éhen vannak. Mert most egy ilyen átmeneti kor van. Látszik
3: igen,
2: ez. Viszont például, amit megfigyeltem, hogy sokkal komolyabb koncertek vannak a világban. Tehát ha egyszer viszont van egy koncert, és arra össze tud jönni a pénz, akkor nagyon odafigyelés.
3: Bocs, én emlékszem ilyen fejtágítókra a 90-es években, amikor ugye DJ kultúra volt az elsődleges, akkor azt mondták, hogy élő gitár, élő koncertek, szóval nem sok értem van. Ez gyorsan megváltozott 10 év alatt. Most meg mindenki azt mondja, hogy lemezt ne is adják ki, hanem csak az élő koncertekre fektessél, és próbálj a YouTube-t utolérni a éves 200 millió dolláros bevételével, ami persze nyilván csak egy-két előadónak sikerül a világban.
1: Ezt csinálták is, hogy mondjuk van a bevétele, a zenész lehetséges bevételében, a legnagyobb részt a koncertek adják, a második legnagyobb részt a privát órák, meg a privát elfoglaltságok, tehát zenetanítás, mit tudom én, reklámfotózás.
3: 10-15 éve pont ellenkezőre gondoltak, igen, és a trend megváltozott, és most mindenki a koncertekre gyúr, és
1: de ez azért van, mert rájöttek arra, a kiadókat ki lehet kerülni, de közben a fizikai hordozókból bőven nem jön be annyi pénz, mint egy belépőjegyből, egy póló eladásból és a többiből.
0: Balázs, hadd kérek én tőled egy tanácsot. Én 15 éves korom óta nem tévézek. Tudom, hogy van ez az intézmény, szoktak róla beszélgetni barátaim, ismerőseim. Te például milyen műsorral vagy milyen elvekkel vezetnél engem vissza erre a csodálatos eszköznek?
1: Gyere, nézd tévét velem!
3: Én se tévézek egyébként.
1: Nekem sincs tévém, mert nagyon régen.
0: Jaj, már én voltam először.
3: Jó társaságba keveredtél most.
2: Hát, hogy keresd meg azokat a tartalmokat az interneten, hogy az archívumokban ott vannak, amelyek téged érdekelnek, és nézzél olyan műsorokat, amelyek esetleg érdekesek lesz. Tehát ne ülj a tévé előtt számolatlanul. Tehát a gyerekeknek is azt szoktam mondani, hogy a legelső, vagy mondjuk meg szokták kérdezni, hogy most nem volt eddig tévénk, vegyünk-e, mi lesz otthon. Azt szoktam mondani, hogy legelőször vegyél egy műsorújságot nekik, vagy az interneten találj egy műsorújság felületet, taníts meg őket választani, és utána vegyél egy készüléket. Tehát az én gyerekeimnek szintén nincs tévéje. Tehát én is azért tartok tévét, mert muszáj néznem, de egyáltalán nem tévéznek a gyerekeim. Egyáltalán soha nem tévéznek, fogalmuk nincs, hogy milyen műsorok vannak, és tök jól el vannak így. Tehát ez van. Tehát szerintem, hogy mondjam, tehát választani kell.
3: Ez a kisebbség még az én ma.
2: Persze.
1: Hát azért nem, mert én is például látom azt, bár te azt mondod, hogy nincsen tévéjük, de például YouTube csatornákra már be vannak jelentkezve, persze. És hogyha felraknak egy új Epic Mealtime videót, akkor azon teljesen kész vannak. És
2: úgy, de néznek műsorokat csak az interneten keresztül, vagy YouTube-on keresztül. Igen, vagy, igen. Tehát nem azt mondom, hogy nem néznek, hát abszolút néznek, csak nem úgy, hogy tehát az időt nem szánják arra, hogy majd jön valami. Hát itt végül is ez a dolog lényege. De ezt meg is tanulják az emberek, mert az internetezéssel egy tudatos keresési folyamat alakul ki mindenkinél. Tehát nyilván előbb-utóbb tudatosabban fog mindenki tévézni.
1: Adja Isten!
4: Halló! Szevasztok! Csak érdeklődni szeretnék, hogy említettétek, nem tudom, most kapcsolódtam be az adásba, hogy a gyerekek nem néznek tévét. Nekem sincs tévén, pontosabban tévékészüléken van, de monitorként funkcionál, tehát előfizetésem nincsen, mert fölöslegesnek tartom, úgy, ahogy ti is. Azt áruljátok el, hogy a gyereknek rajzfilmet, vagy YouTube-on bármiféle ifjúsági filmet sem vetítetek, vagy adtok, vagy nem nézik ezt se, vagy...
3: Bocs, mint a műsorkészítők mondtuk, hogy nem nézünk tévét, a vendégünk Balázs pedig egy szakember, tehát hogy nyilván más a véleménye.
4: Aha, nem is a vélemény, hanem az, hogy Hát hány évesek a gyerekek?
2: Most mondjuk én, amit említettem, nálam nagyok, de nincs jelentősége, tehát nyilvánvalóan nézzenek rajzfilmeket, nyilván azt szokta mindenki mondani, hogy, hogy le kell velük ülni, tehát hogyha olyan tartalmat néznek, ami fölzaklatja őket, akkor ezt le kell vezetni utána egy szülő számára, ez egy nagyon szép feladat egyébként, és ezt nagyon lehet élvezni. Igen. És nyilván irányítottan, az irányított tévézés az, ami talán, vagy ami jó, tehát az, hogy ne számolatlanul töltsenek üres perceket a tévé előtt. Meg a másik ugye ez az erőszakossága a televízióknak, vagy a nagyon hirtelensége, nyilván ezt se lehet kizárni, ebben is nagyon sokat segít, ha az ember utána beszélget velük.
1: De ott is ott van az, hogy ugye a televíziózást mint gyermekópiumot használják, leültetik a gyereket, és...
0: Csak villanypásztor.
1: Villanypásztor.
2: Babysitter. Villanybabysitter.
4: Egyetértek, néha szükséges is egyébként a gyereket.
2: Persze, meg ez egy...
4: Főleg a kicsik.
2: Meg ez egy színes világ, tehát valami érdekes dolog marad az agyában meg. Tehát
4: de miért nem működik az? Én megfogadtam, hogy akkor lesz legközelebb tévé előfizetésem, amikor itt tudom én, van 6-7 csatorna, vagy 10 csatorna, amit én szeretnék nézni, és egyesével külön-külön fizetek a csatornákért. Van ilyen szolgáltatás? Mert hogy meg kell tennem a hígfos tengerét 100 csatornába, és azt nézem, és nyomkodom a 100 és a 85 csatorna között, hogy akkor ez hogy is nézni.
1: Igen, itt az a baj, hogy azok az adók, amikre elő tudsz fizetni digitális csatornákat, ezeket már eléggé terv szerint szerkesztik, és nagyon kevés ember van, akinek ez elég. Ezért szoktak kisebb tévécsatornákra, de leginkább YouTube-on tematikus címekre rámenni, és ott aztán tényleg csak óceánográfiai filmeket nézek, és kész. Engem nem érdekel.
4: Van ilyen, létezik ilyen előfizetés?
1: Nincs. Ez az önállóság, ez az, amit most próbálunk megfejteni, hogy médiaismeret, bevezetés a médiaismeretbe, mert érted, most csak a tévéről beszélünk, de mi van a zenékkel? Mi alapján válogat zenéket?
3: De szóval létezik ilyen tendencia, hogy ilyen lesz a tévé előfizetés, tehát hogy te válogatod össze a csatornát, illetve a műsort is te válogatod össze.
4: Tornákat egyesével, vagy
3: most sportcsatornáknál, igen, olimpia, és akkor megveszed, vagy a Super Bowl döntő miatt.
2: Meg a 3D. Tehát van egy olyan magyar szolgáltató, aki erre építi az egész struktúráját majd, meg nincs piacon, hát nyilván nem érdekes senkinek, hogy ott legyen, mert ez teljesen átrajzolná a szolgáltatói piacot.
4: Biztos, hogy még csak egy gondolat erejéig a zenészekre, tehát hogyha a zenész az nem fog ilyen halni, mert el fog menni, akkor segédmunkásnak, legfeljebb nem fog zenélni, hiányozni fog mindenki.
0: Zenészként ilyen fog halni, segédmunkásként nem fog ilyen.
1: Nem gitárra lapátolni
4: szintén. Igen, de ő nem fog zenélni, és miért zenél? Azért, mert az emberek hallgatják, meg szeretik.
1: Hát meg ő is szereti,
4: azért ne felejtsük. Az ember társait fosztja meg attól, hogy ő nem zenél, mert meg kell élnie. Ez csak egy gondolat volt. Köszönöm.
1: Köszönöm. Akkor zenéljünk egy percet, még Eckhart Balázsra fogunk visszatérni, és most már tényleg világutazásba fogunk belecsapni. Harmadik utas, Tilos Rádió.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szerbusztok, kedves rádióhallgatók! Továbbra is emlékezünk a régiekről, a televíziózásról, illetve most eljutottunk oda, hogy a vendégünk Eckhardt Balázs, aki 76 országba forgatott utazási magazint a televízió számára. Ez hogyan jött? És akkor kezdjük meg az utazás menetét, mert azért egy ennél szebb dolgot, azt hiszem 4 évig csináltad ezt a műsort?
2: Körülbelül igen.
1: Tehát ennél jobb egy televíziós számára, főleg ha utazni is szeret, nem lehet szerintem.
3: Kezdjük talán annál az útnál, ahol a legtöbbet tanultad, és ami a legkellemesebb emlék számodra.
2: De nehéz kérdés.
4: Kezdjük valahol.
1: Igen, időrendben lenne jobb?
2: Nyilván ugye.
4: Mi volt az a műsor?
2: Úgy hívták, hogy Koffer, ez volt 98-2002 között az MTV-ben. Egy ilyen szubjektív utazás, nagyon erős, filmes, helyszínkeresős beütéssel. Tehát ugye nagyon, mi úgy véltük akkoriban és ma is nagyjából, hogy ma már nem olvasmány élményeket keresnek az emberek külföldön, hanem a film élményeiket. Most ugye ez azért érdekes dolog, mert mondjuk vegyük ezt a Casablanca példát, hogy az ember megnézi a Casablanca filmet, akkor kialakul egy nagyon érdekes, izgalmas, egzotikus Casablanca feeling, de kimegy Casablancába, és ezt véletlen se találja meg. Azt hiszem, hogy Rick kocsmáját ma már valaki megfaragta Casablancába, de úgy tudom, hogy igazából nem nagyon hozza azt
1: Ez egy díszletváros.
3: De ha nem is azt az egzotikus élményt, de valamilyen típusú egzotikus élményt azért megtalálod.
2: Igen. Illetve hát, hogy az ember odébb megy és találja. Igen, tehát pont ez a lényege, hogy amikor egyszer csak állsz, és azt mondja, na ez most olyan, minthogyha Rick integetne a repülőnek. Tehát, hogy igen, ezt az élményt lehet, hogy pont nem is Marokkóban találja meg az ember, hanem máshol. Tehát ezeket az élményeket keressük. Ugye mindenkiben van valami fajta, hogy mondjam, egy kép egy adott országról. Azt szoktam mondani, hogy nem is országokat kell megnevezni, hanem tájegységeket, vagy városokat, vagy szóval ma már ne azon görcsön az ember, hogy eljusson, mit tudom én, Tájföldre, hanem hogy most ő Bangkokba akar elmenni, vagy Phuketre, mert ugye kettő teljesen más, és de millió ilyen példát lehet mondani, mert így sokkal könnyebb utazni, mint hogy most még pipálgatja az ember, hogy itt nem járt, ott nem járt, hanem hangulatokat keres igazából, gondolom én.
3: Ja, tehát akkor nem városokat látogatunk meg, hanem mondjuk utcákat, városrészeket, épületeket.
1: Igen. Hogy indult az eleje? Te voltál a szerkesztő, milyen stábból?
2: Nem, egy zseniális kollégámmal, Szervánc Katilával, aki DJ volt annak idején, Tojás néven, még a 70-es években.
1: Sajnos DJ Tojás, nem?
2: Igen, ma már ez így furán hangzik, de hát akkoriban nem DJ volt, hanem egy diszkós. És akkor volt Ágoston Gábor, aki egy nagyon, illetve kezdetben Bécsi Imre, később Ágoston Gábor operatőr, meg még egy picit Bagi Ákos, Gózon Francisco, tehát nagyon-nagyon klassz operatőrökkel, és így hárman vágtunk bele.
1: És te voltál
2: a rendező, vagy mit tudom én, a szövegek közül egy csomót én írtam. Volt persze egy csomó olyan ország, ahol csak ketten mentünk, mert nem volt büdzsé, hogy szerkesztő is jöjjön. Azért mondjuk Ázsiában ez egy más típusú, vagy Dél-Amerikában más típusú utazás, mondjuk egy olasz várost földolgozni kettőnknek, hogy abban értékek is legyenek, újdonságok, ahhoz nagyon jó, hogy ott volt egy szerkesztő, aki ráadásul beszélt olaszul, mert hogy itt nagyon lényeges dolog, hogy beülsz egy trattóriába, és legyen valaki, aki nem a pincért fordítja le neked, hanem hogy miről üvöltöznek egyik asztaltól a másikig. Rólad is beszélnek, a fociról is beszélnek, a politikáról is beszélnek, ha ezt az ember nem tudja, akkor egy élménnyel lesz szegényebb. Például mondok egy tök jó példát erre, ez egy nagyon kedves emlékem. Rómában, ugye Fellini a mi korosztályunknak egy nagy ikonikus figurája volt. Nyilvánvalóan óhatatlanul jött az igény, hogy keressük meg, ahol Fellini élt. Megkerestük azt a házat, van rajta egy kis emléktábla. És ugye tudtuk azt, hogy Fellininek nem volt autója, megpróbáltuk elképzelni Fellini egy napját, mikor nem a Cinecittába ment dolgozni, hanem amikor csak úgy látpurlár volt. És akkor azt beszéltük Attilával, hogy én elindulok jobbra, ő elindul balra, és megpróbálom keresni egy olyan bárt, amiről bebizonyosodik, hogy Fellini ott kávézgatott. Most nekem volt nagyobb szerencsém, találtam egy ilyen bárt, beléptem ebbe a bárba, és a falakon Fellini filmkockák voltak. Hát rögtön megkérdeztem, hogy jó helyre, mondták, hogy igen. Hol melyik asztalán leültünk. És elkezdtünk várni, és az Attila tudta azt a tényt, az úgynevezett Fellini árvái, ez egy fogalom. Azok a nagyon furcsa figurák, akik a Fellini filmekben szerepeltek, amiután meghalt Fellini, munkanélkül maradtak. Ugye ezek táncos nők,
1: mutánsok,
2: dízőzők, mutánsok, bűvészek, tehát ilyen fura figurák. Ezek munkanélkül maradtak, és ezek próbáltak valahogy beilleszkedni a társadalomba, ezeket hívják az oroszok Fellini árváinak. Vártunk a bárba, és egyszer csak a bejáratnál megjelent egy kemény kalapos, csokornyakkendős figura délután 2-kor piros posgás, mondtam, ezt nem viszem el. És elkezdtek szivárogni Fellini árvái a bárba, és délután ott ültünk, de a fakutya vigyorogtunk, és délután 5-re egy Fellini film kell, és közepén találtuk magunkat, hívtuk számolatlanul meg, akik bírtunk, stb. Stb. Tehát, na most ez is ugye az utazás, hogy semmi más nem történt, csak ugye volt egy mániánk, hogy Fellinit meg kell találnunk, nyilvánvalóan, ha ez vezeti az embert, akkor eljuthat mondjuk a Cinecittába, oda se jut el egy átlag turista, mondjuk az mondjuk azokra a helyszínekre, ahol a filmek forogtak, fogja egyszerűen a kis videóját, vagy nem tudom, az internetről leszed, és már működik. Tehát nem, ezek borzasztó egyszerű dolgok, és egy egészen más Rómát fog az ember megismerni. Ugye Magyarországon is, ha jön egy turista, nem feltétlenül a 8. kerületbe fog bemenni. Jól lehet igazából Budapestet ezen a környéken, ahonnan most ez a műsor is megy, sokkal jobban meg tudja ismerni, mint mondjuk a várban.
1: Mert szerintem most az új Bruce Willis film hatására rengetegen jönnek majd
3: Moszkvába.
1: Hogy hol robbantak azok az autók. Na nagyjából nézzük már végig, merre jártál ezelőtt a sok év alatt, mert ez a Róma, meg eleve Európáról keveset beszélünk, mert mindenki az egzotikusabb országba vágyik.
3: Igen, nézzük először a földrészeket.
1: Igen.
2: Tehát ugye nagyon sok filmet készítettünk Olaszországról. Olaszország az nem egy ország, hanem nagyon sok három. Kis tartománynak az egyvelege, tényleg teljesen más hangulatok, egészen más témák. Európában gyakorlatilag hát talán Törökországot, Albániát, Romániát és Bulgáriát leszámítva, meg a nagyon-nagyon északi, tehát Norvégia is attól jobbra. Gyakorlatilag mindenhol voltunk. Franciaországról csináltunk több filmet, ott is nagyon sokfajta térség van. De csináltunk Németországról is, ami nagyon érdekes, szoktunk erről beszélgetni, akik többször vagyunk külföldön kénytelenek elővenni videókamerát, hogy melyik országban engedik a videózás, és melyikben nem. És gondolnátok azt, hogy Németországban nagyon gördülékenyen lehet forgatni. Az ember azt gondolná, hogy egy ilyen gazdag, magára büszke ország, hát ezek nem fogják engedni, az ember ott kotorászon a színfalak mögött. Na most ők nagyon, amíg az angol száz jogrendben élő országok, Ausztráliától, Nagy-Britanniától,